hanem ennél mélyebb okok vannak. Nem egy tett dönti el az életet, hanem Mózes, a te jellemed miatt, ami még nem érett a feladatra, egy következő 40 év, és gondoljatok csak bele, 40 év, az 40 év. Az akkor is 40 volt, akkor is 4 évtized, akkor is 40-szer 365 nap volt. Következő 40 évre az Isten azt mondta, hogy Mózes, most egy kicsit félreteszlek emberileg nézve, mert a tudás, a kapcsolat, a bölcsesség sok mindenre elég ebben az életben, de az üdvösségre és a nekem való szolgálatra önmagában semmit nem ér. Nagyon kemény igazság ez, nem? És az Isten azt mondta, hogy Mózes, te mindent tudsz arról, hogy hogy lehetne modern társadalom formáló módszerekkel itt Izraelt kivezetni, és csapatokba rendezni, és megvívni az üldöző egyiptomiakkal. Mindent tudsz, csak a jellemed nem tesz alkalmassá arra, hogy a tudásodat az Isten dicsőségére használd. És ez egy nagyon-nagyon fájó döntés, és terv volt az Isten részéről, hogy újabb 40 év, ma így mondják ezt, hogy parkoló pályán, nem? Egy ember, aki mindent befutott, amit emberileg befuthat, és az Isten azt mondja, hogy egy valami hiányzik Mózes. Még az odaszánás is megvan, a szándék, a buzgóság, az igazságérzet, az Isten félelemnek az emberi töltete is megvan. De a feladathoz ez önmagában kevés. És persze mindennyünk életében megvannak az ilyen második 40 évek, amikor az Isten azt mondja, hogy most akkor tanulj tőlem. Eddig a könyvekből és a tudósoktól tanultál. Most tanulj tőlem. Ez megvolt Pál apostolnál, ez megvolt Jákobnál, az Istennek mindennél fontosabb. Amikor a mi rövid távú tekintetünk csak addig lát, hogy most már megvannak a feltételek ahhoz, hogy én egy nagy jó dolgot tegyek az emberekért, az Istenért, az Isten művért, akkor az Isten néha olyan dolgokat enged meg, amiket mi nem tudunk elhelyezni, de még megérteni, de még sokszor feldolgozni sem a magunk életében. De az Isten, aki a legbölcsebb szülő, aki a legjobban, legalaposabban látja a mi emberi természetünknek a bonyolultságát, az apa, az anya, a nagyapa, a nagyanya, szóval amit mi hoztunk magunkkal, és hogy abból mi válhatna és mi nem válhatna, ő, aki a legmélyebben ismer bennünket, a génjeink szintjén, ez az Isten mindig tudja, hogy mikor milyen szüneteket, háttérbe vonásokat, és feladatokat bíz ránk az életünkben. És Mózesnél azt láthatjuk, a Zsoltáríró Mózesnél, hogy Mózes életében ott volt egy második 40 év, ami egy óriási idő, amiben Mózes elveszítette emberileg nézve a tenni akarását, azt a nagy buzgalmat, mert aztán, amikor az Isten elhívja Mózes, semmire nem tartja magát alkalmasnak és késznek, és az Isten azt mondja a harmadik 40 év kezdetén, valamikor 80-81. Évei fordulóján, hogy na Mózes, akkor most kezdjünk hozzá az a nagyon-nagyon nagy feladathoz. Hogy kiszabadítjuk Egyiptomból a népet, és Mózesnek csak kérdőjelei vannak. Oda van az értelmi nagy tudás, hogy így és így, ismerem az ország gyenge pontjait, tudom a sebezhetőségét ennek a korabeli ókori nagyhatalomnak. Mindent félretesz, és azt mondja, hogy ez lehetetlen. És az Isten azt mondja, hogy mivel most már tudod, hogy nélkülem a legkisebb jó dolog is lehetetlen. Nem, hogy a legnagyobb ezen a földön, most már az eszközöm lehetsz. Mert az Istennel járni csak hitáltal lehetséges és szabad. És még az Istentől kapott célkitűzéseknek sem szabad saját erőből nekifutni és nekiszaladni, mert az jó, én meg buzgó vagyok, hanem úgy, hogy előtte az ember lecsendesedik, nem 40 év, mert ez már nem adatik meg nekünk, de megkeresi azt a szükséges időt arra, hogy az Istenben megerősödjön, hogy a bárányokon idézőjelbe kiki helyettesítse be a maga tehetetlen élethelyzeteit, hogy először a bárányokon tanulja meg a szelídséget, mert az Izrael népi az elsősorban nem bölcsességre, meg a csillagok állásának, meg a hadtudománynak az ismeretére volt szükség, hogy majd olvashatjátok Mózes vándorlását ezzel a szedett vetett jó szándékú, de igen esendő néppel, hanem elsősorban türelemre, türelemre és türelemre. És ez isteni jellemvonás. És ez semmelyikünk lényéből nem fakad, csak úgy, mint ahogy a szeretet, ahogy a kitartás, ahogy a hűség, ezek nem a természetünkből fakadó jellemvonások. Ezek meghaladják a mi erőnket, ezek lehetetlen helyzetekbe hoznak bennünket, hogy most kéne nekem szelídnek maradnom, és nem tudok. Miért is tudnék? Miért gondoltam, hogy tudnék? Ez lehetetlen.
És az Isten azt mondja, hogy a lehetetlen helyzetek az Isten helyzetei, mert akkor az ember már végre az Isten segítségével indul el, hogy folytassa azt az életutat. Ismeritek a történetet, Mózes elmegy, és kihozza Izrael népét, és végig vezeti őket ugye a honfoglalás nyomorúságaiig, és azután meglátja a földet, de ő mégsem megy be, és mivel ez a délelőtti istentisztelet elsősorban nem Mózes életrajz, ezért ennek a tanulságait, a gyönyörű és mély és isteni szeretetről szóló tanulságait én már nem részletezném, de ez a mózesi szerzőség arról szól, hogy egy ember, aki nem leült és irogatott az időről, hogy ilyen a jó időbeosztás, meg nem menedzser tanfolyam, hogy hogy kell jó gazdálkodni a percekkel, meg az órákkal, hanem Mózes ezek után azt írta a 12. versben, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Azt mondta Mózes, hogy az élet legnagyobb kérdése az, és az élet idő, és az idő legnagyobb kérdése az, hogy én először is imádkozom az időért. Imádkozom. Mert felkelek egy napra, felkelünk, nem testvéreim? Elindulunk egy napra, és megvannak a terveink. Ma ezt fogom tenni délelőtt, délután, este. Megvannak a heti terveink, a hónapos beosztásaink, az építkezéssel, az éves, a jövő évi. De hogy mindig az a gondolat legyen ott, hogy kinyitottam a szemem, egy lehelet az életem, de az Isten megadta ezt a következő napot is, úgy tűnik, hozzáadja az életemhez. És igaz, hogy a mai napom nekem 80%-osan megvan tervezve, és akkor ez már mondjuk időbeosztási stratégia szempontjából egy jól végig gondolt, értelmesen tervező emberi személyiséget feltételez, de hogy ezzel én oda megyek az Istennel, ezzel a 80%-os terveimmel, és leborulok az Isten előtt, és azt mondom, hogy de most akkor, amiket nem várok, és jönnek majd a mai napon, a nem várt találkozások, a nem várt problémák, a nem várt nehézségek, a nem várt örömök, mindaz, ami az én jellememet majd menet közben próbára teszi, ezekre kérem tőled a felkészítést, az erőt, a segítséget. Taníts nekem úgy gazdálkodnom a mai időmmel, a mai perceimmel, óráimmal, hogy bár van egy elképzelésem arról, hogy mit jelent az én életem ma, de hogy majd, amikor ezt rengeteg dolog befolyásolja, és végső soron az egész nap arról szól, hogy az Isten és a sátán, a két, illetve az egyik nagy hatalom és a másik bitorló harcol az én jellememért, akkor majd én tudjak jó döntéseket hozni menet közben. És ez elsősorban nem szellemi kérdés, hanem ez jellembeli kérdés. És amikor Mózes azt mondja, hogy bölcs szívhez jussak, akkor nem a bölcsességről, mint okosságról beszél, hanem a bölcs szívről, mint emberi jellemről, mint erős, mint Istenben erős személyiségről beszél. Testvéreim, ezek a kulcs gondolatai ennek a Zsoltárnak, és ugye nem is véletlen, hogy ezeket a verseket szoktuk mi is kiemelni, különösen a 12. vers bizonyára többetek Bibliájában is vastagon van szedve, mert az időt beosztani is be kell, számlálni a napjainkat és az óráinkat, de még mielőtt beosztanánk, olyan kapcsolatban lenni az Istennel, hogy elkérjem a napomat, a hetemet, a percemet. Miért? Csak egy egészen egyszerű okra szeretnélek újra emlékeztetni mindannyiótokat és mindannyiunkat. Egyrészt, mert nem tudjuk, hogy ezekből mennyi van még hátra. Mert ha az ember azt mondja, hogy tudnám, hogy eddig élek még akkor, és akkor itt a becsületesebb azt mondja, hogy milyen jó, hogy nem tudom, mert akkor sok haszontalanságra elkölteném az időmet, és megpróbálnám valahogy összekapni magam, mint ahogy a vendéget szoktuk várni. Vagy pedig a kevésbé becsületes pillanatunkban azt mondjuk, hogy hát akkor mutassa csak meg nekem az Isten, majd én jól beosztom azt az időmet. A legbecsületesebb pedig azt mondja, hogy Istenem, nem tudok a perceimmel, óráimmal bánni. Évek vannak mögöttem, amikért nem tudok megállni majd előtted, csak a Krisztus érdemeire hivatkozva. Taníts már meg végre jól gazdálkodni az én életemmel. Nem egyszerű számolási feladat, hogyha kiszámoljuk, hogy egy nap 10 percet elfecsérelünk haszontalanságokra, akkor az egy évben mennyi egy 70 éves ember egy egész iskolát vagy egyetemet végezhetett volna el. Ez belátható, ez szellemi kérdés. De hitbeli és jellembeli kérdés az, amit Mózes tesz itt a Zsoltár a 12. versében, amikor visszatekint az életére, az évtizedeire, és előre tekint arra, ami nem tudja mennyi, és azt mondja, hogy az időt először is vegyem el az Istentől, mert ő tudja mennyi, és ő tud megtanítani arra, hogy úgy bánjak az idővel, úgy számlálgassam az én életem napjait, hogy abból valami értelmes dologra juthassak,
hogy abból oda juthassak, hogy az Isten azt mondja végén, hogy ez az idő, ami arra adatott, hogy jellemes ember legyél. Nem egyik napról a másikra, hanem milyen szép az is, hogy nekünk jellemes emberré való válás az Isten 70 évre osztja el. Ebben már magában egy óriási türelem van, nem? A bizonyos nagyon komoly végzettségek megszerzéséhez kapunk 5 évet. És attól aztán nagyon nagy emberek leszünk, más emberek szemében. De hogy az Isten, hogy egyáltalán megállhassunk majd előtte, persze akkor is kegyelemből, mert akkor is úgy üdvözít bennünket, nem úgy, hogy na most már bizonyítottál, akkor is Krisztus vére által fogunk üdvözülni. Nem azért, mert mennyi jót tettünk mi hívő emberekként. Mert akkor is az lesz, hogy mennyi jót tettél Isten segítségével, a rosszat pedig felejtsük el Krisztus keresztjére tekintettel. Ez lesz a mi üdvösségünk alapja, nem más. Hogy ezt végig gondolva mondta Mózes azt, és ettől vált ő Izrael profétájává és vezetőjévé, hogy Istenem, én 2 percért sem merek felelni, mert a természetem gyenge. Én nem tudom megígérni, és egy keresztség sem arról szól, hogy most már jó leszek, hanem arról szól, hogy mivel tudom, hogy mire vagyok képes magamtól, ezért nélküled nem akarok tovább élni. Erről szól a keresztség. Ez dönti el az ember, nem egy egyházhoz csatlakozik, nem egy szimpatikus vagy kevésbé szimpatikus közösséget, vagy szép ige hirdetések, és itt így tanítanak, ott úgy, hát akkor a szebb, az igeibb, ami persze fontos, de hogy az aztán elvezeti az embert az igeiség oda, hogy én ezen igék alapján az Istenre akarom bízni az egész életemet. Az egész életemet. Erről szól az Istennel való szövetségkötés. És erről szól ez a Zsoltár is. És testvéreim, nagyon érdemes azt mondani, hogy nagyon érdemes ezt a Zsoltárt így sokszor elolvasni, Mózest, mint szerzőt, mint aki nekünk felolvasná. Aki, amikor erről beszél, akkor nem egy monológ, egy filozófia az időről, az életidőről, hanem aki a maga életében tapasztalta, hogy mit jelent az, hogy isteni vezettetés, isteni tervezés, Istentől tanítottnak lenni, és úgy venni el az én egész életemet, az elfecsérelt éveket, évtizedeket, az életemnek azokat a szakaszait, amik akár emberi kapcsolataimban, akár személyes pályafutásomban zátonyra futottnak tekinthetők, de testvéreim, vannak zátonyok, amik vannak olyan zátonyok, amik az Istenben hívő embert egyértelműen kudarccal töltik el? Tudom, bonyolult volt a kérdés, de most hirtelen nem tudom máshogyan feltenni. Szóval vannak olyan nehézségek, amik, hogyha az Istenben bízunk, ne lennének a mi előnyünkre fordíthatóak? Minden vereségből lehet győzelmet kovácsolni Istenben bízva. És ez az életünk minden területére is kapcsolatára igaz. A kérdés az, hogy van-e bennünk annyi alázat, hogyha már tapasztaltuk azt, hogy milyen fejjel a falnak menni, akkor a továbbiakban a mi imánk első mondata, hogy taníts engem úgy számlálni az én életem napjait, úgy tekinteni az én időmre, hogy az Istentől vegyem el. És akkor rögtön megszűnnek ezek a kudarcok, mint kudarc élmények, hanem, hogy Mózes is egy nagy kudarc ott volt az életében, az élete delén 40 évesen, hogy agyon ütötte az egyiptomit. Vannak ilyen kudarcaink? Remélem nincsenek. De nagyságrendileg vannak ilyen kudarcaink? És megbicsaklik az egész élete. És az egész valahogy nem úgy megy, ahogyan... Itt végleg el is keseredne, hogy az Isten kezében én már csak... Majd Oszi bácsi által sokat idézett régi adventistainek, hogy elég lesz egy kis lyuk az atyai házban, ott is boldog leszek örök szolgaságban. Hogy ha már csak valahogy bejutok, de hogy az Isten nekem még feladatokat, terveket, szolgálatokat készített. Hogy testvéreim, akármilyen kudarcaink is vannak az életünkben, a második 40 év, az Istennel töltött 40 év soknak tűnik és fáj, de megtaníthat minket arra. Megtaníthat bennünket arra, ahogyan Mózes is mondta, vidámíts meg minket, ami nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben rosszat láttunk és tapasztaltunk, és lehet, hogy mi magunk voltunk az okozói ennek. És amikor Mózesnek ezeket a szavait itt olvastuk az alapigében a 12. verstől, azt is olvastuk itt a 14. versben, ami a megoldás felé vezet bennünket, hogy miben kell tehát ezek után máshogyan gondolkodnunk az életünkről. Mózes nem csak azt imádkozta, hogy Istenem, taníts már valahogy értelmesebben tekintenem a magam életére, és a kudarcaim ellenére egy értelmes életet, egy neked tetsző, egy terved szerinti életet élnem, hanem azt is imádkozta, hogy jó reggel elégíts meg a te kegyelmeddel. Mert a mi életünket naponta kell, hogy megéljük.
mindig a következő napra figyeljünk. Mindig a következő reggel kezdjük az Istennel az életünket. Jó reggel! Ezt láthatjuk Jézusnál, aki soha nem engedte meg, hogy a reggeli kapkodás úgy belesodorja már az életbe, de neki nincsen ideje megállni, imádkozni és elcsöndesedni az Atyával. Elhiszitek és tapasztaltátok, hogy nagyjából itt eldőlnek sokszor a mi napjaink? A feszültséggel, a rohanással, a csendesség hiányával. Az ördög nagyon jól tudja azt a fajta munkavégzést, hogy kis befektetéssel nagy kárt okozzon. Ezt nagyon jól tudja. Mi pedig sokszor nem vagyunk hajlandók tanulni a magunk kárából. A sok-sok elhanyagolt apróság az életben mennyi bajt hozott már? Az az apróság, amikor teremtményeknek nincsen negyed órájuk vagy 20 percük elsőként a teremtőre, okozhat bajt ezen a földön? Tudom, hogy lehet, hogy nagyon patetikusnak tűnt ez a mondat, vagy akármilyennek, de csak ezeket a szavakat használja a Biblia. Hogy mondjuk ezt máshogyan? Teremtmények vagyunk, nem? Egy lehellet van az órunkban. Nem több, mással nem rendelkezünk, illetve ezzel sem. Csak nagyon büszkék vagyunk rá. De hogy az Isten nélkül elkezdett napok, a rohanás, a kapkodás, bizonyságtétel Ellen White írásaiból annyira elgondolkodtatott, amikor csak szóban idézném, azt mondja, hogy az ő fiának, aki lelkészként dolgozott, azt mondja, hogy ne siess, ne rohanj, ne akarj mindent te elvégezni az Isten művében. Túl sokat dolgozol, minden ügyben úgy érzed, aggódsz az Isten művér, és minden ügyben úgy érzed, hogy neked hangoztatnod kell ott az igazságot. Nem rosszból teszed, de kimeríted magad fizikailag. Meggyengíted magad szellemileg. És olyan megdöbbent, amikor az utolsó mondatban még valamit hozzátesz, és a lelki életed is kárát vallja. Ezt írni egy lelkésznek, nem? Még az Istenért se dolgozz úgy és annyit, hogy közben pont az Istenre nincsen időd. Hogy azt a belső békét, biztonságot nem tapasztalod meg a lelkedben, úgy a napkezdéseken. Mennyire igaz az, testvéreim, amikor legkülönbözőbb feladatokkal küszködünk és élünk a hétköznapjainkban, nem? Szóval ez egy minimum, hogy ne feledkezzünk el a Teremtőről. Ne feledkezzünk el arról, hogy ő tudja, hogy 5 nap vagy 50 év. Ő tudja, nem? Akár az életidőnk hosszát, akár az eljövetelének a közelségét, csak ő tudja. De ugye miatt egy hívő ember nem azt mondja, hogy jaj, de rosszul hangzik ez, micsoda rettegésben él egy hívő ember, aki ilyen kiszolgáltatott. Egyébként a nem hívő ember sem tudja, tehát ez teljesen mindegy, tehát ez nem kiszolgáltatottság, hanem az ige pontosan azt mondja, hogy ennek ellenére a hívő ember egy olyan reménységgel éli az életét, hogyha én keresem az Istent komolyan, akkor ma élhetek az ő legjobb tervei szerint. És bármi ér engem, és bármi történik velem, én felfedezhetem az ő kezenyomát, és az ő tekintetét, ami tanácsol és segít azoknál a zavarba ejtő utalágazásoknál, amikor döntenem kell délelőtt 5-szer, 10-szer, 20-szor délután, és a mások életét határozzák meg a döntéseim, vagy a magam életéről szólnak ezek a döntések. És amikor az Isten úgy az ember mögött áll, és békéje, és nyugalma, és nem magabiztossága van, hanem valami rendíthetetlen Istenben való bizonyossága van. Mózes ezt találta meg, és ezért látjuk azt, hogy az időről ő nem filozófál, hanem az időről ő egy olyan zsoltárt ír, ami egy imádság. Ami arról szól, hogy ember, az időd az Istennél van. Ő viszont beavat. Ő viszont segít neked. Ő viszont megadja hozzád az erő, hozzá az erőt, hogyha már most ilyen vagy olyan ügyben egyszer elvesztegettél 5 vagy 25 évet az életed egyik területén. Akkor abból levonatja veled a tanulságot, de megadja azt az előnyt abból, ami másnak nincsen, és komoly, hatalmas szolgálatokra készít fel ezáltal. Kedves gyülekezet, én azt kívánom, hogy Mózes egész élete, de ez a zsoltára is valahogy arra bátorítson fel bennünket, hogy ne vesszünk bele ebbe a rohanó, ebbe az értelmetlen, pörgő életbe. Ne vesszünk bele. A Biblia azt mondja, hogy sokan azért nem fognak elkészülni Jézus eljövetelére, mert megnehezedik a szívük az élet gondjai miatt. Ez egy nagyon hétköznapi probléma, nem? Azt gondolnánk, ezzel még lehet üdvözülni. De azt mondja az ige, hogy azok is, akik nem a hamis Krisztusokra, meg a hamis prófétákra hallgatnak, vagy nem a nagy jelek és a csodák térítik el majd a Krisztus várástól az ő lelküket, de leterhelten élik az életüket, és nem kérik és keresik az Istentől azt, hogy mit jelent az, hogy először is a veled való kapcsolat? Aztán mi a dolgom? És azután, amit jóvá hagysz a terveimből, áld meg azokat.
Szóval amikor a sorrendek felborulnak az életünkben, akkor tapasztalhatjuk a boldogtalanságot, de a boldogtalanság ne elkeserítsen bennünket, hanem minél hamarabb hajtson vissza a Teremtőhöz. Hogy így imádkozzunk, ahogy olvastuk, taníts minket úgy számlálni a mi napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Jó reggel, elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi időnkben, mert hogy a keresztény minden körülmények között tudja, hogy van oka a derűre, az örömre, és a legnagyobb nehézségekben is tud az Istenből meríteni, és az Istentől találni segítséget és vígaszt az életére. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságaink napjaihoz képest, és a döntő, gyönyörű igék, amikkel záródik a 16. 17. versek. Láttassék meg a te műved a te szolgáidon. Mit jelent ez, testvéreim? Láttassék meg a te műved a te szolgáidon. Az Isten műve, amikor meglátszik rajtunk, az az ige szerint azt jelenti, hogy az Isten arca, az Isten jelleme, orcája, ahogyan Jelenések könyve is olyan szépen mondja, az ő neve homlokukon lesz, ugye olvassuk a 22. fejezetben, hogy amikor az időnkkel úgy élünk, ahogy az Isten akarja, akkor mi jellemes emberek leszünk, krisztusi jellemű emberek leszünk, és erre kapunk évtizedeket, csak haladjon ez a folyamat előre, és ne taporogjon, és ne veszítsünk sokat felesleges kerülőkkel és megállókkal, hogy meglátszódjék rajtunk az Isten műve. Hogy a másutt írja olyan szépen Ézsaiás, hogy felragyogjon az Isten dicsőség. Az Isten dicsősége az ő jelleme, nem a hatalma, a halhatatlansága, hanem az a jellem, ami az Istent Istenné teszi. Hogy ez a jellem, ez a szerető, ez a türelmes, ez a szelíd, ez a nyugodt, ez a bizakodó, ez a reményteli, ez az állhatatos, ez a kitartó, ez a mózesi, ez a mózesen visszatükröződő isteni jellem, a miénk lehessen. És gyönyörű a befejezés is, mert ezek után még egy dolog vár az emberre. Az Istent visszatükröző ember olyan életet él, hogy az ő keze munkája maradandó. Mert az Istent visszatükröző ember nem magáért él, hanem azért él, hogy és még másokon is meglátszódjon az Isten műve. És ez az a maradandó munka, amivel majd akkor szembesülhetünk, amikor hitünk szerint Krisztus eljövetelekor találkozhatunk emberekkel, akiknek az életében jó benyomás lehettünk. Találkozhatunk emberekkel, akiknek a javára tudtunk szólni, vagy csak rájuk nézni, vagy csak egyszerűen megerősíteni őket hangtalanul a mi életünk példájával, ahogyan Krisztus kiábrázolódott a mi életünkben. Legyen meg az a műve a mi életünkben és a mi kezünk munkája, legyen állandó másokban, mások áldására, az Isten ezt adja meg nekünk. Amen. Édesatyánk, Teremtőnk, összejöttünk a te házadban, és a te igéd táplál és táplált bennünket, hiszen a Szentlélektől indítatva írta le Mózes ezeket a gondolatokat, hogy amit maga sem látott előre, hogy nekünk itt évezredekkel később vígaszt és reményt nyújtson. Édesatyánk, nem szeretnénk feledékenyek lenni. Nem szeretnénk csak sokszor megérintett, az evangélium által megérintett, de mindig feledékeny és változatlanul tovább élő teremtményeitként távozni most is innen. Ezért kérjük, hogy a te szent lelked által munkálkodj tovább, és juttasd majd még ezeket az igéket az eszünkbe, amikor véget ér ez a szombatnap, és mi újra visszatérünk, és felvesszük a letett munkákat, terveket, és nagy lelkesedéssel vetjük bele magunkat az életbe, állíts meg minket. Szelíden, halkan, de ha kell, máshogyan is. A mi üdvösségünkért kérjük, hogy te irányítsd a mi életünket. És bár sokszor történnek velünk dolgok, amiket fájdalomként, kudarcként élünk meg, lehet, hogy nem mindig vagyunk eléggé önkritikusak sem, ebben is te legyél a mi tanítónk, és türelmesen nyitogasd a szemünket. De add, hogy mégis minden körülmények között tudjunk előre tekinteni reménnyel, nem meginogni abban a hitünkben, hogy tervet készítettél a mi megváltásunkra, és ezt a tervet semmi nem ronthatja le. Viszont sokkal komolyabban, sokkal többre értékelve a veled való közösséget, ebben segíts nekünk változnunk, ebben segíts nekünk félretenni többször a mi életünk feladatait, kikapcsolódásait is valahogy te hozzád vinni, és keresni téged, mint teremtőt, megváltót, és így járni rendíthetetlen békességgel és hittel az életúton. Így legyél velünk, hiszen olyan napokat és időket élünk, amikor bár országunkban jelenleg béke van, de tudjuk, hogy ez törékeny, és az egész világon olyan nagy a nyomorúság, és mi olyan elkényeztetve, és olyan hihetetlen jólétben élünk, édesatyánk. Köszönjük ezt neked, de tegyél óvatossá bennünket, hogy nehogy elbízzuk magunkat, és nehogy a földi dolgok valóban
teljesen eltereljék a figyelmünket a te várásodról. Az Úr Jézus nevében kértük mindezt, egyenként kísér bennünket tovább a mi életutunkon, és taníts minket a bőrszívre. Amen.

Kedves gyülekezet, én azt hiszem, hogy köztudott vagy ismert közöttünk, hogy Jézus milyen hangsúlyosan szólt arról, hogy Isten országának az evangéliuma az egész földön minden népnek kell, hogy hirdetessék az ő visszajövetele dicsőséges megjelenés előtt. És az is ismeretes, hogy ezzel párhuzamos az a jelenések könyvében olvasható ige, ahol ugyanilyen hangsúlyosan mondja, hogy az örökkévaló evangéliumnak minden nép, nemzet, ágazat, nyelvtörzs körében hirdettetnie kell Jézus eljövetele előtt. De az a kérdésem, hogy tudjuk-e mi az, hogy örökkévaló evangélium? De további kérdésem is van, vajon élettapasztalatunk-e, hogy ez az evangélium hogyan újítja meg és hogyan változtatja meg az életünket? Tehát így is fogalmazhatnék, tapasztalatból értjük-e, és tapasztalatból ismerjük-e, hogy mi az örökkévaló evangélium. Az egész negyed évben a szokásos negyedévi Biblia tanulmányaink most a hitáltali megigazulásról szólnak. Nagyon fohászkodom azért, hogy ezek a tanulmányok átjárják a gondolkozásunkat, és tényleg élettapasztalattá váljanak, és ne az elméleti ismeretünk növekedjék egyszerűen általa. Ezek között a tanulmányok között nem sokára sorra kerül egy ószövetségi részlet, ami mondhatom, hogy a hitáltali megigazulásnak az egyik legtökéletesebb szemléltetése az írásban. És én szeretném, ha erről gondolkodnánk ma délelőtt együtt, és lapozzuk is föl Zakariás könyve 3. fejezetét, és Zakariás próféta könyve 3. fejezetéből fogom olvasni az első 7 verset. Így olvasom az igét, tehát Zakariás könyve 3. fejezetéből olvasom az első 7 verset. Azután megmutatta nékem Józsuát a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és Sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondta az Úr Sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott üszögéhez? Józsua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és állt az angyal előtt. És szólt, és mondta az előtte állóknak mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat. És mondta néki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztettelek téged. Azután mondám, tegyenek fejére tiszta süveget. Feltették azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltöztették őt, az Úr angyala pedig ott állt. És bizonyságot tőn az Úrnak angyala Józsuának mondván, ezt mondja a seregek ura, ha az én utaimban jársz, és ha parancsolataimat megtartod, te is ítélője leszel az én házamnak, sőt, őrizni fogod az én pitvaraimat, és ki és bejárást engedek néked ez itt álló között. Olyan lényeges igazságokat tartalmaz ez a szakasz, és olyan gyakorlatias segítséget ad, hogy úgy gondolom, ha néhány hét múlva sorra kerül is a szombatiskolában, nagyon fontos, hogy beszéljünk róla, mert talán, ha most elhangzik róla a prédikáció, akkor pedig heti biblia tanulmányként ismét átgondoljuk. Bízom benne, hogy mélyebben rögződik bennünk, és ahogy említettem, végül valóságos élettapasztalatunká is válik. Hát nézzük meg, hogy ennek a profétikus látomásnak kik a főszereplői. Ugye azt olvastuk, hogy ezt látta profétikus látomásban Zakariás proféta. Az első számú főszereplő Józsua főpap. Józsua főpap egy abszolút pozitív szereplő a Bibliában. Ő volt Zorobábel fejedelem mellett a másik vezető, aki a 70 éves babiloni fogság után az első fogoly csapatot hazavitte az ősi földre, hogy megkezdjék a templom építést és az egész országnak az újjáépítését. Ez a profétikus látomás 1520-ból való, akkor kapta Zakariás proféta, illetve 520-ból időszámításunk előtt, és
Zakariás proféta azért kapta ezt a látomást, hogy bátorítsa a templom újjáépítését. És ezzel kapcsolatban is nagyon pozitív bizonyságtétel szól a Bibliából, hogy Józsua főpap és Zorobábel fejedelem hallgattak a profétai bátorításra, és bár akkor nagyon veszélyes volt a templomépítés folytatása, mert tiltás alatt volt, mert a samaritánusok följelentették őket a perzsa királyi udvarban, ők mégis bátorságot vettek, és a proféták szavára hitben folytatták az építkezést. Meglepő, hogy mégis azt olvassuk, hogy ez az igaz hívő főpap, nem sok volt ilyen Izrael történetében, mégis szennyes ruhában áll az Úr előtt. Vajon mit juttat ez eszünkbe? Hozzáteszem, hogy mint főpap nem csak a saját személyében állt az Úr angyala előtt, hanem a népe képviseletében is. De az a nép is kivételesen egy igaz nép volt. Ahogyan ember igaz lehet. Mert vállalták a hazamenetelt, vállalták, hogy hozzáfognak az újjáépítéshez, a viszonylagos jólétet ott hagyták Babilonban, ahol már konszolidáltabb, rendezettebb helyzetük volt, ezt csak hitben tudták megtenni. És ők is együttműködtek Józsua főpappal, Zorobábel fejedelemmel, hogy a veszélyes helyzet ellenére folytassák hitben a templom építését. Tehát mégis miért állt Józsua főpap szennyes ruhában az Úr előtt? Azt szemlélteti ez velünk, amit Ézsaiás proféta könyve mond, minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és a megfertőztetett ruha. Még ha a legjobb szándékok vezetnek is, és buzgón igyekszünk is, mégis tele vagyunk az önzés foltjaival és szeplőivel, és ez mégis ilyen Isten előtt. Egy kérdés az, hogy Józsua főpap hogy állt az Úr előtt? Csak Isten tudta, hogy ő szennyes ruhában áll valóságban az Isten ítélő szék előtt, vagy ő maga is ennek tudatában állt az Úr angyala előtt. Biztos, hogy az utóbbi érvényes, mert hogyha ő maga biztosan, öntelten, a maga vagy a népe igazsága tudatában állt volna Isten előtt, nem részesülhetett volna abban a tapasztalatban, amiről itt szó van. Tehát úgy állt Isten előtt körülbelül, mint annak idején Dániel próféta, aki szintén úgy esedezett Isten előtt, hogy azt mondta, vallást teszek az én bűnömről és az én népemnek bűnéről. És nem a mi igazságunkban, hanem a te irgalmasságodban bízva terjesztjük előtbe a mi esedezéseinket. A másik szereplő ebben a profétikus ábrázolásban az Úr angyala. Ugye a mi magyar angyal szavunk az angelos görög szóból ered, és az a jelentése, hogy követ, küldött. És emlékezzünk arra, hogy az Ószövetség többször nevezi Jézust, hiszen ugye az Ószövetségben a messiás személye még hogy így mondjam, ködön át volt látható, még nem volt egészen világos, hogy kicsoda ő, és többször beszél róla ilyen közvetett módon az Ószövetség, hogy az Úr orcájának angyala. Ez azt jelenti, ha lefordítjuk az angyal szó jelentését, az Úr színének, az Úr orcájának követe vagy küldötte, aki Isten jelenlétét, Isten valóságos személyét képviseli közöttünk. A másik kifejezésemben, amivel az Ószövetségben találkozunk Jézusra vonatkozóan, hogy ő a szövetség angyala. Megint csak lefordítom, a szövetség követe, küldötte. Isten az elveszett emberrel is békeszövetséget akar kötni, és ennek a követe, küldötte Jézus Krisztus, a messiás, a megváltó. Tehát egyértelműen róla van szó a látomásban, csak olyan közvetött módon, ahogyan az Ószövetség még előre szól az eljövendő megváltóról. A harmadik szereplő Sátán, akinek a neve azt jelenti, hogy ellenség, de az Új Szövetségben van egy másik neve is, amit a mi Bibliánk mindig ördögnek fordít le, és ez azt jelenti, hogy vádoló. Olyan kifejező, nem a két neve, ellenség és vádoló. Ne felejtsük el, hogy olyan lényegi tulajdonsága Sátánnak a vádolás, amiről ugye itt is hallunk, olvasunk, hogy jobb keze felől állt Józsuának, hogy vádolja őt, hogy még az egyik neve is így hangzik az írásban, a vádoló. És Sátán ezt a munkáját több szinten is, többféleképpen is végzi. Egyszer vádol az Isten előtt, ahogy Júdás levele mondja, vitatkozik az Istennel, hogy miért akar egy bűnös emberen könyörülni.
vitatkozik és vádol, és azt mondja, hogy ha Isten elítéli őt és angyalait, a bűn szerzőjét, és akik azonosultak a bűnnel, miért vesz védelmébe bűnös törvényszegő embereket? De Sátán vádol sokszor embereken keresztül is. Amikor valaki csak a betonba akar taposni, ahogyan a mondás járja, amikor csak kímélet nélkül és egy reménysugár nélkül valakit vádol, és az indítékait sötétnek és gonosznak mutatja be, mint aki ezt biztosan tudja, biztosak lehetünk vele, hogy ez a vádoló Sátán, aki sokszor embereken keresztül is kétségbe akar ejteni. De talán a legveszélyesebb az, mikor az embert a saját lelkiismeretében támadja meg, mert hát a lelkiismeret ugye az egy nagyon pozitív dolog. A Szentlélek is dolgozik a lelkiismeretünkön keresztül, hogy minket szembesítsen a bűneinkkel, de Sátán még ide is be tud hatolni. Szeretném megkérdezni, nincs megírva Júdásról, hogy belesugalt a Sátán a szívébe az árulás gondolatát? Nem csak ezt tudja belesugalni az emberi szívbe, hanem ezt a vádoló mesterségét az ember lelkiismeretén keresztül is ki tudja fejteni. Testvérem, nagyon vigyázzunk, különböztessük meg a Szentlélek bűnfelismerése és bűnbánatra vezető munkáját Sátán vádolásától. A kettő között az a különbség, hogy a Szentlélek ugyan leleplezi a bűneinket, de mindig ott van a reménységadás, mindig ott van a tanácsadás, mindig arra ösztönöz, hogy a megváltóhoz forduljunk segítségért. A Sátán vádolásának meg éppen az ellenkezője a célja. Az a célja, hogy minket kétségbe ejtsen, hogy mi egy teljesen reménytelen eset vagyunk, nekünk már mindegy, mi soha megváltozni nem tudunk. Isten egy ilyen vétkes emberrel szóba nem állhat, a közelébe se merjünk menni. Ugye ez megint egy hatalmas igazság, hogy az Isten szent, hogy az Isten igaz, igazságos szeret, és az igazak látják az ő orszáját. De Sátán kiforgatja ezt, és összehasonlítja Isten szentségét a lelkiismeretünkben, a mi bűneinkkel és tökéletlenségeinkkel, és az egésszel azt akarja elérni, hogy mi távol maradjunk Istentől, ne merjünk hozzá menni, ne merjük a kegyelmét és a segítségét kérni, hanem reménytelennek érezzük magunkat a vádolásai alatt. És szeretném megkérdezni, hogy mi történik a látomásban. Ugye az Úr angyala, a megváltó, nek nem partner Sátán, nem tartozik neki semmivel, nem olvassa a fejére azt, amit a fejére olvashatna. Ettől teljesen eltekint, egyetlen szóval rendre utasítja, és azt mondja, dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán. És tesz egy ünnepélyes, hatalmas kijelentést, az összes vádolása ellenére, dorgáljon meg téged az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Hát itt az ember elámul. Hát Isten bűngyűlölő. A Biblia, amikor jellemzi őt, akkor ez mindig visszatér, hogy Isten bűngyűlölő. Egy másik masszív bibliai kijelentés, Isten bűnnel együtt nem lakik. Akkor nem ellentmondás ez, hogy Isten magáévá fogadja a szennyes ruhába öltözött Józsuát, aki ugye képviseli az egész hívő népet. Ugye Jeruzsálem is a hívő népnek az egyik neve, szimbolikus neve. Amikor azt mondja, magáévá fogadja Jeruzsálemet, félreérthetetlen, hogy Józsuára és az általa képviselt népre utal, akik éppen Jeruzsálem újjáépítésért fáradoznak, és ő kijelenti, hogy őket magához fogadja. Hogy lehet ezt megérteni? Ez teljes ellentmondásnak tűnik. És utána jön egy hasonlat, és ez a hasonlat már nagyon sok mindent megmagyaráz, mert hozzáteszi, avagy nem tűzből kikapott üszögéhez. Ugye az üszög az egy fadarab, amit kikaptunk a tűz közepéből, és természetesen nem lehet ép és tökéletes, hanem rajta van a tűznek a nyoma. Töredezett, kormos. És úgy érezzük, hogy Jézusnak ez az érvelése, mintha azt mondaná, hogy igaz, hogy ez az ember szennyes ruhában állít, hogy ez a nép méltatlan, de hát az Isten tudja azt, hogy milyen körülmények veszik körül az embert, milyen örökséggel születik. Tudja, hogy Sátán hogyan kíméletlenül támadja őt. És az ember, akit Isten meg akar menteni, az olyan tényleg, mint a tűzből kikapott üszög. Mintha Isten azt mondaná, én a méltányosság és az igazság Istene vagyok, és,
Én tudom azt, hogy ez az ember, és ezek az emberek olyanok, mint a tűzből kikapott üszög, és én könyörülök rajtok, és kijelentem, hogy magamhoz fogadom. De azt mondhatjuk, hogy még mindig nem megoldott a dolog. Még mindig azt mondjuk, na de hogy lehet, hogy Isten, aki bűnnel együtt nem lakik, amit kategórikusan mond az írás, és Isten, aki bűngyűlölő. Hát ő megváltoztatja a mércét a tűzből kikapott emberre vonatkozóan. Az egész írás arról szól, hogy Isten törvénye szent és sérthetetlen, és hogy az Isten igazságának a mértéke sohasem alkalmazkodik a bűnös emberhez. Isten ennek a szintjét soha alább nem szállítja, azért, mert megért minket, hogy milyen gyarlók vagyunk. Akkor hogyan lehetséges, hogy Isten mégis azt mondja, magához fogadja Jeruzsálemet? Ezt a szennyes ruhában álló Józsua főpapot, még ha érvel is azzal, hogy ez olyan, mint a tűzből kikapott üszög. Ennek a látomásnak a csúcspontja a következő negyedik vers, és itt látjuk, hogy hogyan fogadja magához mégis, hol oldódik föl ez a látszólagos ellentmondás. A negyedik vers így hangzik, és szólt és mondta az előtte állóknak, vegyétek le róla a szennyes ruhákat. És folytatja tovább, és mondta néki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Ugye itt már semmi kétségünk nem lehet, hogy a szennyes ruha mit ábrázol, előzőleg is láttuk, ugye az ige másutt is használja ezt a hasonlatot, de itt kimondja, amikor leveszik róla a szennyes ruhát, lásd, levettem rólad a te álnokságodat. Tehát egy ruhacsere történik. Félreértés ne essék, Isten szennyes ruhában nem fogadja magához Jeruzsálemet. A szennyes ruhával ő nem egyezik ki. Az a tétel változhatatlan, hogy Isten bűngyűlölő és bűnnel együtt nem lakik. Ez soha nem rendül meg. De mi történik? Egy bámulatos ruhacsere, az Úr angyala rendelkezik, vegyétek le róla a szennyes ruhát, és ünnepi ruhába öltözteti őt. Mit szimbolizál ezt? Azt, amit a Krisztus kereszthalála és a Krisztus közben járása, a Krisztus megváltó műve tesz lehetővé számunkra. Isten eltekinthet egy embernek a hatalmas bűnadósságától, a rengeteg törvényszegésétől. Ő az igazság Istene, ezt nem tehetné meg Krisztus helyettes áldozata nélkül. De mivel Krisztus ártatlanul, aki ő maga emberfiaként soha nem vétkezett, noha mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, szeretetből, ami megmentésünkért önként elviselte az emberi bűn jogos büntetését, ezért Isten azt mondhatja, hogy aki hisz ebben, aki igényli ezt a helyettesítést, ő egy pillanat alatt azt mondta, levettem rólad álnokságodat, bűneidet nem számítom be neked, oda számítom azok közé a bűnök közé, amelyekért Krisztus meghalt, és most jön az ünnepi ruhát

rendkívül szemléletesen ábrázolják. Azt írja Pál apostol az Új Szövetségben. Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus jó téteményét, hogy ő gazdag lévén szegény élet érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok, hogy mi megkaphassuk ezt az ünnepi ruhát, hogy nekünk számítassékbe kegyelemből a Krisztus igaz élete, az életszentsége, és ezen az alapon Isten fiaivá fogadhasson, magához fogadhasson. A másik ige, ez ugyancsak Pál apostol levelében található, ami így hangzik, mert azt, aki bűnt nem ismert, Isten bűnné tette érettünk, és de figyeljünk a folytatásra, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Felfogható ez, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. És egy harmadik ige, Ézsaiás könyve 53. fejezetéből, a messiási jövendülésből. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Miénk a békesség, övé a büntetés. Övé a seb, miénk a gyógyulás. Ezek az igék milyen tökéletesen fejezik ki ezt a csereviszonyt. De én szeretném, hogyha azt is végig gondolnánk, hogy mi történik egy emberrel, mikor ezt a ruhacsere megvalósul. Amikor az Isten kegyelemből egy pillanat alatt azt mondja a bűnbocsánat adásakor egy embernek, mint amit Józsuával is cselekedett, azt mondja, hogy 10 000 talentumot elengedtem. És abban a pillanatban őt fiának fogadja, magához fogadja, és úgy tekinti, mintha úgy élt volna, ahogyan az emberfia Krisztus tökéletes igazságban. Az ő igazsága nekünk számítatik be. Maradhat az emberi szív érzéketlen, ekkora önkéntes áldozattól, ekkora nagy lelkűségtől, ilyen kimondhatatlan kegyelemtől? Semmiképpen. Ellen White-nak a tömör megfogalmazását idézem, ezt írja, a bűnbocsánat túláradó szeretete megtisztítja a szívet. Tehát, hogy így mondjam, nem csak a Jóisten egy jogi megoldást alkalmaz, mikor az embert magához fogadja, teljes bűnbocsánatot ad egy pillanat alatt, nem csak ennyi történik, hanem ezzel a nagy lelkű kegyelmével, ezzel a csodálatos cserével, abban a pillanatban az Isten, hogy így mondjam, legyőzi az ember önzését, megtisztítja az ember szívét a bűnnel való kiegyezéstől, és hála és a szeretet elkötelezettsége ébred benne Isten iránt. Egy nagyon szép idézetet olvastam egy francia protestáns szerzőtől, ezt írja, az a büntetés, amellyel Isten Krisztusban a kereszten a mi bűneinket sújtotta, úgy visszhangzik a lelkiismeretünkben, mint a tulajdon bűneink büntetése. Kényszerítve érezzük magunkat, hogy elhagyjuk azt a bűnt, amiért Krisztus ezt a halált szenvedte. Tehát amikor az Isten magához fogad, akkor ugyan az ember jelleme még nem tiszta. Az ember cselekedeteiben semmiféle helyrehozás nem történt. Tényleg olyan, mint a tűzből kikapott üszög. Még külső megjelenésében kormos, repedezett, egyáltalán nem tökéletes, de a szíve szerint igaz. Mert a bűnbocsánat túláradó szeretete megmozdította, megtisztította a szívét. Nem csodálatos eljárás ez az Istennek? Hogy tudja az igazságot és a kegyelmet egyeztetni? A törvény mércéjét nem szállítja alá. Az Isten ítéletének az igazság mércéje az mozdíthatatlan. És Isten mégis azt mondja, magáével fogadja Jeruzsálemet, az elveszett, esendő, bűnös embert. De nem a szennyes ruhában, hanem egy pillanat alatt kicseréli ezt. Nem tulajdonítja neki bűneit, neki tulajdonítja Krisztus igaz életét, de a szíve is megtisztul ettől a nagy lelkűisteni eljárásról. Tehát külsőleg még olyan, amilyen, de a szíve szerint már igaz. Egy Zsoltár ige így szól, tégy, Uram, jót a jókkal, a szívük szerint igazakkal. Mert abszolút jó nincs, csak szíve szerint igazzá lett, igaz ember létezik. De szeretnék gyakorlati példát idézni, mert ez talán mindennél többet mond, ennél a nagyon szép és kifejező szemléltetésnél is. Ugye Dávid király esetére mindnyájan emlékszünk. És Dávid ugye olyan bűnt követett el, amiben beleborzongunk. Én nem egy hívő embertől hallottam.

múltban is valaki azt mondta, hogy még mindig nem vagyok kibékülve ezzel a Dávid történettel. Én még mindig nem tudom elfogadni, hogy egy ilyen ember, aki ilyen közel volt Istenhez, az ekkora bűnt követett el, és az, hogy Isten annak ilyen könnyen megbocsátott. Szóval ezt még ő mindig nem tudja fölfogni, mondta az illető, keresztény létére. Valóban így van, az ember alig tudja felfogni az Isten eljárását. De hogy is van a Bibliában? Amikor Dávid ugye egy közönséges házasságtörést követett el, tényleg közönséges testi kívánságból, és megtetészte egy közvetett gyilkossággal. Ő, aki által az Isten ihletett proféciákat mondott, ő, aki az Isten szabadítását annyiszor tapasztalta. De amikor az Isten szigorú feddésére, amely kíméletlenül kimutatta a bűnét, ő lelke mélyéig összetört, és kijött belőle a vallomás, vétkeztem az Úr ellen. Nézzétek meg a Szentírásban Sámuel második könyve 12. fejezetének a 13. versében. Ugyanabban a versben találjuk, még a versbeosztás is ilyen. Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni, mondta Nátán próféta az Úr szavát közvetítve abban a pillanatban. Halljátok ezt a kifejezést? Elvette a te bűnödet. Volt és nincs. Abban a pillanatban felhangzott ez. És azután mondanék egy másik példát. Ez a másik példa az a lator, akit Jézussal együtt feszítettek meg a kereszten. Nem tudjuk, hogy mit csinált, de nézzük meg, hogy milyen hihetetlen gyorsan zajlott le egy változás, mert Márk evangéliumából az derül ki, hogy először a másikkal együtt szidalmazta Jézust. Aztán, ahogyan figyelte Jézusnak a csodálatos magatartását, a hihetetlen önfegyelmét, a hihetetlen önzetlenségét, másokkal törődését, egyszer csak rászól a társára, és azt mondja, az Isten sem féled, hallgass el, mi ugyan cselekedetünk méltó büntetését veszül, de ő semmi gonosz nem cselekedett. Nem tudjuk, hogy ez ember mit csinált, mert se az ókeresztény hagyományban, sem a Bibliában semmi feljegyzés nincs róla. De hát nem akármi lehetett, ha saját maga azt mondta, hogy ő megérdemli ezért a keresztre veszítést. Azt mondta a másik társára és önmagára vonatkoztatva, mi méltán szenvedjük ezt, ami cselekedetünk méltó jutalmát veszük. Akkor az embernek a lélegzete eláll, egy ilyen ember, aki éppen most ezt nagyon világosan látja, hogy mer a következő percben odafordulni Jézushoz, és egyenesen üdvösséget kérni tőle, nem? Hát ezen egy ember, aki komolyan veszi az Isten törvényét, igazságát, megbotránkozik. Hát hogy is jut eszébe odafordulni Jézushoz, és azt mondani, Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. Hát nyilván a lélegzet is elállt, hogy mit fog erre a megváltó válaszolni. Csak úgy képzelhetjük el, hogy elcsendesedtek a kereszt alatt. Hallották ennek az embernek a szavát, és lélegzet visszafolytva figyelhették, hogy mit válaszol erre Jézus. És a következő percben felhangzik, bizony mondom néked ma. És mi volt ennek a jelentése? Óriási jelentése volt ennek a maszónak. Ma, amikor ugyanazt a büntetést szenvedem el ártatlanul helyetted, és mindenkiért, amire te azt mondod, hogy méltán, méltó büntetése a bűneidnek. Ma én megígérhetem neked, és meg is ígérem, velem leszel a paradicsomban. Ez az ember is csak szíve szerint lett igaz. Abban a pillanatban szíve szerint lett igaz, amikor beismerte, hogy ő megérdemli ezért a büntetést, de a Jézus csodálatos magatartása lenyűgözte a lelkét. És íme milyen különbség az, mikor a Szentlélek vezet bűnfelismerésre, mert ezt is elvezette bűnfelismerése, de arra bátorította, ami önmagában képtelenségnek látszik, hogy ő oda merjen fordulni a megváltóhoz, és azt kérje tőle, hogy üdvözíts engem, fogadj be a te országodba engem. Emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. De sorolhatnám tovább. Ha valaki a tékozló fiú példázatára gondol, elég durva bűnt követett el. Ugye Jézus úgy ábrázolta, hogy kikövetelte arcátlanul az atyától a vagyonból a ráeső részt még az atya életében. Ugye
visszataszító magatartás. Aztán, ahogy a testvére elmondta, dobzódva élt, paráznanőkre költötte, és hazamegy, még külsőleg is rongyosan és piszkosan, csak így lehet elképzelni, hiszen már disznópásztornak szegődött. És mikor ő is éppen elmondja, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok, hogy méltó, hogy a fiadnak hivatassam, az atya azonnal rendelkezik, vegyétek le róla a szennyes ruhát, és a legszebb ruhát adjátok rá. Ugyanezt fejezi ki. És eszünkbe juthat Ézsaiás könyve első fejezetének a 18. verse, mindezt tömören összefoglalja. Az Isten meghívja az embert, és azt mondja, no, gyertek, törvénykezzünk. Az ember megdermed tőle, milyen az, amikor Isten törvénybe hív, no, gyertek, törvénykezzünk. És így folytatódik, ha a bűneitek vérpirosak, hófehérek lesznek. És ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanuk lesznek, mint a gyapjú. Szeretnék itt idézni János első leveléből egy igét, ami nagyon egyszerűnek tűnik, de szerintem mi sorba elbukunk ennél az igénél, illetve nem merjük elhinni, ezt kell mondanom. Így hangzik ez az ige, mi megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét. És azt kell mondanom, hogy mi gyengék vagyunk. Nem tudjuk felfogni, megismerni is alig tudjuk, és még kevésbé elhinni az Istennek ezt az irántunk való szeretetét. Pedig ez az üdvösségnek a legelső feltétele, hogy helyes Isten képünk legyen. Hogy lássuk az Istent ilyennek, és ezt az a vádoló sátán el ne tudja takarni a szemünk elől. Hogy mi megismerjük és elhiggyük az Istennek irántunk való szeretetét, hogy a bűnnel ugyan ki nem egyezik, de úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. És a megváltó úgy szeretett minket, hogy kiitta a keserű poharat. Azért, hogy Isten igazságosan és kegyelmesen ilyen eljárásban részesíthessen minket. Erre mondta azt Luther, nem tudta visszatartani a csodálatát. Hadd olvassam a szavait. Az evangélium veleje és alapja az, hogy mielőtt példát vennél Krisztusról, felismered és elfogadod őt, mint Isten ajándékát és adományát, amely immár a tiéd. Lásd, ez a helyesen felismert evangélium, ez Isten túláradó jósága, amit egyetlen próféta, apostol vagy angyal sem ábrázol teljes egészében, és egy szív sem volt képes eléggé csodálni és megragadni. Ez a hit vált meg téged a bűntől, haláltól és pokoltól. Ennek segítségével győzöl le mindent. Ó, nem lehet erről eleget beszélni. Kár, hogy az ilyen prédikációra nem hallgat a világ. És nagyon érdekes, hogy folytatja. Ha már elfogadtad Krisztust, mint üdvösséged alapját és velejét, akkor következik a második pont, hogy példát védj róla, és úgy szenteld magad fele barátod szolgálatára, ahogyan, mint láttad, ő neked szentelte magát. Lásd, ettől kap erőre a hit és a szeretet. Ezzel teljesedik be Isten parancsolata. Ekkor tud az ember boldogan és félelem nélkül bármit megtenni és elviselni. És nézzük meg, Zakariás látomása nem pont úgy folytatódik, ahogyan Luther erről beszél. Mert miután kicserélték Józsua főpapnak a ruháját, így olvasom az 5. versben, ez hangzik el, tegyenek a fejére tiszta süveget. Mi volt a főpapi süvegre erősítve, milyen felirat? Szentség az Úrnak. Szentségről szó se lehet addig, amíg az ember szíve nem tiszta, amíg bűnbocsánatban nem részesült. Teljesen hiába való ábrándolás, hogy az ember meg tud szentelődni, akár a saját igyekezetével, vagy valamilyen módon. És az is hiú ábránd, hogy tiszta szív nélkül szent lelket kaphat. Szó sincs róla. Mindennek az alapja és a veleje, mindennek a kezdete, az alfája a bűnbocsánat, a megigazulás hitáltal, hogy tiszta szívet kapjon az ember Istentől. Nincs megírva az írásban, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.
Hiába akarsz te igyekezni, ha a szíved nem tiszta, semmire nem mész. A szíved pedig semmi más nem tudja megtisztítani, mint az Istennek a túláradó szeretete. Semmi más hatalom nem képes erre. Amikor Ézsaiás próféta látomásában azt élte át, hogy az oltárról lett parázssal tisztították meg az ajkát, ez ugyanez volt. Az Istennek ez a csodálatos szeretete, mint az égő parázs égeti ki a bűnt az emberből, és tisztává teszi a szívét. És nézzük meg utána, hogy folytatja. Még utána nem csak, hogy most tegyék a fejére a süveget, hogy szentség az Úrnak. Most már ez szóba jöhet, most már erre esélye van. Hanem így is folytatja, ezt mondja a seregek ura. Ha az én utaimban jársz, és ha parancsolataimat megtartod, te is ítélője leszel az én házamnak, sőt, őrizni fogod az én pitvaraimat, és ki és bejárást engedek néked az itt állók között. Nehogy valaki félreértse, hogy amiről eddig beszéltünk, az az olcsó kegyelem tana. És hogy itt arról lenne szó, hogy hát az Isten törvényének nincs is helye a megigazulásban, dehogy nem, csak a maga helyén. Miután már Isten tiszta szívet teremtett az emberben, és mi jár ezzel együtt? Mi történik, amikor az ember szíve tiszta? És mi történik akkor, mikor az Isten a legszebb ruhába öltöztetje, az ünnepi ruhába öltözteti, a Krisztus igazságát tulajdonítja neki? Azonnal fiának fogadja. Ez ugyanaz, mint amit így mond, hogy magához fogadja. Magához fogadja, mint fiát. És a fiúság lelke kicsoda. Így mondja az írás, a Szentlélek, a fiúság lelke. Ez nem üres szólam, Isten részéről most fiává fogad, ennek egy valóságos következménye van, az, hogy az ő szent lelkét adja. Így mondja az írás, erről ismerjük meg, hogy ő benne vagyunk, hogy a maga lelkéből adott nékünk. De a Szentlélek csak kitakarított, megtisztított szívbe költözik. A Szentlélek is isteni személy, a Szentlélekre is érvényes, hogy bűnnel együtt nem lakik. Nem tudom, testvérem, látjuk azt, hogy milyen hiába való dolog azt mondani Istennek, hogy olyan nagyon felszínesen, hogy Isten háta mögött azt mondjuk, sajnálom, tudom, hogy bűnös vagyok, de vagy a egyik legrosszabb az, hogy valaki azt mondja, majd jobban igyekszem, majd kiköszörülöm a hibákat az életemben, majd valahova eljutok. De a másik nem kevésbé rossz, ha azt mondja, Istenem, ad nekem lelkedet, hogy én most igaz életet éljek. Majdnem, hogy azt mondanám, hogy az Istennek a megbántása, vagy még keményebb szót használok, Isten káromlás, szent lelket kérni, ha a bűneinket nem rendeztük el, és a szívünk nem tiszta. Hát az úrvacsorán, a lábmosásnál mi hangzik el? Mit mondott Jézus Péternek? Ha meg nem moslak téged, semmi közöd nincs én hozzám. Ez ugyanaz, mint az, hogy Isten bűnnel együtt nem lakik, hogy Isten bűngyűlölő. Tehát ne ábrándozzunk arról, hogy mi egy valódi bűnrendezés nélkül, a hitáltali megigazolás igazi tapasztalata nélkül, a bűnbocsánat elnyerése nélkül, mi vagy a saját igyekezetünkkel be tudjuk tölteni Isten törvényét, vagy pedig szent lelket kaphatunk. Egyik sem lehetséges. Ez a sorrend, amit itt ez a Zakariás proféta könyvében feljegyzett látomás mutat. Menj szennyes ruhába is Istenhez, ne félj szennyes ruhában is hozzá menni. De nem azt gondolva, hogy Isten kiegyezik a szennyes ruháddal, az soha nem fogja megtenni. De ha te tudod, elismered ezt a szennyes ruhát, és elhiszed az Isten irántad való szeretetét, és ennyi meggyőző példa mellett, és ennyi hatalmas ígéret mellett, hogy ne, no, gyertek, törvénykezzünk, a bűneitek vérpirosak, hófehérek lesznek. Ha megalázzuk a fejünket, és azt mondjuk, nekem semmi érdemem nincs, de a Jézus Krisztusért, és az Úr angyala ma is ugyanaz, mint itt volt, az ő közben járása által, Uram, rendelkezzél, hogy az én bűneim levétessenek az én nevemről, és Krisztus igazsága tulajdonítassék nékem, és fogadj vissza fiadnak. Ha ezt megtesszük, akkor megtettük a szükséges lépést. Akkor Isten, mint az égő parázssal, az ő túláradó szeretetével megtisztítja a szívünket, és akkor indulhat a megszentelődés útján az ember. Akkor most már szó lehet arról, hogy Isten parancsolatait megtartsuk, nem a magunk erejével, hanem a fiúság lelke segítségével, az engedelmesség lelke segítségével, akit Istentől kaptunk. És ez az, amitől mindig vissza akar minket az ellenség tartani.
És én úgy gondolom, hogy itt követjük el újra és újra a hibát. De ha valaki azt mondaná, na de hát ezt ugye egyszer-kétszer megteszi Isten az emberrel, na de hát hányszor lehet ezt az utat megjárni? Megkérdezte Péter egyszer Krisztustól, hogy Uram, ha az én atyám fia egy nap hétszer vétkezik ellenem, és hétszer hozzám jön, hogy bocsáss meg, hányszor kell nekem megbocsátani? Még hétszer is. És Jézus azt mondta neki, nem mondom neked, hogy még hétszer is, hanem még 77-szer is. El tudjuk képzelni, hogy nekünk Isten azt mondja, hogy a fele barátodnak akár egy nap 77-szer is bocsáss meg, és ő nem lenne hajlandó ezt megtenni velünk. Igen. Csak egyet nem. Hogy mi úgy rejtőzködünk az Isten elől. Lehet, hogy marcangoljuk magunkat a bűneink miatt, de nem értjük meg az evangéliumot, nem ismerjük meg, és nem hisszük el Isten szeretetét, nem értjük meg azt, hogy a szívünket nem tudjuk megtisztítani. Tiszta szív nélkül nincs Szentlélek, nincs Isten parancsolatainak megtartása. És nekünk annyira meg kell alázódni Isten előtt, hogy akár egy nap 77-szer is, ez ugye nyilván érezzük, hogy egy költői túlzás, Isten őrizzen ettől, de akár egy nap 77-szer is menjünk az Istenhez azonnal. És én azt szoktam mondani, hogy egy lelkismertes keresztény ember úgy van, hogy csak egyet szól helytelenül. Csak a gondolatán suhan keresztül egy tisztátalan vagy helytelen gondolat. Abban a pillanatban úgy érzem, mint a jó éles tűt beleszúrtak volna. És már lelkében felfohászkodik. És alig várja, hogy néven nevezve az Istentől bocsánatot kérhessen. Ez az alfája az megigazulásnak, ez a megszentelődésnek az alapja, ez a valódi evangélium. És ez az az örökkévaló evangélium, amit a világnak is képviselnünk kell, hogy nincs reménytelen eset, nincs reménytelen helyzet, de ehhez az embernek meg kell ismerni és elhinni az Isten szeretetét. És ez azzal jár, hogy minden önigazságunkat letegyük, minden büszkeségünket letegyük. Ugye, hogy egy énekünk mondja, adni semmit nem tudok, keresztfádra borulok, mosd meg, ó, mert meghalok. Ez a néhány sor az énekben tökéletes kifejezése annak, amit itt szó van. Még egyszer elmondom, adni semmit nem tudok, keresztfádra borulok, mosd meg engem, mert meghalok. Aki ezzel a lelki magatartással Istenhez megy, egy sem fog elveszni soha. És az Isten meg annyiszor megbocsát, és állandóan fáradozik értünk, hogy mind erősebb legyen az ember szívében ez a gondolat, hogy én tartozom Istennek azzal, hogy az életem szentség legyen az Úrnak. Én vágyva vágyakozom azzal, hogy ki és bejárásom legyen az Isten angyalai között. Én ezzel az Istennel szemtől szembe akarok találkozni. Én le nem akarok mondani az üdvösségről, az Isten országába jutásról. És én vágyom arra, hogy Isten minden parancsolatát megtartsam, és vele tökéletes békében is összhangban éljek. És egyszer az Istennek öröme legyen én bennem, mint teremtményében. Ez az egyedül az üdvösségnek az útja. És az ige hirdetésünk befejezéseként én szeretnék még egy igét olvasni, és talán meglepő, hogy ezt is az Ószövetségből, hogy meggyőzzek arról, hogy mennyire ott van az evangélium tömören az Ószövetségben is. Ezt az igét Ezékiel próféta könyvéből fogom olvasni. Ezékiel próféta könyvéből olvasom, Ezékiel könyve 36. fejezetéből, a 26. és 27. verset. Nézzük meg a sorrendet itt is. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek hús szívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Mivel kezdődik, Isten kicseréli a szívünket. A kőszív az, ami nem tanítható, ami önigazult, magabiztos, elhárítja a bűnbánatot, és amiben nem tud a Szentlélek belehatolni. És azt mondja, az Isten kicseréli a szívünket. A hús szív az egy puha szív, amiben a tanítható szív, amiben bele tud hatolni a Szentlélek munkája. A szív megtisztítása az első. Mi a következő lépés? Ha már tiszta a szíved, adom a fiúság lelkét. Ha megigazulást nyertél, igaznak nyilvánítást, akkor az én lelkemet adom belétek. És utána mi a folytatás? És azt cselekszem, most már én cselekszem együttműködésben veled, egy szövetségben veled,
hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. És nem véletlen, hogy ez az utolsó szó így hangzik, megőrizzétek és betöltsétek. Mit jelent a betöltés? Színig tölteni, tökéletesen megvalósítani, nem csak a tiltást át nem lépni, hanem az Isten szeretett törvényét tökéletesen betölteni. Ez csak a Szentlélek által lehet. És őrizni ezt, hogy ez végül az ember jellemévé legyen, ez végül az ember szokásos cselekvésévé legyen. És ez az a megigazulás útja, amit az Isten el tud végezni. Azzal fejezném be igehirdetésünket, hogy idézném még Lukács evangéliuma első fejezetének a 76. verséből, hogy mi hangzott el keresztelő Jánosról, hogy mi lesz a küldetése? Hogy megtanítsd az ő népét az üdvösség ismeretére a bűnök bocsánatában. Közérthetőbb nyelven megtanítsd az ő népét az üdvösség, a szabadulás, a gyógyulás ismeretére a bűnök bocsánata által. És figyeljétek meg, hogy még az ő népét, Jézus korában is, még a hívő nép, ő sem értette ezt. Fogyatékosságuk volt, nem tudták a szabadulás, a gyógyulás ismeretét. És megkérdezem, az Isten mai népénél nem hiányos, éppen a legfontosabb a gyógyulás, a szabadulás ismerete. És hogy ennek az alfája mindig a bűnbocsánat, és a tiszta szív, és a megigazulás elnyerése Istentől. Szívemből kívánom, hogy mélyen megértsük ezt, és valóságos élettapasztalatunká is legyen, hogy megismerjük és elhiggyük az Isten irántunk való szeretetét, és ez a szeretet tényleg újjáteremtse az életünket, és meg is szentelje. Amen. Hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében. Elénekeltük ezt az éneket, Urunk, de a valóságban olyan nehezen tesszük meg mégis ezt a lépést, hogy minden bűnünkkel és vétkünkkel hozzád menjünk. Még mindig be tud csapni az ellenség, hogy szennyes ruhában ne merj Isten elé menni. Még mindig cél tud érni a mi életünkben azzal, hogy valahol a büszkeségünkre játszik rá. Urunk, be kell ismernünk, hogy még mindig sok bajunk van ezzel a büszke énnel. Még mindig olyan nehezen tesszük meg a te szereteted ismeretében is azt, hogy hozzád meneküljünk. Hogy belássuk a teljes tehetetlenségünket, hogy a szívünket nem tudjuk megtisztítani. Nem tudjuk egyetlen parancsolatodat sem betölteni, úgy, ahogyan a te igazságod mértékének megfelel. És hogy a te szent lelked nélkül nem tudunk egyetlen valódi igaz cselekedetet sem megvalósítani. Urunk, köszönjük, hogy a te igazságod és kegyelmed olyan tökéletes összhangban van egymással. Add, hogy soha ne szűnjünk meg ezt csodálni. Soha ne szűnjünk meg hódolattal állni meg előtted a Krisztus áldozatáért, közbenjárásáért, a mi megmentésünknek ezért az egyedülálló isteni megoldásáért. Könyörgünk, Urunk, segíts, hogy maradandó legyen a szívünkben a te igéd tanítása, és add, hogy egy elfojtott bűntudattal ne próbáljuk mi a te parancsolataidat megtartani, vagy menekülni előled, és sokáig vesztegelni a sötétben, hanem adj bátorságot ahhoz, hogy azonnal hozzád menjünk, és a te kegyelmedet, a te tökéletes, megigazító kegyelmedet kérjük, hogy elvedd a bűneinket, és tiszta szívet teremts bennünk. Add, Urunk, hogy megismerjük, és elhiggyük igazán a te szeretetedet, és ez a szeretet újjáteremtse, megszentelje az életünket. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és áldásoddal bocsáss el mindannyiunkat. Amen.

Dániel könyvének 11. fejezetére térnénk, és ennek a különleges profétikus szakasznak az a egyik legdöntőbb jellegzetessége, hogy kijelentésnek nevezi magát. Ami azt jelenti, hogy szakít a korábbi profétikus kifejezésekkel, nem jelképes formában, hanem nagyon is egyértelmű, könnyen azonosítható kifejezéseket használva próbálja a történelemnek azt az időszakát felvázolni és tartalmilag a maga közegében elhelyezni, amiről szól. Azt is el kell mondani még a bevezetés keretében, hogy Dániel könyvének ez a része egyedülálló módon az úgynevezett intertestamentális korral foglalkozik. Nem teljes terjedelmében, de ez az egyetlen olyan hely a Bibliában, ahol az intertestamentális kor, tehát a két szövetség közötti időszak, mint egy 400 éves időtartamról van szó, tehát ahol az írott kinyilatkoztatás történelmileg véget ér, és ahol az új szövetség az evangéliumokkal indít, ezt a kettő között lévő intertestamentális időszakot, egy 400 évet is tartalmazza. Nagy Sándor utódainak egymással való villongását, a különféle diadochoszoknak a területi elrendezésén keresztül a hatalmi villongásait, hogy aztán hogyan lépnek be a képbe külső erők, és hogyan formálják közel-kelet történelmét, ezek mind-mind ebben a bizonyos 11. fejezetben tetten érhetőek. Még egy különleges dolgot meg kellene említeni, és pedig a 10. fejezet, ugye tudjuk, hogy egy közbeékelt látomás, és mint egy annak a nagy küzdelemnek, amiről szó van, a jellegzetességeit ebben a bizonyos 10. fejezetben lehet igazán megismerni. A 10. fejezetnek néhány jellegzetes vonására szeretném még mindig a bevezetés jegyében felhívni a figyelmet. Azt mondja az első vers. Círusnak, Perzsia királyának 3. esztendejében egy íge jelentették Dánielnek, ki Baltazárnak neveztetik, igaz az íge, és nagy bajról való, és figyelt az ígére, és megértette a látomást. Ebben az első versben két dolog méltó arra, hogy kiemeljük. Az egyik, az az időbeli megjelölés, amikor Dániel ezt a bizonyos kijelentést kapja, ez Perzsia királyának, Círusznak a 3. esztendeje. Hozzáteszi, hogy igaz az íge és nagy bajról való. Ez a nagy bajról való, ez egy fordítási korrekciót igénylő kijelentés. A Bibliában ez az a hely, ahol az a bizonyos nagy küzdelem szinte egyetlen előfordulási helyén megtalálható. Tehát amikor azt mondja itt az íge, hogy nagy bajról való, úgy lehetne pontosan visszaadni, hogy nagy küzdelemről szól. Igaz az íge és nagy küzdelemről szól, és elmondja a következő versekben, hogy kik a küzdelem résztvevői, és ki áll a küzdelem hátterében, milyen erők mozdulnak meg, milyen hatalmak vonulnak fel, hogy a földi történelem alakításában álljanak.

Azt mondja, ne félj, Dániel, mert az első naptól fog, hogy a szívedet adtad megértésre és sanyargatásra te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. Ebben az egyetlen igeversben is olyan méretetlen bátorítás van, mert arról szól, hogy az emberi töredékes gyarló imádságra az Isten milyen hatalmas módon felel, mert azt mondja, hogy első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. Azt mondja ezzel a Szentírás, hogy az emberi imának olyan hatalma van, hogy a mennyben ennek nyomán szózat támad, Isten segítséget küld, és hozzáteszi egy ilyen axiomatikus rövid megfogalmazásban, hogy én a te beszédeid miatt jöttem. Egy hatalmas angyalfejedelem jelenik meg Dánielnek, aki az ő beszéde miatt jött. Szóval érzékeljük itt azokat az arányokat, és érzékeljük azt a hihetetlen erőt, és a mennynek azt a különleges érdeklődését, amit a földi történelmen belül a nagy küzdelemre irányul. Aztán azt mondja itt, de Perzsiának fejedelme ellenem állott. Korábban azt mondja itt az első vers, Círusnak Perzsia királyának harmadik esztendejében. Itt Perzsiának fejedelméről szól. Ha az ember a héber szöveget megvizsgálja, akkor egy nagyon érdekes dologra figyelhet fel. Az itt szereplő kifejezés egy a közigazgatásban szerepet váló tisztséget viselő valakire vonatkozik, soha nem alkalmazzák királyra. A Luther féle fordítás például rendkívül pontosan adja vissza, és azt mondja, hogy Perzsiáért, egy Perzsiáért felelős tisztségviselő kap itt szerepet, vagy vállal szerepet a töltem alakításában, és ennek az ige szakasznak az értelmezése kapcsán egyes kommentátorok arra ragadtatják magukat, hogy azt mondják, hogy a démonikus világban ugyanolyan hierarchikus elrendeződés van, mint az emberek között, és Sátán úgy osztja ki a feladatokat, hogy például Perzsia elejtésére egy különleges hatalmat és egy különleges a démonikus hierarchiában megfelelő helyet elfoglaló valakit rendelt, akinek az a feladata, hogy Perzsia királyát az isteni befolyástól elvonja, és a maga befolyását érvényesítse, és ezzel együtt Perzsia életvitelében, Perzsia történelmnek az alakításában egyfajta démonikus befolyás érvényesüljön, és ne a mennyei. Ismétlem, az adja meg ennek az alapját, hogy soha nem használják királyra az itt szereplő kifejezést, míg az első versben, amikor Círusnak Perzsia királyának a harmadik esztendéről lesz is szó, azt a szót viszont csak királyra alkalmazzák. Tehát a két személy nem lehet ugyanaz. Aztán szeretnék tovább menni, és most már a 11. fejezet első szakaszában arra a kifejezésre hangsúlyt helyezni a második versben, hogy most igazságot jelentek néked. Ímé három király támad Perzsiában, és a negyedik meggazdagul nagy gazdagsággal. Mindenki felett, és mikor hatalomhoz jut az ő gazdagsága által, mindent megmozdít Görögország ellen. Itt látjuk, hogy mindenféle jelképes beszédtől függetlenül magukról a tényekről esik szó. Én most igazságot jelentek meg néked. Ez egy közvetett utalás arra, hogy nem a profétikus kijelentések jellegzetességei jelennek meg itt a közlés kapcsán, hanem az igazság. Úgy, ahogy az látható, ahogy emberi fogalmakkal visszaadható, és ennek bizonyságaként azt mondja, ímé még három király támad Perzsiában. Dáriusz első esztendejében vagyunk, az első vers erről beszél, és azt mondja, hogy ezt követően még három támad, és a harmadik nem egyéb, mint Xerxész, aki minden megmozdít Görögországgel, hogy az ő idejében a görög városállamok a perzsa nyomásnak köszönhetően egységbe rendeződtek, és egységesen léptek fel a perzsa hódító törekvések ellenében. Ebben a bizonyos 11. fejezetben, ahogy

A cím is utal rá, északi és déli király egymással való szembe helyezkedéséről is esik szó. Aztán itt az intertestamentális korban a szeleukidák és a ptolemaidák egymáshoz való viszonyáról. Én ezeknek a részleteiben nem igazán szeretnék belebonyolódni, inkább azokat a részleteket emelném ki, amelyek nagyon könnyen egy középiskolai történelmi ismeret birtokában is azonosíthatók. Az, hogy itt minden megmozdít Görögország ellen, és az ő gazdagsága által hatalomhoz jut, ugye Xerxész arról volt híres, hogy minden korábbinál nagyobb hatalmat és gazdagságot mondhatott a magáénak. De ami még ezek sorában a többiek fölé emeli, az az, hogy a maga különleges hódítási törekvéseit követve be akarta kebelezni a kis-ázsiai városállamokat. És ennek megfelelően alakította a történelmi menetét, és ennek nyomán aztán a makedón uralkodó, Nagy Fülöp, majd fia Nagy Sándor egységbe kovácsolja a görög városállamokat, és fellép a perzsa birodalommal szemben. Amikor Nagy Sándor meghal, utódai, az úgynevezett diadokhoszok kerülnek hatalomra. Ezek közül kettőt különösképpen ki kell emelni, mert itt ugye az igazság írásában az egy döntő tényező, olyan erők vonulnak fel, amelyek Palesztina, mint földrajzi hely, és rajta Izrael népének a sorsát valamilyen irányban befolyásolják. Miután a Szeleukida birodalom és a Ptolemaida birodalom között terült el, tehát a mai Szíria és Egyiptom között helyezkedett el Palesztina, ezért ennek a népnek a sorsa döntő módon függött ennek a két majdnem világhatalomnak a tevékenységétől és a megnyilatkozásától. Palesztinától északra fekszik a Szeleukida birodalom, ezért földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően ez az északi király első körben. Ettől dél-nyugatra, inkább délre terül el Egyiptom, ezért Egyiptom a déli király. És ennek a két birodalomnak, a Szeleukida és a Ptolemaida birodalomnak az egymással való viszálykodása állandóan Izrael népét veszélyeztette és hozta kellemetlen helyzetbe. Ennek a két birodalomnak az egymásra irányultsága alakította gyakorlatilag ennek a közbenső résznek, Izrael népének, Isten népének a történelmét is. Erőszakos fiakról beszél aztán. Ezek megint olyan kifejezéseket, amelyeket érdemes megjegyezni. A te néped erőszakos fiai. Ugye ennek a bizonyos állandó marakodásnak azért egyszer véget kellett vetni, és a makabeus lázadás, a zsidók erőszakos fiainak a megnyilatkozása is erre a bizonyos időszakra tehető. Le akarták rázni mind a ptolemaidák, mind pedig a szeleukidák uralmát, mert hol az egyik, hol a másik próbált eluralkodni és elhatalmasodni Palesztina földje felett. Például a szeleukidák egyik jellegzetes megmozdulása Antiosz Epifánesz nevéhez kötődik, aki nem volt jelentős uralkodó, hozzátenném. Elődei sokkal jelentősebb befolyást gyakoroltak, az ő nevét csak azért emeli ki a történetírás, és a profétikus történetírásra való visszahivatkozás is előtérbe állítja, mert annak a hatalomnak a megtestesülését próbálják felfedezni Antiosz Epifánesz személyben és tevékenységében, akiről Dániel könyve olyan sokat beszél. Egyesek őt azonosítják a kis szarval, de nem alkalmazható rá ez a kifejezés. Az tény, hogy Izrael népének az elpusztítására törekedett, erőszakosan hellenizált, megpróbálta a görög erkölcstelenséget és szabadosságot és szabad elviséget Izraelben is meghonosítani, de jelentéktelen uralkodó volt, annyira terjedt a hatalma és az ereje,
hogy átmeneti időre szüneteltette a jeruzsálemi templomban az Isten tiszteletet, disznót áldoztatott az Isten oltárán, és mindegy 3,5 évig szenvedte őt Izrael népe, de utána, hogy ezek a bizonyos hatalmak feltűnnek, olyan gyorsan tűnt is el a töltem színpadáról, megfélemlítették őt a rómaiak, visszahúzta magát, amikor Egyiptomra próbált kezet emelni, akkor léptek fel ellene, és dühét kitöltendő vonult Palesztina ellen, depressziósan, visszavonultságában meghasonlottan halt meg egy átmeneti rövid felívelés nyomán, tehát semmiképpen nem tekinthető ő komoly tényezőnek a birodalmak egymás követő láncolatában. A maga istentelen cselekedeteivel vonta magára a figyelmet, és miután az Isten népe ellen támadt ilyen dühött eltökéltséggel, ezért próbálják a proféciába beleerőszakolni az ő személyét, de azok a kis szarvak, amelyekről Dániel proféciája beszél, ezek mind-mind messze évszázadokkal túlterjednek azon a 3 éven, amire mondjuk Antiosz Epifánesz uralkodása rúgott. Nagyon hamar bekerülnek a történelem sodrába a rómaiak. Időszámításunk előtt 63-ban segítségül hívják őket egy marakodás jegyében, és 63-tól kezdve Palesztina római provinciává válik, mert hogy a római hadseregek bevonulnak, és ahogy a marakodásokat általában rómaiak intézni szokták, ők maradnak ott a hatalom csúcsán. Hogy a korábbi azonosításról tovább lépjünk, és megnézzük, hogy most a töltemnek ezen a forduló pontján ki az északi király. Most ezt megelőzően még annyit hadd tegyek hozzá, hogy a Septuaginta, ugye a Bibliának ez a görög fordítása, eleve Egyiptom királyának fordítja a Ptolemaida uralkodóházat, a déli királyt. Tehát nem kell nekünk itt az azonosítással különösképpen fáradoznunk, mert annyira magától értetődő a Biblia fordítói előtt is, hogy ki a déli király, hogy nem adja vissza szó szerint a bibliai kifejezést, hanem egyszerűen csak annyit mond, hogy Egyiptom királyáról van itt szó. Tehát ez a bizonyos Dániel 11:8, ez ki is mondja. Azt mondja, és azoknak isteneit és bálványaikat, és drága arany és ezüst edényeiket együtt fogságba viszi Egyiptomba, és néhány esztendeig erősebb lesz, mint az északi király. Ugye itt kimondja, hogy a déli király Egyiptom, mert hogy Egyiptomba kerülnek ezek a bizonyos dolgok. Megjelenik tehát itt a viszály nyomán Róma. Ettől kezdve az északi király Róma. Mert Palesztinához képest északra terül el, ezt a bizonyos Szeleukida birodalmat, aztán később Egyiptomot is római provinciává teszik. És az intertestamentális kornak egyik másik egészen különleges jellegzetessége jelenik meg itt a bibliai kifejezések nyomán. Tehát ott tartunk, hogy bizonyos erők, római erők megjelennek. Nem akarok belemenni az intertestamentális kor további jellegzetességeibe, hogy bizonyos Hirkánus János önmaga jelölte király lép a töltem színpadára, az ő rokona mondjuk valamilyen áttételes formában nagy Heródes, mert ugye ennek a bizonyos második Hirkánusnak volt félig meddig rokona és tanácsadója Antipáternek, az Idomeus Antipáternek pedig a fia volt nagy Heródes, és ekkor a makkabeusok lázadása kapcsán, amit ugye a zsidó nép szabadságharcának is szokás titulálni, a Biblia egyszerűen csak néped erőszakos fiaiként tartja számon. Tehát ezeket a nacionalista háborúkat, amikor bizonyos uralmak
lerázására, hatalmi igák lerázására irányuló törekvések olvashatók, ezek a Biblia értékítélete szerint néped erőszakos fiairól szólnak. Azt is elmondja itt ennek a kifejezésnek a kapcsán, hogy a hitbeli útról ekkor kezdtek végleg letérni a zsidók, mert egyfajta politikai mesiást vártak. A Makkabeus mozgalom lehet, hogy szabadságharcnak minősül a hagyományos történetírás összefüggésében, de miután emberi erőket és emberi elképzeléseket és terveket vittek bele a szabadságharcba, és nem bízták az Istenre, hogy az ő népének a sorsát alakítsa, ezért nem csupán ezt a titulust érdemelték ki, hogy néped erőszakos fiai ők, hanem ettől kezdve azt is elmondhatjuk, hogy a zsidó népnek az Istentől kapott küldetése terén is óriási hanyatlás és céltévesztés jelenik meg. Amikor mesiást várnak, akár az Istentől támasztott mesiást is, már politikai szabadítóban gondolkodnak. Ugye megjelentek különféle szabadítók, mind-mind politikai erőszakot, katonai erőszakot alkalmazva próbálták a rómaiak jármát letörni, Isten sohasem áll az eféle megmozdulások mellé, még akkor sem, hogyha ez egy-egy népnek a szabadság harcaként kerül a történelmi feljegyzések sorába. Két irányú törekvések jelennek meg, van egy zelóta törekvésnek, vagy mások még a szikáriusokat is beleveszik ebbe. A szikáriusok voltak a késelők, akik ilyen partizán akciókkal léptek fel a római hatalommal szemben. A zelóták voltak a vadbuzgó fanatikusok, akik minden áron tűzzel, vassal próbálták Izrael látszatvallását fenntartani. Egyfajta olyan törvényeskedő és álkegyes vallásosság kialakításával, ami egy dologra volt jó, hogy a saját vallásos teljesítményeikkel büszkélkedjenek a világ előtt, de az Isten ezt már nem vállalta fel. Az igazi mesiásra kellett volna várniuk, arra a mesiásra, akit az Isten kijelölt, és akinek a jövetelét az Isten meghirdette. Erről a bizonyos erőszakos útról lelépni már nem igazán tudtak. Ennek volt megnyilvánulása a Makkabeus küzdelem, és azok a vallásháborúk, amelyek Krisztusnak, az igaz mesiásnak a fellépését is olykor keretezték. Megjelent a pusztában egy ilyen, aztán másik alkalom egy amolyan mesiás, és a sokféle önjelölt mesiás között egyszerűen már nem ismerték fel azt a mesiást, aki elmondta magá, hogy az én országom nem e világból való. Ha az én országom e világból való lett volna, akkor az én katonáim vitézkednének, értem. De az én országom nem e világról való. Ez a mesiás már nem kellett. Ezt a mesiást elutasították, és sokkal szívesebben fogadták például azt a meglehetősen harcias megmozdulást, ami 66-ban öltött testet, Krisztus halála után, mint egy 33 évvel, amikor is a rómaiakat, a Jeruzsálemet körülzárni akaró rómaiakat megint csak erőszakkal próbálták kiszorítani. Átmenetileg ez sikerült is, de végül a templom pusztulásához vezetett, aztán az utolsó nagy hamis mesiás fellépésére 132-ben került sor, amikor is egy bizonyos Bar Kokhba, semmi köze a játékhoz. Azt jelenti, a csillagfia általában a mesiásokat, a csillag leszármazottainak, ugye a csillag a profétikus kifejezések sorában mindig valami isteni küldött helyét és szerepét tölti be. Ez a Bar Kokhba, a csillagfia az isteni küldött személyeként lép fel, és amikor Hadi János császár ezt a felkerést is, mint egy 3 évig tartó felkerést is leverte, akkor az amúgy is romokban heverő Jeruzsálem helyét felszántatta, sóval hintette be, hogy ott még egyszer a pártütő város felépítésére ne kerülhessen sor. Ezt a kis kitérőt csak azért engedtem meg magamnak, hogy lássuk, hogy a Makkabeus háború az itt ebben a nagyon tömör kifejezésben kapja meg az isteni minősítését, néped erőszakos fiai.
és minden hamis mesiás fellépése, hozzájuk kapcsolódó váradalom, Jeruzsálem pusztulásával, aztán a Barkóba-fél lázadással egyetemben ugyanebbe a kategóriába sorolható. Néped erőszakos fiai. Az Isten nem lép bele a történelem ilyetén alakulásába. Nem a történelmi szempontok és tényezők és harcias fellépések alakításával alakítja saját népének a sorsát, és építi az Isten országát ezen a földön. Az én országom nem e világról való, és az én országomból valók hallgatnak az én szómra. Ez az isteni üzenet leglényege. És noha Isten figyelemmel kíséri a történelem alakulását, nem adja a nevét az efféle megmozdulásokhoz. Mint ahogy a rómaiak hatalmi törekvéseihez sem társult soha az Isten neve. Érdemes megfigyelni, hogy itt, amikor az egyes különleges kifejezéseket vesszük sorra, ugye a 14. versben találtuk azt, hogy néped erőszakos fiai felkelnek, aztán a későbbiekben a 17. vers azt mondja, amikor már a rómaiak uralma itt Egyiptom területén és Palesztinában is érvényesült, leányasszonyt adnék ki feleségül, hogy megrontsa, de nem áll meg és nem tart vele. Ezt egyes profécia magyarázók egy nagyon jól ismert személy fellépésével és történelmi és politikai megnyilvánulásaival azonosítják. Julius Cézárnak Kleopátra ezen a területen mintegy 9 évig volt a szeretője. Később, amikor Julius Cézár összeesküvés áldozata lett, és a köztársaság hát meglehetősen ingataggá vált, és két szemben álló félre oszlott a római birodalom, akkor ezt a bizonyos szerepkört, Julius Cézár szerepkörét Antonius vette át. Antonius volt az, aki Egyiptomban próbálta a Kleopátra segítségével megvetni a lábát, és erőket csoportosítva fellépni a másik párt híveivel szemben. És hogy azért az Isten keze benne van a történelem alakulásában, óriási hadsereget és hajóhadat vonultattak fel, de annyira szétszórtá vált, és annyira kuszává és irányítás nélkül valóvá vált ez a bizonyos flotta, hogy maga Antonius is eltűnt, és vezér nélkül maradva a sereg a megsemmisülésre károsztatta magát. Tehát megbojdult, méhkassá, irányítás nélkül valóvá vált ez a bizonyos terület. A kifejezést helyezném a hangsúlyt, leányasszonyt adnék ki a feleségül dőlt betűvel. Fordítós betoldás. Sem Julius Cézárnak, sem Antoniusnak nem volt a felesége Kleopátra. És amikor ez a bizonyos politikai kudarc és hadviselés terén jelentkező kudarc beköszöntött, ez volt az a pillanat, amikor egy ölepként dédelgetett viperával megmaradta magát. És így kivonult a történelem és az érdeklődés homlokteréből. Figyeljük meg, hogy a 20. vers, ismétlem, csak arra van időnk, hogy kifejezéseket emeljünk ki. Ennek helyébe jön az, aki adószedőt jártat végig az ország dicső földjén. A korábbi versek ugye beszélnek arról, hogy itt hogyan hanyatlott meg ez a bizonyos hatalom, és hogy maga Julius Cézár is hát milyen sorsra számíthatott. Az adószedő nevét azért könnyű azonosítani, mert Lukács evangéliuma megkönnyíti a helyzetünket. Ki volt az, aki adószedőt jártatott? Ugye maradjunk itt a rómaiak történelménél. Julius Cézár után, amikor ez a bizonyos polgárháború véget ért, kilépett a primus inter pares címet, vagy a princeps címet magáénak tulajdonítva kilépett a trónra. Tudjuk mindannyian. Octavianus,
a későbbi Augustus császár. És Augustus császár idejében, így olvasjuk a Bibliában, Lukács evangéliumában, talán érdemes keresni ezt a bizonyos kijelentést, hogy azért az Isten dolgai a töltem keretei között alakultak. Második fejezet. És lőn azokban a napokban Augustus császárnak parancsa adatékké, hogy mind az egész föld összeirattassék. Aki ismeri a töltem alakulását, jól tudja, hogy az adó összeírás érdekében került sor az összeírásra. Nem annyira a népszámlálás jegyében alakították ezt a bizonyos összeírást, nem arra voltak kíváncsi, hogy a különböző provinciákban hányan élnek, és ezek közül mennyi a római polgár, hanem mennyi az adózó. Ugye nagyon komoly háborúkon van már túl Róma, és ez a bizonyos Octavianus vagy Augustus császár békeidőben akart kormányozni, békeidőben pedig adóra van szükség, pénzre van szükség. Mi korábban a háborúk és a hódító politika hozta a pénzt, most az adószedés kiterjesztésével akarta a birodalom felvirágoztatását előmozdítani. Tehát amikor Betlehembe kellett menni, hogy ki összeirattassék a maga szűkebb értelemben vett hazájában, és kellett Józsefnek és Máriának Betlehembe menni, akkor ez mind-mind Augustus császár parancsára történt, hogy ki a maga helyén, a maga nemzetségének a közegében keretei között irattassék össze. Itt Dániel könyve csak annyit mond róla, hogy ennek helyébe jön, aki adószedőt jártat végig az ország dicső földjén, és rövid időn megrontatik, noha nem haraggal, sem viadalban. 78 éves korában ágyban párnák közt Petőfi nyomán szabadon. Tehát ő nem háborúban, hanem békeidőben, viszonylagos békeidőben, ez volt a Pax Romana, a római béke, amit korábban a fegyverek tartottak fent, ez esetben nem volt szükség a fegyverek, hogy ez a Pax Romana, a római béke megjelenjen. Ez az ügyes adópolitika meglehetős gazdasági bát is teremtett ahhoz, hogy békeidőben, békességes körülmények között kormányozzák a birodalmat. Ennek helyébe egy utálatos áll, akire nem teszik az ország ékességét. Ez Tiberius. Akinek az idejében a szövetség fejedelme megfeszítetik. Tiberiust annyira utálták, hogy Capri szigetére költözött, és bizonyos rendeletekkel kormányzott erről a szigetről, mert Rómában nem szívesen látott személy volt. Sugari volt, skót volt, mondjuk modern fogalmakkal élve, és nem igazán tetszett a római lakosságnak, mert betiltotta a különféle cirkuszi játékokat is, és ezért a népszerűsége a szabadesés törvényei szerint alakult. Olyannyira, hogy Capri szigetére költözött, nem teszik az ország ékességeit, ugye fogadott fia volt Augustus császárnak, de csak a halál előtt, mivel nem volt megfelelő utód, ezért kényszeredetten egyezett bele abba, hogy na jó, akkor legyen ő a császár, de szükségmegoldás volt, és nem szíve szerint való uralkodó. Nem is tették, tehát hivatalos koronázása nem került sor, nem tették rá az ország ékességét. Ennyire precíz kifejezéseiben, kijelentéseiben is a Biblia. Azt mondja a 22. versben, hogy megtöretik a szövetség fejedelme is, pontos a fordítás szerint. Tehát Tiberius császár idejében szenvedett Krisztus a szövetség fejedelme kereszthalált. Itt Lukács evangéliumában, aki a történelmi eseményeknek is pontosan a nyomába eredt, olvashatjuk is, talán még egyszer lapozzuk fel Lukács evangéliumát, itt az első fejezeteknél. Azt mondja a 3. fejezet első verse, Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében, amikor Júdeában Poncius Pilátus volt a helytartó, Galileának negyedes fejedelme, Heródes, Iturea és Trachonitis tartományának pedig negyedes fejedelme az ő testvére Filip, stb.
tehát mindennek utána járt. Ekkor lépett fel keresztelő János. Mikor volt ez? Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében. Tiberius, azt tudjuk, hogy Augustus császár időszámításunk után 14-ben halt meg. A 15. esztendejében, Tiberius uralkodásának 15. esztendejében lépett fel keresztelő János, akkor ez 29. És amikor már egy jó fél éve keresztel, akkor Krisztus megjelenik, aki mintegy 30 esztendős volt. Tehát ugye ezekkel a kicsi kis parányinak és jelentéktelennek tűnő történelmi megjegyzésekkel is nyomon lehet követni, hogy a megváltás terve hogyan épül be a történelem különféle eseményei közé. De menjünk vissza, lépjünk vissza Dániel könyvének 11. fejezetéhez, és megint csak néhány különleges kifejezést kellene azonosítanunk. Még annyit talán Tiberiusról, hogy elterjedt egy mondás Rómában, biztos valami szójátéknak szánták, Tiberiust a Tiberisbe, mert hogy annyira szerették. Sejanus ennek a korszaknak egy különleges belügyminisztere, aki az ország egészére besúgó hálózatot terjesztett ki, tehát egy olyan császár, aki távolról és besúgókkal tartja fent a hatalmát, és hogyha valakit feljelentettek, már pedig egészen könnyen fel lehetett jelenteni bárkit, talán még tanúskodni se kellett ellene, vagy nyílt színen fellépni az illető ellenében, a névtelen feljelentéseket is egészen komolyan vették, tehát ha a hatalmat valaki ilyen módon tartja fent, az elég utálatos. Ezért nevezi a Biblia a kerdelés nélkül, hogy ennek nyomába egy utálatos áll, és ekkor adtak ki mondjuk egy felségsértés elleni törvényt is. Tehát felségsértés címén bárkit el lehetett marasztalni, és Rómát, idézett a korabeli történetírásból, Rómát a besúgások és a feljelentések légköre uralja. Ezután megy Kápri szigetére, mert ugye azért nem szívesen vette, hogy róla így nyilatkoztak, hogy Tiberiust a Tiberisbe. A 31. vers egy visszautalás itt a 11. fejezetben. A 31. vers arról szól, hogy Kitteus hajók jelennek meg, itt a szövegkönyv 30. vers mondja, Kitteus hajók jönnek ellene, és megijed, és visszatér, és dühöng. Ez egy visszacsatolás, visszautalás arra az időszakra, amit az előzőekben már elmondtam, amikor a rómaiak megjelennek Egyiptom hajóhada ellenében, amikor az a bizonyos zűrzavar keletkezik, és miközben elvonnak, megsegítetnek kicsiny segítséggel, csatlakoznak, sokan csatlakoznak hozzájuk képmutató beszédekkel. Aztán itt a történelmi közjáték időszaka folytatódik, de érdekes, hogy egy váltásra figyelhetünk fel, amikor a pogány Rómát már a vallási Róma követi. Például azt mondja itt a 37. vers, nem gondol atyáinak isteneivel, nem gondol az asszonyok kedvencével, és egy istennel sem, hanem mindenek fölébe magasztalja magát. Ez már meglehetősen komoly párhuzamot mutat Dániel könyve korábbi fejezeteiben olvasható vagy található kis szarv jellemzésével. Ugye felmagasztalja magát, mondja ott is, az egek Isten ellen. Itt mindenek fölébe magasztalja magát. Az azonosítás érdekében azt olvashatjuk, hogy nem gondol az asszonyok kedvencével. Ez meg mit jelent? Pontosabb fordítás szerint úgy lehetne visszaadni az itt szereplő kifejezés értelmét, hogy nem gondol az asszonyok vágyakozásával.
Luther úgy magyarázta, hogy ez a cölibátus intézményére vezethető vissza, mert a katolikus egyházban a hatalom központosítása érdekében és az örökség, tehát az egyházi vagyon átörökítésének a lehetetlenné tétele érdekében vezették be a cölibátus intézményét. Szó nincs arról, hogy itt a kegyesség fenntartása és kizárólagos érvényesülése érdekében vezették ezt be, ez a hatalom egykézben maradás és főleg a vagyon egykézben maradása érdekében alakult így. Ismétlem, ez Luther fordítása, nagyon sokan azonosították ezt és felvállalták ezt a bizonyos fordítást. Így szerepel ebben a szakaszban a pusztító utálatosság is, aminek a Bibliában kettős jelentése van, egyrészt a római hadielvényekre utal, és utal arra az Istennel szembeni, az Isten iránt ellenségesnek minősülő magatartásra, amikor valaki az Isten nevében, az Isten helyére pályázik. Az Antikrisztus szó különben a Bibliában egy ilyen érdekes János apostol alkotta kifejezés, az anti előtag, a Krisztus elé biggyeztett anti előtag kettős jelentésű, olyan ellensége Krisztusnak, aki úgy ellenség, hogy a helyére pályázik. És ennek a bizonyos Antikrisztusnak a tulajdonságairól szól János levele, és szól arról többek között, hogy bizony a cselekedeteiről és a megnyilatkozásairól lehet igazán megismerni. A főiskolán egy különleges felfedezésre szeretnék még időt fordítani, amikor csupán a héber nyelvet tanultuk közösen. És Dániel könyvének a 11. fejezetében az utolsó 6 vershez lapoztunk, mert ez mindig izgatta a fantáziánkat. Tudnék, ez a 6 vers, ez még nem igazán a megfejtett versek közé tartozik. Előttünk álló, be nem teljesedett proféciáról van szó, és Krisztusnak ez a szava érvényesül itt, hogy ezeket most mondom néktek, hogy amikor meg lesz, higgyetek. És próbáltunk támpontot keresni ebben az ige szakaszban, mert nem igaz, hogy nem lehet találni. Luther maga mondta, hogy teológika ez grammatika. Hát úgy gondoltuk, hogy ha a teológia a nyelvtannal valamilyen közösséget vállal, akkor megpróbálunk egy nagyon precíz fordítást visszaadva pontokat, kiszögelési pontokat keresni. A 44. versben találtunk egyet. A 44. versben arról olvasunk, megriasztják őt napkeletről és északról való hírek, kivonul nagy haraggal, hogy elveszessen és megöljön sokakat. Ez így nem mond semmit, lóg a levegőben. Egyetlen kifejezést találtunk, aminek a nyomán elindulhattunk, egy héber ige szerepel itt, a 3 ige. Ennek a 3 igének pedig van egy főnevesített változata, ez a herem. A herem a hadiátok, és ez az a bizonyos hadiátok, ami például isteni parancs formájában elsőként akkor hangzott el, amikor Izrael honfoglalására sor került. És Isten azt mondta, hogy az ott élő népeket el kell pusztítani, mert egyszerűen ők már nem alkalmasak, nem képesek, hogy az isteni hívásra kedvezően válaszoljanak. Ki adhat ilyen parancsot ki? Csak Isten. Tehát amikor egy nép vagy népcsoport az isteni ítélettel való megsemmisítésére Isten parancsot ad ki, akkor ez együtt jár azzal, hogy nem volt szabad hadizsákmányt ejteni, hogy nem volt szabad újongani, győzelmi diadalt ülni felettük, egyszerűen ítélet végrehajtói szerepet töltöttek be. Ismétlem, minden olyan esetben, amikor egy ember eféle cselekedetekre ragadtatja magát, az Antikrisztusnak minősül. Mert csak az Isten tudja azt és tudhatja azt, hogy kinek az esetében érkezett el a lelki megkeményedésnek az az állapota, amikor már sem kérlelés, sem fenyegetés, sem minimű befolyás nem tudja őt az Isten pártjára állítani. Amikor valaki megkeményedik, mondhatnánk, Mózes második könyve kifejezéseivel élve, amikor megkeményedik a fáraó szíve, amikor megáltalkodottan az Istennel szembeni lázadás útján feltartóztathatatlanul megy előre. Ez az az állapot, amikor valaki már nem lehet segíteni. És a kánáni népek, ezek a bálványimádó, ezek az istentelen
gyermek áldozattól sem visszariadó népek olyan messzire mentek el a maguk istentelen cselekedetei nyomán, hogy Isten úgy ítélte meg, hogy őket az Isten szeretet hívásával megközelíteni többé nem lehet. És ezért a honfoglaló Izraelnek elrendelte, hogy végrehajthatja a heremet, végrehajthatja a hadi átkot, de csak úgy, ahogy ezt az Isten kijelenti. Itt azonban arról olvasunk, hogy az északi király rendel el egy hasonló cselekedetet. Azt mondja, kivonul nagy haraggal, hogy elveszessen és megöljön sokakat. A szöveg összefüggés és maga a kifejezés arra enged következtetni, hogy vallásos indokkal, az Isten dolgaira való nézetkülönbözőség jegyében, az elképzeléseivel közösséget vállalni nem akarók ellenében lép fel, és gyakorolja a heremet, amit csak az Isten gyakorolhat. És mi Jelenések könyve 13. fejezetében találtunk egy párhuzamot. Jelenések könyve 13. fejezetének a végén ugye egy olyan bizonyos, ez a fejezet két fenevadról szól, egy tengerből feljövő vadállatról, és utána pedig a 8. vers egy földből feljövő fenevadat is említ. Ennek a fejezetnek a végén arról olvasunk, 15. vers. És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. És azt is teszi kicsinyekkel, mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek, hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlalja meg a fenevad számát, nem emberi szám az, annak száma 666. Tehát itt olvasunk Jelenések könyvében arról, hogy a másság ellen, a más nézeten lévők ellen, akik az Isten pecsétjét hordozzák, akik nem veszik fel a fenevad képét és bélyegét, azokkal szemben drasztikus gazdasági konzekvenciákat érvényesítenek első körben. Nem vehetnek, nem adhatnak, és később, amikor ezek a gazdasági megszorítások nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket, akkor azt mondja, hogy végül megölessenek, a 15. vers. Tehát megint csak ugye ez a bizonyos herem, ez a bizonyos hadiátok, egy antikrisztusi megnyilatkozás kap itt hangot, egy földi hatalom rendel el olyan cselekménysort, amit csak az Isten rendelhet el. És akkor most itt szeretnék egy néhány dolgot csak a pontosítás kedvéért újra fogalmazni. Tehát ez a bizonyos isteni népírtás a kánaáni népek esetében, ez a kérdés már tisztázásra került. Amikor tehát emberek lépnek fel a hadiátok alapján és jegyében a mássággal szemben, ilyen esetekre találunk például Dániel könyve 3. fejezetében, amikor az aranyállókép előtt nem voltak hajlandók némely héberi fiak térdet hajtani. Miután ezt az ellenállást meg kellett törni, és a lelkiismeret szava ellenében, annak a tiszteletben nem tartása jegyében ezeket a fiatalokat be kellett vetni az égő tüzes kemencébe, itt Nabukodonozor császár ennek a heremnek a megvalósítására ragadtatta magát. Amikor ez a három fiatalember csodálatos módon megszabadul az égő tüzes kemencéből, akkor újra elköveti ezt a hibát, mert azt mondja, hogy ezután mindenki a Sidrák, Misák, Abednégó Istenét imádja. Amikor tehát egy földi hatalom a lelkiismeret területére téved, és ott rendelkezik, akkor minden esetben heremet követel, mert az Isten helyébe lép, és olyan rendeleteket ad ki, és olyan parancsokra ragadtatja magát, amelyek kiadására csak az Istennek van joga.
Dániel könyve 6. fejezet arról szól, hogy azt a bizonyos Méd Dáriuszt az ánok tanácsadói megkörnyékezik, és elrendeltetik vele a médek és a perzsák vissza nem vonható törvényei alapján, hogy urunk király, rendeld el, hogy egy bizonyos időkereten belül csak tőled lehessen kérni. Ha valaki mástól kér, netántán idegen Istenhez fordul, és nem hozzád, az kerjön az oroszlánok vermébe. Dániel szokásához híven napjában 3-szor felment a felső szobájába, kinyitotta az ablakot Jeruzsálem felé, és imádkozott a mennyistenéhez. Vette a bátorságot, hogy a saját lelkismeretének szavát követve kérjen valaki mástól, és ne csak Dáriusztól. Ugye tudták, hogy ez be fog következni, és hát ugye mindig vannak arra való emberek, akik az ilyen esetekben fellépnek, és ugye jól értesültként viszik a királynak a hírt, hogy hát itt van Dániel, mi tudtuk, hogy nem tisztelt téged király. Vette a bátorságot, megátalkodott módon kért valakitől, és nem csak tőled, figyelembe sem veszi a te parancsodat. És bár Dáriusz tudja, hogy megvezették, és tudja, hogy behúzták a csőbe, és így kedvenc államférfiát, az egyetlen becsületes embert a király tisztviselők közül most az oroszlánok vermébe kell vetnie, annyira aggódott, hogy nem jött álom a szemére, és amikor a hajnal első sugarai megjelentek, már ott volt az oroszlánok verménél. Dániel, az élőistennek szolgája, élsz-e még? És Dániel azt mondja erre, hogy az Isten bezárta az oroszlánok száját, mert sem ellened nem vétettem, és az én Istenem ellen. És amikor az oroszlánok vermébe kerültek, azok, akik jól értesültséggel és ezekkel a bizonyos súsárló szövegekkel keresték meg a királyt, bekerültek ebbe a bizonyos verembe, az oroszlánok érdekes módon elég éheseknek bizonyultak ahhoz, hogy elvégezzék a dolgukat. Ez is herem volt. Igaz, a királyt megvezették, de mégis kiadásra került ez a bizonyos rendelet. A lelkismeret területére tévedni mindig az isteni fennhatóság területére tévedéssel egyenértékű. Ez a bizonyos északi király, itt Dániel könyve legvégén, arról tesz tanúbizonyságot, hogy megriasztják őt a napkeletről jövő hírek, és itt megint csak a rövidség kedvéért szeretnék átlépni bizonyos igazolásra utaló gondolatokat. A napkelet az mindig a szabadítás a Bibliában. A napkeletről jövő hírek, ugye a fényes hajnali csillag, meg napkeleti királyok, ezek a Bibliában visszatérő kifejezések, például Armageddonnal összefüggésben is megjelenik ez a kifejezés, a napkeleti királyoknak út készítetik. Itt a napkeletről jövő hírek minden esetben a szabadításra utaló bibliai kifejezések, a napkeleti királyok pedig az isteni szabadítás hírnökei. Tehát amikor szabadításról hangzik valami üzenet, és mondjuk ez a bizonyos kisebbség netántán Krisztus második eljövetelével riogat, és azt mondja, hogy ez a világ elmúlik, és ennek kívánsága is, és aki az Isten akaratát cselekszi, az marad meg örökké. Amikor ez a heroikus emberi összefogás, amelyik próbálja menteni a menthetetlent, próbálja emberi erőszakkal és diktatórikus intézkedésekkel fenntartani azt, ami már régen nem fenntartható, akkor ennek az egységnek a megbontásában, a maguk meggyőződésével az államra veszélyes elemeknek minősülő emberek elleni fellépés bontakozik itt ki. Ugye vannak, akik nem veszik fel a fenevad bélyegét sem a kezükre, sem a homlokukra, ezek a másság titulusát vonják magukra. A mássággal szemben ez a világ mindig is fellépett. Azt mondja a Biblia, a világ szereti azt, ami az övé. Ami viszont nem az övé, és ami nem vállal közösséget bizonyos eszmékkel, mentalitással, bizonyos értékrenddel, és ezzel az általános világi közizlést és felfogást semmibe veszi, akkor ezzel a többség haragját és ellenérzését vonja magára. Először gazdasági szankciók, aztán ennél keményebb fellépések. Amikor a birodalom egységére veszélyes valaki, mert nem hajol meg az arany állókép előtt,
Veszi a bátorságot, hogy a király parancsával szembeszegülve a maga lelkiismeretére hivatkozik. Ez a birodalom egysége szempontjából veszélyes. Nem szabad úgy hagyni. Eszter könyvében van egy nagyon érdekes kifejezés. Ugye tudjuk, hogy ez az az időszak, amikor Ahasvérus király vagy Xerxész uralkodik, és egy zsidó királylány lesz a felesége, Eszter. És ebben az időben a királynak van egy álnok tanácsadója, egy bizonyos Hámán nevezetű, és ez a Hámán azt mondja, hogy van itt egy nép, elszorva a népek között, ezek a zsidók. Ezek mások, más a törvényük. Ezek kilógnak itt az egységes birodalmi szemléletből, a birodalom értékrendjéből, más a törvényük. Ezeknek az az egyetlen bűnük, hogy mások. És hozzáteszi, hogy a királynak nem illik úgy hagyni őket. Ilyenek mindig vannak. A másságot nem illik úgy hagyni. És csak hangadó kell, hogy a mássággal szemben majd fellépjenek. És hangadó mindig van. A keresztények, az őskeresztények azért voltak az államra nézve veszélyesek, mert azt hirdették, hogy Róma nem örök, és nem legyőzhetetlen. No, a Róma hitvallásában szerepelt, Róma eterna et invicta. És azzal, hogy az őskeresztények bibliai proféciákra hivatkozva azt hirdették, hogy félre kell az útból tolatnia, és majd egy más birodalom támad, ezzel a puszta, egyszerű hitükkel a birodalom egységére és összetartó erejére jelentettek veszélyt. Azzal, hogy meghirdették, hogy Róma nem örök, és nem legyőzhetetlen és elpusztíthatatlan, ezzel egy olyan hangot ütöttek meg, ami mindenképpen az államellenesség bélyegét vonta rájuk. És fellángoltak a keresztény üldözések. A végidején, amikor a környezeti ártalmak és nehézségek az élet feltételeket beszűkítik, és az egész emberiség úgymond a létéért küzd, az élet feltételek visszaszorulása miatt, itt megtörni ezt az egységet, megtörni azt az alapzatot ugyan nélkülöző, hamis reménységet, hogy majd emberi összefogással mégis kilábalunk, mert mindig voltak nehézségek, de amikor az emberiség összefogott egyben a cél érdekében, akkor áthidalt ezeket a problémákat, amikor kiábrándító módon azt mondani, hogy ez a világ elmúlik, és ennek kívánsága is. És majd jön napkeretről a szabadító, és Krisztus második adventje fog véget vetni mindannak a sok problémának, amiben a világban uralkodott és elhatalmasodott, akkor ezzel ezt az egyetemes eszmét, az emberi összefogás sikerébe vetett eszmét teszi kérdésessé valaki, és megbontja az így vélekedők belső egységét. A királynak nem illik úgy hagyni őket. Gazdasági szankciók végül megölessenek. A történet mindig ismétli önmagát. Sajnálatos módon mindig ismétli önmagát, hogy Dániel könyvében kertelés nélkül, jelképek nélkül visszaköszönnek ezek a gondolatok, ezen nem érdemes csodálkozni. Mert ez a világ mindig is ilyen volt. Egyetlen fontos dolog maradt talán konzekvenciaként, ha a proféciák erről ilyen leplezetlen egyszerűséggel beszélnek, hogyha ez ennyire világos, ugye az eddigiek alapján láttuk, hogy az Isten kijelentése megáll. Nem szorul különösebb bizonyításra, mert önmagát igazolja. És hogy az elmúlt év ezredek során mindig is igaznak bizonyult a prófétai szó, amelyre jól tesszük, ha figyelmezünk, ezért úgy gondolom, hogy ha eddig teljesedtek, akkor ezután is teljesedni fognak. Akkor a mi dolgunk az, hogy erre a jövőre tudatosan készüljünk. Akkor a prófétai szó komolyan vétele ebben a különleges időszakban azt jelenti, hogy keresem a profécia, az igazmondó profécia, az igaznak bizonyó profécia hátterében meghúzódó Istent.
mert ha ő igazakat szól, ha az igazság írásáról szól, ha az igazság írása ilyen leplezetlen tisztasággal szól a jövőbeli valóságról, tényekről, akkor annak az Istennek, aki így látja előre a jövőt, és azt meg is jelenti, ahogy a profécia maga fogalmazza meg, hogy nem cselekszik semmit az Úr, mi meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a profétáknak, akkor ennek az Istennek van hatalma, és tud segítséget nyújtani azoknak, akik, ha ez másságot is jelent, de akik mindenképpen ki akarnak tartani az ő iránymutatása mellett. Akik hisznek Krisztus második eljövetelében, és akik hisznek abban, hogy Krisztus második eljövetele fogja megoldani az emberiség problémáját. Akik tudatosan készülnek erre, mint az egyetlen szabadulásra, az igazán szabadulásnak tekinthető isteni beavatkozásra. Nem atomháború fogja ezt a földet megsemmisíteni, bár az életfeltételek beszűkülnek, és bizonyára sok-sok nyomorúság lesz, hogy a Biblia megfogalmazza. Krisztus maga lép közbe. Maga lép közbe, hogy véget vessen a bűn történelmének. És aki az igazságból való, az hallgat arra a szóra, amit az Isten megoldásként kínál, az készül arra a találkozásra, amit Isten készít elő azokkal, akiket által tudott segíteni a halálból az életre, akinek az életében az Isten jósága és szeretete meg tudta gyógyítani a bűnönzését. És éppen ezért a Biblia azt mondja, hogy ez a világ elmúlik, és ennek kívánsága is. Az egyetlen igazi jó befektetés, aki az Isten akaratát cselekszi, az marad meg örökké. Ezt mondja János első levele, és hogy a Biblia igazmondása vitán felül áll, úgy gondolom, érdemes odafigyelni erre. Akinek van füle, hallja meg, mondja a Szentírás, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A 37. versben ugye az eredeti károlival összevetve nem gondol az asszonyok kívánsággal a károli Bibliában, a vizsai Bibliában így található. Luther a római cölibátusra alkalmazta, és Luther egyik kortársa, a magyar kecskeméti Alexis János írt egy Dániel magyarázat című könyvet. Ugyanígy azonosítja. Ugye azt szeretném az önök kedves figyelmébe ajánlani, hogy a profécia sötét helyen világító szövétnek. Azok a dolgok látszanak világosan, hogy a szövétnek fényénél is azok az egyértelműen körülrajzolható és kivehető tárgyak, amelyek közel vannak. A távolabbiak csak kontúrjaiban láthatók. Így Dániel könyvének a 11. fejezete, főleg a legvége, még előttünk van. Még csak kontúrjaiban láthatók. Ilyen pici kis adalékokat, morzsákat lehet kiemelni belőle. Eljön az idő a beteljesüléssel arányosan, hogy majd ezek is a maguk kristálytiszta mi voltukban állnak előttünk, ahogy a történelem a megvalósulás a beteljesedés felé halad előre. Mondjuk annyit kell ezt hozzátenni, a 12. fejezet első verse voltak éppen azt jelenti, vagy azt jelzi, hogy abban az időben felkel Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll. Ugye itt azt mondja a 44-ben, hogy megriasztják őt napkeltől és északról való hírek. Ezt próbáltuk itt az előzekben egy kicsit körüljárni, de az igazi szabadító érkezése itt a 12. fejezet első versében olvasható. Felkél Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, tehát Krisztus második eljövetele vett véget ezeknek a hatalmi törekvéseknek és ennek a torzsalkodásnak. Ugye a Jelenések könyvével mutat ez néhány szempontból párhuzamot, két összefogásról is beszél a Biblia. Egyrészt arról az összefogásról, amire az előzőekben már hivatkoztam, hogy ideig óráig hatalom adaték annak a 10 királynak, amelyik itt az utolsó időben a világ népeit hivatott úgymond jelképesen ábrázolni, hogy ebben a régi tényezők, Egyiptom kincsei és egyebek mi módon vesznek részt, és ezek a korábbi egyiptomi törekvések, ugye, ami az ateizmus megtestesülés a Bibliában mi módon kap szerepet. Én úgy gondolom, hogy ez is csak egyik azoknak, amelyek kontúrjaiban láthatók.
ahol az egyes konkrét azonosítás ideje még nem érkezett el. Az időbeli behatárolás az valamelyes segít, közvetlenül Krisztus második eljövetele előtt vagyunk. De ők vonulnak fel, és

hogy az Isten kihívja a más népek között élő gyermekeit, kihívja a más vallásokban lévő, igazán hozzáragaszkodókat, hogy itt a színe java ezt jelenti-e, hogy például idegen pogány népek közegében is élnek olyanok, és bizonyára élnek olyanok, akik az Isten szava iránt elkötelezettek, csak amikor kirajzolódnak a szembenállásnak, a két táborra rendeződésnek ezek a nyilvánvaló jegyei, akkor foglalnak állást, hogy például Arimátiai József és Nikodémus csak Krisztus keresztre feszítése kapcsán lépett elő a háttérből, és állt a színfalak elé, és nyilvánította ki, hogy ő kihez tartozik. Úgy gondolom, hogy ilyenekkel lehet és kell számolni. Beszél a Biblia Ézsás könyvében is máshol is arról, hogy Isten népét az Úr maga megtisztítja, és majd hozzájuk gyűjt. Hogy azt mondják majd, profetikus kifejezéseket idéznék, hogy azt mondják majd, hogy szoros ez a hely nékünk, menj el, hogy itt lakhassunk. Pusztítóid és rombolóid eltávoznak körödből, és majd a népek kincsözöne hozzád tér. És azok, akik az Úrhoz adják magukat, ezek mind-mind profetikus kijelentések, és utalnak arra, hogy a végidején lesz egy nagy egybegyűjtés. A jópásztorról szóló példázatban van egy érdekes kifejezése Jézusnak, azt mondja először, más aklokban is vannak nékem juhaim. És az egybegyűjtésről már úgy mondja, hogy lesz egy nyáj és egy pásztor. Amikor a vallási jóvatartozás már nem számít, hanem a Krisztushoz tartozás számít. Ez a nagy egybegyűjtés ideje. Egy ilyen sajátos kifejezéssel utal arra Jézus, hogy más aklokban is vannak nékem juhaim, ezeket kihívom, és lesz egy nyáj és egy pásztor. Szerintem ez az időszak itt Dániel könyve 11. fejezetének a végével hozhat összefüggésbe, hogy Isten kihívja ezek közül azokat, akik hozzátartoznak. És ki tudja, milyen erők, és milyen hatalmak, és milyen anyagi források és lehetőségek állnak majd a rendelkezésre ahhoz, hogy az Isten gyermekei az ünnep késői eső alapján, az Isten lelkének különleges segítség által hatalmasan megszólaltassák az Isten hívó üzenetét. Jelenések könyve 18. fejezet arról szól, hogy egy hatalmas angyal fényességet tölti be az egész földet. Az egész föld fénylik a dicsőségétől, és azt mondják profécia magyarázók, hogy ez az, amikor az Isten különleges erővel és hatalommal segíti az üzenet hirdetés munkáját. Amikor minden ágazathoz, nyelvhez és néphez majd eljut, hogy az Isten szabadítani akar, az Isten gyógyítani akar, hogy az Isten a maga gyermekeit meg akarja szabadítani, gyógyítani az önzéstől, és aki hallgat az igazságból eredő üzenet szavára, az majd tudja, hogy ebben az időben hol lesz a helye, és akkor majd jönnek Egyiptomból, Ammonból, Moabból, és mindenhonnan. Én úgy gondolom, hogy itt erről van szó, de hogyha majd megvalósul, akkor mondhatjuk ki rá a bizonyosat.

Olvassuk föl most a ma délelőtti igehirdetésünk alapigéjét a 116. Zsoltárból. A 116. Zsoltárból olvasom az első két verset, a 8. és a 12-től a 14. verset. Tehát még egyszer elmondom, kivonatosan olvasom a Zsoltárt, az első két versét, a 8. és a 12-től a 14. versét. Így hangzik. Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát, mert az ő fülét felém fordítja, azért segítségül hívom őt egész életemben. Minthogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a könnyhullatástól, és lábamat az eleséstől, az Úr orszája előtt fogok járni az élőknek földjén. És a 12. verstől. Mivel fizessek az Úrnak minden jó téteményért? A szabadulásért való poharat felemelem, és az Úrnak nevét hívom segítségül. Az Úr iránt való fogadásaimat megadom az ő egész népe előtt. Ahogy elolvastam ezeket a Zsoltár igéket, talán mindannyiunkat megérintett az, hogy milyen mélyről jövő, őszinte hála árad ezekből a Zsoltár igékből. És ezeknek az igéknek az alapján én az Isten iránti hálának a miben létéről, a jelentőségéről és a ránk visszaható áldásáról szeretnék szólni ma délelőtt. Ez volt az első része ezeknek a Zsoltár igéknek. Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát, mert az ő fülét felém fordítja, azért segítségül hívom őt egész életemben. Mit érthetünk meg ezekből a szavakból, hogy az igazi hívő ember az folyamatosan, állandóan segítségül hívja az Úr nevét, ezért folyamatosan tapasztalja azt a csodát, hogy az a végére mehetetlenül hatalmas és bölcs Isten, akiről az előbb beszéltünk, felénk fordítja a fülét. Szeretném mondani, kedves gyülekezet, ez soha nem természetes. Ezt mi soha nem vehetjük természetesnek, hogy itt vagyunk egy parányi ember, ráadásul egy gyarló, bűnös, méltatlan ember, és hogy ez a végére mehetetlen hatalma és bölcsességű Isten személyesen felénk fordítja a fülét, hogy meghallgasson. Ez soha nem lehet természetesnek venni, ez soha nem lehet könnyedén elkönyvelni. Ha az ember ezt a maga igazi értéke szerint becsülni tudja, akkor mély hála fakad fel a mi szívünkből. És az is kiderül ebből, hogy a valóban keresztény ember az nem úgy gondolkozik, hogy néha nagy bajokban segítségül hívja az Istent, hanem így mondja, mert meghallgatja esedezéseim szavát, mert helyesen érti azt, hogy mit jelent az Istennel való szövetség. Az Istennel való szövetség azt jelenti, hogy életünk minden dolgához, minden lépéséhez segítségül hívjuk az Istent. Kedves jelenlévők, nem tudom ki, hogy van ezzel. Mindenki gondolkozzék el, milyen gyakran szoktuk a jó Istent segítségül hívni. És mondjuk csak egészen különleges nagyságrendű dolgokhoz hívjuk őt segítségül. Vagy az életünk is apró mozzanataihoz is. Mert ha azt tesszük, mert ha komolyan vesszük, hogy az Isten szövetsége azt jelenti, hogy nekünk parányi, ezer veszélynek kitett, gyenge, testileg, lelkileg, fáradékony embereknek a hétköznapi munkánkban, az életünk kis és nagy gondjaiban egyaránt segíteni akar, akkor ez egy folyamatos tapasztalat lesz az életünkben, hogy lám milyen csodálatos, hogy a fülét felém fordítja, lám mennyire valóságos, hogy minden dologban meghallgatja az esedezéseim szavát, és épp ezért folyamatos, állandó lesz a hála a szívünkben. Ezért mondja a Zsoltáros azt, hogy ezért segítségül hívom őt egész életemben. A hálának sokkal nagyobb jelentősége van a keresztény életben, mint általában gondoljuk. Én most éppen a Kolossé beliekhez írt levelet olvasom, így folyamatos bibliai olvasmányként, és elgondolkoztatott, hogy ebben a levélben hányszor jelenik meg a hála, szinte meg lehetne számolni a levélnek a során. Én most csak egy kicsi kis részletet fogok idézni a Kolossé beliekhez írt levél 3. fejezetéből, 3 verset egymás után.
A Kolossébeli érkezett levél 3. fejezetéből a 15. verstől a 17. Nézzük meg, hogy az apostoli korban, amikor sokkal élőbb és hitelesebb kereszténység létezett, mint manapság, akkor a hálának milyen jelentősége volt a keresztények életében. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben, és hálásak legyetek. Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. És mindent, amit csak cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és az Atyának ő általa. Mint a refrén jelenik meg ezekben a Biblia versekben, és milyen szép ez a kifejezés, hogy hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Ha folyvást segítségül hívjuk az Urat, ha egész életünkben, ahogy a Zsoltáros mondja, minden dologhoz segítségül hívjuk őt, és mindig tapasztaljuk a segítségét, akkor szinte folyamatosan zeng a hála a szívünkben. És az utolsó versben azt mondja, mindent, amit csak teszünk, szóval vagy tettel, azt az ő nevében, az ő segítségül hívásával, az ő támogatásával tegyük, és amikor ezt nem egyszerűen emberi szinten tudjuk tenni, hanem az emberi erőt meghaladó módon, az Isten nyilvánvaló segítségével, akkor adjunk hálát érte Istennek és az Atyának. Nekünk embereknek nem jellemző tulajdonságunk az, hogy hálásak vagyunk. Még emberek iránt is, akiket látunk, amikor kézzelfoghatóan segít az ember, igen feledékenyek tudunk lenni a hála tekintetében. Egy kedves ismerősöm mondta egyszer, hogy ha valaki nagyon nem jól viselkedik veled, akkor gondolkozzál el, nem tettél valami jót vele? Mert az emberek annyira hajlamosak elfelejteni, amit egymástól kapunk is jót, hogy még esetleg éppen az ellenkezőjével fizetnek, és eszükben sem jut, hogy ez milyen csúnya, vagy milyen visszás, vagy mennyire méltatlan, vagy igazságtalan eljárás. És az Isten iránt, akit nem látunk, és aki bőkezdően árasztja ránk az ajándékait, olyan hajlamosak vagyunk elfeledkezni a háláról. Még azok az étkezés előtti imádságainkon is el kellene gondolkozni. Én nekem sokszor eszembe jut, hogy mi könnyen vétkezünk az étkezés előtti imádságokon, és mert ez olyan formális, olyan gyorsan elmondott imádság, pedig igazából okunk van azért hálát adni. Nem, én úgy gondolom, nem pusztán az ételért, azért is, mert hogy nincsen hiányunk, és ezen a szörnyűséges földön még mi ilyen békességben és viszonylagos jólétben és nyugalomban élhetünk, de egyáltalán azért is, hogy megértük annak a napnak azt a részét, hogy el tudtuk végezni a dolgainkat. Tulajdonképpen minden élet szakasz, amit meg tudtunk járni, élünk, és tudjuk tenni a feladatunkat, és az Isten gondoskodik rólunk. Ahogy mondja a Pál apostol az aténi Areopágoszon, mondta ugye a görögöknek, hogy mi ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. Vagy ahogy Jézus mondta hegyi beszédében, hogy ő jól tevő a háládatlanokhoz és a gonosztevőkhöz is, és ő ad esőt és napfényt mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Tehát én szeretettel kérem mindnyájunkat, hogy amikor étkezések előtt imádkozunk, ugye egy jól nevelt keresztény ember az mindig imádkozik étkezések előtt, több legyen ez, mint egy formális pár szó. Mindig legyen benne az igazi hála, az Isten nevét soha ne ejtsük ki gondtalanul, hanem próbáljuk átérezni azt, hogy igenis hálával tartozunk néki a fenntartónak. Azzal kapcsolatban, hogy az ember mennyire könnyen elfeledkezik a háláról, eszünkbe juthat például József esete, ugye leírja a Biblia, hogy milyen elveszett helyzetben volt az egyiptomi börtönben, a fáraó börtönében is, és ugye vígasztalta is, és egy mélypontról segített kiemelkedni a fáraó egyik, ugye ugyancsak a börtönbe zárt emberének, a főpohárnoknak, és amikor egy kérése volt, azt mondta, hogy csak mikor kikerülsz innéd, mikor az Isten beteljesíti azt az ígéretét, amit én közvetítettem neked, akkor ne feledkezzél el rólam, hogy én ártatlanul kerültem ide, és itt vagyok elveszve reménytelenül.
És a Biblia csak ilyen röviden megjegyzi, kikerült, jól volt dolga, és elfeledkezett. Egyszerűen elfeledkezett. És ha tovább nézzük például Jézus történetében, itt pedig az Isten iránti hálával kapcsolatban olvastuk, hogy egyszer Jézus meggyógyított 10 leprást. Mert tudjuk, hogy a lepra egy borzalmas, gyógyíthatatlan betegség volt. Elevenen rothadt le a húsa, és fájdalmakkal járt, és visszataszító volt, és gyógyíthatatlan, és ami még a legszörnyűbb volt, kirekesztetett az emberi társadalomból. Hát ennél elveszettebb állapot nem volt, ennél meghalni is jobb. És Jézus ezúttal ezt a 10 leprást nem ott a helyszínen gyógyította meg egyetlen szavával, hanem azt mondta, induljatok el a jeruzsálemi templomhoz, vigyétek a Mózes törvényében a gyógyulásért előírt ajándékot, és útközben meg fogtok gyógyulni. És meggyógyult, mind a 10. És a 10-ből egyetlen egy ment vissza Jézushoz. Őróla viszont azt írja a Biblia, hogy leborult előtte, és nagy szóval, hálával dicsérte az Istent, és köszönte meg a gyógyulását. De ugye milyen jellemzően leprezi le az emberi magatartást? Ez az önző emberi természet jellemzője. Az ember zsebre teszi az Isten áldását, örül is neki, de hogy visszamenjen, és személyesen az Istennek megköszönje. Még ilyen nagy dolognál is elmarad. Aztán mondanék egy másik példát. Talán még előbb megjegyezném, hogy mikor ez az egy visszament, és az éppen samaritánus volt, akkor Jézus még meg is kérdezte, hogy nem 10 gyógyultak meg. És a többinek nem jutott eszébe, hogy megköszönje az Istennek, csak ennek az egynek. Tehát testvéreim, szeretném azt mondani, hogy Isten észreveszi a mi hálátlanságunkat. Nyugodtan mondhatom azt, hogy mivel Isten a szeretet, és Isten egy érző és együttérző lény, Isten fájóan érinti a mi figyelmetlenségünk és a mi hálátlanságunk, hogy csak eltesszük az ő jótéteményeit. De nem tesszük meg azt, hogy imádságban elmenjünk hozzá, és imádságban szemtől szembe hálás örömmel megköszönjük, amit cselekedett velünk. Sokszor úgy gondoljuk, hogy elég az, hogy örülünk neki, a Jóisten tudja, hogy örülünk neki. De igenis szükség van, hogy azt tegyük, amit az a leprás tett, hogy visszament hozzá szemtől szembe néki, hálásan megköszönje, hogy ezt cselekedte vele. És erre nekünk magunknak van a legnagyobb szükségünk, mert addig tudunk az Isten ajándékainak örülni, addig tudjuk levonni belőle a megfelelő következtetéseket, amíg azt igazán értékeljük. És ezért, ha mi visszamegyünk és neki személyesen megköszönjük, akkor tulajdonképpen mi nyerünk a legnagyobbat. És a mi szívünkben állandósul az az érték, amit a Jóistentől nyertünk. Aztán eszünkbe juthat Ezékiás király. Ezékiás király Izraelnek, közelebbről a déli országrésznek, Júdának talán a leghívőbb királya volt. Ő igazán istenfélő módon uralkodott, és még ezzel az Ezékiással is. Tehát látjuk, még a legjobbakkal is megesik. Az Úr adott neki egy csodálatos szabadulást Asszíriától. Utána pedig egy halálos betegségből, amiről maga az Úr mondta, hogy nem fog már belőle fölgyógyulni, rendezze el a házát, meghal. Az ő könyörgésére, hogy esedezett a Jóistennek, hogy ő még szeretne az Isten dicsőségére élni. Az Úr visszaküldte hozzá Ézsaiás prófétát, hogy még 15 esztendőt ad. Tehát, ahogy így mondjam, a természetes törvényszerűség szerint meg kellett volna halnia. Isten azt mondta, személyes ajándékként kapsz még 15 esztendőt az életed napjaihoz. És még akkor egy csoda jelet is tett, mert vergődött a kétségbeesésében Ezékiás, és kérte a Jóistent, hogy adjon valami jelet, hogy ő valóban meggyógyul, és felmehet az úrházába harmadnapra, hogy ígérte a proféta. Jóisten megtett, hogy a napóra visszatért a fokokon, amelyeken már átment. Egyetlen embernek a vergődése, a kérése, a szorongó kérése miatt az Isten megtette ezt a csoda jelet, hogy az ő mindaddig hűséges szolgáját megvigasztalja és bátorítsa. És szeretném olvasni a Szentírásból Krónika második könyve 32. fejezetének a 25. versét. Tehát Krónika második könyve a 32. fejezetéből idézem a 25. verset. Egy fájdalmas Biblia verset olvasunk itt, ugyanis a csodálatos gyógyulása hírére Babilónia követei mentek, ugye, akik csillagászok voltak és érzékelték a csodajelet, és mentek, hogy megtudakolják a csodajelet, mert a híre ment, hogy ez az Ezékiás király
csodálatos gyógyulásával kapcsolatos, és így olvasom Krónika második könyve 32. fejezetének a 25. versében. De nem cselekedett Ezékiás a hozzávaló jótétemény szerint, mert magában felfuvalkodott. És tudjuk, mi történt. Jöttek a babiloniai követek, és megmutatta nekik a fegyvertárát, a kincseit, és el volt bűvölve, hogy egy országánál ennyivel nagyobb birodalomnak a követei most megtisztelő látogatást tesznek nála, és felfuvalkodott, és a hiúságátnál fogva fogta meg a kísértő, és nem jutott eszébe, hogy ezt az alkalmat az élő Istenről való bizonyságtevésre használja föl, szerényen és alázatosan nem cselekedett az Isten hozzávaló jótéteménye szerint. Kedves gyülekezet, ha ilyen kiváló emberrel, mint Ezékiás, ez megeshetett, megeshet velünk is. És egy kicsit gondolkozzunk el, hogy az életünkben az Isten hányszor segített meg, hányszor adott különleges szabadítást, hányszor fordította felénk a fülét. És kérdezzük meg, hogy ezután, ahogy mi tettünk, vajon nem volt érvényes esetleg mi ránk is, de nem cselekedett a hozzávaló jótétemény szerint. Vajon hányszor terheli a mi életünket ez? Egyrészt az, hogy elmulasztottunk személyesen oda menni az Istenhez és megköszönni neki, másrészt pedig egyáltalán a magatartásunkban, a viselkedésünkben nem cselekedtünk az ő hozzánk való jótéteménye szerint. Vigasztaló, hogy utána Ezékiás magába szállt és mélyen megbánta ezt, de mégis egy legkülönbel is megesett ez a csúnya botlás, ez a csúnya mulasztás. És így olvastuk itt a 116. Zsoltárban, így fogalmazott a zsoltáros: szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. Ebből egy nagyon fontos dolgot érthetünk meg, hogy amíg a hála él a szívünkben, addig szeretjük az Istent. A hála táplálja az Isten iránti szeretetet. És feltenném a kérdést, hogy nem ez-e a legnagyobb fogyatékosság a Laodicea népének. De ránk is érvényes, ugye Laodiceát is ugyanaz jellemzi, ami az őskeresztény korszak végén kezdett megjelenni, amit a Jelenések könyve az efézusi gyülekezethez írt levélben mond, hogy az a mondásom ellenet, hogy az első szeretetedet elhagytad. A hála a szeretettel jár együtt. Szeretném megkérdezni, ha valaki iránt hálát érzünk emberek közül is, lehetséges, hogy az ember ellen szenved számunkra? Nem. Aki iránt hálásak vagyunk, ott mindjárt a szeretet is bizseregni kezd a szívünkben. A szeretet az természetesen következik a hála nyomán. És ezért van nagy szükségünk megemlékezni az Isten iránti háláról, és ezt kifejezni, mert ez táplálja a szeretet forrását bennünk. Akkor ugyanaz lesz a magatartásunk, mint a zsoltárosiak, azt mondja, szeretem az Urat, mert meghallgatja az esedezéseim szavát. Mert hálát érzek azért, amit szüntelen tapasztalok, és ezért természetes módon igazán szeretem őt. És a szeretetből pedig fakad a hűség. Ez teljesen kézenfekvő, a ragaszkodás. Így mondja a zsoltáros, azért segítségül hívom őt egész életemben. Azért egész életemben ragaszkodom hozzá, azért hűségesen ragaszkodom hozzá. Tehát jegyezzük meg, hogy ez a három dolog együtt jár. Hála, szeretet és hűség. Ez egy szétválasztatatlan hármas. Ha a hálával hanyagul bánunk és felületesen, akkor megfogyatkozik a szeretetünk Isten iránt. Ha megfogyatkozik a szeretetünk, akkor nagyon komoly kívánnivalók lesznek a hűség tekintetében. És utána a zsoltáros arról is szól, hogy melyek azok a legnagyobb dolgok, amelyekért ő hálás a Jóistennek, azon kívül, hogy folyamatosan meghallgatja az ő esedezései szavát. Olvasom a 116. Zsoltárból a 8. és a 9. verset. Ezt mondja a zsoltáros Istennek: mivel, hogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a könnyhullatástól, és lábamat az eleséstől. Kedves gyülekezet, kivétel nélkül minden ember ezt a három dolgot sorolhatja fel az életében, hogy ezek a legnagyobb dolgok, amelyeket az Isten érte cselekedett. Ha összegezni akarjuk bármelyikünk is, hogy miért tartozunk mély hálával a Jóistennek, ezt a három legnagyobb dolgot kell említenünk. És nézzük csak ezeket sorra: megszabadítottad lelkemet a haláltól. Mire vonatkozik ez?
valójában a végső szabadításra, arra, hogy az utolsó ítéletkor örök életet nyerjünk, és hogy az Isten országa örökösei lehetünk. Mi olyan könnyedén bánunk ezekkel a dolgokkal, mert nem fogjuk föl igazán, mi az, hogy elveszni. De egyszer Jézus azt mondta földi életében, ne attól féljetek, akik a testet ölik meg, hanem attól, aki mind a testet, mind a lelket elvesztheti a gehennában. Mi rettenetesen tudunk félni az első haláltól. Majd egészen rettegésbe tud tartani a halál közelsége. Valakinél fölmerül a gyanú, hogy ne talán esetleg egy rákos beteg, vagy valami hasonló halálos betegség van kilátásban, akkor a halál félelemben tölti az ember a napokat is. Ez nagyon súlyos szorongás fogja el. Jézus azt mondta, hogy ettől nagyon félünk, de milyen következetlenség ez, hogy nem félünk attól, hogy mind a test, mind a lélek. Az egész ember mindenestől elvész a kárhozat ítéletében. És amikor azt mondja a Zsoltáros, megszabadítottad lelkemet a haláltól, akkor ez azt jelenti, hogy Istentől üdvösséget nyerhetünk, örök életet, nem lesz teljesen értelmetlen a valaha volt létezésünk, életünk, küzdelmeink, nem veszünk el mindenestől, hanem örökösei lehetünk egy olyan csodálatos új égnek és új földnek, ahol igazság lakozik, ahol, amiről azt mondja Isten, aki győz, örökségül nyer mindent. Megkérdezem, mekkora hálával tartozunk ezért? Sokszor olyan elbizakodottan természetesnek vesszük ezt, hogy hát mi ragaszkodunk az Isten, szeretjük őt, foglalkozunk az ő ügyével, hát biztos az Úr valahogy megment az utolsó ítéletben, és biztos üdvözülni fogunk. De Pál apostol egészen másképp beszélt, ő azt írja a Filippi beliekhez írt levélben, ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására, tudnélik az élet feltámadására. Éreztem, milyen óriási dolog ez, hogy az Isten az utolsó ítéletben nekünk, mi tudjuk a legjobban, hányszor szegtük meg az Isten törvényét, mi tudjuk a legjobban, hogy mennyire önmagunkban méltatlanok és alkalmatlanok vagyunk rá. Nem óriási dolog, ha Krisztus név szerint megvall az utolsó ítéletben, és az ő golgotai áldozatáért, vállalva, hogy a helyettesítés ránk vonatkozóan is érvényes, felmentést ad. Soha bűneinkkel szembesülnünk nem kell. Semmiféle következményét azoknak az Isten jogrendje részéről elviselni nem kell, hanem csak ott van a csodálatos örök élet, az újjáteremtett föld kitárt kapuja a számunkra. Mekkora hálával tartozik az ember ezért? Megszabadítottad lelkemet a haláltól. Emlékszem egy kedves gyülekezeti tagunkra, nem tudom, van-e valaki, aki még ismerte Juhász Györgyöt, Gyuri bácsi, mindnyájan csak így neveztük, a hidasi gyülekezet vénye volt, egy nagyon mélyen Isten félő ember. Nagyon súlyos beteg lett halála előtt, és elmentünk néhányan, hogy imádkozzunk a gyógyulásáért. És én akkor értettem meg, hogy nem fog meggyógyulni, mert ő lelkében már egészen másra készül, mert emlékszem, ezt mondta, olyan rá jellemző kedves mosolya, azt mondta, nagyon szép tőletek, hogy eljöttetek, hogy együtt éreztek velem, jöttetek, hogy imádkozzatok, értem. De engem már csak egy gondolat foglalkoztat, mondta mélységes komolysággal, hogy hogyan fogok megállni a bíró előtt. Éppen azért, mert komolyan vette az Istent, meg komolyan vette az Isten igéjét. Nem természetesnek vette, nem magától értetődőnek vette, hogy hát én üdvözülni fogok, hanem milyen csodálatos dolog, ha Isten megszabadítja lelkemet a haláltól. Ha nem egyszerűen a jog és az igazság alapján fog megítélni, hanem a kegyelem alapján, a Jézus Krisztusban való hit alapján. És ha még tudjuk is ennek az árát, és mérlegeljük az árát, hogy bűn soha büntetlenül nem maradhat, hogy Isten könnyedén csak úgy nem engedheti el a mi törvényszegéseinket, hanem ennek az árát Krisztus fizette meg, azzal, hogy ő nem fordult hátra, ő odaadta arcát a verőknek, nem fedezte be a köbdösés és a gyalázás elől, hogy ő önlelkét áldozatul adta, hogy ő mint némán, mint a juh, amely mészárszékre vitetik, elviselte minden ember helyett akár a legsúlyosabb büntetést. Ha az ember ezt komolyan veszi, akkor egész életünkben zeng a hála, megszabadítottad lelkemet a haláltól. És a második dolog, amit mond, szemeimet a könnyhullatástól.
Ez pedig az Isten vigasztalására vonatkozik. Tegyük csak fel magunknak egy kérdést, hogy az életben hányszor kerülünk nagyon nyomorúságos helyzetbe, kétségbeesett vagy vigasztalan helyzetbe. Hányszor történ, hogy az Isten a mély szomorúságból, vagy a csüggedésből, vagy a reménytelen állapotból kiemel. De a magyar költőnk József Attila írta, hogy ember szívébe nem illő nagy kínok késeivel játszom. Hát szerintem nincs olyan ember, akinek az életét kikerüli. Nem hiszem, hogy van, aki egészen zavartanul tudja végigélni az életét, és időnként nem jönnek el olyan időszakok, amikor ember szívébe nem illő nagy kínok késeivel játszik az ember. És ilyenkor hogyan tudjuk ezt egyáltalán túlélni? Hogyan tudunk mindig talpra állni küzdelmekből, csalódásokból, keserűségekből, fájdalmakból? Ezt is olyan természetesnek vesszük, hogy az erőnk mindig megújul, hogy a reménységünk mindig megújul, pedig valójában a vigasztaló Szentlélek, az Isten segítsége a vigasztaló Szentlélek által, amely újra és újra talpra állít. Úgy, ahogy mondja Ézsaiás könyve 40. fejezetében, akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük. Járnak és nem fáradnak el, futnak és nem lankadnak meg. Hányszor esik meg az életben ez velünk? Hogy erejük megújul, a testi is, meg a lelki is, és szárnyra kelnek, mint a saskesejük. Még erőteljesebben és még diadalmasabban tud tovább haladni. Noha az emberi realitások szerint össze kéne csuklani, vagy el kéne csüggedni, vagy feladni a küzdelmet. Szeretnék két Zsoltár igét idézni, amelyek csodálatos szépséggel beszélnek Istennek erről a szinte észrevehetetlen munkájáról, amely azonban mégis valóságos és hatalmas. A 138. Zsoltár 4. versét idézem, így olvasom. Mikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál engem, lelkemben erő támadt. Ugye alig megfogható dolgok ezek, de milyen tökéletesen fogalmazza meg, mikor kiáltottam hozzád, meghallgattál, felbátorítottál engem, lelkemben erő támadt. Mintha azt mondja, nem is tudom honnét, egyszer csak a lelkemben erő támadt, mert megint az Isten cselekedett. Vagy idézek egy másik ígét a 94. Zsoltárból, ezt az ígét csak így fejből idézem, ezt mondja, mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Ismerjük ezt a lelki állapotot? Megsokasodtak bennem az én aggódásaim. Akkor a te vigasztalásaid egyenesen megvidámították az én lelkemet. Hogy van ez, hogy az ember egy csüggedés mélységéből a következő percben vidáman áll fönn, és megint reménységgel folytatja a küzdelmet? Ez mind-mind annak a következménye, amit így mond, megszabadítottad szemeimet a könnyhullasztástól, a szomorúságtól, a keserűségtől, a vigasztalanságtól. És harmadszor mit mond? És lábamat az eleséstől. Ki tudnál számba venni, hogy a Jóisten hányszor mentett meg attól, hogy valahol elbukjunk, és valami csúnya kudarcot gyűjtsünk be az életünkbe? Vajon számba vettük-e már, hogy hányszor kísértett a gonosz, és valami nagy bukás lett volna a következmény, ha valahol az Isten meg nem szólít, ha valahol a segítségével közben nem lép? Azt írja Péter apostol, hogy a mi ellenségünk, mint ordító oroszlán szerte jár keresve, hogy hogy nyeljen el. És a mi atyánk imádságának a végén ez a kérés áll, szabadíts meg a gonosztól. Ki tudja, hányszor szabadított meg minket Isten a gonosztól? Hányszor tartott vissza egy belső hang, vagy a Jóisten egy embert használt föl, vagy egy igehirdetést használt föl, vagy ki tudja mit, vagy valahol, amit olvastunk, hogy megállított egy meredék szakadéknak a szélén, és megszabadította lábunkat az eleséstől. Vagy olyan is van, amikor már félig benne voltunk a bajba. Erről Dávid így ír a 25. Zsoltár 25. versében, hogy a hálát ad Istennek, mert te húzod ki a tőrből lábamat. Van olyan, amikor az embert már nemhogy elkerüli a kísértést, hanem már bele is van a lába a tőrbe, és ha az Isten ki nem húzná a lábát a tőrből, akkor elveszne benne. Kedves gyülekezet, gondoljuk végig egy kicsit az életünket. Hányszor szabadította meg Isten a lábunkat az eleséstől, vagy húzta ki a lábunkat a tőrből?
amikor ha ő nem jött volna közbe a segítségével, a szeretetével, akkor ki tudja, hol lennénk most. Akkor elestünk, elvesztünk volna, eltávolodtunk volna a Jóistentől, és letértünk volna messze az igazság útjáról. Azt hiszem, mindannyian elsorolhatjuk az életünkben, hogy mivel, hogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az eleséstől, mi lesz az eredménye? Az Úr orcája előtt fogok járni az élőknek földjén. Ennek a következménye, ennek a sok-sok szabadításnak a következménye, hogy végül szemtől szembe láthatjuk az Isten orcáját az élőknek a földjén. Milyen hálával tartozik egy ember egy ekkora folyamatos, hatalmas, sokoldalú szabadításért? Mennyi figyelmet fordít az Isten egyetlen emberre egy életem át? Hányszor segíti meg? Ha mi ezt igazán értékeljük, akkor úgy van, ahogyan írja Pál a Kolossé beliekhez írt levélben, hálával zenged ez mi a ti szívetekben az Úrnak, akkor állandóan zeng a hála a szívünkben, és a hálával együtt ott van a szeretet, és a szeretettel együtt a hűség. És végül felteszi a kérdést a zsoltáros, mivel fizessek az Úrnak minden jó téteményért? Hányszor tesszük fel ezt a kérdést? Mivel fizessek az Úrnak minden jó téteményét? Nekünk önző, énközépontú embereknek az a természetes, hogy eltesszük az Úr jó téteményét, és még egy kicsit örülünk neki, és úgy gondoljuk, ezzel minden megtörtént, hogy örültünk neki. De az igazán lelkiismeretes, helyes erkölcsi elvek szerint élő keresztény ember nagyon sokszor teszi fel a kérdést, mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jó téteményét? Akkor semmilyen áldozat nem drága, semmilyen adomány nem sok vagy nem nehéz. Ha ezt számba vesszük, hogy az Istentől mit kaptunk, akkor mindig ez van bennünk, hát hogy ezt megtegyem, hát hogy ezt adjam, vagy ezen az emberen segítsek. Mi ez? Hát semmi. Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jó téteményét? Ez mind töredék, ez mind egy parányi semmiség ahhoz képest, amit én néki köszönhetek. És így mondja a zsoltáros, mint egy válaszol rá, hogy mivel fizessek az Úrnak minden jó téteményért, azt mondja, a szabadulásért való poharat felemelem. Hát ugye ez egy kép, egy ünnepi vacsorának a képét idézi, ahol ugye örömmel emelik fel a hálaadás poharát, és ezzel azt akarja mondani, hogy dicsérem az Istent. Kifejezem a hálámat iránt a mások előtt is. Vajon mennyit hangzik a mi ajkunkon az Isten dicsérete? Nem valamiféle ilyen merev, kultikus, ilyen, bocsánat, hogy így mondjam, ilyen szenteskedő beszéde, de nincsen szükség, hanem az igazi boldog tanúságtevés az Isten kegyelméről, az Isten szeretetéről. És hányszor fejezzük ki közvetlenül neki az imádságunkban? Hányszor emeljük fel a szabadulásért való poharat? És utána így folytatja, a szabadulásért való poharat felemelem, és az Úrnak nevét hívom segítségül. Tulajdonképpen mivel fejezzük ki igazán a hálánkat? Ha még inkább segítségül hívjuk őt, még inkább rátámaszkodunk, még inkább ragaszkodunk hozzá. Vajon megvan-e ez a mi életünkben, hogy segítségül hívjuk őt? Mert hiszen ha tapasztaltuk, hogy ilyen készségesen segít, akkor mi még inkább szeretnénk az ő dicsőségére élni. Még inkább nem csak a saját erőnkben szeretnénk lefolytatni ezt a földi életet, hanem szeretnénk egészen az ő tetszésére élni, és szeretnénk az ő szolgálatára minél többet cselekedni. Ezért segítségül hívjuk őt. És utána így folytatja tovább, és az Úr iránt való fogadásaimat megadom az ő egész népe előtt. Mik ezek az Úr iránt való fogadások? Nem egyszerűen anyagi áldozatok. Az is jelentős. Az is jelentős, hogy szívesen és készséggel szálljunk anyagi javainkból, akár közvetlenül az Isten művére, akár rászorulók és szegények támogatására, mert mindig ez van bennünk. Mivel fizessek az Úrnak minden jó téteményét, ami csak az erőmből tenni, ahol a szükség kívánja, mert az Isten ad nekem bőségesen is megáld. Ez is benne van. De benne van ezen kívül még más is, mert azt mondja az Úr iránt való fogadásaimat. Mikor fogadunk mi az Úrnak? Gondoljunk csak arra, hogy keresztségünkkor az ugye fogadás.
Az Úr iránt való fogadás, az egy szövetségkötés, és a szövetségkötésnek két oldala van. És mi a keresztségen milyen fogadást teszünk az Úrnak? Pontosan azt, hogy segítségül hívjuk őt. Mert így mondja az ige, hogy amikor azt kéri valaki, hogy a hullámsírba alámerítessék és kiemeltessék az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, az azt fejezi ki, hogy ő segítségül hívja az Istent az élete győzelméhez. És arra kötelezi el magát, hogy egész életében segítségül hívja az Istent. És rá akar támaszkodni, benne akar bizakodni, hogyan az Isten tetszés.

az igazi bensőséges imádkozást. Mert hogy esszük és isszuk, hogy táplálkozunk a tőle jövő élettel, ezt mulasztottuk el. Az Úr iránt való fogadásainkat nem adtuk meg, hanem megszegtük. És ha bennünk igazi hála van, akkor ez ebben jut kifejezésre, hogy segítségül hívjuk őt, hogy esszük és isszuk azt a lelki táplálékot, amit ő adott a növekedésünkre. És még egyet jelent az Úr iránt való fogadásainkat megadni, és ez pedig azt jelenti, hogy fáradozunk más emberekért, akik ugyanúgy az Isten kegyelmére szorulnak, mint mi. Emlékszem a Levendel professzor úrra, akivel az alkoholbetegekért dolgoztam sokáig együtt. Ugyan hát többnyire nincstelen szegény emberek voltak a betegei, akik tönkrementek a szenvedélybetegségben. De hát azért olykor illemből mégis megkérdezte egyik másik, hogy hát mivel tartozik. Akkor hát soha nem fogadott el semmit, tudva lévő volt. De amikor megkérdezte, akkor ez volt a válasza, hozzon maga helyett egy másik beteget. Ezzel tartozik. Egy másik szerencsétlent, aki ugyanúgy nem tud magában talpra állni. És a Jóistennél is valahol így van. Ha a Jóistentől megkérdezzük, hogy mivel fizessek az Úrnak minden jó téteményért, akkor azt mondja, hogy mit fogadtál a keresztségettől, hogy az, aki segített rajtad, a róla szóló örömhír továbbadod másoknak is, hozz magad helyett még egy beteget, illetve magad mellé még egy beteget. És vajon az Úr iránt való fogadásainkat megtartjuk-e? Vajon mennyi telik el az életünkből, hogy csak a saját megélhetésünkért, a családunkért dolgozunk, vagy a saját ambícióinkért, és mennyi telik el az életünkből, mennyit fordítunk arra a szolgálatra, hogy az Úr iránt való fogadásunkat teljesítsük, és keressünk embereket, és figyeljünk oda emberekre, akik, ahogy ma a szombatiskolákban tanultunk, a sötétségben és a halál árnyékában ülnek reménység nélkül. Tehát azt hiszem, megértettük, hogy az Isten ígéjének az az üzenete, hogy fordítsunk a hálára sokkal komolyabb figyelmet az életünkben. Nem elég az, hogy örülünk az Isten ajándékainak, és pillanatok alatt elfelejtjük. Mi magunk vagyunk a vesztesek ezzel. Mert ennek az a következménye, hogy megfogyatkozik az életünkben az Isten iránti szeretet és az Isten iránti hűség. De ha odafigyelünk a hálára, és komolyan vesztük, hogy ezt személyesen neki kell megköszönnünk mindent, és az Úr iránt való fogadásainkat megadni, akkor soha nem lesz az életünkben hiány az Isten iránti szeretetben és az Isten iránti hűségben. És végezetül még csak a jövőre előre tekintve is annyit szeretnék megjegyezni, hogy milyen hálával tartozunk az Istennek azért is, hogy miközben megremegtetik az emberek szívét azok a hírek, amelyeket hallunk, hogy egyre kétségbejtőbb a mi világunkon az erőszak elhatalmasodása, a természet rendjének a megbomlása is. És bekövetkezik szó szerint az, amit Jézus mondott, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amelyek a földkerekségére következnek. Hogy ezek között a körülmények között nekünk ott világít a végső nagy szabadítás ígérete. Ott van Jézus csodálatos szava, hogy mivel te megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. Ez az ige mindenre elég. Semmi félelemnek, aggodalomnak helye nincs a jövőt illetően sem. Itt az ígéret, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. Milyen hálával tartozunk az Istennek mindezért. Ezért kívánom szívemből, hogy zengjen a szívünkben a hála mindig, és mondjuk el ezt személyesen Istennek, és az ő fogadásainkkal, a megadásával fejezzük ki az iránta való hálánkat. Amen. Szerető Istenünk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és nagyon szépen köszönjük néked, hogy elmondhatjuk mi is a vallomást, megszabadítottad lelkemet a haláltól, lábamat az eleséstől, szememet a könnyhullatástól. Sőt, Urunk, sokszor egyenesen a tőrből húztad ki lábunkat. Bocsásd meg nékünk, kérünk, hogy mi is úgy tettünk, mint az a leprások nagy része, hogy elmulasztottunk visszamenni hozzád, és teljes szívünkből őszinte hálával megköszönni, amit cselekedtél értünk.
És köszönjük, Urunk, hogy emlékeztetsz arra, hogy ne csak szóval,

énekkel fejezzük ki a dicséretünket, hanem a mi fogadásainkat teljesítsük. És mik ezek a fogadások, Urunk, a Te kegyelmedhez képest, hogy adjunk a mi anyagi javainkból, amelyet adsz nékünk bőkezűen és szívesen, tudva, hogy Te mindent bőségesen pótolsz és megadsz nékünk, és hogy segítségül hívjunk Téged a saját javunkra, és hogy táplálkozzunk a Te ígéddel igazán, és keressük a Te közelségedet. Bocsásd meg, Urunk, hogy mi olyan gyarló szövetségeseid vagyunk, hogy még erre is oly nehezen vagyunk hajlandóak. És különösképpen kérünk, bocsásd meg azt a vétkünket, hogy miközben emberek körülöttünk sötétségben és a halál árnyékában élnek, miközben a Te buzgó szereteted könyörül rajtunk, bennünk nincs ilyen buzgó szeretet az elhagyott, reményvesztett emberek iránt. Kérünk, Urunk, buzdítsd vele szívünkben, mert még ezt is tőled kell kérnünk. És add, hogy azért, azután hálát tudjunk néked adni, azért az örömért is, azért az áldásért is, amit ezáltal elnyerhetünk. Maradjon a Te kegyelmed és szeretetet kérünk mindannyiunkkal, legyen ezen az egész napon a Te áldásod, áld meg beszélgetésünket, egymással való kapcsolatainkat, és segíts, hogy úgy zárjuk le ezt a nyugalomnapot, hogy hálát tudunk adni az elmúlt hétért, ezért a napért, mindenért, amit velünk eddig cselekedtél, és add, hogy új fejezetet tudjunk nyitni a mi életünkben, ahol a hála, a szeretet és a hűség szétválaszthatatlanul szilárdan ott van az életünkben. Hallgasd meg, kérünk, imádságunkat, és maradj velünk kegyelmedből. Amen.

akkor a mai témánkba belefognánk. Tehát látjuk itt a meghirdetett szórólapunkon a Jézus és mi sorozatunknak ez a 7. előadása, és Jézus felhívásairól szeretnék beszélni. A címünk ez, hogy Jézus felhívásai és a biztosíték. A cím mondjuk azért hangzik így, mert felhívással lehet élni, és embereket fel lehet szólítani különböző dolgokra, de mi a biztosíték, hogy megtörténik az életükben az, amire felszólítjuk őket? Ha megtesznek valamit, mi a biztosíték, hogy ennek következménye és eredménye lesz? Hatalmas nagy kérdéskör ez, mert ugye tudjuk jól, hogy az egész Biblia tele van felszólításokkal. Tehát a Biblia azért egy tényközlő, történeti elbeszéléseket közlő iragyűjtemény, de a proféták is, Jézus Krisztus is nagyon sok felszólítással élt. Akik ide eljárnak ezekre a kis Biblia köri alkalmakra, tudhatják, hogy én is például a 37. Zsoltár 27. versét milyen sokszor szoktam idézni, a Biblia egyik legnagyobb felszólítása. Talán nem tudom, hogy tudják-e többen már ezt kívülről, hogy kerüld a rosszat, jót cselekedjél, és megmaradsz mindörökké. Na most ugye ebben egy mondatban benne van az egész életünk, hogy kerüld a rosszat, tehát mondjuk ez az első lépés, hogy az ember ne alkudjon meg a hamis, a felemás, a rossz dolgokkal. A második, hogy törekedjék az ember tényleg a rossz elkerülése mellett a jónak a véghezvitelére. És ezután, a két felhívás után ott van egy ígéret, ott van egy biztosíték. Ugye, mert nagyon sok ember a maga lelkiismerete szerint is mondja ezt magának, hogy hát én szeretném kerülni a rosszat, szeretnék jót tenni, na de hát mi eredménye lesz ennek? Mi eredménye lesz ennek? Hát azok az emberek érvényesülnek, akik jót tesznek, hát korán sem. És nagyon sok ember ezért is nem tart ki következetesen a jó cselekvése mellett, mert ahogy a Malakiás könyve 3. fejezetében olvashatjuk, sokszor az emberek tanakodnak, hogy mi értelme van jónak lenni. Amikor a világ nem a jóknak kedvez, hanem azoknak, akik hát különböző kétes és rossz eszközökkel akarják elérni a céljaikat. De itt ebben a 37. Zsoltár 27. versében is ott van a biztosíték, hogy ezt Isten mondja, hogy akkor megmaradsz mindörökké. Ez egy óriási biztosíték, nem? Hogyha az Isten ilyet mond, hogy ő erőt ad ahhoz, hogy el tudjuk kerülni a rosszat, ahhoz is erőt ad ő maga, hogy a jót tudjuk cselekedni, de még arról is biztosít a jó Isten, hogy ennek következménye lesz. Ennek olyan következménye lesz, hogy azok fognak megmaradni, azok öröklik majd ezt a földet, és azok jutnak el az örök életre, akik ezeknek a felhívásoknak engedelmeskednek, és ez egy óriási biztosíték, hogy akkor megmaradsz mindörökké. Most persze ilyen biztosítékot egyedül az Isten tud adni. Hogy örök élet, meg föltámadás, meg örökké valóság, tehát ilyesmire nézve senki ember nincs abban a helyzetben, hogy ilyet ígérhessen egy másik embernek. Isten azonban ezt meg tudja ígérni, hogy ő biztosítani fogja azok számára az örök életet, akik ilyen erkölcsi úton járnak. Tehát ez egy óriási biztosíték, és azt gondolom, hogy az életben nagyon sokat jelentő biztosíték, mert nagyon sokszor, amikor elcsüggedünk, amikor az élet hétköznapjaiban a harc és a küzdelem dúl, akkor jó ilyenekre gondolni, hogy ne csüggedjünk el, ne keseredjünk el, mert ezt maga az Isten mondja, hogy ha kitartunk ezen az úton, akkor megmaradunk mindörökké. Na most Jézus Krisztus is, amikor felszólításokat közölt a földi életében, amikor embereket kérlelt és felszólított, akkor hasonló ígéreteket és hasonló biztosítékokat épített bele ezekbe a felszólításokba. Például, hogy rögtön még a bevezetésben nagyon híres jézusi felszólításokat, felhívásokat idézzek. Ugye Jézustól megörökített két evangélista két nagy felszólítást. Az egyik Máté evangélium a 11. fejezet 28. versétől, a másik pedig János evangélium a 6. fejezet 37. versében olvasható. Az egyik így hangzik, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan. Ugye mindannyian ismerjük talán, hogy ez egy nagyon nagy felszólítás, hogy van út az Istenhez, van út Jézus Krisztushoz,
jöjjetek hozzám mindnyájan, óriási felszólítás. Tehát, hogy mindenkit kér, mindenkit, nincs megkülönböztetés, mindenkinek szól Jézus szava, jöjjetek hozzám mindnyájan. Nyilvánvaló, hogy Istenhez menni az nem annyira fizikai dolog, hanem egy lelki irányulás, hogy érdekeljen bennünket Isten szava és Krisztus igéje, és hogy jöjjetek hozzám, ezt ma így mondanánk, hogy az megy az Istenhez, aki tényleg vágyakozó szívvel a Bibliát elővesz, és elkezdi olvasni, elkezdi kutatni. Na de ezután, a felhívás után ott van rögtön egy hatalmas ígéret, hogy mire számíthat az, aki ezt megcselekszi. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Tehát ez egy óriási ígéret, egy óriási biztosíték, hogy már is azt mondja Jézus, hogy itt a földi életben fogható következménye lesz annak, hogy ha valaki elkezd foglalkozni Isten dolgaival, elkezd foglalkozni a Bibliával, elkezdik komolyan venni Jézusnak az életét, a példaadását, mert hogyha ezzel foglalkozunk, akkor nem leszünk zaklatottak, nem leszünk nyugtalanok, tehát itt van az ígéret, hogy megnyugosztlak titeket. Egy hatalmas, ugyancsak ehhez hasonló másik felszólítás és ígérete Jézusnak, ez a János 6.37, hogy aki én hozzám jön, az semmiképp ki nem vetem. Ugye ebben az egy mondatban ott van a felszólítás is, hogy jöjjetek hozzám, tehát mint az előzőben, és ott van az ígéret is, hogy mint az előzőben mondja, hogy megnyugosztlak titeket, itt meg azt mondja, hogy semmiképp ki nem vetem, tehát aki Jézus Krisztushoz fordul, az mindig figyelemben fog részesülni. Jézus Krisztus nem azért jött erre a világra, hogy az embereket eltaszítsa, hanem azért, hogy vonzza, és Jézus Krisztus ma is élő, létező isteni személy, aki mindenkit vár, és olyan állapotban, amilyenben vagyunk, gyengén, fáradtan, bűnöktől terhelten, sokszor a magunk szemében sem állunk meg, mert olyan rossz az állapotunk, de éppen erre mondja Jézus, hogy amikor ilyen helyzetben vagyunk, akkor csengjen újra a fülünkbe ez a kijelentése, hogy aki én hozzám jön, az semmiképpen ki nem vetem. Na most Jézusnak ezek a hatalmas nagy felhívásai, amelyekben mondom, mindig ott van a biztosíték, hogy ennek, ha valaki ezt megcselekszi, mindig nagyon gyors eredményre, következményre számíthat. Ezeket a felhívásokat a négy evangéliumból össze lehet gyűjteni, és egy bizonyos logikai sorrendbe lehet helyezni. Most én kiválasztok 5 jézusi felhívást, ezt próbálom egy kicsit logikai sorrendbe helyezni, hogy azt szeretném megmutatni, hogy ezekben a felhívásokban nem agitáció van, nem valami erőltetett és emberi kényszerítés van, hogy valaki legyen hívő vagy vallásos ember, hanem ezekben a felhívásokban roppant mély gondolatiság van, elkötelezettség az ember megsegítésére, és minden felhívás tájékán ott találjuk ezeket a biztosítékokat, hogy aki ezeket komolyan veszi, aki elindul ezen az úton, annak az élete megváltozik, és nagyon gyors eredményekre számíthat. Logikai rendben én az első helyre mindig azt a felhívását szoktam állítani Jézusnak, amit Márk evangéliuma első fejezetében olvashatunk. Márk az az evangélista, aki az egész evangéliuma hangütésévé teszi ezt a jézusi felhívást, amit talán nagyon sokan ismerünk, nem is kell, hogy fellapozzuk az igehelyet, hogy Jézusnak a legnagyobb felhívása, hogy a megtérésre való felhívás. Tehát térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumnak. Tehát ezt Keresztelő János is hirdette, de nyomában Jézus Krisztus is így lépett fel. Minden evangélium beszél ezekről a felhívásokról, de mondom, főleg Márk evangéliuma rögtön, ugye Márk evangéliuma semmit nem foglalkozik Jézus gyerekség történetével, ifjúkorával. Rögtön, hogy Jézus fellép, rögtön a legfontosabb üzenetével kezdődik ez az evangélium, és ez a megtérésre való felhívás. Mit is jelent ez a jézusi kijelentés, hogy megtérés? És ez a felhívás, hogy megtérésre hívja fel az embert. Térjetek meg, ugye talán az is sokszor elhangzott már itt, hogy ilyen nagyon fontos, alapvető bibliai részeknél nem árt az eredeti szöveget is megnézni, és ez az új szövetségben így hangzik, hogy metanoiete. A metanoiete szó szerint ennyit jelent, hogy
változtassátok meg a gondolkodásotokat. Tehát ugye a nous szó annyit jelent, hogy értelem, ész, gondolkozás, a meta az meg átfordítás, át előképző értelemben. A metanoiete az valami ennyit jelent röviden, hogy forduljon meg a gondolkodásotok. A gondolkodásotok más irányba forduljon. Tehát egy nagyon mély felhívás, ami az egész gondolkodásmódunk megváltozására hív fel, egy nagyon mélységes dologra, hogy az ember ne azzal foglalkozzék, amivel eddig foglalkozott, mással foglalkozzék, és az a más valaki, az át fogja alakítani az ember gondolkodását, akivel foglalkozunk, mindig az alakítja át a szemlélet világunkat. Tehát ez egy nagyon nagy törvény, amit a Bibliából megtanulhatunk, hogy a gondolkodásmódunk mindig afelé megy, amivel foglalkozunk. Tehát ugye ez az, amit röviden így lehet összefoglalni, hogy amit szemlélünk, ahhoz válunk hasonlóvá. Nem mindegy, hogy kivel foglalkozunk, kinek a beszédével, mivel foglalkozunk, milyen kérdésekkel, ami leköt bennünket, amivel a legtöbbet foglalkozunk, ahhoz válunk észrevétlenül lépésről lépésre hasonlóvá. Ne magunkkal foglalkozzunk, ne is más emberek hibáival foglalkozzunk, hanem foglalkozzunk azzal az Istennel, aki azért hívott létre bennünket, hogy őt megismerve az ő kezéből megtanuljuk, hogy miért is éljünk, és mi is a helyes élet. A megtérésre való felhívás nem annyit jelent, hogy az embernek önmagát kell megtérítenie. Senki magát nem tudja megváltoztatni. Ugye ezt az egész Biblia tanítja, hogy az ember a saját maga erejéből nem tud más irányba rendeződni. Azt szoktuk mondani egy nagyon csattanós kijelentéssel, hogy senki magát megtéríteni nem tudja, legfeljebb azt tudjuk tenni, hogy nagyon sokat tehetünk a megtérésünkkel szemben, a megtérésünk megakadályozására. Így is lehetne ezt a Jézusi felhívást kiegészíteni, hogy térjetek meg, hogy ne akadályozzátok meg, hogy valaki titeket megváltoztasson és megtérítsen, tudnék az Isten. A világon úgyis sok mindenki már a maga irányába hajlíthatta az életünket, akik hatottak ránk, de ezek nem igazi megoldások. Nekünk arra van szükségünk embereknek, hogy valóban megismerjük az alkotónkat, a teremtőnket, és visszanyerjük az Istenhez való hasonlatosságunkat, tehát hogy visszajussunk Isten közelébe, és az isteni gondolatok vezessék az életünket, az isteni gondolatok vegyék át a helyüket az életünkben. Ezt a megtérésre való felhívást Jézus az egész életében nagyon sokféleképpen árnyalta és kiegészítette. Például Máté evangélium a 21. fejezetében a 42. és 44. versek szerint egy szemléletes hasonlattal, eléggé drasztikus hasonlattal is érzékeltette Jézus, amikor azt mondta, hogy a kősziklára kell esni annak az embernek, aki a kősziklán akar felépülni. Aki e kőre esik, szétzuzatik, akire ez a kő esik rá, szétmorzsolja, azt mondta Jézus egyik legrövidebb példázatában. Ugye ez is egy döbbenetes nagy felszólítás, hogy essünk a kősziklára, és zúzódjunk szét a kősziklán. Ha ezt nem tesszük, akkor a kőszikla fog ránk esni, és fog bennünket összemorzsolni. Nagyon megrendítő és olyan talányos megfogalmazás, nem első hallás, hogy ez mit is jelenthet. Jézus világossá teszi, hogy ez annyit jelent, hogy ismerjük meg őt, ugye a kőszikla mindig Krisztus jelképe a Bibliában, és a kősziklára építsük az életünket, de a kősziklára olyan szorosan kell építeni az életünket, hogy egy alapra ráfor a háznak a fala szerkezete, tehát rá kell esni a kősziklára, föl kell adnunk a magunk önző énjének a késztetéseit, és teljesen egyé kell válnunk az alappal, amire építeni akarjuk az életünket. Máshogy úgy árnyalta Jézus ezt, még inkább erőteljesebben, most nem szemléletileg, hanem fogalmilag élezte ki Jézust a kérdést. Máté evangélium a 16. fejezetében olvashatjuk Jézusnak ezt a híres kijelentését, hogy aki elveszíti az életét, én érettem megtalálja azt, és aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Ez is egy nagyon koppanós kijelentés, ugye, nagyon éles, határozott felhívás, hogy Jézus azt mondta, hogy aki elveszíti az életét, de ő érette, tehát itt nem egy értelmetlen elveszítésről van szó, nem egy ilyen önelveszítés, nem egy ilyen
hogy mondjam, egy ilyen felszívódik az ember valakiben vagy valamiben, nem erről van szó, hanem arról, hogy ha a kőszikla igazabb, mint én, akkor a kősziklára kell alapozni az életet. Ha engem igaznak láttok, akkor az életeteket az én életembe öltöztessétek be, és akkor találjátok meg az igazi éneteket, hogyha én tudom vezetni az életeteket. Ha viszont ragaszkodtok ahhoz, hogy magatok vezetitek az életeteket, akkor ennek a vége az lesz, hogy azt is elvesztitek, ami a legfontosabb nektek, tehát a tulajdon sorsotoknak az alakítása. Tehát Jézus ezt a megtérésre való felhívást nagyon sokféleképpen árnyalta, gazdagította, még talán egyet hadd említsek, ezekről különben már az elmúlt években egytől egyik külön-külön előadásokat is tartottunk, itt is a Benczúr utcában, a jogi karon is, például Jézusnak arról a híres felhívásáról, hogy aki fel nem veszi a keresztjét, Lukács evangélista még hozzáteszi, minden nap, az nem lehet az én tanítványom. Tehát így ez a keresztfelvétel, az nem annyit jelent, hogy valami súlyos, vagy valami fájdalmas dolgot, vagy a magunk nehézségeit kell hát hordoznunk talán hosszú ideig az életben, hanem a keresztfelvétel az mindig azt jelenti a Bibliában, hogy mások terheiben osztozzunk. Másokat segítsünk meg. Jézus se önmaga vétkeiért vitte a keresztet, mások vétkeit vitte a keresztel, és ezt kéri a tanítványaitól is, hogy aki neki tanítványa szeretne lenni, az a másik emberre úgy tekintsen, mint önmagára, és ha a másik embernek valami fáj, vagy valamire szüksége van, az úgy tekintsen, mint hogyha magának fájna, vagy magának lenne rá szüksége. De ezt nagyon határozottan megértették a tanítványok, és ezt gyönyörűen kimondja Pál a Galata levél 6. fejezet 2. versében. Az a Bibliának egyik legcsodálatosabb vers, ez a Galata 6.2, ami így hangzik, hogy egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Csodálatos vers. Egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Tehát a keresztvitel is a megtéréshez tartozik hozzá. A megtérés előtt az ember csak önmagával foglalkozik, önmagát látja a középpontban. Minden az én magam szükségleteinek a kielégítése. A másik embernek csak annyi jut, amennyi jut. De a megtérés után ez a helyzet változik, a másik ember érdeke nekem ugyanolyan fontos érdek, mint a magam érdeke. A másik ember megsegítése ugyanannyira fontos, mint amikor én segítséget kívánok magamnak. Ennyi mondjuk tehát röviden az első felszólításról, és nagyon érdekes, hogy ebben az első felszólításban mi a biztosíték, mi az ígéret. Mert ugye, ha csak úgy önmagában ezt a felszólítást idézem, hogy térjünk meg, essünk a kősziklára, vegyük fel a keresztet, veszítsük el az életünket Krisztusért, akkor sokaknak úgy tűnik, hogy ez egy ilyen fájdalmas, gyötrelmes, olyan nagyon küzdelmes élet. És milyen érdekes, hogy Jézus ugyanezt nem tagadta, hogy a küzdelmet egyikünk se kerülheti el, meg a fájdalmat, a szenvedést egyikünk se kerülheti el itt a földi életben, ugye, Jelenések könyve 2. fejezet 10. verse, megint csak egy állandóan visszacsengő Biblia vers kell, hogy legyen mindannyiunk számára. Jelenések 2.10. Semmit ne félj attól, amit szenvedned kell. Tehát, hogy szenvednünk kell, küzdenünk és szenvednünk kell az életben, de ettől nem kell félni. Mert Isten segít ezeknek a terheknek az elhordozásában, sőt, nem csak segít az Isten, hanem igaz örömet és igaz boldogságot is ad abban, hogy valóban másokkal együtt, mások életében osztozva élhetünk. Tehát ez egy valódi öröm és boldogság. Ennek nem annyira a munka része, vagy a küszködés része a közvetlenül érzékelhető egy keresztény számára, hanem az a része, hogy ha önmagunkért élünk, akkor tele vagyunk aggodalmaskodással, tele vagyunk feszültséggel, tele vagyunk sok mindenről szemben érzéssel. Ha megtanulunk másokért élni, és megtanulunk rögtön ráállni más emberek életének a problémáira, akkor ez felszabadultságot és örömöt és boldogságot eredményez. Tehát, ahogy idéztem az egyik első felszólítást, ugye jöjjetek hozzám, ki mindnyájan megfáradtatok és megterheltetek, és megnyugosztat titeket. Ugyanebben a Máté 11.28-tól kezdődő felhívásban
mit rejtett el Jézus, mint ígéretet, mint biztosítékot. Ott is kérte, hogy vegyétek föl magatokra az én igámat, ugye? Tehát ott is a keresztviselés, ugye másképpen szólva igaviselés, és tanuljátok meg, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, tehát ugye a tanulás, az élet tapasztalataiból, az új életben való járásból való tanulás, és megnyugszik a lelketek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Tehát Jézus itt is ilyen szóval fejezte ki, nem csak azt mondta, hogy örömöt fogtok találni ebben az életben, hanem azt mondja, hogy gyönyörűséget fogtok ebben találni. Tehát az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Hogy mennyire így van ez, hogy Jézus egy tényleg felszabadult életre hív. Tehát a felhívásaiban, a megtérésre való felhíváshoz a második dolog, ami kapcsolódik, és most már erre szeretnék rátérni, hogy mennyire így van ez, a második felszólítás, ami nálam így ilyen logikai sorrendben következik, ez a Máté evangéliuma 18. fejezet 3. versében található felszólítás. Ezt talán lapozzuk fel közösen, akiknél van Biblia, tehát Máté evangéliuma 18. fejezetében a következőt mondja Jézus a 3. vers szerint. Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképp nem mentek be a mennyeknek országába. Tehát a megtéréshez Jézus itt is látszik rögtön mit kapcsolt, hogy a megtérés által az embernek a kisgyermekekhez hasonlóvá kell változnia. Ez nálam Jézus második nagy felhívása, és ez is sokszor problémát okoz bibliaolvasó embereknek, vagy egyáltalán embereknek, hogy komolyan veszik ezt a felhívást. Sokszor nem is tudnak ezzel mit kezdeni. Mit jelent az, hogy gyermekekhez hasonlóvá válni? Hogy a Bibliában nem kutatjuk az egyes kifejezések értelmét, sokan még elutasítják maguktól ezt a gondolatot is, hogy hát én most menjek vissza a gyerekkorba. Hát azért itt egy felnőtt világban élünk, és felnőtt gondolkodásra van szükség. Mit jelent az, hogyha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek? És ez a nagyon erőteljes kijelentés, hogy semmiképp nem mentek be a mennyek országába. Viszont itt meg, hogy hol van benne az ígéret, meg a biztosíték, ha olyanok lesztek, akkor viszont mindenképpen bementek. Tehát ez még így negatív kijelentésben ott van a pozitív ígéret is, hogy ha viszont olyanok lesztek, mint a kisgyermekek, akkor senki és semmi meg nem akadályozhatja, hogy elérhessétek az Isten országát. Jézus Krisztusnak ez a második hatalmas felhívása sok más tanításában is testet öltött. Ez nem annyit jelent, hogy nekünk vissza kell mennünk a gyerekkorba. Ez nem az infantilizmusra való felszólítás. De arra biztos, hogy felszólítás, hogy amit a gyermekkorban adottságként megkaptunk, mert az akkor még nem tudatos a gyermekkorban az, hogy a gyermek őszinte, hogy tud csodálkozni, tud a felnőttre hallgatni, tud segítséget igényelni. Szóval sok minden olyan dolog, amit a gyerek nem tudatosan tesz, hanem mint adottságot megkap az élettől, na de ezért mi csodálni szoktuk a gyerekeket, nem? Az egyenességükért, a közvetlenségükért, az őszintességükért, azért, hogy nem hárítják el a felnőttnek a segítségét, hanem elfogadják, és azáltal tudnak felállni, vagy bármilyen nehézségből kijönni. Tehát ezt a csodálatos együttest, ami a gyereket vonzóvá és kedvünkre valóvá teszi az életben, tehát ezt kell visszanyerni felnőtt korban tudatosan, erre törekedni kell, hogy felnőtt emberként is a beszédünk legyen igen és nem és ami ezen felül van, a gonosztól van, hogy legyünk egyértelműek, nevezzük néven a dolgokat, legyünk őszinték, miközben nevén nevezzük a dolgokat, persze ne bántsunk meg senkit, keskeny ösvényez, meg is mondani az igazságot, de azért nem személyeket támadni. Nyilván ez már tudatosságot igényel, itt nem a gyermek koponyája itt már kevés, mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat, mondja Pál az 1. Korintus levél 13. fejezetében. De főleg ennél a kisgyermekhez hasonlóvá levésnél úgy gondolom, hogy Jézus azt akarta hangsúlyozni,
ami a legfontosabb ebben a kisgyermek kérdésben, hogy tudjunk elfogadni, és merjünk segítséget igényelni. Én ezt tartom ebben a legfontosabbnak. Ezt is a gyerek adottságként hordozza magában, hogy tud elfogadni, és meri azt mondani, hogy kérem, vagy kérlek, vagy segítsél. A felnőttnél sajnos változik a helyzet, kamaszkorban, ifjúkorban az ember, hogy talpára áll, a maga lábára áll, elhiteti magával minden ember apránként, ugye, nem durván, hanem szépen apránként, hogy én is vagyok valaki, meg hát ugye én is megállok a magam lábán, és nekem nem kell segítség, és hozzám senki hozzá ne nyúljon, de még csak tanácsokkal sem, mert én tudom, hogy hogy kell élni, meg én tudom, hogy hogy kell. Az ember bemegy iskolákba, főleg gimnáziumokba, és kamaszokkal beszélget, úgy szünetekben, vagy oldottabb helyzetben, olyan magabiztosan elmondják, hogy hogy kell élni, és hogy kell ezt csinálni, és azt csinálni. És a felnőtt emberek már annyira zártak, már mindenki úgy bevonul a maga páncélzata mögé, és úgy szépen értésére adja a külvilágnak, hogy hagyjatok békén. Mert én úgy is tudom, hogy mit kell csinálni, és hogy kell élni. Hát ennek a páncélzatnak kell összetörnie. Ennek itt kell valami nagy résnek képződnie, tudnék, hogy az Isten meg tudja segíteni az embert. Itt kell beteljesülnie annak, amit a Máté 19.26-ban Jézus olyan világosan mondott, hogy embereknél lehetetlen jónak lenni. Embereknél emberi erővel lehetetlen, csak isteni erővel lehetséges. De az isteni erőt elfogadni, az isteni erőt igényelni, ez bizony egy felnőttkori, tudatos gyermeki lelkület kialakítását igényeli. Itt szeretném még felhívni a figyelmet arra, hogy szintén nagyon félreértett kifejezése Jézus Krisztusnak, és egyben az egész Bibliának a lelki szegénység. Máté 5. fejezet 3. verse, ugye egy boldogok a lelki szegények, mert tövék a mennyeknek országa. A lelki szegénység ugyanannyit jelent, mint a legyetek olyanok, mint a kisgyermekek. Ez ugyanaz a gondolatkör, csak más szavakkal. Mindannyian szegények vagyunk az életben. Aki beismeri a szegénységét, az nevezhető lelki szegénynek. Aki beismeri a valóságot, aki őszintén elmondja azt önmagának, és ezt mások elő sem letezi, hogy ő gyenge, a természetünk nem olyan, amivel hivalkodni lehetne. Gyengék vagyunk mi emberek, a saját magunk által elképzelt jó dolgok megvalósítása, és rendkívül gyengék vagyunk. De én elismerem a gyengességemet, és ezért elfogadom az Istennek a segítségét. Szóval az életben ez egy határkő. Tehát ha valaki Jézusnak ezt a felhívását komolyan veszi, és megvizsgálja az életét, és mind nyitottabbá és nyitottabbá válik arra, hogy elfogad segítséget Istentől, akkor ennek a második felhívásnak eleget tesz. Különben olyan csodálatos, hogy az egész hegyi beszédet is Jézus ezzel a mondattal kezdte, nem? Mit értünk meg a hegyi beszédből, ha az első mondatot nem értjük meg? Hogy boldogok a lelki szegények, mert tövék a mennyek országa. Ha valakiben nincs ez a nyitottság, nincs ez a fölfelé tekintés, ez a segítségül hívni tudás, akkor nem tud elindulni egy olyan úton, ami a boldogságnak az útja és az igazi életnek az útja. A harmadik jézusi felhívást János evangéliuma 15. fejezetéből, a 9. és 10. versből szeretném olvasni. Természetesen nagyon sok felhívása van Jézusnak, én itt ilyen felhívás csoportokat akartam létrehozni, hogy gyorsabban áttekintsük az anyagunkat, és itt a Benczúr utcában mégiscsak Biblia körön vagyunk, tehát itt inkább a beszélgetésre szeretnénk tenni a hangsúlyt. János evangéliuma 5. fejezetében, tehát János evangéliuma 15. fejezetében, a 9. és 10. versben Jézus ezt mondta. Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én is megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Mi a harmadik nagy jézusi felhívás a megtérésre, késztetés és a kisgyermekké levés után, hogy maradjunk meg az ő szeretetében, de ez annyit jelent,
hogy megtartani az ő parancsolatait. A mai korban talán a legellenszenvesebb tanítás a Bibliából az, talán sokan még keresztények sem nagyon akarnak erről hallani, hogy Isten törvényei és Isten parancsolatai. A Biblia a parancsolatot és a törvényt azt nem rosszalló értelemben állítja elénk. Nagyon sokszor, ha ezt halljuk, hogy ez törvény, vagy ez parancsolat, olyan rögtön valami kényszerzubbonyt látunk magunk előtt, hogy most valaki engem erre akar kényszeríteni, vagy arra akar kényszeríteni. És sokszor így van ez, hogy a földi törvények, meg a földi parancsolatok azok bizony kemények, és sokszor nem is eléggé megokoltak, nem is megmagyarázottak. Berzenkedünk, le akarjuk vetni ezeket, vagy ki akarjuk ezeket kerülni. Persze nem minden földi törvény és parancsolat rossz, mert azért, ha csak egy egyszerű dolgot mondok, ha kimegyünk az utcára, és ha komolyan vesszük a jelzőtáblákat, ugye hát az is törvényt mutat, hát a piros az piros, a sárga sárga, a zöld a zöld. Ha valaki ezt áthágja, ezt az egyszerű közmegegyezésen alapuló törvényt, hát akkor az életével is fizethet. De az Isten parancsolatairól soha nem írja azt a Biblia, hogy az Isten azért adott volna nekünk parancsolatokat, mert hát így akarna bennünket megrendszabályozni. Emlékezem, kisgyerekek voltunk, és amikor sokat hallottuk úgy lelkészektől ezt, hogy parancsolat meg törvény, mindig ezt beszélgettük egymás között gyerekek, hogy hát tulajdonképpen minket ezekkel a parancsolatokkal úgy meg akarnak nevelni. Milyen jó lesz majd, ha felnőttek leszünk, akkor már nem vonatkozik ránk annyi sok parancsolat, de úgy tűnik, hogy a gyerekeket különböző ilyen törvényekkel, parancsolatokkal akarnak megrendszabályozni. Nem erről van szó. Az Isten parancsolatai soha nem kötnek gúzsba. Az Isten parancsolatai inkább felszabadítanak egy igaz életre. Ezért mondta Jézus, hogy amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Jézus ezt az Atya szeretetét parancsolatnak tartotta. Mondott Jézus ilyesmit is, hogy az ő parancsolata az örök élet. Tehát Isten azt akarja, hogy mindenki az örök életre eljusson. Isten azt szeretné, hogy mindenki szeresse a másik ember. Ezt nem akarja kényszeríteni az Isten, de ez parancsolat olyan szempontból, hogy ez az élet alaptörvénye. Ha valaki ezt nem akarja elfogadni, csak bajzúdít magára, és a szenvedéseket fog látni. És ezért mondja Jézus, ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. Nagyon meg kell jegyezni azért az ilyen jézusi felhívásokat, hogy tartsuk meg a parancsolatait. Akkor maradunk meg a szeretetében, hogyha komolyan vesszük azokat a törvényeket, azokat a rendelkezéseket, amiket Krisztus mondott. Krisztus nagyon sok törvényt és rendelkezést egyértelművé tett, például gondoljunk a hegyi beszédre, gondoljunk arra, hogy a farizeusok által eltorzított törvényrendszernek megmutatta a valódi értelmét és magyarázatát. Tehát Jézus ezt világosan képviselte, hogy a szeretet az tulajdonképpen parancsolat. Nem a dolog kényszer értelmében, hanem a dolognak a törvény értelmében, hogy aki elfogadja a szeretet törvényét, annak az élete békés lesz, boldog lesz, nyugodt lesz. Aki ezt nem fogadja el, az előre számíthat arra, hogy az élete ideges lesz, és fel fog borulni. Tehát megmaradni az Isten szeretetében, ez annyit jelent, hogy megmaradni az Isten parancsolataiban. Nagyon érdekesnek tartom a Máté evangéliuma 5. fejezet 17. versében Jézusnak ehhez kapcsolódó felszólítását, illetve szinte kérlelését, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem a törvény és proféták eltörlésére, nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. De maga a megfogalmazás is, hogy ne legyen ilyen gondolatunk, hogy azt gondoljuk, hogy a kereszténység az annyit jelent, hogy valami hittételekkel azonosulni, és utána mindenki azt csinál, amit akar. Sajnos ugye Szent Ágoston a 4.-5. század fordulóján mondott egy félelmetes mondást, ez így hangzik, hogy szeress és tégy, amit akarsz, de azt hiszem, hogy ez a világnak az egyik legnagyobb féligassága, mert annyiban igazság, hogy aki igazán szeret, az a másik iránt is mindig a szeretetet akarja gyakorolni, de olyan szempontból nem igaz, hogy csak szeretni kell, és utána az embernek minden meg van engedve. Azzal a szeretetet romboljuk le, hogyha nem vesszük komolyan, hogy a szeretet törvény, a szeretet parancsolat, és ebből következmények származnak. Tehát ne gondolkozzunk így, hogy
Isten szeretetét és az igazságát szembeállítsuk. Ne gondolkozzunk így, hogy a szeretetet kijátsszuk a törvény és a parancsolatokkal szemben. Tulajdonképpen a Bibliának a leges, legnagyobb tanításának én azt tartom, hogy Isten világában a szeretet és az igazság az egy és ugyanaz. Tehát ez valahogy, ha mi Istent akarjuk követni, ha Krisztust akarjuk követni, akkor a szeretetnek és az igazságnak találkoznia kell, vagyis nem lehet azt tenni, hogy valakit szeretünk, de nem vagyunk vele igazságosak, de azt se lehet tenni, hogy valakivel igazságosak vagyunk, de nem szeretjük. Ha valakit igazán szeretünk, akkor igazságba szeressük, és ha valakivel igazságosak vagyunk, akkor ezt szeretetben gyakoroljuk. Tehát ez a lényeg, ha ez meghasad, akkor nem az igaz Isten a mi Istenünk, hanem valami bálványisten, amit magunknak választottunk. Az igaz Istenben a szeretet és az igazság ölelgetik egymást, ahogy olvassuk a Zsoltárok könyvében, és János evangéliuma első fejezet 14. versét gondolom sokan kívülről tudják, ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát Jézus teljes volt kegyelemmel és igazsággal. És ebből, hogyha valaki a szeretetet komolyan veszi, a szeretet számára parancsolat, és mindenkivel az élet minden helyzetében törekszik élni, hogy valóban mindenkinek szeretetet adjon, akkor fogja megérteni Jézusnak a negyedik felszólítását, amelyet Lukács evangéliuma 5. fejezetéből szeretnék idézni. Lukács evangéliuma 5. fejezetében a híres éjszakai halfogás történetében Jézus a következőt mondta Simon Péternek, Lukács 5. fejezet 10. verse szerint: ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. Ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. Ugye ez azután történt meg, hogy Jézus napközben kérte Péter apostolt, hogy vesse ki a hálót a tengerbe. Éjszaka nem fogtak semmit, éjszaka van ugye a halászatnak az ideje, legalábbis ott a Genezáreti tavon akkor volt, és napközben egy elcsüggett és elfáradt tanítványokat kért Jézus, hogy napközben vessék ki a hálót a tengerbe, és Péter nagyon szépen vallomást tett, hogy éjszaka nem fogtunk semmit, és most is mindennel ellenkeznék ezt, hogy kivessük a hálót, de mivel te mondod a te parancsolatodra, kivettem a hálót, olvassuk az 5. versben, hatalmas nagy halfogás lett ennek a következménye, és a 10. vers végén, amikor olvassuk ezt a mondatot, ugye tudjuk, hogy a közvetlen kiváltó oka az volt Jézus mondatának, hogy Péter apostol és a tanítványokat félelem fogta el, szinte remegésszerű félelem, és Péter odajárult Jézushoz, és azt mondta, hogy eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. És erre megnyugtatásul mondta Jézus, hogy ha már látod, hogy milyen gyenge vagy, ha már látod az esendőségedet, ha már látod a bűneidet, ha már tényleg eljutottál erre a kisgyermek szintre, hogy őszintén beismered a valóságot, és meg akarsz maradni az én szeretetemben, akkor én felszólítalak téged, hogy embereket halásszál. És ott van az ígéret is, hogy halászni is fogsz, tehát embereket fogsz. Milyen érdekes kölme ez a kifejezés, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. Ugye nagyon nagy kérdés az emberi világban, főleg a mostani tényleg tömegkommunikáció idejében, hogy kik tudnak hatni másokra. Kik tudnak hatni másokra, kik tudják megfogni, megragadni a másik ember figyelmét, vagy a maguk példájával a másik embernek az érdeklődését. Hát körülbelül azt látjuk a mai világban, hogy a rossz az nagyon ragadós, ugye? Szóval a rossz példa rendkívül ragadós, a hányavetiség, a durvaság, az erkölcstelenség óriási tömegeket hódít meg, szóval azt lehet mondani, hogy most, hogy a gyerekekre vagy a fiatalokra álltak rá, hogy állandóan őket bombázzák különböző felhívásokkal, az emberi természet nagyon gyorsan válaszol ezekre a felhívásokra, és nagyon könnyen lehet függő helyzetbe hozni a fiatalokat, és hát egyáltalán az embereket. Tehát a rossznak hatalmas ereje van. De Jézus itt arról beszél, hogy a jónak még hatalmasabb ereje van. Ugye nem tudom, hogy ki emlékezik arra, hogy ugye mert bennünket is úgy meglegyinthet ez a dolog, hogy
hát annyira körbe vagyunk véve rossz dolgokkal, és sokszor úgy ugye elkedvetlenül is azt mondjuk, hogy hát a rossz az pillanatokon belül szedi az áldozatait. A jóhoz meg hosszú, türelmes munka kell, nem csekély áldozatokkal, és akkor is még csak néhány ember életében lehet látni. Nem tudom, hogy ki emlékezik arra, hogy Isten egyik törvénye méghozzá a 10 parancsolaton belül helyreigazítja a mi gondolkodásunkat, és azt mondja, hogy nem a rossz ragadósabb, a jó, jóhoz lehet jobban ragadni. Ugye a második parancsolatban van az a megokolás, hogy Isten azt mondja, hogy megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen azokban, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem, ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Ugye azt mindannyian tudjuk, talán ezt már nem kell úgy részletesebben elmondanom, hogy ez nem annyit jelent, hogy a szülők vétkeiért a gyerekek látják a kárt, vagy a szülők jó tulajdonságaiért automatikusan a gyerekek élvezik a hasznot. Mert ott van mindegyiknél, hogy akik engem gyűlölnek, akik engem szeretnek. Tehát itt egyszerűen csak a hatás törvényét említi föl a Szentírás, hogy mindegyiknek nagy a hatása, a rossznak is nagy a hatása, meg a jónak is nagyon nagy a hatása. Egyik hatás alól se könnyen vonhatjuk ki magunkat. Tehát amit látunk otthon a családban, a szülőktől, az idősebb nemzedékektől, az nem olyan egyszerű, az úgy nem múlik el az életünkben. Na de én most nem is erről akarok beszélni, hanem arról, hogy mit gondolunk, hogy miért mondja azt az Isten a 10 parancsolatban a rossz hatásánál, hogy harmad íziglen, a jó hatásánál meg, hogy ezer íziglen. Hát ebből azért csak az következik, hogy a jónak nagyobb a hatása, mert a háromhoz képest az ezer íziglen az 300-szor nagyobb hatást feltételez, és ez így is van. Ha valaki most erre azt mondaná nekem, hogy ezt viszont az élet nem igazolja, mert hát én csak azt látom az életben, hogy a rossz az pillanatokon belül futótűzszerűen hat, és mindenkit megbolondít és megőrjít, és mennek le a csatornán az emberek. A jóra meg tényleg annyi sok küzdelemmel és áldozattal lehet csak rávenni az embereket. Én erre egy nagyon szomorú bibliai választ tudnék adni. Hogy én abban látom itt a problémát, hogy az emberek a tiszta jóval nem találkoznak. Tudnék, itt a rossz és a tiszta jó között van ez a nagy különbség. Ha felemás jóval találkoznak az emberek, az nem 300-szoros hatás, az biztos. A felemás jó, az körülbelül még abba a kategóriába tartozik, amiben a rossz. Tehát itt azt kell tekintetbe venni, hogy ha az emberek nem találkoznak mondjuk tiszta kereszténységgel, tiszta hittel, őszinte hittel, következetes hittel, csak olyan felemás hittel, hogy olyan vallásossággal találkoznak, hogy emlegetik az Isten nevét, de a hétköznapi életben viszont az Isten nevének a megszentelése a gyakorlati életben elmarad. Hát akkor tulajdonképpen itt az emberekre nem a tiszta jó hatott, ami ezer íziglen kifejti a hatását, hanem az a felemás jó, ami tulajdonképpen még a rossz kategóriája. Tehát ezért Jézusnak ez a felszólítása, amit ekkor mondott Péternek, ne csak a felszólítást jegyezzük meg, hanem a helyzetet is. Amikor valaki látja a gyengeségét, és teljesen Istenre akar hagyatkozni, amikor Péter ott leborult és beismerte az esendőségét, és teljes őszintességgel járult Krisztus elé, akkor ígérte meg neki Krisztus, hogy embereket fogsz. Akkor mondta azt, hogy ezzel a lelkülettel meg lehet hódítani az embereket. Azzal a lelkülettel, ami nem a felsőbbrendűségérzés, nem a makacság, nem a konokság, nem az önigazolás lelkülete, hanem az őszinte, az egyszerű, és az Isten közvetítő lelkület, amikor valaki beismeri, hogy hát én is gyenge vagyok, hát akinek én beszélek, mondjuk aki még nem ismerte meg az Istent, én nem vagyok erősebb nála. Amivel én tudok neki beszélni, az csak az Istennek köszönhetem. Ha ezt a másik ember megérzi rajtam, hogy egy jottányival sem helyezzem magamat fölébe, hanem érzi azt, hogy hogyan is mondja Pál apostol, hogy Isten kegyelme által vagyok, ki vagyok. Hát Isten kegyelme által, aki én vagyok, az csak az Isten munkája tehette meg. Ha valami jó van bennem, az csak is az Istennek járhat a köszönet. És én ezt nem magamnak tulajdonítom, ezt az emberek megérzik. Az emberek megérzik azt, hogy valaki nem dőfös, nem büszke, nem rátarti, nem önmaga portékáit árulja, és nem önmagának akar híveket szerezni,
hanem valóban Isten képvisel, ezt megérzik az emberek. És akkor valóban beteljesül az, amit olyan csodálatosan fejez ki Pál a Korintusi második levél 5. fejezetében, akkor először olvastam ezeket a bibliaverseket, azt hittem, hogy nem jól látok, vagy nem is hittem először ebben, hogy azt mondja ott Pál a 2. Korintus 5-ben, hogy amikor szóltok, amikor beszéltek, akkor az embereknek az legyen az érzésük, mintha az Isten beszélne ti általatok. Mintha az Isten kérlelni az embereket emberek útján, hogy emberek, béküljetek meg az Istennel. Mert hát én is lázadó voltam, én sem tudtam elfogadni az Istent, nekem is sok problémám volt, de amivé lettem, ami vagyok, az Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok. És ha az ő kegyelme nem lesz bennünk hiába való, akkor embereket tudunk fogni, akkor embereket tudunk megérinteni. Ez nem annyit jelent, persze, még ezt is hadd tegyem hozzá a gyakorlatban, hogy ilyen nagy sztár evangelistákra van szükség, akik így szuggerálnak nagy embertömegeket. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy valaki legyen hiteles Krisztus követő, és akkor a maga környezetében az emberek föl fognak figyelni rá, és akkor azok az emberek, akik ott élnek mellette, csak néhány ember is, de követi azt az embert, akkor ez már kimeríti ezt, hogy embereket fogsz. Majd az Isten teremt majd más alkalmakat is, hogy szélesebb körül legyen egy kereszténynek a befolyása, de itt a dolog lényege az, hogy minden jó dolog kicsiből indul ki, és minden jó dolog addig érezteti a hatását, amíg teljesen tiszta. Amikor keverednek a dolgok, és amikor belevegyül a tisztaságban egy kis hazugság és egy kis felületesség, akkor ez már nem igaz. És egy 5. befejező felhívást szeretnék idézni, amit gondolkoztam, hogy a mai napra azért más felhívásokat gyűjtök ki. 1-2-ben mást is gyűjtöttem ki, mint eddigi előadásokban, mert erről a kérdéskörről is már sok előadást tartottunk, de ezt a Jézusi felszólítást valahogy én soha nem tudom mellőzni, ami János evangélium a 21. fejezet 22. versében szerepel. Ez a most mai este utoljára idézett és legrövidebb felszólítás, de szeretném már előre is mondani, hogy számomra jelen pillanatban ennek óriási tartalma, szóval számomra ez egyik leggazdagabb Jézusi felszólítás. Ez a 3 szó így hangzik, tehát János 21. fejezet 22. versében, te kövess engem. Ugye először úgy gondoljuk, hogy ez egy egyszerű felszólítás, de gondoljuk csak meg a következőket. Ha már egy ember mondjuk hagyja azt, hogy Isten őt megtérítse, tehát már nem áll ellent annak, hogy Isten átalakítsa a gondolkodásmódját, és Isten ezt az igével, a Szentírással és a Szentlélek segítségével tudja megtenni. Tehát amikor már mi vágyakozunk olvasni a Bibliát, már vágyakozunk ilyen kérdésekről mélyebben beszélgetni, tehát amikor már az ember ennek nem áll ellen. Amikor az ember azt is megérti, hogy valóban vissza kell találnunk a lelki kisgyermekség állapotába, amikor az ember már azt is gyakorolja, hogy Isten parancsolatait komolyan veszi és betöltésükhöz erőt kér, amikor az ember a hatás befolyás törvényét is halálos komolysággal tekinti, és amikor elkezdődnek a keresztény ember életében a hétköznapok és az évek meg az évtizedek, akkor kell, hogy nagyon sokszor visszhangozzon a lelkünkben ez a Jézusi felszólítás, hogy te kövess engem. Mert Jézus ezzel a felszólítással teszi nyilvánvalóvá, hogy egyetlen egy biztos pont van nekünk ezen a világon. Ha mindig ő ránézünk. Sokszor nagyon nagy veszély a keresztény emberek életében, vagy keresztény közösségek életében, hogy például a hitükre és a hitvallomásukra nézzenek az emberek. És az szűjön bennük egy bizonyos fajta megelégedettséget, hogy én tiszta tanítást követek, én látom az összefüggéseket, vagy az én közösségem képviseli ezeket és ezeket a bibliai eszméket. Egy újabb veszély, hogy egyházban hinni, közösségben hinni. Hatalmas veszély. A félig hívő emberek legnagyobb veszélye, mert el vannak telve a maguk egyházával és közösségével. Óriási veszély.
mondom, ezek hátterén szintúgy dübörög a lelkünkben ez a felszólítás, hogy te kövess engem. Engem személyesen. Ne emberekre nézzél, ne közösségre nézzél, de hozhatok más példákat is súlyosan, amikor az ember csalódik.

tanítása, hogy ne másokra néz. Ne közösségre néz, mert hogyha ő rájuk nézel, csalódni 5 perc alatt lehet mindenben és mindenkiben. De bennem soha nem fog csalódni. Csalódtál eddig bennem? Milyen felhívásom volt alaptalan? Milyen ígéretemet nem tartottam meg, amit te eddig megismerhettél? Nagyon nagynak tartom a Máté Evangélium a 11. fejezet 6. versét. Egy kicsit megrendült, csalódott ember, pedig óriási proféta, a proféták közül a legnagyobb küldöttséget Jézushoz, ugye a börtönéből keresztelő János. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. És akkor Jézus, ahogy válaszol keresztelő Jánosnak, csodálatos maga a válasz, de megint csak nem ezzel foglalkozom, hanem a Máté 11.6-tal. És boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Csodálatos Biblia vers. Csalódni és megbotránkozni emberekben, csoportokban, világban, történelemben annyiszor lehet, amennyiszer akarunk. Tele van az emberi világ gyengeséggel és visszataszító dologgal. De Jézus azt mondja, hogy boldog az, aki én bennem meg nem botránkozik. Aki mindig rám tekint. Aki mindig tőlem kér segítséget. Aki mindig hozzám fordul imádságban. Nagyon szeretném itt a hangsúlyt arra is helyezni, hogy ezeknek a felhívásoknak és ígéreteknek az az ember tesz eleget, aki maga előtt látja ezeket az ígéreteket és felhívásokat, és ezekbe kapaszkodva fordul az Istenhez. Az imádság akkor imádság, ha ott látom magam előtt az Isten felhívásait és ígéreteit, és én személyesen ezekbe vele kapaszkodom. És azt mondom, hogy Istenem, te ezt mondtad, te azt mondtad Péter apostolnak, hogy te kövess engem, én nem akarok emberek miatt eltántorodni a te követésedtől. Nem akarok magam miatt álhatatlannak lenni és eltántorodni a te követésedtől. Én téged akarlak követni. Te személyesen, Istenem, Jézus Krisztus által adjál erőt, hogy téged tudjalak követni. Tehát ez az egyik leghatalmasabb felhívás, amit Jézus mondott, hogy te kövess engem. A hit a személyes dolog. Hitet nem lehet örökölni, nem lehet beleszületni. Hogy mondta Pirinszky János, nagyon szépen mondta, a hitet mindannyian drámai küzdelem által nyerjük el, és mindig újra és újra drámai küzdelem által nyerjük el. Mert a világ nem hitre akar bennünket bátorítani. A világ csüggedésre, lemondásra, hitetlenségre akar, és a magunk önző szempontjainak a teljesítése, hogy magunkat azért mindig többnek lássuk, mint a másik ember, és a másik emberen ne úgy segítsünk, mint hogy mi magunk elvárjuk a segítséget. A világ ezt akarja. Két kézzel és minden nap e felé akar bennünket tuszkolni. És ezzel szemben egy keresztény embernek mibe kell belekapaszkodni, hogy Istenem, te azt mondtad, hogy van egy keskeny út ezen a világon. Nem széles út, egy keskeny út, de azon a keskeny úton téged követhetlek. A te követésed békesség és boldogság. Most a fél világ el akar ettől tántorítani, de én téged személyesen a te szavaidat, a te kijelentéseidet szeretném követni. Nem emberek véleményét, nem emberek okoskodásait. Én téged személyesen akarlak követni. Ehhez kérem az erőt. Tudjuk jól, hogy ez a felszólítás akkor hangzott el, amikor a tanítványok Jézus feltámadása után Galileában találkoznak Jézussal, és Jézus visszaiktatja Péter apostolt a háromszori tagadása után, ugye háromszor kérdezi vissza, hogy Simon Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél, szeretsz engem. Péter háromszor kimondja, hogy szeretlek, Uram. És miután Jézus visszaiktatja Pétert a tanítványok közé, azért mondom, hogy visszaiktatja, mert a valóságban lelkileg kikerült a tanítványok közül azzal, hogy megtagadta Jézust. Ez nyilvános vétek volt, Péter vétke, ott a főpap udvarában sok ember előtt átkozódva és esküdözve megtagadta Jézust. Jézus nyilvánosan vissza kellett, hogy kérdezze Pétert, hogy most hányadán áll, most ő ezt komolyan gondolja, hogy követi vagy nem, és miután Péter itt sírva, felnőtt emberként is megrendülve és zokogva megvallotta az ő hitét, azután Jézus ezt elfogadta, őszinte vallomásnak, visszaállította a tanítványi közösségbe Péter, de azt mondta neki, hogy kövess engem. És milyen érdekes, hogy Péter ugye a

0: jellemző lobbanékonysággal, ami a természetem most megint erőt vett rajta, hogy mennek az úton, és Jézus beszél Jánosról, és akkor Péter meg elkezd gondolkodni, hogy Jánossal mi lesz, ugye megint az összehasonlítás, meg a vetekedés, meg ugye a versengés lelkülete, és odafordul Jézushoz a 21. vers szerint, hogy Uram, ez pedig mint lesz, tehát mi lesz János életével, mert olyan különös dolgot mondott Jézus Jánosról, hogy ő majd a második eljövetelének a tanúja lesz, ami hát be is következett, mert János Pátmos szigetén részesült a mennyei jelenésekben, tehát a Jézus ezt jövendölte meg előre, hogy egy tanítványának ő be fogja mutatni az egész világtörténelmet egészen a végidejéig. Persze ez olyan rövid kijelentés volt, hogy ezt úgy nem értették teljesen, de azért Péternek ez megütötte a fülét, szóval neki volt ez érzéke, de rögtön arra állt rá a gondolkodása, hogy ő pedig, ő vele mi lesz? Ő vele mi lesz? És erre mondta Jézus, hogy ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá, ugye ez, tudjuk, hogy ez a mi között hozzá, ez nem egészen jó fordítás, nagyon nehéz lefordítani azt az arámi kifejezést, amit itt görögre is az evangélium lefordított, ami tulajdonképpen egy nagyon, nagyon egyszerű hétköznapi szófordulat. Magyarul nincs ilyen kifejezés, hogy szó szerint ez ennyit jelent az eredetibe, hogy van, ami téged illet, és van, ami nem téged illet. Ugye, tehát ilyen magyar kifejezés nincs. Talán van ilyen magyar, hogy van, ami rád tartozik, van, ami nem rád tartozik. Ugye, ilyen már van. De ennél is egy finomabb kijelentés, így fordított a Károly Gáspár, hogy mi között hozzá, ez egy durvább kijelentés, nem, Jézus nem ilyen nyesetlenül mondta ezt, hanem azt mondta, hogy ha akarom, hogy ő megmaradjon, hogy én eljövök, ez nem rád tartozik, Péter, ez egy másik kérdés. Egy folytatta tovább, hogy te kövess engem. Te ne a másik embert követve legyél hívő ember. Te ne egy közösséget követve, ne egy tekintélyt követve legyél hívő ember, mert az olyan gyenge és olyan törékeny az ilyen követés, az bármikor megszűnhet. Csalódsz, megbotránkozol egy másik emberben vagy a közösségben, de aki engem követ személyesen, az a soha nem fog megbotránkozni. Talán elmondtam már máskor is, hogy én a Bibliát egy Biblia körön ismertem meg a 70-es évek végén, 80-as évek fordulóján, itt a belvárosban voltunk albérlők, és hát egy kis konyhában zsúfolódtunk össze, volt, amikor, nem is tudom most már elhinni, hogy 15-20-an, akkor kinyitottuk a folyosóra nyíló ajtót, akkor volt, amikor 25-30-an is ott szorongtunk, és Tvankó Zsuzsa tartott nekünk ilyen Jézus példázatairól bibliai előadásokat, és akkor utána mindenki hozzászólhatott. És a szívemhez nagyon közel állnak az ottani hallgatók, főiskolások voltak, egyetemisták, és amikor egyszer egy nyári táborban összejöttünk, talán már a 20 éves évfordulóján annak, hogy elkezdődött ez a bibliakör, valamikor a 90-es éveknek a végén, akkor megkérdeztem néhány, hát az akkori 20 évesekből már ugye 40 éveseké lett bibliakör tagunkat, hogy tudná az elmúlt 20 évet összefoglalni, hogy miután megismerte Istent, miután megismerte Jézus Krisztust, megismerte a Bibliát, és elkezdett ezen az úton járni, hát hogy lehetne ezt a 20 évet összefoglalni? Este volt, zempléni táborban voltunk, és ott egy ilyen kis jurta alatt ültünk, feledhetetlen volt a hangulat is, és nagyon mélyen érintette a kérdés ott az egykori fiatalokat, és úgy elkezdtek válaszolni, és a válaszokból az összegződött, hogy az elmúlt 20 évben mindenki nagyon sokat csalódott. Leginkább önmagában, mert hogy ilyen is az ember, vagy hogy én ilyen is vagyok. Ha a Biblia nélkül éltünk volna, akkor talán nem csalódtunk volna önmagunkban, akkor mindenki nagyon jónak tartaná önmagát. De mivel most már mi belenéztünk ebbe a tükörbe, ott elmondták, hogy önmagukban nagyon sokan csalódtak. Más volt a képem azelőtt, míg el nem jártam erre a bibliakörre, és utána, hogy elkezdtem a Bibliát megismerni, és elkezdtem egy őszintén, komolyan keresztény életet élni, nagyon sokan azt mondták, hogy hát nagyon nagy volt a csalódásuk. Aztán mások elmondták, hogy csalódtak másokban is, csalódtak. Egy házaspár elmondta, hogy hát a házasságban azért fény derült arra, hogy mi van az emberi természetben, és hát azelőtt ezt nem így látták, de aztán úgy kerekedett ki a beszélgetés, hogy azt állapíthattuk meg, hogy az elmúlt 20 évben valóban sok mindenkiben csalódtunk, de egy valakiben soha nem csalódtuk. Mert amit megismertünk Jézus Krisztustól, és amit komolyan is vettünk Krisztus felhívásaiból és ígéreteiből, azok olyan tapasztalatokat adtak az életben, amelyek valóban az életnek a legcsodálatosabb, legnagyobb tapasztalatai. Ő benne nem csalódtunk. Azt nem tudtuk mondani, hogy Jézus Krisztus mondott volna olyasmit, amit ne váltott volna be, vagy amit ne igazolt volna az élet. Ilyet nem. És ez csak egyféleképpen érhető el, ha az életben problémáink vannak, bármifajta nehézségeink vannak, rögtön vigyük Isten elé, és rögtön kérjünk segítséget attól a Jézus Krisztustól, aki segíteni is fog. Még nem múlt el teljesen a náta ez a képen. Itt be is szerettem volna fejezni az előadást. Tehát, ahogy említettem, egy-egy ilyen témakör, gondolom Ágnes is és Kecskeméti János is így tartotta, és itt a Benczúr utcában mi erre törekszünk, hogy hát ezek ilyen figyelemfelkeltő előadások legyenek, és hát a megbeszélésre helyezzük a hangsúlyt, tehát ezzel szerettem volna összefoglalni a mai témát, és szoros folytatásként 2 hét múlva Jézusnak csak az ígéreteit és a legnagyobb ígéreteit vesszük számba, amelyek legfőképpen az örök életre vonatkozó ígéretek, tehát a mennyek országa elnyerésének az ígéretei. Hát én köszönöm szépen a figyelmet, és itt befejezzük a mai témánkat, tartunk egy 10 perc szünetet, és utána lehet a témához kapcsolódóan kérdezni. Kezdenénk a megbeszélést. Kérném szépen, hogy foglaljunk helyet, és fel lehet tenni kérdéseket, meg lehet tenni a hozzászólásokat, és megbeszélhetjük a mai témát. Igen, jogos a kérdés. A kőszikla jelképe Mózes első könyvétől fogva ismert, és mindig messiási jelkép. Tehát maga Jézus is azonosította az életében a 2 nevezetes helyen is. Máté evangélium a 7. fejezetében, amikor befejezte a hegyi beszédet, Jézus azt mondta, hogy aki hallja és megcselekszi az én tanításaimat, hasonlítom a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És itt a Máté 21.42-44-ben, hogy aki a kőre esik, szétzuzatik, és azelőtt azt mondta, hogy sohasem olvastátok-e az írásokban, hogy a kő, amit az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje? És aki a kőre esik, szétzuzatik. Tehát ez a folytatás. Tehát a kőszikla mindig messiási jelkép. Görögül ez Petra. Petra. Péter neve Petrosz. Ott a Máté 16. fejezetében is, amit általában rosszul idéznek mindig, hogy te Péter vagy, és én te rajtad építem fel. Ott nem ez van, hanem az van, hogy te Petrosz vagy, mondja Jézus, és én ezen a Petrán, akit te előbb megvallottál, tudnék, Isten fiának. Ugye, ott a szöveg összefüggésből ez ellenőrizhető. Tehát te Petrosz vagy, de én ezen a Petrán, tehát magamon építem fel az én egyházamat. És ezt Péter apostol is pontosan értette, mert ne felejtsük el, van Péternek 2 levele a Bibliában, és soha, de soha Péter önmagáról így nem nyilatkozik, hogy ő lenne a kőszikla. Sőt, az első levél 5. fejezetében, az első verstől az 5-ig van egy érdekes vallomása Péternek. Azt mondja, hogy a köztetek levő presbitereket kérem én a presbiter társ. Tehát Péter önmagát ugyanolyan hívő embernek tartotta, mint bárkit a őskeresztény gyülekezetből, hogy amikor majd megjelenik a főpásztor, elnyerjétek a dicsőség hervadatlan koronáját, mondja Péter tovább. Tehát a főpásztornak Péter soha önmagát nem nevezte, hanem csak is Jézus Krisztust. Tehát ez egy középkori eltorzítása a Bibliának, hogy a kősziklát Péterrel azonosították, Péterre építeni, ez volt az egyházhoz tartozásnak az egyik ismérve, és így szorult ki Jézus a keresztény életből, hogy így vették át emberi tekintélyek és emberi szervezetek Krisztus helyét, és ez a tanítás mind a mai napig sajnos úgy hallgatólagosan kering, ugye, még a Bibliához nem sokat értő, általában nem sokat értő újságírók is állandóan így írják meg a különböző újságokban, hogy Péter az egyház kősziklája. Hát erről szó nincsen. Ugye erről egy kis füzetet írtam, nem tudom, hogy ott van-e hátul ezen a kősziklán című kis kék füzet. Már vagy 11-12 évvel ezelőtt ez megjelent, ott igen, azt kérném felmutatni, ha valaki nem ismeri, el lehet olvasni abban a kis füzetben, aminek ez a cím, hogy ezen a kősziklán, és ez, itt elemzem az eredeti beszélgetést Jézus és Péter között, és Péter apostol levelei után Pál apostol leveleit, a többi apostoli leveleket, meg a többi iratot is bevonom az ellenőrzési körbe, és ott teljesen nyilvánvaló, hogy a Bibliában soha nem jelképe embernek, vagy emberi szervezetnek a kőszikla. Tehát a te kövess engembe ez is beletartozik. A te kövess engem az annyit jelent, hogy csak én rám építheted az életet úgy, hogy ez meg is maradjon, az örök életre meg is maradjon ez az élet. Ne emberre vagy emberi szervezetre építsd a hitedet, mert az nagyon ingatag és nagyon megbízhatatlan. Hát röviden erről ennyit, mert mondom, hogy ha valaki részletesen akarja ezt megismerni, a füzetből elolvashatja. Igen, persze Zsuzsika azért történetileg nem úgy volt, hogy ezt félreértették és így hamis alapra épült, hanem úgy volt történetileg, hogy félretették a Bibliát. Kialakult egy hierarchikus rendszer, és egy idő után a Bibliába visszavetítették ezt a rendszert, és ez azért 1700 éve tart, tehát ez időben egy óriási idő. És azok az emberek, akik ennek nem néznek utána, azok hát kész tényként fogadják el, hogy van egy egyház, Péterre hivatkozik, jogfolytonossága megvan, és megnyugszanak ebben, de hát itt is az a kérdés, hogy aki előveszi a Bibliát, és ezt komolyan meg akarja ismerni, az világosan fog látni. Nem is annyira bálványnak tartanám ezt most a modern világban, hanem egyszerűen az emberek tudatlanok, és sajnos nagyon sok ember nem is akar más lenni, mint tudatlan. Nagyon sok értelmes embertől hallottam ezt, ma is például egy nagyon számomra nagyon tiszteletben álló embertől, nem lesz kevéssé tiszteletben álló ezután sem, csak úgy megrendített ma is tőle hallanom, hogy azt mondja, nem is akarok vallási kérdésekben többet megtudni, mert az veszélyes. És sokan így vannak ezzel, hogy a Bibliát jobban megismerni, vagy a kereszténység alapjairól többet tudni, ez veszélyes, mert hát akkor kiderül, hogy ez se egészen úgy van, az se egészen úgy van, amaz se. Hát ez már ugye lépésre kényszerítheti az embert, és az emberek általában nem akarnak változtatni sok mindenen. És a mai embereknek a vallás így, ahogy van, nagyon megfelel. A fő dolog az anyagiak, a fő dolog az étel, ital, kényelem, ami a nyugati világnak a bálványistenei, ezt látom a nagy bálványistenek. És azt mondja, hogy a vallások most mit mondanak, egyik azt mondja, egyik Péterre hivatkozik, másik nem. Azt itt nem érdekli, mert ez csak zavart támaszt. És itt jutunk el oda, hogy ezért lehet megcsinálni az emberiséggel azt, amit akarnak, vagy amit Sátán meg akar csinálni az emberiséggel, ezért hajthatja végre, mert azért kettőn áll a vásár, nem? Szóval jó, van ördög, van gonosz, van rossz, De nem szükséges nekünk abba a táncba belemenni, aminek a dudáját ő fújja. De sajnos az emberek belemennek. Úgyhogy ezt most én tudatlansággal azonosítom. Tehát nem annyira, az emberek ezt nem... Hát persze mondjuk bálványok is lehetnek, az igaz, hogy bálványt is lehet tudatlanul imádni és mímelni, de én ma a dolgot úgy látom, hogy az embereknek nincs alternatívájuk. Nem látják azt a tiszta, világos választási lehetőséget. A rossz az eléggé látszik, de mivel az a tiszta jó, az a következetes jó nem látszik, ezért a fekete vagy a sötét nem látszik olyan sötétnek az emberek előtt, mert nincs egy éles fehér kontrasztot mellette. És ezért nagyon értsük meg az embereket, és nagyon kell küzdeni a minden emberért, mert ameddig nincs választási lehetőség, addig maga a Jóisten se kéri számon a választást. Az igaz, hogy Istennek van olyan ígérete, és ezekkel majd foglalkozunk 2 hét múlva, hogy az egész világ meg fogja ismerni az Istent. Az egész világ meg fogja ismerni az Isten országának ezt az evangéliumát. Az egész világ választhat majd Krisztus és az ellenfele között. De itt még sajnos nem vagyunk. Noha reménykedem, hogy nagyon gyorsan már itt leszünk valahol ennek a küszöbén. Toporgunk most is, de belépünk majd ebbe a rövid történelmi szakaszba, amikor az emberek majd nyilván látni fogják. Akkor viszont már bálvány lesz. Ha valaki nem Krisztust követi, az akkor már bárvány lesz.
1: Még egy gondolatot, amit mondtál, hogy...
0: És a megtérést, tehát az első felszólításnál lehetett volna még említeni sok mindent, hogy keressétek először Isten országát. Aki keres, az talál, aki kér, az kap, szörgetőnek megnyitatik, hogy ne. Nagyon, szóval Jézusnak olyan markáns megfogalmazása és felszólításai vannak, és hát igen, a mai embereket felszólítani keresésre egy olyan világban, ahol a kényelem és a szolgáljanak ki mindenben, hát ha még az ételben is kiszolgál, mert az emberek már nem akarnak egy kenyeret se levágni, már föl van vágva a kenyér. Már nem akarnak valamit már meg sem melegíteni, hogy főzni, már nem is tudom, már úgy van az, hogy csak a lehető legkisebb ráfordítása. Most ha testi dolgokban ennyire kényelmesek az emberek, hát szellemi, lelki dolgokban rémületes, hogy az emberek mennyire nem keresnek. Most meg fog jelenni Tóth Gábornak, aki a csontritkulásról írt könyvet, egy másik könyve az élelmiszeripari adalékanyagokról. Most éppen ezt olvasom, hogy ezekről az E számos dolgokról. Nagyon alapos és tisztán, világosan kifejlő könyv, és az is mondja, hogy hát ma is kettőn áll a vásár. Nagyon sok minden nem élelmiszer, amit adnak nekünk. Ugye, ami van a boltokban, nem élelmiszer, annak nem nevezhető. Na de nagyon jól csinálja a marketing management, meg a kereskedelem, ugye nagyon jól csinálják, tetszetősen be van csomagolva, apró betűvel van ráírva, hogy senki ne lássa, hogy mi van benne, mi nincs. És hát ugye, ha mi keresnénk és kutatnánk, azért csak utána lehetne járni, hogy az élelmiszerek 80%-a az nem épít, hanem rombol. De nem jár utána senki sem. Nem? Nem? Na most, hogyha ha a testi dolgokban, amelyeket azért közvetlenül látunk meg a mindennapi fennmaradásunkhoz szükségesek, ennyire felületesek és hányavetiek vagyunk, akkor mi képzelhető el a lelki meg a szellemi dolgokról, ami ugye minden nap azért nem érezteti úgy a hatását, azok hogy folyamatokban éreztetik a hatásukat. De ha lesz majd ez az igazi kereszténység, az biztos, hogy az, mint a fákja fog világítani, és az emberek látni fogják, hogy mi a különbség a jó és a rossz között. A fiatalember kérdezett már, mi is volt a kérdés, amit meg kellett volna válaszolnom? Nem, igen. Hát igen, tehát erre azt tudnám mondani, hogy ma hogy nyilvánul meg a gonoszság, az... mondjuk Jelenések könyve 12. fejezetében van megírva, hogy az egész föld kerekségét képes elhitetni Sátán, és minden hazugságban és az Isten törvényével ellentétes dologban ő van benne, De ezt azért nem látják az emberek, mert nem ismerik az Isten törvényét. Vagy, ha ismerik is, de nem veszik komolyan. Tehát ezért tudja elhitetni az egész világot, mert nincs az emberek kezében mérték, hogy lelepleznék. Ez az egyik dolog. Mondjuk erre persze valaki mondhatja, hogy ez így volt az egész világ történelemben, ez így is igaz. De manapság azt teszi félelmetessé ezeket a démoni jelenségeket, hogy Sátán pontosan ismeri a Szentírást, mindenesetre jobban, mint az emberek, és tudja, hogy kevés ideje van hátra. Ugye Jézus beszélt arról, hogy amikor érzi, hogy kevés ideje van hátra, akkor el akarja hitetni, ha lehet még a választottakat is, tehát óriási erővel támad. Mint ahogy egyébként is a történelemben is azok az emberek vagy hatalmak, akiknek már lejáró félbe volt az idejük, mindent összeszedtek csak azért, hogy az összes mérgüket kibocsátva valahogy még fordítsanak a vesztett helyzetükön. És ezért ma a világon egyre inkább sokasodnak a démoni jelenségek minden szinten. Tehát ez most nem azt akarom mondani, hogy most csak az UFO-k, vagy ezek a spiritista, vagy okkult jelenségek, hanem az egész emberi életben az a hallatlan türelmetlenség, amit mond a Biblia, hogy betelik a föld erőszakoskodással. Tehát hogy vibrál a levegő, tehát hogy az emberek iszonyatosan békétlenek, és idegesek, és meg tudnák ölni egymást egy kanál vízben. Hogy a gyerekek nem kapnak szinte semmi megalapozást és útravalót a szüleiktől, és gazdátlanul lifegnek itt a világban, és most már nem az első nemzedék, hanem már a többedik. Tehát valami félelmetes így erkölcsileg a helyzet, hogy Jézus azt mondja, hogy hát ez egy fajzat, tehát ez úgy meg tudja szállni a démoni világ az embereket, hogy ez a fajzat nem űzhető ki mással, csak imádsággal és bőjtel. Jézus ezt világosan a tudomásunkra hozta, hogy itt egy sokszorosan erőteljesebb hatalomról van szó, mint akik mi vagyunk. Tehát ha itt az ember következetesen nem keresi az Istent, akkor teljesen biztos, 100%-ig biztos, hogy valamilyen módon a démoni világnak válik prédájává. Ha nem így, akkor úgy. Nem mindenki megy el mondjuk szeánszra, vagy nem mindenki keres ilyen kifejezetten démoni helyeket és jelenségeket, de otthon is el lehet jutni odáig, hogy az ember depressziósá, vagy életuntá, vagy agresszívvé váljon. Tehát lényegileg itt a keresés, tehát az, hogy keresni az Isten akaratát, az Isten útját, ez döntő dolog, mert ha az ember ezt nem keresi, és nem ad az Istennek arra lehetőséget, hogy az Isten magához tudja vonni az embert, akkor lényegileg egy másik hatalom vonja magához az embert, és ez a démoni világ. Na most, hát a démoni világnak ezerféle megnyilvánulása van. Jézus azt mondta János 8:44, hogy ő a hazugság atya. Tehát példátlan bőségbe tudja szórni a hazugságait és a megtévesztő dolgait. Ezeket számba venni lehetetlen. Tehát a 37. Zsoltár mondja, ugye, hogy gazdag lombozatú vadfa. Tehát úgy terjeszkedik szét a gonosz, mint egy gazdag lombozatú vadfa. De mondom, a mikorunkban különösképp azért, mert tudja, hogy kevés ideje van hátra. Tehát most mindent egy tétre tesz föl, és egy végső rohamra indul. Hát ugye a Biblia nem is szólít fel bennünket arra, hogy nagyon kutakodjunk, vagy vegyük számba a rossznak az előfordulási formáit, mert hát akkor állandóan ezzel foglalkozva tulajdonképpen mi is az iszap vagy a hinár törvénye alá helyeznénk magunkat, tehát az csak egyre inkább vonzana lefelé, és abban semmi köszönet nem lenne. Tehát itt a döntő dolog a hétköznapi élet gyakorlatában, hogy valóban a Máté 6, hogy keressétek először Isten országát és annak igazságát, és akkor minden más megadatik néktek. Tehát gyakorlatilag mi, ha néhány előadást tartunk is, az ember szinte beleroppan például ilyen New Age előadásokat tartani, az olyan kegyetlen dolog. Hát ellene, de hát ugye akkor ismertetni kell, hogy mit tudom én, mit mond az agykontroll, meg a szientológia, meg minden, mert úgy nem lehet valamit jellemezni, hogy az ember ne olvasna bele, vagy ne látná a fővonalaiban, és ez olyan kínos dolog, mert hát most akkor százakra menő könyveket kellene elolvasni, de hát megvallom őszintén, a lélek gyötrelme ezekkel foglalkozni. A New Age-ről? Nem van, kazettán van, kazettán van. Időszerű bibliai proféták és proféciák című sorozatunk volt 2 éve azon van, meg kérnek is sok helyen, de az olyan lélekgyötrelme, mert annyi sok a gonoszság, meg annyi sok a rossz, és sajnos az a probléma, hogy az emberek többsége ezeket komolyan veszi, és értéket tulajdonít ezeknek. Hát valamennyire csak bele kell menni, mert azt nem lehet mondani az embereknek, hogy kérem, hát ez egy népbolondítás, vagy egy egyéb más dolog, tehát valamit kell mondani, de ez, tehát ezekbe beleolvasni, hát ez félelmetes. De ma büntetlenül mindent meg lehet tenni, mert ha az Isten szava nem tekintély és nem mérték, hát akkor ahány emberi megnyilvánulás az mind mértéknek képzeli magát, vagy azt igényeli önmagának, hogy őt komolyan vegyék, mint világ megváltó eszmét és vallást is akár. Tehát, tudod, ez nehéz kérdés, a nyári táborokon se nagyon beszélünk így, mert mi nem azért hívjuk az embereket biblia táborokra, hogy ott a rosszat boncolgassuk, vagy ecsetelgessük. Az elég a hétköznapokban azzal találkozni. Nem is kell azt annyira megismerni, hogy le tudjuk leplezni. Ha mi a Bibliához következetesen tartjuk magunkat, akkor mindig szimatot kapunk, hogy ez nem az Isten hangja, ez nem az Isten tanítás. Én ezzel nem akarok foglalkozni, mert ez úgy, valamikor úgy is kibújik majd a szög a zsákból, de addig se szeretnék tapogatni közötte. Tudunk ebbe belemenni, mert ezek olyan kínos és olyan nyomasztó dolgok. Jó eset, amit most említettél, erre tudok válaszolni. Ehhez szerintem neked nem szükséges elolvasni a Harry Pottert, hogy te a gyerekednek szakszerűen tudjál válaszolni, hanem mondd azt, hogy Jézus Krisztus soha nem épített félelemre, meg horrorra, meg ilyenre. Tehát hivatkozzunk Jézus példájára. Jézus nem ijesztegetett, Jézus nem fenyegetődzött, nem feszítette a húrt, nem késleltetett emberi kérdésekre válaszokat. Meg szóval hivatkozzunk arra, ami a gyerek szintjének, lelkének megfelelő dolga, amit ő meg fog érteni, mert nem ő, nem a te gyermeked, aki érdeklődik az ilyen dolgok iránt, hanem az emberi természet gyúlékony, és odaért a gyufa, és lángra gyullad, de ez nem ő. Talán mi is a gyerekkorunkban, hát én emlékezem az én időmben a Belfegor járta, mint horrorfilm, és egyszer, ugye szüleim nem engedték nézni, jó helyes érzékkel, én sem engedtem volna a gyerekeimnek, de egyszer azt a gonoszságot elkövettem, hogy beteget jelentettem az iskolában, mert egyik délelőtt megismételték, és az egyik iskolatársamhoz, hogy kieszeltük a dolgot, ő is beteget jelentett, és akkor miközben feküdt az ágyban, én átmentem őt meglátogatni, és közben benyomtuk a tévét, és akkor a Belfegort ismételték, ugye ez egy sorozat volt, és egyik adását. Hát én nem tudom, magam előtt van, ahogy én leizzadtam, és nem is tudtam, hogy menjek haza, mert az egy félelmetes, ott a Louvre-ban mindenféle sötétben, és akkor imbolyog egy alak, és jön meg, és már az cselekményére nem emlékezem, hogy engem kivert a veríték, az biztos. Minden korban igyekeztek ilyen Harry Pottereket, gondolom ilyenek, meg más. Most, ha nekem valaki azt mondta volna, mert ugye a szüleim azt mondták, hogy nem, fiam, nem nézed, lefeküdni. Jó, hát ez jó, lefeküdtem. De hogyha nekem az édesapám mondjuk azt mondta volna, hogy hát tudod, fiam, hát most a nyugati világban ez a sik, de mi keresztények vagyunk, és mi Jézustól várunk minden jót. Jézus ilyet nem ad nekünk, és erre nincs is szükségünk, mert feldúlja a lelki nyugalmunkat, stb. Lehet, hogyha így elmondta volna, talán nem csináltam volna meg ezt a dolgot. Lehet. És vagy ha megcsináltam volna, ott lett volna egy erőteljesebb tapasztalat vagy mérték ott lett volna. Tehát szerintem nem kell elolvasnod ezt a rettenetes könyvet, én nem tudtam elolvasni, bevallom őszintén. Ez egy olyan rossz írás. Tehát mert ugye a mesék között is van azért, hát például, hadd mondjam el, hogy mondjuk magyar népmesék. Arany Lászlónak olvashatóak a népmesék, de például a Benedek Elekhez azért nagy erő kell. Már most nem azért mondom, hogy a Benedek Elek, a Móra Ferenchez is nagy erő kell, mert irtózatosan szürke és unalmas, meg színtelen tud lenni, meg nincs ereje a prózájának. Tehát ahogy van különbség, tehát ez a Harry Potter láz is olyan, hogy ez egy nagyon rossz írás, csak úgy, mivel ezt megfilmesítették, és a gyerekeket vonzza és leköti az izgalom. Ugye ez azután vették meg a könyvet, nem fordítva. Hát sajnos ilyen kereskedelmi fogásokhoz nap-nap után nyúlnak, és tele vagyunk az ilyenekkel. Hát én mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, hogy nem kell ezeket nekünk megismernünk, de annál inkább kell olvasnunk a Szentírást, és akkor tudsz válaszolni, hogy neked mi adott sokat, vagy neked mi adja meg az élethez az örömet, meg a nyugalmat. És ha te ezt hitelesen el tudod mondani, akkor ezzel a gyermek el fog gondolkozni, és lehet, hogy kérdéseket tesz fel, akkor tudsz már vele beszélgetni. Tehát nem szükséges ezeket a rossz dolgokat úgy meg. Nem is ajánlom, mert nem is lehet időben bírni, agykapacitással se lehet bírni. Hát már hát ezrekre menő ezeknek, hát nem is tudom, tízezrekre menő. Hát a szomszédom adott ilyen édesvíz kiadványokat, mert azt mondta, hogy kidobja, adott, vagy három banános ládát ott van a kamrába betettem, hogy mégis, hogy ha valaki engem kérdez, de hát én már nem volt gusztusom oda menni ezeket kivenni. Néha oda mentem, megnéztem, de már maga a címoldalak is olyan bombasztikus.

0: Kedves gyülekezet, ma vallástételi Isten tiszteletünk van. Két kedves fiatal keresztelendőnk van a gyülekezetből, és az egyikük egyébként Svájcban él, és azért nem ismerít ők közelebbről, édesanyja magyar, és időnként vannak itt a gyülekezetünkben, de ez volt a kívánsága, hogy ebben a gyülekezetben történjék a keresztsége, ahol mindig örömmel időz, mikor Magyarországon vannak, és az ő apja pedig a jelenleg a Svájci Unió elnöke, és ő eljött hozzánk, hogy majd a holnapi keresztségen ő keresztelje meg a lányát. Szeretettel köszöntjük őt a körünkben. Őt a közelmúltban választották a Svájci Unió elnökévé. Őt is ismerjük már régebben, mert a nyári táborainkban többször tartott előadást a főiskolai táborban. És azért is van ez a rendkívüli keresztség, hiszen egy hónapja volt, mint tudjátok, most két keresztség nyáron nem szokott lenni, mert ő most tudott időt szakítani, és mi örömmel várjuk, hogy a holnapi keresztségen ő végezze a keresztelés szolgálatát. Megkérem, hogy ezen a rendkívüli alkalommal szóljon néhány üdvözlő szót a gyülekezethez, hogy ti is megismerjétek őt.
1: Bonjour à toutes et à tous.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Je vous connais parce que ça fait la quatrième fois que je viens à votre église.
2: Már ismerlek benneteket, hiszen negyedik alkalommal jövök a gyülekezetetekbe.
1: Et c'est vrai que quand on a vu quelqu'un d'exotique, on s'en souvient.
2: És természetes, hogyha egy exotikus arcot lát az ember, akkor viszont is emlékszik.
1: Et je suis venu spécialement aussi parce que non seulement en tant que pasteur, mais en tant que papa.
2: És most kivételesen nem csak azért jöttem, mert lelkész vagyok, hanem azért is, mert apuka vagyok.
1: En tant que pasteur, parce que demain on va procéder à ces trois baptêmes.
2: Lelkészként azért jöttem, mert holnap én fogom megkeresztelni a három keresztelendőt.
1: Timea, il y a Alinka, je crois.
2: Timeát, Alinkát.
1: Et puis il y a Anna Sofia, ma fille.
2: És Anna Sofita lányomat.
1: Elle aura 15 ans.
2: 15 éves lesz.
1: Mais je sais qu'elle a pris sa décision avec le Seigneur.
2: De tudom, hogy a döntését a Jóistennel együtt hozta meg.
1: Et pour nous, en tant que parents, nous sommes vraiment très heureux.
2: És mi a szülei nagyon boldogok vagyunk ezért a döntésért.
1: Et sa vie à l'école et à la maison démontre qu'elle a pris la bonne décision.
2: És mind az iskolai, mind az otthoni élete bizonyítja, hogy helyes döntést hozott.
1: En quelques secondes, un petit témoignage que j'ai vécu il y a trois mois. J'ai été invité à Paris pour une campagne d'évangélisation.
2: Három hónappal ezelőtt meghívtak egy evangelizációs alkalomra Párizsba, és most néhány másodpercben vagy percben erről szeretnék nektek beszélni.
1: Mais pour introduire cette petite expérience, je lis dans l'évangile de Luc au chapitre 18, verset 26.
2: Lukács 18. fejezetének egyik versét olvasnám föl nektek.
1: Ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé?
2: Qui üdvözülhet?
1: Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.
2: Jézus azt válaszolta, ami az embereknek lehetetlen, az Istennél lehetséges.
1: Pendant cette campagne d'évangélisation, un soir, il y a une grande jeune fille, très très belle, qui est entrée dans la salle.
2: Az evangelizációs alkalom alatt az egyik este belépett egy nagyon szép lány a terembe.
1: Tout le monde l'a regardé parce qu'elle était tellement belle.
2: Mindenki megnézte őt, mert annyira szép volt.
1: C'était un mannequin.
2: Egy manöken volt.
1: Mais elle passait par une période difficile parce que le mannequinat devient difficile aussi partout.
2: De most egy nehéz periódust élt át, egy nehéz időszakot.
1: J'ai parlé de Jésus-Christ, de cette nouvelle identité en Jésus.
2: Én Jézus Krisztusról beszéltem, az új újjászületésről Jézus Krisztusban.
1: Comment quand Jésus entre dans la vie de quelqu'un, il la métamorphose, vraiment, il y a des transformations.
2: Hogy hogyan lép be Jézus Krisztus az ember életébe, és hogyan változik át ezáltal az ember élete.
1: Et que nous pouvons partager une autre gloire que le monde peut donner.
2: És hogy egy olyan dicsőségben lehet részünk, amely más, mint amit a világ adhatna nekünk.
1: La gloire de Jésus dans sa vie.
2: Jézus dicsőségét az ő életében.
1: À la fin de la conférence, je serrai les mains des personnes.
2: Az előadás végén mindenkinek, mindenkivel kezet fogtam, amikor kimentek.
1: Cette jeune femme, elle est sortie, elle n'a même pas voulu me serrer la main.
2: Ez a fiatal asszony úgy akart kimenni, hogy meg sem akarta szorítani a kezemet.
1: Elle a montré qu'elle était pas contente.
2: És azt mutatta, azt fejezte ki, hogy ő nem elégedett.
1: Alors je me suis dit, j'ai dû dire quelque chose qui l'est vexé, qui l'est froissé.
2: Úgy éreztem, hogy valami olyasmit tettem, vagy olyasmit mondtam, amellyel én őt megbántottam.
1: Pendant le soir, ça m'a vraiment travaillé.
2: Este sokat gondolkoztam ezen.
1: Et après j'ai dit Seigneur, eh bien c'est toi qui peux réparer les choses.

0: Mondtam neki, hogy nagyon örülök, hogy ő jött.
1: Elle m'a dit, j'ai pas apprécié quand vous avez parlé de la gloire éphémère du monde.
0: Nem igazán, azt mondta, hogy ő nem nagyon örült annak, amikor arról beszéltem, hogy ez az átmeneti dicsőség, ami a világon létezik, ez nem a leghelyesebb.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire? Que tout ce que j'ai fait, c'est zéro, c'est nul?
0: Azt akarja mondani nekem, hogy mindaz, amit eddig csináltam, az semmi?
1: J'ai dit, j'ai pas voulu dire ça.
0: És erre azt mondtam, hogy én nem ezt szerettem volna mondani.
1: Ben, j'ai dit, il y a des gens qui sont riches, des gens qui sont performants, des gens qui ont la gloire dans le monde, mais qui sont pas heureux.
0: Én csak azt szerettem volna kifejezni, hogy vannak olyan emberek, akik gazdagok, akiknek sikerük van itt az életben, de mégsem boldogok.
1: Elle est partie.
0: Elment ez a hölgy.
1: Le jeudi soir, le lendemain, on a parlé un moment.
0: Csütörtök este megint lehetőségünk volt beszélgetni egy kicsit.
1: Elle m'a dit, pasteur, je dois vous avouer que pas, c'est que j'étais fâché parce que au fond de moi-même je suis très vide.
0: Kedves lelkész úr, igazából azért voltam mérges önre, mert a lelkemén éreztem, hogy valami üresség van bennem.
1: Je me suis posé la question, pourquoi j'étais si fâché contre vous?
0: Föltettem magamnak a kérdést, hogy miért haragszom én ennyire önre.
1: Parce que vous avez dit une vérité.
0: És rájöttem, hogy azért, mert ön kimondta az igazságot.
1: J'ai 26 ans, mais je suis déjà vieux dans le mannequinat.
0: Én 26 éves vagyok, de a manöken szakmában én idősnek számítok.
1: J'ai de moins en moins de contrats.
0: Egyre kevesebb szerződésem van.
1: Parce qu'ils prennent des jeunes filles de 18-19 ans maintenant.
0: Azért, mert 18-19 éves lányokat szerződtetnek.
1: Et j'ai peur de mon avenir, pasteur.
0: És lelkész úr, egyszerűen félek a jövőmtől.
1: Et je lui ai dit, si vous voulez vraiment avoir une nouvelle identité et un nouveau devenir, c'est avec Jésus et à travers sa parole que vous l'aurez.
0: És akkor azt mondtam neki, hogy ha egy új jövőt szeretne, egy más identitást szeretne, akkor Jézus Krisztussal kell megtalálni ezt az új jövőt.
1: L'esprit de Dieu a enveloppé cette femme, chers frères et sœurs.
0: Kedves testvéreim, a Szentlélek betöltötte ennek a hölgynek a szívét.
1: Vendredi soir, quand j'ai fait l'appel pour ceux qui souhaitaient lire, étudier la parole de Dieu.
0: Amikor pénteken este azt a felhívást intéztem az emberek felé, hogy aki szeretne a Bibliát tanulmányozni.
1: J'ai été très surpris de la voir s'avancer vers l'estrade.
0: Akkor nagyon meglepődtem azon, hogy láthattam őt, amint közeledik felém.
1: Elle a donné ses coordonnées, son adresse au pasteur.
0: Megadta az adatait, megadta a címét a lelkésznek.
1: Le lendemain, il y avait une cérémonie de baptême, le samedi après-midi.
0: Szombat délután volt egy keresztségi alkalom.
1: Et après le baptême, j'ai fait un appel.
0: És a keresztségi alkalom után szintén felhívást intéztem az emberekhez.
1: Il y a quelques personnes qui sont venues devant.
0: És néhány ember oda jött előre.
1: Vous savez qui est venu aussi devant?
0: És el tudjátok képzelni, hogy ki jött még oda előre?
1: Cette jeune femme.
0: Ez a fiatal asszony is.
1: C'était une serbe orthodoxe.
0: Ő egy ortodox hívő volt.
1: Qui s'intéressait pas à la religion.
0: Aki abszolút nem érdeklődött a más vallásban.
1: Mais qui est venu la première fois faire plaisir à sa sœur.
0: De ő azért jött erre az alkalomra, mert örömet szeretett volna a testvérének okozni.
1: Quand l'esprit de Dieu entre dans le cœur de quelqu'un.
0: Amikor Isten, amikor a Szentlélek megtalálja az ember szívét.
1: Il y a une métamorphose.
0: Akkor egy átalakulás, egy átváltozás történik.
1: Un changement complet.
0: Egy teljes változás.
1: Et c'est cela aussi la conversion.
0: És ez a megtérés.
1: Et ce qui est impossible aux hommes.
0: És ez az, ami lehetetlen az embereknek.
1: Et possible à Dieu, chers frères et sœurs.
0: És kedves testvérem, ez az, ami lehetséges Istennel együtt.

Kedves gyülekezet, ma vallástételi istentiszteletünk van, és ilyenkor az igehirdetés mindig elsősorban kedves keresztelendő testvéreinknek szól, de mindannyiunknak is bátorításul. Mi nagyon sokszor beszélünk arról, hogy mit jelent Istennel szövetséget kötni a mi részünkről, hogy mit jelent tanítványnak lenni. Én most olyan igét szeretnék a Szentírásból olvasni, és arról szeretnék beszélni, hogy mit jelent Isten részéről, hogy ő valakivel szövetséget köt. És ezzel szeretnélek titeket bátorítani, hogy tudjátok, hogy amikor ezt a döntést ti hittel meghoztátok, és bekövetkezik a Szent Keresztség, a Jóisten milyen módon kötelezi el magát. Különös emberi kifejezés, ugye Isten nem függ tőlünk, mérhetetlenül hatalmasabb és bölcsebb, mint mi. Mégis jogos ez a kifejezés, hogy Isten mintegy elkötelezi magát szövetségi hűségre irántunk. A 89. Zsoltárból olvasok néhány gondolatot kivonatosan a 21. verstől a 35. versig. Előzetesen szeretném megemlíteni, hogy a Bibliában Ábrahám és Dávid bizonyos értelemben a hívők atyának számít, és amit Isten róluk mond, nékik mond, az minden hívő követőjükre és minden hívő utódra vonatkozik. Így hallgassuk ezeket az igéket. Olvasom a 21-től a 23. verset először. Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat, szent olajommal kentem fel őt, akivel állandóan vele lesz az én kezem, sőt az én karom erősíti meg őt. Nem nyomhatja őt el az ellenség, és gonosz ember sem nyomorgatja meg őt. 25. vers első része, és vele lesz az én hűségem és kegyelmem. 27. vers, ő így szólít engem, atyám vagy te, én Istenem és szabadításom kősziklája. 29. vers, örökké megtartom néki az én kegyelmemet, és az én szövetségem bizonyos marad ő vele. 31. verstől, ha az ő fiai elhagyják az én törvényemet, és nem járnak az én végzéseim szerint, ha az én rendeléseimet megtörik, és nem tartják meg az én parancsolataimat, akkor vesszővel látogatom meg az ő bűnüket, és vereségekkel az ő álnokságukat. De az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, és az én hűséges voltomban nem hazudok. Nem töröm meg az én szövetségemet, és ami kijött az én számból, el nem változtatom. Kedves gyülekezet, szeretném megkérdezni, hogy csodálatos ígék ezek, hogy Isten így leereszkedik hozzánk emberekhez, és így tesz nekünk tanúságot arról, hogy ha ő szövetséget köt egy emberrel, az mit jelent. Bizonyára érzékeltük, hogy a kiemelkedő gondolat az, hogy így olvastuk, hogy állandóan vele lesz az én kezem. Aztán ezt olvastuk, hogy örökké megtartom néki az én kegyelmemet. Az én szövetségem bizonyos marad ő benne. Aztán így olvastuk, nem töröm meg az én szövetségemet, és ami kijött az én számból, nem változtatom meg. Bárcsak mi, és ti kedves keresztelendő testvére, mi is ilyen abszolút rendíthetetlen hűséges szövetségesek lennénk az Úr iránt, mint amit ő jelent ki, és amit ő ígér irántunk. És szeretnék ezen belül csak egy-két gondolatot még kiemelni. Így olvastuk a 22. versben, akivel állandóan vele lesz az én kezem, és az ön karom erősíti meg őt. Szeretném, ha látnánk, hogy az Istennel való szövetségkötés azt jelenti, hogy egy láthatatlan jelenlét mindig azzal van, aki Istennel szövetségben van. Így mondta az Úr, állandóan vele lesz az én kezem, és az én karom erősíti meg őt. És a gyakorlatban mivel nyilatkozik meg ez? Én három dolgot említenék. És arra kérlek titeket, keresztelendő testvéreim, hogy mindig gondoljatok, hogy megvan az életetekben ez a három dolog. Ha ez a három dolog megvan, akkor ez a szövetség él. Ha ezek elhalványulnak, akkor a szövetségnek a megerősítésére, a megújítására van szükség. Amiben megnyilatkozik ez a láthatatlan jelenlét, hogy is Istennel állandóan ott van az Úr keze valakivel, az egyrészt megnyilatkozik abban, hogy állandó a jelen fejlődése. Mindig szépül. Nem külsőleg,
belsőleg. Bár ez még a külső, az arcon is megjelenik. De ez azt jelenti, hogy újabb és újabb, szebbnél szebb jellemtulajdonságokat vesz föl. Nem csak azt jelenti, hogy legyőz hibákat, amelyek azelőtt az életében voltak, hanem azt jelenti, hogy a szépséges krisztusi jellemtulajdonságokból mindig több jelenik meg az életében. Pál apostol azt írta, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és az Úr ezáltal az igazságban nevel minket, hogy végül tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. És én azt kívánom, hogy ha ez az állandó jelenlét veletek lesz, ha az Úr keze állandóan veletek lesz, akkor így lesz, hogy mindig több jó cselekedetre lesztek felkészítettek és alkalmasak. Mindig több szépséges krisztusi jellemtulajdonság jelentkezik. Egy másik dolog, amiben ez a láthatatlan jelenlét megmutatkozik, hogy az Isten a munkátokban, tanulásotokban, azokban a dolgokban, amire az Isten nektek képességet adott, és amiben szolgálatot adott, az önfelülmúlás szintjét éritek el. Ez azt jelenti, hogy kiteljesedik a képességeitek, a munkátok egészen rendkívül tökéletessé válik. Emlékeztek, a Bibliában olvassuk, hogy olyan emberekről, akik igazán Istennel való szövetséget megtartották, hogy tapasztalták, még a környezetük is észrevette, hogy állandóan velük van az Isten keze. Emlékeztek, Józsefről azt mondja a Biblia, hogy a pogány környezetében is azt mondták, hogy az Úr van vele, az Isten van vele. Egy Dánielről a pogány babiloni udvarban azt mondta, így szólította meg a király, benned a Szent Istenek lelke van. Megérezték ezt a láthatatlan jelenlétet. És mindegyiknél azt láttuk, hogy a munkájuk, a feladat végzésük tökéletes. Mert nem egyszerűen a saját erejükkel végzik, nem egyszerűen a saját képességeikkel, hanem az Isten az önfelülmúlás szintjére segíti őket. És egy harmadik dolog, amiben ez a láthatatlan jelenlét megnyilatkozik, a befolyás, amely a környezetre kiárad. Amikor az emberek megérzik, hogy békesség, derű, reménység, jó akarat, együttérző szeretet, üde szolgálatkészség nyilatkozik meg bennük. És amikor az emberek azt mondják, jó a közeledben lenni, szeretek veled beszélgetni. Ha ezek a dolgok működnek, amikor valakivel állandóan vele van az Isten keze, és az ő karja erősíti őt. Aztán így olvassuk a 23. versben, nem nyomhatja őt el az ellenség. Gonosz ember sem nyomorgatja meg őt. Nem fölösleges szóhalmozás ez, mert előbb egy bizonyos ellenségről beszél. Mit gondolunk, ki ez az ellenség, aki nem nyomhatja el őt? Ez maga Sátán, a bűn szerzője, a sötétség fejedelme. Azt mondja az írás, nem tud behatolni annak az életében, nem tudja elnyomni, nem tudja tönkretenni, akivel állandóan vele van az Isten keze. Egyszerűen védőkör van körülötte. És amikor így folytatja, hogy gonosz ember sem nyomorgatja meg őt, nem akarom, hogy azt az illúziót tápláljátok, hogy nem lesz ellenségetek. Jézus volt a legigazabb ember ezen a világon, és kinek volt a legtöbb és legelszántabb ellensége? Jézus mondta egy alkalommal, hogy ok nélkül gyűlöltek engem. Soha se felejtsétek el, az ok nélküli gyűlölet a legkeserűbb gyűlölet, mert még az ok hiányát is a gyűlölettel kell pótolni. És fogtok életetekben tapasztalni emberek részéről féltékenységet, ellenségeskedést, de mégse tud titeket megnyomorgatni, ha az Úr keze veletek van. Lemegy rólatok, mint a lefutó víz. Nem fogtok megkeseredni, nem fogtok viszonygyűlöletet ápolni. Lesz lelki erőtök, hogy jó akaróak legyetek, és szívesek és türelmesek még az ellenségeitekkel is. Hiába támaszt embereket Isten, hogy titeket elkeserítsenek. Nem tud meggyomorgatni a gonosz ember sem, mert a lelketek védve van, mert az Isten keze állandóan veletek van, és az ő karja erősít. Így mondja, és vele lesz az én hűségem is kegyelmem. Van egy Zsoltár ige, amely így hangzik, Uram, te körülveszed az igazat, ha te jó voltoddal, mint egy pajzsal. Gyönyörű szép ige, nem? Ugyanezt fejezi lesz, vele lesz az én kegyelmem, és az én hűségem.
Ez a mindennapi életben olyannak bizonyul, mint egy védőfegyver, mintha pajzs venné körül az embert. És nem véletlen ám egy helyen, nem csak egy helyen szerepel a Bibliában ez a körülvétel szó. Gondoljatok Jób történetére. Jób igaz ember volt, naponta könyörgött önmagáért, családjáért, és szívvel, lélekkel törekedett fedhetetlenül élni. És mit mondott még az ellenség is, Sátán is? Azt mondta Istennek, nem vetted őt körül, őt magát és mindenét, amilyen van? Kedves keresztelendő testvéreim, csak akkor érezzétek magatokat biztonságban, ha érzitek ezt a körülvételt. Hogy a veletek van az Isten kegyelme és hűsége, és körülvesz a jóvoltával, mint egy pajzsal. És íme, akkor az ellenség nem férhet oda. Azért mondta ezt Jobról is az ellenség az Úrnak, mert hiába próbált Jobnak ártani, ezt a körülvételt, ezt a pajzsot nem törhette át. Nem tudott ártani néki. És aztán így olvassuk még a 29. versben, örökké megtartom néki az én kegyelmemet, és az én szövetségem bizonyos marad ő vele. De a 27. vers szól arról is, hogy mi a te részetek. Érdekes, hogy ez a Zsoltár annyit mond az Isten szövetségi hűségéről, de az ember részéről csak valamit nagyon röviden mond, de ez nagyon lényeges. A 27. versben ezt mondja Dávidról, illetve minden hívő emberről. És ő így szólít engem, atyám vagy te, én Istenem, és szabadításom kősziklája. Érezzük-e, micsoda jelentősége van ennek? Az Isten szövetsége azoknak az embereknek az életében tud maradéktalanul megnyilatkozni, akik ilyen bizalmas gyermek-szülői viszonyban élnek az Istennel. Akik nem formailag veszik a szájukra azt az imádságot, amire Jézus tanított, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben, hanem akik teljes szívből mondják Istennek, atyám vagy te, én Istenem. Akik ezt szívük mélyéből tudják mondani Istennek. És azt is mondják néki, hogy szabadításom kősziklája. Kedves testvéreim, ne engedjétek, hogy ez a hiteles Isten kép, amit a Biblia rajzol elénk, hogy Isten atyánk és a szabadításunk kősziklája valaha is elhalványuljon. Ez a legnagyobb baj, ha az ember eltávolodik Istentől, akkor mindjárt kezdi őt egy kicsit messzelévő, egy kicsit rideg, egy kicsit félelmetes valakinek. Mindjárt kezd félni a büntetésétől, mindjárt kezd gyanakodni Isten iránt. De ez a szövetség akkor él, ha ti mindig ezt teljes szívből és bizalommal tudjátok mondani. Atyám vagy te, én Istenem, az én szabadításom kősziklája. Legyen ez mindig a ti őszinte megszólításotok, a ti őszinte viszonyotok Isten iránt, és akkor ez a szövetség élni fog. És milyen érdekes ez, nem? Isten tőlünk csak ennyit kíván. Te csak mondd ezt, te csak teljes szívedből viszonyulj hozzám így. Az Isten pedig körülvesz az ő jóvoltával, mint egy pajzsal, és velünk marad az ő keze, és az ő karja erősít minden pillanatban. És azután olvasunk arról is, hogy mi történik akkor, hogyha az ember hibázik, ha valahol elfeledkezik Istennől, ha valahol gondatlan ápolni a vele való kapcsolatát, valahol egy pillanatra kicsúszik a lába alól a talaj, és annak ellenére, hogy elkötelezte magát Isten mellett, megszegi a szövetségi hűséget. Hadd olvassam ezeket az igéket. Ha az ő fiai, és ez vonatkozik mindnyájunkra, rátok is, elhagyják az én törvényemet, és nem járnak az én végzéseim szerint. Ha az én rendeléseimet megtörik, és nem tartják meg az én parancsolataimat, akkor vesszővel látogatom meg az ő bűnüket, és vereségekkel az ő álnokságukat. De az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, és az én hűséges voltamban nem hazudok. Nem töröm meg az én szövetségemet, és ami kijött az én számból, el nem változtatom. Figyeljük meg jól ezeket az ígéket. Milyen pontos a megfogalmazás? Azt mondja, ha nem tartják meg parancsolataimat, eltérnek. Azt mondja, akkor vesszővel látogatom meg az ő bűnüket, és itt a magyarázó második mondat, vereségekkel az ő álnokságukat. Tehát nem arról van szó, hogy Isten azonnal valami csapást bocsát ránk, vagy valami büntető villámokat küld, hanem hagyja, hogy vereséget szenvedjünk a magunk választotta úton és a törvényszegés útján.
Ez az ő veszélye, hogy hagyja a természetes törvényszerűségeket érvényesülni. Engedi, hogy magunk jöjjünk rá, hogy milyen rossz döntést hoztunk, mennyire helytelenül tettük, hogy eltértsünk, hogy az ő törvényét megszegtük. Engedi, hogy utolérjen a vereség. De figyeljük, hogy folytatódik az ige. Ugyanakkor leveszi a szemét rólunk, vagy a kegyelmét megszünteti? Nem, így mondja. De az én kegyelmemet nem vonom meg tőle. Nem csodálatos ez? Az én hűséges voltomban nem hazudok. Nem töröm meg az én szövetségemet, ami kijött az én számból, nem változtatom el. Mikor holnap majd a keresztségeteknél elhangzik, hogy az atyának és a fiúnak nevében keresztellek meg téged. Ez arra utal, hogy erre Isten ad megbízást, és ahogy írja, mondta is Jézus, ez a mennyben is kötve van. Az Isten úgy tekinti, hogy ő szövetséget kötött veletek, és azt mondja, hogy amit én tettem, azt én nem változtatom meg. Az új szövetségben Pál apostol Istentől ihletetten mondja, hogy még ha mi hitetlenkedünk is, Isten hű marad, mert ő magát nem tagadhatja meg. Én annyira szeretem ezt az ígét. Azt mondja, ez egy szent lehetetlenség, hogy Isten a saját erkölcsi jellemét megtagadja. Még ha hitetlenkedünk is, ő hű marad. És az a Dávid, akiről mondja ezt az íge, hogy Isten így tartja meg az ő szövetségét, és aki életében ugyan sajnos, az ő életében is volt bukás, és Istennek meg kellett engedni vereséget az ő életében, de mindig visszatalált arra az útra, hogy azt mondja, atyám vagy te, én Istenem, és szabadításom kősziklája. És mikor Dávid befejezte az életét, akkor a fiának hagyott egy lelki testamentumot. Nézzük csak meg ezt az ígét még befejezésként. Krónika első könyve 28. fejezetében találjuk. És szeretném ezt az egy igét elolvasni, mert ez összefoglalja mindazt, amit a Zsoltár alapján mondtunk. Tehát Krónika első könyvét keressük meg. És olvasom a 28. fejezet 9. versét. Dávid az egész élettapasztalatát summázta ebben, és ti is fiatalok vagytok, mint fiatal volt Salamon, amikor Dávid neki ezeket mondta. Te azért, fiam Salamon, ismerd meg a te atyád Istenét, és szolgálj néki tökéletes szívvel és jókedvel, mert az Úr minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. Hogyha őt keresed, megtalálod, de ha elhagyod, ő is elhagy téged mindörökké. Ugye milyen hatalmas ez az íge. Ugye, amit így mondod, hogy te mindig szólítsd így, hogy atyám vagy te, én Istenem, és szabadításom kősziklája. Azt fejezi ki, amit így mond, hogy ismerd meg a te atyád Istenét, és szolgálj neki tökéletes szívvel, jó kedvel. Mert az Isten valójában így élő ez a szövetség, így fogadhat el. És azt mondta akkor, ha keresed, megtalálod, mindig jobb kezed felől van. És csak ha véglegesen és szembefordulva elhagyod, akkor hagy el téged. De még ha csak hitetlenkedünk, még mindig hű marad. Csak ha megtagadjuk kerekperec, akkor már nincs kényszer. Én hiszem, hogy ez a ti életetekben soha nem következik be, de én azt kívánom nektek, hogy a lehető legkevesebb legyen, hogy olyan is, hogy nem tartjuk meg az ő parancsolatait, és az Úr kénytelen verességeket engedni az életünkben. Nekem mindig olyan vonzók a Bibliában azok a példák, akik ugyan nem voltak teljesen bűntelnek, mert az egyedül csak az ember fiává lett, Jézus Krisztus volt a földön, de mégis Istennek sose kellett módosítania azt a nagyon szép és jó tervet, amit az életük felől elgondolt. Hanem mint a kilőtt nyílvessző úgy értek a célba. Az életükből véges végig áradt az áldás, és Isten minden rájuk vonatkozó jó tervét beteljesítették, minden jó cselekedetet, amit Isten számukra előre elkészített. Én azt kívánom, hogy ilyen legyen az életetek, és ha megtartjátok ezt, hogy szolgálj neki tökéletes szívvel és jókedvel, akkor ez így is lesz, mert az Isten részéről a szövetség tökéletes, biztos, állandó, töretlen.
És ha ez megvalósul, akkor mindenki látni fogja a láthatatlan jelenlétet körülöttetek. A jellemfejlődésetek töretlen lesz, a munkátok, a feladatotok, a képességeitek, azok csodálatosan kibontakoznak, és a legjobb befolyás, és mindig jobb és szebb befolyás árad belőletek a környezetetekre. Kívánom, hogy így legyen egész életetekben. Amen.

Szerető mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és köszönjük a te ígédből kapott bátorítást, ami nem csak keresztelendő testvéreinknek szól, de nekünk is, hogy mit is jelent a te szövetséged. Urunk, bocsásd meg, hogy te ilyen kegyelemmel hajolsz le hozzánk, mint a világ mindenség teremtője, mint aki tudod, hogy a bűn miatt milyen elesett helyzetben vagyunk, és milyen nagy segítségre van szükségünk. És bocsásd meg, Urunk, hogy mi mégis nem értékeljük kellően, nem becsüljük meg a te szövetségedet is, nem vagyunk olyan hűségesek, mint amilyen hűséget te tanúsítasz irántunk. Köszönjük, Urunk, ezt a felfoghatatlanul vigasztaló üzenetet, hogy még ha eltér is valaki a te parancsolataitól, pedig szövetséget kötött veled, még akkor se veted meg. Csak mint a jó nevelőszülő engeded meg a vereségeket, de a kegyelmedet nem vonod meg, és visszaterelsz az egyenes útra, és megújítod a te szövetségedet és kegyelmedet. De Urunk, tudjuk, hogy annyira kívánod, hogy mi a te dicsőségedre éljünk, és hogy a mi életünkben ne tűzdeljük tele szenvedéssel, a könnyelműség miatt, a bűnnel való barátkozás miatt. Ó, Urunk, kérünk, munkáld a szívünkben mindannyiunkban a teljes hűséget a te szövetségedben, hogy mi ne csak mindig arra gondoljunk, hogy a te kegyelmedre számítunk, hanem arra, hogy szeretnénk a te sok jóságodat, szeretetedet, azzal viszonozni, hogy szeretnénk a te nevedet megdicsőíteni, szeretnénk téged igazán képviselni az emberek között. Szeretnénk, ha örömöd lehetne abban, hogy a mi lelki fejlődésünk és növekedésünk töretlen. Urunk, két fiatal testvérünk köt holnap szövetséget veled innét a gyülekezetünkből, és mi arra kérünk, hogy vedd körül őket a te szereteteddel, és add, hogy az ő életük ilyen lehessen. Add, Urunk, hogy emlékezzenek erre az ige hirdetésre, amit hallottak is. Legyen bennük az a vágy, hogy ne rontsák el a te szép és jó tervedet. Ne kelljen azt néked, Urunk, módosítani, hogy kevesebb jó, kevesebb szép és tökéletes dolog valósulhasson meg az ő életükben is általuk, mint amit te ismerve őket elgondoltál és elkészítettél számukra. Hallgasd meg, kérünk, Urunk, imánkat, légy mindannyiunkkal, és áld meg majd, kérünk, a holnapi ünnepet is. Jézus nevében kértünk. Amen.

A mai témánknak a címe a paradicsomi megkísértés. Két héttel ezelőtt beszéltem a bibliai teremtés történetről és annak legfontosabb tanításairól, és azzal végeztük az előadást, hogy ha minden olyan tökéletes volt, akkor hogyan jött létre az emberi világban a rossz? Ha Isten minden tökéletesen teremtett, és legfőképpen az embert a hatodik napon, és az ő számára készítette el a földi világot, akkor ezzel szemben miért tapasztaljuk mi azt, hogy olyan sok rossz van a világon, mi az oka, mi a forrása a rossznak, hogyan jelent meg az emberi világban a rossz? A mai alkalommal a Biblia második és harmadik fejezete a témánk, fel is írtam a táblára, Mózes első könyve második és harmadik fejezetéből emelek ki egy-egy jellemző részletet, és azt követően különböző kérdéseket szeretnék feltenni. A tábla jobb oldalán új szövetségi Biblia versek is vannak, hiszen az egész Biblia összefügg, az Ó és az Új Szövetség kiegészíti egymást. Mind a két szövetség válaszol az általunk föltett kérdésekre. Az előadást szeretném a Mózes első könyve második fejezet 15. versének felolvasásával elkezdeni. Ez a következőképp hangzik. És vette az Úristen az embert, és helyezte őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Ez egy nagyon egyszerű bibliai ténymegállapítás. Az Isten vette az embert, és helyezte őt az Édenbe. Ezt a szót fordították le héberből, görögre a paradicsom szóval, és mind a két kifejezés magyarul ennyit jelent, hogy kert. Isten egy kertbe helyezte az embert, egy körülhatárolt földterületre, egy kertbe, és itt mindjárt ennél a Biblia versnél szeretném is föltenni a kérdést, hogy miért csak egy kertet kapott osztályrészül az ember. Persze mielőtt bele mennénk ebbe a kérdésbe, szeretném mutatni a térképünkön is, hogy ez a kert, ez nem egy olyan kis konyhakert, vagy olyan kis házi kertszerű dolog volt. A Biblia megmondja azt a négy folyót, amely keresztül folyta ezt az Édent, vagy paradicsomot, vagy kertet, és ebből kettőt tudunk azonosítani, mert az egyik a Hiddékel, amely a Bibliában máshol is ilyen néven előfordul, ez a Tigris folyó, a második pedig az Eufrátesz. Tehát itt Mezopotámiában a Tigris és az Eufrátesz folyó tájékán volt az emberiség bölcsője, ez a bizonyos Éden vagy paradicsom. Közelebbről nem tudjuk ezt körülhatárolni, de hát egy óriási földterület volt, egy szinte egy fél földrésznyi földterület, de az egész világhoz, az egész földhöz képest azért egy tört rész volt. A kérdés továbbra is fennmarad, ha Isten azt mondja az előző fejezet tanúsága szerint az első emberpárnak, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be az egész földet, akkor miért csak egy Édent, egy paradicsomot, egy kertet biztosított nekik az Úr? Miért csak ez bízta rájuk? Miért olvastam ezt így, hogy helyezte az Isten az embert az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt? Erre a kérdésre

A legvilágosabban és a legrövidebben Jézus Krisztusnak egy nevezetes kijelentése válaszol, amelyet Lukács evangéliuma 16. fejezetében olvashatunk a 10. versben. Jézus Krisztus az egyik példázatát így fejezte be, aki a kevesen hű, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ez azóta szinte szállóige és közmondás lett, de egy nagyon mély értelmű mondás. Aki a kevesen hű, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ebből a visszahivatkozásból kiderül, hogy Isten azért bízott egyelőre az emberre csak egy tört részt, csak egy édent, csak egy kertet. Mert az embernek egy ilyen kis részen kellett bizonyítani az alkalmasságát arra, hogy majdan az egész föld kormányzására is képes lesz. Isten azért nem adta rögtön az első emberpárnak az egész földgolyót, azért adta neki csak az édent, mert ezen a kis területen kellett volna bemutatni az első emberpárnak arra azt, hogy alkalmasak lesznek egy egész bolygónak, a nagy földnek a vezetésére, a kormányzására. Hiszen Isten ezért alkotta az embert, hogy a föld ura legyen, ne a föld rabszolgája, a föld ura legyen. Tehát erre az első kérdésre, hogy miért beszél a Biblia rögtön a második fejezetben csak egy édenről, egy paradicsomról, ugye csak egy kertről, erre ez a válasz: Isten bölcs nevelési szándékkal tette, amit tett. Egyszerre nem lehet rábízni az emberre mindent. Először a kicsin kell bizonyítani azt, hogy képes lesz majd a sokon is hűnek lenni, és ez azóta is nagyon nagy törvény az emberi életben. Vagy mindig azt látjuk a bibliai témák tanulmányozásánál, hogy visszamenőleg egy régi ismeretet is szerzünk, a Bibliának megértjük egy-egy helyét, de hogyha jobban elmélyedünk benne, akkor megértünk az emberi életünkből is valamit. Ez mindig fönnáll a Bibliával kapcsolatban. Aki a Biblián elgondolkozik, mindig a saját életéből és a környezete életéből ért meg valami alapvetőt. Mert nem így van ez a mi életünkben is. Az az ember, aki a kicsiben, egy kis munkában, egy kis feladatban nem bizonyította a rátermettségét, hogy képes azt elvégezni, és jól végzi el, arra hogyan lehetne többet rábízni. Nagyon nagy bajokhoz vezetett ez az emberi életben, amikor olyan embereknek adtak hatalmat, olyan embereknek adtak nagyobb feladatköröket, akik a kicsiben nem voltak hűek, nem bizonyították azt, hogy ők képesek majd a sokon is híveknek lenni. Vagy olyan emberek kaptak hatalmat, akik a kicsiben néhány embert nem tudtak vezetni és irányítani. Ez mindig kockázatos dolog. Erre nagyon ügyelni kell és nagyon vigyázni kell. Ez egy törvényszerűség. És Isten a Biblia szerint bölcs és csodálatos, hatalmas nevelő és pedagógus. Isten az emberre ezért nem bízta rögtön az egész földet, csak az édent, mert az embernek bizonyítania kellett az alkalmasságát, a rátermettségét, hogy jó gazdája lesz majdan a földnek. De nem tudom, hogyha éber füllel hallgattuk ezt az első Biblia verset, valami még megütötte a fülünket. Ez a második kérdés, amire szeretnék most már áttérni, mert így hangzott ez a rövid vers, hogy vette az Úristen az embert, és helyezte őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Hát a művelje szón nem kell sokat gondolkoznunk, hiszen Isten az ember tevékenységre teremtette, munkára teremtette. Ugye a felvilágosodás korában is a híres Voltaire-i mondás innen származik, hogy a Candidot befejezte, hogy műveljük kertjeinket, hogy mindenki dolgozzék, mindenki művelje a maga területét, nem csak a szó szerinti kertekről van szó, hogy egyáltalán tevékenykedjék, alkosson. Tehát azt tudjuk, hogy mit jelent az, hogy művelni. De miért van ez a második szó, hogy őrizze azt? Hát kitől kellett őrizni? Hát ha eddig csak arról volt szó, hogy Isten, amit megteremtett, tökéletes és jó. Ha a földi világ létrehozásában semmi porszem nem vegyült, ugye
az egész teremtésbe, akkor kitől kellett ezt őrizni? És figyeljük meg, ez a kis szócska már is mire vezeti rá a gondolatainkat. Arra vezeti rá a gondolatainkat, hogy a rossz, akitől őrizni kellett a kertet, már a földi teremtés előtt létezett. Itt csak egy kis szócska érzékelteti azt, hogy az első emberpárnak az Isten azt mondta, hogy műveld a kertet és őrizd. De ebben a szóban, hogy valakitől őrizni kellett, ebben már benne foglaltatik, hogy a földi teremtés előtt a rossz már létrejött. Itt a Biblia nem beszél erről részletesen, de később a Biblia nagyon részletesen visszatekint és bepillantást nyújt abba, hogy hogyan is jött létre a rossz, a gonosz. Én csak egyetlen egy Biblia verset írtam fel, ez a második, János evangélium a 8. fejezet 44. verse, ismét Jézusnak egy híres kijelentése, amikor azt mondta a vallási vezetőknek, a farizeusoknak, hogy ti az ördög atyától valók vagytok, aki a hazugság atya és embergyilkos, és aki nem állott meg az igazságban. Jézus ezzel a tömör mondással azt mondta, hogy ez a bizonyos ördög, vagy sátán, ugye ezek lefordítható bibliai szavak, mert a sátán héber szó annyit jelent, hogy ellenség. A görög diabólos szó, amit ördöggel fordítanak, annyit jelent, hogy vádoló. Ez egy személyt jelent a Bibliában, egy angyal fejedelmet, akit Isten jónak teremtett. Jézus is így mondta, hogy az igazságban állt valamikor, de aztán nem állott meg az igazságban. Szembefordult Istennel, még a mennyben, még a földi teremtés előtt, a mennyben lázadás ütött ki az Isten ellen. Az Isten közvetlen közelében lévő angyal fejedelem, aki később kapja a sátán nevet, a diabólosz nevet, ugye a Lucifer nevet a latin fordításokban, ez az angyal fejedelem szembefordult az Istennel, és kétségbe vonta azt, hogy Isten szeretett törvénye tökéletes lenne. Kétségbe vonta, hogy az egész teremtés alapjának Isten a szeretetet tette, tehát a másokért élésnek a törvényét, és ő ezzel egy másik törvényt szegezett szembe, a magáért élés törvényét. Röviden magyarul az önzést. Ez már a földi teremtés előtt létrejött, és János evangélium a 8. fejezet 44. versén kívül, aki szeretne erről többet tudni, három biblia vershez tudom, tehát a bibliai fejezethez tudom hát utalni, mert erről részletesen Ezékiel könyve 28. fejezetében, Ézsaiás próféta könyve 14. fejezetében, és Jelenések könyve 12. fejezetében van szó. Ezzel a János igehelyel együtt, tehát négy visszapillantás, négy részletezés van erről, hogy a földi teremtés előtt a mennyben megtörtént már a szakadás, Istennek a szeretetét és jóságát valaki kétségbe vonta, és ellenségévé vált Istennek, vádolta Istent azzal, hogy nem tökéletes, amit teremtett. Ezekre a Biblia versekre nem tudok kitérni, de hát itt hívom fel a figyelmet, mindenki figyelmét, ezek annyira alapvető bibliai tanítások, hogy enélkül a Bibliában sem tudunk tájékozódni, a művészetek történetében sem tudunk tájékozódni, mert az összes emberiség költemények, nagy emberiség drámák, amelyek főleg a barokkortól íródtak, például John Miltonnak az Elveszett paradicsom című műve, egészen Lamartinon át Madács Imre ember tragédiájáig, ugye ezeket a bibliai helyeket alapul veszik. Például Milton olyannyira, hogy 10 fejezetet, 10 éneket szán arra, hogy ezt a mennybéli lázadást ecsetelje, mert ennek részleteit, fokozatait a Biblia maga is bemutatja. Tehát ezért alapvető dolog, hogy láthassuk, hogy a Biblia tud erről a dologról, hogy itt megemlíti egy szóval, hogy őrizni kellett a paradicsomot, az Édent. De ebben az egy szóban benne van az, hogy a földi teremtés előtt már létrejött a rossz, és méghozzá a mennyben, Isten közvetlen közelében és környezetében. És ehhez a következő rövid megjegyzéseket szeretném fűzni, szintén gyakorlati szempontból.
két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik, a Biblia azt mondja, hogy Isten megsemmisíthette volna a rosszat. De Isten hatalommal nem old meg soha erkölcsi kérdéseket. Ez egy nagyon fontos bibliai tanítás. Nagyon sok ember felteszi a kérdést, hogy ha van Isten, akkor miért engedi a rosszat? Ha létezik Isten, akkor hogy engedhet ennek helyet, és egyáltalán hogyan tűrheti meg a világ mindenségben, a világegyetemben a rosszat? Erre a kérdésre a Biblia nagyon egyszerű választ ad. A Biblia azt mondja, hogy Isten erőszakkal és hatalommal nem old meg erkölcsi kérdéseket. Egy angyalfejedelem lázadt az Isten ellen, kétségbe vonta az Isten jóságát és igazságosságát. És Isten itt nem hatalommal oldotta meg ezt a kérdést, mert megoldhatta volna a kezdet kezdetén hatalommal, hiszen Isten a teremtő, és ez az angyalfejedelem teremtmény volt, egyenlőtlen lett volna a küzdelem, hogyha itt erőre került volna a sor. De Isten erkölcsi kérdéseket soha nem old meg hatalommal, hanem hagyja, hogy az ellenség, az ellenfél kifejtse a maga álláspontját és véleményét. És hagyja azt Isten, hogy az maga cáfolja meg önmagát. És Isten végtelen igazságosságban, végtelen türelemmel és szeretettel nyúl a rossz kérdéséhez. És ez az embert is kötelezi, azt az embert, aki megismeri a Bibliát és a Bibliából Istent, mert nagyon sok ember úgy gondolkozik, hogy a rossz kérdését egy huszárvágással kell megoldani. Ugye sok ilyen elmélet született, akik rosszat tesznek, mondjuk azokat ki kell írtani például. Ez az égvilágon semmit nem oldott meg az ember és az emberiség. Erőszakkal, hatalommal nem lehet erkölcsi kérdéseket megoldani. Csak erkölcsi eszközökkel lehet ellene küzdeni. És ez egy embert, aki megismeri a Bibliát, kötelez arra, ha bármi rosszal találkozik az emberi életben, ne hatalommal, ne erővel, ne felemelt hanggal, ne mással akarja azt a kérdést megoldani. Van példabeszédek könyvében egy csodálatos kijelentés, egyébként én nagyon sokat szoktam idézni, elnézést kérek, hogyha már ezt mások hallották. Azt mondja a példabeszédek könyve egy helyén, hogy a bölcs ember az, aki meglátja a bajt, de elrejti magát. A bolond ember az, aki neki megy a bajnak, és kárát vallja. Ez a különbség. Bolond az a magatartás, ami olyan gyorsan, olyan heveskedően, olyan hirtelen akar megoldani kérdéseket. Kárát vallja ennek mindenki. A bölcs ember az, aki meglátja a bajt, szóval nem hunja be a szemét a baj előtt, de elrejti magát, és valaki olyantól kér véleményt és tanácsot, aki erőt tud adni neki, és világos látást a rosszal szembeni küzdelmében. És a második gyakorlati vonzat ennek a bibliai tanításnak, hogy többet ne is említsek, hiszen nagyon sok kérdésünk van még az előadásunk során, a második gyakorlati vonzata a következő. Mit is mond azzal a Biblia, hogy azt tárja fel, hogy a rossz már a föld teremtése és az ember teremtése előtt létezett. Ezzel a Biblia azt mondja, hogy a rossz nem az emberből indul ki. A rossznak, a gonoszságnak, ha az ember elköveti, az ember felelős ezért, de legalább ugyanolyan módon az ember áldozat is. És ne úgy tekintsünk emberekre, hogyha rosszat tesznek, hogy na most ez a ilyen meg olyan ember, aki ezt meg ezt mondta, meg tette. Mert mi nem tudjuk, hogy az a másik ember mennyire érzi jól magát abban, amit tett. Senki nem érzi jól magát abban, amit tett és rosszat tett. Az ember nem csak felelős a rosszért, de áldozata is a rossznak. Ha valaki rosszat tesz, akkor... és főleg ellenünk tesz rosszat. Nem mindjárt arra gondoljunk, hogy na most ez az ember ilyen, meg olyan, meg amolyan, hanem vegyük tekintetbe azt, hogy mindig az van nehezebb helyzetben, aki a rosszat teszi. Nem az van nehezebb helyzetben, akin csattan a pofon, hanem az van nehezebb helyzetben, aki megengedte magának, hogy pofoszkodjék. Ez a második kérdésünkre a válasz, és megint csak mennem kell tovább, hiszen most már a harmadik kérdés a következő. Vajon Isten miért engedte meg az ember megpróbáltatását?
Miért engedte meg, hogy ez a lázadó angyalfejedelm, aki azt mondta a mennyben, hogy te Isten nem vagy tökéletes, nem vagy jó, amit teremtettél, az nem igaz. Miért engedte meg Isten, hogy ez a lázadó angyalfejedelem, tehát Sátán, itt a földön, az Édenben megkísértse, megpróbálja az első emberpárt, vagyis magyarul a saját pártjára állítsa. Nem volt ez egyenlőtlen küzdelem? Nem volt ez Isten részéről túlságosan nagy kockázat? Ez a lázadó angyal fejedelem egy iszonyatosan nagy intelligencia volt. Szóval a teremtményi rendek közül a legmagasabb fokozaton állt. A mennyből jöhetett. Az ember viszont egy újszülött teremtmény volt. Nem volt az ember kisgyermek, hiszen felnőttként látta meg a napvilágot Ádám és Éva, de mégiscsak az Isten kezéből éppen a tegnapi nap során kikerült teremtmény. Nem volt ez egyenlőtlen, hogy egy lázadó angyal fejedelem, aki a mennyben világos tudással és ismeretekkel rendelkezett, megkísértheti az újszülött emberpárt, Ádámot és Évát. Nem volt ez szinte nyilvánvaló, hogy az ember elbukjon. Hiszen egy ilyen megpróbáltatást megállni és elutasítani szinte nem lehet, mert az egyik sokkal bölcsebb és ravaszabb, hogy sem ő szenvedne vereséget. Kedves hallgatók, felírtam a táblára egy harmadik új szövetség igehelyet, és ezzel is szeretném önöknek demonstrálni, hogy az Ó és az Új Szövetség mennyire egybe tartozik. Felírhattam volna ide sok más Biblia verset is Biblia helyett, de csak néhány jellegzeteset írtam fel a táblára, hogy lássák, hogy a Bibliának egyetlen egy történetét se lehet elszigetelten értelmezni. A Biblia összefügg. 66 könyvből áll, ezt tudomásul kell venni, hogy már a második, harmadik fejezet sem értelmezhető úgy, hogy ne ismerném a Biblia többi erre vonatkozó kijelentéseit. Pál apostolnak van itt egy hatalmas kijelentése az első korintusi levél 10. fejezet 13. versében, ez így szól. Ezt mondja Pál apostol, és ez egy csodálatos nagy ígéret az ember számára. Így szól. Hűséges az Isten, és nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint ahogy elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel együtt a kimenekedés útját is megmutatja néktek. Ez egy óriási ígéret a Biblia és Isten részéről. Azt mondja, hogy Isten hűséges, és nem hagy egy embert se olyan élethelyzetbe kerülni, amely meghaladná az ő erkölcsi energiáit. Minden ember csak olyan nehézségekbe kerülhet, amely nehézségekből ő bőven győztesen juthat ki. Ha egy ember életében nehéz dolog történik, például baleset, szenvedés, gyász, egy ember, aki ismeri a Bibliát, biztos lehet abban, hogy ezek a rendkívül és szomorú esetek nem azért történnek meg, hogy őt összeroppantsák, hanem ezekben az esetekben is erkölcsileg győztes maradhat. Nem kell, hogy elbukjon erkölcsileg. Hűséges az Isten, nem hagy titeket feljebb kísérteni annál, mint amit elszenvedhettek. És ez így volt az első emberpár esetében is. És itt szeretnék rátérni a paradicsomi történet néhány körülményére. Hogyan mutatkozott meg Isten hűsége? Először is úgy mutatkozott meg, hogy Isten nem engedte, hogy az első emberpárt az egész paradicsomban Sátán kísértgesse. Csak egyetlen egy ponton engedte meg a megkísértést. Isten ugye ezt a nagy földterületet, ugye a paradicsomot, amikor megalkotta, a közepére helyezte az életfáját és a jó és gonosz tudásának a fáját. És ezt a második fát, amelynek nem tudjuk, hogy milyen fa volt, hogy most milyen gyümölcsöt érlelt. Meg nem is abban van a hangsúly, meg nem azon van a hangsúly, hogy ez fa volt, hanem azon van a hangsúly, hogy ez egy pont az Édenben. És csak itt következhetett be az ember megpróbálása. Isten hűséges, nem hagy titeket feljebb kísérteni annál, mint amit elszenvedhettek. Nem engedte meg, hogy az egész paradicsomban Ádám és Éva sarkában járjon a kísértő, az ellenség.
hanem egyetlen egy fánál engedte meg a megkísértést, és azért nevezte el jó és gonosz tudása fájának, mert a Bibliában ez szakkifejezés, a Bibliában az, hogy tudás, vagy ismeret, vagy valaki valamit megismert, az mindig tapasztalati tudás és ismeret. És Isten nem a tudástól akarta visszatartani az embert, ahogy oly sok irodalmi mű ábrázolt ezt az évszázadok során, legjelesebbül például Byronnak, az angol romantikus költőnek a Káin című műve, amely valóságos lázadást fejezett ki, amilyen prométeuszi lázadást az Istennel szemben, hogy lám-lám az Isten vissza akarta tartani a tudást az embertől, de hát Ádám és Éva is azért vétkezett, meg Prométeusz is azért lopta el a tüzet az égből, mert az ember nem akar alávetett lenni. Az Isten nem alávetettségre teremtette az embert. Az Isten a föld feletti uralomra teremtette az embert. És azért nevezte ezt a fát jó és gonosz tudása fájának, mert Isten egy valamitől akarta megóvni az embert. Egy valamit akart az embertől visszatartani. Azt, hogy az ember a rosszat tapasztalatból próbálja ki. Isten nem tudást akart visszatartani az embertől, vagy ismeretet, hogy az ember növekedjék. Hát hiszen Istennek éppen az volt a terve az emberrel, hogy erkölcsi értelemben növekedjék közel ahhoz a fokhoz hasonlóvá, amely fokon ő van. De egy valamitől az Isten vissza akarta tartani az embert. Egy valamitől meg akarta menteni Isten az embert. Tudnék attól, hogy kipróbálja a rosszat, hogy tapasztalatból megismerje a rosszat. Kedves hallgatók, úgy vagyunk ezzel a paradicsomi történettel, hogy itt van két fejezet, alig néhány biblia vers, de itt minden egyes szóban, minden egyes félmondatban itt hatalmas nagy elvi és hatalmas nagy gyakorlati tanítások vannak. Mert itt is megállhatnék, de csak nagyon rövid időre tudok időzni ennél a kérdésnél. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést. Szükség van az embernek gyakorlatból kipróbálni a rosszat? Ettől mi okosabbak leszünk? Ettől mi fejlődünk? Nézzék meg például a szenvedélybetegségeket. Egy ember rálép egy útra, például ami ma már Magyarországon népbetegség, az alkoholizmus. Hát talán csak nem azt mondjuk, hogy az alkoholisták többet tudnak a dolgokról, mint azok, akik nem próbálták ki. Hát éppen az, aki rálép egy rossz útra, aki tapasztalatból kipróbálja a rosszat és annak a gyilkos hatását, hát éppen azelőtt fognak összekuszálódni a jó és a rossznak a határvonalai. És aki nem próbálja ki tapasztalatból, az bölcsebb lesz, az értelmesebb lesz, és az jobb emberi életet tud élni. Jó és gonosz tudása fája, ez annyit jelent, hogy Isten egyetlen egy pontra korlátozta a megkísértést a paradicsomban, és az embert szerette volna megóvni attól, hogy tapasztalatban kísérletezzék a rosszal, és az engedetlenséggel ővele szemben, és kipróbálja egy másik elvnek a gyakorlati hatalmát. Aztán a következő dolog. Isten elmondta az embernek, hogy a megkísértés itt fog megtörténni, ne is közelítsen az ember oda, már eleve ezzel megóvhatná magát attól, hogy beleessen a rosszba, de Isten elmondta azt is, hogy ha az ember elköveti ezt a rosszat, ha hisz egy ellentétes hatalomnak, és az önzés törvényének a pártjára áll, akkor az ember élet meg fog semmisülni. Az ember meg fog halni. A rossz, a bűn, az önzés, az magába rejti a megsemmisülést. És Isten ezt előre elmondta az embernek, hogy egyetlen egy ponton fogsz megkísértetni, vigyázzál, és ha pedig te ezt megengednéd magadnak, akkor a legdrágább ajándék az élet menne veszendőbe, meg kellene halnod. Na most, hogyha mindezt végig gondoljuk, ha elolvassuk Mózes első könyve második fejezetét részletesen, és mindezt végig gondoljuk, és újra visszatérünk a kérdésünkhöz. Ugye a kérdésem az volt, hogy nem volt egyenlőtlen ez a küzdelem? Egy lázadó angyalfejedem, egy magasrendű intelligencia bebocsátást kapott a paradicsomba, és ott van az első emberpár. Nem volt egyenlőtlen ez a küzdelem? Egyenlőtlen lett volna akkor, ha nem egy pontra korlátozta volna az Isten, ha nem készítette volna fel az embert, és nem mondta volna el az embernek a rossz következményeit.
de Isten ellensúlyozta azt, hogy a kísértő egy óriási erő, az ember pedig egyelőre nem egy nagy erő. Isten ezt ellensúlyozta, és ha ezt végig gondoljuk, csak arra a következtetésre juthatunk, hogy minden jel arra vallott, hogy az ember hűséges marad az Istenhez. Hogy az ember továbbra is bizalmat táplál az Isten iránt. Az Istent az ember megismerhette, mint teremtőjét, mint gondviselőjét, mint aki az életet adta neki, mint akinek a szavában hihet, megbízhat. Minden jel arra vallott, hogy az ember megállja a próbát, és a világban nem jön be a rossz, hogy műveli és őrzi a kertet, hogy nem engedi be a rosszat. Minden jel arra vallott, hogy itt az ember lesz a győztes ebben a küzdelemben. Szoktam ilyen példát mondani, hogy ez körülbelül olyan volt, mint hogyha egy felnőtt ember bejön hozzám a szobámba, és a szobába ég ugye egy, amely ugye hát forró meleg, és én annak a felnőtt embernek, tehát nem gyerekről van szó, egy felnőtt értelemről van szó, elmondom, hogy nézze, mindenhova nyúlhat a szobában, de a kályhának a lapját ne fogja meg, mert megégeti a kezét. Erre az egy pontra vigyázzon, mert ebből baj lesz, betegség. Hát, ha ezt végig gondoljuk, nem az a logikus, hogy ha én ezt valakinek elmondom, akkor ő nem fogja azt megtenni, hogy kísérletezik azzal, hogy megégeti a kezét, vagy nem égeti meg a kezét? Tehát, ha mindezt végig gondoljuk, akkor oda jutunk, hogy egyelőre, ha a Biblia olvasásában itt tartunk a második fejezet végén, akkor le kell vonnunk a következtetést, hogy itt nem volt egyenlőtlen a küzdelem, és minden jel arra vallott, hogy az ember kerül ki győztesen. És kedves hallgatók, mielőtt rátérnék arra, hogy miért nem az ember került ki győztesen, és hogyan is történt ez az elbukás, és mielőtt meghallgatnánk utoljára Haydn Teremtés című oratóriumából egy részletet, ennek a bibliai gondolatsornak is hadd vonjam le a gyakorlati következtetéseit. És ez egy óriási dolog. Ez a Bibliának egy nagyon nagy tanítása, mert nagyon, nagyon kevés ember ismer. És ez a következő. A Biblia az egyetlen egy könyv a világon, ezt ki tudom jelenteni felelősségem teljes tudatában, amely nem magyarázkodik a rosszal kapcsolatban. Mert a Biblia azt mondja, hogy a rossz értelmetlen, megmagyarázhatatlan, irracionális. A világnak oly sok filozófusa, tudósa, művésze próbálta megmagyarázni a rosszat, hogy a rossz az ezért van, meg azért van, meg ebből jön, meg abból jön, meg amabból, és számtalan elmélet, számtalan nagy eszmerendszer alakult ki az emberiség történelmében, egyik sem állja meg a helyét. A Biblia arra hívja fel az olvasói figyelmét, hogy ne magyarázzuk meg a rosszat. Mert abban a pillanatban, hogy megmagyarázzuk a rosszat, tulajdonképpen meg is okoltuk. Azt mondtuk rá, hogy szükségszerű, hogy kell, hogy legyen. És a Biblia az egyetlen egy könyv, amely olyan éles küzdelemre hívja fel az olvasóját a rosszal szemben, amely nem tűri azt, hogy magyarázgassuk a rosszat. Figyeljük meg a hétköznapi életben is, mi emberek mennyire hajlamosak vagyunk erre. Egy egyszerű esetet idézek. Valakit megsértünk, megbántunk, tehát valami rosszat teszünk, és utána eljutunk már odáig, hogy megbánjuk ezt, és szeretnénk az illetőtől bocsánatot kérni. És ki is jön a szánkon az, hogy ne haragudj, nézz, hát bocsáss meg, de milyen sokszor tovább mondjuk, és jön a de, és kezdjük magyarázni, hogy akkor én fáradt voltam, ideges voltam, a körülmények nem voltak olyanok, meg, és akkor kezdjük megmagyarázni a rosszat. A Biblia azt kívánja az embertől, hogy a rosszat ne magyarázza meg, a rosszal vegye fel a küzdelmet, a rossz megmagyarázhatatlan, a rossz botrányos, a rossz irracionális. És mielőtt majd rátérnék a megkísértés eseményére, hogy az ember hogyan bukott el, ezzel azért vértezzük fel magunkat, és ezt jól gondoljuk át.
A rossz megmagyarázása mindig megokolás, mindig menlevél nyújtása rosszra. Mindig az, hogy mi tulajdonképpen azt mondjuk, hogy hát szükségszerű, mert hozzátartozik az élethez. Ugye, hogy mondják az emberek, hogy a fényhez az árnyék, hát akkor nem is tudnánk a jót értékelni, ha nem lenne rossz, és jönnek ezek a vaskos és kegyetlen emberi okoskodások, minthogyha nekünk szükségünk lenne a rosszra, és abban lelnénk örömünket, és akkor tudnánk a jót értékelni, hogyha van rossz mellette. De hogy van nekünk szükség, se betegségre nincs szükség, se gyötrelmekre, se sértegetésekre, se semmire. Pilinszky János mondta ezt nagyon szépen az egyik írásában, amikor így fogalmazott, hogy vannak olyan filozófiák, például az egzisztencializmus, amely azt tanítja, hogy szinte szükségünk van a rosszra, vagy kell, hogy legyen a rossz. Én viszont azt hiszem, hogy az emberi életnek és az emberi léleknek meleg csend kell. Növekedés, fejlődés kell. És erre vágyik az ember. Megnyugvásra, boldogságra, fejlődésre, növekedésre. De hogy van nekünk szükségünk a rosszra? Ezt csak szoktuk mondani azért, hogy palástoljunk valamit, vagy megmagyarázzunk valamit, amit viszont a Biblia azt mondja, hogy ne magyarázzunk meg. Mielőtt tehát rátérnék arra, hogy az ember végül is minek a következtében bukott el, egy utolsó részlet, hiszen két héttel ezelőtt nagyon sok részletet hallgattunk Haydnnak a Teremtés című oratóriumából, most egy harmadik részlet, Éva áriája következik, és Éva gyönyörű szép áriája után rátérünk arra, hogy ez az Éva hogyan is és miért is követi el a rosszat, ami megmagyarázhatatlan, ami megokolhatatlan, ami botrányos és irracionális. Kérném szépen tehát most először a zenét.

Köszönöm szépen. És akkor most a következő kérdésünkre térnénk. Hogyan is történt meg az ember elbukása? A Bibliának talán egyik legmélyebb lélektani elemzését olvasnám fel, felírtam a táblára, Mózes első könyve 3. fejezetének az első 6 versét. Ez a következőképp szól. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett, és mondta az asszonynak. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról ne egyetek? És mondta az asszony a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon enni fogtok abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa az elederre, s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakított azért annak gyümölcséből, és evett, és adott vele levő férjének is, és az is evett. Nézzük csak meg most egészen aprólékosan, hogy mi is történt itt a paradicsomban. Hát először is Évát a fának a közelében találjuk. Ez az első lépés, amikor valaki közel megy valami olyan dologhoz, amiről ő maga is tudja, hogy rossz. Éva a fa közelében van, ez az első lépés, hogy miért ment oda a fa közelébe, amikor Isten felhívta a figyelmét, hogy meg se illessétek, meg se közelítsétek. Utána a második lépés, hogy itt találkozik a fánál egy kígyóval, és a kígyó elkezd beszélni. Hát aki a Bibliát elolvasta idáig, ugye a második fejezetben már találkozhatott azzal, hogy csak egy valaki tudott beszélni a földön. És az az ember volt. Hát Évának ez rögtön feltűnő kellett volna, hogy legyen, hogy egy kígyó elkezd beszélni. A kígyó nem tud beszélni. Nyilván, hogy a kígyó mögött állt, ugye ez a lázadó angyal fejedelem, Sátán, a kígyót használta fel eszközül, hogy azon keresztül szóljon Évához, de Éva milyen érdekes, hogy nem gondolkozott el ezen, hogy egy kígyót beszélni hall. Aki közel megy valami rosszhoz, a legváratlanabb jelek érhetik, de ha ő nagyon közel akar menni hozzá, nehéz már föltartóztatni. És jön a harmadik mozzanat, hogy a kígyó mögött álló Sátán ezzel kezdi az asszony megszólítását, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról ne egyetek. Figyeljék meg ezt a ravasz kérdést, ezt az ámító kérdést. Mert hiszen a kígyó mögött álló Sátán tudta, hogy az Isten mit mondott. Éva is tudta, hogy az Isten mit mondott. Akkor minek van szükség itt a kérdezésre? Ugye a Biblia beszél arról, hogy ennek az ellenségnek, Sátánnak a legjellegzetesebb fegyvere az ámítás és hazugság, vagyis úgy kezdi a munkáját, hogy az emberben bizalmatlanságot akar támasztani a teremtőjével szemben. Ez a kérdés a bizalmatlanság magvát volt hivatva elvetni. Csak ugyanazt mondta az Isten? Mit hallunk ki ebből a kérdésből? Mint hogyha azt mondta volna, hogy hát az Isten ilyesmit mondott nektek, az Isten valamit megtiltott tőletek. Hát milyen Isten az, aki valamit nem enged meg nektek? Az ilyen Isten nem is Isten, nem is jó, nem is szeretet, nem is tökéletesség. Tehát ezzel kezdte a megszólítását, ez az érdekes kis szócskával. Csak ugyan. Mert nem rögtön akarta megcáfolni Istent az ember előtt az ördög. Hanem először az emberben el akarta hinteni a bizalmatlanság magvát, az embert meg akarta ingatni az Istenben való bizalomban, és csak azután ment biztosra, csak azután mondta, hogy bizony nem haltok meg. Figyeljék meg, milyen döbbenetes, mély logika ez. Minden emberi rossznak körülbelül ilyen a lefolyása. Az emberben először megrendül valami igazságban a hit, a bizalom.
És akkor, amikor ez megrendült, amikor egy kicsit már az ember lábalól elveszett a talaj, akkor aztán már jönnek a további jól megfontolt lépések, amelyek a rossz felé késztetik. Figyeljék meg ezután a negyedik mozzanatot, hogy Éva látszólag nagyon tökéletesen megfelel. Azt mondja, hogy erre a kérdésre, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról ne egyetek? Azt mondja, hogy igen, az Isten azt mondta, hogy a kertnek minden fájáról vettünk, de egy fához ne közelítsünk, azt meg se illessük, mert amely napon abból eszünk, meghalunk. Figyeljék meg, hogy ez látszatra egy tökéletes, pontos válasz volt az asszony részéről. De itt miért mondtam, hogy ez egy negyedik fokozat, egy negyedik mozzanat? Mert itt meg az volt a nagy baj, hogy szóba állt a rosszal. Hogy beszélgetésbe elegyedett a kísértővel. És ez megint csak, ha lenne időnk, levonhatnánk a gyakorlati következtetéseit a mi életünkre nézve is. Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ő mentve van a rossztól, mert hiszen nem tett nagy rossz dolgot az életben, de állandóan rossz dolgokon jár az esze, olyan témákról beszél, és olyan témákat osz fel, amelyek nem illendő, nem jó, nem egészséges dolgok. És ez magába hordja azt, hogy valamikor ezek az emberek is elbuknak és elesnek majd. Ember miről gondolkozik? Nem mindegy, hogy az ember mit forgat az elméjében. Luther Mártonnak van egy nagyon híres kijelentése, ami a 16. századtól fogva egy szinte szállóigévé vált, amikor Luther azt mondta, hogy arról nem tehetünk, hogy milyen gondolatok jutnak az eszünkbe, arról nem tehetünk, hogy a madarak elröpködnek a fejünk fölött, de arról tehetünk, hogyha hagyjuk, hogy fészket rakjanak rajta. Szóval ez egy nagyon nagy törvényszerűség. Az, hogy mi minden jut az ember eszébe, most a mai életre fordítom le a paradicsomi történetnek néhány tanulságát, az, hogy mi minden jut az eszünkbe, arról nem tehetünk, hogy mi mindent álmodunk, mi minden borzasztó gondolat villódzik át rajtunk, és hogy olyan az egész emberi lényünk, mint egy átjáró ház, hogy csúnyábbnál csúnyább dolgokkal van rakva, ugye az elménk és a gondolkodásunk, meg annyi rossz hatás ér a világból, erről nem tehetünk. De arról tehetünk, hogyha ezeket a gondolatokat megkötjük, dédelgetjük, dajkálgatjuk. Erről már tehetünk. És itt Éva ebbe a hibába esett, hogy beszédbe elegyedett a rosszal. És ezután az ötödik mozzanat, hogy most már, amikor elérte Sátán, hogy vele beszédbe legyedjenek, nyíltan kezdi az Isten támadni. Azt mondja neki, bizony nem haltok meg. Vegyél a fagyümölcséből, mert nem fogtok meghalni. Tehát nyíltan cáfolja az Istent. Sőt, azt mondja az asszonynak, hogy mert az Isten tudta, hogy miért tiltotta ezt meg tőletek, mert amely napon ebből vesztek majd ennek a fának gyümölcséből, ti is olyan bölcsek és okosak lesztek, mint az Isten. Tehát az Isten egy ilyen irigykény úr, aki vissza akarja magának tartani a tudást és az ismeretet, titeket ki akar rekeszteni mindebből, és már csak azért is vegyetek, mert ha vesztek, olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Nem tudom, hogy ez a pár vers megmozgatja egy kicsit a szívünket és az értelmünket. Micsoda döbbenetes támadás volt ez. És minden egyes pontján Éva még ott volt, hogy megállt parancsolhatott volna magának. Bár egyre nehezebb helyzetekbe került. Nem kellett volna oda menni a fához, és a közelébe ment. Nem kellett volna meghallania a szót, azt a bizonyos csak ugyant, ami megrendítette már a bizalmát a teremtőjében, és ő aztán beszédbe legyedett vele. És nem kellett volna odafigyelni arra, amikor nyíltan cáfol az ellenség, de ő arra is odafigyelt. És a legutolsó pillanatig is állíthatott volna akadályt, de ezután már nagyon nehéz volt. Ezután már a hatodik vers azt mondja el, figyeljék meg, ez a hatodik vers tökéletes bepillantás nyújt abba, hogy a Biblia milyen megfogalmazású könyv. Három dolgot említ. Látta az asszony, hogy jó a fagyümölcse az eledelre, tehát megkívánta, megéhezett rá. Kedves a szemnek, megkívánta a szemével, a gondolkodásával, az értelmével, és kívánatos a bölcsességért. Úgy hitte, hogy ha vesz a fa gyümölcséből, nem csak az étvágyát csillapítja, vagyis az éhségét csillapítja, hanem attól ő bölcsebb lesz és okosabb lesz.
Az egész ember állásfoglalása benne volt ebben a szakításban, hogy leveszi a gyümölcsöt a fáról. Ez a Biblia híres eszméje a radikális bűnösségről. A radikális bűnösségen a Biblia azt érti, hogy az ember, amikor elkövette az Istennel szembefordulást, akkor nem csak az ösztöneivel követett el valami rosszat. Itt nem csak abba volt a hiba, hogy levett valamit és megette, hanem abba, hogy ehhez az társult, hogy az ember azt gondolt, hogy ezzel ő több lesz, ezzel ő jó és gonosz tudója lesz, olyan lesz, mint az Isten. Mint egy ragadomány gyorsan ölébe pottyanhat az isteni tudás és az isteni bölcsesség. Tehát az embernek nem csak az ösztöne torzult el, nem csak az akaratvilága és a vágyvilága torzult el, de az értelmi világa is eltorzult. Mindenben megjelent az önzés. Az emberi életben, mondja a Biblia, most belép az önzés. Eddig nem volt, most belép, és nem csak az ösztönök lesznek ezután önzőek, nem csak a vágyak lesznek önzőek, hanem sajnos a gondolkodásban is minden embernek maga felé hajlik a keze. Hatalmas nagy lélektani leírás ez a Bibliában, és vajon mit tudnék a művészetek közül idézni, amely ezt a hatalmas, döbbenetes mélységet illusztrálná? Nincs ennek a hat versnek méltó feldolgozása, bár a középkortól kezdve úgynevezett Ádám misztériumokat, Ádám játékokat írtak. Voltak olyanok, amelyeket 3 napig adtak elő, ugye kisvárosokban olyan hosszadalmasra sikerültek, például egy Reban nevű francia szerzőnek a műve nem tudom én hány tízezer versorból állt. Nem is fordították le magyarra, sokat se érnénk vele, hogyha idéznék belőle. Én ismét egy zenét szeretnék az önök figyelmébe ajánlani. Ez a zene nem kifejezetten ennek az első 6 versnek a feldolgozása, de ez a zene egy roppant mély bemutatása a kísértésnek. A ballada, amelyet, ha jól tudom, az én időmben még tanították a gimnáziumban, egy híres német vers, különben dán népballada volt, amit Goethe feldolgozott, a Tündér király. Több magyar fordításban is létezik, Villi király, Tündér király, és aki zenét írt rá, több évtizeddel a ballada megszületése után, ez Franz Schubert volt. Most felhangzik Schubert dala, és figyeljenek a következőre. A ballada arról szól, hogy egy apa viszi a kisgyermekét haza a kastélyába ének idején, és a gyerek vizionál, és halálfélelmei vannak. Az apa, mint hogy a felnőttek szokták, hogy nyugtatja a gyerekét, hogy ugyan gyerekem, csak itt a ködfolt dereng, meg hogy semmi, ezek csak az esti árnyak. Az apa úgy gondolja, hogy a gyerek csak vizionál, semmi baj nincs, majd megérkezik az otthonába, és majd lefekteti a gyerekét. De a gyerek kétségbe esetten kiabál. Ő valamit lát, hogy el akarja őt ragadni, hogy ő meg fog halni, lázas a gyerek. Figyeljék meg majd ezt a két hangot is, az apának azt a büszke, öntelt magatartását, az a felnőttnek az öntelt magatartás, hogy alapvetően semmi baj nincsen, vagy ha van is, legyőzzük. És a gyereknek a kétségbe esett kiáltása. De leginkább egy harmadik hangra figyeljenek, különben mind a 3 hangot, meg a recitálást is ugyanaz a énekes énekli. A harmadik hang a Tündér királyé, aki a gyereket nem erőnek erejével akarja elvinni, nem erővel akarja elragadni, hanem ámítja és bájolja. Figyeljék meg majd a zenében, milyen finom hangja lesz, milyen szépséges lesz, miket ígérget. Ugye ezt mondja németül, így van a balladában, hogy gyere csak, fiacskám, hát várnak ott fönt tereát, hát lesznek majd gyermekek, meg tündérek, akik játszadoznak veled, hát gyere velem, szóval akarja halálba kényszeríteni a gyereket. Ez egy ámító, egy bájoló hang lesz. Schubert nagyon jól fejezte ki ebben a zenében, hogy a rossz a soha nem úgy jelenik meg, mint rossz. A rossz álcázza magát. A rossz ámítással jelenik meg. Ezt így mondja Pál apostol a Bibliában, a rossz sátán beöltözik világosság angyalának. Tehát a rossz soha nem úgy jelenik meg az emberi életünkben, hogy valami förmedvény, vagy valami rossz, valami gonosz, hanem úgy jelenik meg, hogy valami jót ígér, valami jót ajánl fel, vagy úgy tűnik nekünk, hogy az jó. És aztán, ahol eltér a Bibliától ez a mű, az, hogy a gyerek, amikor nem akar menni, a Tündér király akkor is rácsap, és az apa, amikor hazamegy,
végül is leszáll a lováról, de a gyermekét is holtan emeli le az állatról. Ez az, amit a Biblia már nem ír alá, mert a Biblia azt mondja, hogy hűséges az Isten, nem hagy titeket feljebb kísérteni annál, mint amit elszenvedhettek. Ez már a romantikus satanizmusnak, a múlt század elejé romantikus életfilozófiának egyik ilyen gyötrő vonása, amire különben Goethe nagyon megharagudott, amikor bemutatták neki ezt a dalt, hogy ő ezt nem írja alá, hogy ezt valaki így dolgozza fel, de ez benne van a balladában, igenis. Itt nem Schubert tévedett, hanem a Goethe balladája adott erre alkalmat, hogy Schubert így dolgozza fel a dalt. Én csak azért mutatom be ezt a híres elkőniget, ezt a tündérkirályt, hogy felhívjam a figyelmüket arra a hátborzongató tündérkirályi hangra, ami a Biblia szerint is így jelent meg, hogy csak ugyanazt mondta az Isten. Bizony nem haltok meg. Figyeljük majd a hangoknak a váltakozását, ezt egyébként szeretném majd jelezni is, mert nagyon pergő a ballada, egy izgatott zongora szóló vezeti be, amely előre vetíti a tragikus események láncolatát. Kérném szépen most akkor a bejátszást.

de még mindig nem értünk végére a paradicsomi megkísértésnek, mert még nagyon fontos egy-két kérdés hátra van. A következő kérdés, amit így szeretnék föltenni, ami, hogy nekem is feltették nagyon sokszor az ország különböző részein, akkor emberek meghallgatták az előadást, és azt mondták, hogy hát igen, ebben döbbenetes mélység és logika van, de hát csak nem azt akarja ön mondani, hogy ebből a kis dologból, hogy Éva vett a fa gyümölcséből, és aztán Ádám is vett és evett belőle, hogy ebből a kicsi dologból indult útjára a rossz történelme a Földön. Kedves hallgatók, erre a kérdésre a Biblia egy jelképpel válaszol. A bűn egyik jelképe a Bibliában a kovász. A kovásznak is az a tulajdonsága, hogy kicsi, de amikor megkeleszti a tésztát, megdagasztja a tésztát, az a kis kovász belülről kifelé hatva, az a kicsi nagyon nagy dolgokra képes. És a Biblia is úgy mutatja be a rosszat, a bűnt, az önzést, ami mindig a kicsiből kezdődik. De a kicsi kezdet után rögtön viharos gyorsasággal kezd növekedni. Hogyan mutatkozik ez meg Mózes első könyve 3. fejezetében közvetlenül a bűneset után? Az emberi világban három döntő dolog jelent meg a Biblia szerint rögtön a bűneset után. Az első, hogy Ádám és Éva elbújt az Isten elől. Ezért hangzik fel a híres kérdés, Ádám, hol vagy? Nem Isten bújt el az ember erről, nem Isten akar elrejtőzni, hanem az ember érzi azt, hogy méltatlanná vált az isteni szeretethez, jósághoz. Egy másik törvényt fogadott el. És az ember első ösztönös reakciója ez volt, hogy elbújtak a paradicsomban. Megjelent tehát az emberi világban a szégyen és a félelem. Ami azóta is egy iszonyatos kín az emberi világban. Szégyen és a félelem. Ez a bűn, az önzés következménye is, egyik átka. A második dolog, ami a kovász kezdik keleszteni a tésztát, hogy betakarják testüket fügefa levélöltözékkel. Nem a szemérem testük elé tesznek, hogy ezt hogy sokszor ábrázolták a képzőművészet történetében, hanem így mondja a Biblia, hogy körülkötőket aggattak magukra, és az egész testüket beborították fügefa levél ruhával, öltözékkel. Megjelenik az emberi világban az önáltatás, mert ezzel az első emberpár azt akarta kifejezni, hogy érzik a védtelenségüket, a kiszolgáltatottságukat a rossznak, de

altatják magukat azzal, hogy ők majd megvédik magukat a rosszal szemben, hogy van tehát az emberben elég erő, hogy kivédje a rosszat. Egy erkölcsi rosszat fizikailag akarnak kivédeni, önmagában is egy nevetséges dolog. Isten rögtön korrigálja a magatartásukat a 3. fejezet 21. verse szerint, amelyben ezt olvassuk, hogy adott nekik az Úristen bőrruhákat, és azokba öltöztette őket. Isten ezt a fügefa levél öltözetet, ruhát rögtön felváltotta egy erősebb, melegebb állatbőrből készült ruhával, ami nem csak erősebb, melegebb volt, hanem még egy dolgot magában rejtett, hogy ehhez egy állatnak az életének az elvétele volt szükséges. Megjelenik a Bibliában az áldozat eszméje. Megjelenik a Bibliában az az eszme, ami a Bibliának a középponti eszméje lesz, a krisztusi áldozat eszméje. A Biblia ugyanis azt mondja, hogy mi emberileg a rosszal szemben nem tudjuk megvédeni magunkat. Ha akarjuk sem, akkor sem. Annyira át vagyunk szőve az önzéssel, hogy ha még az ember akarja is a jót cselekedni, mondja Pál apostol, ha látom a jót és akarom cselekedni, akkor is azon veszem észre magam, hogy a jót akarva is a rosszat teszem. Megvédeni mi magunk emberek önmagunkat a rosszal szemben, a mi magunk erkölcsi erejéből nem tudjuk. Csak úgy tudjuk legyőzni a rosszat, ha abba az áldozatba, a Jézus Krisztusban való hitbe öltözik bele az ember. Ez rögtön a Biblia 3. fejezetében megjelenik, mint egy alapvető tanítás. És a 3. kelesztő hatása a rossznak, az egy döbbenetes dolog, hadd olvassam fel a 3. fejezet 11. és 12. verséből, amelyben a következőt olvashatjuk. És mondta az Isten, ki mondta néked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél? És mondta az ember, az asszony, akit te mellém adtál, ő adott nékem arról a fáról, és úgy ettem. Megjelenik az emberi világban a mellébeszélés, a hazugság és a bűn áthárítás. Mert az Isten felteszi olyan gyöngéden a kérdés, hogy ember, hát most mitől félsz? Miért szégyelled magad? Miért öltöztél így fel? Talán azért, mert valami rosszat cselekedtél, mint hogyha az Isten kéne, hogy mondd meg, hogy mit cselekedtél. És az ember most nem arra válaszol, amit az Isten kérdezett, hogy mit tettél, hanem azt mondja az ember, hogy hát az asszony adott nekem a fagyümölcséből, és még hozzáteszi Ádám, hogy akit te mellém adtál. Tehát ahelyett, hogy válaszolna egy kérdésre, kibúvót keres, áthárítja a rosszat az asszonyra, hogy ő a felelős és nem én, és még hozzátesz, hogy az asszony, akit te mellém adtál, tehát tulajdonképp nem is az asszony igazán a felelős, hanem te vagy Isten a felelős, aki olyan valakit adtál mellém, aki adott a fagyümölcséből. Megjelenik az emberi világban a bűn áthárítás mechanizmusa, amelynek a döbbenetes jeleit ugye mi is láthatjuk napról napra. Az ember nem akarja vállalni a felelősséget. A múltért sem, a jelenért sem. Amikor az ember látja, hogy szégyenre van oka és félelemre, amikor az ember látja, hogy nem tudja magát megvédeni a rosszal szemben, mit talál ki az ember? Kezdi mentegetni magát, kezd magyarázkodni, és át akarja hárítani a rosszat másra, nem akarja vállalni a felelősséget. Kedves hallgatók, ha valaki azt mondja, hogy ez a paradicsomi bűnbeesés, ez egy olyan mesés, legendás, olyan megfoghatatlan dolog, hát mi baj volt abban, hogy valaki vette gyümölcsöt? Hát mi volt ebben a nagy dolog? Azt gondoljon erre is. A bűn az kovász. Igen, ez egy kis dolog volt, hogy Éva vett a fagyümölcséből. De ez már is ilyen dolgokat érlelt, hogy megjelent a félelem, a szégyen, megjelent az önáltatás, a büszkeség, hogy én le tudom győzni a rosszat, és megjelent a hazugság, a mellébeszélés, a felelősség elvetése, hogy a másik ember a felelős, és nem én. Hát nem döbbenetes, és nem ettől szenvedünk a világban, és nem ettől tragikus az emberi élet. Felírtam a táblára egy harmadik művésznek a nevét is, Haydn és Schubert után, talán nem sokan ismerik, a 20. századi német költészetnek egyik jelentékeny alakja, Christine Busta.
Krisztina Busztának a rövid versét szeretném önök előtt felidézni, annyira rövid, hogy el is tudom mondani fejből, de amilyen rövid ez a három soros vers, annyira mély. Ennek a versnek, Krisztina Buszta versének ez a címe: Az ember birtoka. Rónai György fordítása. Mi maradt nekünk? Fejünk fölött a csillagok, messze, idegenül. Talpunk alatt a vad, gyermeki fű, és szívünkben a bűn nyugtalan életével. Ennyi az egész vers. Ez az ember birtoka. Fejünk felett a csillagok, nagyon szép az ég, ha felnézünk rá, csodálatos a világegyetem, de messze van és idegenül. A tökéletes csillagvilág és az egész kozmikus mindenség messze van, megfoghatatlan, idegen. Ami megfogható, ami talpunk alatt van, csak le kell nyúlnunk ért. Azt mondja, a talpunk alatt a vad gyermeki fű. A természet is éli a maga világát, és a természet bármennyire megromlott is, de még mutat valami tökéletességet, mert nő a fű, mert a természetben az egyik rész szolgálja a másikat. Ez is megfoghatatlan a számunkra, bár itt van a talpunk alatt, az a vad gyermeki fű. És mi az ember birtoka, mi maradt az embernek? Szívünkben a bűn nyugtalan életével, ami megkeseríti az életünket, az önzés száz és ezer csatornája, ami mérgeket cseppent az emberi élet járataiba. Ez a 20. századi német költőnő három versorban olyan nagyon a szívén találta a dolgot, hogy ez maradt nekünk szívünkben a bűn nyugtalan életével. De kedves hallgatók, az előadás legutolsó mozzanatához érkeztünk, és egy nagyon rövid befejezéshez, mert hiszen a paradicsomi történet még ezzel se lenne teljes, hanem a harmadik fejezet 15. versét ajánlom a figyelmükbe, amely az ősevangéliumot tartalmazza, tehát a harmadik fejezet 15. verse. Ahogy bekövetkezett az emberi világban a bűn, és megjelent a bűn a maga nyugtalan életével, Isten rögtön az ember számára ígéretet és reménysugárt adott. A paradicsomi ősevangéliumban olvashatunk először Jézus Krisztusról, a megváltóról és a megváltásra tett isteni ígéretről. Ebből láthatjuk, hogy Isten nem érte váratlanul ez a rettenetes szembefordulás ővele. Isten tudomásul vette, hiszen erővel, hatalommal nem old meg erkölcsi kérdéseket. Tudomásul vette, hogy az ember elfordult tőle. De három ígéretet adott az ember számára. Az első ígéret az volt, hogy ő ellenségeskedést szerez majd az emberben a bűnnel szemben. A második ígéret az volt, hogy eljön majd valaki, aki asszony magva lesz, asszony utóda lesz, akiben ez az ellenségeskedés a bűnnel szemben a csúcspontjára jut. Jézus egy ártatlan, tiszta, igaz emberi életet él itt a földön, mint asszony magva, mint asszony utóda, emberi természetben fogja ezt a gőzelmet kivívni. És az utolsó ígéret az volt, hogy ő majd a fejére tapos a kígyónak, de a kígyó is az ő sarkába mar. Dióhéjban egy talányos ígéret volt, ugye ezt el kell ismerni. De megint az egész Biblia megmutatja, hogy mi volt, mi foglaltatott ebben az ígéretben. Igen, Jézus Krisztus le fogja győzni a rosszat, emberi természetben fogja legyőzni. Emberként fog megszületni Máriától, földi édesanyától. Isten fiaként, tehát isteni természetet hoz a földre, de emberi természetet is felvesz Máriától. Isten fia lesz és emberfia, de emberfiaként fogja kivívni a győzelmet a rossz fölött. Valóban a kígyó fejére tapos, ez nagyon szemléletes jövendőlés volt. Ez a Bibliának az első nagy jövendőlése, egy pillanatkép profécia, amely mint egy üstökös bevilágítja a jövőt. Jézus, amikor megszületik a földre, és itt végigél 33,5 évet, ő le fogja győzni a rosszat gyökerében, mindenestül bebizonyítja, hogy az önzés ezen a földön, ahol úr az önzés, itt sem vezet boldogsághoz. Itt is a szeretet a törvény. Itt is az önzetlenség az igazi törvény, ami boldogságot ad minden teremtett lénynek. De hogy Jézus legyőzi a rosszat,
rátapos a kígyó fejére, ez az ő életébe fog kerülni. Látjuk szinte magunk előtt a képet, mint hogy a hétköznapi életben is valaki egy kígyóra rátapos, le akarja győzni, de az a kígyó egy utolsó, dühött, tehetetlen marással az ember ellen fordul, belemar, és ez a kígyómarás halálos. Jézusnak a győzelme a halálán átvezet. Jézusnak a győzelme a kereszt halála lesz. Jézus Krisztus legyőzi a rosszat, a kígyó fejére tapos, de ezért az életét kell adni ezért a győzelemért. Itt jelenik meg a Bibliának a harmadik fejezetében már a krisztusi megváltás eszméje. És ezzel fejezem be én is az előadást, ahogy az előző előadást is befejeztem. Az egyes témáink nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz, mert két hét múlva itt fogjuk folytatni. Hiszen a következő két hét múlva sorra kerülő témánknak, a Kain-Ábel történetnek mindjárt az első nagy vonása, az áldozat, a kétféle áldozat. Mózes első könyve 4. fejezetére fogunk térni, és a Kain és Ábel áldozat különbségén keresztül újra egy hatalmas bepillantásunk nyílik majd a krisztusi áldozatba. Ez lesz két hét múlva, akiknek kérdésük van, mert lehet bőségesen egy ilyen nagyon mély történettel kapcsolatban, szívesen látjuk őket, akiknek nincs idejük, szeretettel búcsúzom tőlük, viszontlátásra két hét múlva.

A mai alkalommal tovább lépnénk a kettészakadt zsidó királyság Izrael és Júda történetében. Ugye az előző alkalommal tulajdonképpen csak azt a tényt érintettük, hogy kettészakadt az korábban egységes zsidó királyság két államalakulatra. A 12 törzs, ami korábban ugye egységesen telepedett meg a földrajzi Kánán területén, időszámításunk előtt 931-ben Salamon király halála után ketté válik. Ugye valahol itt húzódott meg a törzsek közti határ. Ugye az északi 10 törzs legdélibb törzse Efraim volt, és a déli területek törzsei gyakorlatilag Júda, Benyámin és Simeon törzsei voltak. Ugye Júda és Benyámin a későbbiekben szinte összeolvadt, tehát ezért is lehet azt mondani, hogy 10 és plusz két törzsre vált szét a korábban egységes zsidó királyság. És míg az előző alkalomban végülis tényleg csak ezt a tényt vettük sorra, hogy hogyan is történt ez a kettészakadás, és hogyan is indult el immáron két külön szálon az északi királyságnak, Izraelnek a sorsa, és a déli királyságnak, Júdának a sorsa. A mai alkalommal csak az északi ország résszel foglalkoznánk, és hát nem kevesebbre vállalkozunk, mint hogy ez alatt a rövid előadás alatt 200 évnek a történetét foglaljuk össze. Időszámításunk előtt, tehát 910 környékétől indulna a ma esti előadás, ugye Jeroboámnak, Izrael első királyának a halálától, és tartana időben egészen időszámításunk előtt 722-ig, amikor ezt az északi országrészt, Izraelt idegen eredetű népek, az asszírok szállták meg, és az északi országrész Izrael így megszűnt önálló zsidó királyság lenni. Az előző előadás alkalmával volt arról szó, hogy Jeroboám 22 évig tartó országlása idején gyakorlatilag beállt az izraeli királyság, mint egy önálló államalakulat. Ugye Jeroboám igyekezett megalapozni azt, hogy Izrael királysága meg is tudja tartani az önállóságát, nehogy véletlenül is megtörténhessen az, hogy esetleg újra egyesül a két királyság, és ennek eszközeképpen több mindent megtett. Ugye egyrészt kiépített egy önálló főváros Sikemben. Ugye Sikem egy nagy múlttal rendelkező város volt, egy olyan város, amelyet a zsidó történelem már gyakorlatilag a pátriárkák korától, ami még ugye hivatalosan nem is számít a zsidók történetének, hiszen ők a zsidó nép ősatjai, de onnantól kezdődően a Bibliában visszatérő, hát vallási és kulturális központ. De amellett, hogy egy politikai főváros, tehát egy politikai központot létesített, beszéltünk róla, hogy a legjelentősebb lépése mégis az volt, hogy egy nagy vallásreformot hajtott végre Izraelben. Egy olyan vallást hozott létre mesterségesen, amely egy icipicit hasonlított a korábbanról már megszokhatott zsidó valláshoz, a hagyományokhoz, de csak a formát őrizte meg, a tartalom teljesen kiürült, és a Biblia szemszögéből és Isten szemszögéből ítélve gyakorlatilag a korabeli bálványimádó vallásoknak a mélységére süllyedt. Ugye két központot is hozott létre a vallási élet központjaként Jeroboám. Az egyik fönn volt egészen északon Dán törzs területén, Dán városában, a másikat pedig a déli határ mentén hozta létre, ugye Bételben. Azért is tette ilyen két szélsőséges pontra a két kultusz központot, hogy bárki Izrael területéről esetlegesen elindulna áldozatot bemutatni a zsidó törvényeknek megfelelően, és visszafele igyekezne az ősi területekre, Júda földjére, az gyakorlatilag beleütközik ugye itt Bételben a szentélybe, és ugye nyilván meg fog állni, mert minek menne tovább még 20-30-50 kilométert, ha egyszer itt is megáldozhatja az állatait. Jeroboám tehát egy tudatos vallásreformmal is igyekezett egy ilyen agymosást végezni a zsidó közemberekben, mégpedig azt az agymosást, hogy szűnjön meg annak a tudata, hogy csak Dávid háza és csak Júda törzse uralkodhat az egész zsidó nemzet fölött, és igenis legyen hagyománya annak, hogy létezik egy önállóan is egzisztáló, tehát életben maradó északi zsidó királyság, amelynek megvannak mind a politikai, mind a vallási kulturális központjai. Jeroboám egy politikai örökséget is, külpolitikai örökséget is hagyott utódainak, ugyanis megfigyelhető az ő külpolitikájában, hogy folyamatosan harcban állt a déli ország része, hogy a Biblia mind királyok, mind krónikák könyvében feljegyzi, hogy Jeroboám és Roboám, majd aztán Roboám utódai között, ugye Roboám volt a déli, a júdabeli király, folyamatosak voltak a testvérháborúk.
Na most Jeroboámnak ez a 22 éves uralma annyira belegyökerezett Izrael történetébe, hogy az őt követő izraeli királyok sokasága gyakorlatilag a Jeroboám által kitaposott ösvényen haladt. Ezt a hármas politikai örökséget és ezt a hármas vallási örökséget, ezt gyakorlatilag az utód királyok is mind-mind folytatták. Ezért van az, hogy a Biblia folyamatosan, amikor királyok könyvében felsorakoztatja Izrael egymást követő királyait, mindig visszautal arra, hogy bizony ez az izraeli király is a Jeroboám által megkezdett úton haladt tovább. Jeroboám halála után egy nagyon-nagyon zűrzavaros, anarchikus állapot tör ki Izraelben. Gyakorlatilag egy olyan 30 év következik az izraeli királyság történetében, amikor a zsidók igazán megtudják és megismerik azt, hogy milyenek is a királyok, más népek királyai. Ugye ne felejtsük el, hogy annak idején nem Isten eredeti szándéka volt az, hogy egyáltalán a zsidó népnek királya legyen, hanem a nép volt az, aki azt mondta Istennek, hogy mi igenis akarjuk, hogy nekünk is királyunk legyen, úgy, mint más népnél is ez szokás. És akkor Isten az ő prófétája Sámuel által azt mondta a népnek, hogy jó, meg lesznek a királyai, legyen úgy, ahogy te akarod, de meg lesznek a királysággal együtt járó problémák is, ugyanúgy a ti életetekben, mint más népek életében. Na most a Jeroboámot követő 30 év pontosan erről szólt, a zsidó nép tényleg megtudta, hogy mit jelent az, hogy királyság van. Egymást érik a királygyilkosságok, az állampucsok, a testvérháborúk. Gyakorlatilag a Jeroboámot követő 30 év alatt három királydinasztia cserélődik. Egyik generáció pusztítja a másikat szinte. Azt kell, hogy meglássuk ebből a korszakból, hogy a Biblia szerint az, hogy ők eltávolodtak az eredeti isteni szándéktól és az eredeti isteni úttól, ez szinte törvényszerűen maga után vonta azt, hogy ezek az anarchikus zűrzavaros állapotok kialakultak az északi, az izraeli királyságon belül. Jeroboámnak a halála után nem sorolnám fel tételesen, ugye több király is következik, akik hanyatlásba kezdik dönteni az országot, és ez a hanyatlás egy ilyen lavinaszerűen folytatódik tovább a Biblia szerint, hogyha egy ábrával kéne fölrajzoljunk az izraeli királyságnak a történetét, akkor egy dombocskát, egy ilyen lefele hajló dombocskát kéne rajzolnunk, nem vagyok matematikus, nem tudom, minek is hívják ezt az ábrát, de minden esetre egy olyan periódusa van ennek a zsidó történelmi szakasznak, amikor jócskán egy lefele tendáló szakasza van az izraeli történelemnek. Jeroboámnak a halála után az első olyan király, akit igazán név szerint érdemes megemlítenünk, és aki valamilyen szinten, ha a rosszban is a Biblia szerint, de stabilizálja az országot, az Omri volt. Omrinak hívták azt a katonából királlyá vedlett nagyon reálpolitikus hadvezért, akinek a neve fémjelez megint csak egy korszakot, Izraelnek a legmélyebb pontját. Ugye Omri és az ő fia Akháb lesz az, akire azt mondja a Biblia, hogy az ő kettőjük uralkodása alatt Izrael eléri azt a mélypontot, aminél mélyebbre már nem igazán tud süllyedni. Ugye Omrit így jellemzi egyetlen egy ige versben a bibliai szöveg, hogy Omrinak a gonoszsága meghaladta mind az előtte levő királyokét. Mondjuk ez jellemző, vagy jellemzi ezt az is, hogy hogyan veszi át az uralmat. Ugye egy katonapuccsal veszi át az uralmat az előző királytól. Az előző királyt megöli, visszaszorítja a központi királyi városba, és a király öngyilkosságot követel az előző király, és magára gyújtja a királyi palotát, és ezután válik Omri a királyságnak a vezérévé. Omri is viszonylag hosszabb ideig, egy 11 néhány évig uralkodik Izrael trónján, és ez alatt az időszak alatt ő igyekszik megint csak bebiztosítani a politikáját és az ő dinasztiáját. Ő is hasonlóképpen kezdi, mint Jeroboám, ugye ő is egy nagyon jó reál politikus. Mi az első lépés, amivel próbálja megerősíteni az ő hatalmát? Létrehoz egy királyi várost. Ugye az előző királyi város fölégett a királlyal együtt, és Omri mintegy jelezni akarja, hogy ő már nem annak a dinasztiának a politikáját, irányvonalát követi, hanem ő már egy új korszak Izrael történetében, és nagyon-nagyon jó érzékkel az Efraim hegységben lévő Samária városát, illetve hát akkor még csak egy pici területet, települést vásárol meg. A Biblia szerint innen is kapja ez a kis település a nevét, hogy Sémernek hívják azt az illetőt, akitől Omri a király megvásárolja, azt a területet, ahol felépíti a királyi városát. És Samária dombjának a tetején épült ez a királyi palota és ez a királyi település.
amely dombocskáról nagyon szépen be lehetett látni az egész környéket. 463 méter magasan van, ami nagyon jól kiemelkedik a környező területekből. És ennek a dombnak a tetejéről tényleg figyelemmel és védelem alatt és őrizet alatt lehetett tartani az egész környéket. Egy rendkívül jól védhető várossá építette ki Samáriát Omri a király. Itt láthatók a régészek által feltárt falak, városfalak, amelyek, ahogy látjuk is, nagyon jó állapotban megmaradtak. Durván faragott kövekből épült gyakorlatilag az egész település, és amit Omri megépített, az egy hatalmas palota együttes volt, tele tróntermekkel, tárházakkal, katonáknak való helységekkel, és az egészet körülvette egy óriási nagy falrendszerrel, és a falrendszert is még megerősítette kaputornyokkal és bástyatornyokkal. A régészek egyébként azt is megfigyelték itt a Samáriában, Omri városában, hogy nagyon sok szempontból igazolódtak a bibliai leírások, amelyek Samária városával, és egyáltalán Omrinak, és aztán az ő fiának, és utódának, Akhábnak az uralkodásával kapcsolatosak. Ugye nem csak annyiban, hogy Samária tényleg egy jól védhető és láthatóan királyi várossá lépett elő, ugye itt van az a szinte kazamata-szerű bejárat, ugye nem volt egyszerű az ellenségnek bejutni, ugye innen indulhattak be, és itt ezen a szűk nyíláson, kazamatán keresztül, és mindösszesen ekkora kapun keresztül lehetett bejutni, és aztán így lehetett tovább menni a városba. Ugye az erődrendszereknek, a védműveknek mindig az a funkciójuk, hogy lehetőleg minimálisra csökkentsék az ellenség bejutásának a lehetőségét. És hát a katona történetben, illetve a hat történetben végig lehet követni, hogy ezek a védművek hogyan fejlődtek egyre magasabb színvonalra és egyre nagyobb technikai tudást és katonai rálátást feltételezve. És hát Omriról is azért nem sok történeti forrásunk van és régészeti forrásunk van, de minden esetre a város építkezéséből és a városban található épületekből azt sejthetjük, hogy ő nagyon jó katona is volt, tehát nem csak jó diplomata és reálpolitikus, de jól érthetett a hat tudományokhoz is. Említettem, hogy ugye a Biblia leírásait igazolják a Samáriában végzett feltárások. Több amerikai expedíció ásta meg Samáriának a városát a 30-as évektől kezdődően. Többek között az az Ellen Millard is ásott ezen a területen, akinek a könyvét azt hiszem ajánlottam már a figyelmükbe. A Bibliai idők kincsei, ez a címe az ő könyvének. Könyvforgalomban, tehát mostani könyvforgalomban a könyvpiacon nincsen meg ez a könyv, de antikváriumban, könyvtárban utolérhető. Ellen Millard is ásott át ezen a területen, és ő ásatási eredménye hozta felszínre többek között ezeket a kis elefántcsont faragványokat. A Biblia egy királyok első könyve 22. fejezetének 39. versében beszél arról, hogy Akhábnak és Omrinak elefántcsont házai voltak. Na most nagyon sokáig a Biblia tudomány és a régészet ezzel a ténnyel nem igazán tudott mit kezdeni, hogy mit jelent az, hogy elefántcsont palota vagy elefántcsont ház. Egészen addig, amíg Samáriának az Akháb és Omri kori rétegeiből elő nem kerültek ezek a faragott elefántcsont lapocskák. Valószínűleg föníciai mesteremberek készíthették, de már izraelita és hát zsidó hagyományokat őrző motívumokkal készültek el ezek az elefántcsont faragványok, amik eredetileg a falaknak a szegélyét, illetve a bútorzatnak a szegélyét díszítették. Tehát valahol úgy tudjuk elképzelni, hogyha itt most körbe tekintünk a falon, ugye a falnak a legtetején is, mintha az alján díszítő motívumként, ugye nem tapétacsík húzódik, hanem hát aki gazdagabb, ugye megtehette főleg abban az időben, hogy elefántcsontból faragott díszítmények húzódtak. Ezeknek a sok része festett is volt, tehát valamilyen élénk színűre festették, és ezzel tudták emelni egy-egy belső térnek a szépségét. Ezen túlmenőleg, hogy elefántcsont faragványok kerültek elő, előkerültek olyan feliratok is a feltárások folyamán, amelyek azt igazolják, hogy valóban nagyon vegyes vallása volt ebben az időben Izrael lakosságának. Ugyanis a feliratok egyik részén az Isten, ugye nagyon sokszor a névadás az Isten név alapján történt abban az időben, és itt a Samáriában előkerült nevek, amelyek az ott élő lakóknak a nevére utaltak, egy részük Bálnak a nevéhez kapcsolódik, másik részük pedig Jahvénak a nevéhez. Ugye ez egy történész régész számára azt mondja el,
hogy abban az időben azok az emberek, akik ezeket a neveket használták, annyira vegyes vallásúak voltak, hogy nem voltak egységesek még tehát az Isten név megnevezésében sem, valahol egy szintre süllyedt le a tudatukban Bál és Istennek a neve. Például többek között egy ilyen név is előkerült, hogy Jehova borja. Na most ez egy annyira kevert összetétel, hogy ez is arra utal mondjuk egy vallásban kutató ember számára, hogy egy korabeli zsidó embernek a tudatában már összemosódott a Jahve kép azzal a borjú kultusszal, amit Jeroboám állítatott fel Dánban és Bételben. Tehát itt is igazolni látszik a Biblia állítása itt a régészet és a feliratok tükrében, mégpedig az, hogy mind Omri, mind Akháb tovább folytatta ugye azt a politikát, amelyet elkezdett még Jeroboám, és a zsidó vallás a Jahve kultusz mellett előtérbe részesítették, és újra meghonosították a kánáni vallásokat. Ugye ez volt az a fegyvertény, ami miatt a Biblia nagyon-nagyon elítéli mind Omrinak, mind Akhábnak az uralmát. De lépjünk egy picit tovább. Omri és az ő utóda Akháb az első olyan izraelita király, akiknek a nevei már történeti feliratokon is szerepelnek. Ugye eddig nem nagyon tudtunk még ilyenről beszélni, hogy más környező országoknak a kultúrája és történeti krónikása mondjuk megörökítette volna egy-egy izraelita vagy júdabeli királynak a nevét. Az izraeli királyok közül Omri és az ő fia Akháb az első, akinek a nevét tehát történelmi dokumentumban is olvashatjuk. Omriról ugyanis tudjuk azt, hogy ahogy mondtam is már egy jó reálpolitikus és jó hadvezér volt, és egészen biztos, hogy az ő idejében a kánáni területekhez a király hozzácsatolta a Jordánon túli területek egy részét. A Jordánon túli transzjordánai területeknek az lehetett a vonzereje Omri szemében, hogy itt ment keresztül egy karavánút, amit úgy hívtak, hogy királyi út, ami keresztül szelte gyakorlatilag a földközi tengernek a keleti partvidékét, és összekötötte a nagyobb, civilizáltabb kultúrákat egymással. Na most ez a karaván út az úgynevezett Moabita népcsoportnak a fennhatósága alatt állt. Omri szemet vetett erre a királyi karaván útra, és a seregeivel elfoglalta a Moabiták földjét. És itt a Moabiták földjén került elő 1868-ban egy olyan kő, egy olyan felirat, amely tartalmazza Omrinak és az ő fiának, Akhábnak a nevét, és tanúskodik arról, hogy ez a két király tényleg létezett a történelemben. Most elnézést, hogy ilyen evidenciának tűnő igazságokat mondok ki, azért fontos ezeknél a momentumoknál megállni, mert nagyon-nagyon sokáig a Bibliát úgy kezelték, mint egy ilyen fele igaz, fele nem igaz mesékkel teleszőtt könyvecskét, aminek nem biztos, hogy vannak történeti szinten megfogható igazságai. És éppen a 20. századi feltárások, mondjuk ez egy 19. század végén előkerülő felirat volt, de mégis ezek a feltárások igazolják azt egy mai ember számára, hogy igenis egy Omri létezett, egy Akháb létezett, tehát történelmi személyek voltak. És valószínűnek tarthatjuk, hogy akkor nyilvánvalóan az a bibliai történelem, ami leírja a zsidó nép történetét, és nyilván a leghitelesebben szól a zsidó népről, hiszen ők maguk írták ezeket a krónikánkat, nyilván sok igazságot megőrzött abból, hogy Omri és mondjuk az ő utóda Akháb egyáltalán milyen életmódot éltek, és hogyan folytatták az ő politikájukat. Omrinak a halála után egy még hosszabb ideig uralkodó utódként, ugye Akháb következik, aki valahol betetőzi ugye Izrael hanyatlásának ezt a mély repülését, ezt a folyamatát. Akháb sok szempontból, ugye itt is érdemes kitérni egy-egy életrajzi személyiségnél arra, hogy mi az, amit örökségként hozott, és amiről mondjuk nem tehetett, és ami alapvetően behatárolta az ő mozgásterét, és mi az, amiről viszont személyesen tehetett, és ami az ő személyes jó vagy rossz döntéseinek a következménye volt. Ugye Akháb is hozott egyfajta örökséget a szülői házból. Ugye hozta a bálványimádásra hajló szokásokat, ugye, amit Omritól örökölt, hozta azt a genetikus örökséget, amit Omritól az ő, hát a Biblia szerint igazán gonosz atyától kapott. Tehát ezekért ő nem vonható felelősségre. Beleszületett egy környezetbe, egy korba, beleszületett Izraelnek egy történelmi periódusába. És hát a Bibliából az is kiderül, hogy hát volt egy személyes beállítottsága, mégpedig az, hogy rendkívül befolyásolható volt. És ez már viszont a saját rossz döntésének az eredménye, hogy egy olyan feleséget, egy olyan házastársat választott magának,
aki ezt a befolyásolást igen meg is tette, egy nagyon erős akaratú asszony volt, és nagyon rossz irányba húzta el Akhábot. Ugye ez a feleség, ez az asszony Föníciából érkezett, ugye itt van Kánán földje, és Kánántól északra a földközi tenger partján egy keskeny sávban húzódott az ókori Föníciának a területe, ugye általában nem is szokták sokszor önálló országként jelezni, mert inkább kicsi város államoknak a sokaságából állt. Innen Fönícia városából, Föníciából és Fönícia városaiból származott Jézabel, Akhábnak a legendássá vált, gonoszságban legendássá vált felesége. Ugye a föníciaiak főleg kereskedelemmel foglalkoztak. A föníciaiak rendkívül jó hajósok és nagyon jó kalmárok, kereskedők voltak. A világ történelemben először ők hoztak létre gyarmatvárosokat. Ugye ez a fogalom inkább már a 20. századból ismert, de az ókorban is megvoltak a gyarmat területek, és a föníciaiak voltak igazán arról híresek, hogy nagyon jól tudtak gyarmat telepeket létrehozni, amelyeket elsősorban kereskedelmi céllal használtak. Rengeteg rabszolgával dolgoztattak, és egy nagyon fejlett, magas kultúrát hoztak létre itt a földközi tenger partvidékén. Nyilvánvalóan, hogy a föníciai feleséggel együtt erősödött az a befolyás, ami hát Akháb életében ilyen szempontból megint csak nem volt éppen szerencsés. A föníciai feleség hozta magával az Asera tiszteletet, az Asera kultuszt. Ugye a Aserának a neve ismerős lehet azok számára, akik már a korábbi előadásokon jelen voltak. Ugye még a zsidó betelepedés előtt a Kánaánban lakó népek egyik fő istennője volt Asera, aki Bálnak, a kánánita, illetve az akkori közel-keleti vallásnak a főistene volt. Tehát gyakorlatilag a főistennőnek számított Asera az ókori közel-keleten. És hát a zsidóság pontosan ezt a fajta vallást szorította ki, vagy kellett volna Isten szerint kiszorítani a Kánaán területéről, amit hellyel közzel meg is tett. Azonban azt tudjuk, hogy az ókori Fönícia területén ez a fajta Bál kultusz és Asera kultusz mindvégig megmaradt. És hogy Akhábra az ő felesége tényleg mennyire befolyással tudott bírni, az abból is kiderül, hogy amikor Jézabel, ez a föníciai királylány átkerül Akháb házába, akkor Akháb átveszi az Asera kultuszt a felesége tiszteletére, és Samáriában a királyi központban fölépít egy Asera tiszteletére egy templomot, egy szentélyt, és felállít benne egy hatalmas Asera szobrot. Ezt a Biblia külön kiemeli, mint negatív bűnt Akháb életében. Ugye eddig a vallás, ez a Jeroboám által bevezetett vallás két távoli szentélyben volt gyakorolva, Bételben és Dánban. De most a király azzal, hogy a királyi központban hozott létre, hogy úgy mondjam, királyi támogatással egy pogány kultuszt, és ő maga is tisztelte és szobrot állítatott ennek a pogány istennőnek, ezzel alapvetően ugye determinálta, meghatározta a népnek a vallási tudatát. Isten ezért is volt, hogy Akhábbal szemben különösen határozottan lépett fel, ugyanis Akháb idejében már a jeroboámi Bál kultusz és Asera kultusz nem csak ennyiben lépett előre, hogy egy államilag támogatott központi vallássá vált, hanem még annyiban is, hogy negatívan elkezdték, hát ma így mondanánk modern szóval, diszkriminálni, ugye negatíven megkezdték különböztetni azokat, akik zsidó hitűek voltak. A Biblia szerint a zsidó üldözés, tehát a zsidó hit gyakorlóinak üldözése olyan mértékig elment, hogy a zsidó hitet terjesztő prófétákat, ugye így hívták akkoriban a prédikátorokat, a lelkészeket, a zsidó prófétákat halálra kerestette a királyi pár, és módszeresen kiirtatta őket. A Biblia szerint csak néhány tucatnyian, néhány százan élték, talán százan élték túl ezt a kataklizmát, de ők is csak úgy, hogy volt egy Abdiás nevezetű jó ember, aki egy barlangba elrejtette 50-50 prófétát, és ő etette őket a saját háztartásából. Ő egy előkelő ember volt, aki bár a királyi házban belül él, de nem értett egyet a királyi házaspárnak ezzel a nagyon drasztikus föllépésével. Még talán egy icipici mozzanat arról, hogy Akháb tényleg mennyire befolyásolható volt a felesége által. Egy nagyon érdekes történet, amit Királyok könyve feljegyez, első Királyok könyve 21. fejezete, amikor Akháb egyszer megkíván egy kis kertet, egy szőlőskertet. De hát annak a szőlőskertnek van egy gazdája, akit Nábótnak hívnak, és amikor Akháb meg szeretné venni ettől az illetőtől a szőlőskertet, Nábót nem adja el a szőlőjét. Én nem tudom, hogy itt Gödölön kinek van kis kertje, vagy kinek van hobbi telke. Ugye az embernek van ilyen kis szívecsücske terület, ahol szeret, ha csak picike terület, és nem annyira a haszonér, hanem inkább keftelésből, mert a lelkéhez hozzánőtt.
Ugye Nábot is így volt a szőlőjével, akár bármennyi pénzt kínált fel neki, Nábot nem adta el a szőlőjét. És nagyon érdekes jellemrajz Akhábról, hogy amikor Nábot következetesen visszautasítja a király vásárlási ajánlatát, akkor a király mit tesz? Ugye bemegy a kis szobácskájába, lefekszik az ágyára, befordul a fal felé, és el kell sírva mormogni, ugye morogni, hogy ő nem kapta meg ezt a szőlőt. Egy kicsit olyan, mint hogyha megint elnézést a modern szóért, mint ha Akháb egy kicsit infantilis lenne, tehát egy kicsit olyan gyerekes, egy durcás, elkényeztetett gyerek, aki nem kapta meg azt, amit akar. És hogy ott bent dühöng, sírdogál a szobájában, és akkor belép hozzá ugye Jézabel a felesége, és megkérdezi tőle, hogy hát mi az, mi történt, miért vagy ennyire ugye kibillenve. És akkor mondja neki Akháb, hogy mi történt, és hát Jézabel ugye mondja, hogy hát nem vagy király, hát nem azt teszed, amit akarsz, hát most nehogy már, ne az legyen, amit te akarsz, hát miért az legyen, amit Nábót akar. És ugye amiben Akháb erélytelen, abban Jézabel nagyon is határozott, megöletik Nábótot, ezt az embert, és így a király lesz a szőlő. Ugye a történelem ismérti önmagát, tehát ismerős gondolom maga ez az alapfelállás az emberi történelemből, de azt láthatjuk, hogy ugye Akháb jellemrajzában itt is egy folt látszódik. Ő egy olyan ember, aki meglehetősen erélytelen, meglehetősen labilis, nagyon befolyásolható, a rossz irányba főleg. Egy nagyon akaratos és önmagának élő valaki, aki nem igazán törődik bele abba, hogy valami nem úgy van, ahogy ő szeretné. Mondjuk, hogy Akhábról némi pozitívum is elhangozzék, hogy tényleg ne úgy maradjon meg a tudatunkban, mint annyira nagyon sötét volt, mert a Biblia és a zsidó hit szempontjából tényleg egy mélypontot képvisel. De azért az objektív látáshoz hozzátartozik az, hogy Izrael történetében, tehát a zsidó királyság történetében az ő 21 néhány éves uralma azért fontos, mert gyakorlatilag ő építette ki egyrészt az észak-izraeli közigazgatást, másrészt a hadsereget, igazán ő erősítette meg, és ő hozta létre azokat a központi városokat, amelyek köré szerveződhetett aztán az izraeliták élete. Megidó többek között az egyik város, nem sorolom fel mindegyiket, amelyet átépítetett és megerősítetett. Megidó egy központi települése a zsidó történelemnek, a mai napig folynak feltárások Megidóban, minden évben lehet jelentkezni, csak azért jegyzem meg zárójelben, mert én is nagyon sokáig kacérkodtam a gondolattal, ugyanis Megidót évtizedek óta ássák régészek, és folyamatosan lehet menni nyári ásatásokra Megidó területére. Abban a rétegben, amely az akhábi réteg, jelentős építkezésekre, tehát egy aktív építkezési hullámra találtak a régészek. Ezek az akhábi épületeknek a romjai, amik megmaradtak, ugye itt egy tároló edénnyel itt a középső részén. De nézzük is meg, hogy hogyan nézhetett ki Megidó. Ugye a régészek így ebben az alaprajzban tudták rekonstruálni az Akháb és Salamonkori ugye Megidó városát. Akhábnál is azt láthatjuk, mint az apjánál, Omrinál, katonapolitikailag próbálja bebiztosítani a városokat. Ugye láthatjuk, hogy ezt a hatalmas falrendszert ő építi ki a város köré, megerősíti a kapukat, egy szinte kazamata-szerű, tehát labirintus-szerű kaput enged a városba be. Ugye ez azt jelenti, hogy az ellenség jobb esetben csak itt tud bemenni, de ahhoz, hogy bejusson ezen a labirintus kazamata rendszeren át kell mennie, ami jócskán lecsökkentheti a hadseregnek a létszámát, mire beérnek. És hát ugye rengeteg épületet emelt, ugye ezek mind-mind az ő akhábi épületek, ezek hatalmas, megint csak ilyen kicsit modernebb szóval úgy tudnám mondani, ilyen hodály méretű építmények, amelyekről nem nagyon tudják a régészek, hogy mik lehettek eredetileg, laktanyáknak és katonai istállóknak, tehát a lovaknak, szánt istállóknak rekonstruálják őket. És ugye vannak olyan épületei is, amelyek viszont már lakóépületek, tehát valószínűleg a király, hogyha ott tartózkodott, vagy a városnak az előkelője birtokolhatta ezt a palotát. Tehát Akháb amellett, hogy a Biblia tényleg leírja róla, hogy egy a zsidó hit és a vallás szempontjából egy fekete, egy negatív figura volt, de azt tudjuk, hogy Izraelnek a városépítésében, a hadsereg megerősítésében és a közgazgatás kiépítésében egy jelentős uralkodója volt Észak-Izraelnek. Nagyon érdekes építmény került még elő Megidóból, ami a korabeli építési technikát és a mérnöki munkának a pontosságát is mutatja, egy vízakna. Ugye a korabeli ókori városoknál kulcskérdés volt, hogy a városnak van-e vize, vagy nincs vize. Ha a város messziről jutott hozzá a vízhez,
akkor az ellenségnél a legegyszerűbb technika vagy taktika ugye az volt, hogy elvágták a vízforrásának a lehetőségét, vagy esetleg megmérgezték a vizet, és onnantól kezdve a város kénytelen volt megadni magát rövid úton. Na most Akháb is igyekezett bebiztosítani a város vízellátását, és hogy úgy mondjam, egy ilyen rejtett vízaknát hozott létre, mégpedig úgy, hogy a város falon belül indult el a vízakna, és a föld alatt egy olyan 25 méter mélységben és 700 méter hosszan futott kifele a város falak alatt, ugye egy kicsit, mint a modern metró, ehhez tudnám talán így képiesen hasonlítani. Tehát a föld alatt és a falak alatt haladt el ez a vízakna, amit feltártak a régészek, és ez a munka úgy kezdődött, illetve úgy történt, hogy ugye a városfalon kívül is elindultak az aknászok, akik az alagutat vájták, és hát a korabeliának a csodája,

hátul egy bevezető lépcsősor vezet ebbe a vízaknába, és hát itt hosszan, tényleg 700 méteren keresztül nyomon lehet követni ennek a vízaknának a folyamatát. Akámnak az idején jelenik meg és lép a színre a zsidó történelem és a zsidó hit egyik legnagyobb prófétája, Illés. Ugye, amikor a zsidó történelem a legnagyobb mélyponton van, legalábbis ugye az izraeli ország résznek a története, akkor a Biblia szerint Isten nem hagyja, hát hogy úgy mondjam, ugye maga útján zuhanni lefelé ezt az ország részt, hanem elküld egy nem is akármilyen prófétát, egy Illés nevezetű prófétát, aki a zsidó hitben Mózes mellett a mai napig is a második legnagyobb próféta. Tehát, hogyha egy zsidó ortodox embert megkérdezünk, hogy ki a zsidó nép legnagyobb prófétája, akkor Mózes fogja először említeni, de másodikként ott lesz Illés is. Illés a Jordán vidékén született Tesbitében, vagy Tisbában, így is fordítja már a modernebb szöveg, és innen indult el az ő prófétai szolgálata, ami korán sem volt könnyű. Nem kevesebbet bízott rá Isten, mint hogy próbálja meg ebben a, hát a Jahvétól, ugye Jehovától elfordult Izraelben visszaállítani Jahve kultuszát, és megerősíteni a korábbi zsidó hitet. Illés, amikor látta azt, hogy mennyire nehéz helyzetbe került, tehát hogy mennyire nehezen tudja megszólítani az embereket, a Biblia szerint a hívő embereknek az egyetlen és használható fegyveréhez fordult, és ez ugye az imádság. Még az Új Szövetség is megemlékezik arról, hogy Illés ember volt hozzánk hasonló, de amikor imádkozott, akkor az ő imádságának a hatására 3 évig nem esett eső Izraelben. Na most ez egy nagyon-nagyon kritikus időszak volt Izrael életéből, ez onnan is kiderül, hogy már maga a király is elindult vizet keresni. Tehát annyira kifogyott 3 év alatt a víz Izrael területéről. Na mondjuk nyilván zárójelbe jegyzem meg, hogy azért ne úgy képzeljük Akháb vízkeresését, hogy szóval tényleg ott nekiállt kutakatásni, meg ilyesmi. De minden esetre a királyi propaganda már bedobta azt a köztudatba, hogy már a király is vizet keres. Tehát ennyire krízis helyzet volt az országban. És ez alatt az időszak alatt, Illés ez alatt a 3 év alatt menekülésben, hogy úgy mondjam, számüzetésben van. Isten az, aki elküldi őt egészen Izraelnek a legészakibb részébe, Sareptának hívják ezt a tartományt. És Sareptában egy özvegyasszony táplálgatja, és egy özvegyasszony tartja életben, hogy úgy mondjam, Illés prófétát. Ugyanis a királyi házaspár, ugye Akháb és Jézabel folyamatosan írtja az igaz hitnek a prófétáit, és ugye Illés is életveszélyben van. Tehát ez a 3 éves szárazság Akhábot és az ő feleségét Jézabelt nem elgondolkodtatja, és nem arra inti, hogy esetleg talán valami probléma lehet akár önmagukkal is, hanem még annál nagyobb harcra ingerli őket, és magát Illés személy szerint őt is halálra keresik. Ezért van az, hogy Illésnek ugye el kell mennie 3 éven keresztül, és csak 3 év múlva Isten utasítására tér vissza Izraelbe, és keresi meg Akháb királyt. Ugye megkeresi Akháb királyt, és ekkor Istennek a parancsára a királyt és a királynak a közvetlen környezetében levő papokat, a bálpapokat kihívja egy párbajra, hogy úgy mondjam. De hát ez a párbaj nem fegyverekkel történik, hanem gyakorlatilag el kell dönteni ebben az összecsapásban azt, ebben a lelki eszmei összecsapásban azt, hogy kicsoda az igaz Isten Izraelben. Ennek a történésnek a színhelye a Kármelhegy. Ugye itt látható egy kis öböl, ugye ez a hajfai öböl, és ennek a szárazföldi csücske benyúlása a Kármelhegy. Pontosan nem tudjuk, hogy ez a bizonyos Kármelhegyi Isten ítélet a Kármelhegység melyik részén történt. Minden esetre azt őrizte meg a hagyomány, hogy a Kármelhegységnek 2 nagy hegylánca között az egyik magas hegy vonulaton, amelyet Kármelszarvnak hívnak, és ott egy karmelita kolostor is áll ezen a helyen, ahol a hagyomány megőrizte. Valahol itt lehetett az az Isten ítélet, amikor ugye Illés kihívta a bálpapokat, hogy nézzük meg akkor ténylegesen, hogy kicsoda az Isten Izraelben. Nagyjából ez az a térség, ahol történhetett ez a bizonyos Kármelhegyi Isten ítélet. Ugye igen magas fekvésű terület, és innen jól be lehetett látni a környéket, és talán itt elképzelhető az is, hogy az a hatalmas tömeg tényleg végig tudta nézni ezt a szertartást. Ugyanis amikor Akháb és Illés találkoznak, akkor Illés nem kevesebbre hívja a királyt, mint arra, hogy gyűjtse össze Izraelnek a lakosságát, a bálpapokat is mind, és menjenek föl erre a hegyre, Kármel hegyére, és rakjanak égő

0: áldozati hát rakást, ugye egy óriási farakást, áldozzanak meg egy állatot, hogy tegyék fel a bálpapok is az állatokat a saját megrakott mágiájukra, amit még ugye nem szabad meggyújtani, és Illés is fölteszi a maga kis farakására az áldozati állatot, ő sem rak alá tüzet. És ugye a próbatételnek a lényege az, hogy vajon, hogyha a bálpapok elkezdenek esetleg az ő istenükhöz, Bálhoz imádkozni, akkor Bál vajon hoz-e alá tüzet az égből, és vajon megemészti-e ezt az áldozati állatot. És ugye a próbatételnek a másik oldala az, hogy ugyanezt Illés is megteszi, ő is elkezd imádkozni a saját istenéhez, és hát meglátjuk majd, mondja Illés, hogy melyik az igaz Isten. A Bál tud aláhozni tüzet az égből, vagy Jahve az Isten tud aláhozni tüzet az égből. És Biblia szerint hát itt megtörténik ez a bizonyos Isten ítélet. Nagyon érdekes a bibliai leírása, hogy föl sorakoztatja a szereplőket, akik részt vesznek ezen a szertartáson. Ugye a bálpapok már kora reggeltől kezdődően megkezdik az ő tűztáncukat a mágiarakás körül. Ugye ott van a farakás, ott van rajta az áldozati állat. Nem lehet ugye hozzányúlni, nem lehet rá tüzet rakni, de hát valahonnan tűz kellene. Ugye a bálpapok elkezdenek hangosan kiáltani az ő istenükhöz, Bálhoz, hogy hozzon tüzet alá az égből. Az érdekessége és a külön, hogy úgy mondjam, pikantériája még az a történetnek, hogy az a Bál, akihez kiabálnak, és az a Bál, akitől segítséget várnának, termékenység és esőisten. Tehát az, hogy most nincs eső már 3 éve, az ugye kinek a hatáskörébe tartozik a kánaáni panteonban? Hát nagyon is Bál hatáskörébe. Hát egy esőisten már csak esőt tud csinálni, hogyha egyszer szárazság van, és az ő papjai közbenjárást kérnek. És ugye folyik ez a tűztánc a mágia rakás körül. Eltelik nagyon sok óra, már eljutnak egészen délig, és semmi nem történik. És akkor Illés a Biblia szerint elkezdi egy kicsit, hát úgy mondjam, hetszelni ezeket a bálpapokat, ugyanis elkezdi nekik mondani, hogy na mi van, nem hallja Bál? Kiabáljátok kicsit hangosabban, lehet, hogy kicsit talán nagyot hall, vagy lehet, hogy esetleg félrement a dolgát végezni, és most nem tud rátok figyelni. Kiabáljátok hangosabban. És a bibliai leírásból kiderül, hogy akkor a bálpapok előveszik az éles borotváikat és késeiket, tőreiket, és a korabeli pogány törzsek hitvilágának megfelelően elkezdik összevagdosni magukat, egészen addig, hogy már ömlik belőlük a vér, ugye ez a korabeli hitvilágnak megfelelő rituálé volt, és egészen estig folytatják a tűztáncot, de nem történik semmi. És akkor Illés ugye leállítja, ugye most már ezt a elnézést, hogy mondom, ingyen cirkusz, leállítja a bálpapokat, és azt mondja a népnek, hogy jöjjetek hozzám, gyertek én hozzám. És akkor fölépít egy kis oltárt, 12 oltárkőből, Izrael 12 törzsének megfelelően, ugye ő mintegy nem vesz tudomást arról, hogy az ország ketté szakadt, mind a 12 törzs nevében építi az oltárt, és aztán arra kéri a közreműködőket, hogy hozzanak egy csomó vizet, tényleg szinte hektószámba lehet mérni, és többszörösen lelocsolja ezt az általa fölépített oltárt, ugye az áldozati állattal együtt. Hát ugye lehet ennél nagyobb lehetetlenséget tenni, ugye a tüzet szeretné, és azt szeretné, hogy elégjen ez az áldozati állat, de ehhez képest vízzel öntözi. Ugye miért tette ezt Illés? Ugye nyilvánvalóan azért, hogy minden emberi manipulációtól mentes legyen ez az egész beavatkozás, hogy látszódjék, hogyha itt valami tűz fog történni, és valami el fogja égetni ezt az áldozati állatot, akkor az semmiképpen nem emberi machináció eredménye. És ugye Illés leönti ezt az áldozati állatot vízzel, és egyetlen egyet imádkozik, tehát egyetlen egyszer szólítja meg Jahvét, és azzal szólítja meg, hogy mutassa meg magát, és mutassa meg, hogy ő az igaz Isten, Izrael fölött is. És abban a pillanatban egy hatalmas tűz leszáll az égből a Biblia szerint, és megemészti ezt az áldozati állatot. Óriási hatással van, mondanom se kell, a jelenlévőkre, mindenki térdre esik, és mindenki azt mondja, hogy igen, él az Úr, és hogy Jahve, ő az igaz Isten. Ez a megtérésnek nevezett nagyon-nagyon rövid fázis, ez kiterjed bizonyos értelembe Akhábra is, olyannyira meghökken ő maga is, hogy nem tiltakozik akkor, amikor ott a bálpapokat nagyon rövid úton belül a nép megöli, felkoncolja, és nem kérnek többet a bálpapoknak a hamis hát Isten tiszteleteiből és liturgiáiból, és anélkül vonul vissza Samáriába, az ő királyi városában, hogy Illéssel bármit is tenne. Ugye korábban halálra kereste Illést, és meg akarta őt ölni, és most annyira megzavarodott ettől az Isten ítélettől, hogy a Biblia szerint visszavonul Samáriába. Viszont itt is megint kiderül az, hogy mennyire befolyásolható a felesége által, ugyanis a felesége hatására megint csak fölébred az a indulat benne, hogy igenis el kell pusztítani minden egyes Bál prófétát, és Illésre megint csak egy halálos ítéletet rónak ki. Ugye ez Jézabelnek a hatása. Jézabel megkeresi Akhábot, és azt mondja neki, hogy csak nem tűröd, hogy ez az Illés ezt tegye, és hogy kiírtsa a bálpapokat mind itt körülöttünk, hanem most nem megy úgy le a nap, amíg Illés is nem fog keresztül menni ugyanezen a sorson, mint ugye korábban a bálpapok. Illés nagyon nehéz helyzetbe kerül, meg is gyengül, meg is erőtlenedik egy picit a hite, és a Biblia szerint ekkor elmenekül, elfut Jézabel haragja elől. Ugye nem bízik igazán az isteni gondviselésben, és szinte el is, mint a kimosódna a tudatából az, hogy Isten mekkora csodát tett néhány nappal ezelőtt. És a Biblia szerint ugye elindul valahonnan samáriai hegyekből, és folyamatosan fut egészen le, valahol Bérseba környékén áll meg, és leül egy fenyőfa alá. És az Isten egyszer csak itt megszólítja, hogy mit csinálsz itt, Illés, mit keresel itt a fenyőfalat, hát valahol nem itt lenne a te helyed és a te szolgálatod. És akkor Illés rendkívül csüggeten azt válaszolja, hogy Istenem, hagyj engem meghalni, én se vagyok jobb az atyáimnál, nem ér semmit a szolgálatom, nem ér semmit az, amit eddig a nép körül végeztem, hagyd menjek el. És Isten ebben az esetben is türelmes, és látja, hogy tényleg Illés végkimerülés szintjén van, legalábbis a lelki erejét illetően, és engedi neki, hogy menjen tovább, és elviszi őt egészen a sínai félszigetnek a legdélibb részére, megkeresteti vele Hóreb hegyét. Ugye Hóreb hegye a sínai félszigeten van, az Úr hegyének is szokta nevezni a Biblia, és ez az a hegy, ahová Illés szinte elmenekíti az Úr, hogy egy picit magányban legyen, és egy picit megerősödjön. Hóreb hegyén keres tehát menedéket Illés, és nagyon kedves történet az, amit itt megörökít a Biblia. Ugye Illés miközben itt erősödik lelkileg és fizikailag, ugye az Isten táplálja és gondot visel róla, és miközben töpreng az ő saját szolgálatán és a saját életén, egyszer csak azt kér Istentől, hogy mutassa meg magát, hogy kicsoda is ő. És nagyon kedves ez a történet nekem olyan szempontból, hogy Isten tényleg mennyire a Biblia szerint próbál leegyszerűsíteni dolgokat, és próbálja nekünk megmutatni, megismertetni velünk önmagát. Ugyanis különböző természeti jelenségekben jelenik meg Illésnek, hogy kifejezze azt, hogy micsoda ő és mi nem ő. És amikor Illés a Hóreb hegyén egy barlang szájába áll, akkor Isten azt mondja neki, hogy most gyere ki a barlang elé, és megmutatom neked, hogy én ki vagyok. És jön egy hatalmas nagy szélvihar, és Illés rendkívüli módon megijed, de látja, hogy nincs benne az Isten. Aztán jön egy hatalmas földindulás, hogy a hegyek megremegnek belé, és Illés megint megretten, de azt látja, hogy nincs benne Isten. Aztán jön egy hatalmas tűzvész, ami elvonul előtte, de abban sincs az Isten. És akkor egyszer csak egy nagyon-nagyon halk, finom, szelíd hang hallatszik, és abban van az Isten. És Illés annyira megrendül ettől, hogy se nem földindulás, se nem szélvész, se nem tűzvész, hanem az Isten igazából egy nagyon szelíd és nagyon kedves hang, hogy betakarja a köpenyével az arcát, és szinte térdre esik az Isten előtt. És ez az a pont, amikor ismét alkalmassá válik a szolgálata felvételére. Ismét megerősödik abban, hogy Isten kicsoda, hogy Isten egy szerető lény, és nem egy erőszakos, nem egy elvevő zsarnok, hanem egy jóságos valaki. És ezzel az erővel tud aztán ismét elindulni. Egyébként Isten is több módon próbálja őt megerősíteni itt a Hóreb hegyén, biztosítja Illést arról, hogy van még értelme a szolgálatának, vannak még emberek, akik Izraelben is hajlani fognak az igaz hitre, és aztán mellé ad egy társat is Elizeus személyében, akivel innentől kezdve együtt fogják végezni a prófétai szolgálatot. A Bibliából viszont azt is tudjuk, hogy nem igazán volt sikeres Illésnek a szolgálata, tehát volt egy maradék, akit összetudott gyűjteni egy-egy ember, egy-egy személy, de Izraelnek a történetét és a történetének a lefelé hanyatlását, ennek a lavinának a tovább gördülését nem tudta megakadályozni. A Biblia szerint Illés nem emberi módon távozott el közülünk. A Biblia szerint ugye mindannyiunknak az életében van egy-két közös pont. Ugye akármennyire különbözőek vagyunk fajra, nemre, vallásra, bármire tekintettel nézve, de van egy-két pont, ahol nagyon-nagyon összetalálkozik az életünk. Mindannyian megszületünk, és anyától születünk mindannyian, és egy apától, és mindannyian meghalunk egyszer a Biblia szerint. Na most Illés azon kevesek egyike, akik a Biblia szerint nem láttak halált, ugyanis őt Isten magához emelte még élő állapotában. Ez megint csak talán azért is volt, hogy talán figyelmeztetés is legyen az embereknek, akik nagyon jól ismerték Illést, és nagyon jó prófétának tartották, féltek tőle, tehát már jó értelemben féltek tőle, tisztelték őt, azért, mert érezték, hogy egy rendkívüli ember, És nagyon nagy visszhangja lett ennek az elragadtatásnak, ugyanis Illés egyszerűen eltűnt a földről, és nagyon sokáig keresték az ő tanítványai, az ifjú proféták, hogy hova lett Illés, és Elizeus az ő tanítványa mondta meg mindenkinek, hogy hát miért keresitek, én láttam, meg ti magatok közül is sokan látták, hogy a mennybe vitetett, elragadtatott. Nincs már többé a földön, nincs neki további szolgálata. Illés tehát az egyik legnagyobb prófétája volt Izraelnek, és még egyszer mondanám talán, hogy bár az ő szolgálatában személy szerint megtalálta azokat az embereket, akikért küldetett, de magának Izraelnek a történetét és annak a történelmi hanyatlását és azt a görgeteget, azt a lavinát, ami elindult, ezt már nem tudta megállítani. A Biblia szerint Istennek a közbeavatkozása volt pontosan a jeroboámi úton való haladás miatt, hogy az északi országrészt, Izraelt hamarosan egy katonai támadás is érte. A proféták mindegyike, akik ebben az időben Illés után működtek az izraelita királyság területén, figyelmeztették az izraelita királyokat és Izrael népét is arra, hogy nagyon-nagyon veszélyes az az út, amin járnak, és nagyon közeli az az idő, amikor fegyveres támadás fogja őket érni. Ugye Omrinak és Akhábnak a halála után tovább folytatódik az izraeli királyoknak a sora, és tovább folytatódnak azok a királygyilkosságok, testvérháborúk, amin már, hogy úgy mondjam, megszokottan haladt eddig az izraeli királyság története, és bizony egyre közelebb kerül az a történelmi periódus, időszámításunk előtt 9. vagy 8. századba járunk, amikor ez az új hatalom már növekedő, kezdetben kicsi városállam, de aztán fokozatosan növekvő birodalom, Asszíria bekebelezi az északi királyságot, Izraelt is. Ugye Asszíriának a törzs területe, a Tigrisnek a középső folyása, a központi városa kezdetben Asszúr volt, az egyik asszír istenségről kapta ez a város a nevét, Asszúr volt a főistenük. Az asszírokról talán annyit, hogy ők sémi eredetű népcsoport voltak, de több népnek a keveredéséből alakultak ki nagy néppé. Időszámításunk előtt a második évezred végén önállósodott Asszúr városállama, és időszámításunk előtt a 13. századtól kezdte meg a hódításait. Az asszúr központtal létrejövő központi asszír terület, ami a Tigrisnek a középső folyásán húzódott, ugye itt láthatóak aztán a további városok, amelyek kiépülnek, Nuzzi, Nimrud, Ninive, Horszabád, ezek voltak a központi törzsi városok, és tudjuk azt a lakóikról, hogy rendkívüli módon harciasak voltak, gyakorlatilag egy katona állammá nőtte ki magát Asszíria. A területén főleg hegyek és dombok voltak, nem annyira síkság, ezért mezőgazdasági művelésre nem nagyon volt alkalmas ez a terület, annál inkább állattenyésztésre, és annál inkább a hegyek és a hegyeken növő fa adott lehetőséget a kereskedésre. Ugye a fa, az ólom, a réz lettek a legfontosabb kiviteli árui a gyapjúval együtt, és azt is tudjuk, hogy a korabeli harci technika itt Asszíriában vált a legfejlettebbé ebben az időperiódusban. Időszámításunk előtt a 10. századtól kezdődően egészen ugye a 8.-7. századig. Az asszírok rendelkeztek egyedül közemberek szintjén vasfegyverekkel. Ebben az időszakban az ókori Közel-Keleten még a bronzfegyverek voltak az általánosak, amit főleg az előkelők cipeltek magukkal. Viszont az asszírok egy hadseregreformot hajtottak végre, többféle hadosztályt is fölállítottak, és a hadosztályaikon belül egy jelentős ütőerőt képviseltek a gyalogosok, akik vasfegyverekkel voltak felfegyverkezve. Ugye a vas azért volt jobb, mint a bronz, mert egy erősebb fém volt, és sokkal nagyobb mennyiségben lehetett előállítani, mint korábban a bronzot. Az asszírok is híresek voltak a szinte megalomániás építkezéseikről, tehát arról, hogy sokkal nagyobb épületeket és városokat emeltek, mint az egyáltalán szükséges lett volna a számukra. Azt is tudjuk a királyaikról, hogy rendkívüli módon felmagasztalták magukat, szinte istené tették önmagukat. A felirataikban dicsimnuszokat zengtek azokról a harci cselekményekről, amelyeket végrehajtottak. Ugye a 10. századtól kezdődően fokozatosan nőtt az asszír birodalom, egyre több ilyen díszes felirat maradt ránk az utókorra. És hát bizony olyan szempontból is beleírták magukat az asszírok a történelembe, hogy a világon ők voltak először olyan nép, akik deportálták a hadifoglyaikat. Ugye a deportálás az azt jelenti, hogy ugye átköltöztetni népeket egyik helyről a másikra. Most az asszírok voltak az elsők a világtörténelemben, akik ahogy elfoglaltak egy-egy várost, vagy egy-egy földrajzi területet, akkor az ott lakókat egyszerűen fogták, és katonai kíséret mellett hadifogoly vonulatokban kivitték. Ugyan olyan lehetett ez, mint a zsidóknak a deportálása a 20. században, tehát amikor ugye bevagonírozták őket, és vitték. Hát valami hasonló volt, ugye nyilván vagonok nélkül, de így zajlódott le a különböző népeknek a betelepítése az asszír birodalmon belőle. Ugye miért volt ez jó az asszíroknak? Azért, mert kellett nekik olyan munkaerő, akik megművelik a földeket, ellátják az állatállományt, a háztartást, ugyanis egy átlag asszír gyakorlatilag már a katonáskodásból élt, és a zsákmányból élte föl, és élte fel a családjával együtt. A másik jelentős városa az asszíroknak a későbbi időkben kiépülő Ninive volt. Jónás könyve beszél erről a városról, és nagyon sokáig meghökkentőnek tűnt az az adat, mert amit Jónás megemlít, ugyanis Jónás hatalmas több százezres lakosságról tesz említést Jónás könyvében. A régészek föltárták Ninive városát, és megtalálták az eredeti város falakat, amelyek mintegy 12 kilométer hosszan ölelték körben az eredeti törzsvárost, és a régészek azt is megállapították, hogy kb. 175 ezer ember lakta. A korabeli világban ez egy New York méretű városnak számított, tehát egy hatalmas világváros volt, vagyis Jónás könyvének az adatai egyáltalán nem hamisak, amikor ugye Jónás arról beszél, hogy több százezer embert kellene megtérítenie későbbiekben. Az asszíroknak csodálatos építményeik voltak, majd még a következő előadáson egyre több fog előkerülni, ugye, ahogy haladunk párhuzamosan a zsidó és az asszír, aztán később újbabiloni történelemben előre, hogy itt fognak majd kereszteződni ezeknek a népeknek a történetei. De hát valahogy így képzeljük el ilyen monumentális méretekben ugye az asszíroknak az építkezését, és hát nyilvánvalóan a hadseregét is. Arány számaiban szinte tízszeresére növekedett az asszír hadsereg egy korabeli átlag országnak a hadseregéhez képest. Míg a legtöbb országban, amelyek ilyen kisebb asszíria méretű országok voltak, olyan százas nagyságrendben voltak például harci szekerek, addig az asszíroknál végrehajtott hadseregreform után ez már ezerszeres nagyságrendbe került. Tehát gyakorlatilag tízszer annyi harci szekerük volt, mint egy átlag asszír birodalom, tehát kis ország mérettel rendelkező területnek ez elvárható volt. Az asszíroknál egyébként az, hogy ők ennyire kegyetlenül szinte nyomultak előre, és mint egy ilyen belső indítatástól vezérelve állandóan újabb és újabb területeket foglaltak el, ebben az is közrejátszott, hogy a főistenük Asszur szinte ezt parancsba adta nekik. Megint csak egy picit modern példát hoznék, hogy tényleg értsük, hogy miről van szó. Egy picit olyan, mint az arab-török világban volt a dzsihád, a szent háború. Ugye sajnos ez most már a mai napokban is ismert fogalom megint csak, de az asszíroknál is létezett tulajdonképpen ez a fogalom, ugyanis Asszur istenség előírta az ő népének azt, hogy terjesszék az Asszur istennek a hitét, és hogy növeljék a birodalomnak a határait. Ugye ez volt az az ideológia, amit nyilvánvalóan kiterjesztett, vagy kitenyésztett, kitermelt magából, ugye az asszír királyság és az asszíroknak az ideológiája, hiszen valamivel meg kellett eszmeileg is alapozni azt a sok hódító háborút, amelyet folytattak az asszírok. Ugye az egyik legnagyobb technikai újításuk, amit mondtam is, a harci szekerek létszámának a szinte tízszeresére való növelése volt, és ezen belül még a harci szekereknek a felépítését is megváltoztatták. Ugye a harci szekerekben általában két ember utazott, na most az asszíroknál ez a két fő, ez háromra növekedett. Ugye nem csak egy olyan ember volt, aki hajtotta a lovakat, és egy másik, aki közben ugye harcolt, hanem föltettek a kocsikra egy harmadik embert is, akit pajzsosnak hívtak, akinek ugye az volt a feladata, hogy védje mind a harcost, mind a hajtót. Ugye ez egy pici újításnak tűnik, de rendkívüli módon bejött, hiszen az a pajzsos, aki védte a másik kettőt, nagyban megnövelhette az élettartamát egy-egy harci szekérnek. Mert akár a hajtót, akár a harcost ölte meg, mondjuk egy csatában valaki, onnantól kezdve az a harci szekér kiesett a forgalomból, hiszen vagy nem tudták hajtani, vagy nem tudtak vele harcolni. Viszont három emberrel felszerelt harckocsi már eléggé hadi képesnek számított. Itt láthatjuk azt, hogy hogyan is kezdett el növekedni Asszíriának a területe. Ugye a különböző sötétségűvel jelzett lila színek mutatják, hogy ez időben hogyan haladt előre. És hát egy nagyon-nagyon éhes, óriás csecsemőhöz látszik hasonlatosnak. Ugye egyre nagyobb falatokat nyel le, vagy megint csak egy ilyen egyszerű hasonlat, mint a kis gömbölc mese, ami ugye egyre nagyobbat teszik, és egyre nagyobbá válik. Ugye az asszír hatalom ebben az időszakban, amelyben ugye most az izraeli történelemnél járunk, időszámításunk előtti 9.-8. században magáinak tudhatta a központi asszír területeken kívül Mezopotámia térségét, Mezopotámiának a nagyobb részét, és fokozatosan kezdte bekebelezni a föníciai, szíriai területeket, és ugye itt már közeledett Észak-Izraelnek a területére is. A Biblia is tud róla, és adatokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy már az időszámításunk előtti 9. században élő izraeli királyok itt-ott hadi adót fizettek az asszíroknak, hogy békességben legyenek. Ez is a korabeli hadi menetet tükrözi, hogy nem az történt sok esetben, hogy jöttek a csapatok és leruhantak egy országot és kiirtották az ott lakókat, hanem először úgy kezdődött a dolog, hogy adófizetővé vált egy ország egy másik országnak. Magyarul a király a hadseregével együtt felvonult, mondjuk Izrael területére, meghódított néhány várost, amiről a Biblia egyébként leírásokat is tartalmaz, és ezután kivonult, de csak annak fejében, hogyha meghatározott számú évi adót fizet innentől kezdve az a leigázott királyság, és az adott király, tehát az adott országnak a királya, ugye szimpatikus és baráti politikát folytat Asszíriával szemben. Na most Izrael esetében is először ez történt. Ez volt az első lépcsőfok, amire Izrael története eljutott. Nimrodot 1846-tól kezdődően folyamatosan tárták fel a régészek, és a freskók alapján sikerült, ugye a freskók is megmaradtak, ugye fal töredékeket találtak a régészek, és sikerült rekonstruálni, hogy nagyjából hogyan nézhetett ki a trónterem, a bevonulási trónterem a fényes asszír királyi palotába. Az asszíroknak az egyik hatalmi jelvénye volt ez a soklábú bika. Ugye megfigyelhető az asszíroknál ennél a szárnyas és ilyen asszír, ugye bodorított szakállal ábrázolt élőlényeknél, ugye nem lehet azért pontosan behatárolni, miféle állat, hogy öt lábuk van. Ezt statikailag azért építették így a mérnökök, ugye a legtöbb ilyen szobornál, mert így stabilabbnak tűnik, minden oldalról áll a szobor. Nimrud városából került elő az a fekete obelisztnek nevezett kőből készült és csiszolt építmény, amelynek a feliratai és ábrázolásai tudósítanak bennünket arról, hogy egy Szulmánu Asszaridu nevezetű asszír király hogyan haladt előre a hódításaiban, és hogyan tudta növelni az ő birodalmát egyre nagyobbra. Több Szulmánu Asszaridu is van az asszír történelemben, itt most lesz majd egy-két nagyon csúnya névelnézést, amit el kell, hogy mondjak, mert ezek nyilván hozzátartoznak a zsidó történelemhez. Ő a sorszám szerint a harmadik, akinek ez a fekete obeliszkje megörökíti, hogy hogyan haladt őt át lépésről lépésre előre az ő hódításaiban. Egy kicsi képet láthatunk itt kivetítve az egyik ábrázolásról. Azt láthatjuk, amint a király fogadja egy hódoló, meghódított országnak a követeit és a hadisarcot, amit ugye itt egy leborult szolga és a másik uralkodó tart a kezében. Minden bizonnyal és a feliratok alapján ez egy izraelita király, aki Szulmánu Asszaridu előtt meghódol és hadisarcot fizet neki. Időszámításunk előtt a 9. században járunk. Ez tulajdonképpen az egyetlen rajzos ábrázolása ennek a történelmi eseménynek, hogy az izraelita királyság igenis már Krisztus előtt a 9. századtól kezdődően adófizetőjévé vált az asszír birodalomnak. Ez még akkor nem jelentett egy katonai megszállást, ez csak egy gazdasági függést jelentett, illetve azt, hogy a királynak, a mindenkori izraelita királynak lojálisnak kellett lennie az asszír politikával szemben. Magyarul azt a politikai irányvonalat kellett felvállalnia, amit az asszíroknak. Most ez jelen esetben a másik nagy birodalommal, Egyiptommal való szembenállást jelentett. A Biblia leírja, hogy Izrael hogyan is érte el a bukását, illetve hogy mi is okozta azt, hogy végül is az északi izraeli terület, amit egyébként a Biblia sokszor Samáriaként emleget ugye a fővárosról, hogy hogyan is érkezett el a bukása pillanatához. A Biblia szerint a bukásának az volt az oka, hogy a legutolsó királya, aki időszámításunk előtt a 8. század végén, tehát a 720-as években élt, ez a király Hóseás, nem azonos a prófétával. Ugye van Hóseás próféta is ebben az időben, és van Hóseás király is ebben az időben. Ezért mondtam még az előző előadás elején, hogy egy kicsit zavaros már itt a királyokkor, elég nehéz sokszor követni, hasonló nevű királyok vannak, hasonló nevű próféták vannak. Tehát amit most érdemes megjegyeznünk az az, hogy van egy Hóseás nevezetű király, aki Izrael utolsó királya a Biblia szerint, és aki elköveti azt az óriási baklövést politikailag, hogy elkezd újat húzni az asszír birodalommal. Ugye nem fizet adót, először is onnan indul a dolog, másodszor pedig elkezd Egyiptommal kacérkodni, elkezd Egyiptommal barátkozni. Na most az asszír királyoknak sem kell több, ugye nyilvánvaló, hogy nem igazán nézik jó szemmel ezt a fajta kacérkodást az ellenséggel. Elindul egy megtorló hadjárat Izrael ellen. Először 5. Szulmánu Asszaridu vezeti ezt a hadjáratot, aztán majd az ő fia, 2. Sarrukin vagy Szargon, talán ez a neve ismerősebb, fejezi be ezt a hadjáratot, és már az ő fia, tehát Szargon az, aki megörökíti a feliratában azt a tényt, hogy sikerült meghódítani a Izrael államát immáron fegyveresen. Az asszírok megszállják katonailag Izraelt, és megteszik azt a lépést, amit minden megszállt ország esetében megtesznek. Az asszír területekről, törzs területekről és az eddig meghódított tartományokból, Szíriából és Arábiából áttelepítenek lakosokat Samária területére. Tehát ezek idegen népek, nem zsidó népek, idegen nyelvvel, idegen kultúrával. A zsidókat pedig kitelepítik Samáriából és egész Észak-Izrael területéről, és átviszik őket a birodalom túlsó csücskébe, átviszik őket Média környékére, tehát a birodalomnak a legtávolabbi sarkába. Érthető a politika, arra megy ki, hogy minél hamarabb asszimilálni, tehát beolvasztani a különböző népeket, törzseket, azzal, hogy összevegyítjük őket, házasodjanak csak, tanulják el egymás nyelvét, lehetőleg felejtsék el azt, hogy ők valaha zsidók voltak, és mindannyian egyet szokjanak meg, azt, hogy asszír uralom van felettük. A Biblia szerint tehát ez a tragédia megtörténik Észak-Izrael esetében. Az az út, amelyen Jeroboám elindította Észak-Izraelt, a Biblia szerint törvényszerűen vezetett el idáig, hogy időszámításunk előtt 722-ben az asszírok katonailag is és fegyverrel is meghódították ezt az országot. És innentől kezdve mondhatjuk ki azt, hogy Izrael megszűnt önálló zsidó királyság lenni. A zsidó történelem igazából innentől kezdve csak a déli királyság területére korlátozódik, Júda területére. Északon ezek az idegen eredetű népek kezdenek el létezni, elkezdenek összeházasodni, városokat alapítani, és ezért is van az, hogy ez a térség a későbbi zsidó történelem szempontjából mindig is egy hithű ortodox zsidó számára egy lenézett térség maradt. Az itt lakókat elkezdik samaritánusoknak hívni, és ezek a samaritánusok, mivel nem zsidó eredetűek, hanem ugye idegen néptörzsekből kerültek ki, ezért ezeket lenézik, nem tekintik önmagukkal egyenlőnek, és azt is tudjuk a Bibliából, hogy nagyon sokszor ki is kerülik ezt a területet, amikor mondjuk vándorolnak vagy közlekednek a későbbi idők folyamán a déli és az északi országrész között. Tehát ez a samaritánusoknak is közben az eredete, ugye idáig is eljutottunk most a történelmünk folyamán. Ugye a samaritánusok ezért is volt az, hogy még Jézusi időkben is legendásan lenézett népek közé tartoztak. A mai előadásunk alkalmával tulajdonképpen eddig jutottunk el. Az északi országrésznek a tragikus, lavinaszerű zuhanását követtük most nyomon. A Biblia igazán nagyon kevés királyt emel ki ebből a korszakból. Tulajdonképpen annak a kettőnek a nevével fémjelzi ezt a korszakot, akikről a legrészletesebben beszéltük, Omrival és Akhábbal. És hát azt is tudjuk a Biblia szerint, hogy hamarosan a déli országrész is elindul ezen a lejtőn lefelé, ugye Júda. Izrael megszűnik önálló hatalomnak, önálló fegyverténynek lenni a térségben. És Júda, ha kicsit bukdácsolva és néha vissza-vissza kapaszkodva is az eredeti útra, de Júda is hamarosan ezen a lejtőn fog elindulni. De ők már nem annyira, illetve nem csak annyira az asszír birodalommal fognak szembe kerülni, hanem hamarosan ugye a nagyhalat, vagy a nagyhalat egy újabb nagyhal eszi meg, megszületik majd egy új birodalom, és ez pedig már Babilónia lesz. Kicsit zűrzavaros az a történelmi korszak, amit királyok kora felölel. Egyelőre még az asszír nagyhatalom lesz, amely a térséget uralja, de azért vetítem előre, mert az előadás ugye kicsit pörgősebben halad, nem tudunk rá időt szánni, hogy mindenről nagyon részletesen beszéljünk, hogy hamarosan követni fogja egy újabb hatalomnak a felnövekedése, és ez a hatalom lesz, amely aztán majd Júda államát is el fogja pusztítani. De hát a történetünk egyelőre itt ér véget, hogy Izrael megszűnik önálló királyság lenni, és a következő alkalommal egy kicsit arra térnénk vissza, hogy Júdának hogyan alakult a történelme a kettészakadás után. Ugye visszamennénk megint 931-ig, és mivel Júda történelme már egy önálló szálon fut tovább, ugye a kettészakadás után, azt vizsgálnánk végig, hogy hogyan folytatódik a kettészakadás után Júda sorsa, kik azok a reform királyok a Biblia szerint, akik próbálják a zsidó államnak a fénykorát visszaállítani, ugye azt a dávidi Salamon kort, aztán kik azok a királyok, akik rossz irányba viszik Júda történetét, és aztán fokozatosan így haladunk majd előre egészen addig, míg Júda is beteljesíti a maga végzetét, és ahogy a proféciák előre megjövendőlik, időszámításunk előtt 605-től kezdődően folyamatosan babiloni támadásnak, ostromnak, és aztán a teljes pusztulásnak lesz kitéve. Köszönöm szépen a figyelmüket!
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mai reggeli útravalónk alapigéjét a Római Levél 12. fejezetéből olvasnám. A Római Levél 12. fejezete 10. verse így hangzik. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzőek legyetek. Ehhez az ige vershez kapcsolódik Gyökösi Endrének a Mai Példázatok című könyvéből egy kis történet, amelynek az a címe, hogy Ki kezdje el. A lelkész a kertje hűvös sarkába húzódva olvasgatott. Amikor hirtelen ott állt előtte Laci, fia gyermekkori barátja, azóta már két gyermekes mérnök. Áldás, békesség! Bocsánat, ha zavarom, nyitva volt a kapu. Ide mindig hazajövök, mint régen. Ó, ennek örülök, Laci, ülj le! Mindjárt jön a fiam is, csak újságért ment ki a sarki pavilonba. A látogató lezökkent a másik kerti székre, és akkorát sóhajtott, hogy az idős lelkész akaratlanul megkérdezte. Sokat dolgozol, fáradt vagy? Fáradt. Aztán némi hallgatás után hozzátette. Úgy legbelül. Munkahelyi nehézségek? Á, azokhoz hozzáedződtem, azok mindenütt vannak. A gyerekek? Aranyosak, olyan egyformák, olykor magam sem tudom, hogy melyik a másik. Tegnap még köszöntő versikéket is mondtak. Bocsáss meg, László nap volt, ugye? Isten éltessen így utólag, és minden jót kívánok. És megszorította Laci kezét. Igen, az volt, köszönöm. Egyébként édesek voltak a kislányok. Anyuka kezükben nyomott egy üveg valamit, majdnem elejtették. Egymásnak súgtak, úgy mondták a köszöntőt. Kedves a feleségettől, hogy betanította őket. Laci a földre nézett, mintha keresne valamit, és hallgatott. A bokorról gépiesen letört egy ágacskát, amellyel eddig jobb keze játszott, két ujja között úgy törte ketté, hogy észre sem vette. Csak a recsenésre rezzent össze. A feleségem? Haj, hát, a nejem kezembe adott valami szépen csomagolt bigyulát, azt mondta, hogy Isten éltessen, kezet rázott velem, mint aznap délelőtt a nagyfőnököm a hivatalban. Amikor kibotorkáltam a kertben, motyóm a kutyám rámugott, és végignyalta a képem. Valaki legalább megcsókolt. Kínosan felnevetett, de megpárásodott a szeme. Sokat vagy távol, ez a baj? Laci felemelt a földről egy fehéren erezett kavicsot, a tenyerén a lelkész elé tartotta. Ilyen hideg az asszony, mint ez a kő. Az ujjai görcsösen szorították a tenyeréhez, úgy folytatta. Ezért utazom annyit, nem kedvtelésből. Azzal, aki mellettem ül a gépen, bárki legyen, mindig tudok beszélgetni, másokkal is. De a feleségemmel sosem. Ha messziről megérkezem, bármit hozok neki, hűvösen biccent, jól neveltem megköszöni. Olykor meg sem nézi, enni ad, valamit mond a gyerekekről, aztán visszanéz a szoba ajtajából, ennyit mond, hogy szia, és reggelig nem látom. Mikor némultatok így el? A fiatal férfi tétován felhúzta a vállát. Sosem volt bőbeszédű, de most messzebb él tőlem, mint a Sirius. Tóth Árpád? Igen, ő. Az ő versében olvashatjuk, hogy ó csillag, mit sírsz, messzebb te sem vagy, mint egymástól itt a földi szívek. Köztetek is az a bizonyos jeges űrlakik? Folytatta a verset a lelkész. Hát, afféle. Az idős férfi akaratlanul Laci kezét figyelte, ahogy ujjai között forgatott a földről felvett kavicsot. Megszólalt. Áttennéd a másik kezedbe? Bocsásson meg, ha ideges vagyok, mindig babrálok valamivel. És el akarta döbni a követ. Várj, vedd a másik tenyeredbe. A fiatal férfi zavartan engedelmeskedett. Kérdően nézett deresedő fejű atyai barátjára, aki tovább kérdezte. Ugye most melegebb a kő, mint amikor felvetted? Laci eltűnődve szorongatta a másik tenyerében a követ, és elmosolyodott, aztán végül megszólalt. Igen, melegebb, a tenyeremtől. Igen, attól, fiam. Próbáld meg ezt a feleségeddel is. Hát, ha felmelegszik. Te katolikus vagy, ismered a Assisi Ferenc imáját? Ismerem. És ezt a sort is ismered? Add, hogy ne engem szeressenek, hanem én szeressek, mert akkor kap az ember, ha ad. Laci lassan felállt. Pár percig még nyitott tenyerén a fehéren erezett kavicsot nézte, azután zsebébe csúsztatta és megszólalt. Itt hordom a kapukulcsot is. Ha az ajtónk előtt érte nyúlok, majd a kő eszembe juttatja a tanítást. Nagyon köszönöm. Nem várod meg a fiam? Nem, most inkább hazamegyek. Melegíteni? Igen, melegíteni. Kedves hallgatók, még egyszer felidézném az alapígét, amelyhez ez a történet kapcsolódott. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzőek legyetek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

A mai estén a kereszténység vallás alapítójáról, Jézus Krisztusról szólna az előadás. Ugye tudják talán bizonyára, hogy a föld vallásai közül a kereszténység a legnagyobb. Az emberiség 40%-a vallja magát kereszténynek. Ez egy 80-as adat, lehet, hogy azóta az arányszámok egy kicsit változtak. De minden esetre a föld összlakosságának a 40%-a keresztény valamilyen formában, valamelyik felekezetet követi. Így ezért is fontos kérdés, hogy kicsoda a kereszténység alapítója Jézus Krisztus, de azon túlmenően, hogy ő egy vallás alapító volt, azért is érdemes megvizsgálni az életét, mert óriási hatással volt az ő egyszemélyes élete az emberi történelemre, és azt kell, hogy mondjuk, hogy nem csak Európa történelmére, hanem gyakorlatilag az élete kihatással volt, ma már azt mondhatjuk, hogy minden kontinens életére. Egy filozófus egyszer így fogalmazott, hogy Jézus Krisztus az ő egyszerű és tiszta életével sokkal többet tett az emberiségért, mint a filozófusok gondolatai együttvéve. De talán még ezen is túlmenően azért is érdekes végignézni az ő életét, mert a vallások közül egyedülállóan a kereszténységben Jézus Krisztus azt állítja magáról, egy olyan állítást tesz, hogy ő isteni személy, és hogy ő isteni személyként jött el erre a földre. Most igazán más vallások ilyen jellegű tanítást nem tartalmaznak. Ugye vannak olyan vallások, amik beszélnek bizonyos isteneknek a földi születéséről, vagy földre születéséről, a reinkarnációjáról, de ilyen formában, ahogy Jézus Krisztus fellépett az új szövetségben és a kereszténységben, hogy ő ennek az egész emberi történelemnek gyakorlatilag a kezdetétől a végéig a kézben tartója és irányítója, hát ilyen kijelentést egyetlen egy vallási alaknál sem találhatunk, mint Jézus Krisztus esetében. Ezért azt gondolom, hogy mindannyiunk életében, és főleg keresztény kultúrkörben mindannyiunk életében legalább egyszer el kell jutni arra a pontra, amikor valamilyen szinten próbáljuk tárgyilagosan megvizsgálni Jézus személyét, az ő tanításait, az életét. Egyáltalán az, hogy mennyire lehet őt nyomon követni a történelmi forrásokban, vagy az a történelmi háttér, vagy az a kortörténeti háttér, amit mi a Bibliából kiolvasunk, az vajon mennyire tekinthető hitelesnek. Maga Jézus Krisztus az újszövetségi feljegyzések szerint egyszer így fordult a tanítványaihoz, és ezt a kérdést intézném én is ma este önökhöz, és nyilván mindenki saját magának is fölteheti a kérdést. Jézus egyszer így fordult a tanítványaihoz, hogy kinek mondanak engem az emberek. És amikor a tanítványok hát válaszoltak kicsit bizonytalankodva, hogy hát ki azt mondja rólad, hogy te egy próféta vagy, ki azt mondja rólad, hogy te egy nagy tanító vagy, ki azt mondja rólad, akkor Jézus egyszer csak odafordult hozzájuk, hogy és ti kinek mondtok engem. Egy kérdés, hogy mit mondanak az emberek rólam, de a kérdés fő lényege, vagy a legfőbb kérdés az mégiscsak az, hogy személyesen ti, vagy személyesen te mit tartotok rólam, mit mondtok én rólam. És a mai este talán ebben próbálna egy picit segítséget nyújtani az önök számára is, hiszen én, ahogy visszaemlékszem, legalábbis a középiskolás meg egyetemi tanulmányaimra nem sok mindent tanultunk, legalábbis tényszerűen Jézus Krisztusról. És az előadás első részében egy picit megpróbálnám érinteni azokat a történelmi forrásokat, amik a Biblián kívül beszélnek Jézus Krisztus személyéről, ugyanis vannak ilyenek. Tehát nem csak a Bibliában olvashatunk arról, hogy Jézus itt a Földön élt, hanem az első dolog történeti források között, ahol körbe kell néznünk, az a kortárs zsidó hagyomány, a kortárs zsidó irodalom. Na most a zsidó szóbeli hagyománynak az írásbeli összefoglalása megkezdődött Krisztus előtt olyan 450-től, és tartott Krisztus után 500-ig. Ez volt a Talmudnak a gyűjteménye. És ugye mivel ez egy elég hosszú időintervallum, tehát Krisztus előtt 450-től Krisztus után 500-ig, ez az időintervallum felüleli a Biblia szerinti Jézus földi életét is, és ezért óhatatlanul hozzá kell, hogy nyújjunk a Talmudhoz, hogy vajon a Talmud beszél-e Jézusról. Hiszen a Talmudnak a lejegyzői, a szerzői át kellett, hogy éljék Jézus Krisztusnak a földi életét, legalábbis a Biblia tanúsága szerint. Nos, a Talmud beszél Jézus Krisztusról, megemlíti őt, azonban nem tudom, hogy kit mennyire ér meglepetésként, hogy nem sokat beszél Jézus személyéről. De azt gondolom, hogy ha egy kicsit végig gondoljuk, hogy mi lehet ennek az oka, akkor igen könnyen megtalálhatjuk rá a választ, hogy vajon a Talmud, ez az ősi zsidó hagyomány és írás miért beszél keveset Jézusról. Ugye egyrészt azért beszél keveset róla, mert Jézus halálakor nagyon sokan azt gondolták, hogy Jézus halálával ez az egész irányzat és ez az egész tanítási rendszer megszűnt. Ugye sok próféta volt, sok mindent tanítottak, voltak már hamis messiások, álmessiások, ugye a zsidók évezredeken keresztül várták a messiást,
nagyon sokan voltak úgy vele, hogy hát egy Jézussal kevesebb, majd biztos, hogy az ő tanításai is el fognak halni. Legalábbis így próbáltak sokan hozzáállni a Talmud szerzői közül Jézushoz, és ezért nem nagyon írtak róla kezdetben. Mikorra pedig már kezdtek róla írni, akkor pedig kifejezetten hitvitázó jelleggel szálltak szembe Jézussal, de minden esetre a Talmud tényként annyit közöl a számunkra, hogy Jézus Krisztus élt, és egy ilyen megjegyzést fűz az ő személyéhez, hogy a maga varázslataival elcsábította Izraelnek a népét hűtlenkedésre. Tehát valahol kiderül a Talmud soraiból az, hogy a kortársak úgy tekintettek Jézusra, mint akinek különböző varázslatok, csodák kapcsolódnak a nevéhez. Aztán érdemes megemlíteni egy másik zsidó forrást is, ez már későbbi egy picit Jézus Krisztus életéhez képest. Ugye nem tudom, hogy tudják-e, hogy Jézus Krisztusnak a földre születése nem a nullpontban történt meg. Ugye szoktuk mondani, hogy időszámításunk kezdete az Krisztus születésével esik egybe, legalábbis az európai kultúrkör innen eredezteti az időszámítását. Azonban ez nem egészen pontos. Az a szerzetes, aki megállapította a nullpontot, ő rosszul állapította meg a nulla évet, és minden bizonnyal csúszott az időszámításunk. Krisztus nem a nullpontban született, hanem majd egy kicsit beszélünk róla részletesebben, de előjáróban talán annyit mondanék, hogy nagyjából Krisztus előtt 4-5 táján születhetett. Tehát az az évszámítás, ami szerint most haladunk, az nem egészen pontos. Nos, és a Biblia tanúsága szerint Krisztust időszámításunk szerint 31 tavaszán feszítették keresztre, és egy későbbi zsidó író, egy farizeusi származású író, Josephus Flavius, akinek a művéhez még most is hozzá lehet antikváriumokba jutni, a Zsidók története című könyve, nagyon tudom ajánlani mindazok számára, akik a zsidó történelemmel részletesebben meg akarnak ismerkedni. Ő, még egyszer mondom, egy farizeusi származású, egy írástudó származású ember volt. Jézus Krisztus halála után néhány évvel született, 37-38 táján Krisztus után. Római fogságba került, Veszpázianus császár vitte fogságba, amikor Jeruzsálemet időszámításunk után 70-ben a földig rombolta a római hadsereg, és már római fogságban írja meg a zsidók történelmét, és végigveszi gyakorlatilag a zsidók őstörténetétől kezdődően a zsidó történelmi eseményeket. És így ő is beszél Jézus Krisztusról. Tehát az ő könyvében is olvashatunk arról, hogy ő vajon milyennek tartotta, milyennek tekintette Jézust. Na most fölhívnám a figyelmet arra is, hogy ami ebben a könyvben is idézve van Josephus Flavius művében Jézus Krisztusról, ez a szöveg nem az eredeti szöveg. Ezt már modern filológusok állapították meg, hogy az a szöveg, amit így ebben a kiadványban is olvashatunk Jézus Krisztusról, ez egy körülbelül egy olyan 10 mondat lehet, valószínűleg keresztény utólagos betoldás, ugyanis úgy ír Josephus Flavius nevében Jézusról, mintha Josephus Flavius maga is keresztényé vált volna, és elismerni Jézusról, hogy ő volt a messiás. Nos, a mostani századunkban jöttek rá arra, hogy ez a régebbi Josephus Flaviusi szöveg, ez egy keresztény átirat lehet, ugyanis találtak egy eredeti, még régebbi Josephus Flavius kéziratot egy 10. századi arab embernek a világtörténetében, Agapiosnak a világtörténetében, és ott olvasható az eredeti szöveg, hogy Josephus Flavius hogyan vélekedett Jézus Krisztusról. Ezt meg is osztanám önökkel, mert azt láthatjuk benne, hogy korántsem a talmudi zsidó farizeusoknak a merev elzárkózó és elhallgató szokása vagy stílusa az, amit fölvesz, hanem egy kicsit visszafogott, de tényszerű módon ad egy képet Jézusról. Azt írja egy Josephus Flavius a Zsidók története című könyvéből való ez az idézet, hogy élt abban az időben egy bölcs ember, akit Jézusnak hívtak. Egész élete kifogástalan volt, erényes cselekedeteiről volt híres, és a zsidók, valamint más népek közül sok ember a tanítványa lett. Pilátus keresztre feszítette és halálra ítélte. De akik a tanítványai lettek, nem tagadták meg tanításait, azt mesélték, hogy mesterük a keresztre feszítés után 3 nappal megjelent nekik. Ők pedig úgy vélik, hogy ő volt a messiás, akiről a proféták csodás dolgokat jövendőltek. Mindösszesen ennyi, amit Jézus Krisztusról megállapít. Josephus Flavius maga soha nem lett keresztény, de körülbelül 30 évvel Jézus keresztre feszítése után még szemtanúkkal találkozhatott, és nyilvánvaló tényként beszélt Jézus Krisztus életéről, haláláról, halálának körülményeiről, és a vele kapcsolatos híresztelésekről, amik ekkor már szélese birodalom területén elterjedtek. És hogy mennyire így volt, hogy a kereszténység rohamosan terjedt, ezt már római forrásokból tudhatjuk meg. Tácitus, aki a rómaiaknak az egyik legnagyobb történetírója volt,
115 és 117 között, elnézést a sok adatért, csak azért próbálom, hogy érzékletessé tegyem, hogy ezek tényleg tényszerű dolgok a történelemben nyomon követhetők. Tehát Tacitus az Annale az évkönyvek című könyvében beszél a keresztényekről. Beszél nagy gyűlölettel beszél róluk egyébként, ő világ életében nagy keresztény gyűlölő volt. Nem tudom, hogy tudják-e, hogy a keresztényekről miféle mendemondák terjengtek abban az időben a római körökben, a római birodalmon belül. Ugye azt mondták a keresztényekről, hogy csecsemőket áldoznak, hogy vért isznak, szamárfej előtt mutatnak be áldozatokat, ilyen nagy ünnepi lakomáik vannak, ahol mindenféle furcsa dolgokat, szeánszokat művelnek. Szóval nagyon-nagyon torz képük volt abban az időben a rómaiaknak a kereszténységről. Ugye a rómaiak a keresztényeknek tulajdonították Róma leégését is Néró idején, és nagyon onnantól indultak igazán a keresztény üldözési hullámok a római birodalmon belül. No és Tacitus is hivatkozik arra, hogy Jézus Krisztus egy élő személy volt, az ő követője ezek a gyalázatos keresztények, és hogy Jézus Poncius Pilátus idején feszítették keresztre. Aztán van még néhány történetíró, most már tényleg csak név szerint említeném meg őket. Svetoniusnak a Cézárok élete című munkájában olvashatunk arról, hogy keresztények körülbelül egy 11 néhány évvel Jézus halála után a római birodalom fővárosában, Rómában jelen voltak, zavargásokat okoztak, és emiatt Claudius császárnak ki kellett őket tiltani a Rómából. Ez is egy érdekes momentum, megint csak pusztán a logikára az emberi észre szeretnék hivatkozni, hogy ez 18 évvel az események után van, és annyira hitelesnek tűnik az a dolog, amit a keresztény apostolok meg tanítványok továbbadnak, hogy 18 évvel az események után az egész nagy birodalomnak a fővárosában, ami ugye az akkori római birodalom betöltötte szinte az egész lakott földet, az akkori birodalom fővárosában, Rómában is egy óriási keresztény kolónia van, és őket ki kell már küldeni Rómából, annyira fát fölborították vallási élet szempontjából a római birodalmat. Aztán ifja Pliniusnál is olvashatunk még a keresztényekről. Ő Bitúniának, egy kis-ázsiai kis tartománynak volt a prokonzula, a helytartója. És Trajanus császár idején, tehát szintén a 110-es években ír egy levelet a császárnak nagy kétségbeesve, és írja azt, hogy az ő kis kormányzóságában, Bitúniában van valami gyalázatos szekta, itt vannak ezek a keresztények, és egyszerűen nem lehet velük mit kezdeni, mert nem hajlandók császári kultuszt ugye bemutatni, a császár előtt áldozatokat bemutatni, és annyira iszonyúan makacsok, hogy inkább bármire képesek lennének, de akkor sem mutatnak be áldozatot. És nagyon érdekes olvasni ezt az ifja Pliniusi levelet, ugyanis azt írja a császárnak, Trajanusnak, hogy ő bár magában a kereszténységben nem lát semmi problémát, mert a tanai maguk azok erényesek, és legnagyobb meglepetésére minden társadalmi osztályból vannak keresztények, most már az előkelők között is, nem csak a szegények között is. De azt írja a császárának, hogy mivel azonban rendkívül makacsok ezek a keresztények, én ezt annyira veszélyesnek tartom, ezt az ideológiát, hogy szerintem meg kell őket ölni. És várja a választ ugye a császártól, hogy vajon mit tegyen a keresztényekkel. Most ezt is csak azért idézem be, hogy megint csak egy néhány évtizeddel Jézus halála után, a Biblia szerinti halála után, a kereszténység már annyira elterjedté vált, ugye az egész római birodalom területén és a földközi tenger partvidékén, hogy már egy ennyire jelentős tényezőként kell vele számolni, egy római előkelő, prokonzulnak, egy helytartónak is. És aztán Jézus élete tanúságaiként, ugye leginkább ismertek az evangéliumok. Az Új Szövetségben 4 evangélium szól Jézus Krisztus életéről. Az első 3 evangélium Máté, Márk és Lukács evangélium, őket szinoptikusoknak szoktuk nevezni, mert ők együtt tekintően egy nézőpontból, vagy hasonló nézőpontból mutatják be Jézus Krisztus életét. És a legutolsó evangélium János evangéliuma, ami a legkésőbbi keletkezésű, és ez egy kicsit már kiegészítő jelleggel Jézus kronológiájához, élete eseményének sorrendjéhez ad támpontot és ad nagy segítséget. Az Új Szövetségnek, hogy mennyire megbízható az Új Szövetség, és mennyire tekinthetünk rá hitelesen, mint szövegre, ugye itt is fölmerülhet a kérdés, hiszen az Új Szövetség iratai, nem tudom, hogy tudják, hogy mikor keletkeztek, hogy mikor zárult le az Új Szövetség iratoknak a keletkezése. Ez ma már igazolhatóan az első században lezárult. Tehát körülbelül 1900 év telt el azóta, és ugye megint egy 20. század végi emberben joggal merülhet fel, hogy a szöveg vajon mennyire hiteles. Na most kezdetben csak kódexek álltak rendelkezésre a filológusok számára, és ezeket a kódexeket általában nagyon régi kolostorokban találták meg. Ugye a kolostorok voltak azok a helyek, ahol gyűjtötték a régi könyveket, a régi kódexeket, és itt a Sinai félszigeten láthatunk egy nagyon régi alapítású kolostort, ez a Szent Katalin kolostor.
Innen származik egy nagyon híres felfedezés, a Codex Sinaiticusnak a felfedezése. Egy 19. századi, akkor 26 éves fiatalember, Konstantin Tischendorf volt, aki nekiindult, hogy felfedezze a Biblia új szövetségének minél régebbi kéziratait, görög nyelvű kéziratait, és betévedt ebbe a kolostorba. És hát könyvtárban ült, szegény, hosszú hónapokon keresztül keresett, kutatott, semmit nem talált, és egy alkalommal letévedt a kolostor pincéjébe, ahol a tűzifát, meg a kosarakban mindenféle ilyen romladék papír darabokat gyűjtöttek, és hát az egyik kosárba egyszer csak kihalászott egy biblia lapot, és a legnagyobb megdöbbenésére egy nagyon régi görög szöveg volt, egy új szövetségi görög szöveg, és az ottani kis szolgálatot teljesítő szerzetes segítségével sikerült neki a papír kosarakból kimenteni kódex lapokat, és így állt össze a Codex Sinaiticus, amit a következő képen láthatunk. És a Codex Sinaiticus volt az, ami nagyon-nagyon sokáig, ez olyan 4.-5. századiak ezek a kódexek, ugye itt láthatunk többet is a kolostornak a könyvtárából. A legtöbb kódex 4.-5. századi keletkezésű volt, amikből egy kicsit képet lehetett alkotni arra vonatkozóan, hogy az új szövetségnek milyen a szövege. De ezen kívül, és főleg már a 20. században kerültek elő a kódexeken kívül papírusz töredékek is. Ugye a papírusz, mint anyag, nagyon hamar romlik, ezért általában a papíruszok nem egészben, hanem tényleg nagyon picike töredékekben maradtak fent. Szenzációs felfedezéseket tettek a Nílus partvidékén, ahol főleg Fájum környékéről, agyagedényekből rengeteg papírusz töredék került elő a 1917-es évben. És ezek között a papírusz töredékek között volt a Biblia új szövetségének máig is a legrégibb darabja. Ezt egy P52-es jelzettel szokták illetni. Ez egy néhány centis kis papírusz töredék, János evangélium a 18. fejezetének 31. és 33. verse. Jézus Krisztus peréről kihallgatásáról szól ez a kis papírusz darab. Jézus itt Poncius Pilátussal áll szemben, és Pilátus faggatja Jézust, hogy kicsoda ő, és király ő-e csak ugyan, és hogy miért jött erre a földre. És azokat a görög szövegeket, szövegtöredékeket olvashatjuk itt, amikor Jézus válaszol Pilátusnak, hogy én azért jöttem és azért születtem erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Ami érdekes és figyelemre méltó ennél a kis papírusznál, az az, hogy ez, még egyszer mondom, János evangélium a töredéke, amiről tudjuk, hogy az evangéliumok közül a legkésőbben keletkezett evangélium, és nagyon sokáig azt gondolták róla a tudósok, hogy valamikor a második században keletkezhetett csak ez az evangélium, és már nem is János írta, hiszen János már akkor rég nem élt szegény Jézus tanítványa, hanem valaki egész más személy írhatta János evangéliumát. És ez a kis töredék, megvizsgálták, 130-ból származik körülbelül, Krisztus után 130-ból, Egyiptomból, tehát másolat, nyilván nem az eredeti. Viszont mi következik ebből? Hogyha 130-ban Egyiptomban már egy másolat létezett János evangéliumáról, akkor nyilvánvalóan maga az eredeti János evangélium ennél jóval korábbi, tehát valóban az első században keletkezett János evangéliuma. Ennyi lett volna magának az új szövetségi szövegtöredékeknek a felidézése. Összefoglalóan annyit mondanék az új szövetség megbízhatóságával kapcsolatban, de összefoglalóan csak annyit mondanék, hogy ma körülbelül az új szövetség szövegének körülbelül 5000 kéziratos töredéke van, ami rendelkezésünkre áll, ami alapján összetudjuk vetni, hogy a mai Bibliánk szövege mennyire hiteles a régi kéziratok fényében. És azt kell, hogy mondjuk, hogy gyakorlatilag hiteles. Tehát az az új szövetség, amit ma kézbe veszünk, olvasunk, az megegyezik többé-kevésbé azokkal a szövegtöredékekkel, amik a 4.-5. századból, illetve még korábban ugye a 2.-3. századból származnak. És akkor most térnénk rá Jézus Krisztusnak a személyére és a vele kapcsolatos történelmi vonatkozásokra. Jézus Krisztus születésének az idején a zsidó állam már nem volt megint csak önálló. Ekkor a Római Birodalom fennhatósága alatt állt. A Római Birodalom ebben az időben, Augustus császár idején, amikor Jézusnak a születési idejét feltételezzük, hatalmas kiterjedést ért el. Ugye itt láthatjuk Júdeát is, ami ekkor már csak gyakorlatilag provinciális tartományként létezett. Ekkor még volt ugyan egy király Júdeának az élén, Krisztus előtt 37-től Krisztus előtt 4-ig, ő volt Nagy Heródes, akiről talán többen, többet is hallhattak. Ugye Nagy Heródes a zsidók számára egy idegen származású király volt, aki a római barátsága révén és a Rómával való barátsága révén került Jeruzsálemben a királyi székbe.
És hát egy elég ellentmondásos személyiség volt. Ugye hozzá kapcsolódik a Bibliában, az evangéliumokban a Jézus születése körül az a történet, hogy Jézus születésekor a Biblia szerint ugye napkeleti bölcsek tűntek fel, akik valamiféle furcsa jelenségnek a hatására, valami csillagot követve, vagy valami fényjelenséget követve vándoroltak el egész Jeruzsálembe, és keresték meg Heródest, a nagy Heródest, mondván, hogy valahol hát történnie kellett valaminek. Egyébként a történelem is tud róla, hogy ebben az időben egy felfokozott messiás várás volt. Én nem tudom, hogy tudják-e, hogy mit jelent maga a messiás, vagy Jézusnak a neve, hogy mit jelent. Ebben az időben beszélő nevek voltak, Jézus neve is egy beszélő név. Maga a Jézus az ez egy héber szó, a Jósua, Jésua, Jézus szó, ugye ez már egy latinos forma, jelenti azt, hogy szabadító, üdvözítő, megváltást hozó. És a Krisztus, ami hát görögörkös formája a Krisztus, eredeti héber formája pedig a messiás, az pedig azt jelenti, hogy felkent. Ugye ez volt a méltósága annak az eljövendő szabadítónak, akit a zsidók évezredek óta vártak. Ja, rengeteg profécia szólt előre, és jövendölte meg előre ennek a megváltónak a születését. Több száz proféciája van az Ószövetségnek. Nagyon aprólékosan szólnak ezek a proféciák az eljövendő megváltóról. Elmondják, hogy hol fog megszületni, tehát a judai Betlehemből fog származni. Sőt, olyan proféciák is vannak, amelyek idői kijelentést adnak az ő születésének időpontjáról. És ezért is volt az, hogy amikor ezek a napkeleti bölcsek a Biblia szerint feltűntek Nagy Heródes palotájában, azzal, hogy hát ők jöttek és valamiféle messiásnak kéne születni, akkor a zsidó tudósok, írástudók a legnagyobb nyugalommal előhúzzák az írásokat, föllapozzák azokat a bizonyos profétai könyveket, és beazonosítják, hogy a júdai Betlehembe kell megszületni ennek a megváltónak, és hát, hogy ha ide is ide mennek, akkor meg fogják találni ezt a megszületett Jézus Krisztust. És hogy mikor is történtek mindezek, ugye ezt már egy kicsit előrevetítettem az elején, Jézus születésének az időpontja bizonytalan. A Biblia bizonytalanságban hagy bennünket affelől, hogy pontosan maga a születés mikor történt. Nem csak, hogy a hónapot nem tudjuk, ugye az, hogy december 24-25, ugye a karácsony szoktuk Jézus születéseként emlegetni, most jobb, ha tudják, hogy ez a hagyomány ez csak a 4. század óta van. Semmi bibliai utalás, vagy semmi egyház történeti utalás nincs arra, hogy Jézus karácsonykor, tehát télen született volna. Sőt, kifejezetten azt gondolhatjuk, hogy Jézus nem télen született, mivel a pásztorok kint voltak a szabadban a nyájjal együtt, ami télen nem volt egyáltalán szokás Júdában, illetve hát Izrael területén az időjárás miatt. De még az évet sem tudjuk pontosan. Csak ilyen tolig időhatárokat tudunk megadni. Az biztos, hogy Krisztus előtt, tehát időszámításunk előtt 8 után született Krisztus, ugyanis arról tudósítanak bennünket az evangéliumok, hogy Jézusnak a szülei, Mária és József, akik dávidi származékok voltak, időszámításunk előtt 8-ban egy adó összeírás miatt fölkerekednek, és le kell, hogy vándoroljanak vissza délre Jeruzsálembe. Ugye valahol az északi ország részből elindul József és Mária, ugye Mária ekkor már az utolsó napjaiban van, a terhessége utolsó napjaiban van, és levándorolnak egészen ide délre, Betlehembe, ugyanis ezt megint csak történelmi források igazolják, hogy a rómaiaknak volt valóban ilyen szokása, hogy időszakosan bizonyos években adóösszeírást tartottak. Ugye milyen jó, hál' Istennek, hogy ma már ezt azért nem ilyen formában gyakorolják. Ugyanis akkor mindenkinek vennie kellett a családját, pereputját, és haza kellett költöznie oda, hova született, vagy ahol született. Ez volt az adóírásnak az első része, hogy mindenki hazament abba a városba, ahol született, ahonnan származott, ott szépen regisztrálták a családjával együtt. Aztán, amikor hazament, utána történt meg a vagyon összeírás, hogy most mennyi földje van, mennyi vagyona van, és úgy vetették ki az adót. Na most történelmi nyomai vannak annak, hogy Krisztus előtt a 8. évben Augustus császár az egész nagy birodalomra kiterjedően kiadott egy ilyen adóösszeírásos rendeletet. De azt már nem tudjuk, hogy az egyes tartományokban, tehát így például Júdeában, maga a rendelet mikor lett végrehajtva. Maga Lukács evangéliuma is csak annyit említ meg, hogy Quirinius volt a helytartója ekkor Júdea provinciának, de őről sem nagyon tudjuk történelmileg pontos évre, hogy ő mikor volt helytartója Júdeának. Tehát csak annyit tudunk, hogy biztos, hogy Krisztus után 8-ban lehetett ez a vándorlás a Józsefnek és Máriának Betlehem felé, és maga Jézus is ekkor születhetett. Illetve van egy alsó határa is Jézus születése évének, ez pedig a Krisztus előtt 4, ugyanis mondtam, hogy amikor Krisztus megszületett, akkor még Nagy Heródes volt Jeruzsálemben a király, Júdea királya. És Nagy Heródesról pedig megint csak tudjuk bizonyosan, Józsefus Flavius, akit az előbb mutattam itt fel könyvformájában,
lejegyzi, hogy Nagy Heródes egy nagyon véres kezű uralkodó volt, és az egyik utolsó kegyetlenkedése majdnem egybeesett egy holdfogyatkozással. És nem sokkal a holdfogyatkozás után, tavasszal, március környékén vagy április környékén meg is halt. És csillagászok szépen visszaszámolták, hogy mikor lehetett ez a holdfogyatkozás, ami egybeesik Heródes uralkodásával, és kijött, hogy Krisztus előtt 4-ben volt ez a holdfogyatkozás, és ebben az évben halt meg Nagy Heródes. Tehát nem tudom, mennyire van így önök előtt, a szemük előtt egy időintervallum, vagy egy időegyenes. Ugye itt van 0 pont mondjuk itt a közepén, az biztos, hogy nem ekkor született Jézus, hanem annyit tudunk, hogy 8, tehát a rendelet kiadása és 4 között, tehát amikor még Heródes még élt. Valamikor e között kellett, hogy megszülessen, Krisztus előtt 8 és Krisztus előtt 4 között. Ekkor történtek azok az események, amiket az evangélium leír Jézus születésével kapcsolatban. Hogy megérkeznek ugye a szülők Betlehembe, és nem kapnak szállást sehol sem, és ezért kénytelenek egy akolban megszállni, és így születik meg maga Jézus Krisztus. Még egy picit visszacsatlakozva Heródeshez, és úgy fölmerülhet önökben, hogy vajon mennyire hiteles az a történet, amit a Biblia leír. Nem tudom, emlékeznek rá, hogy mi kapcsolódik Heródes nevéhez. Ugye megérkeznek a Betlehembe ezek a napkeleti királyok, megtalálják Jézust, meg a pásztorok is megtalálják Jézust, ugye a bibliai leírás szerint, és aztán a napkeleti bölcsek nagyon okosan elkerülik Heródes udvarát, és még véletlen se árulják el, hogy találkoztak ezzel a kicsi gyermekkel, akit ők kerestek. Ellenben Heródes gyanút fog, és a katonái kimennek Betlehem városába, és egy óriási gyerekgyilkosságot, egy vérfürdőt rendeznek, ami elől a Biblia szerint József és Mária elmenekülnek Egyiptomba, és ott vészelik át Nagy Heródes uralkodásának utolsó nagyon-nagyon véres éveit. Nos, hogy mit tudunk a történelemből Nagy Heródesről, hogy mennyire igazolható az ő kegyetlenkedése? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon is. Heródesről azt jegyezték föl, hogy bár ő egy kiváló építető és egy rendkívüli észbeli ember volt, tehát egy hatalmas intelligencia volt, de nagyon-nagyon gyanakvó természetű volt, mint általában ugye zsarnokoknál ez lenni szokott az ő uralkodásukor. És Heródes is abba a hibába esett, mint minden keleti kényúr, elég görögös és keleti kultúrát vitt be a zsidókhoz, tehát hozzájuk képest elég szokatlan volt ez a kultúra, amit Heródes képviselt, nem is szerették őt egyébként. És először az ellenlábasait végeztette ki, aztán kivégeztette a barátait is, sőt, nem tudom, hogy tudják-e, de végén a gyilkos hajlama kiterjedt a saját családján belőle is, és odáig fajult, hogy a saját gyermekeit is megölette. Ekkor volt, hogy Augustus császár azt mondta az ő környezetének, hogy inkább lenne Heródes disznaja, mint sem a gyermeke, mint sem a fia. Mert még annak is jobb dolga van a palotában, mint Heródesnek, aki ilyen nagy vérengzéseket tart. Tehát végül is az ő személyéhez és azokhoz a kegyetlenkedésekhez, amiket róla följegyez a történelem, igenis beilleszthető ez a betlehemi gyermekgyilkos kép is. De azért, hogy Heródesre egy kicsit más képünk is legyen. Ugye Heródesről mondtam, hogy elég összetett egyéniség, és ugyanakkor nagy építető is volt. Nem csak Cezáreát építette meg, ami akkor a római helytartóknak volt, és a későbbi római helytartóknak volt a rezidenciája, hanem Jeruzsálemen belül is rengeteg építkezést hajtott végre. Még talán itt mutatnám ezen a térképen először, hogy megerősítette és fölépítette a régi királyoknak a palotáját, aztán fölépítetett a templom megerősítve, és a templomnak az észak-nyugati részén fölépítetett egy várat, egy erődszerű építményt, amelyet barátjáról, a római hadvezérről Antonius várnak nevezett el. A későbbi római légióknak, kohorcoknak, akik amikor már provinciává konzulátussá vagy protektorátussá vált Júda, a későbbi római légiók székeltek itt, tehát nem igazán a zsidók kedvére építkezett sokszor. Ez egy nagy börtön volt a római időkben aztán. Nem tudom, hogy ki látta esetleg a Ben Hur filmet, csak így utalás szintjén szólnék ki azért, hogy egy kicsit tudjuk kapcsolni. Ott is az Antónia vár volt az, ahová az akkor éppen kezdődő keresztény üldözéseknél bedugták a keresztényeket. És ezen kívül a nevéhez kapcsolódik, Nagy Heródes nevéhez kapcsolódik a templomnak a kiépítése. Ugye így próbált a zsidóknak a kedvében járni, akik nem igazán szívlelték őt, és akiket egyébként ő sem szívlelt, tehát ez az ő részéről is inkább politika volt. Ugye még a múltkori előadás folyamán említettem azt, hogy a babiloni fogság idején ugye lerombolták a szép, gyönyörű, szép salamoni templomot. Aztán, amikor a babiloni fogság után hazatértek a zsidók, fölépítettek egy második templomot, ez volt az Zorobábeli templom. Ez Krisztus előtt a 6. század végén, az 500-as években történt.
és Nagy Heródes volt, aki ezt a palotát, vagy ezt a templomot szinte palotává építette, és hát ilyen szűrőrendszereket épített a templomba, ugyanis itt lehetett bejönni, ez volt a főbejárat, és ez volt egy előtér, ahol az idegeneknek meg kellett állniuk. Tehát ha most mi vissza tudnánk menni abba a korba és abba a templomba, mi már beljebb nem is juthatnánk. Ez olyan, mintha valaki csak az előszobájába engedne be bennünket. Ugyanis az idegenek csak eddig léphettek be, itt volt megint egy kapu. Ezen a kapu már beléphettek a zsidók, és egy főlépcsőn juthattak be magába a templomba. De itt is volt egy szűrő, itt viszont meg kellett állni a hölgyeknek, ugye ők már nem mehettek tovább. Volt egy következő kapu egy következő szűrővel. Ebbe a helységbe, az itteni előtérbe, az előtérnek az előterébe léphettek be maguk a közönséges zsidók, és magába a szentélybe már csak a papok léphettek be, a léviták. Itt volt az oltár, itt pedig a mosdómedence, amit ugye az áldozati szertartásoknál használtak, és itt ugye a kárpit mögött volt még egy helység, ez volt a szentek szentje. Egyébként maga az építkezése és a monumentalitása hatalmas volt. Ilyen meg kellett, gyakorlatilag le kellett gyalulni a földnek a felszínét a templom környezetében, körzetében. Hatalmas földmunkákat kellett végezni ahhoz, hogy ez a templom felépüljön. Körülbelül 46 éven keresztül épült. Ezt csak úgy érzékeltetésül mondom, hogy nem kis energiát, munkát fektetett ebben Nagy Heródes, és a végén egy csodálatos templom épült föl, amit talán emlékeznek rá, Jézus tanítványai is büszkén mutogattak Jézus Máté Evangélium a 24. fejezetében olvashatjuk ezt a jelenetet, hogy Jézus a tanítványaival sétál a templom tornácán, aztán elmennek az olajfák hegyére, ugye a városon kívülre, és mondják a tanítványok, így visszatekintve Jeruzsálemre, a csodálatos fehér márvány a napban úgy megvillanhatott az olajfák hegyéről, ugye ez egy másik dom, és a tanítványok büszkélkedve mutatják Jézusnak, hogy hát ugye milyen szép ez a templom. És akkor mondja Jézus ezt a híres kijelentését, hogy hát bizony ez a templom is le fog romboltatni hamarosan, és hogy nem fog maradni ott kőkövön, és hogy gyakorlatilag az egész zsidó népe egy szétszóratásba fog kerülni hamarosan. És ez volt az a profécia, ami valóban teljesedett Krisztus halála után mintegy 31 néhány évvel, és ami ennek a proféciának az érdekessége is megint csak Jézusi személyhez kapcsolódóan egy elgondolkodtató tény, hogy vajon ki lehetett ez az ember, ha egyáltalán ember volt, hogy ilyeneket előre meg tudott mondani. Ugyanis Jézus akkor azt mondta a tanítványainak, hogy amikor látjátok majd, hogy ez a pusztító utálatosság, ugye ez a római sasokra utalt, a római hadi jelvényekre, amik a zsidó vallás szemszögéből nézve utálatosságok voltak, templomgyalázó és a szenthely gyalázó erekék voltak. És azt mondja Jézus, hogy amikor látjátok majd, hogy ez a pusztító utálatosság feltűnik a szenthegyen és a szenthelyen, tehát a város környékén, akkor aki a háztetőn van, ne szálljon alá, hanem azonnal fogja a holmiát és meneküljön ki a városból. Most én már így lefordítom, nem mondom végig ezt a Máté evangéliumi szöveget. És a profécia döbbenetesen teljesedett a Krisztus utáni 68-69-70. Években, ugyanis Jeruzsálemet elkezdik ostromolni a római csapatok, ugye ekkor pusztul el aztán majd a heródesi templom, amit Jézus előre megjövendőlt, és az ostromolt csapatok már úgy tűnik, hogy tényleg hamarosan beveszik a várost és a templomot, és az ostromolt csapatok egyszer csak hirtelen elmennek a város falai alól. És azok a keresztények, és írnak a források is, a történelmi források és a keresztény egyházatják is arról, hogy bizony nagyon sok keresztények eszébe jutott ekkor Jézusnak a szavai, amit Máté evangéliumában jegyzett fel, és a keresztények ekkor kimenekültek a városból. Ugyanis némi trónviszály, meg némi háborúságok voltak a római birodalmon belül, és ezért a római csapatokat hátravonták, és ez az időszak, amíg a római csapatokat hátravonták, elég volt ahhoz, hogy a keresztények ki tudjanak menekülni. Viszont aki ekkor halogatta a kimenekedést, az nem sokára már nem tudott semmerre sem menni, mert a római ostromgyűrű még egyszer bezárult Jeruzsálem körül, ez ugye már Krisztus után 70-ben volt, és akkor már valóban kőkövön nem maradt Jeruzsálemből. Erről is beszámol Josephus Flavius, nagyon tudom ajánlani, ennek a kötetnek van egy másik kiadása, aminek az a címe, hogy a zsidó háború, körülbelül hasonló vastagságú könyv, ami csak erről az ostromról szól, a Krisztus utáni 68-tól 70-ig tartó római ostromról, drámai szavakkal írja le, hogy hogyan teljesedtek azok a proféciák, amelyek már hosszan-hosszan az Ószövetségben, és amelyek Jézus által is megjövendőve voltak, hogy gyakorlatilag Jeruzsálem lakóit lemészárolták. Maga Josephus Flavius is úgy írja, hogy patakokban folyt a vér a templomnak, ugye a templomba menekültek végül a zsidók, és magát a templomot is elpusztították. És gyakorlatilag mindenütt, hát tényleg még magukat, a papokat is, tehát a templomi szolgálatot teljesítő papokat is megölték, és mindenütt az utcákon
emberi tetemek hevertek. Nagyon drámaiak azok a képek, ahogy ezt Josephus Flavius megfogalmazza. Na most talán ennyit akkor Heródásról, és menjünk tovább, vagy kanyarodjunk vissza Jézusnak az életéhez. Ugye ez Betlehemnek egy messzi tájképe, tehát amikor József és Mária elindultak, ugye onnan föntről valahonnan az északi országrészből és lefele délfelé vándoroltak, akkor ezeken a judai hegyeken mentek keresztül, és a következő képen láthatjuk, hogy hát ugye nyilván félig meddig ez a látkép fogadhatta őket, ez Betlehem városa. Ugye ma már egybeépült a modern Betlehem és a régi Betlehem. Ez egy régi időkre emlékeztető rom, ez a Heródiumnak a romjai, ezt is Heródes építette, és amikor ő meghalt időszámításunk előtt 4-ben, akkor ide temettették el, illetve ide vitték a holttestét az ő gyermekei. És egyébként még Heródeshez még itt is csatlakozott egy rémtett, ugyanis Heródesnek az volt a végrendelete Nagy Heródesnek, hogy amikor ő meghal, akkor hívják össze a zsidókat Jeruzsálembe, a nagy színházba, azt is ő építette egyébként, hirdessék ki az ő halálát, és akik ott vannak zsidók, mindenkit öljenek meg a katonák. Na most az utódai ezt már nem hajtották végre, és őt magát pedig ide temették el a Heródiumba. Érdekes, hogy ez a Heródium mindösszesen 5 kilométerre van Betlehemtől, ahol maga Jézus Krisztus született. Itt látható egy templom, amit hát nyilván a hagyomány építetett, illetve állítatott Jézus Krisztus feltételezett születési helyén. Azért, ha megyünk a következő képre, láthatjuk egy kicsit közelebb. Azért én történészként azt mondanám, hogy azért ez nyilvánvalóan nem annyira bizonyos, hogy most konkrétan tényleg itt volt az a jászol, ahol Jézus született. Ugye ez már csak a középkori hagyomány hát találta meg ezt a helyet, és emelt egy emlékművet annak, ahol Jézus Krisztus születhetett. És ugye Jézusnak a gyermekkoráról nagyon keveset tudunk. Annyit már mondtam, hogy elmenekül a szüleivel Egyiptomba, és aztán az egyiptomi tartózkodásuk egy néhány éves időszak lehetett, után visszatérnek ismét Izrael, illetve Júda földjére, de nem a déli ország részben telepednek le, talán ez sem véletlen, hanem visszavonulnak családostól egy kicsit periférikusabb területre, Júda északi területére. És Názáretről annyit tudunk a Biblia alapján, hogy ez egy viszonylag kisméretű város volt, tehát nem egy metropolis. Talán ez sem véletlen, így Jézusnak biztosítva volt egy nagyon-nagyon nyugodt, csendes gyermekkor, és egy egyszerű ácsmesterként élte az életét a Biblia tanulsága szerint. És az élete első néhány évében gyakorlatilag semmi különlegeset nem jegyez fel róla a Biblia. Ugye nagyon sok apokrif irodalom van, amit esetleg ismerhetnek. Ezeknek a történeti hitelessége azért meglehetősen kérdőjeles. Tehát Jézus gyermekkora homályba merül. A bibliai feljegyzés Názáretről mindösszesen ennyit örökít meg, nem tudom, hogy ki emlékszik esetleg önök közül, hogy egy nagyon pici mozzanat erejéig kerül elő Názáret, hogy mégis mit tartott róla a korabeli hiedelem. Jézus, amikor kezdi összegyűjteni a tanítványait, és hogy az első tanítványok már megismerik Jézust, és a többiek pedig folyamatosan ugye jönnek Jézushoz a tanítványi körbe, akkor van egy Nátánel nevű ember, akihez odaszaladnak az első tanítványok, akik már ismerik Jézust. És Nátánel egy fa alatt imádkozik, kesereg ugye Jeruzsálemen, meg a elfajult vallási állapotokon, és oda mennek hozzá Jézusnak az első követője, és mondják neki, hogy gyere Nátánel, mert megtaláltuk a messiást, hogy azt hiszük, hogy megvan a messiás. És hát kérdezi Nátánel, hogy hát mégis kicsoda, micsoda, és mondják, hogy hát Jézus, és hogy Názáretből való. És a szegény Nátánel egy fősajt, hogy hát támadhat-e Názáretből valami jó. Tehát mondjuk ez a kis utalás azt mondja számunkra, hogy Názáret nem valami jó erkölcsökkel vagy jó hírű város lehetett ebben az időben, és Jézusnak a Biblia szerint ez volt a gyermekkora, és ez volt az a környezet, ami körülvette őt. A következő állomás, amit Jézus életéből úgy igazán ismerünk, az az, hogy ő gyakorlatilag 30 éves koráig nem nagyon lép fel. Ugye egyetlen egy jelenése van egyszer, amit a Biblia megörökít, 12 évesen Jeruzsálemben a templomban, ahol feltűnik a bölcsességével. És aztán a következő mozzanat, amit kiemel az életéből a Biblia, az már az, hogy felnőttként, 30 éves emberként megjelenik a Jordán folyónál, és Keresztelő János által alámerítkezik, ugye megkeresztelkedik. Egyébként Keresztelő Jánosról is vannak történelmi nyomok. Elsősorban Josephus Flavius az, aki ír Keresztelő Jánosról, és nagyon szépen összecsengenek az ő általa leírtak a Biblia soraival, hogy megtérést hirdetett, a bűnök bocsánatát és a keresztséget. Jézus a keresztsége után 40 napra elvonult Júdea pusztájába, és 40 napig böjtölt és imádkozott, és készült arra a szolgálatra, amit a Biblia szerint ő tudott, hogy neki fel kell vállalnia. Jézus tudatában volt annak, hogy mi az ő küldetése, és ezt nem egyszer, nem kétszer, nagyon sokszor elmondta az evangéliumokban, és a tanítványoknak is, hogyha megfigyeli, kezdetétől fogva mondta,
hogy neki azért kellett megszületni erre a világra, hogy meghaljon. Nagyon hamar próbálta felkészíteni a tanítványait arra, hogy nem egy dicsőséges messiás lesz az, aki elfoglalja a királyi széket. Ugye a zsidók egy ilyenfajta messiást vártak, hogy jaj, de jó, végre jön egy messiás, lesz egy önálló királyságunk, egy örökké tartó dávidi ország. De Jézus azt mondta, hogy ő nem egy ilyen messiásként jött el, hanem ő egy lelki országot fog alapítani. És hát bizony arról beszélt kezdettől fogva, hogy éppen ezért neki meg kell halnia, ahogy a proféciákban megvan írva. Jézus kezdetben Júdában lépett fel Jeruzsálemben, megtisztította a templomot. Ugye a templom, amit az előbb kivetítettünk, főleg a folyosói és a lépcsősorai tele voltak kufárokkal, templomjárusokkal, akik azzal keresték a mindennapi betevőjüket méghozzá nem is akárhogy, hogy áldozati állatokat árultak, de valami horribilis összegért. Kihasználták ugye a messziről érkező zarándokok szükségleteit, és ebből gazdagodtak meg. És Jézus, amikor szolgálata elején, amikor a 3,5 éves tanítói szolgálatát elkezdi, itt is csak zárójelbe jegyzem meg, hogy Jézus életéből tulajdonképpen az, ami olyan nagyon-nagyon óriási változást hozott az egész emberiség életében, vagy ami változást hoz egy-egy ember életében, az mindösszesen 3,5 év. Tehát nem 33,5 év, hanem mindösszesen 3,5 év az, ami az ő szigorúan vett tanítói szolgálata, és ami idő alatt ezeket a tanításokat ő elméletben is elmondta a tanítványainak. Mondjuk nyilván, hogy az egész élete ezt alátámasztotta, de ez volt ez a 3,5 év, amikor ezt nyilvánosan tette. És ugye, amikor már Jeruzsálemből több soron el kellett menekülnie, mert a farizósok, írástudók irigykedtek rá az ő népszerűsége miatt, meg azok miatt, a tanítások miatt, amiket ő tanított, elvonult az északi ország részbe, ahol az egyszerűbb nép, a nem annyira írástudó, de egyszerű, tiszta szívű nép, a Galilea népe befogadta őt. Ugye az ő tanításainak a szintere, a központja itt a Genezáreti tó partján, a Genezáreti tó északnyugati csücskén Kapernaum városa volt. És Kapernaum városában, ezt is föltárták a régészek, rengeteg Jézus korabeli ház került elő, ez is egy Jézus korabeli háznak a rekonstrukciós rajza. Vulkáni alapú bazaltból készültek ezek a házak. A bazaltokat valamennyi habarccsal is összetapasztották, de alapvetően pici törmelék kövekkel töltötték ki a réseket. És ami aranyos, és megint csak nagyon szépen kapcsolódik a bibliai történethez, hogy a padlózata is ezeknek a házaknak ilyen bazalt kövekből volt. Egy picit olyan, ha tudom hasonlítani, mint amikor mondjuk Pesten, vagy itt is lehet, hogy vannak ilyen bazalt köves utak. Ugye nagyon sok rés meg lyuk van a bazalt kövek között. És ugye Jézusnak az egyik példázata arról szól, hogy az elveszett drakmát keresi ugye az asszony a házon belül. Hát ez nagyon érthető volt az akkori emberek számára, hiszen biztos, hogy nagyon sok mindent kereshettek itt az eltűnt lyukakban, mivel hogy eléggé lyukacsos lehetett a háznak a padlózata. Kapernaum volt, tehát Jézus tanításainak a székhelye, amikor Galileában jár. Azt tudjuk a Biblia alapján, hogy Péter is itt lakott. Egyébként van egy ház Kapernaumban, amit a mai napig is Péter házaként mutogatnak, és a 4. században egy templomot is kapcsoltak hozzá. Tehát megint csak azt tudom mondani történészként, hogy nyilván, hogy ezt megint nem tudjuk igazolni, hogy ez volt. Ez is egy hagyomány, egy feltételezés. Akkor még egy várost látunk, ami Jézus tanításainak egy kedvenc helye volt. Ez pedig már a déli ország részben, Júdeában volt. Jeruzsálemtől nem messze volt egy picike falu, Betánia, ahova Jézus előszeretettel ment, akkor, amikor pihenni vágyott. Itt volt 3 testvér, Mária, Márta és Lázár, akik nagyon sokszor fogadták be az otthonukba Jézust, aki ugyan sok üldöztetés és a farizósokkal való heves vitatkozás után itt talált nyugalmat. És a Biblia leírása szerint itt a betániai Lázár volt az, akit Jézus Krisztus egyszer feltámasztott. Ugye egy elég hihetetlen dolgot állít itt a Biblia, és ugye Jézusnak a csodái is elég hihetetlennek tűnnek egy mai olvasó ember számára, de minden esetre megint ezzel a furcsa ténnyel találkozunk, hogy Jézus Krisztus személyénél nem csak az áll elő, hogy ő azt állítja magáról, hogy Isten, hanem vannak olyan csodatételei, amik mindenképpen hát megvizsgálásra szorulnak, mert vagy hazugságok, és akkor tényleg az egész Bibliát félre lehet tenni azzal, hogy hát ez is egy vallás, de nincs igazán alapja. Vagy ha viszont igazak, akkor pedig az embernek el kell gondolkodnia, hogy akkor pedig mégiscsak lehetséges egy ilyen hatalom. Talán beszélnék Jézus tanításáról is, csak néhány mondat erejéig, hogy mi is volt, ami miatt Jézussal ennyire szembefordultak, vagy ami újszerű volt az ő tanításában. Jézus azt mondta, amikor tanított, hogy ő nem új dolgokat tanít alapvetően. Egy helyen azt mondja Máté evangéliumában, hogy én nem azért jöttem, hogy a törvényt eltöröljem, hanem hogy betöltsem.
És nagyon sokszor nyilatkozott arról, hogy az ő szolgálata nem áll másból, mint annak az isteni törvénynek a megéléséből és tanításából, amelyet valamikor Isten adott a 10 parancsolat formájában a Sínai hegyen. És Jézus azt tanította, hogy mi emberek ezt annyira félreértettük, és nem igazán éljük meg a valóságnak megfelelően, hogy szükség van a törvény igazi megélésére, nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is. A hegyi beszéd, nem tudom mennyire ismerik, nagyon tudom ajánlani mindenki számára, a hegyi beszéd az, amiben Jézus erkölcsi tanításai összegződnek. A hegyi beszédben nem tesz más, mint a 10 parancsolatot magyarázza a mi emberi elménk számára, hogy tulajdonképpen miről is lenne szó. Ugye nem elég, hogy ne gyűlöld a te ellenségedet, hanem szeresd a te ellenségedet. Nem elég, hogy nem adom vissza a pofont, hanem ugye fordítsd oda a másik arcodat is. Én emlékszem, amikor kezdtem megismerni a Bibliát, én valahol itt álltam le, és ugye régészként kezdtem olvasni a Bibliát régész szemmel, és valahol ez volt az a pont, ami úgy megfogott igazán, hogy ezek annyira nem emberi gondolatok olyan szempontból, hogy ez annyira képtelennek tűntek, nem tudom, hogy önök hogy voltak, vagy hogy vannak ezzel, hogy valaki ilyet mond, hogy ha megütnek el egyik arcodon, fordítsd a másik arcát is, hogy úgy elképzeltem magamat ebben a helyzetben. Szóval itt valami nagyon-nagyon furcsa lényről lehet szó, aki ilyeneket tanít, sőt, aki ilyeneket meg is él, hiszen neki mondjuk az élete erről szólt. Amikor Jézust utoljára hallgatta ki Poncius Pilátus, talán még ez az egy utalás lenne, amit tennék az ő tanításaival kapcsolatban, akkor is azt mondta Pilátusnak, ugye Pilátus próbálta faggatni, hogy hát ugye gondoljunk bele a helyzetbe, Pilátus egy római helytartó, harcedzett katona, a zsidókat gyűlöli, utálja Judea provinciát, mert az egy ilyen olyan hely volt, amikor valakit buktatni akartak ugye a római udvarból, akkor elküldték Judeába, vagy elküldték egy mellékes provinciába. Judea egy ilyen hely volt, egy nem szerettem hely volt, állandóan harcolni kellett a zsidókkal, a zsidóknak külön furcsa szokásaik voltak. És a szegény Pilátus egy nap arra ébred, mert idézőjelben mondom ezt, hogy szegény, csak hogy próbáljuk beleélni magunkat az ő helyzetébe. Egy nap hajnalán arra ébred, hogy ott zörgetnek a zsidó Sanhedrin, a zsidó főtanács tagjai az ajtón, oda cipelnek egy véres embert, és azt mondják, hogy ez a zsidó királyává tette magát, és hogy végezt ki. És ugye Pilátus próbál okos lenni, és próbál ugye úgy valami igazságos ítéletet hozni, ami a lelkiismerete szerint is igaz, de a zsidóknak a kedvében is járon, és próbálja Jézust kihallgatni, és faggatja, hogy ki is, vagy mit is akar tulajdonképpen. És itt hangzik el Jézus szájából az a híres mondat, ami az előbb még kivetítve volt a kis papírus töredéken, hogy bizony, mondom néked, én azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Szóval Jézusnak az élete erről szólt, hogy ő nem csak elméletben, de gyakorlatban is szerette volna megmutatni, hogy mik az isteni elvek, mi az Isten törvénye az igazságban, a valóságban, a maga valóságában. Ugye ez nem egy rémisztő korlát, hanem gyakorlatilag a szeretetnek a megélése, ami az ő életében valóban gyakorlattá vált. Hogyha nézzük az evangéliumnak a lapjait, akkor azt láthatjuk Jézusnál, hogy ő a legegyszerűbb emberhez is lehajolt, és mindenkinél megállt. Azért is vetítettem ki ezt a képet, mert Jézus nagyon sokszor használja ezt a jelképet, hogy ő olyan, mint a jó pásztor. A jó pásztor az pedig gondot visel a juhaira, ugye időnként megdorgálja őket, meg időnként ugye hol az egyiket, hol a másikat kell megregulázni, de alapvetően gondot visel róluk. Ha elkóborolnak a báránykák, akkor a vállára veszi. És ugye megvolt a közel-keleti pásztornak az a szokása is, hogy ő nem a nyáj után ment, mint itt Magyarországon esetleg látják, hanem a nyáj előtt ment. János evangélium a 10. fejezete is használja ezt a nagyon szép hasonlatot. Azt mondja Jézus, hogy az én juhaim hallják az én szómat, én ismerem az én juhaimat, de az én juhaim is ismernek engem, és hogy követnek engem, követik a bárányt az én, tehát engem valahová az megy, már hogy a jó pásztort. És ugye amikor Jézus és Pilátus beszélgetnek, és ugye elhangzik ez a nagy kérdés, hogy hát ugye Jézus mondja, hogy a bizonyságot tesz az igazságról, akkor Pilátus fölteszi neki ezt, hogy de hát, hogy micsoda az igazság. És ugye Jézust nem hagyja Pilátus válaszolni. Ha olvassák az evangéliumi történetet, úgy mindenkiben, hogy talán feszül a várakozás, hogy ugye egyszer az életben legalább valaki, mondjuk egy Jézus kaliberű ember válaszolja meg, hogy tényleg micsoda az igazság. És ehhez nem következik semmi, mert Pilátus nem várja meg a választ, hanem kimegy az ajtón, és ismét beszélgetni kezd a zsidókkal, és Jézus nem tudja elmondani, nem tudja összefoglalni Pilátus számára azt, hogy tényleg micsoda az igazság. De az ő élete és az ő tanításai képviselték ezt az igazságot. És mivel nagy volt a népszerűsége, és mivel nagyon-nagyon más tanított, mint a farizeusok, ugye a farizeusoknak a nevében is benne van, hogy az ő nevük azt jelenti, hogy elkülönültek, elzárkózottak. Egy politikai, vallási irányzat voltak az akkori Júdában, Jeruzsálemben, körülbelül 6000-en lehettek, tehát egy jó erős politikai párt volt. Belőlük került ki a Sanhedrin, a zsidó főtanácsnak a tagjai is nagyobb részt. Ugye a Sanhedrin volt az, ami irányította gyakorlatilag Júdában a belpolitikai életet. Ugye a külpolitikailag alapvetően Rómától helytartótól.

jogi eljárását, ugyanis Jézus olyan atrocitásokon vitték keresztül, és olyan időpontban, ami abszolút jogszabály ellenes volt. És ugye ezért kellett Pilátust megnyerniük a Sanhedrin tagjainak, mert ha nem nyerik meg, akkor nem tudják Jézust halálra ítélni. És itt érkeznénk el Jézus Krisztus életének az utolsó állomásához, Jeruzsálemhez. Ugye a farizeusok egy összeesküvés szőttek Jézus ellen, többször próbálták törbeejteni, többször próbálták elfogni, és aztán végülis az egyik tanítványa segítségével sikerült egy éjszaka lecsapni rá. Tiberius császár idején történt mindez. Ugye Tiberius volt az, aki Poncius Pilátusnak hát a barátja is volt. Ugye maga Poncius Pilátus is ezt a nevet viselte, hogy ő a császár barátja. Ugye nem csak egy ilyen szólásmondás volt, mert a zsidók elkezdték zsarolni Pilátust, amikor Jézust oda hurcolták hozzá. Ugye Pilátus nem akart elítélni Jézust. Látta, hogy nincs benne bűn. Nagyon sokszor mondta neki, hogy nem találok ebbe az emberbe semmi bűnt. És akkor ott olvashatjuk az evangéliumokban, hogy azt mondják ott neki a zsidók, hogy ha nem ítéled el ezt az embert halálra, mert ő ugye királyá akarta magát tenni, akkor te nem vagy a császár barátja. És ugye egy kicsit, ha könnyedén olvasuk ezeket a sorokat, akkor úgy megállunk, hogy na most Pilátus ettől annyira megijedt, hát most mi van, nem vagyok a császár barátja, hát akkor mi van? De a korabeli időkben azért ez nem így volt, ez egy cím volt, ez egy rang volt, amit ki kellett érdemelni, hogy valaki a császár barátja. Na és Poncius Pilátus, Tiberius a császár barátja volt, és rettegett attól, hogy ezt a titulust elveszti. És akkor most térnénk rá a következő képünkre, ami már a Getsemáné kertje. Ugye hátul az olajfák hegyének a mai látképe. Még ma is vannak ugye olyan olajfák, amik nagyon-nagyon régi eredetűek. És itt az előtérben található a Getsemáné kert, ahol Jézus az utolsó éjszakáját töltötte, a Biblia szerint imádkozva, és méghozzá nem is akármilyen lelkiállapotban. Itt is a Biblia egy nagyon érdekes megjegyzést tesz, és van egy orvos tanulmány, ami végig kíséri Jézusnak a haláltusáját. Amerikai orvosok próbálták a Biblia alapján rekonstruálni, hogy mi is történhetett Jézussal az utolsó napjaiban, óráiban. És ugye itt azt olvashatjuk a Getsemáné kert ima küzdelmekor, hogy vért izzadt Jézus. És nagyon sokáig azt gondolták erről, hogy ez is valami badarság, hogy mi az, hogy vért izzad. De a modern tudomány azt mondja, hogy ha valaki nagyon-nagyon feszült lelkiállapotban van, akkor lehetséges az, hogy a hajszál erei megpattannak, és ezek a vér képződmények, vagy ezek a vérfolyam, ez a mirigyek és tehát a mirigyeken keresztül, a bőrön keresztül kiszivárog a felszínre. Tehát lehetséges ilyen, hogy valaki vért izzad, de az azt jelzi, hogy az ember nagyon-nagyon tehát idegileg nagyon-nagyon megviselt állapotban van. Hát, hogy Jézus is milyen lelkiállapotban lehetett, azt ugye az evangéliumok megörökítik a számunkra, ugyanis azt mondják Jézusról, hogy ő háromszor is visszament imádkozni, mert visszariadt, ő tudta, hogy mi vár rá másnap. Ő tudta azt, hogy ő neki vagy végig kell csinálni ezt az egész helyettes áldozatot a kereszten, ő azért jött, hogy azokat a bűnöket, amelyeket az emberek fölhalmoztak az évezredek folyamán, és amiket fölhalmoznak majd az évezredek folyamán, és a mi bűneinket is, hogy ő ezeket egy összegben egyszer lefizesse. Ő megtehette, mert isteni személy volt a Biblia szerint, és megtehette, mert tiszta élete volt. De ő is emberi természettel küzdötte ezt végig, tehát neki is megvolt a fájdalomérzete, a félelemérzete, és ráadásul egyedül volt. Az evangéliumok megint megörökítik, és ugye az apostolok sem szépítenek a saját lelkiállapotukon. Jézus többször kéri őket a Getsemáné kertben, hogy gyertek velem és imádkozzatok. És ugye ismétlődik a Biblia leírása, hogy és János aludt, Jakab aludt, Péter aludt. A tanítványok alszanak, és Jézus háromszor imádkozik Istenhez. Mikor aztán föláll, és ugye már a vérizzadása után föláll, akkor jön a csapat, a római csapat, és ugye a zsidó elöljáróknak a csapata, és az áruló tanítvány, és elhurcolják őt Getsemáné kertjéből magába be Jeruzsálembe. Ugye a Getsemáné kertje Jeruzsálemhez képest itt a keleti kapunál helyezkedett el, és innen hurcolták be Jézust magába Jeruzsálembe, és innentől kezdve indult meg ez a rendkívül tortulás, és nagyon kegyetlen hivatali jogi eljárás, ugyanis Jézusnak egymás után több kihallgatása is volt, ami teljességgel jogellenes, és éjszaka, illetve hajnalban történtek a kihallgatások, ami megint a zsidó jogszokással egyébként ellentétes, és mindeközben verték, köpködték, kicsúfolták, ugye tövis koronát raktak rá, megkorbácsolták, ami megint csak igazából jogellenes volt. És ugye itt van egy útvonal is, hogy feltételezhetően hogyan tudjuk rekonstruálni az evangéliumok alapján, hogy hány kihallgatása is volt Jézusnak, és hogy hogyan is következtek egymás után sorrendben ezek a kihallgatások. Először elvitték Jézust a Biblia szerint Kajafás házába, aki

Ekkor volt a főpapja Jeruzsálemnek, 18-tól 36-ig foglalta el a főpapi tisztséget, és ő nagyon gyűlölte Jézust. Amikor Jézussal a párbeszédét leírja a Biblia, akkor ugye Kajafás volt az, aki kiprovokálja Jézusból azt, hogy te vagy, ugye te vagy az Isten fia, vagy ugye annak mondod magadat. És Jézus mondja neki, hogy te mondál, és Kajafás megszaggatja az ő ruháit, és mint egy körbe mutat, hogy hát ugye látjátok, hogy Isten káromla, hogy Istenné teszi magát. Aztán Kajafáséktól elviszik Jézust a Sanhedrinbe. Valószínű, hogy itt lehetett a templom területén a Sanhedrin, a zsidó főtanács, ez a 71-vén, akik másod ízben hallgatják ki Jézust. Aztán miután a Sanhedrin is megteszi az ő hát kihallgatását, utána cipelik el Jézust Pilátus elé. Valószínű, hogy az Antónia erődben, vagy az Antonius erődben, amit még Nagy Herodes építetett, és ahol a római légiók állomásoztak, ott lehetett Pilátus, és ott hallgathatta meg a küldötteket és magát Jézust. Aztán utána Jézust átküldik még egy helyre, ugye közben láthatjuk, hogy kilométereket vonszolták egyik helyről a másikra, és még egyszer mondom, közben köpködték, pofonütötték, meggyalázták. Ugye egy picit csak azért mondom, hogy próbáljuk meg lélektanilag is átérezni ezt az utolsó éjszakát, hogy valóban nagyon megerőltető lehetett mindannyiunk számára az lett volna. És elvitték egy másik bírói fórum elé, ugyanis Jézus születését tekintve ugye Galileából származott, és ezért az akkori negyedes fejedelem, aki Galileának a vezetője volt, Herodes Antipásznak is meg kellett őt hallgatnia. Ugye Pilátus próbálta ezt a kibúvót megtalálni, hogy hát nem én rám tartozik, nem júdeai illetőségű, átküldő máshova, ugye hivatalok egymáshoz küldözgetik szegény Jézust. Hát ítélje elő. Ugye Herodes Antipászról a Biblia mondja, hogy ő volt az, aki Keresztelő Jánost is lefejeztette, kivégeztette. Tehát ő sem volt azért egy annyira gyengéd lelkű valaki, aki ilyesmitől megriad. Ugye őnála van az az érdekes helyzet, hogy Jézus semmit nem mond Herodes Antipásznak. Herodes próbál tőle kérdezni ezt azt, de Jézus nem válaszol. És Herodes utána visszaküldi Pilátushoz Jézust, ugye még egy út Jeruzsálemen keresztül. És ekkor már hajnal van, és ekkor történik meg az, hogy tovább már nincs visszaút, Pilátusnak ki kell mondani Jézus felett az ítéletet. Ugye ezek is nagyon híressé vált szavak. Jézust kiállítják Barabással együtt, ugye másnap húsvét napján, amikor a zsidó hagyomány szerint el lehet bocsátani szabadon egy embert, hogy kit válasszunk, Jézust vagy Barabást. És ugye Pilátus rámutat Jézusra, és mondja azokat a híres, vagy mondja ezt a híres mondatot, hogy ecce homo, ugye íme ez ember. Melyiket bocsássam el, Barabást vagy Krisztust? És ugye a nép azt mondja, hogy Barabást. És ezután Jézust itt az Antónia udvaron belül, tehát az erődön belül a római katonák megkorbácsolják. Ezt is csak így a korabeli kortörténethez mondanám el, hogy a korabeli ostor vagy korbács úgy nézett ki, nehogy azt képzeljük, hogy olyan, mint egy mai ostor sima kis bőrszíjjal, hanem egy bőrszíj, de vas darabokat és nagyon éles báránycsont darabokat hát kötöztek rá erre a szíra. Tehát ha valakit ezzel megostoroztak, akkor olyan mértékig felszakadt a hátán a bőr, hogy vérkeringési zavarok léptek föl annak az embernek az életében. Ez egyébként humánus eljárás volt, teszem hozzá, ugyanis ezt azért csinálták, hogy akit halálra ítélnek, az ne szenvedjen annyit. Mert maga a keresztre feszítés, mint halál nem, amivel Jézus Krisztus is elítélték, a legbrutálisabb kivégzési mód volt az ekkori római birodalom területén belül. Még a perzsák hozták be ezt a rendkívül jó szokást, hogy keresztre feszítették az embereket. Aztán Nagy Sándor volt, aki átvette, és tőle vették át a rómaiak, és ők fejlesztették idézőjelben tökére ezt a műfajt. Jézus idejében tér alakú keresztek voltak, ezt is rekonstruálni lehet. És ha megyünk a következő képünkre, akkor láthatjuk, hogy hogyan néztek ki ezek a szögek, amelyeket a keresztre feszítéskor használtak. Ez egy keresztre feszített embernek a sarokcsontja. Az egyik a fénykép, a másik pedig egy rajzról, ahogy jobban áttekinthető legyen. Ezek a szögek körülbelül 13-18 cm hosszúak voltak, és 1 cm átmérőjűek. A keresztre feszített embernek a csuklóit átszögezték, tehát nem a tenyerén történt az átszögezés, mint hogy azt nagyon sok ábrázoláson lehet látni, hanem a csuklón, és a lábfejem történt a szegezés a lábát tekintve. Általában a lábat oldalra fordították, és egy kicsit ilyen kuporodott alakban feszítették keresztre azt, akit keresztre feszítettek. És hogy mennyire kegyetlen volt ez a halál, nem, ezt az is mutatja, hogy akit keresztre feszítettek, az minimum 3-4 órát szenvedett, maximum pedig 3-4 napot. És képzeljék el, maximum 3-4 napot. Ugye ezt a kivégzési módot aztán a keresztényekkel szemben alkalmazták a római birodalmon belül a későbbiekben. Jézus esetében ez a haláltusa néhány óráig tartott.
És ugye itt orvosok próbálták rekonstruálni megint csak, hogy vajon miért és mi történhetett. Ugye azért, mert Jézus ekkor már egy olyan lelkiállapotban és olyan fizikai állapotban volt a megkorbácsolás, és az egész éjszaka történt atrocitások után, és lelkileg annyira megviselte az egész, hogy megint csak képzeljük el a helyzetet, hogy ott van egy nép, akiért ő úgymond küzd, akinek a bűneit úgymond ő magára veszi. És amikor ott van a keresztre feszítve, a tanítványai közül gyakorlatilag egy sincs jele, már csak János az egyedüli, aki ott maradt az édesanyjával. De az összes tanítványa szana szétfutott, és az alatt álló zsidók mind ordibálnak, hogy na, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, és mutasd meg, hogy te vagy az. És Jézus nem mond más, csak bocsáss meg, atyám, mert ugye nem tudják, hogy mit cselekszenek. És Jézus ebben a lelkiállapotban bizony nagyon-nagyon rövid idő alatt elérkezett oda, hogy befejezte az ő földi pályafutását, és az utolsó szó, amit kimondott, az ugye ez volt a kereszten, hogy elvégeztetett. Ez egy olyan görög szó, amit így is lehet fordítani, hogy befejeződött. Befejeződött vagy elvégeztetett. De ez nem annyira egy negatív felkiáltás Jézus részéről, hogy na tessék, beteljesedett, vagy hogy mondjam, így lett vége, hanem inkább egy diadalmas felkiáltás ott a kereszten, hogy igenis beteljesedett. Tehát az, amit nekem itt a földi pályafutásom folyamán végig kellett élnem, azt én végig tudtam élni, abban a hitben, hogy ezt az áldozatot el fogják fogadni. És ugye én leteszem a kezedbe az én életemet, mondja Jézus a kereszten az Isten felé, és ezzel fejezi be az ő életét, hogy igen, elvégeztetett, befejeztetett a végső tény. Mutatnék két olyan képet, amik arra bizonyítékok, hogy a történelem és a régészet is tud arról, hogy ez a kortörténeti háttér valós. Előkerültek Kajafásnak a földi maradványai. A Kajafásról mondtam, hogy ő volt az a főpap, aki Jézust halálra ítélte. Tudjuk róla, hogy 18 és 36 között volt Jeruzsálemben a főpap. És 1990-ben, tehát egy nagyon friss ásatási eredmény, Jeruzsálem külvárosában került elő egy sírkamra, ahonnan 16 kis kő osszárium, ezek ilyen csontládák, sírban talált csontos ládák voltak, ugye a csontvázakat ebbe helyezték bele, 16 láda került elő, és ebből a 16 ládából van 6, ami feliratos, héber feliratok vannak rajta, és a 6-ból 2 Kajafás nevét viseli. És ezek közül az egyik kőládában 6 ember váza került elő, tehát többen voltak egymásra rakva a kőládába benne, és feltételezhetően e közül a 6 ember közül az egyik maga Kajafás. A 6 emberből 4 fiatal ember, van egy asszony, egy idősebb asszony, és van egy idősebb férfi, és ez az idősebb férfi, aki díszesebb ruházatban volt eltemetve, ő lehetett minden bizonnyal az a Kajafás, aki Jézus perében a halálos ítéletet kimondta. És aztán még egy régészeti bizonyíték, ugye Poncius Pilátus létére is nagyon sokáig a Biblián kívül nem volt bizonyíték. Ugye történelmi forrásokban megjelenik a neve, de régészetileg, tehát egy kézzel fogható bizonyíték nem igazán volt sokáig az ő létezésére. 1961-ben Cezáreában, ugye Cezáre itt van a földközi tenger partvidékén, ez volt a helytartóknak, a római helytartóknak a székhelye, és Cezáre a városában föltártak egy színházat, és ennek a színháznak van egy kis szentély, amit Tiberius császár tiszteletére emeltetett az építő, és az építő nem volt más, mint Poncius Pilátus. Hát itt ugye nem látszik sajnos annyira ezen a kis kő feliraton, ez egy kő oszlop, és aminek a felirata az, hogy Poncius Pilátus, prefectus Judae. Tehát gyakorlatilag megadja a nevét és a titulusát, hogy Poncius Pilátus Júda prefektusa volt, aki állítatta ezt a kis emlékművet, és méghozzá megegyezik a dátum is, tehát egybeesik azzal az időszakkal, amit a Biblia is Poncius Pilátus, hát júdai helytartóságaként említ meg. És hát legvégső soron szeretnék beszélni még egy picit arról, a legutolsó mozzanatáról Jézus Krisztus életének. Mondtam, hogy ő a keresztfán, hát kimondja ezt a szót, hogy elvégeztetett, beteljesedett. És hogy ez nem annyira egy ilyen lemondó és tragikus felkiáltás, bár emberileg nézve az volt, ha belegondolnak, hiszen ott volt egy 3,5 éves tanítói szolgálat, Jézus sokan szólították mesternek, rabbinak, volt egy olyan időszak is az életében, amikor királlyá akarták választani, és ehhez képest most a keresztfán függ, és gyakorlatilag senkije nincsen. De Jézus nem erre akart utalni, hiszen az ő halála gyakorlatilag egy győzelem volt, hiszen azzal, hogy ezt végig tudta küzdeni, és soha nem hátrált meg, a Biblia szerint pont ezzel tudta megadni azt a váltságot, ami a mi bűneink miatt fölhalmozódott, és az igazság szerint megköveteltetik egyszer egy áldozat formájában. És Jézus élete, illetve halála egy olyan pontban végződik, ami a kereszténységnek a legnagyobb botrányköve volt mindig is, és ez pedig Jézusnak a feltámadása. Ugye ez egy olyan tény, amit elég hihetetlenül hangzik, és elég nehéz vele hirtelenjében mit kezdeni.
Ugyanis a Moszkvai Egyetemen elhangzott egyszer egy előadás 1990-ben, egy John Mazel nevezetű professzor tartotta ezt az előadást, azzal a címmel, hogy kicsoda Jézus. És pusztán logikai úton megpróbálta levezetni, hogy milyen végkövetkeztetései lehetnek Jézus Krisztus életének. Azt mondja, hogy ha pusztán az eszünkkel kezdünk gondolkodni, és pusztán logikailag megpróbáljuk végigfuttatni magunkban a Jézus történetet, és az egész hozzá kapcsolódó legendákat, vagy állításokat, és beleértve a feltámadás tényét is, akkor nem sok variációs lehetőség van. Ugye fölteszi a kérdés, hogy melyik a legvalószínűbb állítás. Jézus azt állítja magáról, hogy Isten, és Jézusnak vannak rengeteg csodái, illetve Jézusnál van egy ilyen tény, hogy ő azt állítja magáról, hogy feltámadt, illetve megjelent a tanítványainak. Ugye van egy ilyen állítás, hogy hát nem igaz, tehát nem tette meg ezeket a dolgokat, tehát ez az egész csak legenda. Viszont itt jön be megint a pusztán a logika. Ugye ez pedig már Pascal nevéhez fűződik. Pascal ugye az a fizikus, és az a természettudós, és az a filozófus, akiről nem tudom, hogy tudják-e, hogy nagyon hívő keresztény volt. Ugye az a Pascal, akit középiskolában fizikából kevésbé szoktunk szeretni, és az a Pascal, akinek a filozófiai művei talán mostanában kezdenek úgy megjelenni, ugye a Gondolatok című könyvét most is kiadták. Pascalnak rengeteg gondolat töredéke van, ami gondolkodtatja az embert, méghozzá logikusan próbálja gondolkodtatni. És azt mondja itt Pascal, hogy az a feltevés, hogy az apostolok csalók voltak, teljesen képtelen valami. Ugye itt a feltámadás tényéről beszél. Gondoljuk csak végig, képzeljük el, hogy ez a 12 ember összegyűlik Jézus Krisztus halála után, és összebeszél, hogy azt fogja állítani, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Ezzel minden lehetőséget kihívnak maguk ellen. Az emberi szív különösen hajlik az álhatatlanságra, a megingásra, az ígéretek az előnyök csábítására. Elégséges, hogy csak egyikük megtagadja a fogadalmát, és mindnyájan elvesznek. Gondoljuk végig. Az apostolokat becsapták? Vagy ők maguk csalnak? Mindegyik lehetőség nehézségbe ütközik, mert lehetetlen valakiről azt vélni, hogy feltámadott. Ugye ez az első lehetőségnek a végkifutás, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy legenda, tehát nem igaz, hogy Jézus feltámadt. Viszont ott van ez a tény, hogy van 12 ember, akitől elterjedt a vallás, a kereszténység, vannak korabeli szemtanúk és kortársak, akiknek tudniuk kellett volna, hogy Jézus sírhelye hol van, vagy meg kellett volna találni az ő holttestét, és felmutatni az apostoloknak, hogy hát hogy mondhatjátok, hogy feltámadt, egyszer itt van a sírhelye. És erre mondja Pascal, hogy vegyük azt, hogy 12 ember összebeszél. Ugye még két embernek is nehéz titkot tartani, vagy két embernek is nehéz ugyanazt mondani. De itt 12 emberrel van szó, méghozzá 12 olyan emberről, akiknek az élete vége meglehetősen tragikus, ha végig gondolják. 12 apostol egy kivételével mártír halált halt, mindegyiket kivégezték a hite miatt, és emiatt az állítása miatt, hogy ők azt állítják, hogy már pedig Jézus feltámadt. És ugye erre mondja Pascal, hogy gondoljuk csak végig. Ha 12-jük közül csak egyetlen egy azt mondja, hogy én nem, szóval a gyerekek megbeszéltük, de én azt nem csinálom tovább, hát itt az életem forog kockán, akkor már az egész Krisztus úgy elveszett. De mind a 12 ember kitartott amellett az állítása mellett, hogy Jézus feltámadt, és a kortársok nem tudták megcáfolni ezt az állítást, Jézus holttestét soha nem tudták felmutatni. És akkor itt jön a másik szál, hogy mondjuk vegyük azt, hogy igaz. Mondjuk Jézus megtett sok csodát, meg tényleg élt, élő személy volt, tényleg voltak bizonyos tanításai, ugye a hegyi beszéd, hogy szeresd a fele barátodat, az ellenségedet, fordítsd a másik orcadat is oda. Jó, mondjuk tegyük fel, hogy ezt Jézus tényleg megtette is. És ez megtörtént. De mi van akkor, hogyha Jézus hamisan beszélt? Mondjuk mondott proféciákat, de aztán hol bejött, hol nem. Mondjuk így vagy úgy beszélt, ő egészen másképp élt. És azt mondja, hogy itt is két állítás lehetséges. Nem tudom, hogy önök szeretik-e az ilyen logikai végigfutatásokat. Én nagyon szeretem, mert kizárásos alapon az embert segítik előre a gondolkodásában. Nagyon szépen logikusan végigvezeti. Azt mondja, mondjuk, hogy ez hamis állítás volt, tehát Jézus mondjuk nem igazat állított. Tegyük fel, hogy ő maga sem tudta, hogy hazudik. Tehát mondjuk hitt ebben az egészben, hogy ő tényleg Isten fia, ő tényleg azért jött erre a földre, hogy a bűneinket elvegye, hát akkor szegény őrült volt. És akkor végig futtatja itt a professzor, ezt már nyilván nem írtam le, hogy Jézus nem lehetett az. Hiszen az a személyiség, amit a Biblia felmutat, és azok a proféciák, amik az élete után beteljesedtek, ezek mind azt mutatják, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott, egy nagyon szeretetteljes, tényleg egy olyan ember volt, akire Pilátus joggal mondhatta, hogy ecce homo, hogy íme az ember, a nagybetűs ember, ami ennek egy embernek lennie kéne. Tehát ez nem igazán áll. Akkor mondjuk tudta azt, hogy hamisan beszél, és tudatosan vállalta föl azt, hogy bár én tudom, hogy nem vagyok Isten fia, de mégis azt mondom.
akkor egy hazug ember lett volna? Ugye itt megint sántít a dolog, mert Jézusról még a Talmudban is azt jegyezték föl, ami pedig tényleg egy eléggé vele szembe haladó irodalom volt, hogy Jézus egy igaz ember volt, fedhetetlen igaz életet élt, és igazán soha nem tudtak belekötni. Ezért is volt, hogy maga Pilátus is azt mondta, hogy hát nem találok ebbe semmi bűnt, hát mondjatok valami konkrétumot, és akkor halálra ítélem, de ilyet nem tudtak az életében felhozni. És hát ugye már csak egyetlen egy szám alad, ami ebben az esetben logikailag fennmarad, az pedig az, hogy igaz megtörtént. És hát ugye ez az előadásnak már az a része, amit nyilván, hogy én itt nem fogok kifejteni, mert ez az a része, amit mindenkinek egyénileg kell azt gondolom tovább gondolni. De valahol ez a logikai eszmefuttatás minden variációt magában foglal Jézus Krisztussal kapcsolatban. És ugye így is kezdtem az előadást, hogy Jézus Krisztus nem csak egy vallás alapító, nem csak egy olyan ember, akinek az élete, illetve tanítása nyomán nagyon sok ember élete változott meg, és gyakorlatilag történelmi korszakok köthetők a nevéhez, és sajnos az ő nevében pozitívan és negatívan is nagyon sok mindent hajtottak végre. De Jézus Krisztus egy olyan valaki, akinek a nevéhez proféciák kapcsolódnak a Bibliában, és Jézus Krisztus egy olyan valaki, akinek a nevéhez csodák kapcsolódnak a Bibliában, akiről azt állítja a Biblia, hogy ő halottakat támasztott föl, sőt, ő maga is feltámadt a halálából. És innentől kezdve, hogyha ezen a logikai meneten végig futtatjuk a gondolatunkat, akkor azt gondolom, hogy mindenki számára talán egy tovább segítő előadás lehet ez a mai alkalom, hogy vajon mit kezdjünk Jézus Krisztusnak a személyével. Hogy ő valóban egy vallásalapító volt pusztán, és a kereszténységnek a vallásalapítója, mert hogy létezett, az ma már történelmileg tény, tehát ma már nem tehet megcáfolni azt, hogy ő létezett vagy nem létezett. Hogy ő létezett, az tény, és akkor pedig az életével valamit kezdeni kell, hiszen elég meghökkentő dolgok adottak az ő életében.

0: Kedves hallgatók, a bibliai látomásokról szóló sorozatunkban a negyedik előadáshoz érkeztünk. Jeremiás próféta látomásairól lesz szó. Ismét köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatóink, Jeremiás próféta a Bibliának egyik legtragikusabb prófétája. Fiatal korában, nem messze Jeruzsálemtől, Júda hegyei közül, Anatót falujából származott, és hogy felrajzoltam a táblára, időszámításunk előtt 626-ban kezdte meg a szolgálatát, csaknem 20 évvel a babiloni fogság előtt, amely már elháríthatatlan volt a nép bűnei miatt. Jeremiás azonban arra kérlelte a zsidó népet, hogy azért lehet a fogság enyhébb is, lehet a fogság fajárom és nem vasjárom, de az emberek nem hallgattak rá, sem a fogság előtti ige hirdetéseiben, sem akkor, amikor már az első fogolycsapatokat deportálták, ez 605, sem akkor, amikor a második deportálás is végbe ment, ez 597, de még akkor sem, amikor 586-ban harmadszor megjelent Nabukodonozor babiloni király, a harmadik ostrom során lerombolta a jeruzsálemi templomot, és a foglyok harmadik csoportját vitt el számüzetésbe. Jeremiásról tulajdonképpen eddig tudunk biztosan, ezt a 40 évét tudjuk nyomon kísérni a könyve és a Királyok és Krónika könyve alapján. Azért rajzoltam ide a táblára szaggatott vonalat és egy kérdőjelet, mert nem tudjuk egészen bizonyosan, hogy a próféta milyen véget ért. Valószínűleg tragikus véget. Népe elhurcolta magával Egyiptomba, és talán ott megölték, legalábbis a régi zsidó hagyomány így tudja. A fogság 605-ben az első deportálástól kezdődött el, és 535-ig tartott ez a 70 éves fogság. Tehát, hogy egy kicsit lássuk a történelmi helyzetet és az időt, ezért említem ezeket az adatokat. 40 évig prófétált Jeremiás. A proféciái a maga életében és annak a nemzedéknek a számára, szeme láttára teljesedtek be, akik hallották, és így nem hittek neki. Könyvének egyik megrázó fejezete a 20. fejezet, Jeremiás imája, és a 45. fejezet hűséges segítő társának, Báruknak az Istenhez való fohászkodása. Mind a kettőt nagyon javaslom, hogy tessenek elolvasni. Természetesen én itt most csak a látomásokról beszélhetek, tehát ezért nem is mélyedek el a 20. és a 45. fejezetben, de ha valakinek csak ennyire futná az idejéből, a könyvből ezt föltétlenül olvassa el. A próféta, ahogy említettem, tragikus próféta, hiszen úgy tűnik, hogy az egész munkája kárba veszett. Amiért ő élt, amiért fiatal korában, amire feltette az életét, életében semmi eredményét nem látta, és ahogy említettem, valószínűleg a történelem süllyesztőjében a névtelen halál vagy a tömegsír tájékán fejezte be az életét. Persze egyik próféta élete sem volt irigylésre méltó, de Jeremiásé különösképpen nem volt az, és Isten neki különleges dolgokat mondott, különleges látomásokat is adott, olyan kijelentéseket, amelyekből később is sokat merítettek mások, gondolkodó emberek, művész emberek. Talán az egyik legutóbbi verssel kezdjük az előadást, egy mai magyar költő, most is élő költőnk, Rába György, hogyan foglalta egy rövid versbe, hogy Jeremiás élete rendkívül megtépázott élet volt, testileg is, hiszen szégyen szemre maga a főpap vesszőztette meg a templom kapujában, és hát lelkileg is, mert amiért őt Isten felkérte a prófétálásra, annak úgy szólván semmi eredményét, következményét nem látta. Nehezen érthető a vers, de egy kicsit próbáljuk olyan füllel is hallgatni, hogy egy mai ember, egy mai költő, vagy ma, aki a világnak akar mondani valamit, mennyire nehéz elhelyeznie magát. Mert hát a világ is rendkívül elhelyezhetetlenné vált, és a világon is megszólítani embereket, azt mondhatnám, talán a legnehezebb feladat. Ennek tudatában hallgassuk meg Rába Györgynek pár évvel ezelőtt szerzett Jeremiás versét.
1: Rába György, Jeremiás. Nem én vagyok, mint a földút, mit katonacsizmák tapostak keményre. Nem én vagyok, mint tengerész a rakpartról a vízre visszanézve. Nem én vagyok, mint virágos tegnapi fogadalmas zsákos agynak. Nem én vagyok, mint őrszem, kit az állásban végül magára hagynak. Nem én vagyok, mint fonográfok bölénye már csak formájáért csodálják. Nem én vagyok, s ez a mindennapos őrjárat is mi végre.
0: Igen, hogy ezt mondja Rába György versében is Jeremiás, hogy nem én vagyok, nem én vagyok. Nem tudom, hogy ki vagyok, hiszen az emberek meghallgatnak ugyan igazságot is látnak a szavaimban, de nem szeretnek. Általában tömegek nem szeretik, ha figyelmeztetik őket. Hát a tömegeket dicsérik, az nagyon jó. Tömegeket valamire figyelmeztetik, az nagyon rossz. Jeremiás, amikor fiatal volt, tulajdonképpen nem is akart elfogadni a prófétai hivatást. Ő tiltakozott. Ő azt mondta Istennek, hogy ő fiatal ember, ő egy falusi ember. Persze közel, mondom, itt van Jeruzsálemtől pár kilométerre, talán 4-5 kilométerre van itt Anatót, ez a kis falu, Júdea hegyei között. De Jeremiás nem akarta elfogadni Isten hívását, mert érezte, hogy fiatal, érezte, hogy falusi ember. Most menjen elő a fővárosba, ahol minden hájjal megkent politikai és vallási vezetők sütögetik a maguk pecsenyéjét, és akkor szóljon ott bármit is, hát menten meg fogják ölni, vagy valami nagyon visszavonhatatlanul rossz következik be. Ezért ennek az ifjú Jeremiásnak Isten rögtön két látomást adott. Jeremiás könyvében három rövid látomás van. Rögtön az első fejezet, negyedik versétől szeretném olvasni. A szövegkörnyezetével együtt maga a látomás rendkívül rövid lesz, tehát maga a látomás az szinte egyetlen egy vers, de az egész szövegösszefüggést szeretném felolvasni. A 11. vers egyébként a látomás, de a 4. verstől fogva olvasom, hogy Isten mit mondott Jeremiásnak. Szólt pedig az Úr nékem mondván, mielőtt az anyamében megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméből kijöttél, megszenteltelek, prófétának rendeltelek a népek közé. És mondtam, ó Uram, Uram Isten, íme én nem tudok beszélni, hiszen ifjú vagyok én. Az Úr pedig mondta nékem, ne mondd ezt, ifjú vagyok én, hanem menj el mindazokhoz, akikhez küldelek téged, és beszéld mindazt, amit parancsolok néked. Ne félj tőlük, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged, mondta az Úr. És kinyújtotta az Úr az ő kezét, és megillette számat, és mondta nékem az Úr, íme az én igéimet adom a te szádba. Lásd, én a mai napon népek fölé és országok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj, írts, pusztíts, rombolj, építs és plántálj. Szólt továbbá nékem az Úr mondván, mit látsz te, Jeremiás? És mondtam, mandulavesszőt látok én. És mondta nékem az Úr, jól láttál, mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Ez a Jeremiásnak adott első látomás, tehát ahogy említettem, csak a 11. vers maga a látomás, de érdemes tanulmányozni a szöveg összefüggésével együtt. Tehát Jeremiás egy rendkívül rövid látomást kapott, egy mandulavesszőt látott. Ennyi volt az egész látomás. Meg is kérdezi tőle az Isten, mit látsz? Természetesen mondja, hogy mandulavesszőt látok, és utána az Isten megadja röviden a magyarázatot, hogy miért mutatott neki mandulavesszőt. Hát ezért jó az ilyen könyveket kézbe venni, amit én is megvettem a magam számára. A magyar nyelven csak ez az első és egyedüli könyv idáig. A Vácrátóti Botanikus Kert volt igazgatójának, Kereszti Zoltánnak a Nézzétek a mezők liliomai című könyve, ahol elolvasható a mandulafáról és egyáltalán a manduláról szóló fejezet. A mandula az a fafajta volt Izraelben, amely a legkorábban kezdett az ága zsendülni, és a legkorábban kezdte a tavasz első lehelletére bontogatni a mandula szárnyait. Nagyon kedvelt gyümölcs volt ez a Közel-Keleten, és az Ószövetségben nagyon sokféle felhasználását látjuk a mandulának. Például, amikor Isten a legszentebb dolgokat kérte, hogy készíts el a zsidó nép, például a frigyládát. A frigyládába is ugye az Áron kihajtott mandulaveszejét tették, és a hétkarú gyertyatartóra, a menórára is ilyen mandula formájú kis faragványokat, díszítményeket helyeztek. A mandula a buzgóságnak és a hűségnek volt a jelképe. 5-6 méter magas, lompullató, tövises, sötétbarna, repedező, kérgű fa volt. Hát mi is ismerjük, mert most már nem csak Pécset vagy a délvidéken termesztenek mandulát, szinte már az egész országban. Palesztinában nagyon sok helyet manduláról neveztek el, illetve a mandulának a gyümölcséről neveztek el, és a mandula rendkívül kedvelt növény volt. Tehát amit tudni kell róla az az, hogy tavasszal ez volt az első fa, amely rügyezett, és ami a virágját bontogatta. Egyes források szerint, hogyha például ott a tél olyan zord volt, hogy mondjuk havazással is együtt járt, ami azért Palesztinában sem volt ritka, akkor a fa ágát

tartalma nem olyan nagy, tehát könnyebben emészthető, és naponta 7-10 darab rendkívüli nagy kalóriát ad, és mi is ezért terjesztjük, és a Benczúr utcában hozzá lehet jutni. Előre is mondom a kedves hallgatóknak, hogy következik a mogyoró, dió és mandula evő időszak. Ne csokoládét adjunk a gyerekeknek, vagy ne csokoládéba foglalt mogyorót és mandulát, hanem magát a mandulát. Hát miért mutatott Isten ilyen egyszerű látomást, és mit is akart ez a látomás érzékeltetni? Túl azon, hogy a héberben egy szójáték is ez, a mandula veszőt így mondja a héber, hogy sakéd. Sakéd. A mondatban, amit az Isten mondott Jeremiásnak, hogy mit látsz te, Jeremiás, mandula veszőt látok én, és mondta nékem az Úr, jól láttál, mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Ez az így fordított kifejezés, hogy gondom van az én igémről, hogy beteljesítsem azt, egy szó szerint annyit jelent, hogy én virrasztok, őrködök azon, hogy amit mondok, én az Isten, amit mondok, az be is teljesítsem, ez viszont a héberben sokéd. Tehát ez úgy hangzik ugye az eredetiből, hogy sakéd a mandulavessző, és sokéd pedig maga az ige, amire utal. De hogyha valaki nem érti is, mert hát ezt ugye a fordításon nem jön át ez a szójáték, akkor is talán, ha ismeri a manduláról ezt a dolgot, hogy a mandula az első fa volt, ami rügyezni és virágba borulni kezdett, talán rögtön érti ezt a rövid megoldást, hogy Isten ezt a fiatal embert mivel bíztatta, mivel erősítette. Azt mondta Isten Jeremiásnak, hogy Jeremiás, ne félj, mert amit mondok, én jó időben mondom a dolgokat, de azokat be is fogom teljesíteni. Aki az én szolgám, az soha csúfot nem vall. Mert amit mondok, az beteljesedik. Az már egy más kérdés, hogy Isten kijelentéseiben vannak olyan igék, amelyek rögtön beteljesedtek, és voltak olyan kijelentései Istennek, amelyek nem teljesedtek be rögtön, de amit az Isten kimondott, soha olyan nem volt, ami valamikor benne teljesedett volna. És az ószövetségi proféták, mint tudjuk, kettős proféciákat mondottak, nagyon sok kettős profécia van a könyveikben, ami annyit jelent, hogy ami nem teljesedett be a zsidó nép életében, az beteljesedett később, például a kereszténység történetében, mind a mai napig ható érvénnyel. Tehát erről nyugtatta meg Isten Jeremiást, hogyha az én üzeneteimet tolmácsolod, soha szégyent nem vallasz, soha nem kell szégyenkezned, mert az én igéim valamikor beteljesednek, mert én gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Ezt már eddig is talán említettem, de ha nem, akkor Ámosnál kellett volna említenem ezt a gyönyörű kifejezést, amit Ámos könyve 3. fejezet 7. verséből érdemes megjegyezni, és ennek van egy pár darabja János evangélium a 15. fejezetében, a 15. versben. Tudnék, Isten azt mondta egyszer Ámosnak, hogy mondd meg a népnek, értesd meg az emberekkel, és így idézem szó szerint, hogy semmit sem cselekszik az én Uram az Úr, míg meg nem mutatja az ő szolgáinak, a prófétáknak. Tehát Isten, amikor kimond valamit, vagy valamit előre megjövendöl, vagy valami ítéletről beszél, azt jó előre a proféták tudomására hozza, hogy az embereknek legyen felkészülési idejük. És ezt Ámossal így le is rögzítette Isten, hogy ő nem az elkapkodás és hirtelenkedésnek az ura. Isten meghatározott gondolkodás és rendszerint cselekszik a világban. És ezért mondja Jézus Krisztus is a tanítványainak a búcsú beszédeiben, hogy nem szolgáknak mondalak titeket, barátaimnak mondalak titeket, a szolga nem tudja, mit cselekszik az ura, de én barátaimnak mondalak titeket, mert mindazt, amit az atyától hallottam, megjelentettem néktek. És Jeremiásnak erre nagyon nagy szüksége volt, hiszen Jeremiás a saját életében tapasztalhatta, hogy Isten már amikor fellépett, akkor megbízta ezzel az üzenettel, hogy hirdesse a zsidó nép megítélését, és ő ezt 20 éven keresztül mondta, tehát igazán lehetett volna dönteni, választani az embereknek, és hogy az emberek nem döntöttek, nem választottak, ez nem az Isten hibája, és nem Jeremiás hibája. Ez mi nekünk, embereknek a hibánk, hogyha valamit nagyon világosan és tiszta beszéddel kijelentenek nekünk, és mégse cselekesszük meg. Az egész Bibliában ezt látjuk. Isten az özönvizet is 120 évvel előre bejelentette. A mostani világ problémákat is bejelentette az Isten, csak nem 120 éve, hanem 2000 éve, meg 2700 éve. Aki akarja, megtudhatja, hogy ma a világban mi zajlik, és mi fog zajlani. Ma is el lehet mondani,
hogy emberek, akik

0: kinyitjátok a Bibliát, mit láttok? Mindannyian mandulaveszőt kell, hogy lássunk. Mert az Isten, amit kimondott, az beteljesíti. Az Isten olyasmit nem mond, amit ő be nem teljesítene, véghez nem vinne, csak hogy mivel az Isten tiszteli az emberek szabad akaratát is, a szabad döntéseit is, ezért legfeljebb az a kérdés, hogy már beteljesedett, vagy pedig a múltban nem teljesedett be, de be fog teljesedni a végső időkben. Ezért ez a látomás, ez egy nagyon rövid látomás, talán nagyon sokat jelentett Jeremiás számára, egy kis mandula veszőnek a látványa, látomása kísérte végig az egész életén, és talán a mély elcsüggedésében, mély megkeseredésében ez a látomás neki erőt adott, hogy ő csak hirdesse az Isten igazát, ahogy Babits Mihály ugye nagyon szépen mondja a Jónás könyvében, hogy a szó tiéd, a fegyver az enyém. Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem. Itt is ez teljesen. Te csak prédikálj, Jeremiás, majd én cselekszem. Te nem tudod, hogy az emberek hogy veszik az üzenetet, az emberi szív kikutathatatlan. Épp Jeremiás könyve 17. fejezetében olvassuk az ember belső világáról ezt a döbbenetes kijelentést, hogy csalárdabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt. Nem miránk van bízva, mert még a prófétákra se volt bízva, hogy az ember szívekről véleményt mondjanak. Az ember szíve kikutathatatlanok. Egyszer ilyen az ember, egyszer olyan. Sokszor maga se tudja, hogy hol áll. A prófétának az a feladata, hogy hirdesse a világosságot, hirdesse a megszólító üzenetet, majd az Isten gondoskodik arról, hogy ebben az össze-vissza ember szívbe valahogy behatoljon a világosság, és rendet teremtsen, világosságot árasszon az ember szívbe. Nagyon nagy szüksége volt erre Jeremiásnak, de azt gondolom mindannyiunknak, főleg olyan embereknek, akik másokkal foglalkoznak, akik embereket valamire rá akarnak venni, szülők például, vagy bizonyos foglalkozásban orvosok, tanárok, óvónők, akik nevelnek embereket, vagy nevelni szeretnének embereket, soha nem szabad azt nézni, hogy az emberek rögtön hogy válaszolnak, vagy az emberek valamit visszautasítanak. Csak úgy jelzem, hogy a 45. fejezetet azért javaslom mindig mindenkinek az elolvasása, a Jeremiás könyve 45. fejezetét, mert ott nem Jeremiás, hanem a szolgája Báruk mondja, hogy Uram Istenem, de hát az embereknek nem kell az igazság, az embereknek nem kell a szeretet, hát az embereknek nem kell ezt, te Istenem, a te szavad nem kell az embereknek, az emberek mennek, mint a csataló a maguk megszokott vágányán, a maguk megszokott ösvényén, és akkor azt mondja Isten Báruknak, hogy Báruk, ezen a világon kívánsz te nagyokat. Itt, ezen a földön kívánod azt, hogy például valaki jót mond, és rögtön a másik ember elfogadja. Ilyen jót ne kívánj. Vagy hogy valaki szépen elmondja embertömegeknek, hogy emberek, ez és ez a helyzet, ebből ez következik, ebből az, és gondolod, hogy majd embertömegek egyik pillanatról a másikra, vagy akár később is majd hajlanak a jó szóra. Ne kívánjunk nagyokat ezen a világon. Azt mondja Isten Báruknak, hát nézz én rám az Istenre, amit én elültettem, ki kell, hogy szaggassam. Amit felépítettem, le kell, hogy romboljam. Az egész történelem micsoda, az építés és rombolás, az értelem és az értelmetlenség váltó játéka. Hát ha én az Isten ezt elszenvedem, te az ember, aki nem látsz annyira bele az emberek szívébe, mint én az Isten, ne kívánj földön nagyokat, legyen elég néked, hogy a te lelkedet zsákmányul adom néked. Micsoda érdekes kifejezés. Legyen elég az, hogy ha te megmaradsz az igazságban, ha te tovább folytatod a szolgálatodat, akkor már egy emberrel több, aki üdvözülni fog, aki eléri az örök életet, és ha egyel már több, az már 100%-os siker. Hogy esetleg a szavadra senki nem hallgat, hogy esetleg nem követnek az emberek. Egyrészt ezt nem is tudod, mert a látszat sokszor csal. Jeremiás könyvének is van egy nagyon érdekes folytatása a Bibliában, ez Ezrás és Nehémiás könyve. Ebből láthatjuk, hogy akik a legnagyobb düvel támadtak Jeremiással szemben, azoknak a leszármazottai, átélve a 70 éves babiloni fogságot, a legnagyobb számban települtek aztán haza Izraelbe. Sokszor a prófétai beszéd nemhogy egy ember életében, de a következő vagy a harmadik nemzedék életében érezteti a hatását. Ezért, aki emberekért küzd, aki emberekért fáradozik, soha ne a látszatot figyelje, hogy most az emberek tényleg gondolkoznak, az embereknek tényleg kell valami jó. Az emberek tényleg megfogadnak tanácsot, meg útmutatást, ezzel ne foglalkozzunk, hanem azzal foglalkozzunk, hogy mi magunk a küldetésünket teljesítsük, mert hogyha teljesítjük a küldetésünket, akkor a mi lelkünk már meg van nyerve. Hát mi is azért egy ember vagyunk, nem csak azok, akikért küzdünk. Az is egy valaki, aki küzd, és aki jó lenne, hogyha nem roppanna össze. Tehát milyen egyszerű és milyen vigasztaló felfogás, és milyen egyszerű és szemléletes hasonlat. De rögtön a látomás után jön a második látomás, hogy fel is írtam a táblára, az első fejezet 12. és 19. versei között van a második látomás. És másodszor is szólt hozzám az Úr mondván, mit látsz te? És feleltem, forró fazekat látok én, és pedig a szája észak felől van. És mondta nékem az Úr, észak felől támad a veszedeleme földnek minden lakosára. Mert íme előhívom én az északi országok minden nemzetségét, mondja az Úr, és eljönnek, és akik felállítják az ő királyi székét Jeruzsálem kapui előtt, és körös körül minden kerítése ellen, és Júdának minden városa ellen. És kimondom ítéleteimet felettük, az ő mindenféle gonoszságukért, minthogy elszakadtak tőlem, és idegen isteneknek áldoztak, és tulajdon kezeik munkáit imádták. Te azért övesz fel derekadat, és kelj fel, és mondd meg nékik mindazt, amit én parancsolok néked, meg ne riadj tőlük, különben én riasztalak el téged előlük. Mert íme én erősített várossá, vasoszloppá, érzbástyává teszlek meg téged mind az egész földön, Júda királyai fejedelme és papjai ellen, és a föld nép ellen. Viaskodni fognak ugyan ellened, de nem győznek meg téged, mert én veled vagyok, azt mondja az Úr, hogy megszabadítsalak téged. A második látomás, mint hogy követte az elsőt, szintén rendkívül rövid volt. Egy fazekat látott, micsoda, mandula vesző után egy fazék. És abból a fazékból, egy ilyen gőzölgő forró fazékból, úgy észak felől, mint egy úgy látta azt a fazekat, úgy kiömleni délfelé, most nincs itt a nagy térképen, de azért a kis térképen is el tudjuk talán képzelni, hogy északi, észak-kelet irányban van Babilónia. És ebben a második látomásban azt mutatta be Isten Jeremiással, hogy annyira eltorzult a nép. Tehát a nép, a zsidó nép már menthetetlen, annyira erkölcstelenné váltak. Az északi ország rész elesett már 722-ben, iszonyú kizsákmányolás, a gazdagok randalírozása, a szegények elnyomás, ugye Ámos világosan mondta, hogy a gazdagoknak csak egy szempontjuk volt, hogy port áhítottak a szegények fejére, hogy mennél előbb az öregek halljanak meg, abból úgyse tudunk hasznot húzni, a fiatalok, ha az én gyerekeim, akkor jól éljenek, ha szegény, akkor kizsákmányoljuk. Tehát kicsiben ez az északi országrész ugyanolyan világot öltött, mint ma látszik a világon. A mai világban is ugye nagy, erkölcsös beszélgetések folynak, hogy most az eutanázia jó vagy nem jó, de nagyon jó azért az öregeket azért késleltetés nélkül segítsük át azon a határon, ugye hát ne költsünk pénzt az öregekre, azok már úgyse hoznak hasznot. A közép nemzedék az még elveget áll egy kicsit, akiket ki lehet szipolyozni, ki lehet zsákmányolni, abból mi gazdagodunk, meg azok jó, hogyha élnek. Ezt Ámos próféta már pontosan felfestette, és próféta társa Hósás és Ézsaiás is, és Jeremiásnak Isten megmutatta, hogy ilyen embereket, aki a másik embert a földbe döngöli, vagy alig várja, hogy meghalljon, ilyen embereknek adja ki életet? Nem, az ítéletet végre fogom rajtuk hajtani. 722-ben az asszírok úgy, ahogy volt, sáskaként letarolták az egész országot, deportálták az északi 10 törzset, tehát ez már 722-ben beteljesedett az előző évszázadban. De most a déli 2 törzse került a sor, mert nem tanultak az állapotukból, ugye az északiak állapotából, erkölcsi helyzetéből. Hát a forró fazék, ugye az Asszíria volt az északi országrész számára, Babilónia lesz a déli országrész számára. Elhozom ezeket az embereket. A Biblia nagyon sokszor mondja azt, hogy Isten eltolja a kulisszákat, és választ kemény, kegyetlen népek közül végrehajtót, akik a maga választott népén végrehajtják az ítéletet. Ez Isten már megmondta a zsidóknak a honfoglalás idején. Azért kellett a zsidóknak is végrehajtani az ítéletet mondjuk Jerikó lakosain saját kezüleg, hogy lássák, hogy ha ők ilyen erkölcstelenségbe merülnek, mint ezek a kánaánita népek, akkor ővelük is ezt fogják tenni, mert egy bizonyos határon túl a bűnnek nem lehet életet adni, hiszen magát az életet fogja kioltani. Ezért hát Isten a babiloni birodalomnak engedte meg, hogy Nabukodonozor megjelent 605-ben Jeruzsálem falainál, körbevette a várost, bevette, tulajdonképpen egy rabszolga helyzetbe taszította a zsidó népet, az első fogoly csapatokat deportálta a Babilóniába, és ide tekintett erre a világra, hogy ha majd az egyiptomiakkal kezdenek szövetkezni ellenem, akkor másodszor, harmadszor is megszállom őket, ez így is történt, és időszámítás előtt 586-ban a zsidó nép egyszer s mindenkorra elveszítette a függetlenségét, lényegileg azóta sem nyerte vissza, Jézus koráig sem, és hát azóta sem. 586 az a pillanat, amikor lerombolják a salamoni templomot, elviszik a frigyládát, amikor a zsidó nép örökös szolgasságba kerül. Hát ezt egy nagyon egyszerű látomással így mutatta be Isten, hogy egy forró fazék kiömlik. Egy forró fazék kiömlik, és egyszerűen felperzseli és elpusztítja ezt a vidéket. Később Ezékiel próféta könyvében olvassuk, hogy valóban ez egy forró fazék pusztítás volt. A népnek a harmadát megölték, a másik harmadát elvitték a fogságba, és a harmadik harmada maradt az anyországban. Ez egy irtózatos vércsapolása volt a zsidó népnek, de erre a dologra körülbelül 800 éve már Isten figyelmeztette őket, ami azért nem kis idő, még egy nép számára sem a történelemben. És kedves hallgatók, ez a látomás tulajdonképpen megint nagyon egyszerű látomás minden nép életében ugyanígy van. Minden nép egy bizonyos ideig, ameddig mondjuk úgy józanul és erkölcsösen él, számíthat isteni támogatásra. De amikor egy nemzet, egy ország a saját határain belül, a saját állampolgáraival teszi azt, amit egyébként az ellenséggel tenni is rossz, akkor minden nép életében Isten elhozott és el is hoz, ma is elhoz ilyen ítéleteket. Ezért Rába György után egy másik költőnket, most már nagyobb néptribún költőnket hallgassuk meg, Íj és Gyula szólaljon meg. Íj és Gyula se véletlenül nyúlt a Jeremiás témához, mert Íj és Gyula is a versében azt írja le, hogy tulajdonképpen a magyar nép életében is így van, meg minden nép életében is így van, amikor már egy nép odáig torzul, hogy a saját honfitársait, mint ellenséget kezeli. És már nem az lesz a szempont mondjuk, hogy ki a magyar, hanem az a szempont, hogy ki a gazdag és ki a szegény. Akkor egy nép tulajdonképpen lelkileg, erkölcsileg már megszűnik létezni, és akkor Isten megengedi azt, hogy egy másik nép szolgai sorba vesse ezt a nemzetet. Ez ugye a magyar nép életében többször megtörtént. Érzékeny prédikátoraink voltak, főleg a reformáció után a református prédikátorok. Erre nagyon sokszor figyelmeztették a magyar népet, hogy szakasztott ugyanaz a magyarság helyzete, mint a zsidóságé. És a magyar is, hogyha a legnagyobb ellenségévé önmaga lesz, akkor ezt a sorsot, amit a zsidóság se kerülhetett el, a magyarság sem fogja elkerülni. Örök időszerű téma, úgy tűnik a 20.-21. században is különben így és nem nyúlt volna ilyen témához, hogy Jeremiás.
1: Íj és Gyula, Jeremiás. Ím itt a táj, kész városod, s a romok mérnökei ott, torzó tervezők, az ősi csend megszállt álmodói, rendezői, és pontos terv szerint omol büszkeségünk szép magasaiból a kő, a vas, az anyagba kevert nyújtózó eszme. Feldobott csokor, úgy száll föl és kering le majd a kert. Vérző madárként sír, fut az idő. Amit jósoltam, mind betelt. Új bölcsek, új tudók jönnek elő. Hűs orvos ujjuk érintésitől a nyelv kihull, a szem kidől, elveszti, amért életre kelt, eszét veszít a csecsemő. Amit jósoltunk, mind betelt. Ki lesz helyén a nagy cserében? Ő világfordítottja. Patája körül dörgéssel, s gyors tüzek korbácsával a dühös ég a bokrok ólak közt üget, tiporja gyáva gyermekét. Múlt kék színével jár az égen atyáink munkás házatája. Ki lesz helyén? Nyugodt vagyok, csak büszkébb, ha senki sem ért. Akár az est elborulok, elmémben is attól mi ért. Tán sírok, tán játszadozok, hogy nem felelek semmiért.
0: És igen, eljött a fogság, és a fogság előtt, hogy kik mennek a fogságba, és kik maradnak itthon, erről kapja Jeremiás a harmadik látomást, könyve 24. fejezetében jegyzi ezt föl, olvasom tehát a Jeremiás könyve 24. fejezet első 10 versét. Látomást mutatott nékem az Úr, és íme két kosár füge volt letéve az Úr temploma előtt, miután Nabukodonozor babiloni király Jekóniást, Joákimnak a Júda királyának fiát és Júdának fejedelmeit, és az ácsokat és a kovácsokat fogságra hurcolta Jeruzsálemből, és elvitte őket Babilonba. Az egyik kosárban igen jó fügék voltak, amilyenek az először érő fügék, a másik kosárban pedig igen rossz fügék, sőt ehetetlenek a rosszaság miatt. És mondta az Úr nékem, mit látsz te, Jeremiás? És mondtam, fügéket. A jó fügék igen jók, de a rosszak igen rosszak, sőt, rosszaságuk miatt ehetetlenek. És szólt az Úr nékem mondván, ezt mondja az Úr Izrael Istene, mindezeket a jó fügéket úgy megkülönböztetem a Júda foglyait, akiket e helyről a káldeusok földjére vitetem az ő javukra. És őket szemmel tartom az ő javukra, és visszahozom-e földre, és megépítem, és el nem rontom, és beplántálom, és ki nem szaggatom. És szívet adok nékik, hogy megismerjenek engemet, hogy én vagyok az Úr, és ők az én népemmé lesznek, én pedig Istenükké leszek, mert teljes szívükből megtértek hozzám. És amilyenek a rossz fügék, amelyek ehetetlenek a rosszaság miatt, azt mondja az Úr, olyanná teszem Sedékiást, a Júda királyát, és az ő maradékát, és az ő fejedelmeit, és Jeruzsálem maradékát, akik itt maradnak ezen a földön, és azokat, akik Egyiptom földjén laknak. És kiteszem őket rettegésnek, veszedelemnek, a föld minden országában, gyalázatnak, példabeszédnek, gúnynak és szidalomnak minden helyen, ahová kiűzöm őket. És fegyvert, éhséget és dökhalált bocsátok rájuk mindaddig, amíg elfogynak a földről, melyet nékik adtam, és az ő atyáiknak. Hát Isten, amikor Jeremiásnak látomásokat adott, mert mondom, ez a három rövid látomást kapta csak a próféta, Jeremiás könyve inkább gondolatihletésekkel van tele. Ugye itt sem hazudtolta meg magát az Isten, ugyanolyan rövid látomást adott, mint az első kettő. Ugye a jeruzsálemi templom előtt Jeremiás nagyon sokszor hirdette az igét. Ott következett be a megszégyenítése is. Ezt el lehet olvasni a 7. fejezetben, egyszer Jeremiás kiállt a jeruzsálemi templom elé, és ott beözönlő embereknek azt mondta, hogy emberek, hát itt özönlötök a templomba, jöttök az istentisztelet helyszínére. Ugye ezt már mondta Ámos is a könyvében, hogy az emberek nagyon, nagyon tele voltak a templomok, pedig a legkegyetlenebb kizsákmányolás volt az országban, és a szegények legkegyetlenebb elnyomása, de a templomok tele voltak. Ilyen skizofrén vallásosság volt, hétköznapokban erőszakoskodunk, a hétvégén megbánjuk, aztán újra erőszakosunk, újra megbánjuk, hát erre használták fel Istent egy szögről leakasztani elve alapján. Ugyanez volt Ámos után Jeremiás korában is, és Jeremiásnak volt bátorsága odállni a templom elé, és azt mondta, emberek, ne mondogassátok azt, hogy az Úr temploma, amit templomba járunk, mi milyen vallásos hívő emberek vagyunk, hanem menjetek haza, jobbítsátok meg az útjaitokat, és ne azt képzeljétek, hogy az Isten egy tehetetlen bábú, aki sem nem lát, sem nem hal. Az Isten előtt nem lehet érdemeket szerezni. Az Isten előtt ezzel, hogy eljártok egy héten templomba, de a hét többi hat napján meg ugyanúgy öltök, csaltok, loptok, mint akik esetleg nem járnak. Mi értelme van az e fajta vallásosságnak? Mi értelme van? Na tele erről jött a főpap, megfogadta Jeremiást, saját kezével fogott egy ostort a kezébe, és így mondja, hogy megcsapdosta Passúr Jeremiást az egész nép szeme láttára, mint a kisgyermeket, vagy még annál is rosszabb, mint valami elvetemült gonosztevőt, megkorbácsoltatta Jeremiást a templom előtt. Aztán utána, miután Jeremiás nem fejezte be a feddő beszédeit, hát egy ciszternába is bevetette, hogy hát ott szagolja a mélységét a föld gyalázatának. Onnan emelte ki Jeremiást egy Ebed Melek nevezetű szerecsen ember, nem zsidó embernek esett meg a szíve Jeremiáson, hanem egy idegen országból ott szolgáló embernek, aki ének idején odajött, összekötött, összecsomózott vászon lepedőket, lenyújtotta a kötelet a lepedőkkel, hogy fel ne horzsolja Jeremiásnak a hónaját. Csodálatos történet az Jeremiás könyvében, egy idegen ember, aki nem volt zsidó ember, de aki tudta, hogy mi a jobb, mi a bal, mi a fehér, mi a fekete, és tudta, hogy a prófétának igaza van, és volt neki bátorsága ezt megtenni, és szépen felhúzta Jeremiást, kihúzta a mocsokból, a ciszternából. Na hát ugyanezt a jeruzsálemi templomot látta Jeremiás a látomásban, és két kosár fügét a templom előtt. Azért volt ez az egyszerű látomás meghökkentő, mert ugye az egyik kosárban tiszta jó fügék voltak, ehetők, pompás fügék, a másikban pedig teljesen megposhat, rohadt, ehetetlen fügék. Ezt értjük. Két embercsoportot jelképezett, azokat jelképezték a jó fügék, akik még meg fognak változni a nehéz történelmi körülmények ellenére is, és a poshat rossz fügét meg azokat jelképezték, akinek mindegy már, hogy béke van vagy háború van, önzők voltak, önzők maradtak, és önzőkként fognak meghalni, nem lehet rajtuk változtatni az Isten legnagyobb erőfeszítései ellenére sem. De most jön a döntő és a megdöbbentő dolog. Mi úgy gondolnánk, hogy a jó fügékkel jelképezett jó emberek maradnak itthon. A rossz fügékkel jelképezett rossz emberek, azok meg mennek a fogságba. De Isten éppen a fordítottját mondja Jeremiásnak. Mit látsz Jeremiást? Először mondja a jó fügéket. Igen, tudod, hogy kik a jó fügék? A kosárban azok az emberek, akiknek akikért én még tudok valamit tenni, akiket szemmel tudom tartani, akiket elviszem a fogságba, akiket majd visszahozok a fogságból, akiknek új szívet adok nekik, a nyomorúság kohójában megváltoznak, tehát akiket a fogságba visznek, azok a jó fügék. És akik pedig itthon maradnak, azok a rothadt fügékkel jelképezett emberek. Kedves hallgatók, itt is a Biblia válaszol arra a nagy emberi kérdésre, amit egyébként minden más bibliai könyv is föltesz, a legélesebben Jób könyve teszi fel, hogy miért van az, hogy ezen a világon általában és inkább az ártatlanok és a becsületes emberek szenvednek többet. És miért van az, hogy a kifejezetten rossz emberek ugyanúgy élnek, mint hal a vízben, mintha mi sem történnék? Miért van ez? Sok ember a fejéhez kap, és azt mondja, hogy ha van Isten, de ezért nem hiszek én az Istenben. Mert hogyha lenne Isten, akkor valahogy a jókat jobban támogatná, a rosszakat meg valahogyan példással megbüntetné. Csak hát ez az Isten gondolkodásában éppen ellentétesen van. Tudnék, Isten mindenkiért megtesz mindent, de azok az emberek, akiknél látja az Isten, hogy már szinte kimerítették a megváltozásuk lehetőségét, mert se a lelkiismeret, se más emberek, se a Szentlélek, se a Biblia, se semmi nem fog rajtuk. Mert ők azt mondják, hogy én egyszer élek, eszem, iszom, utána meghalok, nekem egyetlen egy mértékem van, jól éljek, kényelmesen élek, utána úgyis fölfordulok, és a kukacok esznek meg engemet. Addig legalább éljek jól. Most ezekért az emberekért mit tud az Isten tenni? Tud valamit tenni, itt hagyta őket a déli ország részben, otthon maradhattak a lakásaikban, nem mondhatták azt, hogy ők azért maradtak rossz emberek, mert őket vitték a fogságba. Nem, ők továbbra is megkaptak mindent, minden jó lehetőséget, nem deportálták őket, dolgozhattak a földjeiken, és ott maradt egy országban harmad annyian, mint azelőtt voltak. A 11. Zsoltárban mondja a Szentírás, hogy az Úr az igazat megpróbálja, a gonoszság kedvelőjét azonban gyűlöli az ő lelke. Aki rossz, annak Isten azért ad jobb körülményeket, hogy ne arra hivatkozzék majd valamikor, vagy az ítéletkor, hogy ő azért lett rossz, vagy azért maradt rossz ember, mert a körülményei rosszak voltak. Dehogy is. Ezért nagyon sok rossz embernek most fényűzően jók a körülményei. Mire szolgál ez? soha nem mondhatják azt, hogy ők azért romlottak el, mert nem tudom én ilyen és olyan rossz körülmények közé kerültek. Végül senki nem azért romlik el. Mindenki a maga döntései, választásai miatt megy föl vagy le. De Isten megengedte, hogy a gonoszok, a rossz fügékkel jelképezett emberek, igen, azok itthon maradtak. Azok pedig, akik jók voltak, vagy mondanám így, hogy még volt remény felőlük, hogy megváltoztathatók, vagy kitartanak a jóban, azoknak nehezebb körülményeket engedett meg Isten. Ez miért teszi az Isten? Miért van az, hogy ma is sokszor a lelkiismeretes, becsületes emberek hihetetlen nehézségeket, nyomorúságokat kell, hogy szenvedjenek? Egyrészt azért, mert Isten ezzel dokumentálja, hogy ezek az emberek nem azért jó emberek, nem azért tiszta emberek, mert a körülményeik jók. Ezek azért jó és tiszta emberek, mert ragaszkodnak az igazsághoz, ragaszkodnak a lelkiismeretükhöz, ragaszkodnak Istenhez akkor is, ha az egész világ összefog ellenük. Ők akkor is hűségesek az Istenhez. Tehát ezt világosan közli az egész Szentírás. Ha valaki becsületes, tisztességes akar lenni, az óriási támadások fogják érni. Kívülről ilyenkor szokták mondani az ismerősök, barátok, hogy ha én lennék az ő helyébe, ezt nem bírnám ki, de milyen érdekes, hogy az igaz és tiszta emberek ezt kibírják, sőt, úgy kibírják, hogy, ahogy Dávid mondta, hogy szorultságomban tágas teret hagytál nekem, vagy úgy kibírják, hogy Jakab apostol mondja, hogy a megpróbáltatásban a cselekedet épp legyen, fogyatkozás nélkül. Tehát nem úgy bírják ki, hogy rezeg a léc, már majdnem leesik, csak úgy ugrották át, hanem nagyon szépen átugorják, mert a megpróbáltatásokban, ahogy a kohóban is a nemes fém megmarad, a salak pedig leválik az ércről. Isten azért enged meg sokszor megpróbáltatásokat, nehézségeket, de bizonyos határig természetesen. Itt is áll, amit Jób könyvében olvasunk, hogy Isten határt szab a gonosznak, a nyomorúságnak, a nehézségeknek. Jób könyvében is azt olvassuk, hogy elveheted a gazdagságát, elveheted a gyerekei életét, elveheted még a saját egészségét is Sátán Jóbtól, de az életét nem veheted el. Tehát áll az, amit az első Korintus levél 10. fejezet 13. versében olvashatunk, az mindig áll és örök törvény, hogy hűséges az Isten, nem hágy minket feljebb kísérteni annál, mint amit elszenvedhetünk, sőt a kísértéssel együtt a kimenekedés útját is megmutatja nékünk. Ezek örök törvények. Ezzel a látomással Jeremiásnak mindent helyére tett az Isten, minden háborgását, keserűségét lecsillapította az Isten. Ne felejtsük el, ez már a második deportálásnál volt, a fölirat mondja, hogy ez akkor történt, amikor elvitték az ácsokat, kovácsokat, tehát a mesterembereket hurcolták el. Tudjuk jól, hogy a három deportálás között az volt a különbség, hogy az első deportálás idején az ifjakat vitték el. Ez a Babilónia azért egy nagy stílű gazember volt, a babiloni birodalom. Ez olyan, mint nálunk a 40-es évek vége, 50-es évek eleje, hogy kivitték a magyarokat Moszkvába, és akkor ott átnevelték, majd jönnek vissza, és akkor szépen elvégzik azt, amit mi nehezebben végezzünk el. A második deportálásnál, itt nem jelöltem a táblán, ez 597-ben volt, akkor vitték az iparos réteget. Hát a krémjét a lakosságnak, akik dolgozni tudtak, és ott idegen földön nagy hasznot tudtak hajtani a babiloniaknak. És a harmadik deportálásnál pedig, amikor már mindent leromboltak és mindent feldúltak, hát akkor vitték már azt, akit értek. De az értékes embereket itt vitték, és a harmadiknál már csak a mennyiségre mentek. Jeremiás mindezt végignézte, végig kellett néznie. És Jeremiásnak azért mutatta ezt a látomást az Isten, hogy megnyugtassa, hogy Jeremiás, most több barátodtól elválsz, több ismerősödtől, akit lelkiismeretes, becsületes embernek tartattál, hát ilyen volt mondjuk az első deportálásnál Dániel, Sidrák, Misák, Abednégó, tehát egy kis bepillantásunk van Dániel könyve alapján ebbe. Majd a második deportálásról két hét múlva beszélek, mert Ezékiel látomásai kerülnek sorra, és Ezékiel prófétát például ekkor vitték el a második deportálás során. Tehát itt ment el Dániel, itt ment el Ezékiel, Jeremiás azonban maradt. És Jeremiásnak mindezt végig kellett néznie. És Jeremiásnak ezért mutatta megint ebben a rendkívül egyszerű látomásban meg az Isten, hogy Jeremiás, a rendes emberek, a becsületes emberek, akik még nagyobb nehézségbe kerültek, emberileg úgy látszik, hogy mintha nem lenne Isten, vagy az Isten nem viselne gondot, de én éppen így viselek róluk gondot. Itt csak még inkább lezüllenének és tönkre mennének. A fogságban még mindig jobb helyük lesz lelkileg, és a fogság kohójában az ércről le fog mállani a sarak. És valóban a zsidó népnek ez a 70 éves babiloni fogság bizonyos értelemben a megtisztulás ideje volt, mert nagyon sok ember megtisztult, megfehéredett ebben a fogságban, és megváltozott emberként jött vissza, vagy hát inkább már azért így mondanám, hogy a gyermekei, vagy az unokái, mert hiszen a 70 éves fogság után nagyon kevesen tértek vissza, akik mondjuk akkor 10 vagy 20 évesek voltak, a fogság végén már azért 70-80-90 évesek lehettek. De a gyermekeik, az unokáik egészen más lelkülettel tértek vissza, amit egyébként mutatnak is Esdrás és Nehémiás könyvének a följegyzései. Én azt gondolom, hogy ez a harmadik rövid látomás is meg kell, hogy maradjon bennünk. Amikor az életben jönnek nehézségek és nyomorúságok, nagyon sok embernek az az első ösztönös reakció, hogy miért én velem történik. Mit csináltam, hogy én rászolgáltam volna erre? Ha valakivel nehézség történik az életben, az nagy megtiszteltetés. Az a nagyobb probléma, hogyha nincsenek próbák az életben. Ha nincsenek próbák az életben, az annyit jelent, hogy az az ember még nagyon gyönge a próbák elviseléséhez. Akiknek az Isten már próbákat enged meg, nehézségeket enged meg az életben, azokra nézve megint csak Jakab levele első fejezetét ajánlom. Így kezdődik ez a levél. Teljes örömnek tartsátok, ha különböző megpróbáltatásokba estek. Mert ott a jó füge még jobb és ehető fügévé válik. A rossz füge viszont, aki nem került megpróbáltatásba, még inkább poshat és rothat fügévé válik. Azért magyar irodalmi utazásunkat fejezzük be most egy harmadik költőnél. Rába Györgynél kezdtük, Illyéssel folytattuk. Illyés mestere Babits Mihály volt. Babits kivonult Budapestről, elege volt neki ebből a városból, elment Esztergomba, vett egy kis kulipintyót, fel is írta a falára, hogy nem századokra épül, csak mint fecskefészek Horáciusból, és ott ült az előhegyen, ma is el lehet menni, talán majd elmegyünk kirándulni az esztergomi keresztény múzeumban, és akkor megnézzük majd a Babits házat is. Itt jegyzem meg, hogy talán majd 2 hét múlva hirdetném, hogy valószínűleg Pécsre elmennénk és megnéznénk a csontvári gyűjteményt, és akik nem látták itt Budapesten a fohászkodó üdvözítőt és más bibliai tárgyú képeit Csontvárinak, talán december 8-án lesz erre alkalmunk, de most készítjük elő ezt a látogatást, tehát vonattal megyünk és jövünk, és egy vasárnapi napon kerülne erre sor. De ezt hirdetni fogom majd 2 hét múlva, hogy biztos-e vagy sem. Tehát Babits Mihály szólal meg. Babitsnak is van egy Jeremiás verse. Nagyon két arcú Jeremiás vers, többet tetszenek tudni majd megérteni első hallásra is belőle, mint Rába Györgytől meg Illyéstől. Ezek a versek azért olvasva jók. Babits verse a két világháború között íródott, nem Jeremiás szerepel a címében, hanem ez a versnek a címe, hogy Holt próféta a hegyen. Holt próféta a hegyen. Mit akar a cím mondani? Babits Jeremiás alakjába öltözik, és azt mondja, hogy igen, a proféták mindig ott ülnek a hegyen, mindig jól látják a dolgokat, az összefüggéseket és a jövőt is, de hát ki kíváncsi a profétákra? Hát a mai világban ki kíváncsi a tiszta és igaz beszédre? Azt mondja a Babits, nem ebben más verseiben mondja, olyan a 20. század, mint a vadállati hordák tülekedése. Az emberek ugye a pénz, az anyagiasság, mit eszünk, mit iszunk, mennyibe kerül. Vannak még lelki, szellemi értékek, és ami a legsúlyosabb, mondja Babits, hogy az értelmiség is elárulja a hivatását. Mikor megjelenik Julien Banda, francia írónak a könyve, az írástudók árulása, Babits rögtön nagy tanulmányt írt, és azt mondja, hogy igen, ez a legsúlyosabb a mai világban, hogy az emberek sodródnak a tömegmanipulációval, a politikával, az anyagiassággal, de ennél is sokkal súlyosabb, hogy az olyan emberek, akik gondolkodnak, akik olvasnak, esetleg még a Bibliát is olvassák. Na, esetleg. De hát mondjuk nem olvassák a Bibliát, de olvasnak más műveket. Hát azokból is kivehető az, hogy kérem, az élet csak ennyiből áll? Ez az állati élet az élet? Na de ez az értelmiség, ennek az úgynevezett értelmiségnek nevezett réteg, ez vajon figyelmezteti az embertársait arra, hogy itt mi készül ebben a világban? És ott milyen húsdarálóba viszik bele a nemzeteket, a népeket? Ugye Babits az, aki a Veszedelmes világnézet című nagy tanulmányában ezt újra kinyomtatta a Babits Erkölcs és Iskola című kis kötetében, 150 forintért megvásárolható, aki esetleg még nem szerezte volna be. Babitsnak 3 tanulmánya van itt, az Erkölcs és Iskola, az Irodalmi Nevelés és a Veszedelmes Világnézet. hatalmas tanulmány ez a veszedelmes világnézet. Babis azt fejtegeti benne, hogy az egész európai filozófia és kultúra már a 17.-18. századtól fogva hogy készítette elő a 20. századnak ezt a sok ocsmánságát, a világháborúkat, a forradalmakat, az emberirtásokat, a veszedelmes világnézet, amely nem az értelmet és a hitet vallja mértékének, hanem a nyers ösztönt, az élvezeteket, és azt az anyagiasságot, amiben persze az emberek könnyen belevihetők, hiszen az emberi természet itt nagyon, nagyon kísérthető, mert Babits egy kicsit ilyen mord Jeremiás, egy érdekes jelzője lesz a Jeremiás, hogy mord Jeremiás. Jeremiás nem volt mord. Jeremiás lehetett szomorú, Jeremiás sorsa lehetett tragikus, de Jeremiás mégis el tudta mondani abban a híres 20. fejezetben, hogy az Úr itt van mellettem, mint valaki hős. Itt van mellettem az Isten, és megerősít engem, hogy bírjam ezt a hivatást, és ezt a szolgálatot tudjam teljesíteni. Babits azonban úgy érzi, és ez a vers is példa rá, hogy Babits nem csak Jónás alakjába öltözik, ugye a híres Jónás könyve, Jónás imája, hanem keresi az ószövetségi profétákat, van neki egy Dániel éneket című verse is, de írt verset Jeremiásról is, amiben egy 20. századi költőnek a rezignáltusáját mutatja be, miközben dúl az élet és dúl a béke meg háborúmé egy és ugyanaz a 20. században, aközben mit tud tenni egy költő, mit tud tenni egy erkölcsileg fogékony ember? A vers ezekkel a küzdelmekkel van tele.
1: Babits Mihály, holt proféta a hegyen. Nyájas magasságban csüng a domtetőn a ház, de én mordan ülök benne, mint Jerémiás. Hozza postámat a posta, újság és levél, mintha mind arról szólna, aki rég nem él. Hol a sok netán és hátha, meghal a jelen, s ami hír fülembe ér, mind csak történelem. Elsüllyedt a világ, és nem maradt élve más. Dombod ős fejet csóvál a mord Jerémiás. Eltűntek és elsüllyedtek, s talán így jobb. Míg itt voltak, kínzóbb volt, hogy egyedül vagyok. Hozza postámat a posta, mennyi hír, divat. Engem visznek magukkal, föl nem oldanak. Mindegy, a világ süllyed, vagy én lettem halott, akként élek, mint akik már változatlanok. S mordan nézem, hogy köröttem a vak élet hal, mint egy holt proféta, kit már senki úgy se hall. Mint nyílt szemű halott, kiket régidőn barbár törzsük künn hagyott a nyájos domtetőn. Hozza postámat a posta, mennyi rossz madár. Bejó, hogy csőrük csapása, egy cseppet se fáj.
0: Kedves hallgatók, a három látomáshoz befejezésül a vetítésünk előtt hadd kapcsoljak, mert hiszen ez a három látomás van, tehát negyediket nem kapcsolhatok, de hadd kapcsoljak valamit. Felírtam a táblára Jeremiás könyvének talán egyik legfontosabb fejezetét, ami ugyan nem látomás, de majdnem látomás. Olyan, amit Bálámnál tapasztaltunk, hogy egy látvány, és a látvány majdnem átmegy látomásba. Ez Jeremiás könyve 18. fejezete, az egész fejezet, most már ezt nem olvasnám fel, csak röviden elmondom önöknek, mert amilyen a mandulavesző, a forró fazék, vagy a két kosár füge, olyan egyszerű és tőről metszett ez a látvány, ez a tapasztalat is. Miről van szó? Jeremiást mélyen érintette a zsidó nép eltorzulása. Hogy úgy mondjam, ő nem örült annak, hogy na lám, én megmondtam, ő nem örült annak, hogy a népet deportálták, kardérre hányták, három ostrom volt, elvitték. Ő nem olyan lelkülettel állt a dologhoz, hogy hát én megmondtam, emberek, nem így kellett volna élni, akkor talán másképp alakult volna az ország történelme. Nem, Jeremiás nem volt kárörvendő, majd látjuk Rembrandtnak a csodálatos olajfestményét, Jeremiás gyászolta a népet. Ez egyébként azt hiszem egy nagy erkölcsi törvény, hogy aki felelősséget vállal valakiért vagy egy népért, és megmondja annak a valakinek vagy valakiknek a helyzetet, és nem hallgatnak rá, az az ember mégis gyászolja az elveszendő embereket. Azok az emberek nem gyászolnak, akik előtte nem is gondolkodtak azon, hogy egy ember vagy egy nép erkölcsileg hogyan is maradhat fenn. Egy nagy törvényszerűség. A proféták határozottak voltak, igazságszeretőek voltak, de ugyanakkor telve voltak szeretettel, és amikor beteljesedett az, amitől óvni szerették volna az embereket, az emberek oktalansága, gonoszsága miatt teljesedett be, akkor ők voltak a leginkább azok, akik gyászolták az embert és az embereket. Tehát azért Jeremiást is érzékenyen érintette, és úgy magába föltette a kérdést, hogy Uram Istenem, hát az én népem már 800 éve, Istenem, a te kezedben van. 1445 ugye a zsidó néptel való szövetségkötés. 1445. 626, ez már több mint 800 év. És az Isten sem tudta ezt a népet, a zsidó népet jobb néppé formálni, mint a többi nép. Hát hogy van ez? Ezen a világon nem lehet jobb, tehát a tömeges méretekben nincs megoldás. Csak egyes emberek változhatnak meg. Tömegek nem fognak megváltozni. Na de hát ott van a Bibliában, hogy egy Ninive például megváltozott. Vagy egy síkár városa megváltozott, amikor Jézust befogadták napokra. Hát vannak a Bibliában is ilyen példák, hogy azért, hogy emberek tömegesen hajoltak a jó szóra. Hát a népem nem lesz jobb nép. Azt mondja Isten Jeremiásnak, erről szól a 18. fejezet, Jeremiás, menjél le a fazekas műhelyébe. Majd levetítem, de önök is tudják, ma is nagyon sok fazekas van Jeruzsálemben, akkor meg talán még több volt. Az agyagművesség, a fazekasság az egyik legelterjedtebb foglalkozás volt Jeruzsálemben. Jeremiás, ha nem ment volna le a fazekas műhelyébe, akkor is értette volna a dolgot. De lemegy a fazekas műhelyébe, hogy itt lássa maga előtt a dolgot. Ugye mit lát? Én csak egyszer voltam egy igazi fazekas mester műhelyébe, soha nem tudom elfelejteni, Kalocsán volt ez, egy nagyon derék fazekas meghívott. Hát leült szépen a korongozóba, vette az agyagot, föltette a korongra, és elkezdte azt a szép valamit, azt a vázát, hogy valamit kiformálni, és hogy hajtotta a korongot, az a sok csík és vonal, az a pillanatonként változó idom, hát ez egy olyan csodálatos dolog, és hát láttam, hogy ez az ember érti a mesterségét, az agyagot is jól összekeverte, vízzel jól meggyúrta, föltette, annyiszor hajtotta, hogy mondta, hogy ez még nem jó, ez még, hát ha nem tudom én hány százszor már fordult előttem az a vonal. Tehát mit akart Isten megmutatni a prófétának? Én az Isten vagyok a fazekas mester. Értem a mesterségemet. Én teremtettelek benneteket, emberek. Én tudom, hogy milyen anyagból teremtettelek benneteket. Jó ez az anyag. Adtam nektek értelmet, szívet, lelkiismeretet, akaratot. Van egy belső világotok, mint a fazéknak a belső része. Van egy külső világotok, a maga megjelenésetek, a hústestetek, az egész anyagi valóságotok. Én pontosan ismerek minden atomot a lényetekben. És kezembe veszlek titeket, emberek fiai. És én az Isten, föltételezhetitek, emberek, hogy minden emberből egy szép korsót, egy szép vázát szeretnék csinálni. De hogy ott áll Jeremiás, és nézi a fazekas, látja, hogy a fazekas hiába hajtja a korongot, hiába hajtja, csak nem akar engedelmeskedni az az agyag neki, nem akar jó, szép formát fölvenni. Hát akkor mit csinál a fazekas az agyaggal? Kifoghat az agyag a fazekasán? Túljárhat az agyag a fazekas mestere? Azt mondja, hogy én nem akarok olyan ember lenni. Isten engem megteremtettél, eszem ágában nincs becsülni a másik embert. A másik ember az egy hülye. Másik ember az egy semmi. Szoktam mondani, mint egy afrikai törzs, amiről nemrég, ugye pár évvel ezelőtt megtudtam, hogy van Afrikában egy törzs, ami nemes egyszerűséggel önmagát nevezi embernek. Azt mondja önmagára, hogy az ő neve ember. Tehát ebből az következik, hogy akik körbeveszik őt, azok nem emberek. Tehát aki, ha ő megöli a környező törzsek lakosait, azt mondja, én nem ember töltem. Nem is azt mondja a hülyét, ez a patkány. Körülbelül ilyen az emberiség is. Mit tesz Isten az emberiséggel, ha az egyik ember a másikat mondjuk patkánynak nézi? Mit tesz Isten az emberiséggel, ha az egyik ember a másikat, hogyan is olvassuk Ámos könyve első fejezetében, úgy csépeli az egyik ember a másikat, hogy porrá csépeli, mint a búzát, úgy veri agyon. Hát akkor kifoghat az agyag a fazekasán? Kifoghat az agyag a fazekasán? Az Isten létezik, megteremtette az ember, de az ember sehogy sem akar az lenni, ami a rendeltetése lenne. Hát akkor mi nagyobbak vagyunk, mint az Isten, nem? Hát túljárunk az Isten eszén. Dehogy akarok én értelmes emberhez méltóan viselkedni? Dehogy tartom én a másik embert ugyanolyan embernek, mint magamat? Magamnak azért adja meg a másik ember, ami nekem jár, de hogy én megadjam a másik ember, eszem ágában is. Mert az egy tehén, vagy patkány, vagy csótány, vagy nem tudom én mit, én vagyok az ember. Na most akkor az Isten mit tesz ilyen esetben? Jeremiás nézi ezt a helyzetet, hogy ott van a fazekas, nagyon jól érti a mesterségét, de sehogy nem akar jó edény formálódni a kezei alatt. Jeremiás itt megért valamit. Jeremiás megérti azt, hogy az Isten teljes szívéből akarja, hogy mondja majd később Pál 1 Timótos 2.4-ben. Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére is eljusson. Tehát Isten akarja, hogy minden ember jó legyen. De kin múlik az, hogy egy ember milyen lesz? Az Istenem múlik? Hát itt ugyan nem a fazekason múlik, mert a fazekas mindent latba vett, meg az agyag is jó. Itt egy valakin múlik, hogy nem lesz abból az agyagból szép edény, szép korsó, szép váza, hogyha az ember nem akarja. Jézus világosan mondta Máté evangélium a 23. fejezet 37. verse szerint, Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat és azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akartad. Végül is minden egyes ember élete itt különbözik a másiktól. Ki az, aki akar más lenni, ki az, aki akar ember lenni, és a másik embert ember számba venni, és ki az, aki ezt nem akarja. És aki ezt nem akarja, bár az Isten ezt nem akarja, hogy ő ne akarja, az Isten azt akarja, hogy mindenki akarjon ember lenni, és mindenki a másikba lássa meg önmagát, de aki ezt nem akarja, az kifog majd a fazekasán? Nem. Mert ha nem hiszünk a látomásnak, illetve ennek a tapasztalatnak, nem látomás, ez egy látvány, egy tapasztalat, de közel van a látomáshoz, ez tény. Ha valaki itt nem tudja kihámozni a lényeget, mert ténylegesen nincs szöveg szerint benne a Jeremiás 18-ban a felelet, de benn van a 2. Timóteus levél 2. fejezet 19. és 21. verse között, amikor azt mondja Pál apostol, hogy egy házban sokféle edény van. Ha valaki nem akar jó edény lenni, hogy be lehessen tenni mondjuk a szobába, vagy a konyhába, hát a csorba meg a rossz edényeket is föl tudja használni a fazekas is, meg a háziasszony is, leteszi a pincébe, és ott lehet majd mondjuk hulladékot gyűjteni benne. Az agyag nem fog ki a fazekasán, az agyag nem fog ki az alkotóján. Tehát azt mondja Isten Jeremiásnak, hogy Jeremiás, én az Isten szeretném, hogy minden ember jó legyen. De hát mit tegyek az emberekkel? Én erőszakolni senkire nem akarom azt, hogy jó legyen. Én az embert normálisan, értelmes ésszel teremtettem döntési, választási képességgel. Hát ha az ember nem akarja, én senkire nem erőltetem rá, hogy jó ember legyen, és az üdvösségre, az örök életre eljusson. Ha valaki nem akar jó ember lenni, kérem, megvan rá a lehetőség. De akkor ne várja az az ember, hogy a ház legszebb részébe tegyék. Akkor ne várja az az ember, hogy üdvösséget kapjon. Azért kapjon örök életet, hogy ott újra elkezdje majd a sok rosszat? Nem. Ugye ismerjük már Náhum könyve első fejezetének híres kijelentését, nem lesz kétszer veszedelem. Isten úgy oldja meg a rossz problémáját, hogy itt a földi életből csak azoknak az embereknek ad örök életet, akik megtanultak a rosszal szemben küzdeni, és elfogadták az Isten formáló hatását az életükben. Akik ezt nem fogadták el, azokat az Isten majd leteszi a pincébe, ahova szemetet és törött dolgokat lehet tenni ebbe a bizonyos eltorzult agyagedénybe, és ezt nevezi a Biblia kárhozatnak. Ként Babits ezt megírja egy másik versében, a Pszichoanalízis Krisztiánában, mennyire azért megértette ő is, hogy mint egy rossz törött cseréppel dobnak a szemétre, mondja. Az egyik megoldás, hogy szép vázák leszünk, hogy engedjük magunkra a hatást, a jó hatást, az Isten formáló kezének a hatását, ezt nem engedjük az életünkben, hát akkor az Istenen nem tudunk kifogni. Igaz az, amit Pál így mondta, hogy semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. A fazekason nem fog ki az agyag, a fazekas akkor is tudja, mire használni az eltorzult cserépedényt, hogyha ezerszer formálná is jóra, de nem engedi, hát akkor leteszi oda, ahova való, és ahova lehet tenni még sok kacatot és szemetet. Jeremiásnak ezt is megmutatta az Isten. És ezért mondhatjuk, hogy bár Jeremiás könyvében olyan nagy látomás nincsen, mint amit két héttel ezelőtt tanulmányoztunk az Ézsaiás könyvéből, vagy nincsen látomás fűzér, mint amit Ámos könyve 5 látomását néztünk a 7. és 9. fejezet között, vagy olyat se tartalmaz, amit majd fogunk nézni a Zakariás könyvében, a 8 látomás. De én azt gondolom, hogy ez a 3 nagyon rövid látomás, és az ehhez csatlakozó záradék Jeremiás könyvének 4 szemléletes része, mindannyiunknak, ha megjegyezzük, azért ad az egész életünkre gondolkodni valót. Mind a 3 látomás, és ez a bizonyos cserép, korsó látomás, illetve látványból látomásba hajló tapasztalat ad mindannyiunk számára gondolkozni valót. De ehhez azért nézzük meg még a vetítésünket. A vetítés során szeretném megmutatni, hogy honnan indult ki a sorozatunk. Bálám képeket visszakaptam, ezeket bemutatom, 3-4 kép lesz, és utána Jeremiás szülőhelyét mutatom be, és a Jeremiás ábrázolásokat, és itt végezzük majd a vetítést. Tehát kérném szépen akkor, hogy egy 5-10 perc figyelemmel még szenteljünk egy kis időt ennek. Próféta Mózes, aki vezette a zsidó népet, és mi nem nála kezdtük, hiszen Mózesnek olyan látomásai nem voltak, mint a későbbi prófétáknak, Isten vele színről színre beszélt. De ahogy elérkeznek ott Moab földjére, a Bálám látomásaira vessünk most egy gyors pillantást, ahonnan elkezdődött a sorozatunk. Mehetünk. Bálám, akit feltartóztat az angyal, aki maga Jézus Krisztus, egy katakomba ábrázoláson, aki nem látja az Isten küldöttét, noha a Szamara megáll és látja. Ugye Bálám, akit elvakít a pénz, és megfizetnek a moabiták és midianiták, hogy prófétáljon Izrael népével szemben. Nem annyira Bálám látomásait kezdik itt a katakomba festészettől fogva ábrázolni, hanem ahogy látjuk a középkorban egy francia ábrázolás, általában ez a szamár, hogy haragos képpel néz Bálámra, az úr angyala kivont karddal megakadályozza az előre menetelét, háttérben a moabiták, csak Bálám nem látja, amit látnia kell. Az ember, aki a pénzt látja legfőbb istenségnek, szinte semmit nem lát a világból, jegyzi meg ez a történet. Rembrandtnak is van egy fiatalkori olajfestménye erről, a Bálám szamaráról. Itt jobb oldalt látjuk háttérben a megbízókat, akik nagy pénzes zsákokkal mentek el Mezopotámiába Bálám szálláshelyére, és az angyalt így ábrázolja Rembrandt, a korai fiatal Rembrandt képek között való. Tulajdonképpen itt a Bálám és a szamárnak a párbeszéde, illetve tehetetlen dühe Bálámnak, hogy ütiveri a szamarát, noha az nem akar így sem tovább menni. Később a barokk művészetben nagy téma lesz ez, és a 17.-18. Században nagyon sok ábrázolás készül erről. De aztán tovább mentünk Ézsaiásra, akinek korai, középkori domborművét láthatjuk Németországból, és a könyvtekercset mellette. Ézsaiás Michelangelo Sixtus kápolnabeli feldolgozásán a hatalmas könyvvel. Ha közel megyünk ehhez az Ézsaiáshoz, a tiszta fej, tiszta gondolkodás, csodálatos ragyogó stílus, Ézsaiás királyi stílusa, Ézsaiásnak például volt családja, felesége, gyermekei, Jeremiásnak nem volt családja, Jeremiás nem nősült meg. Ilyen üldöztetés hátterén azt hiszem, talán nem sok asszony vállalta volna ezt a közös életet. Jeremiás magányos prófét, hogy később Pál apostol, a Michelangelo freskóról a legnagyobb kinagyításom. Háttérben ugye görög mitológiai szereplők, ez az egész Sixtus kápolnára jellemző. És ez Anatót, Júda hegyei között, fönt a domboldalakon, Jeruzsálemtől északra 4-5 kilométerre ma is létezik ez a falu Anatót, egy kis falu, különleges hegyhátakkal, domborulatokkal, innen származott Jeremiás próféta. Úgy mondhatnánk, hogy egy falusi ember volt, noha papi családból származott, félénk, érzékeny ember volt, szüksége volt az első látomásra, és talán figyelték, kedves hallgatóink, hogy azt is hozzátette az Isten, hogy vas oszloppá és érzbástyává teszlek. Meg ne riadj, én erőt adok neked. Jeremiás egy ilyen kis látomás, a mandula vesző látomás képes volt megerősíteni. Az Isten beszédének hatalma van. Donatellónak a Jeremiás ábrázolása a 15. századból általában fiatal, tetrekész, határozott, kicsit rusztikus embernek mutatják, ez mondjuk a stílusán, a stílusjajásé Jeremiás.

Werfel regényét, a Jeremiás Höreddi Stime a német címe, magyarul Halljátok az igét címmel adták ki több kiadásban is. Kis képet nyerhet, bár Werfel korfestése kicsit torzító, és Jeremiás beállítása is azért sokszor nem a legtökéletesebb, de én is fiatal koromban olvastam, és egy kicsit a levegő, az atmoszfér, hogy jeruzsálemi ünnep során mutatja be Jeremiást, a pompa, a dísz során, hogy látja a hamisságot a vallásban, és ő az egyszerű vidéki ember, pedig a gondolkodó ember. Ugye Michelangelo is ezt fogja meg, a töprengő, a gondolataiba mélyedő ember, aki megfontoltan beszél, akkor is, ha a legerőteljesebb kifejezéseket használja. Szóval Jeremiás Donatello után egy másik megfogásban így néz ki Michelangelónál. Igen, ez a templomi környezet, persze nem a Szent Sátorral, hanem már a jeruzsálemi templommal. Jeruzsálem, ez volt Jeremiás tanításainak a fő színhelye. Tehát a Szent Sátor után az a jeruzsálemi templom, salamoni templom, aminek itt látjuk a rekonstrukcióját, ide állt ki Jeremiás könyve 7. fejezete szerint, és figyelmeztette az embereket, hogy önmagában, hogy egy épületbe eljárnak, hogy egy vallásos kötelezettségnek eleget tesznek, ez senki embert nem jobbít meg, a szíveteket metéljétek körül, mondja Jeremiás. Ő beszél az új szövetségről is könyve 31. fejezetében. Ő kapott először erről jövendőlést Istentől, hogy az ószövetség óvá lesz. Nagy népet nem lehet megmenteni, csak egyes embereket lehet megmenteni. Hiába adott az Isten profétákat, templomot, csodákat, mindent a zsidó népnek, eltorzult a vallásosság, formalizmussá vált, nem lettek jobbá az emberek, ezért is rombolták le Jeruzsálemet, ugye a mostani sirató fal az már egy követ sem tartalmaz ebből, de még az utána való zorobábeli heródesi templomból sem, amit Dávid tornyaként mutogatnak ma Jeruzsálemben, szintén jóval későbbi képződmény, itt kőkövön nem maradt, amely le nem romboltatott, és itt van Rembrandt híres olajfestménye. Rembrandt a legegyszerűbb eszközökkel fejezi ki mit? Egyrészt Jeruzsálem pusztulását, háttérben, mint egy forró láva ömlik elő ugye a tűz, ahogy az épületek leszakadnak, elporlanak, hiszen a babiloniak a harmadik ostromnál már megelégelték a zsidók Egyiptom barát politikáját, és teljesen leromboltak mindent. 586 az a zsidó nép történelmének egyik fekete éve, olyan, mint a holokauszt a 20. században. És Jeremiás itt ül Jeruzsálem omladékain, bal könyökét egy vaskos könyvre támasztja, a kinagyításom elveszett, de ha eltetszem nekem hinni, vagy akinek nagyon jó szeme van, Bibel az van ráírva a lapoknál. Tehát ahol van, ahogy előtérben látjuk, tehát velünk szemben a lapokra az van írva, hogy Bibel, tehát a Biblia, nem hallgattak a Bibliára. Becsukott könyv lesz most a Biblia. Jeremiás a könyve után szerzi Jeremiás síralmait, a Lamentationes könyvét, az európai művészetnek, főleg zeneművészetnek, de irodalomnak is egy nagy ihletőjét, a sírató ének. És Jeremiás elsiratja Jeruzsálemet, elsiratja azt a várost, ami nem hallgatott ő rá. Tehát, hogy említettem önöknek, most nem újjal mutogat, vagy nem kárörvend, hogy én megmondtam emberek, hanem együtt osztozik a nép gyászában. Döbbenetes különben a síralmak könyve, ami abban van, az az egész világtörténelem sűrített költői kifejezése. Félelmetes könyv, de egy félelmetesen nagy reménységgel is, hogy mondja a harmadik fejezet, jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig, mert visszaemlékezik, és elcsügged bennem az én lelkem, de én az Istenben bízom, ezért nem szégyenülök meg. Megalázódik a lelkem, hogy mi mindent megtett értünk az Isten, csak mi nem hallgattunk rá, mint egyes emberek, mint nép sem. Szóval döbbenetes nagy könyv, két könyve van Jeremiásnak, illetve szó szerint három, mert királyok könyvének is valószínűleg ő az írója a bibliai kánonban. Mi volt ez a fazék, ez a forró fazék, Babilónia? Babilónia önmagát oroszlánnal jelképezte, majd Dánielnél látjuk, hogy a dániai látomásban is vadállatként van előttünk, hogy az álomban oroszlán, a látomásban pedig vadállatok jönnek ki, az oroszlán, medve, párduc, párhuzama is a ként, a kos, a kecskebak és a fenevad. Ez a Babilónia hódította meg Júdát, az Istár kaput látjuk Berlinből,
Az Istárkaput ugye a németek 1899-től fedezik fel Koldevály régészeti ásatásai segítségével.

0: segítségével 20 évig ásnak itt a németek, és tulajdonképpen fél Bábelt, Babilont, a fővárost ma Berlin két múzeumában nézhetjük meg, a Pergamum és Elő-Ázsiai Múzeumban. Egyszer rekonstruált gyönyörű mázas cserepeken látjuk az oroszlán ábrázolást a lenti részen. Ahogy a Biblia is bemutatja a Babilóniát oroszlánnal jelképezve, önmagukat is ezzel jelképezték. Asszír babiloni harcos, ahogy megy hódítani, kegyetlenek voltak az asszírok is, később ugye az asszírokat letörlő babilóniaiak is, kegyetlen katona nemzet, akik nem ismertek irgalmat, ez Habakuk próféta elmondja. De mi lett a Babilóniából? Ez lett. Őket is elérte a végzet, a médek és a perzsák tolták le a történelem színpadáról az új babiloni birodalmat. Ha most végigmegyünk Bábel utcáin, amitől persze mentsen a Jóisten, hiszen ez most Saddam Hussein országa, ne felejtsük el, akkor körülbelül ezt tudjuk látni, inkább maradjunk a látványnál, tehát ez most Babilon főutcája, a többi rom, és amivé lett, azt is, hogyan is olvastam, mit mondott Isten Jeremiásnak, nem csak nép profétája leszel, népek profétája. Általában a proféták megszólították a népeket is, de annyi profécia népekről, mint Jeremiás, és főleg Babilonról, és azért, mert a Biblia a végső történelmi időkben is egy új Bábel, egy új Babilon megszületéséről beszél, ami lényegileg a globalizációval és a világegységgel azonos, majd sorozatunk végén egy külön előadást erre szánok, most ebben nem mennék bele. Bábel így bukott el. Hatalma teljében, de elbizakodva Belsacár lakomája, Rembrandt olajfestményén látjuk, a kéz a falon, a mene menetekel ufárszín, a megmérettél, megmérettél és híjával találtattál, Rembrandt fiatalkori olajfestményén ez a drámai mozzanat, hogy 1000 ember tivornyázik a babiloni királyi palotában, a kéz megjelenik a falon, Belsacár halott halványra válik, még a térdei is összekoccannak, és Dániel elmondja neki, hogy még ma éjjel el fogják foglalni a birodalmadat, a médek és a perzsák igázták le karcsapás nélkül Babilont. Jeremiás könyvének a nagy kérdése, hogy elváltoztathatja a Párduc az ő foltosságát, és a Szerecsen, vagy hát más fordításokban, vagy az etióp, vagy Szerecsen ország veri a bőre színét, úgy nem tudtok ti jót cselekedni, akik megszoktátok a gonoszt. Jeremiás könyvében vannak megdöbbentő kijelentések. Jeremiás mondja ki a Bibliában ilyen félreérthetetlenül, hogy a magunk erejéből nem tudunk jó lenni. Ezért kell az agyagnak elfogadni a fazekasnak a segítségét. Az agyag nem tudja magát igazi korsóvá formálni, csak a fazekas segítségét elfogadva tud olyan lenni. Ez annyira világos, hogy elváltoztathatja a Párduc a foltosságát, a Szerecsen a bőre színét. Így nem tudtok jót cselekedni, akik megszoktátok a gonoszt. Tehát egyrészt az örökségünk is, amit örökülünk az őseinktől, az én központú természetünk, másrészt azonban a rossz szokásaink, amiket fölveszünk az életben, tehát két nagy ellenségünk harapófogóvá zár bennünket, csak az Isten segíthet rajtunk. De mikor ő is, ha elfogadjuk a segítségét? Hát egy mai jeruzsálemi fazekas. Ugyanúgy végzik a mesterségüket, ugyanolyan korsókat vagy dísztárgyakat csinálnak, mint évezredekkel ezelőtt, csak hát most már nem csak a zsidók, az arabok is, ha engedik őket még ott egyáltalán létezni, akkor űzik ezt a mesterséget. Jeremiás könyve után következő előadásunk témája, szintén Michelangelo-val fejezem be a vetítést, az a tevékeny próféta, így is mutatja, menjünk egy kicsit közelebb hozzá ehhez a tevékeny prófétához, ez a mindenkit kérlelő, de már a fogságban, a jó fügéket kérlelő próféta, Ezékiel. Ezékiel látomásai aztán már tényleg teljesen a mikorunkba is kalauzolnak, hiszen majd sort kerítünk például a híres Gog és Magog proféciájára, látomására, ami a történelem legvégső összefüggéseit világítja meg. De hát ez már két hét múlva. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Jó reggelt kívánunk! Amire a legnagyobb szükségünk van az, amit a Biblia olyan világosan tár elénk, hogy hogyan is szerezhetjük meg a békességünket. Az elmúlt reggelen is arról szóltunk, hogy az Isten gondviselése, az Isten igazsága és rendíthetetlen jósága, amiben az ember bízhat és amire az ember építheti az életét, ez adhat igazi belső békességet. Ez adhat olyan békességet, amit a külső nehéz körülmények sem tehetnek tönkre. És Jézus a búcsú beszédeiben még egyszer megfogalmazza a békesség kívánalmát és azt a békességet, amit nekünk adni akar. Ezt mondja a 16. fejezet János evangélium a 33. versében. Miután a búcsú beszédeit lezárta, így búcsúzott el a hallgatóitól a Getsemáné kertben. Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Jézus miután elmondta az ígéreteit, elmondta a tanácsait, hogy ő nem hagyja a tanítványait egyedül, nem hagyja őket magukra, elküldi a Szent Lelket, hogy majd velük legyen, ne legyenek egyedül, és elmondta azt is, hogy majd elmegy és helyet készít nékik, és ismét eljön, hogy magához vegye őket. Elmondta, hogy ő az út, az igazság és az élet, amire az embernek leginkább szüksége van, hogy egy biztos úton járja az életét, hogy igazságban éljen, és az élet valódi életét élje. Aztán elmondta, hogy ő a szőlőtő, és maradjunk rajta, mint a szőlővesszők, hogy sok gyümölcsöt teremjünk. Aztán elmondta, hogy ő mindig velünk lesz, mert az igazság lelke vigasztaló lélek. Utána a végén azt mondta, hogy azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességtek legyen én bennem. A világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Jézus azt mondta, a beszédeiben, ha bízunk, ha a beszédeit naponta elővesszük és foglalkozunk vele, ahogy ezt mondta egy másik helyen, hogy az én igém igazság. Ha az igazság beszéde naponta válik számunkra léleké és életté, mint ahogy másik helyen mondta Jézus, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Isten szájából származik. Ezáltal lehet békességünk Jézusban, Istenben. Ha az ő beszédeit naponta magunk elé vesszük, igen, ha azzal az Istennel ismerkedünk meg, aki az ő beszédén keresztül velünk akar lenni, akkor békességünk lesz benne. Jézus azt ígérte, hogy az ő ígéreteit valóra váltja az életünkben, ha vágyakozunk erre. Ezt mondja az Isten önmagáról, hogy nem ember az Isten, aki hazudjék, nem embernek fia, hogy megváltozzék, ígére ő valamit, amit be nem teljesítene, mond-e valamit, amit meg ne cselekedne. Ha elhisszük, hogy Isten nem hagyott bennünket árvákul, ha hisszük, hogy az Istennek minden emberrel terve van, és minden embert önmagához akar hasonlatossá tenni, ha hisszük azt, hogy Isten fejünk hajszálait is számon tartja, és néki gondja van reánk, akkor megbékélhetünk ebben a gondviselésben. Bár hozzátesz Jézus itt is, e világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Mi emberek sok-sok próbával, nehézséggel kell, hogy szembesüljünk. De volt már valaki, aki e próbákon, nyomorúságokon átjutott. Sokszor érezzük, hogy nehéz egy-egy nehézséget megoldani, nehéz a problémákat letenni, nehéz azt feldolgozni. Jézus azt mondta, de bízzatok, én már egyszer legyőztem ezeket a problémákat.

Szeretettel köszöntelek, köszöntöm a gyülekezetet így egyben is. A mai igehirdetés, a mai délelőtti alkalom egy olyan témáról szólna, ami talán mindannyiunkat foglalkoztat, vagy mindannyiunknál előkerült már. Ez pedig az, hogy mi a teendőnk, amikor nagy döntések vagy várakozások előtt vagyunk az életünkben. Mi a teendő, vagy mit üzen a Biblia nekünk akkor, amikor nehézségekben vagyunk, és úgy érezzük, hogy kevesek vagyunk ahhoz, hogy helyesen tudjunk dönteni. Az első ige, amit felolvasnék ezzel kapcsolatban, Példabeszédek könyvéből szól, a 21. részből. A 21. résznek az utolsó két verse, a 30 és a 31. vers. Nincs bölcsesség, és nincs értelem, s nincs tanács az Úr ellen. Készen áll a ló az ütközetnek napjára, de az Úré a megtartás. Amikor az életünkben olyan problémák, vagy olyan kérdések merülnek fel, hogy vagy gyorsan, vagy idő, van még idő rá, de dönteni kell, akkor azt tapasztaljuk, hogy mi emberek, a mi elménk, vagy a mi gondolataink azonnal megindulnak, és rengetegféle variációt tudunk a problémára. És ezt tapasztalhatjuk Izraelnek a történelmében is, és Izrael történelme a mi tanúságunkra íródott meg. Egy esetben, amikor Izrael népe elérte Kánaán földjét, és átkeltek a Jordánon, akkor két ellentétes esemény történik. Az első két városnál, Jerikónál és Ainál. Jerikónál azt olvassuk, hogy Józsué kimegy a mezőre, és ott találkozik az Úrnak az angyalával, és meghallgatja az Úr üzenetét, és ahhoz mérten, és ahhoz annak megfelelően cselekszik, és elfoglalja a hatalmas várost, Jerikót. Ai városánál viszont kémeket küldenek, és úgy döntenek, hogy nem kell oda olyan sok ember, és megütköznek ezzel a várossal, és vereséget szenvednek. A két történetben az a legnagyobb különbség, hogy az egyiknél kikérték Isten tanácsát, a másiknál nem kérték ki Isten tanácsát. Ugye nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy ha nem kérjük ki Isten tanácsát, akkor miért van ez? Egyrészt azért, mert van nekünk is megfelelő és elég mennyiségű tudásunk, és van megfelelő és elég mennyiségű véleményünk arról, hogy ezt hogy kellene megoldani. Hogyha már ez egy közösség, vagy egy család, vagy egy falu közösség, vagy bármilyen közösség, akkor azt láthatjuk, hogy mindenkinek van véleménye, és mindenki hangoztatja ezt, és megpróbál az ember ezekből a véleményekből megoldást találni. Viszont itt legtöbbször a sok vélemény és a sok hang között nem halljuk meg Istennek a szavát. Ugye erre is figyelmezteti a népet Isten a profétáján keresztül. Ugye Ézsaiás profétának a 17. részében találjuk ezt a figyelmeztetést, vagy ezt az intést. És a 17. résznek a 12. verse így szól. Jaj, a sok nép, ugye Izrael elleni jövendőlés. Jaj, a sok nép zúgásának, akik úgy zúgnak, mint a tenger zúgása, és a népségek háborgásának, akik háborognak, mint erős vizek. Azt írja itt Ézsaiás, hogy illetve Isten szavát közvetíti, amikor ilyen zúgás, vagy ilyen háborúság van egy családban, vagy ilyen háborúság van emberek között, akkor, amit az előbb is mondtam, ez annak a veszélyét rejti magában, hogy a sok emberi megoldás között egyszerűen nem halljuk meg Istennek a szavát. Sokan felháborodnak, ha megkérdezzük, hogy vajon Istent kérdezted-e a problémádról. Hát hogy ne kérdeztem volna, hisz állandóan imádkozom, és állandóan könyörgök azért, hogy Isten megoldást találjon az én gondomra. De hogyan imádkozunk, és hogyan könyörgünk? Azt mondja Krisztus, menj

Hisz egy embertől kérdezünk, hogy kérünk valamit, akkor általában megvárjuk a választ. A mi imáink sokszor csak özönnel öntik a menny felé a mi kéréseinket, vagy a mi problémáinkat, és Isten ezt szívesen is fogadja, csak nagyon sokszor már nem halljuk meg, vagy nem várjuk meg a választ. Habakuk próféta könyvében egy nagyon jól ismert igeszakasz, a második résznek a 20. verse. Ugye Habakuk prófétában azt írja, az Úr az ő szent templomában, hallgasson előtte az egész föld. Hogyha Istenhez folyamodunk, aki a mennyben, és a mennyhez folyamodunk, akkor a világ teremtőjéhez folyamodunk. És legtöbbször az imáink, amiket az Úr elé szánunk, azok sokszor olyan hangosak és olyan sok mindennel teltek, hogy az Úr talán már válaszol. Talán már azonnal. Csak a mi szívünk nincs megnyitva arra, hogy ezt befogadja. Nagyon sok példát olvashatunk még mind az Új Szövetségben arra vonatkozóan, hogy hogyan is viszonyultak a gondokhoz, hogyan is viszonyultak a kérdésekhez, a nagy döntésekhez Isten emberei. Ugye egy ízben Izrael királyát mindig megintette a próféta, Elizeus próféta, hogy hol fog betörni a sereg, az ellenség, hogy tudjon védekezni. Illés, Isten prófétája, ugyanúgy, ahogy mi, elcsüggett, amikor a Kármelen lévő ítélet után Jézabel megfenyegeti, elcsügged, megijed ettől a fenyegetéstől, és elszalad. És amikor elszalad az Isten hegyéig, elfut az Isten hegyéig, akkor Isten megkérdezi a gondjai felől, és úgy rendezi ennek a prófétának a dolgát, hogy megtudja ő az Urat hallgatni. Hisz Illés lelkében sok háborgás lehetett. Hisz azt mondja, hogy nagy bánkódásom van az Izraelért, az Úrért, hogy elhagytak téged az Izrael fiai. És ezt többször is elmondja az Isten kérésére. Vajon a mi életünk, amikor mi kérünk az Istentől, vajon csendes kérése, vagy tele vannak a mi kéréseink mindenféle zugolódással, és olyan mennyiségben öntjük Isten elé a mi gondolatainkat, hogy nem hagyjuk szóhoz jutni. És azt látjuk, hogy amikor kérünk valamit az Istentől, és mi imában megyünk az Úr elé, akkor azt látjuk, hogy mégsem nyugszunk meg. Ugye azt mondjuk, hogy ha az Úr elé tárjuk könyörgéseinket, hű és igaz, hogy meghallgassa azokat, sőt, Krisztus azt mondja, hogy gyertek hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugoszlak titeket. De mit tapasztalunk mi? Azt, hogy megfáradtunk és megvagyunk terhelve. És elmegyünk az Istenhez, és nem nyugszunk meg. Isten ígéretei igazak. Ha még felismerülne benne emberekben az, hogy ezek szerint mégsem tud engem Isten megnyugtatni, akkor gondolkodjunk el azon, hogy Krisztus szavában kételkedünk, Isten szavában kételkedünk, ha ezt kétségbe vonjuk. Nem az a megoldás, nem az a problémánknak a nyitja, hogy elmegyünk, nem csak az, hogy elmegyünk Istenhez és elmondjuk a könyörgéseinket, hanem az is, hogy meghallgatjuk, hogy mit üzen az Úr. Nem tudom, hogy ki volt közületek hasonló helyzetben, de a mi imáink azok nagyon sokszor kötelező imák. Mert reggel szoktunk imádkozni, este szoktunk imádkozni, ételnél hálát szoktunk adni, de vajon a héten, amit elmondtunk ima, mennyi volt kötelező ima, és mennyi volt szívből jövő ima? Remélem, hogy csak én küszködök ezzel a problémával, de az imáimnak nagy része sajnos nagyon sokszor csak kötelező ima. Azt mondjuk, hogy

eltérően más, más megközelítéstől, vagy más felekezetektől. Mi a mi atyánkat, az csak egy mintaimának veszük, és mi nem mormoljuk el, hanem mi a szívünkből imádkozunk. De vajon tényleg a szívünkből imádkozunk? Mert azzal, hogy nem egy betanult imádságot mondunk el, az, ami nem biztos, hogy helyesek az imáink. Hány ember van köztünk vajon, akinek vannak mondatai, vannak hónapok, évek óta elmondott mondatai, ami minden imájába visszatér? És vajon ezeket a mondatokat mindig átgondoljuk? Vajon ezek a mondatok mindig tükrözik azt, hogy mi hogyan viszonyulunk az Istenhez? Pál apostol a korintusi levélben a 12. rész 9. versében azt mondja, hogy ő háromszor könyörgött az Istenhez. Ugye neki volt egy szembetegsége, ami hát a szolgálatában eléggé hátrát adhatta, és ő háromszor könyörgött, valószínűleg nem egyszerű könyörgések voltak, ezek egyszer elmondott imák az Istenhez, hogy vegye el tőle ezt. És azt a választ kapta az Istentől, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Korintusi levélben azt írja Pál apostol, hogy ő könyörgött az Istenhez, és mégsem nyugodott meg. Újra könyörgött az Istenhez, és mégsem kapta meg a megnyugvást. Aztán harmadszor is könyörgött az Istenhez, és mégsem tudott megnyugodni. Miért nem tudott megnyugodni? Mert még nem kaptam ezt meg a választ. És amikor Isten megadja a választ, az valószínűleg nem az, amire az apostol várt. Nem azt mondta neki az Úr, hogy én akkor téged meggyógyítalak. Nem azt mondta, hogy elég néked az én kegyelmem. Ez a válasz a mi életünkben hányszor nyugtatna meg bennünket? Fel vagyunk mi arra készülve, hogy az Úr egy picit másképp gondolja, mint mi? Fel vagyunk arra készülve, hogy nem biztos, hogy az a megoldás, amit mi megoldásnak hiszünk. Az utóbbi időben nagyon sok minden volt, ami nekem problémát jelentett, vagy problémát jelent még most is. És nagyon sok minden volt, amiben én azt mondtam, hogy én tudom a választ. És az elmúlt 3 hétben folyamatosan kaptam olyan, vagy kerültem olyan helyzetekbe, ahol megtanulhattam azt, mert én hiszem, hogy ezek erre mutatnak, hogy te nem megoldást keresel. Te nem azon az úton akarsz haladni, amin az Isten téged vezetni akar. Te a te utadon akarsz haladni. Ezek a te döntéseid. Ezek nem az Isten döntései. És meg kellett tanulnom azt, hogy az Isten akarata az néha nem egyezik az enyémmel. Sőt, az Isten akarata néha ellentétes az én akaratommal. Amiben én nagyon vagyok győződve, és én hiszem azt, hogy ez az Isten, az Úr is így akarja. És hiszem azt, hogy ez a helyes döntés, mert én ezt alá tudom támasztani. És már én ebben meg is nyugszok. És akkor jönnek olyan történések, amik egyértelművé teszik azt, és bizonyítják, hogy ez a te döntésed. Ez nem az Isten döntése. Nem kaptam választ minden kérdésre. Nem kaptam konkrét választ, hogy mit tegyek, de valamit megértettem. Fel kell készülnünk néha arra, hogy nem úgy kell döntenünk, ahogy mi gondoljuk. Nem úgy kell a családunkban a döntéseket meghoznunk, ahogy eddig hittük, vagy eddig meg voltunk róla győződve. Sőt, nem úgy kell a családunkban talán meghoznunk egy döntést, ahogy az egész család meg volt győződve róla. Mert megértettem azt, hogy én ahhoz azért kevés vagyok, hogy tudjam a megoldást.
és nem biztos, hogy én a megoldást mindig el tudom hordozni. Krisztus válaszolt a tanítványoknak egy ízben úgy, hogy sok mondani valom van még nektek, de ti el nem hordozhatjátok. Higgyük el azt, hogy sok mondani valója van még az Istennek nekünk, de nem tudjuk mindig elhordozni. Nekünk bizonyos döntésekre meg kell érnünk. Úgy években, úgy tapasztalatokban, mert ahogy nőn, például egy családon belül, ahogy nőnek a gyermekei, mindig új és új problémával kerülünk szembe. Mindig új és új dolgok kerülnek elénk, amiket le kell küzdenünk, és amiket segítséget kell kérnünk. De higgyük el azt, hogy az imáink úgyis meghallgatásra kerülnek, hogy az Úr még vár, és először felkészít bennünket arra, hogy el tudjuk hordozni a döntéseinket. Sokszor van úgy, hogy minket így neveltek, és akkor én a gyermekemnek ugyanígy fogom tenni. És megtanít az Úr arra, hogy te egy ember vagy, a te gyermeked meg egy másik ember. Te egy lélek vagy, ő egy másik lélek. Te ezt tudtad elhordozni, ő nem biztos, hogy azt tudja elhordozni. A te szüleid téged a legjobb belátások szerint neveltek, remény szerint te is a legjobb belátásod szerint neveled a gyermekeidet, de a kettő nem egy és nem ugyanaz. Vannak dolgok, amiket régről hozunk, akár tapasztalatok, akár sérelmek, akár olyan tanácsok, amiket valakitől kaptunk, akik tiszteltünk. De vannak élethelyzetek, amikor ezeket nem tudjuk elhordozni. A mi döntéseinkben mik azok, amik segítenek bennünket? Hát egyről az élettapasztalat. Minél idősebb valaki, azért nagy százalékban, annál bölcsebb. Minél több élettapasztalata van egy embernek, annál jobban tudja megítélni a helyzeteket. Mit tapasztalunk a mi világunkban ezzel kapcsolatban? Hát egyrésztről azt, és ezt persze magamra is kell, hogy értsem, nem vagyunk elég tisztelettel, és nem vesszük kellő komolysággal figyelembe azt, hogyha egy idősebb, egy többet megért, több élettapasztalaton átjutott ember tanácsot ad nekünk. De ugye tudjuk az igéből, hogy nem biztos, hogy az évek adják a bölcsességet. A másik oldalról persze felrohatják azt, hogy viszont a fiatalokat sem hallgatják meg eléggé. De gondoljunk csak bele, hogy hogyan kéri az Isten, hogy őt hallgassuk. Csendben, úgy, hogy igazán rá tudjunk figyelni. Egymást is így kellene hallgatnunk. Mi a másik, ami a döntéseinkben nekünk segít, vagy éppen nem segít? Hát ez a pillanatnyi lelki állapotunk. Az, hogy most konkrétan én szomorú vagyok, örülök, jó a kedvem, vagy rossz a kedvem. Ez már a második olyan pont a kettőből, tehát eddig mindegyik úgy volt, ami, ha nagyon belegondolunk, ez nagyon változékony. Mi a harmadik? A harmadik az az, hogyha emberekkel kerülünk szembe, vagy akár embercsoportokkal, vagy egy olyan problémával, ami emberekhez köthető, azonnal befolyásol bennünket az, hogy milyen élményt éltünk át ezzel az emberrel kapcsolatban, milyen az eddigi tapasztalatunk, és voltak-e rossz vagy jó élményeink. Ez is változó. Ebből a három dologból láthatjuk azt, hogy a mi értékítéletünk az nagyon ingadozik. A mi értékítéletünk az függ annyi mindentől, hogy bármilyen apró változás teljesen szembefordíthat az eddigi saját magunkkal, vagy az eddigi véleményünkkel. Ezért kell keresnünk azt, aki most és mindörökké ugyanaz. Ezért kell az Istenhez fordulnunk, és ezért kell kellő tisztelettel és kellő alázattal hallgatnunk az Urat. És
felkészülnünk arra, hogy elég neked az én kegyelmem. És felkészülnünk arra, amit Izrael történelmében Dávidnál, és még egy-két királynál olvashatunk. Amikor sereget gyűjt a harcra Izrael királya, és Isten azt mondja, hogy engedd haza ezt a sereget. Én nem így gondoltam. Amikor Dávid úgy gondolja, hogy Dávid emberei úgy gondolják, hogy most a barlangban itt a lehetőség, akkor Dávidnak szól Isten, én nem így gondoltam. Amikor Dávid úgy gondolja, hogy most kiosztom Abnert, és jól megszégyenítem, akkor egy pár év múlva rádöbben arra, hogy Isten nem így gondolta. Amikor Izrael népe elindul azon az úton, amelyen Kánaán földjén Isten akarta, hogy elinduljanak, akkor sok-sok száz év múlva kiderül, hogy az Isten nem így gondolta. Sokszor eljutunk oda, hogy menjünk el az Isten elé. Eljutunk oda, hogy boruljunk le az Úr előtt. Eljutunk oda, hogy kérjünk tőle. Talán eljutunk oda, hogy meghalljuk a választ. De nem jutunk el mindig oda, hogy ezt a választ mi elfogadjuk. A zsidókhoz írt levélben, a 3. rész 9. versében, 13. rész 9. versében azt írja az apostol, különböző 8.-9. vers. Krisztus, Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Különböző és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni, mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív. Nem ennivalókkal, amelyek semmit használ sem veszik azok, akik azok körül járnak. Van oltárunk, amelyekről nincs joguk enni azoknak, akik a sátorban szolgálnak, ugye egy fordítja tovább a verseket. De azt láthatjuk, hogy különböző tudományokat keresünk magunknak. Itt most ne csak keresztény tantól eltérő tudományokra gondoljunk, gondoljunk magunkra. Mi hányszor gyártunk magunknak elméleteket és tudományokat? Ne ezek legyenek, amik téged döntésre kényszerítenek az életedben. Kegyelemmel erősítetik meg a szív. Akik a sátorban szolgáltak, azok láthatták az áldozatokat. Ehettek a bárány áldozatból. Azt mondja Isten, hogy a Pál apostol, hogy mégsem ebben kellett bízniuk. Nem az volt nekik az üdvösség forrása, hogy megölték a bárányt. Nem az volt az üdvösség forrása, hogy ettek az áldozat húsából. Nem az volt az üdvösség forrása, hogy szolgáltak a templomban. Az üdvösség forrása az lett volna, remény szerint nagyon sokuknál az volt, hogy amit tettek, abból megértették a megváltás művét. És a szívük nem azért nyugodott meg, mert elmentem és letudtam az áldozatot. Elmentem és ettem az áldozatból, ahogy az Úr parancsolta. Hanem abban nyugodott meg, hogy ez bizonyíték volt arra, hogy Isten engem üdvözíteni fog. Nagyon sokszor abban nyugszunk meg, hogy jó helyen vagyunk, abban nyugszunk meg, hogy jó dolgot tanulunk, abban nyugszunk meg, hogy helyes napot ünneplünk, abban nyugszunk meg, hogy helyesen értjük az írásokat. Azt mondja Isten, kegyelemmel erősítették meg a szív. Abban kellene megnyugodnunk, hogy mindaz, amit teszünk, Istenhez vezet bennünket. Megállunk az útnak egy szakaszánál. Nekünk jó ez így. Miért nem megyünk tovább? Mert
Isten útja szűk és egyenes, de azért Sátán útja megpróbálja nagyon sokszor keresztezni. És ne higgyük azt, hogy aki elindul ezen az egyenes úton, az nem tud letérni róla. Hogy miért nem megyünk sokszor tovább? Azért nem, mert az a döntés, amivel tovább kellene mennünk, az nem tetszik nekünk. Az a döntés, amit a családunkban meg kell hoznunk, vagy az életünkben, az nem tetszik nekünk. Mert félünk attól, hogy a gyermekeink nem fognak szeretni bennünket. Mert esetleg most nem kérnem kell tőlük, hanem egy parancsolatot kell átadnom, ahogy vettem az Úrtól. Félek attól, hogy nehogy megutáljanak. Mert mi lesz később? Hogyan fogom átadni a többi üzenetet, ha most itt már szembe megyek velük, és ellenkezést váltok ki? Ha inkább embereknek engedek, akkor már ne gondolkozok azon, hogy később hogy fogom őket meggyőzni. Mert nem lesz rá esélyem. Hogyha nem az Isten útján járok, hanem azért, hogy ne haragudjanak rám emberek, eltérek egy másik útra, akkor már kár gondolkodni azon, hogy mi lesz az Isten ügyével, mert már rég nem azon az úton vagyok. Mi azon problémázunk, hogy hogy fogjuk betölteni Istennek az ígéretét. De vajon még mindig azon az úton vagyunk? Vagy már problémák és emberek és számunkra nagyon fontos dolgok már rég elterítettek bennünket tőle. Azt mondja, hogy Isten népe az utolsó időben el fogja végezni azt a munkát, amire az Úr hívta. És ott olvasunk olyanokat, hogy sokan jönnek majd más helyekről, és azt kérdezik, hogy ezeket ki nevelte fel nekünk. Azért azt kell mondanom, hogy van ebben egy szomorú tanítás. Az, hogy az Isten visszatart embereket. Talán az ő saját hibájukból, talán a mi hibánkból. De azért mégis öröm az, hogy az Isten megígérte, hogy amit ő kért, és amit ő parancsolt, és amit ő előre megírt, azt az Úr népe be fogja teljesíteni. Kegyelemmel erősítetik meg a szív. Időlegesen meg lehet nyugtatni a szívünket. Részigazságokkal. Meg lehet nyugtatni a szívünket. Hát azért mégiscsak a kegyelem útján vagyok, mert békességet keresem. Igaz, hogy most nem úgy döntöttem, ahogy kellett volna, mert az nekem fájt volna. Igaz, hogy nem úgy döntöttem, hogy kellett volna, mert hát két héttel ezelőtt már én elmondtam mindenki előtt, hogy hogy döntök, és milyen megszégyenítő lenne most az ellenkező úton menni. Hát ha már egyszer azt mondtam a családomnak, hogy ezt így tesszük, hát most hogy mondanám neki, hogy nem így tesszük, akkor mit látnak? Hát ez nem egy erős jellem, ez néha változtatja a gondolatait. Azt mondja itt, hogy kegyelemmel erősítetik meg a szív. Ne attól féljünk, hogy emberek mit fognak mondani. Attól féljünk, hogy hová fogunk kerülni. Ne attól féljünk, hogy a család, hogy az ismerősök, hogyha én megkérdeznek engem egy bibliai igazságról, és azt mondom, hogy szerintem a Biblia így mondja, viszont ez talán egy hirtelen kimondott szó, és később én erre rádöbbenek, hogy ez nem teljesen igaz. Akkor ne féljek azt mondani, hogy tévedtem. Jeremiás síralmait lapozzuk fel. Jeremiás síralmai, 3. rész, 26. versét. A 3. rész, 26. verse így hangzik. Jó várni, és megadással lenni az Úr szabadításáé.
Ez az ige egy olyan megoldást kínál fel, amit mi emberek sem nem hiszünk, sem nem szeretünk. Egyik részről nem hisszük azt, hogy a dolgok csak úgy megoldódnak maguktól. Ugye Katika pont a szombatiskolában olvasta fel ennek a tudósnak a véleményét. Csak úgy nem oldódnak meg maguktól ezek az idegi problémák, szedni kell gyógyszereket. Milyen a mi életünk? Mit látunk? A dolgok csak úgy maguktól nem oldódnak meg. Nekünk tenni kell értünk, hogy megoldódjon. Érte, hogy megoldódjanak. Isten viszont azt mondja, hogy egy régi fordítást hoztam magammal, jó várni és csendességben lenni az Úr szabadításáig. Hogy ez még jobban rávilágít arra, hogy mi a mi legnagyobb problémánk. A mi legnagyobb problémánk az, hogy nem tudunk elcsendesedni. Egyáltalán nem tudunk elcsendesedni. Menj be a te belső szobádba. Borulj le a te atyád előtt, és a te atyád, aki titkon néz, meg fogja adni a te kérésedet. Amikor leborulunk imádkozni, mik zúgnak a fejünkben? Amikor leborulunk imádkozni, ki az közülünk, aki el tud csendesedni? Ki az közülünk, aki az elmúlt héten egyetlen egy alkalommal, remélem van, egyetlen egy alkalommal be tudott menni a belső szobába, és el tudott csendesedni? Fel tudnál tenni itt valaki az a kezét, és jó lenne, minél többen fel tudnánk. Van itt köztünk valaki, aki el tudott csendesedni? És ennek örülök, hogy van. Az élet gondjai, az élet viharai, és az, ami körülöttünk nem hagy az elménynek nyugodalmat, nagyon ritkán engedi meg azt, hogy elcsendesedjünk. Ebben a régi fordításban meg is lepődtem rajta, hogy az új nem hozza. Ez a régi fordítás hivatkozik itt Ézsaiás könyvére, és Ézsaiás könyvében a 30. részben, a 30. rész 7. és 15. versében ezt olvassuk. Mert az egyiptombeliek hiába és haszontalan igyekeznek megsegíteni. Azért kiáltom ezt ennek a ti erősségtek, ennek. A ti erősségtek ebben vagyon, ha csendességben lesztek. Hányszor vagyunk, hogy szeretnénk külső segítséget? És ezt a külső segítséget most értsük magunkra is. Azt mondja az ige, főleg Egyiptomra írja itt, igaz, hogy haszontalan, nem fog megsegíteni. Ne higgyétek azt, hogy a problémáitokban az fog megsegíteni, akit ti elmétekben, hogy világiak megoldásnak láttok. Mi fog téged megsegíteni, ha csendességben lesztek? A 15. vers hogyan írja? Mert így szól az Úristen, az Izraelnek szentje. Nyugodalomban és csendességben maradhattok, csendességben és reménységben lesz a ti erősségtek, de nem akarjátok. Miben van a mi erőnk? Abban, hogy ismerjük a proféciákat. Abban, hogy micsoda múltja van az adventizmusnak. Abban van a mi erősségünk, hogy mi ragaszkodunk az Isten parancsolataihoz. Azt mondja az Isten, nyugodalomban és csendességben maradhattok meg. A ti erősségtek a reménységben és a csendességben van. Nem a háborúságban, nem a viszályban. Miben van a mi erősségünk? A csendességben és a reménységben. Zsoltárok 68. Zsoltár 31. versét lapozzuk még fel. A Zsoltáros azt írja, 68. Zsoltár 31. versében, fenyítsd meg a nádasnak vadját, a bikák csordáját a népek túlkaival egybe, a
akik ezüst rudakkal terpeszkednek, szórd szét a népeket, akik háborúban gyönyörködnek. Bármennyire is fájhat ez nekünk, ez egy ítélet. Nem Isten mondja ki ránk, mi magunk mondjuk ki. Isten nem kedveli azokat, akik háborúságban gyönyörködnek. Miért nem? Mert akkor maradhattok meg, ha csendességben és reménységben lesztek. Vajon megértettük már azt az üzenetet, ami nekünk szól? Vajon értjük azt, hogy az utolsó időben egyetlen egy lehetőségünk van arra, hogy az Isten művében mi is részesek legyünk? Ha csendességben maradunk és reménységben. Az utolsó időben nem arra van szükség, hogy emberek saját gondolataik és saját fejük után menve mindenen keresztül törjenek, hanem álljon már meg végre az Isten népe, tanuljon meg elcsendesedni, és végre figyeljen már az Úrra. Amikor ez a nép kapott egy üzenetet több mint 100 évvel ezelőtt, akkor mit ír az a korabeli írás? Milyen volt ez a nép? Ez a nép sok háborúskodásban volt. Ez a nép nem hallotta az Isten szavát, annyian kiabáltak. Ez a nép nem volt csendességben. Mikor érünk már el oda, hogy megtanuljunk csendben maradni? Mikor érünk el oda, hogy nekünk az Isten kell? Mikor érünk el oda, hogy nekünk egyedül az Isten igéje kell? Nem úgy, ahogy egyesek, vagy ez vagy az mondja. Nem elégszek meg azzal, hogy elém tesznek valamit, és nekem a más által elkészített eledelt kell ennem. Mikor érünk már el oda, hogy mi akarjunk Istentől venni eledelt? Miért nem érti meg a népünk még mindig, hogy nem akkor vagy az Istennel, amikor másokat hallgat, nem, legfőképpen nem akkor, hanem amikor te magad mész el az Istenhez. Krisztus nem azt mondta, hogy küldök nektek bírákat, és csak őket hallgassátok. Azt mondta, egyen-egyenként gyertek el hozzám. Ellen White, aki olvassa, mit olvas nála? Én egy kisebb világosságot kaptam. Nem azért, hogy én rám hivatkozzatok, hanem hogy elvezessek benneteket ehhez a nagyobb világossághoz. Amikor elérünk majd oda talán, hogy nem csak tudni fogunk igéket, és nem csak szólni fogunk tudni, hanem hallgatni is, akkor el fog érkezni az az idő, amikor Isten meg tud bennünket szólítani. És én nem akarok töménytelen mennyiségű példát hozni, de számomra az legkedvesebb, de mondjuk azt, hogy egy jelentős személyiséget a Bibliából. Nem azért, mert ő maga jelentős volt, hanem azért, mert engedte, hogy Isten vezesse, és ezért állt. Tekintsünk Mózesre is. Mikor tudta az Isten megszólítani? Amikor csendességben volt. De ne emberekre, Krisztusra tekintsünk. Krisztus, amikor eljött az ő órája, amikor várta azt, hogy eljöjjenek, és elfogják, és meggyalázzák, és megverjék, milyen előkészületeket tett a Gecsemáné kertben? Összetudnánk azt írni, hogy mi mindent készített elő? Összetudnánk, mert semmit. Mit csinált Krisztus? Csendességben és reménységben várta azt, amire az Isten őt hívta. És amire ő maga önként feláldozta magát. Nézzünk utána, hogyan
várták az apostolok, a mártírok azt, amikor nem mindenkinek kellett mártírnak lennie, és ugye a keresztények számához képest ugye sokkal több keresztény volt, de azért voltak mártírok. Hányszor olvassuk azt, csendességben, reménységben az Isten dicsőítve haltak meg. Hányszor olvasunk azt, hogy neki támadtak a katonáknak? Hányszor olvasunk arról, hogy az Isten népe, mondjuk a valdensek, amikor megtámadták őket, fegyvert fogtak, pedig szörnyű napok voltak azok. Ha az Isten népe el tudna csendesedni, és nem lenne fontos, hogy az én igazságomat mindenki meghallja. Ha nem lenne fontos, hogy amit én vallok, az kényszerét érzem, hogy mindenki erről tudomást szerezzen, akkor az Isten népét meg tudná szólítani az Úr. De addig, amíg Salamon ítélete alapján egy teljesen más kategóriába tartozunk, addig nem tud az Isten megszólítani. Azt mondja Salamon, hogy a bolondnak az a tulajdonsága, mondjuk ezt az istentelen emberre értjük, ezt a szót, hogy azon van, hogy az ő gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Azt mondja Pál apostol, mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Nem hadseregben, nem hangoskodásban van az Istennek az ereje, hanem a csendességben. Emlékszünk Jeruzsálem temploma építését, hogyan írják le? A Salamoni templom egyetlen szerszámnak a csengése sem hallatszott. Hogyan épült a templom? Mérhetetlen csendben. A mi templomunk így épül. Az Isten népe így építi a templomot. Csendben. És még azt mondjuk magunkról, hogy mi vagyunk az Isten népe. Igen, azt mondja az Úr, ti vagytok az utolsó idők népe. De nem az az Isten népe, aki annak mondja magát. Miért nem? Nem a te nevedben üztünk ördögöket? Nem a te nevedben profétáltunk és gyógyítottunk? Azt mondja Krisztus, nem ismerlek titeket. Hát hogy létezik ez? Hát hogy létezik az, hogy én az Isten nevében szólok, én az Isten nevében teszek mindent, és azt mondja Krisztus, nem ismer? Igen, mert egyszer sem jöttél el hozzám. Mert te elindultál egy úton, amit te helyesnek gondoltál, és valóban az igét szóltad úgy, ahogy te gondolod. Ez pontosan olyan, és ez talán nem teljesen ideillő példa, de talán a megértés kedvéért, mint hogyha én elindulnék, és egy híres emberről beszélnék az embereknek. Minden művéről, mindent, amit csak létezik, mindent elmondanék. És egyszer csak ez a híres ember eljönne az országba. És azt mondanák neki, hogy hogy én szeretnék vele találkozni. És mit tenné az első alkalommal? Bemutatkozna. Mert soha nem találkoztunk. Soha nem mentem el hozzá. Én őt bemutattam a világnak, ahogy én látom. És ő, amikor találkozunk, elmondja neki, nekem, bemutatja magát nekem, és nekem ebből annyi a tanúság, hogy jó lett volna várni. Ha az Isten népe csendességben lakozott volna 1888-ban, akkori írások azt mondják, eljöhetett volna az Úr. Még most sem jött el. Nem azért, mert más dolga van.
Nem azért, mert még nem szeretne. Higgyétek el, ezen a világon nincs még egy olyan lény, aki úgy szeretné, hogy eljöjjön, mint Krisztus. Ő szeretné a legjobban, ha ennek vége lenne. A baj az, hogy valakit megbízott valamivel itt a Földön. És ez a valaki még mindig nem tette meg a ráeső részt. Gondoljatok el, amikor 15 ezer ember hallgatta Krisztust a hegyoldalon. Hogyan hallhatták csak Krisztust? Hogy csendben voltak. Mert így szól az Úristen. Nyugodalomban és csendességben maradhattatok meg. Maradhattok meg. Csendességben és reménységben leszem a ti erősségtek. De nem akartátok. Ugye milyen hasonló ez a Jeruzsálemnél mondott imára? Hányszor akartam egybegyűjteni azért ti fiaitokat, de ti nem akartátok. Hányszor akartam már az Isten, legyél csendességben, de te nem akartad. Ugye kaptunk egy kis írást ezenben, hogy tőlem lett a dolog, és abban van egy bekezdés, ami azt mondja, hogy nagy dolgokat akartál az Istenért tenni. Hatalmas dolgon indultál meg, és betegségbe estél. Én tőlem lett a dolog. Meg kellett, hogy állítsalak, hogy magamra irányítsam a figyelmedet. Minden döntésünkkel menjünk el az Istenhez. Ne szégyeljünk az Úr elé menni. Várjunk az utolsó pillanatig. Emlékszünk Saul esetére. Azt mondta Sámuel, elmegyek, és áldozunk az Istennek. És aztán persze ott van a filiszteusok csatája, majd az Úr meg fog segíteni. Saulnak órákon múlt, de nem várta meg Sámuelt. Olyan dologra vetemedett, amit nem lett volna szabad, amit az Isten nem neki szánt. Legyünk csendességben, várjuk meg az Úr szabadítását. És emberileg bármennyire hihetetlen. Várjuk meg, hogy az Isten, ami csendességünkben megszólít bennünket. Mert addig, amíg mindannyiunknak külön elgondolása van az útról, amelyen közösen járnunk kell, addig nagyon nehéz lesz azt a ránk bizott feladatot elvégezni. És ezt is kevésszer gondoljuk át. Sokan mondjuk, jó lenne, ha engem elhívna az Isten. Az Isten sok embert fog elhívni az ő népe közül. De mindenkinek egyenként kell az Úr elé járulnia. Végezetre még egyszer hadd olvassam el ezt az igét. És azt hiszem, az új fordítás, és a Bibliánk, Ézsaiás 30:17. Talán egy picit másképp írja. 30:15. De most talán ezt olvasom, hogy legtöbbünknek ez van. Mert így szól az Úristen, Izraelnek szentje. Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna. Csöndességben és reménységben erősségtek lett volna, de ti nem akarátok. Egy dolog az Istennel járni, és másik dolog az Isten ügyében járni. Sokan járunk sokszor az Isten ügyében, csak nem beszéltünk még a megbízóval. Gondolom, emberileg is tapasztaltatok már olyat, hogy hányan vannak, akik nektek problémátok van, és ők tudják a megoldást, és eljárnak az ügyetekbe. De ti nem úgy szerettétek volna.
vitátok van valakivel, az a harmadik ember úgy gondolja, hogy megoldja ezt a vitát, és ő elrendezi. De ti nem úgy szerettétek volna. Hogy esik ez nektek, vagy nekünk? Nem az lenne az ildomos, hogy megkérdezni, hogy testvérem, mit gondolsz? Én így szeretném, te hogy látod? Jó lesz ez így? És hogy Bálint is mondta a szombatiskolánál, az Isten népében emberek vannak. Ilyenek is, olyanok is. Hihetetlennek tűnik, de egy lesz ez a nép. Én úgy látom, a beszédben nem nagyon tudunk egyek lenni. Mert ki így gondolja, ki úgy. Egyetlen egy dologban biztosan egyet tudunk lenni. A csendességben. Adja meg nekünk az Úr azt, hogy közösen, együtt el tudjunk csendesedni. Mert a szavak különbözőek, de a csend az ugyanolyan. Amen. Szerető Istenünk, mindenható Atyánk, bocsánatért esedezünk most, és leborulunk előtted, mert olyan szolgák vagyunk, akik nem hallgatjuk meg a mi Urunknak tanácsát. Olyan szolgák vagyunk, akik jobban tudjuk, hogy mit kell tenni. Úgy gondoljuk, jobban tudjuk, mint te, hogy mit kell tennünk. Édes Urunk, kérlek, segíts meg bennünket, hogy ne kelljen testi nyomorúságot szenvednünk azért, hogy csendességben tudjunk lenni. Segíts meg bennünket, Urunk, hogy rádöbbenjünk arra, hogy csak nálad van a jó tanács. Add, hogy le tudjuk csendesíteni a mi lelkünket, hogy ebben a csendességben reménységgel várjuk a szabadítást. Segíts nekünk, Urunk, hogy az az ige, amit te adsz nekünk, az igazán tőled jöjjön. Segíts nekünk, Urunk, hogy olyan szolgáid lehessünk, akik végrehajtják azt, amit te kérsz tőlük. Legyen áldott a te neved, Urunk, hogy meghallgatsz bennünket, és légy áldott, hogy a te akaratod is azon van, hogy minket, ami csendességünkben erősíts. Forduljon, Uram, orcád a te népedre. Segíts meg ezt a népet, hogy ne csak éljen a világban, hanem világosság legyen. Segíts meg ezt a népet, Urunk, hogy végrehajtsa azt, amiért életre hívtad. Add, Urunk, hogy vágyjuk azt az égi hont, amit te örökségül adhatsz nekünk. Légy áldott, Istenünk, hogy megsegítesz bennünket. Légy áldott, hogy meghallgatod kéréseinket.

0: Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök. Ez évi rövidebb előadás sorozatunk, amely 6 részből áll. A Szeretett himnusz a valóság vagy önáltatás címen hirdettük meg ennek az előadás sorozatnak az 5. alkalmán, és újra szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, a Szeretett himnuszában eljutottunk az első korintusi levél 13. fejezet 8. verséig. Tulajdonképpen ennél a versnél állunk már jó néhány hete. Ugye a Szeretett himnusza 3 részre oszlik, az első 3 versben van szó arról, hogy vigyázzunk, mert a szeretetet nagyon nagy mértékben és fondorlatosan hamisítják a világon, és az igazi szeretet nélkül tulajdonképpen minden más az életben értelmét veszíti, tehát egy nagyon hangsúlyos és megrendítő kezdete van ennek a himnusznak. Aztán utána Pál apostol rátért arra, hogy az igazi szeretet az a nagy türelemben, a makro tűmében és a jóságban található meg, ez a két jelző, amit olvashattunk, és azt fejtegette, hogy nem csak a világ hamisítja a szeretetet, hanem sajnos a mi magunk természete is a természetünkből következő hamis szeretet formákat hajlamos követni, de az igazi szeretet, hogyha megszületik az ember lelkében, akkor átütő erővel tud győzni a hamis szeretet formák fölött, és aztán a himnusz második részében ezt részletezi, hogy mi minden győz le az igazi szeretet, az Istentől jövő szeretet, amit az emberi szeretet soha nem győz le. Az emberi szeretet az irigykedést alapjában nem tudja legyőzni, a haragot sem, többet sem. Amit a 13. fejezet 4. versétől egészen a 7. verséig olvasunk, mire képes az isteni szeretet, és mire nem képes az emberi szeretet. És eljutottunk az elmúlt alkalommal a 8. vers első részéhez, az egész szeretet himnuszának talán legmegdöbbentőbb kijelentéséhez, hogy a szeretet soha el nem fogy. Ugye arról beszéltünk, hogy mi az emberi világban azt látjuk, hogy akár az anyai szeretet, szülői szeretet, akár a házastársi szerelmen, választáson alapuló szeretet is sokszor megfogyatkozik, sőt el is fogy. És hogy ilyet kimondani, hogy a szeretet soha el nem fogy, hát ez milyen szeretetre alkalmazható. És tulajdonképpen itt látjuk a nagy különbséget az emberi szeretet meg az isteni szeretet között, hogy az emberi szeretet, ha van is, meg hogyha erősnek látszik is, ha nem találkozik kedvező fogadtatással, az csökken. Lehet így mutatni, és én is egy nyári táboron így értettem meg, hogy az előadó így mutatta, hogy nézzük meg, ez az emberi szeretet. Ha az emberi szeretetre nem válaszolnak az emberek, vagy nem szeretettel válaszolnak, akkor a mi szeretetünk is fogy. Tehát, hogyha az egyik lemegy, a másik is lemegy. Az isteni szeretet ezzel szemben egészen más, hogyha az isteni szeretetre nem válaszol valaki, vagy elfordulni látszik az isteni szeretettől, az Isten annál inkább megsokszorozza a szeretetét. Tehát ez egészen ellentétes irányú mozgás. Erre mondja azt a Biblia, hogy ez a szeretet soha el nem fogy, és ezt a szeretetet mi nem valami tételes kinyilatkoztatásban, vagy egy filozófiai áttekintésben kaptuk, hanem az isteni szeretet megnyilvánulását Jézus életében kísérhetjük nyomon. Ezért most az 5. előadáson érkeztünk el ehhez a témához, hogy hogyan is töltötte be a szeretet himnuszát Jézus Krisztus. A szeretet betöltése Jézus életében. Ugye a szeretet himnuszában egy szó nem esik, ugye szó szerint Jézusról nem esik szó a szeretet himnuszában, mégis azt kell, hogy elmondjuk, hogy az a szeretet, amiről itt Pál apostol beszél, ez a krisztusi szeretetnek a lényege. Nem esik Jézusról szó, de amit elmond Pál apostol, az mind Jézus szeretetére vonatkozik. Jézus szeretetét láthatjuk viszont ebben a szeretet formában, ami soha el nem fogy. Ezért nagyon fontos megvizsgálnunk azt, hogy milyen is volt ez a Jézusi szeretet. Egyáltalán világos előttünk az, hogy az a szeretet, amit Jézus bemutatott, az egészen másfajta, mint bármilyen más szeretet, amit a világban láthatunk. Ugye ezért a táblára olyan kijelentéseket írtam először fel, amelyek Jézus életét átfogó módon és alapvetően mutatják be. Tehát a táblánknak a legfelső részén János evangélium a 21. fejezetéből van egy igehely, ezzel fejeződik be a 4. evangélium, hogy tulajdonképpen Jézus életéből mindent nem jegyeztek fel a számunkra, mondja ez a János 21-25, mert akkor a világ se tudná befogadni azokat a könyveket, amelyeket írni kellene. Tehát számunkra Jézus élete egy bizonyos szempontból rövidítve van előttünk, de ebben a rövidített Jézus életrajzból is alapvető és jellegzetes tanulságokat tudunk levonni. Maga János apostol is ezt tette, amikor például az evangéliumát azzal a rövid kijelentéssel kezdte az első fejezet 14. versében, hogy mi láttuk őt, mint az Isten dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát azt mondja el János apostol Krisztusról, hogy a tanítványok látták, hogy Jézus életében maradéktalanul megnyilatkozott az, hogy az élete igazságos volt, és ezáltal volt szeretetteljes, vagyis kegyelmes. Tehát a szeretetnek a két alappillérét jegyzi meg itt az evangélium elején. Ugye erről sokszor beszéltünk már eddig, hogy igazságosság nélkül tulajdonképpen nincsen szeretet. De amit most szeretnék felolvasni teljes terjedelmében, az a ugyancsak János írat, az első levelét, az első fejezet, első öt verse szerint János apostol a következőképpen kezdi. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk az élet igéjéről, és az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nékünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömetek teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Kedves hallgatók, úgy lehet érezni a lelkesült szavakat, hogy kezdi a levelét János apostol, hogy ők látták, ők hallották, ők kezeikkel illették, ők tanúbizonyságok, 3,5 évig együtt éltek Jézus Krisztussal, és az Isten megjelent itt ezen a földön, és az Isten emberi természetben megmutatta, hogy mit is jelent az élet. Tudja, az igazság meg a szeretet mellé még egy fogalom jön be, hogy tulajdonképpen mit is jelent az élet, az a teljes élet, amikor valaki igazságos gondolkodással úgy szeret, ahogy az emberhez méltó, ezt látták ők Jézus életében. És amikor újra és újra ismét, hogy ezt látták, ezt tapasztalták, ez nem egy elmélet, vagy nem egy teória, hanem ez gyakorlat, és a szemük előtt zajlódott el Jézus élete, akkor utána, a lelkesült szavak után az 5. versben azt mondja, hogy az az üzenet, amit hirdetünk néktek, hogy örömetek teljes legyen, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ezt így is lehetne mondani a mi tárgyunk szempontjából, hogy ezt mondja János apostol, hogy az Isten úgy nyilatkozott meg itt ezen a földön, hogy ő valóban bemutatta, hogy mit jelent igazán szeretni. Ő az élet minden egyes részletében, minden egyes apró zegében, zugában megmutatta, hogy mit jelent igazán szeretni. Ebben semmi homály, semmi sötétség nem volt. Az Isten világosság, nincs benne semmi sötétség. Amit láttak Jézustól, az tökéletes volt. Emberi formában, emberi alakban, hiszen látták a küzdő Jézust is, a szenvedő Jézust, a győzelmekért viaskodó Jézust. Emberi formában jelent meg, de a végeredmény isteni volt. És ez a hatalmas evangélium, hogy mi ezt az emberként megjelenő, emberi természetben megjelenő Krisztust követhetjük, és a mi életünkben is szűnhet a homály és a sötétség, legyőzhetjük a szeretetlenséget, és az életben átütő erejű változás következhet be, hogy megtanuljuk a szeretet nyelvét. Ugye a szeretet nyelvének a grammatikája, a nyelvtana, még egyszer mondom, az igazságosság. A Biblia is nagyon sokszor használja Jézusról, hogy még az ellensége is így ismerték el, hogy Mester, tudjuk, hogy igaz vagy. Ugye, tehát az igazságosság az alapja, az igazságos magatartás, ami lényegileg a szeretetet jelenti. A Biblia azonban azért használ két kifejezést, mert az emberi világban minduntalan ketté hasad ez a két dolog, az igazságosság és a szeretet. De Jézussal kapcsolatban mindig egybeköti, és úgy használja, hogy Jézusban ez a két dolog egyesült. Jézus mindenki iránt igazságos volt, és ezért mondható el, hogy szeretetteljes volt. Hogy ezt megtanulni, hogy mi volt ez a Krisztusi igazságosság és szeretet, ezt szemlélni, és ezt elsajátítani, ebben van az ember egyedüli reménysége, hogy emberré váljék, hogy igazán éljük az életet, hogy rendeltetésszerűen éljük az életet. Tehát úgy gondolom, hogy János apostolnak ezek után a lelkesült, de ugyanakkor megfontolt szavai után azt a kérdést kell fölvetnünk, hogy hát hogyan tudnánk összefoglalni, hogy Jézus életében mit jelentett ez, hogy ő szeretett? Ez mit jelentett az ő életében, hogy ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal? Mit jelentett az ő életében, hogy ő világosság volt, és nem volt benne semmi sötétség? És ez a mi életünkben megvalósulhat-e? Úgy gondolom, hogy ha olvassuk Jézus életét, és tanulmányozzuk, hogy mit is nyilatkoztatott ki a Szentírás, mondom, hogy csak egy tört része van Jézus életének benne a Szentírásban, tehát az egész világ se fogadhatná be a könyveket, akkor 4-5 alappillére mindenféleképpen rá kell, hogy érezzünk. Hogy olvassuk Jézus életét, és ahogy ismerkedünk az ő gondolkodásával, magatartásával, gyógyításaival, tanításaival, és ez a 4 evangélium, és hát persze a Biblia egészen, mint profécia és mint kiértékelés, olyan mélységesen bepillantást enged először is Jézus gondolkodás módjába. Az első dolog, amit szeretnék Jézussal kapcsolatban kiemelni, hogy ő neki a gondolkodás módjában volt egy biztos alapja a szeretetnek. Mondhatnám, hogy ebből sok minden következik, ha nem minden. És ez az, hogy Jézusban nem volt előítélet. Jézusnak a gondolkodás módjába, hogy bepillantunk, azt látjuk, hogy Jézusban nem volt előítélet. Előítélet, nagyon súlyos kifejezés ez, nem tudok részletesebben beszélni a tárgykörről, de úgy felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy hát az ember csodálatosan van megalkotva, az ember megismer, összehasonlít, következtetéseket von le, tehát az ember életnek egy lényeges része, hogy ítéleteket formáljunk. De ítéletet formálni, ez nem ugyanaz, mint elítélni a másikat. És elítélni a másikat, ennél még sokkal súlyosabb, hogy előítélettel lenni a másikkal szemben. Mégis nagyon sokszor megengedjük magunknak, és azért engedjük meg magunknak, gondolom, mert benne van a természetünkben, az emberi természetben, az önző természetünkben, különböző dolgok kapcsolnak be, és mielőtt megismernénk, összehasonlítanánk, ítéletet vonnánk le, ott van már, ott ágaskodik bennünk az előítélet. Ezt olyan biztosnak is tartjuk, sokszor hivatkozunk megérzéseinkre, meg intuícióra, sok nevet kap ez, hogy előítélet. Mondom, nem tudok ebbe teljes részletességgel belemenni, az előadás után lehet kérdéseket feltenni, de hadd jegyezzem meg, hogy ha valakiben nincs előítélet, vagy legalábbis komoly küzdelmet folytat, hogy ne legyen benne előítélet, az a legjobb útját járja a szeretetnek. Jézus vigyázott arra, hogy ő benne ne legyen előítélet. Hát csak egy rövid példát hadd mondjak. Ha mi most nem Budapesten élnénk, hanem egy kisvárosban, ahol az általában ismeri mindenki a másikat. És ott tudnánk valakiről, akinek 5 férje volt, és akivel most él, az sem a férje. Azt gondolom, hogy csak a legkiválóbb ott élő hívő embereknek a tudatában nem lenne előítélet egy ilyen valakivel szemben. Akik ismerik a Bibliát, tudják, hogy miről beszélek, a samáriai asszony történetéről. Jézus tudta a samáriai asszonyról, hiszen ő maga mondta el neki, hogy milyen az élete, de a beszélgetésnek a közepén, talán a vége felé járva szólt erről Jézus, hogy milyen rossz az élete, de a beszélgetés elején ez semmi nem mutatja, hogy Jézus valami előítélettel közeledett volna ehhez az asszonyhoz, mert azt látjuk a beszélgetés elején, hogy Jézus úgy szólítja meg ezt az asszonyt, ugye kér tőle, beszél vele, Isten ajándékáról szól neki, beavatja a legmélyebb dolgokba, és amikor az asszony vágyakozást érez arra, hogy ő is ilyen életet szeretne élni, amiről Jézus beszél, akkor mondja, hogy hát menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide, és akkor mondja az asszony, hogy nincs férjem. És Jézus ő helyette mondja ki az igazságot, a valóságot, hogy ezt jól mondtad, hogy nincs férjed, mert akikkel együtt élte az az 5 ember, azok sem voltak férjed, és a mostani sem férjed, ezt igazán mondtad. Tehát meg sem várja azt, hogy az asszony tegyen bűnvallomást, ő könnyíti meg számára a lehetőséget. ő mondja ki az élete terhét, problémáját, tehát lehet látni, hogy Jézus ismer valakit, nagyon mélyen ismer, az élete sötét, bizonytalan, kudarcos oldalainál fogva ismeri, de elítélés, vagy az előítélet szinte a nyomát nem látjuk, mert Jézus mindig úgy viszonyult emberekhez, és ez lesz majd a jézusi szeretetnek a jellegzetesség, amit még hadd ne mondjak most ki, hogy mi volt ennek a szeretetnek a döntő, az átütő jellegzetessége, ahogy más ember soha nem tette, és ezért volt az asszonynak olyan nagy csodálkozás, hogy így vele még nem beszéltek, így vele még senki nem talált szót. Kedves hallgatók, ugyanakkor, amikor azt mondom, hogy Jézusban nem volt előítélet, ugyanakkor szeretném ehhez rögtön hozzátenni azt, hogy ez nem annyit jelentett, hogy Jézus valami olyan szeretetet mutatott volna be, ami egy ilyen engedékeny vagy olvatag szeretet lett volna. Mi sajnos ilyen végletekben mozgunk. Vagy egy kicsi előítélet, ami megnehezíti az emberekhez való szeretetteljes viszonyunkat, vagy pedig félreteszünk mindent, ítéletet, gondolkodást, megfontolást is, és egy olyan nagy kebelű engedékenység és megolvadás, hogy mi most szeretünk egy embert úgy, ahogy mások talán nem szeretnek, mert hát ők nagyon felrólják neki a dolgokat. A szeretet himnuszában fordul elő ez a kifejezés, hogy a szeretet az nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. De ez egy nagyon keskeny út, hogy ne örüljünk a hamissággal, és együtt örüljünk az igazságnak. Ez egy nagyon keskeny út. Ez egyrészt kizárja az előítéleteket, másrészt viszont kizárja az olyan engedékeny, olyan minden mindegy, és mindent ráhagyok a másik emberre magatartást. János evangélium a második fejezetében olvasható az a kijelentés az első jeruzsálemi templom tisztításnál. Ugye tudnunk kell, hogy Jézus kétszer tisztította meg a templomot, egyszer a szolgálat elején, másszor a végén. Amit az elején tett, azt János második fejezete közli, hogy akkor is a pénzváltók asztalait felfordította és kötélből ostort fonva kiűzte őket a templomból, de itt van egy érdekes megjegyzés. János evangélista, aki leírja ezt a jelenetet, visszahivatkozik egy ószövetségi jövendőlésre, és azt mondja, hogy ezzel teljesedett be az ószövetségnek egy nevezetes kijelentése, tudnélik ez, hogy a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Gyönyörű kifejezés, magyarban is gyönyörű a fordítás, hogy a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Amikor valaki látja azt, hogy a megcsúfolják az igazságot, vagy emberek bizalmával visszaélnek, vagy jóhiszeműségével visszaélnek, és hát így élnek, és a vallás nevében embereket elbolondítanak, és megfertőznek, akkor Jézus soha nem volt engedékeny, az ő szeretetéből következett az, hogy ezt tegye, ezt az első templomtisztítást, tehát a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Tehát Jézusban igen, nem volt előítélet, de nem volt engedékenység sem. Tehát ez volt a jézusi szeretetnek az első jellegzetessége, és ebből tulajdonképpen János 4 és 2 felírtam a táblára, következett egy második dolog is. És ez a második dolog, mert hiszen azt látjuk, hogy a lelki életben ugyanolyan rend van, mint a természet vagy a fizikai világ életében, ebből az első dologból törvényszerűen következett egy második dolog is. És ez az, hogy akiben nincs előítélet, vagy aki küzd az előítéleteivel szemben, az az ember mindinkább mélyebb és mélyebb együttérzéssel tud tekinteni más emberek sorsára és életére. Ezt érezték meg Jézusban, amikor olyan nagy tömegek vonzódtak utána, megérezték azt a valakit, aki annyira együttérez velük, hogy szinte jobban látja az életük használható részeit, mint saját maguk. Ugye ezért tódult annyi sok ember Jézus után, ezért szinte úgy mondanám, hogy szinte, hogy akik nem is annyira gondolkozó emberek voltak, vagy igényesen élő emberek voltak, de ezt meg lehetett érezni, hogy Jézus mindenkin segíteni akar, és azt a részt keresi minden emberben, amire építhető valami. Tehát Jézusban egy egészen különleges, mély együttérzés volt, és ezt fejezte ki Máté evangélium a 11. fejezetének a végén, amikor azt mondta, hogy hát valamit őtőle meg kell tanulni, és ez az, hogy szelíd és alázatos szívű. Ugye erre vonatkozott egyedül Jézusnak ilyen kijelentés, hogy tanuljátok meg én tőlem, ez volt az ő jellemének a legközépontibb része, és tulajdonképpen itt az emberi jellemnek a felépülését fogjuk majd követni, mert Jézus is ugyanúgy volt gyermek, ugyanúgy volt fiatal, ugyanúgy kellett felnövekednie, és neki is meg kellett küzdeni azért, hogy ő benne az az isteni jellem maradéktalanul felépüljön, és az emberi természetet mindig le tudja győzni. De ebből megint csak következik valami, tehát abból, hogy egy emberben nincsen előítélet, és egy ember valódi együttérzésre képes, ebből tulajdonképpen itt már valahogy hadd jelezzem, hogy egy döntő áttörés következik ebből a két egyszerű dologból. Az ember lelki világában, vagy jellem építkezésében egy bizonyos erőfölösleg képződik azzal, hogyha az embereket nem úgy nézzük, hogy nekünk milyen hasznot hajtanak, vagy mi hogyan ítéljük meg az embereket, hanem olyan úgy nézzük, hogy az elmúlt előadást befejeztük ugye azzal a ruha hasonlattal, hogy öltözzétek föl a Krisztust, tehát azzal, hogy mit tudunk adni az embereknek, nem elvárni, hogy majd mi mit kapunk az emberektől, hanem mit tudunk adni az embereknek, és itt jön a krisztusi szeretetnek a harmadik jellegzetessége, hogy Krisztusnál mindig azt látjuk, hogy ő kezdeményező volt a szeretetben, kezdeményező volt az emberi kapcsolatokban, kezében tartotta az élet fonalát és az emberi kapcsolatoknak a rendszerét. Tehát valóban különleges szeretet volt Jézusé, mert ez a szeretet kezdeményező szeretet volt. Maga ő, Jézus a hegyi beszédben, Máté evangélium a 5. fejezet 23. versétől úgy beszélt erről a szeretetről, hogy ha bárkivel valamilyen vitánk van, vagy nézeteltérésünk, vagy valakinek panasza van velünk szemben, lehet, hogy alaptalan panasza, ne azt várjuk meg, hogy a másik ember kezdeményezze a megbékélést, még akkor sem, hogyha mondjuk nekünk van igazunk, és nem neki, hanem Jézus ezekben a versekben azt mondta, hogy inkább hagyjuk ott az ajándékunkat Isten előtt, és menjünk el, és kezdeményezzük a megbékélést a felebarátunkkal. És tulajdonképpen ennek a kezdeményező szeretetnek Jézus nem csak a szavait mondta el, nem csak a tanításait, hanem van erről egy nagyszerű cselekmény is, János evangélium a 13. fejezetében, és nem is csak cselekmény, hanem úgy hiszem, hogy egy parancs, egy törvény is, hogy hogyan kell kezdeményezni a szeretetet, ez tulajdonképpen az utolsó vacsora, azon belül is a lábmosásnak a jelenete, amikor Jézus ereszkedett térdre és mosta meg a tanítványok lábait. Én úgy gondolom, hogy a legtöbb esetben ott vall kudarcot a mi emberi szeretetünk, hogy előítéleteinket esetleg még le tudnánk győzni, vagy alapjába véve nem sötét szemmel nézzünk emberekre, még az együttérzés is ott van bennünk, vagy kezd kialakulni bennünk, de sokszor az emberek megállnak itt, és nem elég bátrak ahhoz, hogy kezdeményezzenek valamit, mert úgy gondolják, hogy a másik nem fog erre válaszolni, vagy kudarcot fognak vallani. Nagyon sok ember azt mondja, hogy ő alapjában a visszahúzódó alkatú, ő, hát hogyha őt kedvesen fogadják, elmegy, ha őt szeretik, akkor viszont szeret, de hogy ő kezdeményezzen valamit, az szinte tolakodásnak érezni. Ugye egy magyar költő, hadd szólaljon meg itt, és a költőink közül az egyik legnagyobb, aki nagyon visszahúzódó természetű volt, és aztán a költészetében látjuk annak a nyomát, hogy ő nagyon, nagyon súlyos dolgot látott ebben a visszahúzódásában, és ezt meg is írta, az egyik legnagyobb verse fog elhangozni, a visszatekintés. Mert az egész életére visszatekint, és ebben jelöli meg a bajok forrását, hogy hát ő mindig ezt a könnyebb utat választotta, hogy nem gyűlölt senkit talán, nem volt mogorva senkire, de visszahúzódott, nem tudta igazán az embereket úgy a szívébe fogadni, hogy kezdeményezze a szeretetet. Ugye a híres anekdota, hogy megkérdezték ezt a költőt, amikor vidéken végezte munkáját, és a múlt század 40-es éveiben ugye eljárt egy vidéki, földműves és nemes emberekből álló társaságba, hogy hát hogy tudta kibírni azt a sok, hogy mondjam, pöffeszkedő, büszke, falusi nagyurat, a beszédjüket, az egész magatartásukat, és Arany János akkor azt mondta, hogy amikor ilyennel találkoztam, akkor hallgattam. Azt akkor visszakérdeztek rá, azt mondták, de amikor már nagyon rossz volt, amikor már nagyon elviselhetetlenek voltak az emberek, akkor mit csináltál? Akkor kétszer inkább hallgattam. Nem szólt, nem nyilvánított véleményt, nem vállalta az életben azt, amit úgy gondolom minden embernek, de főleg egy igazi Krisztus követő embernek vállalnia kell, hogy az életben küzdjön bizonyos igazságoknak az érvényesüléséért. Ne csak úgy legyünk szelidek, hogy elviseljük türelemmel az otrombaságokat, a gonoszságokat, hanem a szelidséget megőrizve szálljunk síkra. Ennek a versnek, a visszatekintésnek az emlékidéző része valóban megrendítő. Amikor ilyeneket hallunk, hogy az ifjúság kertjébe vaskorláton néztem át, amikor azt látjuk, hogy az életben sok mindent elszalasztott, amit meg lehetett és kellett volna tenni, az emlékidéző rész után azonban jön a befejező strófa, amelyben a költő mindegy öntudatlanul is, de mit szólít meg, mit idéz meg, hogy bárcsak eljönne az a szeretet. Igen, itt kimondja Arany János ezt a szót. Ő a szemérmes költ, aki ezt, hogy szeretet és szerelem. Most mind a kettőt kimondja. Mind a kettőt határozottan kimondja, hogy bárcsak eljönne ez az életében, ami más irányba rendezni az életét, még talán a végelőtt, még azelőtt, hogy így rögzülne meg az emberi jellem. Az emberi jellemnek egy nagyon nagy kifutási lehetősége, amit Jézus bemutatott, hogy a szeretetünk nem csak egy rosszat elviselő, türelemmel, szelídséggel a nehézségeket elhordozó szeretet lehet, hanem a szeretetnek a lényege, amikor kidomborodik a szeretet, azért az alapvetően a kezdeményezésben áll.
1: Arany János, visszatekintés. Én is éltem. Vagy nem élet születésen kezdeni, és egy néhány tized évet jól rosszul leküzdeni? Én is éltem. Az a sajka engem is hányt ringatott, melyen kiteszi a dajka a csecsemő magzatot. Első nap is oly borultan hajol a reám az ég, s hogy nevetni megtanultam, sírni immár jól tudék. Soha se bírám teljébe örömeim poharát, az ifjúság szép kertébe vaskorláton néztem át. Félve nyúltam egyszer máskor egy rózsát szakasztani, késő volt. A rázkodáskor mind lehultak szérmai. Keresém a boldogságot, egy nem ismert idegent, jártam érte a világot, s kerülém, ha megjelent. Vágytam a függetlenségre, mégis hordám láncomat, nehogy a küzdés elvégre súlyosbítsa sorsomat. Mint a vadnak, mely hálóit el ugyan nem tépheti, de magát, míg hánykolódik, jobban behömpölygeti. Álmaim is voltak. Ó, én ifjú álmaim, rég eltűntek, szétfoszoltak, mint a köd a szél szárnyai. Azaz ábrán elenyészett. Az a légvár füst komoly, az a remény, az az érzet, az a világ nincs sehol. Nem valék erős meghalni, mikor halnom lehetett. Nem vagyok erős hurcolni e rám szakadt életet. Ki veszi le vállaimról? De megálljunk, ne még. Súlyos a teher, de imhol egy sugár előttem ég. Szende fényű, szép szövetnek, mely egyetlen egy vigasz. Szerelemnek, szeretetnek holdvilága. Te vagy az. Elkísérsz-e? Ó, kísérjel! Nincs az messze, síromi. Spátyolozd be derűs éjjel, aki majd ott.

Persze a kezdeményezésben mindig kockázat van, és Arany bizonyára ezt nem akarta vállalni, de ezért lett számára, hogy is mondta, a boldogság, mint nem ismert idegen. Jézus világossá tette azt, hogy ha az ember boldog akar lenni, akkor még ezen túl is kell lépnie, nem elég legyőzni az előítéletet, nem elég, hogy az együttérzés mennél több ember irányába valósuljon meg, és nem elég a kezdeményező szeretet sem, hanem szükség van még erre a negyedik lépcsőfokra is, ami Jézus életében megnyilvánult, és ez az önfeláldozó szeretet. Az, amikor, hogy Jézus mondta János evangélium a 12. fejezetében, ha a mag a földbe hull, és el nem hal, akkor csak maga marad. Ha viszont a mag a földbe hull és elhal, azáltal, hogy elhal, vet újabb lendületet annak, hogy új növény fejlődjék ki belőle, Jézusnak az egész élete nem volt más, mint a szenvedések viselése egy tiszta, igaz lénynek, egy isteni természettel, isteni gondolkodással rendelkező lénynek elviselni gonoszságot, otrombaságot, aljasságot, butaságot. Nem akarom sokszorozni és sorolni, hogy mi van az emberi világban. Mi is átérezzük ezt, hogyha mondjuk emberekhez méltatlan társaságba csöppenünk bele, vagy akár az élet egy váratlan helyzetében, egy utcán, vagy egy helyen olyan társaságba csöppenünk bele, amit borzalmas elviselni csak pár pillanatra is. Növeljük meg ezt a pár pillanatot, vagy pár percet, és gondoljuk el, hogy mit jelentett Jézusnak, aki ezt persze többször kifejezése is juttatta, például azért mondott ilyeneket, hogy gonosz és hálátlan nemzetség, meddig kell még elszenvednem titeket? De Jézus vállalta a szenvedést. Vállalta a szenvedésben a legnagyobbat is, az önfeláldozó szenvedést. És megmutatta azt, hogy a szenvedést is a szeretet nemesítése, a szeretet kitisztulása irányába lehet vinni. Jézus a legnagyobb szeretetben, legnagyobb cselekedeteit tulajdonképpen akkor tette meg, amikor szenvedett. Ugye ez a Bibliát ismerő emberek számára közhely, de azért hadd ismételjem el, hogy akkor, amikor Jézus ott van a keresztfán, és azt a bizonyos 7 szavát mondja, 7 utolsó szavát, ugye az első 3 szóban látjuk, mint egy az egész élete szenvedésének, önfeláldozásának a hű tükörképét, hogy még akkor is másokkal gondol, még akkor is mindent megpróbál, hogy másokat segítsen, imádkozik azokért, akik nem tudják, mit cselekszenek, ez az első szava. Aztán gondoskodik édesanyjáról, Máriáról, János apostolról, és aztán a jobblatorral folytat beszélgetést. Tehát Jézus, amikor már fizikailag, lelkileg teljesen a halál karmaiban volt, akkor mutatkozott meg a legfényesebben és a legtisztábban, hogy az igazi szeretet az tulajdonképpen az önfeláldozásban, az élet odaáldozásában nyilvánul meg. Valahogy ebben a 4 pontban láthatjuk azt, hogy a Jézusi szeretet rendkívüli volt. De azért írtam ide egy kérdőjelet a táblának erre a részére, hogy most fölvessük a kérdést, hogy Jézusnak ez hogyan sikerült, ez hogyan tudta megtenni. Mert hiszen nagyon sokszor mi ezeket a pontokat belátjuk, és ez talán vita tárgyát nem képezi, vagy túlságosan nagy akadályok nincsenek előttünk. Részben azért nem, mert mi is szenvedünk, hogyha bennünket előítélettel kezelnek, mi is szenvedünk, hogyha az emberekben nincs együttérzés, mi is megkívánnánk egy kis kezdeményezést az erősebb fél részéről, amikor mi vagyunk a gyengék és vagyunk nehezebb helyzetben. És hát mi is hálásan tekintünk, ha valaki az idejéből, az erejéből, pénzéből, vagy bármi másból tulajdonképpen áldozatot hoz, és segít minket az életben. Ezt mindannyian elismerjük elvileg, csak amikor arra kerül a sor, hogy nekünk kellene így élni, akkor mered ránk ez a kérdőjel, hogy hát hogyan is lehetséges ez. Mindez elméletileg nagyon szép és jó, de a gyakorlatban hát nem éppen itt vallunk kudarcokat. Kedves hallgatók, hogy mennyire figyelmesen kell olvasni a Bibliát és a 4 evangéliumot, mert mondom, ez 4 evangélium, nem több és nem kevesebb. Máté és Márk lényegileg párhuzamosan halad, Lukács kinagyít egy északi országrészbeli szolgálatot,
János pedig a déli országrészben végzett tevékenységéből néhány hozzátoldással él. Hát ez összesen pár lap a Bibliában. Nagyon oda kell figyelni, hogy Jézus életének a titkát, meg az ő győzelmének, meg az ő szeretetének a titkát, azt valahogyan a kezünkbe tudjuk hordozni. Mert azt mondhatnánk, hogy Jézus természetéből se következett ez a négy pont. Jézusnak is emberi természete volt. És az emberi természet énközpontú. Jézus emberi természet, amit örökölt az édesanyjától, az sem volt jobb, mint a mi természetünk. Az is egy gyenge emberi természet volt. Jézus, hogy ilyen életet élt, ez egy bizonyos győzelem által valósította meg, az emberi természeten való győzelem által. Az emberi természet nem szereti azt, hogyha nem ő neki van igaza. Az emberi természet nem akar együttérző lenni. Az emberi természet magával akar foglalkozni, nem akar mások iránt kezdeményező szeretettel élni. Emberi természetnek esze ágában nincsen feláldozni semmit sem. Jézus azáltal, hogy ilyen lett, tulajdonképpen egy győzelmet aratott az emberi természet fölött, és ennek a győzelemnek a titkát rendkívül rövid biblia versek tudósítanak erről. Például, hogyha valaki elkezdi olvasni Lukács evangélium a 11. fejezet első versét, és úgy nem gondolkozik el, hogy miről is van itt szó, csak megy tovább, ez egy vers, egy rövid vers a Bibliában, elszalasztja, hogy megfigyelje Jézus győzelmének a titkát. Tudnilik, számomra is nagyon kedves ez a jelenet, mert egyszer, amikor kezdtem rájönni, hogy mi minden van ebben, tanítványok egyszer figyelmen kívül hagyták Jézust, elveszítették. Nem találták. Ilyen is van a Bibliában. Miért nem találták? Mert Jézusnak meghatározott időben szokásához tartozott az elvonulás. Például Márk evangéliuma első fejezet 35. verse azt mondja, hogy Jézus sokszor kora reggel elment egy puszta helyre, tehát egy üres helyre. És egy ilyen esetben a tanítványok, ez napközben történhetett, egyszerűen nem találták Jézust, a keresésére indultak, és mikor megtalálták Jézust, akkor először meglátták, hogy imádkozik. És ez annyira megdöbbentette őket, mert hallották Jézus hangos imáját, hogy nem mertek a közelébe menni, megvárták, hogy befejezze az imádságát. Amikor Jézus befejezte az imádságát, akkor közelébe mentek, és csak az elkapott imádság foszlányok, vagy az imádság vége, mert többet nem hallhattak alapján is, a tanítványok azt mondták, hogy Uram, taníts minket imádkozni, ahogy János is tanította az ő tanítványait. Miért fontos ez az igehely? Mert ez akkor történik, amikor a tanítványok már több mint 2 éve járnak Jézussal. Ők látják Jézus életében ezeket a rendkívüli mozzanatokat. Látják azt, hogy Jézusban nincs előítélet, de nincs engedékenység, van együttérzés, de nincs olvadékonyság, van kezdeményezés, de soha nincs tolakodás, van önfeláldozás, de soha nincs kényszerítés. Látják azt, hogy Jézus minden rossz végletet elkerülve egy olyan emberi életet él, amire már ők előre azt mondhatják, mint később Pilátus, hogy íme az ember, hogy ez lenne az emberi élet. Ez világosság és nincs sötétség, és most kezdik látni, hogy ezt Jézus úgy tudja megvalósítani, hogy ő állandóan az atyához fordul és kér erre segítséget. Hogy Jézus ezt nem a saját erejéből teszi. Elnézést kérek a megfogalmazásért, de Jézus nem egy lelki csodagyerek, aki úgy jött a világra, hogy ne tudjon vétkezni. Jézus tudhatott volna vétkezni, ha az emberi természeten teljes győzelmet nem arat. Azért is kísértette a sátán többször is fellépésekor, legfőképpen a pusztában, mert jól tudta, hogyha Jézusnál egy résnyi hely kínálkozik, már le tudja győzni. Jézus azonban annyira kérte Istent, a mennyei atyát, és minden nap többször is annyira szokása volt, hogy elvonuljon. Mert Jézus érezte azt, hogy az emberi életben csak úgy lehet legyőzni az emberi természetet, vagy ami ezzel egyenértékű, csak akkor lehet mindig szeretetet nyújtani, ha az Istentől megszerzett szeretetet adjuk tovább. Tehát ezt még egyszer mondanám. Az emberi életben csak akkor nem fogy el a szeretet, hogy mondja a szeretet himnusz, hogy a szeretet soha el nem fogy. Ha nem azt adjuk, amit mi sokszor szoktunk mondani, hogy
hát én szeretem, vagy én így tudom szeretni, vagy hát én nekem a szeretetem idáig terjed. Hát igen, az emberi szeretet az mindig egy bizonyos határig terjed. Utána megszűnik. És utána meg is magyarázzuk, hogy miért szűnt meg, mert a másik azt mondta, vagy úgy tett, vagy stb. De Jézus ezt pontosan tudta, hogyha ő nem mindig Istennel van olyan mély kapcsolatban, hogy Isten őt megerősítheti, hogy Isten hitáltal őt igazságban megerősíthet, és ő mindig igazságos, és ami ezzel egyenlítékű, akkor mindig szeretetteljes. Ha Jézus nem ezt az életet éli, akkor tulajdonképpen ő nem lehet majd megváltó, nem tudja megmutatni azt az életet, amelyben minden világosság és nincsen ő benne semmi sötétség. Amikor Jézust látjuk így reggel vagy napközben, János 6. fejezetében éppen éjszaka mondja, hogy éjszaka vonult el imádkozni a nagy galileai válság után, akkor eszünkbe juthat Jézusra egy gyönyörű szép jövendőlés. A Bibliának egyik legszebb proféciája Jézusról, nem tudok most elmélyedni benne, de mindenkinek ajánlom, hogy otthon ezt sokat olvassuk, és úgy próbáljuk, hogy mondjam, ízlelgetni ezt a jövendőlést. Ézsaiás könyve 50. fejezetében a 4. verstől olvasható, amely így szól, hogy ha majd eljön a Messiás, akkor a legfontosabb feladata az lesz, hogy minden reggel fölserkentse a fülét, és hallgasson, miként a tanítványok. Jézusnak tanítványnak kell lenni, Jézusnak meg kell mutatni, hogy mit jelent Isten szerint élni. Minden reggel fel kell serkenteni a fülét, fel kell serkenteni magát, hogy hallgassa az Istent, hogy kapcsolatban legyen az Istennel, mert az emberi világban bemutatni, hogy mi az, hogy tökéletes szeretet, soha el nem fogyó szeretet, az csak az Istennel való kapcsolat által lehetséges. Ez nem elméleti kérdés. Ez nem teória, ez nem filozófia, ez Istennel való kapcsolat kérdése. Az Isten az, aki mindenkit gyermekének tart, és mindenkit meg akar menteni, és az Isten az, aki jókra és gonoszokra felhozza a napját, ő benne valóban nincs előítélet. Az Isten az, aki mindenkivel együtt érez, a vámszedővel is, és a parázna nővel is. Az Isten az, aki mindig kezdeményezi a Szentlélek által az ember megkeresését, és az Isten az, aki világossá tette, hogy önmagát és az ő vele egynek levő fiát is képes odaadni az emberért. Tehát ha ő Istent akarja bemutatni, Jézus Krisztus, akkor Istennel olyan szoros kapcsolatban kell lennie, hogy valóban egy résnyi helynek kínálkozzék arra, hogy itt az isteni szeretetbe, mint egy beszövődjék az emberi szeretet. Az emberi szeretet az mindig elfogy. Attól ne várjuk azt, hogy soha el nem fogy. Az olyan nincsen. Jézus, amikor gyermek volt még, olvashatjuk Lukács evangélium a 2. fejezete 49. versében, már akkor tudatosította ezt az életprogramot. Ugye mindannyian ismerjük a híres szavakat, amikor a szülei korholták, hogy miért maradt Jeruzsálemben. Hát miért tűrt el, hogy ekkora bánattal keressünk téged, ilyen nagy szomorúsággal keressünk téged. Akkor Jézus azt mondja, hát nem tudjátok, hogy nekem abban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én atyámnak dolgai. Jézus a gyermekkorától fogva, az ifjúkorától fogva tudta jól azt, amit később ki is fejezett, legfőképpen János evangéliuma 5. fejezet 19. versében, 17. fejezet 6-tól 8. versei között, hogy ő semmit sem cselekedhet magától. Értsük ezt, semmi tisztát, semmi tökéleteset, semmi olyan szeretetet nem adhat ő sem magából. Hiába jött ő isteni természettel, isteni gondolkodással, neki is az életben küzdelemre van szüksége ahhoz, hogy legyőzve az emberi szereteted és az emberi természeted, de maradéktalanul, tudja azt adni, amit az Isten kíván adni. Tehát milyen az a soha el nem fogyó szeretet, az csak isteni szeretet lehet. Hogy tehetünk szert az isteni szeretetre? Ugyanazzal a küzdelemmel, amit Jézus megmutatott, és nem csak a beszédeiben, nem csak a tanításaiban, hanem Lukács evangéliuma 5. fejezet 17. verse azért fontos a Bibliában, mert a gyógyításairól is ezt mondja. Ugye ezt a verset érdemes megjegyezni, mert ha valaki a Lukács 5.17-et tudja fejből, soha a mai kuruzslók, vagy természetgyógyászok, vagy Krisztus nevében gyógyítók, vagy bárminek nevezzük is azokat az embereket, akik ma ebből élnek meg, és nagyon sok embert el tudnak bolondítani, a magatartásokat leleplezze, mert Jézusról az van megírva, hogy az Úr hatalma volt ő vele, hogy gyógyítson, tehát nem volt benne különleges bioenergia.
Nem volt Jézusban nem tudom én milyen IQ számú, nem tudom milyen értelem, nem volt Jézusban kisugárzó, nem tudom én micsoda. Jézus amit tudott tenni, amit tökéletesen tudott tenni az életben, az Úr hatalma volt ő vele, hogy gyógyítson. Amielőtt Jézus gyógyított volna, ezért fohászkodott fel nagyon sokszor a hallgatóság szeme láttára.

hogy dicsőséget adtak az Istennek. Tehát látták azt, hogy ezt az Isten műveli Krisztusban, és Krisztus megkapja Istentől a Szentlélek által azt, amit kér, mert ő tökéletesen törekedett arra, hogy egy legyen az Atyával, hogy valóban azt adja, amit az Atya adni akar. Kedves hallgatók, itt hadd tegyek még egy megjegyzést, hogy nagyon sok embertől szoktam hallani azt, hogy hát Jézus csak 3,5 évig tanított. Hát ez kevés idő. Mi nekünk 10-20-30 évekig kell megállnunk munkában, küzdelemben. Lehet-e számunkra Jézus, hát és fiatalként végezték ki Jézust, hát 33,5 éves volt, hát lehet-e Jézus mondjuk igazán példakép egy 60-70-80 éves embernek, akinek ereje fogytán, esetleg tervei félbemaradván, legszebb céljai megcsúfoltatván, micsoda terheket hordoz mondjuk egy idős ember. Én nagyon sokat köszönhetek Jézus személyisége felismerésében ennek a könyvnek, amelynek ez a címe, hogy felettébb tiszta a te beszéded. Ez az év minden napjára hoz egy Biblia verset, és a megjegyzések általában Krisztus középpontúak, sőt, hát mindegyikben közvetlenül Krisztusról is van szó, és ennek a könyvnek a szeptember 1-jei megjegyzéséből szeretnék néhány gondolatot felolvasni. Nem az életben és a szolgálatban eltöltött idő, hanem a szolgálatkészség és megbízhatóság teszi kedvessé munkánkat Isten előtt. A legapróbb feladat is, ha őszinte szívvel és önzetlenül végezzük, kedvesebb Isten előtt, mint akár a legnagyobb munka, amit gyakran megront a haszonlesés és a becsvágy. Isten azt nézi, hogy mennyi van bennünk Krisztus lelkületéből, van-e krisztusi vonás a cselekedeteinkben. Isten többre értékeli a szeretetet és a hűséget, amellyel a munkánkat végezzük, mint a teljesítmény nagyságát. Isten egészen más normákhoz méri a jellemet, mint az ember. Isten látja a legyőzött kísértéseket, amelyekről a világ nem tud, sőt még a legközelebbi barátaink sem. Látja a családi életünkben vagy a lelkünk mélyén támad kísértéseket is. Látja, amikor megaláz bennünket saját gyengeségünk tudata. Látja a gondolatban elkövetett vétkeink miatti őszinte bűnbánatot. Látja, amikor valaki teljes szívével neki szolgál. Tud az énünkkel vívott keserves küzdelmekről, és tud győzelmeinkről. Isten mindenről tud. Egy emlékkönyv iratott ő előtte azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. Malakiás 3.16. Bármilyen rövid ideje szolgálunk is, bármilyen egyszerű feladatot látunk is el, ha gyermeki hittel követjük Krisztust, áldott jutalmat nyertünk az ő kegyelméből. Kedves hallgatók, tehát nem az volt a fontos Jézus életében, hogy ő életben maradjon 50 vagy 60 évig, ez különben lehetetlen is lett volna, mert inkább az a nagy dolog, hogy Jézus egyáltalán 3,5 évig nem veszített el az életét. Aki ezen a világon valami tisztát, nemeset akar tenni, és ezt 3,5 évig teheti, az valóban olyan csoda, amit az Isten biztosít a számára. Jézust már a fellépésekor a saját városában, Názáretben le akarták lökni a hegyről. Máskor is el akarták fogni, meg akarták ölni. Jézus nem maradhatott életben 50-60-70 éves koráig. Jézusnak 3,5 év állt rendelkezésére, de nem is ez a fontos, hanem nem az életben eltöltött idő, nem a teljesítmény nagysága, hanem a hűség és a szeretet, amivel a munkánkat végezzük. Ez teszi értékessé az embert. És Jézus a 3,5 év alatt is ezt meg tudta mutatni, hogy ebben lehet őt követni. És ha valakinek több életideje adatott ennél, legtöbbünknek természetesen több, akkor mindig föltekinthet Jézusra bármely életszakaszában, mert az Isten látja azt, hogy mi mindennel küzdünk, és mi mindennel vagyunk körülvéve. Hát mielőtt tovább mennék, és a vetítés előtt egy végső befejezéssel még valamire felhívnám a figyelmet,

0: címet, hadd hivatkozzam egy olyan költőnkre, aki nem régen halt meg, nem nagy idős korában. Parancs Jánosról van szó, akit néhány héttel ezelőtt temettek el, és aki nagyon fogékony volt ezekre a bibliai gondolatokra. Az egyik kötetét még ajánlotta nekem, 85. február 22-én írta bele a Sivatagi följegyzések című kötetébe az ajánlást, amiből az első verset hallgassuk meg, az Előszó című verset, amiből teljesen nyilvánvaló, hogy minden ember nagyon jól tudja ezeket a dolgokat, de hogy mi a mi életünkben mégsem tudunk olyan átütő erejű szeretetet képviselni vagy megmutatni, az abból a hiányból fakad, hogy ezt nem vesszük komolyan Jézus életéből, amit a tanítványok komolyan vettek. A tanítványok, amikor rádöbbentek, hogy Jézus életének van titka, hogy így tud élni, hogy ilyen szeretetet tud adni, ezt a titkát az Istennel való kapcsolatában látták. Abban látták meg, hogy Jézus folyamatosan, állandóan keresi az Isten közelségét, Uram, taníts minket imádkozni, miként Keresztelő János is tanította az ő tanítványait. A vers, ami megszólal, látnivalóan egy mai ember küzdelme és tépelődés, aki nagyon sok mindent tud, sőt mondhatnám mindent tud, a megvalósítás nincs meg. De a megvalósításhoz valóban személyes odafordulás, személyes kapcsolat felvétele szükségeltetik azzal a valakivel, aki tud adni soha el nem fogyó szeretetet.
1: Parancs János, Előszó. Porrá és hamuvá lesz minden egykoron. Azaz, hogy nem tudom mivé, de nélkülem, nélkülünk. Sokáig csak ennek az elcsépelt, megcáfolhatatlan igazságnak a bűvöletében éltem. Eszmélkedésem óta, kamaszkorom óta, évtizedeken át, megátalkodottan és megbabonázottan. Aztán egy kétségbe esett pillanatomban kitaláltam a magam mentségére az elveszett túlvilági vigasz pótlására a költészetet. Mintha bármire is volna mentség vagy vigasz. Mintha lehetne. A szó csak szó. Engedelmes, gyakorló eszköze szorongó álmainknak. A valóság titkait fürkésző, lobogó indulatainknak. Orrá és hamuvá lesz minden egykoron. Nem mondhatok ennél biztatóbbat. Ezzel a rögeszmével indultam el, ezzel a finoman árnyalt fölismeréssel. És tulajdonképpen még ma is csak ezt ismételgettem, értelmezem és magyarázom. Mégis időközben valahogy a visszájára fordult ez a keserű, barbár jóslat, illetve a tanulsága. Árnyékában a dolgok mostanában különös metamorfózison esnek át. Leroskadásuk előtt egyszerre csak vibrálni kezdenek. A mulatságosan mumfordi emberek törékenysége, szépsége hirtelen fölragyog. Mintha varázspálca érinteni őket, delejes fényben áznak. Aztán persze széthullanak, alámerülnek az éjbe. Szerte foszladak, mint a látomások. Mintha nem is léteztek volna, oly közönösen, hibátlanul hömpölyög az idő tovább. a költészet sem őrzi meg őket. Előbb-utóbb szétporlad a nyelv is. Hiába küzdök értük én, földön bonszolódó árnyék.

0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a lehetőséget is, mert hát az orvosnak a gyógyítás mellett a feladata az egészségre nevelés, az egészséges életmód bemutatása is, és a mai világban, a mai gyógyászatban, főleg így a nyugati gyógyászatban sokszor elmegy az idő azzal, hogy az orvosnak egyre többet kell adminisztrálnia, persze gyógyít is szegény, de arra, hogy most tényleg elmondja azokat a betegségek megelőzésével kapcsolatos információkat, sokszor nehezen van idő. Szerencsére talán, nem tudom, a mi rendelőnkben úgy alakult, hogy mi elég nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy felvilágosítsuk a betegeinket azzal kapcsolatban, hogy mégis mi történik velük, mivel tudja megelőzni ezeket a betegségeket. És azért is szívesen vállaltam ezt az előadást, mert hát talán így fehér köpeny nélkül, fogorvosi szék nélkül és sivító fúróhang nélkül még szívesebben hallgatják a fogorvost erről a témáról. De hogy mégis méltó legyen az előadás ahhoz, hogy kapcsolódjunk a Szentíráshoz is. Én kerestem olyan igéket a Bibliából, hogy hogyan lehetne megközelíteni igazából ezt a témát. És ahogy Katika is említette, Isten valóban úgy teremtette az embert, hogy teste van és lelke van, és mind a kettő nagyon fontos. Az emberi test csodájáról nagyon sok helyen olvashatunk a Bibliában. Mózes első könyvének második fejezetében, a 7. versben is, ugye konkrétan szinte egy ilyen matematikai egyenlet formájában olvassuk azt, hogy formálta val az Úra Istent az ember földének porából, és lehelt val az ő órába élet leheletét, így lett az ember élő lélekké. Tehát minden ember egy csodálatos lény, megismételhetetlen személyiség, és ennek szerves része az, hogy hogyan nézzünk ki a fizikumunkra, és a lelki oldala is természetesen. Nagyon tetszik még nekem, és nagyon szépnek tartom még a 139. Zsoltárban, ahogy ír a testről a Szentírás, vagy Jób könyvének 10. fejezetében. Talán ez a legszebb, ahol talán az is eszünkbe juthat, hogy Isten képére vagyunk mi teremtve, mert ahogy olvassuk, hogy kezeit formáltak engem, és készítettek engem egészen körös körül, és mégis megrontasz engem. Emlékezzék kérlek, hogy mint valami agyagedényt úgy készítettél engem, és ismét porrá tennél engem. Tehát, hogy látjuk szinte a szemünkkel, ahogy tényleg egy atya, egy hozzánk hasonló lény formált minket gondosan, szeretettel, hogy legyen nekünk ilyen szép testünk, ilyen állapotban élhessünk. Fogorvosként természetesen kiszúrtam az Énekek énekében található részt, amikor Salamon a mátkáját dicséri és felhívja a figyelmet a fogak szépségére rögtön. Mert itt olvassuk, hogy a te fogaid hasonlók a megnyírt juhok nyájához, melyek a fürdőből feljönnek, melyek mind kettősüket ellenek, és nincsenek azok között meddő. És én fogorvosként rögtön egy kicsikét elgondolkodtam ezen a szövegen is, hogy itt ápolt juhokról van szó. És ugye, hogy a fogakhoz hasonlítja, hát ugye az ápolt fogakról is van ebben erről szó, tehát hogy a fogápolás gondolata, meg a fogak esztétikája is része az emberi test szépségének. Talán ez egy ilyen nagyon enyhe utalás lehet arra, hogy abban az időben is egyéb higiéniás szokások mellett lehet, hogy volt valamilyen olyan eszköz, amivel a fogakat ápolták. Egyszerű civilizátlan népeknél van is ilyen Afrikában egy olyan fának a kérge vagy gyökere talán, amelyik eléggé ilyen rostokra bontható, és azt, ahogy rágcsálják, illetve dörzsölik a fogukhoz, hát a fogkeféhez hasonló hatása lehet. A test megbecsülése méltóság, és az, hogy testünkkel is Isten dicsőítjük, Pál apostol korintusiakhoz írt első levelében, ez a szerintem nagyon jól ismert szakasz, a 6. fejezet 19-20. verse, hogy mi így szól: abban nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, melyet Istentől nyertetek, és nem a magatoké vagytok. Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek ezért Istent a ti testetekben és lelketekben, melyek az Istenéi. Hogy igen, valóban a testünk ápolása, egészségünk megőrzése is része Isten dicsőítésének, és még azt talán a legkomolyabb ér, vagy hogy miért olyan fontos a testünkkel foglalkozni, vagy hogy a test miért dicsőíti Istent is, az talán az, hogy Jézus Krisztus is ugye ebbe a testbe jött közénk, és ahhoz képest, hogy ő milyen állapotban volt ő, hát olvashatunk róla az Ószövetségben, ahogy elvonult Mózes fölött, és milyen, hát úgymond fantasztikus, vagy hogy ember számára felfoghatatlan minőségben létezett. Illetve Jelenések könyvében is, amikor ugye hozzászólt János apostolhoz, ő is szinte elesett, és úgy kellett hozzá nyúlnia Jézusnak, hogy elviselje az ő lényét. Ő mégis vállalta, hogy ebbe a testbe jön közénk. Azt hiszem, hogy ez most már elvitathatatlan, hogy nekünk igenis törődnünk kell ezzel a testtel, bár ugye Ádámhoz képest szörnyű állapotokba került a Föld, és a testünk is nagyon jól érzékelhető, hogy egyre jobban csökkent az átlag életkor, ugye ezek, ahogy írják a Genesis könyvében, mindig oda van írva, hogy meddig élt egy-egy ember akkor a Földön. Hát valóban sajnos ilyen állapotba kerültünk, de hogy mégis mire lenne képes a testünk, hogyha mi odafigyelnénk rá, és gondosan élnénk, és amennyire lehet megvédenünk magunkat, és megbecsülnénk magunkat, arra tulajdonképpen a genetikusok is rámutattak, mert ők is azt mutatták meg a gének vizsgálata alapján, hogy az ember igenis 100-120 évig kellene, hogy éljen. Ez tény. És mégis Magyarországon az átlag életkor olyan 65-70 között halnak meg az emberek, ugye 65 és 70 éves korukban. És hát leginkább természetesen ugye ez összefügg az életmódunkkal, a szennyezett környezetünkkel, de ezt talán nem is kell túlságosan ragoznom a társaságnak, hogy mennyire így van. Talán erről több előadás is szól, nem akarok ezre kitérni. Én itt a főiskolára járva beszélgettem Tiborral pont erről, hogy engem nem is nagyon kötött le ez a dolog, de valahogy a főiskola nem tanítottak semmi ilyesmiről, ilyesmit, hogy egészségmegőrzés, hogy hogyan gondozzuk magunkat, milyen életmódot éljünk, hogy hogyan táplálkozunk. De valahogy így átjött ez az egész dolog, ahogy az ember a Bibliát is olvassa, ugye Dániel könyvében is vannak ilyen részek, amikor mennyivel egészségesebb lett Dániel és társai, amikor rákényszerítették őket, hogy fogadják el azt a táplálékot, amit a babiloni ifjak is ettek, és ők mégsem vállalták, és maradtak annál a úgymond biblikus életmódnál, vagy Isten által javasolt életmódnál. És aztán ezek a dolgok egyre jobban érdekeltek engem, és próbáltam beleásni magat, és én egy csodálatos könyvet kaptam, a Döntő bizonyíték címmel, Dr. Shelley-nek a könyv, azt hiszem, hogy jól mondom, és nagyon szomorú vagyok, és azért mondom ezt a nagy plénum előtt is, mert én ezt a könyvet így rögtön elajándékoztam egy ismerősnek, fú, ez egy nagyon jó könyv, ezt vízi el kell olvassad, mert ez szenzációs. És tényleg az, mert nekem ott volt a nappalimba is, hát jó nagy könyv, nem az elejétől végig olvastam, de azért úgy lapozgattam, és tele van ábrával, nem tudom, hogy ki az, aki nem ismeri, én annak mesélem most így lelkesen, hogy egy csodálatos könyvről van szó. Egy orvos írta, nagyon komoly tudományos feldolgozással, cikkekkel, irodalmi hivatkozásokkal, nagyon jó táblázatokkal és rengeteg jó tanáccsal, és hát tényleg egy nagyon széles spektrumot ölel föl. És sajnos nem lehet kapni, úgyhogy akinek van tartalékban, azt szívesen átvenném egyrészt. De én így javasolnám, hogy újból adják ki Magyarországon, úgyhogy ha aki ebben szeretne minket támogatni, az akkor szóljon. Én ott olvastam tovább ezekről a dolgokról, illetve a New Start, vagy az új életmód, vagy új életprogramról, ami megint megerősített engem is abban, hogy igenis az életmódunkkal kell nagyon sokat foglalkoznunk. És most már itt oda kanyarodunk a fogászatra, így a hosszú bevezetőm után, de az életmódnak nagyon komoly része a táplálkozás, és hát a fogak ugye az emésztő rendszerüknek a legelején vannak, bár nem csak ez a fogak feladata, de elsősorban ugye a rágó funkció, tehát a tápláléknak a megragadása, a feldolgozása a legfontosabb. Fogakat úgy, hát bemutatván vannak metszőfogak, szemfogak, illetve őrlőfogaink, más-más feladatokkal rendelkeznek, és mondhatnám azt is, hogy a metszőfogak, mint az olló úgy viselkedik, tehát ilyen vágó hatásuk van, a szemfogakhoz az is hasonló ehhez, illetve az őrlőfogak pedig ezt az őrlő mozgást végeznek, és nagyon érdekes a fogak elrendezése, illetve az álcsontban elhelyezkedő fogaknak a helyzete, mert egy ilyen görbe mentén a rágósík, ez egy ilyen ívben helyezkedik el, méghozzá úgy, mint egy mozsár az őrlővel, mert a felső fogak, őrlőfogak, azok így lefelé, ilyen lefelé tartó ívben helyezkednek, az alsó fogak pedig egy ilyen ezzel párhuzamos, ezzel követik ezt az ívet, és valóban ez a mozsárban való őrlő formájuk van, mind a mellett, hogy persze ilyen csücskök és barázdák vannak rajta, hogy még aprólékosabb legyen a falatnak a felaprítása, de a fogaknak feladata még a beszédben ugye nagyon fontos, hogy segítik a hangok képzését, illetve egy esztétikai része is van, hiszen a rendezett szép fogazat ez egy tényleg egy nagyon kellemes benyomást tesz az emberekre. Nem csak a látványuk, hanem a környező szövetek megtartása miatt is. Tehát a fogatlanság az egy beesett arcot is ad sajnos az embernek, tehát egy sokkal inkább öregíti az illetőnek az arcát. Ezért is fontos nem csak a rágó funkció visszaállítása a fogorvosnak, de hát ugye ez az elsődleges feladata a fogorvosnak, hogy a rágó funkciót biztosítsuk a paciens számára. De nagyon fontos, ahogy említettem, ugye a beszéd, illetve az esztétikai rész, és hatalmas nagy változást tudunk elérni, hogyha valakinek a fogait helyreállítjuk egy fogsorral, vagy fogpótlásokkal, mert rengeteg változás történt benne, és ezzel vissza tudjuk adni az egészséges önbecsülését is valakinek, azáltal, hogy ő újból képes lesz megjelenni mások előtt, újból vidáman, felszabadultan tud nevetni. Tehát a magánéletében, illetve a szociális életben sokkal jobban vissza tud valaki térni, hogyha a fogait helyreállítottuk. Van is egy ilyen kis ábrám, így a fogakról hoztam, hogy mégis hogy néznek ki a fogak, meg hogy megértse mindenki, hogy két nagy betegséggel foglalkozik tulajdonképpen a fogorvos, és ezt talán a fogorvosok sem nagyon szokták elmondani a pacienseknek, hogy igazából itt nem csak a fogszúvasodásról van szó, hanem a másik nagy betegség a fogágy betegség. És ez a kettő dolog, ami a legtöbb problémát okozza az embereknek, ugye a fogászati betegségek területén. Tehát, hogy megértsük mégis, hogy miről van szó, itt mutatok egy ilyen egészséges fogat. Tehát a fogak azok úgy helyezkednek el, hogy van egy korona részük, ezt az a része a fognak, amely a szájüregben helyezkedik el. Ez a nagyon fehér rész, ezt kívülről a zománc réteg borítja, hidroxilapatit kristályokból van. Bocsánat, az elején elfelejtettem mondani, hogy ez lehet ilyen beszélgetős, tehát valakinek valami kérdése van, az rögtön tegye fel, mert lehet, hogy mondok olyat, ami talán nem annyira érthető, de ez lehet jelentkezni. És ez a szervezetünknek a legkeményebb szövete, ez a külső ilyen kékes rész, ez a zománcnak hívjuk. Alatta ez a rózsaszínes, ami már nem csak a koronai részben van, hanem ez a fog gyökere, úgy hívjuk ez, ami a csontban helyezkedik el, ez a rózsaszínes rész. Ez viszont már egy élő szövet. Ezt nem mondtam, hogy a zománc szövet, ez egy elhalt szövet. Amikor kifejlődik a fog, tehát kibújnak a fogak, előtte elhalnak a zománcban a sejtek, és tulajdonképpen egy élettelen szövetről van szó. Ezért van az, hogy fogfúráskor például, amikor a fogorvos érzéstelenítés nélkül akár egy ilyen kicsi felszíni területen fúr, vagy dolgozik, azt tényleg nem lehet nagyon érezni, mert nincs benne élő szövet. Amikor az alatta lévő dentin állományba jutunk el, ezekben már élő sejtek nyúlványai vannak, ezért ez már érzékeny, ezen keresztül érezzük a fogaknak a fog környezetének a hőmérsékletét, a hideget, meleget, illetve az édes, a savanyút. Mert kristály szerkezetű a fog szövete, az ománc is és a dentin is. Ezekben vannak szerves, illetve szervetlen anyagok, természetesen nagyobb arányban vannak ilyen a szervetlen anyagok, ezek ilyen hidroxilapatit kristályok, vagy fluorapatit kristályok, és ezekbe a dentin tubulusokba, vagy a kristályok mentén nyúlnak be ezek a érző ideg nyúlványok, amelyeknek a receptorai azok bent a fogbélben helyezkednek el. Tehát itt lehet látni, hogy itt van a koronai rész, van a zománc, ez a kívülső, az a dentin, ez nagy részt a fognak, nagy részét ez adja, és belül pedig van a fogbél, amiben az erek és az idegek vannak, amik ugye táplálják ezeket a sejteket, amiket mondtam, ezeket a dentinben lévő sejteket, és ezek pedig, tehát a fogbélbe, a gyökér csúcs felől lépnek be ezek az erek és az idegek. Tehát itt mondjuk ez a szivacsos állomány, ez a csont, Benne van ez a két gyökerű fog, és egy gyökér csúcsok mentén mennek fölfelé ezek az erek idegek, és táplálják a fogat, a dentinállományt, amiben vannak ezek az idegek, illetve magák a dentin odontoblasztok, amelyek azért is érdekesek, mert regenerációra képesek. Tehát, hogyha, majd lesz erről is szó, fogszúvasodás során eléri ez a szúvasodás, vagy esetleg egy mély tömésnél megközelítjük jobban a dentin állományt, vagy a fogbelet inkább, akkor elkezdenek ott osztódni a sejtek, hogy még jobban elhatárolódjanak a léziótól, ami lehet egy, mondom, egy tömés, vagy egy fogszúvasodás. Tehát egy regenerációra képes területről van szó. És majd, ha itt elkezdünk beszélgetni a fogszúvasodás és következményes betegségeiről, de már most szeretném jelezni, hogy a fogorvoslás és a agysebészet között nagyon kicsi lehet a határ, mert nagyon hasonló az anatómia, bár kicsikét furcsának tűnik ez a mondat, de gondoljunk bele, hogy ugye az agyunk is egy zárt, kemény testben van benne, ugye a koponya csontok veszik körül, és ugyanez van a fogakkal is, hogy egy zárt, kemény üregben van benne egy szerves állomány, az erek és az idegek. Az tény, hogy azért az agyunk azért sokkal fontosabb, mint a fogbél tartalma, de hasonló eset történhet akkor, ha például valamilyen sérülés éri a fogbelet, vagy ugye az agyvelőt, mert minden traumánál, minden sérülésnél legyen az egy fizikai behatás, vagy egy gyulladás. A lágy szövetekben ilyenkor fokozódik a keringés, ödéma, duzzanat alakul ki, és egy zárt üregben, ugye az agysérülteknél is azért nagyon-nagyon nagy a veszély, és gyorsan kell orvoshoz fordulni, hogy az agynyomást csökkenteni lehessen, hiszen összenyomja ez a fokozódott nyomás az agyat ellátó ereket, és ezáltal alakulhat ki aztán ugye agysérülés, mert pusztulnak el olyan agyterületek, amelyek nem kapnak kellő táplálékot, főleg oxigént. És ugyanezt történik aztán a fogbélben lévő szövetekkel is, hogyha ott egy gyulladás alakul ki, nem tud tágulni, hiszen egy kemény dolog veszi őt körül, és ezért aztán elhalhatnak, ezért alakul ki, ezért olyan nagyon fájdalmasak sajnos a fogbél gyulladások is. Tehát azért iszonyú fájdalmas. Tehát én ezt teljesen megértem, hogy borzalmas fájdalmakat áll ki valakinek fáj a foga, de ezt így könnyen megérted. Ez nem vigasztalásképpen mondom, csak ez egy ilyen tény, hogy ezért ilyen borzalmasan fájdalmas. Ezt majd körbe fogom adni, mert szerintem ez egy nagyon jó ábra, de még egy kicsikét magamnál tartom, mert mondtam az elején, a két nagy betegségről van szó, a fogszúvasodás és következményes betegségei, és a fogágy betegségeiről. Tehát a fogról már így beszéltem, a fogágynak pedig nevezzük a fogat körbevevő szöveteket. Tehát az ínyt, ugye, ami ugye a fog nyakánál helyezkedik el, alatta lévő csontokat, ami a fog körül van, illetve a csont és a fog között lévő rostokat, gyökérhártya rostoknak hívjuk, mert minden nap megtapasztaljuk azt, hogy a fogunkkal ugye érzékelni tudjuk az ételnek a konzisztenciáját, hogy kemény vagy puha. És ez azért van, mert kicsikét tud rugózni a fogunk, és ezek között a gyökérhártya rostok között vannak ilyen nyomásérzékelő receptorok, érzékelők, ami által mi nagyon jól tudjuk megállapítani, hogy most ebbe keményebben, erősebben harapjunk bele, vagy nem szükséges ilyen erősen beleharapni. Tehát ezt nevezzük fogágynak, és amikor ebben van valamilyen gyulladás, akkor ezeket nevezzük aztán fogágybetegségeknek. És azért nagyon fontos erről beszélnünk, erről az utóbbiről, mert erről tudnak kevesebbet az emberek, pedig, hogyha az idő függvényében ábrázolnánk a fogelvesztéseket, akkor azt mondhatnánk, hogy a fogszúvasodás következtében kialakult fogelvesztésnek a csúcsa az olyan a 30-as évekre tehető, viszont a fogágybetegségek következtében elvesztett fogaknak a csúcsa az pedig az 50 éves kor körül magasodik ki, és erről az emberek tényleg kevesebbet tudnak, viszont megdöbbennek azon, hogy aztán miért esnek ki a fogai, miért lazulnak meg, miért történik az, hogy épp fogak esnek. És ez a tragédia a fogágybetegségekben, hogy tulajdonképpen teljesen épp, egészséges fogak esnek ilyenkor ki, lazulnak meg, mert a gyulladás következtében annyira elpusztul a fog ágy, a fog tartó szerkezete, mert ugye ez tartja a fogat stabilan a szájüregben, hogy egyszerűen kiesnek. Természetesen tele van fogkőből az ilyen fog, és borzalmasan gyulladt az íny, illetve a csont, de hát ez egy tragédia, hogy nem figyelünk oda, és ez egy nagyon alattomos betegség, én ezt tudom, mert nagyon sok tünettel nem jár, mert kicsit fájdogál, enyhén vérzik, van egy rossz lehellet hozzá, az is egy jelzője lehet ennek, de igazából olyan túlságosan nagy fájdalma nem jár, ellenben a fogszúvasodás, ugye, amikor már az embernek lüktetott meg minden, tehát viszonyú fájdalmai lehetnek vele. De hogy mégis megértsük, hogy miért alakulnak ki ezek a betegségek, vagy mi az alapja ezeknek a betegségeknek, ahhoz meg kell értenünk azt, hogy ezek olyan multikauzális betegségek, tehát több tényező együttes hatása okozza ezeknek a betegségeknek a kialakulását. Négy dologról van szó, hát nem lehet prioritást nevezni közülük, talán mind a négy ugyanolyan súlya van, viszont vannak közöttük olyanok, amelyeken tudunk változtatni vagy javítani. Ilyen a táplálkozás, a mikroorganizmusok, a baktériumoknak a szerepe, az idő faktor is fontos, illetve a fogak és a fogmosás. Hát ezek között a táplálkozásról lehet azt mondani, hogy erre lehet legjobban odafigyelni, de erről fogok majd később is beszélni, és az az érdekes, hogy ahogy készültem erre az előadásra, és nagyon sok mindenben igazolódott az a felkészülés, amit én fogászati könyvekből készültem föl, amiket én például a Döntő Bizonyíték című könyvbe olvastam, vagy amit a főiskolán is találtam, hogy milyen táplálékok, milyen élelmiszerek azok, amelyek nagyon hasznosak és fontosak. És kiderült, hogy a fogszúvasodás, illetve a fogágy betegségek megelőzése szempontjából is nagyon hasznos például a vegetáriánus életmód, mert konkrétan, majd itt fogok olvasni egyet, pedig ez egy abszolút fogászati könyv, de itt pont egy ilyet találtam. Hát, hogyha már erről beszélek, akkor felolvasom, hogy volt egy ilyen vizsgálat, hogy ugyancsak a finomított, tehát fermentálódó, egyszerű cukrokról van szó, szénhidrátok szerepére utalnak Ausztriában, a Hopewood House-ban intézeti gyermekeken végzett megfigyelések. 80 kiskorától 12 éves koráig vegetáriánus táplálkozáson tartott gyermek, akiknek az étkezéséből a finomított szénhidrátokat kiküszöbölték. 10 év után jelentősen kisebb káriesz intenzitás mutatott, tehát fogszúvasodás kialakulási gyakoriságot mutatott, mint a családokban élő kortársaik. Egy magyar felmérés is volt itt, ahol pedig a cigányok körében vizsgálták ezt, hát ott nem kellett diétára fogni őket, hanem inkább a szegénység következtében, ugye jóval kevesebbet fogyasztott a cigány lakosság, és ugyanez volt az eredmény, hogy sokkal kevesebb fogszúvasodást mértek. És még van itt más, akkor elmondom, ami ugye olvassuk szintén itt a táplálkozással kapcsolatban, a New Start programban is benne van, vagy a Döntő Bizonyíték könyvben, hogy mennyire fontos az, hogy az ember főétkezésekre figyeljen oda, a reggeli, az ebéd, a vacsora, az étkezések során, ugye itt arról is volt szó, hogy ne terheljük meg úgy az emésztőrendszert, hogy folyamatos nassolgatások mellett állandóan ugye dolgoznia kell a szervezetünk, hanem ki tudjon örülni a gyomrunk. De ugyanezt írják itt megint ebben a könyvben, hogy mennyire nem helyes, hogyha az ember gyakrabban eszik, főleg persze szénhidrát tartalmú ételeket. Tehát ez is azt mutatja, hogy tehát a főétkezések között gyakran édességet fogyasztó betegek csoportjában a káriesz szaporodott jelentékenyen magasabb volt, mint a csak főétkezéssel kapcsolatban szénhidrátot fogyasztó csoportokban. Tehát, hogy ezek a dolgok itt is így hozzákapcsolódtak az én témámhoz, pedig nem is gondoltam volna. A mikroorganizmusokra, hát azokkal sokat nem tudunk tenni, majd fogok beszélni a prevenció részben arról is, hogy hogyan tudjuk esetleg kémiailag, meg a fogmosás mellett mechanikailag, kémiailag is csökkenteni a szájüregben a számukat. Itt az időfaktorról, hát annyit táplálkozással kapcsolatot gondolhatunk arra, hogy ugye milyen gyakran fogyaszt valaki esetleg szénhidrátokat, mennyi ideig van a szájban, Tehát például már kisgyerekeknél nagyon szomorú látni azt ilyen csecsemőknél, hogy ilyen cukros teára vagy italokra szoktatják a gyerekeket, és ott áll a szegény gyereknek a áznak a fogai abba a cukros lébe, és akkor csodálkoznak, hogy aztán elfeketedett a gyerek foga. Hát miért feketedett el, mert tiszta szúvas az egész, és szétszúvasodott szegény gyereknek a foga, és ugye elporlott. Tehát, hogy már időben, ugye kár rászoktatni szegény kisgyereket arra, hogy most ez a cukros ételekre. De ugyanez a cukrok, a nyalókák, meg ezek az ételek is azért borzasztóan rosszak, mert ázik ebbe a cukros lébe az embernek a foga. Tehát, hogyha fogyasztunk is szénhidrát tartalmú ételeket, nagyon fontos az, hogy azt kapcsoljuk hozzá egy főétkezéshez, és lehet akkor utána mossunk fogat, de hát ez gondolom evidens, hogy az étkezések után mindenképpen javasolt a fogmosás. A fogak az megint egy olyan dolog, amiről nehéz ugye változtatunk, mert ugye ezekkel születünk, viszont a fogszabályozásnak például itt van jelentősége, hogy a torlódott fogakat sokkal nehezebb tisztítani, ezért fontos szakemberhez elmenni, hogy hatékonyabban tudja az ember otthon tisztítani magának. Ebben tudnak segíteni a fogszabályozó szakemberek, illetve megint olyan prevenciós beavatkozásokat lehet csinálni a fogorvosnál, hogy akiknél például ugye anatómiailag mélyebb barázdák vannak valakinek például a fogaiban, és ezért mondjuk nagyobb a valószínűsége a szúvasodás kialakulásának, akkor lehet prevencióból ezeket a barázdazárásokat csinálni, ami tényleg egy fontos dolog lehet, mert ezáltal kiköszöböljük azokat a adott helyi tényezőket, amik fokozhatják a fogszúvasodás kialakulását. Ja, amiket a táplálkozáshoz, akkor még azt hozzávehetjük ezen túl, hogy beszéltem már egyrészt a vegetáriánus táplálkozás már eleve ugye, ajánlott, és sokkal kevésbé okoz fogszúvasodást. Aztán fontos természetesen a táplálék állaga is, de hát mondjuk itt szerintem sokan hallottak, vagy ismerik ugye a vegán táplálkozás, ahol sokkal több a friss gyümölcs, zöldség, a kevésbé konyhatechnikailag kezelt zöldség, tehát rostokban gazdagabb, és ezáltal van egy ilyen öntisztító hatása is az ételeknek, tehát a teljes kiörlésű lisztből készült péktermékek, a friss gyümölcs, zöldség fogyasztásának is van egy ilyen hatása. De azért a fogközti lepedékképződést ezt nem helyettesít. Tehát nem lehet azt, hogy én most akkor nem mosok fogat, mert csak ugye, nyers dolgokat eszek. A fogközti részeket ugyanúgy tisztítania kell az embernek. Tehát nem helyettesíti ezt teljesen ezért a fogmosás, de eleve sokkal jobb helyzetben van valaki, aki mondjuk így táplálkozik. Beszéltem az étkezés gyakoriságáról is, ami fontos lehet, és arról is ugye, hogy mennyi ideig tartózkodjon a szájban ugye az étel.
1: Azt szeretném mondani, hogy akkor soroljuk fel azokat az ételeket, amikben kálcium van. Hát ha vagy foszfor van, vagy magnézium. Ha gondolod, én segítek ebben.
0: Akkor segítsél, légy szíves, mert biztos jobban tudod.
1: Akkor soroljuk fel gyorsan azokat a növényeket, amiben sok a kálcium, a foszfor és a magnézium. Nagyon magas a kálcium tartalma az összes hüvelyesnek. Tehát bab, sárga borsó, zöld borsó, lencse. Ezek. Azután a magvaknak, akkor elmondom, ha írjátok még egyszer. Tehát mindenféle hüvelyes. Bab, borsó, lencse, csicseri borsó, szójabab, és az összes, ami sárga borsó, zöld, száraz sárga borsó, zöld borsó. A másik pedig, tehát az összes hüvelyesek, emellett pedig a magvak. A magvak közül kifejezetten a dióra szeretném fölhívni a figyelmet, nagyon magas a kálcium tartalma, és hallottam egy asszonytól, aki egy konferenciára kellett volna elutaznia, eltörte a bokáját, és bokorkati volt, és bokorkati szerette volna meggyorsítani, hogy minél gyorsabban gyógyuljon meg a csonttörése, mert neki 5 hét múlva egy konferenciára el kellett menjen. És a következőket tette, megreszelte a diót, és egy evőkanál diót beáztatott 2,5 deci vízbe, ezt írhatjátok is, tehát egy evőkanál reszelt diót beáztatott 2,5 deci vízbe, amit másnap reggel leszűrt, és ezt a hófehér, tejszínű folyadékot itt, amiben a kioldódott kálcium benne volt, valamilyen oldott formában. Ezt 5 hétig itta, ezen kívül a csontját természetesen hideg-meleg váltóvizes zuhanynak is kitette, lefejtette róla a gipszet, és akkor hideg-meleg váltóvizes zuhanyt is adott neki, És a lényeg az, hogy 5 hét alatt befort a csontja. Tehát olyan erős a diónak a csontgyógyító hatása, hogy a normál csontosodási folyamatot meggyorsítja. Meg lehet enni, meg lehet... Valószínűleg ő azt is felhasználta, amit kiáztatott, de valamilyen okból ő kiáztat. Akinek van elég erős foga is meg tudja rágni, lehet, hogy ő már azok közé tartozik, akiknek el kellene menni Péterhez.
2: Nem, minden vízzel, kívül belül mindent vízzel.
1: Igen?
2: Igen?
1: Jó. Tehát akkor a Katika ezért. A lényeg az, hogy 5 hét múlva elment a MÁV kórházba, megrögenesztette a lábát, és az orvos nem akarta elhinni, hogy már befortak a csontjai, és... Azt mondta, hogy ilyen nem fordult még elő, hogy pont a bokacsont, ami a legkisebb darabokra tört, hogy az ilyen hamar összeforjon. Diónak ez a jótékony hatása, és akkor elmondom még, hogy foszfor szükséges ugye a csont felépüléséhez. Nagyon sok foszfor tartalmaz a mák. A mák, most olvastam, és magnéziumot is tartalmaz. Tehát a mák, a javasolják, hogy a vastartalma miatt is...
0: A kálciumot is.
1: Tehát a mák, és még nagyon magas a kálcium tartalma a banánnak is. Hát akkor visszaadnám a szót neked.
3: És a füge?
1: A fügét, igen, a füge is magas kálcium tartalma.
4: És a szezámmag.
1: A szezámmag meg pláne. Igen, a szezámmag is, így van.
3: Jó.
0: Köszönöm szépen a segítséget. Térjünk rá akkor arra, hogy hogyan is alakul ki egy kis ilyen kortörténete a fogszúvasodásnak, meg a fogálybetegségnek. Mindenek előtt a plak, foglepedék az az, ami mind a két betegséget okozza. Ezt a plakot vagy foglepedéket tulajdonképpen két dologból áll, a cukrokból és mikroorganizmusokból, baktériumokból. A táplálékban lévő egyszerű cukrokból, monoszaharidokból a baktériumok egy ilyen poliszaharid vázat képeznek, amiben ők szépen tudnak szaporodni, és nőnek, ahogy a táplálékkal fokozódik a cukorbevitel, és szépen kialakulnak több helyen is a fogon. Ez lehet az íny fölötti rész, illetve lehet az íny alatti rész. Leggyakrabban a fogak közti területen szokott lenni, mert annak a öntisztulása legkevésbé történik meg a szájüregben, mert azért az ember a nyelvével, a rágással, ugye a rágófelszíneket, illetve a fogak belső felszíneit valamennyire még tudja tisztítani, hogyha például valaki nagyon jó diétán van, odafigyel a táplálkozására. De a fogmosásnak azért van mindenki számára jelentősége, mert a fog közti részeket kell mindenkinek jobban tisztítania, mert ott alakul ki leggyakrabban a fogszúvasodás, illetve a fogágybetegség is. A baktériumok különböző volta miatt alakul ki egyes fogakon fogszúvasodás, illetve másik fogon pedig ugyanazon a fogon, de más területen ugye a fogágybetegség. Tehát másfajta baktériumok okozzák az egyiket, illetve a másikat, de tulajdonképpen ugyanabból indulunk ki. A lepedékben fogszúvasodás esetében olyan baktériumok vannak, amelyek fermentálják a cukrokat, és sav képződik, és ez a savasodás, mind a mellett ugye ez a táplálék is hozzájárulhat, ugye, hiszen eléggé savas táplálékot fogyaszt az emberiség nagy része, ezért van nagy szerepe a lugosító ételeknek, úgyhogy nagyon jól jött ez a recept például. Tehát ez is közre játszódik, hogy eleve savas ételt fogyasztunk, illetve azt, hogy ezek a baktériumok a cukorból savakat képeznek, és a savak magas koncentrációja helyileg a fogak felszínén kioldja a fogakból a szervetlen ásványi anyagokat, és ezáltal puhul a felszínük, majd pedig ezek a baktériumok képesek olyan enzimeket, fehérjéket gyártani, amelyek proteolitikus, tehát fehérje bontó, szerves anyagoti bontó hatásuk is van. Tehát először kioldják a szervetlen anyagokat, az ásványanyagokat, és utána pedig tovább bontják a fognak a szerves részét. És azért nagyon fontos tényleg fogorvoshoz járni, hogy minél hamarabb vegyük észre a betegséget, vagy a kialakuló fogszúvasodást, mert a káriesznek a legelső stádiuma, a káriesz incipiensnek hívják, lényegtelen, de ilyenkor még csak az az állapot alakul ki, amikor az ásványi anyag része oldódik ki, tehát felborul ez az ásványi anyag tartalma annak a fogterületnek, viszont ez még remineralizálható. Ha letisztítjuk a fogat, megfelelő fogkrémeket használunk, vagy öblögetőket használunk, vagy olyan kezelést kap a páciens, akkor visszaállítható a fognak az a keménysége. Viszont amikor már egy üreg alakul ki, mert összetöredezett már az a meggyengült fogterület, ugye a felborult ásványanyag tartalma miatt, illetve ezek az enzimek is elpusztítottak szerves állományt, akkor ott már sajnos nem tudjuk visszaépíteni egyelőre a fognak az eredeti állapotát. Ilyenkor már csak tömésekkel tudjuk visszaállítani a fognak a helyzetét. Hogy miért fontos elmenni a fogorvos? Ez azért van, mert beszéltük az elején, és azért volt fontos, hogy megértsük, hogy milyen szövetekből áll a fog. Ugye kívül van ez a zománc réteg, ami nagyon-nagyon kemény. És hogyha lehet látni ezen a kicsi ábrányt, lehet látni, hogy icipici lyukat vájt ez a fogszúvasodás ezen a zománcon, de az alatta lévő dentin állományt, ahogy eléri ez az előre haladó folyamat, mivel hogy ez egy puhább anyag, alacsonyabb az ásványanyag tartalma, magasabb a szerves anyag tartalma, sokkal gyorsabban kezd folytatódni ez a romboló folyamat, és lehet, hogy a fogon egy icipici kis fekete pöttyöt látunk, vagy pindur kis lyukat, alatta sajnos egy nagy barlang lehet már, ezért van az, hogy sokszor úgy jönnek hozzánk, hogy egyszerűen doktor úr, beszakadt a fogam. Vagy hogy fúrjuk a fogot, és belezuhanunk egy ilyen nagy lukba, mert alatta már akkora üreg van, és alattomosan ugye nőtt ez a szúvasodás sajnos. Nem mindig jutnak így el hozzánk az emberek, mert amíg a fogbél kamrát nem éri el ez a pusztulás, addig a fogorvos a fúrójával, amelyet ilyen gyémánt fúró, pontosan azért, hogy ezt a nagyon kemény szövetet ugye tudja preparálni, ezt kitisztítjuk, és akkor tömőanyagokkal látjuk el, visszaadva fognak a közel eredeti állapotát. Ha viszont ez a folyamat tovább folytatódik, eléri a fogbélkamrát, amit aztán ugye ezek a baktériumok, mert tele van baktériummal ez, ugye ottan ők is szaporodnak, miközben pusztítják a szöveteket, befertőzik ezt a területet. Ilyenkor alakul ki a fogbélgyulladás, eznek már eléggé jelentős tünetei vannak. Előtte még csak ilyen fogérzékenység, hidegre esetleg érzékeny lehet, vagy ugye beszakad az a terület, hogy letörik a fogból valami. Ilyenkor már túlérzékeny a fog, magától is fáj, kialakulhat súlyosabb esetben ez a lüktető érzés, ez a pulpitises fogbélgyulladásos folyamat. Amit említettem, hogy ugye milyen agysebészek is vagyunk szinte, ennyire értünk a szakmához, hogy ezen a zárt területen ez a gyulladásos folyamat ugye nem tud terjedni. Most aztán ez még mindig tovább folytatódik, végig haladhat ez a gyulladás a gyökérem, és a gyökér csúcson tovább a csontban is elkezdődhet a gyulladás. Ugye itt a baktériumok csodálatosan el vannak, hiszen az immunrendszerünk egyre kevésbé éri el ezt a területet, hiszen elpusztul a fogbél tartalma, az erek és az idegek elpusztultak, az immunsejtek ugye nem tudnak oda eljutni, önmagát pusztította ugye el a rendszer, hiszen összenyomódott. Itt a gyökér csúcsi részen viszont már elindul az immunrendszerünk működése, de sajnos a fogbél felől folyamatosan, meg a szájüreg felől folyamatosan egy baktérium forrás áll fönn, tehát nem tudja magától meggyógyítani a szervezetünk sajnos a fertőzött fogat, vagy az elpusztult fogat, állandó gyulladás alakul ki, ezért van szükség arra, hogy ilyen esetekben aztán gyökérkezeljük a fogat. Ilyenkor a fogorvos még nagyobb üreget csinál, és ezekben a csatornákban speciális eszközökkel lemegy, kitisztítja, kifertőtleníteni és szépen megtömi, egészen a gyökér csúcsig. És hogy a gyökér csúcsig megvan tömve egy fog, megszűnik a baktérium forrás a fogból, és ezáltal képes aztán az immunrendszer úrrá lenni ezen a helyzeten, és szépen elpusztítja a maradék baktériumot, ami a csontba eljutott, és egy normális, hát nem egészséges fog, de tulajdonképpen egy funkcióban működő fogat tud a fogorvos biztosítani a páciense számára. A helyzet komolyságát azért fokozzam, ha még mindig nem megyünk el ilyen esetben fogorvoshoz, és hagyjuk továbbra is romlani a helyzetet, ilyenkor van az, hogy hatalmasra dagad valakinek a feje, jobb esetben kifelé tör a gyulladás, ilyenkor vannak ezek a vicces ábrák, hogy ilyen nagy feje van valakinek, valóban kialakulhat egy csontvelő gyulladás, vagy csonthártya gyulladás, ilyenkor már gennyes folyamatokról van szó, tájag alakul ki, ilyenkor már szájsebészeti beavatkozásra van szükség, ugye fel kell vágni, ki kell üríteni ezt a területet, antibiotikumot kell adni. Van, amikor még így sem jönnek el a fogorvoshoz, ilyenkor sajnos kialakulhat. Ez sajnos szomorú, hogy fogbélgyulladásba belehalhatnak emberek, és előfordulhat, azért természetesen nem olyan gyakori, de ugyanúgy, mint bármilyen más gennyes gyulladás a szervezetben, például egy vakbélgyulladás, ugye, hogyha valaki nem jut el egy sebészetre, akkor kialakulhat egy szepszis, ugyanúgy ez a folyamat is betörhet a szervezetbe, flegmóni szepszis alakulhat ki, és bele lehet halni ebbe a betegségbe. Sajnos, ami tulajdonképpen egy ilyen icipici kis szúvasodással kezdődött el, csak nem látogatta a fogorvost elég gyakran, és a kezdeti tünetekkel sem jelent meg a szakembernél. Igen?
1: Újból mondanék valamit.
0: Mondjad.
1: Hogy nem tudom, mennyire ismert köztetek, hogy van egy módszer, amivel a foglepedéket el lehet távolítani. Tudod-e, Péter, hogy de ezt így mindenkinek mondom, hogy régebben olvastam, és aztán mi is kipróbáltuk otthon a családba, és most már anyukám is használja, a reggelente fogtisztítás olajos gargarizálással. Tehát egy evőkanál olajat, bármilyen olajat a szájunkba veszünk, és én úgy szoktam, hogy miközben tusolok, közben gargarizálok a... De hát igen, nem jó, de hozzá lehet szokni, viszont teljesen leoldja a fogról a lepedéket. Tehát utána, amikor már fogat mosok, egyrészt vagy már nincs is rajta lepedék, vagy nagyon könnyen leoldódik a lepedék bármilyen olajas öblöketéssel. Körülbelül egy olyan 10-15 percig kell a szájba forgatni, utána kiköpni az olajat.
3: Bocsánat, a gargarizáláson azt érted, hogy nem. Csak a fogat, nem kell az a torkon.
1: Nem kell a torkot, csak a fogat. Egy evőkanállal, és különösen azért mondom, hogy ne sokat, mert ahogy így forgatjuk, akkor sok nyál képződik. Tehát a végén már ezt a pici evőkanált alig bírom bent tartani a számba, mert már annyi nyál képződött hozzá. Tehát azt is lehet, hogy az ember, amikor már tele van nyállal a szája, akkor kiköpi és új olajat veszel.
0: Szerettem volna ehhez mondani kiegészítésképpen, hogy lehet, hogy ebbe is van valami. Én azt mondanám, hogy az olajokról meg a zsírokról annyit el lehet mondani, hogy bevonó hatással vannak a fogakra, és ezáltal védik a foglepedék képződést. Arról én nem tudok, hogy ez leoldja-e a lepedéket, de hogy egy védő réteget képezhetnek a fogon, az biztos, tehát ezt most fogászati szakkönyvekben is megtalálható. Én azt mondom, hogy mindenképpen a mechanikus tisztításon van a hangsúly, tehát a fogkefe megfelelő használata, illetve azoknak az eszközöknek a használata, ami nagyon fontos.
1: Igen, tehát én semmiképpen nem szeretném, hogy ezt nem lehet kikerülni a fogmosást az olajos gargarizálással. Ez a technika, ez a fogtisztítási technika még komplexebb egy kicsit. Azzal kezdődik, hogy reggel mindenki, amikor föl kell, akkor egy kis kanállal a száját, a nyelvén, főleg a nyelvén vakarja le, húzza le a lepedéket. Állítólag a legtöbb baktérium akkor így följön a szájba, és ez eltávolítható. Nagyon sok betegség megelőzhető lenne, ha mindenki reggelenként egy evőkanállal vagy kis kávéskanállal lehúzná a fogáról a fehér lepedéket, és ezt az olajos gargarizálást elvégezni, ez csak föllazítja ezt a plakkot, és utána fogmosással el kell távolítani. És utána ugye gargarizálással, vertőtlenítős gargarizálással.
3: Szerettem volna kérdezni, hogy ezt miért pont reggel, tehát este nem egyszerű, akkor esetleg. Tehát reggel általában azért...
1: Az az érdekes, hogy reggel följönnek a szájba ezek a baktériumok, és reggel lepedékként, fehér lepedékként akinek, annak belepi a száját. Tehát érdemes egész hátulról kinyúlni, és le lehet vakarni egy réteget. Ahogy olajjal is én gargarizálok, akkor ahogy kiköpöm, egy egészen sárga nyártól is, az olajtól is nyilván, de meg fogjátok érezni, hogy kifejezetten úgy érzi az ember, hogy kellemesebb lesz a szája, és hogy tisztul a szája, mert ahogy Péter mondta, ezek a baktériumok, amik a fogak közé mennek, ezek is kijönnek belőle, feloldódnak, sokkal puhábbakká válnak, nem kell annyira erősen dörzsölni is a kefével, mert hamarabb leválnak, nagyobb darabokba is leoldódnak. Úgyhogy nekem jó a tapasztalatom, próbáljátok ki, és majd aki kipróbálta legközelebb, mondja el, hogy milyen tapasztalata van. Kíváncsi vagyok mindenkinek. Nekem is furcsa volt először bevenni az olajt a számba, aztán pedig nagyon jó tapasztalatom van vele.
2: Ez nem a fogkövet oldja.
1: Nem a fogkövet, hanem a lepedéket.
4: Mindenféle méreg.
1: Mindenféle, igen, a szájba összegyűjti.
0: És akkor a másik betegségről beszélnék, a fogánybetegségről, amit szintén ez a plak, a dentális plak, vagy a lepedék okoz, csak mint említettem, másfajta baktériumok vannak itt jelen. A fogkő tulajdonképpen elmeszesedett lepedék, tehát a nyálban lévő ionok, magnéziumionok, kálciumionok, ezek szépen kicsapódnak a lepedéken, és egy ilyen nagyon kemény, szilárd vázat alkoznak, hasonlóan, mint a vízkő, tehát olyan keménységűek. Ezek elhelyezkedése lehet a fog felszín, az íny fölött, illetve az íny alatt. És ahogy említettem, ez aztán végképp egy alattomos betegség, mert nem annyira látványos, eleinte nem okoz sok tünetet, de ha valakinek mondjuk fogmosáskor vérzik az inje, akkor biztos lehet benne, hogy ínygyulladása van, és ezt meg kell keresni az okát, hogy ez mi lehet. Későbbiekben, ahogy említettem, ezek a baktériumok ugye gyulladást okoznak, eleinte csak az íny van,

kefével eltávolítatlan baktérium forrás a fogkő, akkor ez a folyamatos állandó gyulladás következtében állandóan pusztulhat, és nincs idő a regenerációra. Ezért van az, hogy egyszerűen a fogágy az teljesen, hát mondjuk itt van egy ilyen íngyulladás, ilyenkor az íngyulladás esetében egy piros színű lesz az íny, és egy ilyen kis tasakmérő szondának hívjuk ezt, belemenve a fog és az íny közé, azt mérhetjük vele, hogy az íny sokkal jobban meg van duzzadva, egy ilyen kis tasak kezd kialakulni a fog és az íny között. Hogyha ez a gyulladás folytatódik, és elkezd a csont is pusztulni, itt lehet látni, hogy itt kevesebb a csont, egyre mélyebben tudunk lemenni ezzel a szondával, hiszen tapadás veszteség alakult ki. Úgy hívjuk ugye, hogy az íny fog ágy kevésbé tapad már a fogon, hiszen elpusztulnak ezek a szövetek. Ez a folyamat, ahogy még tovább fokozódik, sajnos egyre nagyobb ez a csont pusztulása, fogágy pusztulása. A fog egyáltalán nem szuvasodik, mert nem olyan baktériumok vannak ott, ezek csak a fogkőképződésben van szerepük, és egy hatalmas nagy, egyre nagyobb baktérium telepet alkotnak. Későbbiekben pedig már olyan mérvű a fogágy pusztulása, hogy a fog elkezd mozogni, és hát legrosszabb esetben pedig ki is eshet, akár magától, vagy kialakulhat szintén egy tájog, egy gennyes folyamat, amikor már olyan mély ez a tasak, hogy egyszerűen nem tud kiürülni, ugye ez a baktérium flóra, vagy ez a gennyes folyamat, ami ott kialakul. És hát sajnos mondom, az 50-es életkor területén a fogok elvesztés, ez főleg emiatt alakul ki. A megelőzésről mégis mit tudunk tenni a fogak, a szájüreg egészsége érdekében? Egyrészt fontos azt, hogy eleve megelőzzük a betegségek kialakulását, tehát nagyon fontos az, hogy kialakuljon egy olyan rutinos szájhigiénés program, amit az ember otthon is meg tud tenni. Elsősorban tehát a legegyszerűbb tényleg az étkezések utáni fogmosás. Az, hogy milyen fogkrémmel mos az ember fogat, az szerintem másodlagos. Mindenki olyat használ, ami jól esik. Érdemes odafigyelni persze arra, hogy kinek milyen szájüregi betegsége van, és ahhoz lehet kapcsolni, hogy esetleg olyan gyógynövénytartalmú fogkrémet használjon, vagy valakinek úgymond gyengébbek a fogai, mert genetikailag olyat örökölt, hogy kevésbé ellenállóak, akkor ő jogos a fluortartalmú fogkrémek használ, mert valóban a fluor tulajdonképpen úgy erősíti a fogakat, hogy a fogak azok hidroxilapatit kristályokból állnak, de hogyha a fluor bevitelével szisztémásan a táplálékkal, úgyhogy nem tudom, hogy milyen fluortartalmú zöldségek, gyümölcsöket tudsz Katikám javasolni, most nem mi teszünk be, vagy pedig lokálisan, tehát helyileg fogkrém formájában, akkor hidroxilapatit kristályok helyett fluorapatit kristályok képződnek, mindegy, de sokkal erősebb és keményebb kristály szerkezet alakul ki a fluor hatására. Aztán, amit tehát elsősorban akkor mondom, hogy a mechanikus tisztításon van a hangsúly, tehát nagyon fontos, hogy jó fogkefét válasszunk. A jó fogkefe jellemzője az, hogy én azt mondom, hogy puha sörtéjűt vegyünk, és kicsi fejű fogkefe legyen. Azért, mert ez így praktikusabb, hogy az ember a hátsó fogakat is könnyebben elérhesse. Általában mindig jelölve vannak, hogy a puha jelzés, vagy soft típusú fogkefét vásárol az ember, mert maga a lepedék egy tulajdonképpen egy nagyon finom lerakódás a fogakon. Tehát ehhez nem kell erő, hogy az ember ezeket eltávolítsa, hanem egy finom fogmosással nagyon szépen karba lehet tartani. Tehát lehet, hogy úgy érezzük, mint egy, nem tudom, talán takarításkor, hogy érzi úgy az ember, hogy most akkor azzal a szőnyegtisztító kefivel neki, és amikor jó megsikálom, akkor annál tisztább lesz. Fogak esetében ez egyáltalán nem javalt, azért is mondtam a puha fogkefét, vagy maximum közepes keménységűt, mert ha túl durván mosunk fogat, egyrészt látszöveti sérülést is okozhatunk, hogy az ember ledarálja az ínyét, megsértheti az arcát belülről, illetve a kemény szövet is, a fogszövet is elkophat. Sokszor alakul ki ilyen fognyaki kopás embereknél, pontosan azért, mert és általában ez a szemfogak területén szokott lenni, mert ez ott a kanyarban van, és akkor a jobbkezesek itt a bal oldalon szokták jól megsikálni, mert neki egy kézes, jó megsikálják, és akkor jó tiszta. Ugye ledarálják a fogak külső felszínét. És ugye szegény tévé,

0: Maciba is ezt láttuk, hogy így vízszintesen sikál. Tehát abszolút nem hatékony fogmosási technika ez a vízszintes irányba való sikálás, mert egyrészt ugye ezt a kopást is okozhatja, és nem hatékony, hiszen a fogak azok ugye ilyen domborúak. Példának mondhatnánk a fésűnek a tisztítását otthon, amit néha az ember megcsinálja. A fésű fogaira nem merőlegesen sikáljuk ki a körömkefével, hanem ugye az a párhuzamosan, hogy kijöjjenek közül le a szöszök. Hát ugyanezen a fogakkal is, mert ugye a fésűnek is fogai vannak, tehát akkor nagyon egyszerű a hasonlat. Tehát akkor figyeljünk oda, hogy ez a sepregető mozgás, vagy ez a körkörös mozgás, amit végzünk a fogakon, azok a fogak tengi irányába párhuzamosan történjenek, tehát ugye ez a föllemozgás az, ami hatékonyabb, és ennek nem szabad túl gyorsnak lenni, hanem inkább odafigyelve, persze a rutin majd ki fog alakulni, lehet aztán kicsit gyorsabban is, de inkább arra figyeljünk oda, hogy az íny felől, tehát a felső fogak esetében felülről lefelé irányban söpörgessük így a fogainkat, alul pedig ugye az ellenkező irányban, tehát alulról fölfelé, az íny felől, ne az ínybe sodorjuk bele a dolgokat, oda tunkoljunk bele esetleg ételmaradékokat, még hanem inkább kisöpörjük ezeket a ételmaradékokat, illetve a lefedéket. Aztán, ami még praktikus lehet, és fontos, hogy vannak olyan területek a szájüregben, ahol gyakrabban képződik fogkő, hát bármennyire is mossuk, sajnos vannak olyan területek, ahol jobban képződik. Ez a nyálmirigyek kivezető nyílásaival van összefüggésben. Például az alsó fogak esetében a metszőfogaknak a nyelv felőli oldalán van sokkal gyakrabban fogkő, meg általában az alsó fogakon van több fogkő, hiszen a gravitáció miatt azok jobban állnak a nyálban, és ahogy mondtam, a nyálban lévő ionok csapódnak ki a lepedékre. Elméletileg, ahol nincsen lepedék, ott fogkő sem alakul ki, tehát ez is fontos. És a nyelv alatti nyálmirigyeknek a kivezető nyílása az pont ott van az alsó metszőfogaknak a nyelv felőli oldalán, és hogyha az embereknek az nem is esik annyira kézre, hogy ottan megtisztogassák, és ott gyakrabban alakul ki fogkő. Én azt a területet én úgy szoktam, hát kinek hogyan fér hozzá a keze, de ezt is így lehet így alulról fölfelé sepregetni, vagy egészen fölülről magasan, merőlegesen, vagy hogy mondjam, de így lefelé tartva a fogkefét, azzal így megsikálni belülről. Azzal is nagyon hatékonyan lehet tisztítani. Tehát, hogy ezen a területen, hogyha fogat mostunk már, akkor erre érdemes ide visszatérni. Illetve a felső fogak esetében pedig a felső nagyörlő fogaknak a külső felszínén van gyakrabban fogkő, mert a fültő mirigy, a parotisznak a kivezető nyírása pedig oda nyílik. Tehát ott is gyakrabban folyik oda nyál, és hogyha ez megint hátrébb van, az emberek ugye hátsó fogakat nem látni annyira, hogy a kirakat legyen rendben alapon, hát akkor ott nem mossák meg annyira, és ott is gyakrabban van fogkő. Tehát felső fogakon kívül kell jobban mosni, alsó fogakon pedig az alsó metszőknek a belső felszínét érdemes jobban mosni, mert ott gyakrabban alakul ki fogkő. És ugye, hogyha nincs lepedék, akkor fogkő se fog kialakulni. Ez a jó hír. De mi van a fogközöknek a tisztításával, mert sokszor nem elegendő a fogkefével a fogmosás, ezért ehhez vannak nagyon jó eszközök. Ezekhez tényleg érdemes olyan eszközöket vásárolni, amik nem olyan drágák, viszont nagyon hatékonyak tudnak lenni. Ilyen a fogsejem, azt már biztos, hogy ismerik az emberek. Ezek közül a viaszoltat vagy wax feliratú érdemes venni, tehát waxolt vagy viaszolt, amik könnyebben becsúsznak a fog közé, és óvatosan, tehát nem szabad erőltetni, mert az ember sokszor erőltet, és akkor kevés, és akkor bum, belevágja az ínyébe, és akkor még rosszabb helyzetbe kerül, aztán meg is sérti, vagy elvágja. Hát óvatosan, ilyen előre-hátra mozgásokkal vigye be az ember, két ujjára föltekerül, akkor szépen ottan be lehet vinni, és ezeket a területeket is, amit említettem, illetve vannak, akiknél mondjuk tudja, hogy ott gyulladtabb szokott lenni, akkor azokat a részeket nagyon jól meg lehet tisztogatni. Ez az egyik. Hát itt van egy ilyen kis ábra, hogy az ember így föltekeri az ujjaira, és akkor két ujjal szépen mozgatva beviszi. De van ez a Super Floss nevű, ezt így hívják, nincs rá magyar szó, kis eszköz, ami nagyon hasonló a fogsejemhez, de igazából a cipőfűzővel is rokonságban van, mert olyan eleje van, mint a cipőfűzőnek, egy kis merevebb, mint egy ilyen tűszerűség, csak hát persze műanyagból van, ezt így be lehet szépen vezetni a foghézakba, a fogak közti területbe, fel van aztán így bolyhosítva a további része, és az egy vastagabb anyag, amit lehet mozgatni aztán a fogak közötti területekben. De ennél, tehát hogyha valakinek ez még mindig problémás lehet a használata, mert lehet, hogy valaki korától fog, vagy a betegsége miatt nem lát jól, vagy manuálisan nem olyan ügyes, akkor talán még jobb választás lehet a fogköztisztító kefe, vagy fogkefe, ami olyan, mint az üvegmosó kefe, csak icipicibe, és ez nagyon praktikus, tehát ezt érdemes használni. Aki fogvályózik, az felejtse el, az inkább öblítse ki a száját, és egy ilyennel próbáljon meg mahinálni a szájával, mert ezzel tényleg sérülésmentesen és nagyon hatékonyan lehet nem csak az ételmaradékot eltávolítani, hanem a lepedéket is, hiszen tényleg az üvegmosókefe elvén működik, és egy ilyen vékony drót köré van sodorva ez a sörterész, és azt szépen be lehet vezetni. Többfajta méret van, van vékonyabb és vastagabb, érdemes több méretet tartani otthon, ezeket lehet cserélni általában a nyílen, és szépen óvatosan, szinte mindenhová be lehet ezeket vezetni. Érdemes ezt is naponta használni. Fogmosást kiegészítendő. Hát itt van egy ilyen kis ábra erről is. Akinek pótlása van, vagy fogszabályzó készüléke van, azoknál is nagyon jó kiegészítő eszköz. Vagy akinél ugye a fogágybetegség miatt kialakul egy ilyen visszahúzódott íny, nagyobb a rés, könnyebben bemegy oda az ételmaradék, fogkefében nem lehet kitisztítani, ugye a lepedék is inkább kialakul, azokon a területeken még inkább lehet ezt tartani. Tehát az a jó hír, hogyha valakinek elindul ez a folyamat, hát nem volt idő beszélni arról, hogy hogyan lehet kezelni a fogágybetegségeket, de természetesen a fogorvos ugye el tudja távolítani ezekkel az ultrahangos készülékeivel ezek a fogkövet, gyönyörűen ki lehet takarítani, és ott, ahol csontveszteség alakult ki, sajnos ott már nem fog visszaállni az eredeti állapot, mert csont az már nem tud oda visszaépülni, viszont folyamat megállítható, és akkor ez az állapot fenntartható. Tehát akiknél például szinte 50%-os fogágypusztulás van, tehát mondjuk a fog gyökerének a fele van a csontban, és icipicit mozog a fog, de hogyha ezt az állapotot fönntartja egy jó szájhigiénével, a fogorvossal együttműködve, akkor megmarad a foga az illetőnek, és bár lehet, hogy esztétikai nem egy jó szép látvány, hogy ugye le van sorvadva, de még mindig funkcióban működő fogról van szó. Természetesen egy paradontális műtéttel van mód arra, hogy visszaállítsuk aztán a fogágyat, tehát hogy az íny és a csont visszaállítsuk az eredeti állapotára, csak ezek már komoly műtétek. És nagyon kellemetlenek is lehetnek, tehát itt mindig el kell dönteni, hogy mi a cél, mi az, amit szeretnénk, nagyon sokfajta megoldás van, de most igazából inkább a prevencióról beszéljünk. Hát igen, a fluorról mondtam, aztán ilyen kémiai kontroll lehet az, hogy a fogkrémek tartalma, amiről már volt szó, illetve a szájöblögetők, oldatok használata. Kétfajta ilyen oldatot érdemes, ami komolyabb, azt tegyük hozzá, mert nagyon sokfajta ilyen szájvíz van. Nagy részük csak ugye mentol tartalmaz, bár elmondható, hogy a mentol, a kakukkfű kivonata, vagy tehát a menta, a kakukkfű kivonat, kakukkfű olaj, mert ezek inkább olajformában vannak, és ezeknek a általában alkoholos oldatát készítik, és azt alkalmazzák. Akkor az eukaliptusz olaj zsájából is készítenek. Az is ilyen fertőtlenítő hatású, azt mondjuk nem kell olajformában. Azért készítenek olajat, mert sokkal koncentráltabb a hatásuk. De a zsáját azt ugye az ember csinál egy főzetet, és azzal öblöget, nagyon jó fertőtlenítő hatása van és nyugtató hatása van a nyálkahártyákra, ellentétben a kamillával az inkább a bőrre jó, a zsály az pedig inkább a nyálkahártya gyulladásokra nagyon jó hatású. És például a Listerin nevű készítmény, ha ugye márka nevet kell mondanom, egy baja van, hogy iszonyatos alkoholtartalma van, borzasztóan csíp és nagyon magas az alkoholtartalma van, de ez például ilyen gyógynövénytartalmú öblögető, de tényleg nagyon magas alkoholtartalma, azért hívom fel a figyelmet. Felszívódik, nem szívódik föl belőle szerintem semmi, de nagyon tud csípni, ugyanúgy, ahogy a jód is csípi az embernek ugye a bőrét. De ezekben növényi olajok vannak, és nagyon komoly tiszta koncentrátumban vannak, azt hiszem, hogy is kakukkfű, eukaliptuszolaj, meg mentaolaj van. A másik nagy csoport pedig a klórhexidin tartalmú készítmények, ilyen például a korzodil, vagy a kúraszept. Ez egy abszolút szintetikus vegyi anyag, ez a klórhexidin, ezt gyógyszertárban is elő lehet állítani, tehát most nem kell ezért rögtön ezeket a készítmények megvenni, de hát gyógyszertárban is elő tudják ezt állítani. Ezek is antibakteriális hatásúak, tehát csökkentik a baktériumok szaporodását a szájüregben, és ezáltal segítik a regenerálódását a szöveteknek. Tehát például egy fogkőlevétel után, amikor valakinek szépen megtisztították a szájüregét, volt egy ilyen professzionális szájhigiénés beavatkozás, akkor utána kúraszerűen napi szinten kell használni egy hétig legalább ezeket az öblögetőket, utána pedig hát hetente egyszer-kétszer érdemes csak ilyet használni, ezeket a tömény készítményeket. Aztán, hogy az ember milyen egyéb megoldásokat talál, amik kevésbé erősek, azokat lehet, hogy Katalin tud majd mondani erről, milyen növényi olajok vannak, amiket lehet esetleg használni öblögetőnek.
1: Amint ja, így visszaemlékezem, ugye a mentát, amit mondtál, az fertőtlenítő hatású, ugyanígy a citromfű, annak is van egy antiszeptikus hatása, tehát fertőtlenítő hatása, aztán a kakukkfű, az antibiotikus hatása van, és lehet a cickafark, a kamilla, a kamillát azt mondtad, hogy jobb kívülre, a zsáját említetted. Én azt hiszem, hogy még néha van olyan szájvíz, ami fahéj tartalmú.
0: Fahéj, így van.
1: Úgyhogy elképzelhető, hogy a fahéjas szájvizek is még ilyen antiszeptikus hatásúak.
0: Tehát most nagyjából ezeket mondtam el, amelyek fontosak lehetnek a megelőzésben, illetve a kialakult betegség kezelésében, de hát ugye a fogorvos feladata sokszor ugye az is, hogy kialakul a fogszúvasodás, vagy a fogágybetegség, ugye azt is kezeljük. Volt szó, hát ezt így elsorolom most, hogy a szakmám, hogy mivel foglalkozunk, de hát nem tudom, hogyha ezzel kapcsolatban van kérdés, akkor lehet erről még beszélgetünk, de ez nem tudom mennyire, ugye elment az idő, csak azért mondom, hogy ha valakit érdekel, hogy hogyan készülnek ezek a tömések, hogy milyen anyagokat használunk, vagy hogy milyen fogpótlások vannak, milyen modern technikák vannak, milyen lehetőségek vannak. Tulajdonképpen összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a fogorvosnak tényleg az az elsődleges feladata, hogy a rágó funkciót helyreállítsa, és két nagy részből áll így a fogászat, amikor tulajdonképpen ezt hívjuk konzerváló fogászatnak, ugye a neve is azt mutatja, hogy konzerválni próbáljuk a fog állapotát, visszaállítani a fog eredeti formáját tömésekkel, illetve azzal, hogy gyökérkezeljük, megtartsuk a fogat, illetve koronát készítsünk, hogy ugye ezt a fogat, ha már nem tudjuk tovább tömni, mert annyira elpusztult, vagy le kellett fúrni a fogszövetet, akkor már ugye egy koronával, egy sapkaszerűen körbevesszük a megmaradt fogszövetet, tömőanyagot. És a másik terület aztán a fogpótlás, ugye ez is a neve adja, hogy a hiányzó fogakat pótoljuk, hiszen a gyulladás miatt, amikor már egy fogat nem tudunk megtartani, mert már gyökérkezeltünk, már egy csappal is felépítettük, meg már korona is maradt, és már végképp teljesen tönkrement a fog, mert már nem bírta a szegény fog ezt a sok traumát, vagy elrepett, vagy begyulladt, és nem kezelhető, és el kellett távolítani, akkor ugye a fogpótlásokról van szó. Ilyenek esetekben készítünk hidakat. Ez a klasszikus ugye, megoldás, hogy a hiányt határoló fogakat preparáljuk, úgymond koronákat készítünk rá, és ezek, mint a híd tartó, hát ugye pillérfogakon lévő elhorgonyzó eszközöket köti össze a tag, ami pótolja az elveszett fogat. A legmodernabb technika pedig az implantáció, ami ugye a szájsebészet területe, amikor pedig egy műgyökeret ültetünk be. Ez a műgyökér, ez most már csak ilyen titán ötvözetből készülnek, és ezek a titán ötvözetek, ezek azok, amik tulajdonképpen nem csak hogy szövetbarátok, hanem olyan bioaktív anyagok, hiszen nem csak hogy elviseli a szervezetünk ezt az anyagot, hanem egyszerűen ránő a felszínére a csont. Annyira csodálatos, hogy egy ilyen biológiai egység alakul ki az implantátum és a csont között. Tehát egy ilyen szövettani metszetet, ha megnéznék, akkor azt lehet látni, hogy az implantátum réseiben eleve durva felszínére, hát mondjuk mikroszkóposan durva felszínére készítik az implantátumokat, hogy a csontsejtek azok szépen ezekbe a zegzugokba be tudjanak oda nőni, és bár ezek úgy néznek ki, mint egy facsavar, és a fogszájsebész tulajdonképpen abszolút egy ilyen asztalos szakmai belefúr, és van ilyen önvágó menete ezeknek, és becsavarja, és akkor tényleg olyan jól tart. De nekünk nem az a célunk, hogy mechanikusan rögzüljön ott, mert hát azért nem fából vagyunk, hanem egy élőszövet, viszont ezt használjuk ki, mi fogorvosok, szájsebészek, hogy ne ez a mechanikai feszültség, ugye ez az éghatás alakuljon ki az implantátum és a csont között, hanem ez a biológiai egység alakuljon ki, és ez tartsa aztán a fogat, a műgyökeret, és erre tudjunk aztán koronákat készíteni, vagy implantátumokat. Ez úgymond a csúcs technológia, most jelenleg a fogászatban, de hát most már ez is kezd elterjedni, most már mindenhol használják, mert annyira megbízható kezd lenni ezek a módszerek. De maradnak még azért a fogpótlások, tehát a fogsorkészítés is egy nagyon fontos dolog, mert sokszor ugye annyira elpusztulhat az állcsont is a gyulladás következtében, tehát felhívom a figyelmet arra is, hogy a fogak pótlása azért nem csak arról szól, hogy most akkor mit tudom én, szép legyen, és akkor most akkor van neki egy szép porcelánhíngye, és akkor milyen jól néz ki, hanem azért is nagyon fontos, hogy a funkció visszaadása mellett, hogy akkor eltávolítunk egy fogat, akkor tulajdonképpen ez az erőrendszer meggyöngül, ami a fogak között vannak. A fogak ugye nincsenek összenőve, de kontaktpontok vannak a fogak között, és ezért van az, hogy amikor egy fogat eltávolítunk, akkor sajnos a foghiányba elkezdenek bedőlni a szomszédos fogak, illetve a vele szemben lévő, a foghiányjal szemben lévő területen lévő fog, az pedig elkezd belenőni. Mert ezek a fogak keresik az erőrendszert, hogy mechanikailag ugye meg legyenek támasztva, és egymásnak úgymond segítsenek rágás közben, megtámaszkodjanak egymáshoz képest. És ezért fontos, hogy pótoljuk a fogakat, mert később ilyen egyre nehezebb az ilyen ferde, bedőlő fogakat előkészíteni egy pótláshoz. Nem megfelelő okklúzió vagy érintkezés alakul ki, aztán a szembelevő fogakkal egyre kevésbé fog tudni rágni az illetővel, hiszen a rágó felszín eltekeredik, elferdül, és ezáltal kevésbé hatékony a rágás. Nem beszélve arról, hogyha végképp elhanyaguljuk a fogpótlást, hát ugye az emésztőtraktusnak a hátra levő többi részét is terheljük azzal, hogy egyszerűen nem tudjuk olyan minőségbe továbbítani, tehát úgy olyan apróra, finomra rágni az ételt, hogy aztán a gyomorban ez az emésztés az hatékonyabb lehessen, és túlterhelődik aztán az ember. Tehát mindenképpen valamilyen formában fontos a fogpótlás elkészítése. Ez lehet egy implantáció, lehet egy klasszikus híd megoldás, porcelán híd megoldás, vagy pedig a kivehető fogsoroknak is abszolút létjogosultsága van, nem elvetendő egyáltalán. Nagyon fontos, hogy ezáltal is pótoljuk a fogat és a rágó funkciót vissza tudjuk adni. Itt is több fajta van, ugye vannak, amelyek ilyen részleges foghiányt pótolnak, vagy a teljes foghiányt ugye pótolnunk kell. Sokszor például van olyan eset, amikor valaki szeretne, hogy implantáljuk meg, de javasoljuk azt, hogy inkább fogsort készítsünk, vagy fogsorral kombinált implantációs munkát készítsünk, mert annyira elpusztult az állcsont, hogy ugye azt is pótolnunk kell valahogy. Az iszonyú mennyiségű műcsonttal lehetne esetleg valahogy oda helyreállítani, de azt, hogy az arca ne legyen olyan beesett például, azt egy kivehető fogsorosokkal szebben lehet helyreállítani. Például ott a Mari Zsuzsi, annak is fogsor van, pont azért, mert valószínű, hogy nem lehet másképpen pótolni, de hát most sok már egyéb példát lehetne mondani, de ez tényleg így van, hogy nagyon fontos, hogy akár fogsorokkal is, de pótoljuk a foghiányokat. Nem tudom, hogy mi az, amit még, hogy kérdések vannak, így van. Szájzuhany, igen, jó kérdés. A szájzuhany elsősorban arra jó, hogy az étel maradékokat eltávolítsuk a fogok közül. Arra egyáltalán nem lehet használni, hogy a lepedéket teljesen eltávolítsa. Főleg azoknak jó, akiknél kialakult már valamilyen fogágy sorvadás, tehát nagyobbak a hézagok a fogak között, és könnyebben belemegy az ételmaradék, vagy esetleg fogpótlások vannak, ami alá szintén könnyebben bemehet az ételmaradék, azokat könnyen el lehet távolítani a szájzuhannyal, de nem mellőzi a fogmosást. Tehát ilyen kiegészítésképpen. Nagyon fontos, hogy ne az íny irányába használjuk a szájzuhanyt, tehát ne oda mossuk bele az ételmaradékot vagy a lepedéket, hanem inkább onnan elfelé használjuk a szájzuhanyt.
1: másik területe a fogénynek, a vérkeringésének a serkentése.
0: Hát én azt mondom, hogy az is lehet, csak óvatosan, hogy ha túl erősre állítva például egy szájzuhany, ha valahol például van egy ilyen tasak, egy kezdődő tasak, hogyha oda véletlenül belemegy a szájzuhany, azt sokkal jobban kiszakíthatja, megsértheti. Én azt mondom, hogy a fogkefével, ahogy említettem, ugye az íny felől mossuk a fogunkat, tehát azáltal, hogy ott masszírozzuk a fogkefével az ínyt, azáltal is ugyanezt a hatást érhetjük el, és egy puha fogkefe nem fogja bántani az ember ínyét, pláne, hogyha egészséges. Ha pedig érzékeny, akkor pedig a fogorvoshoz el kell menni, mert meg kell keresni, hogy vajon esetleg ott egy fogkő van lepedik, vagy a tömés nem jó.
1: A fogény betegségekhez kérdezném, hogy nekem nagyon le van sorvadva az alsó ínyem, de nem fáj semmi, meg nincsenek gyulladások benne, csak úgy sorvad, és hogy mit tudok én ezzel most csinálni? Rendesen mosom a fogam, meg így ezzel bőrös technikával.
0: Meg kell nézni, hogy miről van szó pontosan. Az is elképzelhető, hogy van olyan szituáció, hogy az álcsont és a fog mérete, illetve a fogak száma miatt a fogak körüli csont az eleve kevesebb tud lenni. Tehát itt ilyen anatómiai különbség is lehet. Most csak azért, mert hogyha valakinek van egy erős temény álcsontja, és abban vannak mondjuk átlagos méretű, vagy esetleg kisebb fogak, akkor logikus, hogy a fogak körül eleve ugye vastagabb csontozat van. És pláne azoknál, akiknek még fogszabályozzák is, tehát ugye kitolják a fogait például, vagy ez a aránytalanságban, hogy gyengébb a csont, vékonyabb a csont, de viszont én nagyobb fogakat örökölt valamelyik őstől, akkor lehet egy ilyen aránytalanság, és a fogívben lévő feszültség miatt is, ahogy kinyomódnak ezek a fogak, jobban lesorvad az íny. Tehát lehet egy ilyen hátterés ennek a dolognak, de meg kell vizsgálni mindenképpen, hogy mi van a háttérben. Lehet, hogy esetleg íny alatt van valamilyen gyulladás, fogkő, vagy pedig valami helyi egyéb tényező lehet. Tehát sajnos hozzá kell tenni, hogy vannak nagyon agresszív íngyulladások is, amikor például egy adott fog mentén olyan rapidan kialakul egy agresszív baktériumtelep, hogy szinte hetek alatt meglazul egy fog és kiesik. Ez általában olyan esetekben fordul, amikor a szervezet általános egészségi állapota is mondjuk gyengébb, és kialakul egy ilyen nagyon agresszív baktérium csoport.
1: És a C-vitaminos kezelése?
0: Ja, hát nem beszéltem, igen, itt a vitaminokról is lehetett volna beszélgetni, hogy nagyon sok vitamin van, ami... És az A-vitamin is például azok a sejteknek a regenerációjában fontos, hiszen a, hát úgymond ektodermális eredetűek a fogak, tehát a hámsejtekhez hasonló eredetűek fejlődéstanilag. A C-vitaminet, ez a skorbutot ismerik az emberek nagyjából, ezt a betegséget, hogy a C-vitamin hiány ugye okozta ezt a fogíny, fogágy gyulladást, és emiatt ugye lazultak meg a tengerészek fog, és akkor ugye ez a savanyú káposztával és citrommal kezelték őket, és akkor a magas C-vitamin következtében helyreállt az egészségi állapotuk. Aztán a B-vitamin kárgyesszel szembeni védőhatását emelném később, ugye a D-vitamin, mint ugye a kálciumnak a...
1: Nemrégiben olvastam, illetve apukám olvasta nekem, hogy a D-vitamin ugye napozással vehetjük magunkhoz, hogyha nem tabletta formájában akarjuk, és a D-vitaminnak az az érdekes kettős hatása, ez itt ez a helyzet áll elő, hogy egy csapásra két legyet ütünk, ugyanis a szervezet a D-vitamint koleszterinből képzi. Tehát napozás hatására egy csapásra két előnyt szerzünk, egyrészt csökken a koleszterin mennyiség a szervezetbe, másrészt D-vitamint alakít a szervezet a koleszterinből. Tehát menjünk minél többet. Azt mondják, hogy naponta 15 perc az arc és a kéz napon levése, tehát 15 perces napfényterápia, az elegendő a napi D-vitamin szükséglethez. 15 perc arc és kéz napoztatás.
2: Bocsánat, ha jó koleszterint használja ezt a szervezet, vagy rosszabb, de nem mindegy.
1: Hát ennek utána nézek.
2: Termeli, és akkor az üsz koleszterin szint csökken, de a rossz koleszterin szinten nem változik.
1: Ezt meg fogom nézni, jó? Mert erre van egy Knoll gyógyszerhatástankönyvem, abban majd megnézem.
0: Igen. Milyen anyagokkal dolgozunk? Hát úgy kezdjük az amalgámmal, ugye ez a legközismertebb. Az amalgámmal tulajdonképpen ugye a WHO álláspontja az, hogy azért nem vonják ki tulajdonképpen a forgalomból, mert mérlegelni kellett azt, hogy milyen egyéb alternatív anyagot találjunk, ami ennyire tartós és ennyire olcsó. Tulajdonképpen ezért nem vonják ki a forgalomba, bármennyire is ugye nehéz fémeket tartalmaz, és ugye mérgező hatásuk van, bármennyire is mondjuk minimális, ugye azt mondják, hogy tulajdonképpen a friss tömésből származhat elsősorban a higany, ami a szervezetbe bejuthat. Ennek is a 80%-a az biztos, hogy kiürül az emésztőrendszerből. Aztán a 20%-ában mi történik, azt pontosan azt nem tudom, de hát az valamilyen szinten a szervezetünkben maradhat. Nagyon kicsi mennyiségről van szó, az is igaz, és azt is mondhatnánk, hogy sokkal több szennyezőanyag van itt a budapesti levegőben, mint abban a kevés higanyban, de az tény, hogy mégiscsak egy nehéz fémforrás, és főleg nem is a paciensek, hanem inkább a fogorvosok, az asszisztensek az, akik fertőzöttek, hiszen ők vannak állandóan ott, akik kevergetik ugye ezt az amalgámtálat, illetve a levegőbe vagy a rendelőbe ugye szétgurulhatnak ezek a higanyszemcsék, és ugye azokkal kontaminálódhatnak, és ugye bekerülhet a szervezetükbe. Tehát inkább azt mondom, hogy a fogorvosok és az asszisztensek vannak kitéve ennek a veszélynek. És hát tényleg ez az oka, hogy van még a higany, mert gondoljuk bele, hogy hát jó, Magyarország is, de Magyarországon a szegényebb országokban egyszerűen nincs olyan alternatív anyag, amivel megoldhatnák ugye a fogaknak a konzervatív ellátását. Egy másik csoport ugye a fehér tömőanyagok, ezek közül is vannak az üvegionomer cementek, amiknek az a jó tulajdonságuk, hogy már esztétikusabb színük van, viszont nem olyan fényesre polírozhatóak, tehát mattabbak azért egy kicsikét, mint a kompozitok, viszont van fluor tartalmuk, és a foghoz képesek kötni, valamennyire ugye a fluor által erősítik a fogat is, de nem olyan erős szakító szilárdságuk van például, mint az amalgámnak, vagy mint a kompozitoknak. A tömőanyagok csúcsa, tehát a kompozit tömőanyagok, amelyek tulajdonképpen akrilát alapúak, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni a dolgot, tehát műanyagokról van szó, műgyantákról van szó, csak olyan állapotúak, amik ugye ezeket a szájüregi körülményeket is bírják. Természetesen ezek vannak keverve mindenféle olyan anyaggal, amivel optikai hatást fokozni tudják, tehát hogy minél inkább fogszínű legyen, minél fényesebb legyen, vagy transzparensebb legyen, vagy opakabb, mattabb legyen, ahogy a fogorvos dolgozni szeretne, mert ez is egy ilyen szobrás szakma. Törekszünk arra, hogy minél inkább vissza tudjuk állítani direkt technikákkal, tehát nem a fogtechnikus segítségével, hanem én ott a szájban vissza tudjak állítani egy fogformát, fel tudjam építeni annak a fognak az anatómiai formáját. És ezek közül csodálatos munkákat lehet végezni, mert tényleg egy szép tömés, egy előső fogva szinte láthatatlan tud lenni. Ezt úgy hívják, hogy fotopolimerizációs tömőanyag. Ez a neve, fényre kötő, ez a jobb szó, így van, fényre kötő tömőanyag. Ezek általában kompozitok. Hát ez azért drágább, mert ezért ehhez kell egy fotopolimerizációs, egy ilyen lámpa, amire ezek mi, ahogy műanyagok, és a műanyagoknak a kötését polimerizációnak hívjuk. Maguktól is megkötnének, polimerizálódnának, csak fokozza ez a fény, hogy gyorsabban megkössön, hiszen a szájüregben nem igazán kedvezőek a feltételek a ezeknek a tömőanyagoknak, ezért gyorsítják ezzel a fénnyel a kötését, mert ott ugye párás, nedves területen is, hogy a kötés az erősebb legyen és tartósabban ragadjon a foghoz, ezért ezt így ezzel a technikával csinálják. Hát ezek a drágábbak persze, csak esztétikusabbak és tartósabbak.
3: Én azt szeretném kérdezni, hogy említettem, hogy itt a felső fogakon hátul képződhet fog, különfült mirigy, hogy ha valakinek mondjuk feldagad az egyik arcfele, de nem fogászati okból,
0: Hát egy fültőmérigy gyulladás banálisan abból is adódhat, hogy van egy nyálkő például a kivezető nyílásban, ami elzárja azt a területet, és akkor azért duzzad meg. Lehet szájüreg felől egy fertőzés, vagy nem a szájüreg felől, hiszen ott nyirokcsomók is vannak azon a területen. Hát egy eléggé izgalmas terület, mert ott a arcideg is keresztül vonul azon a területen, nyirokcsomók is találhatóak ki ott, ezért például a mumps az tulajdonképpen ugyanott alakul ki, de hát ott nem a nyálmirigy gyulladásról van szó, elsősorban nem a nyirokcsomóknak a iszonyatos duzzadásáról van szó. De ez lehet más is. Lehet azon a területen valamilyen gyulladásos folyamat, hiszen a nyirokcsomók azért duzzadnak meg, mert a adott területen valamilyen gyulladás van, és ezért az immunrendszer fokozott működése következtében innen látja el azt a területet jobban. ezért lehet az egy középfülgyulladás is, lehet valamelyik fognak a gyulladása, szájüreg gyulladás, vagy egy, mit tudom én, torokban lévő betegség, vagy akár a bőrön egy valamilyen gyulladásos pattanásból kifolyó dolog, tehát egy tűz, igen, szőrtűző gyulladás, vagy ilyesmi.
3: És ezzel mondjuk
0: határterület, el lehet jönni, megnézzük, legalább azt derítjük ki, hogy most tudunk-e segíteni, vagy sem. Igen?
3: Többször szóba került a döntő bizonyítékkönyv, uh-huh. Nagy kedvencem nekem is, uh-huh. És mondtad, hogy elfogyott, tehát hogy nem lehet venni. Rajta van az egész könyv az interneten. Uh-huh. Én ebéd szünetben azt szoktam olvasni, nagyon szeretem, vagy kinyomtatok egy-egy fejezetet.
0: Jaj, de jó. Na, és ez melyik honlap? Vagy hol lett?
3: Úgy hívják, hogy golgota.hu. Tehát ez a CH-val Golgota.
0: Jó, valaki felírtam, mert nekem most nincsen tőle, majd akkor leteszem. Jó.
3: Golgota.th-val.
0: Igen. Jaj, szuper.
3: Ebédszünetben szoktam olvastatni, úgyhogy nagyon jó.
0: Köszönjük szépen. Igen.
4: Én azt szeretném kérdezni, hogy mitől függ az, hogy valakinek állandóan képződik a fogköve, valakinek meg évekig nem.
0: Ez sok minden.
4: Ez genetika, vagy...
0: Igen, ez lehet az is. És visszatérve, tehát nem az a lényeg, hogy csak ezeken a területeken van fogkő, amiket említettem, csak segítségképpen mondtam, hogy ezeken a területeken gyakrabban alakul ki. Tehát mindenhol kialakulhat sajnos fogkő, hogyha valaki nem tisztítja megfelelően, és ott marad a lepedék. De ez összefügg a nyál tartalmával, az összetételével, és természetesen a nyál összetétele, ez lehet egy genetikai dolog, alkati adottság, de lehet a, természetesen a táplálékból eredeztetően, hogy valaki például mennyit iszik, ugye ez is befolyásolhatja a nyál minőségét, az, hogy mit eszik, mennyi ásványanyagot vesz magához, aztán a reflux betegség is befolyásolhatja ezeket a dolgokat. Az nagyon súlyos, nem csak a fogkő, hanem a savas tartalmú dolgok jönnek föl, és ezek is tovább savasítják a szájüreget és okozhatnak. Nem is fogszúvasodás, hanem egyszerűen nagy felületeken leoldódik a fog felszíne. Tehát az ilyen pacienseknél azt lehet észrevenni, hogy a szájpadlás, illetve a nyelv felőli oldalakon egyszerűen, mintha elkopott, lemálott volna a fog szövet, annyira durva tud lenni ez a jelenség.
4: És még azt akartam kérdezni, hogy tök helyen olvastam, hogy az igaz, de hogy közvetlen étkezés után rögtön nem szabad fogat mosni. Különböző, van amelyik azt mondja, hogy fél óra, valamelyik azt mondja,
0: hát, hogy mi akarjuk élvezni az ízeket, még akkor megértem,
4: nem,
0: hogy lehet.
4: Nem emlékszem, mivel indokolja.
5: Én hallottam erről egyébként, és egy vitaminnal összekeverésben hallottam, hogy
0: na,
5: úgy képződik, hogy is, hogy szívódik a B12, de nem mos az ember közvetlen étkezés után fogad.
0: Igen.
6: Készítésként még a C-vitamin ilyen, illetve általában a savas táplálékon, azok megmarják a fogzománcot, az étkezéskor elújítják, és ezért nem érdemes utána fogat mosni. Tehát savas, kúrgos ételek után probléma
4: ja, igen,
6: ezért kell tartani szünetet utána, visszaépüljön egy kicsit, illetve higgyuljon.
0: Itt igazából lehetséges, csak mint említettem, a fogmosásnál nekünk nem arra kell törekednünk, hogy itt az ember nagyon sikáljon, ezért fontos a puha fogkefe, tehát a puha sörtéjű fogkefék használata, amivel könnyedén el lehet ezeket támogatni. Tehát ez igazából, nem tudom mihez hasonlítsam az állagát a lepedéknek, de hát ilyen túrószerű valami lehet ez, ami egy ilyen puha dolog, ugye, és az nagyon könnyen le lehet mosni a fogról. Tehát aki így most fogad, az nem hiszem, hogy túl sok kárt tudna tenni a fog szövetét, tehát annyira nem oldódik, vagy puhul föl a fog azért, hogy ezzel károsíthatnánk.
7: De bocsánat, de nekem is azt mondta a fogorvosom, hogy mondjuk, hogy almát tettem, akkor se egy fél órán belül nem mossak fogat.
0: Most az almával, meg a savas dolgokkal megint ez a gond, hogy és érdekes módon a banán az, amelyik a leginkább fogszúvasodást okozó gyümölcs, mert nagyon erősen lepedékképző, és valamiért az összetétele nagyon savas típusú, és cukortartalma miatt valószínűleg azért savas gyümölcs, tehát például a banán is egy kevésbé jó ebből a szempontból a savassága miatt. A hölgy akart még valamit kérdezni.
8: Minek az oka lehet, hogy az eddigi világos fog megsötétedik?
0: Hát az egy elszíneződés. Tehát ez a teától, vagy a ételekben
8: jössz. És olyan fémes ízt is érzek.
0: Hát az a fémes íz az inkább a vérzéstől van, meg a gyulladástól. Igen. Hogy ezek váladékozik és gyulladásban.
8: A vérben sokkal.
0: Hát azért van a vérnek olyan fémes íze, ugye? Lehet. Ez sajnos azért van, mert már ott gyulladás van, tehát a fogkő az igazából 3-4 nap alatt alakul ki. A fogkő szempontjából mondjuk elég lenne 3 naponta fogat mosni, mert olyan lassan alakul ki a fogkő, de sajnos viszont tényleg kialakul 4-5 nap alatt, és ezért van az, hogy ott már egy stabil baktérium forrás van, és ezért ott folyamatosan már akkor gyulladásban van az íny, és a gyulladás az mindig vérzéssel jár, ezért van egy ilyen fura szájíz, váladék, szerózus vagy véres váladék lehet ilyenkor már a szájban, és ez is okozza a rossz lehelletet. Tehát, hogyha valakinek csak az a tünete, hogy most rossz a lehelletem, annak is lehet az oka az, hogy igen, lehet, hogy van valamilyen gyulladás a szájban, ami nem biztos, hogy fogkő, lehet esetleg például egy elálló tömésszél, esetleg vagy a koronaszél áll el, az is ugye egy ilyen plakretenciós terület, tehát ahogy a lepedék könnyebben megtapadott, és azért van így gyulladás. Tehát ennek utána kell járni.
3: Elnézést, ez igaz, hogy az én vérző, én például a piros paprika az jó?
0: Én nem tudok ilyenekről, tehát én nem tudok segíteni, szerintem annyira nem lehet jó. Hát jó, hát a piros paprika, tehát hogy, ugye az biztos, hogy elpusztít mindent, tehát abból a szempontból, hogy lehet, hogy jó, hogy szétmarjuk az ínyünket, és akkor baktériumok is elpusztulnak. Hát ilyenek lehetnek. Meg ugye enyhe fájdalmat még nagyobb fájdalommal lehet csillapítani. Technika.
1: De mint a piros paprikának az antiszeptikus hatását, meg a vér, itt is a vérkeringés serkentő hatását használják föl.
0: Lehet.
1: De véleményem szerint nagy hintításba kellene használni.
0: És meg az okot kell megszüntetni, elsősorban úgy gondolom, tehát hogyha ott van valami fogkövet, akkor el kell távolítani.
2: A B12 elhangzott nem a felszívódásra, hanem a képződésre, tehát miután baktériumon képezik a B12-t. Ezért gyakorlatilag, hogyha a szájban még ott marad rövid ideig a félig szétbontott tápanyag, akkor abból keletkezhet elvileg B12, az a nagy a vita, hogy ez aztán tényleg hasznosul és felszívódik-e vagy sem. A másik az, hogy elhangzott az, hogy a lugos is meg a savas is rossz. Ezt én nehezen tudom összerakni. Én azt gondolom, hogy a savas az rosszabb lehet a fognak, mert hogy a luga folyamatosan találkozik, mert a nyárban képződő
0: eleve lugos a
2: amiláz, az gyakorlatilag lugos kémhatású.
0: Igen, eleve lugos kémhatás a szájüreg.
2: Úgyhogy ezzel többször találkozik. A sav az, ami valószínűleg...
0: Persze, egyértelmű a sav. Tehát igazából, ahogy beszéltünk róla, hogy a fogszúrásodás kialakulásában ez a savas tényező az, ami okozza, hogy kioldja.
2: Viszont van egy nagy csoportja az ételeknek, méghozzá az ecettel készült ételek, és ez egyébként a Bibliában is benne van, hogy az ecet, ami a
1: fogakat megmarja.
2: Megmarja, igen. Ezt gondolom, hogy a zomán szempontjából is.
0: Persze, tehát itt, ahogy említettem, ezt a refluxbetegséget is, ugye ez is ugyanezt jelenti, vagy aki savas ételeket fogyaszt túl nagy mennyiségben azoknál, és a fogkopás. És érdekes módon, hogy például most egyre több cikk jelenik meg arról, hogy egyre komolyabb probléma a fogszúvosodás vagy fogálybetegségek mellett a fogak kopása, és ezt hozták párhuzamba azzal, hogy a savas ételeknek a fogyasztása is egyre inkább. Tehát a civilizáció országokban ugye egyre savasabb ételeket fogyasztunk, ugye nagyobb fehérje fogyasztás, ezek a cukros üdítők, szénsavas üdítők fogyasztása, magasabb tartalmú gyümölcslevek fogyasztása. Hát ezek fogyasztása miatt ugye egyre gyakrabban van kitéve a szájüreg a savas kémhatásnak, és emiatt ugye oldékonyabb a fog, ahogy beszéltünk erről, a rágáskor is jobban kopik a fog. És ezért van aztán az, hogy ugye koronákat kell készíteni, vagy töméseket kell gyakrabban csinálni, nem csak azért, mert elszúvasodott a fog, hanem azért, mert egyszerűen elkopott.
1: Most ehhez, nekem az az érzésem, hogy ugye a kálcium az alapvető csontképző anyag többek között, és hogy ezek a kálciumok minden olyan anyaggal, például az ecetsavval, kálciumacetát vízben oldódó sót képez. Az már eleve a vízben oldódó só, az azt jelenti, hogy oldhatóvá válik a kálcium, és az már kiürül abból a szerkezetből, Tehát ugyanígy a citrom is, a kálcium citrát képződik, az is vízbe oldható só. És azt gondolom, hogy a kálcium klorid a só, a sima.
0: Hát ez a fogszorosodásnak a lényege tulajdonképpen, ez a savak által kioldódik az ásványi anyag.
5: Én annyit mondanék, tehát most itt a savakról van szó, én állatorvos vagyok, és tehát az állatoknál az a speciális helyzet, hogy náluk például fogszúvasodás nagyon ritka, tehát igazából nem találkozni vele, aminek a fő oka az, hogy nekik ugye a nyáluk az sokkal dugosabb kihatású, mint az emberi, meg ők egy kicsit jobban rágnak, és ezért több nyálat termelnek, tehát jobban dugosítják vissza a száj, a pH értékét. Pont ezért náluk nem fogszúvasodás fog jelentkezni, hanem egyéb más probléma. Tehát mondjuk itt az emberrel össze lehet hozni azt, hogy nekünk ugye nem annyira lúgos a nyálunk, nem eleget rágunk, tehát nem eléggé hamar viszi vissza a pH-t, meg az, hogy túl sok savasat eszünk, hogy mondjuk állatok nem szívás.
0: Hát igen, igen.
5: Tehát mondjuk én így ezt...
0: Igen, hát ez logikus, igen.
9: Csak szeretném még kérdezni, hogy szó volt itt a idővel a fogénysorvadásról. A fogénysorvadást egy picit lehet befolyásolni azzal, hogy mennyire rohamosan romlik, ahogy múlik az idő, hogyha az ember jó alaposan rág, sokat rág, és például répát teszik, vagy ilyesmi.
0: A rágás az egyáltalán nem ront. Igen, azt mondhatnám, hogy a rágás minden szempontból nagyon hasznos, mert tulajdonképpen ahogy funkcióban tartunk valamilyen szervet, akkor az ugye nem sorvad, hanem akkor az megerősödik és működik. Tehát a fogunkkal is, ugye a rágunk, akkor a környező szöveteket nyomkodjuk, tehát ugye a csontot, meg az ínyt is használatban van, ugye, ahogy mondtam, ugye oda vannak függesztve a csonthoz ezekkel a kötőszöveti rostokkal, tehát ezáltal is, ahogy húzódik, nyomódik a csont, fokozódik annak is a vérkeringése jobban, tehát ezáltal is megerősödik a környező szövet. Ez egyáltalán nem rossz, sőt, fontos dolog tényleg a rágás.
9: És ezen kívül, hogy az ember rágnak tanítálja a fogait, meg a fogényet, ezen kívül ugye említetted a vitaminokat is, mi az, amivel még egy kicsit hozzá lehet járulni ahhoz, hogy ezt a természetes folyamatot egy kicsit lassítsa az ember, ahogy az öregszik, és akkor a fogénysorvadás mondjuk ilyesmi, lehet-e még befolyásolni ezen túl valamivel?
0: Tehát, hogyha megértettük azt, hogy mi okozza a fogénysorvadást, és csak a szájhigiénének a tökéletes elsajátítása az az, ami 90%-ban a megoldás, és ezt tényleg a fogorvossal együtt kell közreműködve kitalálni azt, hogy hogyan tudja valaki otthon kiegészíteni a fogmosását, melyek azok a területek, és erre hívja fel a fogorvos a figyelmét, hogy ezeknél a fogaknál ilyen eszközt érdemes használni és gyakorolni. Sőt, nálunk a rendelőben az is szokott lenni, vannak ilyen, de ezt lehet kapni szerintem gyógyszertárakban is, vannak ilyen plakfestő tabletták, és ha valaki nagyon profi akar lenni, akkor egyik este, amikor hazamegy, megvacsorázott, vagy tudom én, fogmosás előtt szétrág egy ilyen tablettát, pár perc alatt gyönyörű lilára vagy vörösre megfesti a száját, és nagyon szépen láthatóvá válnak a lepedékek a fogakon. Mert ez is ilyen sárgás színű szokott lenni, a lepedék fehér, és nem nagyon látjuk. És akkor gyönyörűen látszik, és akkor az ember csinálhat ilyen tesztet, hogy akkor látom, megmosom szépen azokon a területeken sokkal jobban, ahol látszik, utána lehet egy ilyen kontrollfestést csinálni, hogy most akkor hogy néz ki. De itt a rendelőben mi gyerekekkel szoktunk ilyeneket játszani, és borzasztó látványos is, nagyon nekik is tetszik. Szenzációs játék. Ez például egy jó dolog, hogy az ember láthatóvá teszi ezek a dolgokat. De tényleg fontos, hogy egy fogorvossal jó kapcsolat legyen, mert nagyon sokat tud segíteni, vagy szájhigiénikussal, nagyon jól képzett szájhigiénikusok is vannak, mert nem muszáj fogorvoshoz menni, érdemes keresni szájhigiénikust is, hogyha gondolják, mert ők pont erre vannak kiképezve, hogy azokat az eszközöket, technikákat mutassák meg. Mi sokszor még felnőttekről is szoktunk fogmosást gyakorolni a rendelőbe, mert tényleg nem tudnak az emberek fogat. Most van egy ilyen, hogy lehet, hogy az óvodába ottan valamit tanított neki az óvónéni, hogy fogkefét ottan rángassa a szájába, de igazából, hogy elérje azokat a területeket, amiket fontosabb neki megmosnia, hogyan tartsa a fogkefét, tükör előtt együtt megbeszéljük, bemutatjuk ezeket a dolgokat, azt, hogy milyen eszközöket hogyan kézbe adjuk, ott tükör előtt próbálja ki ő is betologatni azt a fogköztisztító kefét, vagy a fogsejmet hogyan használja. Jó, ha az ember kiépít egy ilyen kapcsolatot a fogorvosával, mert tényleg ez egy nagyon komoly befektetés, és azért is olcsóbb így, mert az ember otthon tudja megőrizni a fogait, és nem az van, hogy akkor mehetek majd akkor fogat csináltatni, mert hát kihullottak a fogaim idő előtt.
9: Én a fogszabályzásról hagyj kérdezzek, hogy így gondolkodtam fogszabályzáson, csak hogy eléggé el tudnám mozgatni a fogsoromat, mert egy előreállnak és valahogy mennek is kifelé, meg torlódnak. És egy ismerősünk, aki fogtechnikus, ő azt mondta, hogy egy 30 éves valaki csinált fogszabályzást, nagyon látványos, hogy minden fogát gyönyörűen onnan mozgatták, hova kell, és utána rövid időn belül több foga kihullott, mert hogy így kilazultak a fogszabályzás következménye. Ez teljesen sokkal, erről tudva van.
0: Igen, a fogszabályzás egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Abszolút van egy létjogosultsága, hát ezzel kell kezdenem, mert tényleg vannak olyan helyzetek, amikor, tehát ilyen aránytalanság van. Az édesapjától örökölte például a nagy fogait, az édesanyjától pedig a kis gracilis csontjait, és persze, hogy ilyen hatalmas fogai vannak szegény kis arcú illetőnek, és akkor torlódnak a fogak. Ilyenkor segíteni kell a fogorvosnak, pontosan azért, hogy ugye a rágó funkciót és a szájüreg higiéniáját biztosítani tudja magának az illető. Sok lépés van, amit érdemes vállalnia a paciensnek. Én azt mondom, hogy még egy-két fog eltávolítása, fog szabályzás miatt is jó döntés, pontosan azért, hogy helyet csináljuk a többinek. De nagyon alapos tervezés kell a fogszabályzó szakorvostól, hogy mely fogokat távolítsuk el, illetve a végeredmény az valóban tartós legyen. Mert az is nagyon fontos, hogy azért a koponya csontjai és a fogak azért nem úgy vannak, hogy én ottan bárhogy torigálhatom a dolgokat. És nem csak koponya csontról van szó és fogakról, hanem a környező szövetekről, lágyszövetekről és izmokról. Nagyon erősen befolyásolják a csontoknak, illetve a fogaknak a helyzetét a környező izmok. Ez annyira igaz, hogy például a nyelvlökéses nyelés, például van egy ilyen kisgyerekeknél egy ilyen dolog, hogy úgy nyelnek, hogy közben előre lökik a nyelvüket, és ezáltal a fogacskáikat ugye tolják előre. Vagy például, ahogy ugye cumiznak, ugyanúgy nyomják szét a szájpadlásukat. Vagy pedig a szájlégző gyerekek nem csukják be a szájukat, mivel hogy eleve valamiért ugye a logopédus nem figyelt oda, vagy az óvónő, vagy a szülő, eleve gyengébb tónusú a száj körüli izomzata. És emiatt van az, hogy a fogai is kijebb állnak, hiszen a száj körüli izomzat ugye nem fejt ki erőhatást a fogakra, és ezért van például az, hogy előrébb állnak a fogai. Tehát ezért kell ezt nagyon komolyan megtervezni, hogy mi van a háttérben, például mi okozza a fogak rendellenes helyzetét, ugye ez lehet egy anatómiai dolog, lehet a környező szöveteknek a következménye, és hogy mi az, amit el akarunk érni. Tehát nem biztos, hogy minden áron az a fontos, hogy nekem tényleg ottan léckerítés legyen sorba, és akkor még az is probléma szokott lenni, hogy nem csak, hogy meglazulnak a fogak, hanem hogy nem megfelelően érintkeznek aztán az alsó a felsővel. És ezáltal ugye ez az örlő mozgás, a hatékony rágás vész el. Gyönyörűek a fogai, csak nem tud szegény rendesen rágni vele, mert nem úgy érintkeznek a fogak egymással. Az, hogy meg kiesnek, meg kilazulnak a fogak, az meg azért is lehet például, ahogy mondtam, hogy ahogy ugye tolják a csontban ezek az ívek a fogakat, ugye határos az embernek a koponyája, hát ugye elő már kevesebb csont van, ugye kifelé szokták az ívet terjeszteni, amikor ugye rendezetlen egy fog, és ezáltal például kívül egyszerűen eltűnik a csont a fog körül, és már nincs, ami tartsa. Tehát ezt is meg kell tervezni egy fogszabályzó szakembernek, és egy lelkiismeretes szakember ez biztos, hogy figyelembe is veszi, és ennek megfelelően fog tervezni, és megmondja, hogy mi az, amit el lehet érni. Egyre inkább az a tendencia különben a fogszabályozásban, hogy nem ezek az ívekkel szabályoznak, hanem például vannak ezek a miofunkcionális készülékek. Pontosan arról szó, hát nem mindent lehet ezzel megoldani persze, de hogy a neve is mutatja, a fogak körüli lágy szövetek funkcióját figyelembe véve szabályoznak. Pontosan úgy, hogy ezeket az izmokat annak a működését fokozzák, vagy gyöngítik, ugye annak megfelelően, hogy most milyen irányba menjenek az gabok, és tulajdonképpen akár magától idézőjelben helyreállhat a helyzet. Ez főleg ugye gyerekeknél könnyű ezeket megoldani, ahol még ugye fejlődik az arckoponya, és könnyebben mozdulnak ezek a dolgok, illetve ezeket a gátló mozgásokat, vagy gyengében fejlett lágy részeket, izmokat lehet szépen irányítani.
9: Egy ilyen cumizásos szituációban már a tejfogakat is szabályozni kell? Vagy nekem most kisgyerekem van, cumizik, szépen áll is előre tőle a foga. Ez mikor érdemes?
0: Hát ezeket nem nagyon lehet szabályozni, de inkább a helyes szoktatásra nevelés az, ami fontos. Én azt mondom, hogy a fogszabályzásnak a létjogosultsága a vegyes fogazatban kezdődik el, amikor már a metszőfogak vagy a hatos fogak már kinőttek, és már kezdjük látni azt, hogy mivé fog fajulni a folyamat.
9: És ez nem azt jelenti, hogy korba belülve?
0: Hát ez azt jelenti, hogy 7-8 éves kor.
1: Péter, és ezek a cumik, amik a kifejezetten ilyen fogszabályzós cumik, azok jók szerinted?
0: Nem tudom, milyen az a fogszabályzós cumik.
1: Tehát olyan, hogy ilyen alapú. Tehát ilyen, hogy itt ilyen... Szóval kifejezetten olyan csontvérgők, amiket bevesz a gyerek, akkor nem tud...
0: Ja, erről beszéltem. Ezek lehetnek, hogy lehet, hogy arra gondolsz, ezeknek, hogy kívül mennyire van, azt nem tudom. Nekünk, amik vannak, azok ilyen szájüregben vannak elsősorban, kivehetőek, és ezek is ilyen miofunkcionális készülékek tulajdonképpen. Tehát ezek is ezeket a ajak, illetve nyelvmozgásokat próbálják valamennyire irányítani.
1: Lehet ilyen cumit venni, hogy fogszabályzós cumit.
0: De kicsi gyerekeknek egyszer nem lehet mit szájukba rakni, mert hát még annyira picurkák, hogy nem tud mit kezdeni, tud vele aludni, meg ilyesmi. Tehát ez most itt nem lehet mit kezdeni. Hogyha valami nagyon-nagyon komoly anomália lenne, akkor persze valamit kellene csinálni, de hát ilyen esetben
9: nem semmi,
0: csak, persze. Hát így vegyes fogazat kialakul, akkor már lehet ezzel szakemberhez fordulni.
1: Tehát amikor a tejfog kihullik?
0: Tehát ugye ezek nem egyszerre hullanak ki, hanem ugye ez eltart 13-14 éves korig, tehát akkor úgy, akkor 7-8 éves korban már fogszabályzót lehet csinálni. Ehhez kell a gyermeknek is az intelligenciája, hogy ő most eldöntse, hogy ő valóban akarja, mert itt nem arról van szó, hogy most a anyuka eldöntötte, úgyse fogja hordani a gyerek, ha ő nem akarja. Tehát ehhez kell a gyermek beleegyezés, ehhez meg kell azért egy működés a fogorvossal, hogy most akkor megegyezünk.
2: Szerintem kérdezni, mivel tudjuk, hogy a szervezetünk egy teljes egész, és hogy a szervezet különböző pontjain lévő gyulladások egymásra hatással lehetnek. Tehát például azt mondjuk, az már bizonyított, hogy egy tüdő, hogyha be van gyulladva, akkor előfordulhat egy szemgyulladás.
0: Ezek a góc betegségek talán.
2: Hogy például egy fog gyulladásnál előfordulhat egy nyirok probléma, de ez visszafelé is igaz a fognál. Tehát mondjuk egy máshol van valamilyen gyulladás, és ez adott esetben hatással lehet mondjuk a fogágyra, mert ez akkor így a foginsorvadásnál is egy ilyen összefüggés lehet.
0: Lehetséges, de én inkább azt mondanám, hogy fordítva van, inkább gyakoribb az, hogy valamilyen fogágybetegség vagy fogszúvasodás következtében kialakult betegség okoz góc tünetet valamelyik más távolabbi területen. És az tény sajnos, hogy egy gyulladt gyökerű fog, vagy egy krónikus fogágybetegség, az igenis gócnak minősül. Tehát ez egy folyamatos baktériumforrás, ami nem csak helyileg okoz problémát, hanem ugye bejutnak ezek a baktériumok a vérkeringésbe, és eljutnak bárhová. Okozhatnak sajnos ízületi gyulladás, szívbillentyű, szívhártyagyulladást, szívizomgyulladást, ilyen borzasztó dolgokat is, de lehet, hogy csak egyszerűen egy nyirokcsomó gyulladást okoz valahol a környéken, vagy valami távolabbi területen még az is lehet.
1: Én meg még szeretnék valamit mondani, mert láttam embereket, akik nem látták meg eléggé a táplálékot, és különösen akkor, amikor már idős valaki, egyre jobban fontos, hogy rágja meg az ételt, bár mindig fontos. Nekem volt egy tapasztalatom, hogy kb. Egy jó néhány napig bőjtöltem, és ezért összeszűkült a gyomrom. Tehát kb. Egy olyan vasárnaptól csütörtökig. És előtte mondta egy természetgyógyász, dr. Demény János, hogy minden falatot 40-szer meg kell rágni. Uh-huh. És hát azelőtt nem tartottam fontosnak, És amikor a pénteken mondjuk fölébredtem, és enni akartam, bevettem az első falatot. És olyan rosszul lettem, mert nem rágtam össze, hogy azt el sem tudom mondani, tehát rosszul lettem szabályosan, és onnantól kezdve minden falatot, én dupla olyan lassan eszek, mint bárki más, én tényleg mindig addig rágom a falatot, amíg pép nem lesz a számba. Ugye a fogak, azok csak a szájba vannak, a gyomorban nincsen fog.
0: Tehát igen, ami, nagyon fontos ez bizony.
1: Ami tépesre összedarálódott a szájba, azt fogja megemészteni a gyomor. És ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy véleményem szerint, illetve ezt hallottam is, hogy amikor már kezdenek hullani a fogak, egyre rosszabb fognak az őrlő funkciója, tehát a táplálék nagy darabokba kerül le a gyomorba, és romlik ezáltal a felszívódás, akkor...
10: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat. Testvéreim, egy olyan ige szakaszt szeretnék felidézni, ami az eddigiekben, legalábbis az én tudatomban nem igazán volt a maga helyén sok szempontból, ugyanakkor pedig ebben a néhány rövid igei gondolatban szinte az egész kereszténység benne rejlik. Különösképpen azért folyamodtam ehhez az igei gondolathoz, meg szövegkörnyezetében az igaz adventizmusról is említ néhány figyelemreméltó kijelentést. A Tituszhoz írott levél második fejezetének jól ismert szakaszát olvasom, tehát a 11. verstől. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Várvánom a boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését, aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Ez az első igei gondolat itt az idézett szakaszban, tudnék, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, ez számomra sokáig egy olyan dogmatikai tétel volt, amit hát jó diákhoz illő módon az ember idézett, hogy igen, az Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek, de akik üdvözölni fognak, azok az adventisták. Szóval az ember valahogy így a tudat alattiában is ezt a két dolgot egymástól külön választotta, és milyen jó, hogy én ehhez a néphez tartozom, mert hogy ezzel én már az üdvösség letéteményese vagyok. Csak később jöttem rá, hogy ez egy tipikus katolikus álláspont, és hogy a tulajdonképpeni eszmei háttere valamikor az időszámításunk utáni 4.-5. században jelent meg Augustinus tevékenysége és eszmeisége nyomán, aki egy konkrét bűnével megküzdeni nem tudott, megírta ennek alapján és hátterén azt az alapvető eszmei elgondolást hordozó művét, hogy egyházon kívül nincs üdvösség. Tudni, megírta a De Civitate Dei című munkáját, ami az Isten városát, a Civitas Deit, azt az egyházzal azonosítja. És aki az egyház része, aki az egyház tagja, az egyben az üdvösség letéteményese, míg aki azon kívül van, az nem az. Aki a Civitas Diabolihoz tartozik, az nyilván a kárhozat gyermeke. És később ennek nyomán aztán Aquinoi Tamás a középkorban megfogalmazta a tartalmilag már meglévő, de talán nem egészen kikristályosodott eszmét, hogy egyházon kívül nincs üdvösség. És lehet, hogy azért, mert mi egy ilyen katolikus kis országban éltünk és nőttünk fel, és szinte ott húzódik meg talán a magyar ember tudatában, gondolkodás módjában ez az elgondolás, hogy igen, egyházon kívül nincs üdvösség, és hogyha valaki egy másik egyházba keresztelkedik át, úgymond, akkor ezt magával viszi. Mert ehhez egy kis öntudat is, a felismerés, az új felismerésnek, az új tanítás felismerésének az öröme is társul. Most már talán tudatosabb ez, hogy milyen jó helyen vagyok én, és hát innen aztán engem már kirobbantani sem lehet, mert ráadásul még az ide tartozásom az üdvösséggel is párosul. Ez az ige azonban botránkoztató a másról szól, mert azt mondja, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Már is megszüntet minden felekezetiséget és minden felekezethez kötődő sovinizmust. Hogy majd a mi egyházunk, majd mi, mert mi képviseljük az igazságot, mert hogy mi vagyunk az igaz egyház része. Azt mondja itt a Biblia, hogy az üdvösség lehetősége, az Isten üdvözítő kegyelme, kivétel nélkül minden embernek megjelent, és ha még emlékszünk az 1888-as üzenet lényegi gondolataira, akkor azt mondhatjuk, hogy Isten ezzel a megnyilatkozásával azt a rendkívül komoly helyzeti hátrányt szünteti meg, hogy tudnilik mi Ádám bűnesetének következményeképpen
esélytelenül haladnánk a kárhozat felé, hogyha az Isten üdvözítő kegyelme nem teremtené meg a személyes választás lehetőségét. Az Isten felkínálja a választás lehetőségét mindannyiunknak azáltal, hogy személyesen kínálja fel az üdvözítő kegyelem útját és lehetőségét. Megteremti ennek a feltételeit az ember tudatában, világosságot ébreszt, a lelkiismeret szaván keresztül ostromol, és ezzel az egyéni választás szabadságát nyújtva megteremti, kinek-kinek esetében az üdvösségre való eljutás lehetőségét. Az Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek. A római levél azt mondja ezzel összefüggésben, hogy egy ember bűne miatt sokakra elhatott a kárhozat. Egy embernek engedetlensége által, mondja, sokan bűnösökké lettek. Azonképpen egynek igaz élete által minden ember elhatott az élet megigazulása. És az embernek itt szinte földbe gyökerezik a láb, hogy az Isten mennyire nagy lelkű. Hogy az Isten az üdvösség útját és lehetőségét, ezt a páratlan gesztust teszi meg mindenki irányában. A jól ismert és sokat idézett, de talán a tartalmi mélységeket nem kellőképpen érzékeltető megszólalás egy adott ige kapcsán, ugye azt mondja el, hogy az Isten úgy szerette a világot. Nem benne az adventistákat, nem benne X-et és Y-t, úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az Ószövetségi Árnyék Szolgálatban a reggeli és esti áldozat is erről beszélt. Tudjuk, a papság állatállományából az egyén hitvalló áldozatától függetlenül reggel és este egy bárányt áldoztak. Annak kifejezéseként, hogy az Isten a maga részét megtette, és hogy az Isten ad áldozatot. Nem az ember viszont áldozatán van a hangsúly, hanem azon, hogy az Isten egyetemesen a maga részét megteszi. És ebben az Isten által nyújtott lehetőségben kiki a szabad választás jegyében részesülhet, de Isten reggel és este áldozatot mutattatott be azért, hogy ezt nyilvánvalóvá tegye. Tehát az ószövetségi áldozati rendszerben is a megváltás leglényege megragadható volt. Reggel és este ott égett az áldozat az oltáron, és a füstje felszállt kedves illatként az Istenhez, annak kifejezéseként, hogy a kegyelem, az Isten üdvözítő kegyelme hozzáférhető, megragadható, egyéni hitvalló áldozat formájában hozzáférhető. Az ember azt gondolná, hogy akkor most ennek nyomán a bűnét való áldozat a legmegfelelőbb emberi magatartás, a bűnét való áldozat bemutatása. Azt mondja Pál a római levél 12. fejezetében, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő szent Istennek tetsző áldozatul. Az Isten egyetemes üdvösséget felkínáló reggeli és esti áldozata megteremtheti egy ember lelkében a viszont áldozat készségét, de ez nem a bűnök rendezésére irányul első helyen, hanem az egészen égő áldozat bemutatására. Az Isten fia szeretett engem, önmagát adta érettem, ezért az egész valómat, egész lényemet az Isten szolgálatára áldozom. Többé élek nem én, hanem a Krisztus él bennem. És ennek nyomán jelennek meg aztán majd az egyéni bűnét való áldozatok, a hála áldozatok, de az Isten megnyilatkozására, hogy tudnik az üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek, az egyetlen, a menny szempontjából elfogadható megnyilatkozás az egészen égő áldozat. Ez a legmegfelelőbb, a menny szempontjából leginkább értékelhető megnyilatkozás. Többé nincs jogom élni, csak ha Krisztusban élek. Felismertem, hogy az az életforma, amit én követtem, gyakoroltam, ami életem része volt és döntő irányultsága, az életképtelen és életre alkalmatlan. De engem az Isten szeretete és jósága megérintett. Ezért odaadom magam, egész mi voltomat, egész valómat, nem tartok vissza semmit.
átadom az Istennek, hogy tegyen vele, amit jónak lát. És amikor az Isten majd erre az áldozatra kegyesen tekint, akkor majd megtalálja a módját annak, hogy konkrét bűnöket hogyan ismertessen fel velem. Hogy ebben a megfelelő viszonyulásban, Isten és ember közösségre jutásában, abban a nagyon személyes és nagyon intim párbeszédben, ami Isten és ember között lezajlik, majd felszínre jönnek bizonyos dolgok, amelynek a rendezése ebben a megváltozott helyzetben már egészen könnyű. Tudni, én az Isten szeretetének a fogja lettem. Ezért odaadtam önmagamat. Nem akarok abban semmi részt, mert hogy nincs is jogalapom hozzá. Tehát amikor az Isten üdvözítő kegyelme megjelenik minden embernek, akkor így folytatnám itt ezt a bizonyos gondolatot, amely arra képesít minket. Nem arra tanít. Megint szeretném elhárítani azt a meglehetősen fals gondolatot, ami a Bibliától idegen. A Biblia az nem egy eszmét képvisel. A Biblia nem tanítási rendszer. A benne foglalt igei kijelentések nem egy dogmatikai közegnek az egyedei, az egységei, hanem szóval nem lehet az ige tanítását eszmei síkon tartani. És ennek a kifejezésnek, az itt található kifejezésnek, amit Károli arra tanít minket, kifejezéssel ad vissza, az elsődleges jelentés az, hogy arra képesít minket. Mert hogy az evangélium, tudjuk, az Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek, az, hogy az evangélium minden ember számára megragadható és hozzáférhető, ezt képesít. Az Isten szeretetében hatalomban. Azt mondja Pál a római levélben, hogy én nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Tehát a keresztről szóló beszéd hatalom azoknak, akik megtartatnak. Mert az Isten szeretetében átalakító erő van, képesítő hatalom arra, hogy mindazt, amit az ember felismer és igazságnak elfogad, azt az ember ennek a szeretetnek a hatalma alatt meg is valósíthassa. Tehát arra képesít minket, hogy megtagadjuk a hitetlenséget. Ez mit jelent? Most már Isten hívők vagyunk, és a Szent Háromság tanát is felvállaljuk, és mindazt az eszmeiséget, amihez társul. Nem erről van szó. Amikor a hitetlenséget megtagadjuk, akkor a bizalmatlanságot tagadjuk meg. Az Istennel való szembefordulás vagy szembejeszkedésnek ezt a minden emberre jellemző magatartási formáját, viszonyulását. Ha az Isten a maga üdvözítő kegyelmének megjelentetésével bizalmat ébresztett bennem, akkor nyilvánvaló módon a bizalmatlanság minden formáját ki akarom iktatni az életemből. A bizalmatlanság minden rezdülésével szembefordulok. És ezért tehát az Isten üdvözítő kegyelme első helyen az Istenhez való viszonyulásomat változtatja meg. A bizalmatlanságot bizalomra fordítja. Létrejön egy különleges, bizalomra épülő kapcsolat Isten és ember között. És ebben a bizalmi viszonyban aztán minden megvalósulhat. Mert azt mondja, hogy megtagadjuk a hitetlenséget, aztán még konkrétabbá teszi, és hozzá teszi ezt is, hogy világi kívánságokat. Ez mit jelent? Hát azt jelenti, hogy minden olyan dologgal szembefordulok, és az értékrendemből kirekeztem, ami megrontaná ezt a közösséget. Ami az óemberből, a régi önző életformából táplálkozik, és abban gyökerezik. Ezekkel én szembefordulok. Nem a kívánságot tagadom meg, hanem a világi kívánságokat. Azt, ami e világ értékrendjén alapul, és ebből fakad. Azokkal szembefordulok. Azokkal nem akarok közösséget vállalni. A világi kívánságoktól igenis elhatárolom magam. Nem osztozom abban a vágyakozásban és abban az értékrendben, ami az önzés felől közelít a dolgokhoz. Megtagadom és szembefordulok vele. És éppen ezért a megtérés, az Isten üdvözítő kegyelmének a megjelenése nyomán a gondolkodásmódnak, az értékrendnek a teljes és alapvető megváltozását feltételezi. Én szoktam tesztelni magam. És felteszem nem egyszer magamnak a kérdést, hogy most, amire annyira ácsingózol, az vajon a menny értékrendjében hol foglal helyet.
és hát gyakran megszégyenülök sehol. Szóval amikor az ember a látvány, meg az érzékszervei egy kicsit úgy rabulejtik, és ugye ez az újabb gazdasági szemléletmód, amikor kiteszik önkiszolgáló boltokban elérhető, megragadható közelségbe az egyes termékeket, ott az embernél nem mindig a megfontolás, hanem a pillanatnyi érzések és vágyak dominálnak. Az Isten azzal, hogy a maga üdvözítő kegyelmét megjelenteti mindannyiunk esetében, és ha arra mi kedvezően válaszolunk, akkor ezzel beépít egy szűrőt. Egy másfajta értékrendből, amely értékrendjéből táplálkozó szűrőt. És különbséget teszek kívánság és kívánság között. Nem tagadom meg nyilván azt, ha éhes vagyok, ha szomjas vagyok, nem akarok aszkéta lenni, de mindazt, ami ez az önzésnek akár látens, akár nyilvánvaló változatai ragadnak, tapadnak, azokat igenis elutasítom. Nem akarok közösséget vállalni azzal, amivel az Isten nem tud közösséget vállalni. Hogyha én megtagadom a hitetlenséget, azaz elutasítom mindazt, ami az Istennel való bizalmi kapcsolatot veszélyezteti, akkor ezek sorába a világi kívánságok is beletartoznak. Majd így folytatja, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világban. Mit gondoltok, hogy a mértékletesség szó mit keres itt, és milyen tartalommal telített? Ugye a mi meglehetősen szelektív gondolkodásunkban a mértékletesség most már az egészséges életmóddal társul. Ugye mértékletesnek lenni azt jelenti, hogy ezt meg ezt nem eszem, abból meg amabból mértékkel. Tehát ami nem kívánatos, amit az Isten ígéje megítél, abból nem, és ami viszont helyes és vállalható, abból mértékkel. Hát ennél lényegesen átfogóbb és egyetemesebb tartalma ennek a kifejezésnek. Tudnék, azt jelenti első körben, hogy mércéhez szabottan. Folytatódik abból a gondolatmenetből, hogy én megtagadom a világi kívánságokat, azaz működik egy értékrend. A bizalom létrejött, a bizalom alapján elfogadom az Isten szavát igaznak, ez egy értékrendet feltételez, ez első körben ahhoz segít, hogy elutasítsam azt, ami az önzésből táplálkozik, vagy az önzésből indul ki. És egy mércéhez szabottan élem az életemet, megjelenik az életemben az Isten törvénye, mint egyetlen hiteles erkölcsi mérce, és egy mércéhez szabottan élem az életemet, akár eszem, akár iszom, akármit cselekszem, azt az Isten ígéhez, az Isten szavához igazítottan teszem. Hát a mértékletességnek nyilvánvalóan ez az általánosabb értelme szerepel itt, de nem zárható ki a szűkebb értelem sem. Mert mi szerepe van egy keresztény ember életében a mértékletességnek? Nem egyszer elgondolkodtam ezen, ugye egy egészségmániás voltam világ életemben, féltem a betegségtől, és nagyon egészséges akartam lenni. Talán elmondtam azt, hogy egyszer egy ilyen, ott ültem a gyülekezetben, és hát ugye nem voltam rossz, legalábbis a saját megítélésem szerint, tehát, hogy mások annak tartottak, mindenféle olvasmánnyal lekötöttek, hogy így most biztosan csendben maradjak. És emlékszem, hogy egy ilyen vacak átütő papíron kék festékkel, vagy gépíró szalaggen kékkel volt beáztatva, egy anyagot adtak a kezembe, hogy olvassam csak el, Cserepka János prédikátor látogatása romániai lepra telepen. Hát attól kezdve én állandóan azért imádkoztam, hogy leprás ne legyek. Aztán megismertem másik betegséget, akkor már az is ott szerepelt a listán, hogy akkor az se legyek. Na és szóval egy ilyen, hát látens hipohondia lehetett ez annak idején. Aztán ennek következtében valószínűleg talán nagyobb szerepet játszott az életemben az egészség megtartása, meg annak a tudatos munkálása, de ez öncélú megközelítés. És ennek összefüggésében gondolkodtam el nem egyszer az, hogy Dániel és társai miért vállalták azt a kockázatot, hogy nem esznek a király asztaláról. Illetőleg csak azt teszik a király asztaláról, ami igazán egészséges és vállalható. Féltették az egészségüket? Ők is ilyen hipondiában szenvedtek, mint én, hogy jaj, hát most mi lesz, hogyha abból megeszek valamit. Én úgy gondolom, hogy legalább két dolgot lehetne itt megemlíteni. Az egészségükre azért vigyáztak, mert a régi római mondás szerint épp testben, épp lélek lakozik.
hogyha az én testem beteg, vagy nem egészségesen működik. Ez egyrészt lehetetlenné teszi azt, hogy magamról megfeledkezve másokért éljek. Kénytelen vagyok magammal foglalkozni, mert beteg vagyok, mert itt fáj, meg ott fáj, meg amott fáj. Ugyanakkor pedig a tiszta lelki látást veszélyezteti az egészségtelen életmód. És egy további tényezőt is lehetne ide társítani, tudnék, ha én nem engedelmeskedem az Isten szavának, ilyen látszólag jelentéktelen területen, akkor a fontos erkölcsi döntések szintjén majd fogok-e, tudok-e helyesen állást foglalni. És úgy gondolom, hogy Dániel inkább ezért félt, és Dániel társai sokkal inkább ezt tartották fontosnak, nem a sejtjeiket féltették. Ugye a sejtekről tudjuk, hogy 7 évenként lecserélődnek. Ha mondjuk idáig rosszul viselkedtem és rosszul éltem, de most gyökeresen megváltoztatom az életfeltételemet, és van még elég tartalék, akkor 7 év alatt lecserélődnek a sejtjeim, és teljesen vadonatúj ember leszek, legalábbis a szónak testi értelmében. Tehát azt mondja itt, hogy mértékletesen, igazán és szentül. Mint hogyha egy fejlődési folyamat állomásain haladnánk végig. Igazán. Mi ez, hogy igazán? Ez Krisztus igaz életét feltételezi, erkölcsi tisztaságot feltételez, és ezért társítja hozzá a szentül fogalmat, és mindezt a jelen való világon. Nem valamilyen szerzetesi közösségben elvonatkoztatva és kiragadva magunkat minden evilági környezetből, e jelen való világon. Krisztus ebben a világban mutatta meg, példát adva nékünk, hogy milyen a mi természetünkben, a mi kísértéseinket szenvedve szentül igazán élni. És ez az életpélda fogalmazódik meg, gyakorlati szempontokat is felvonultatva ebben az ige szakaszban. És ami a legdöntőbb, és ami miatt ezt az egész szakaszt idéztem, ez a következő vers. Várvánom a boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. Szeretném megkérdezni, hogy elvonatkoztatható-e az előbbiektől a Krisztus várás. Azt mondja a Biblia, hogy várvánom a boldog reménységet, a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. Én megint csak tesztkérdésnek tartanám ezt. Éle bennünk ez a boldog reménység? Várjuk-e Krisztust vissza? Persze erre illik azt mondani, hogy igen. De azért a Bibliában arról is olvasunk, hogy amikor bizonyos jelek megjelennek az ég ábrázatán, akkor egyesek elhalnak félelem miatt. Biztos hallottátok, lehet, hogy láttátok is, Al Gore-nak, tehát az Egyesült Államok korábbi alelnökének van egy munkája, a kellemetlen igazság, ez a címe a filmnek, és ezen a címen jelent meg a könyv is. Ez a globális felmelegedéssel, az éghajlatváltozás nyomorúságos következményeivel foglalkozik, és amikor az ember ebbe beletekint, én nem tudom, hogy kinek a lényében, lelkében milyen érzelmek és gondolatok jelennek meg, az én lelkemben van egyfajta sajnálat. Ugye ez a sok szépség eltűnik, és a föld kietlen és puszta lesz, és kopár lesz. És nem fogom élvezni a patakok csobogását, és az alpesi klíma meg annyi előnyét és szépségét. Szóval első körben valamiféle sajnálkozás jelenik. Meg emlékszem, hogy egyszer Abasáron kirándultunk, mentünk a markazi vár felé, és április volt, és még nem sarjadtak az új hajtások, és bogáncs, és kóró, és mindenféle száraz vacak vett körül bennünket, és olyan demoralizáló volt, hát mondtam, hogy néz ez ki, hát itt kirándulni, hát semmi öröm nem társul hozzá, hogy eszembe jutott, hogy ilyen lesz a föld is. Tehát sajnáljuk ezt a földet, amit tönketettünk, és valahogy olyan távoli és megragadhatatlan sok esetben az, amire várunk, nem? Krisztus visszatérése, az új ég és az új föld. Pedig az előzőekben táplálkozik az,
hogyha akinek az életében megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, aki az Isten jóságával és szeretetével ilyen érintő közelségbe került, és ennek nyomán az a diadalmas változás végbe ment benne, hogy tudnilik, bizalmat érez az Isten iránt. Hogy az Isten, akit elkerültünk, aki iránt egyfajta távolságtartás jellemzett bennünket, ő most közelvalóvá lett. Létrejött Isten és ember között az az ember életét kiteljesítő belső közösség. És ennek következtében a világi kívánságokat elutasítjuk. Mércélszabottan élünk, igazán és szentül, és megjelenik talán ennek nyomán a lelkünkben és a lényünkben az a belső bizonyosság, amit Pál apostol így fogalmaz meg, hogy én tudom, hogy az Isten náletet kincsemet megőrzi majd a manapra. Meg hogy a mi országunk a mennyekben van, hogy a mi Urunkat és megtartó Jézus Krisztusunkat is várjuk. Szóval a megváltozott élethez, az Istenre találáshoz szervesen kötődik a Krisztus várás, az eljövendő világ reménysége. És amit én tapasztalok a mi köreinkben, az az, hogy erről nem sok szó esik. Ami örömet okoz, arról beszélünk. Ami nem okoz örömet, arról nem. Lehet, hogy ez nagyon leegyszerűsített érvelés, de talán van némi igazságtartalma. Ami nem okoz örömet, arról nem beszélünk. Nem sokszor hallom, hogy a Krisztus második eljöveteléről szóló bizonyságtevés örömtől, lelkesedéstől kísérten hangzana el. Még annak idején, amikor már nem is tudom mikor, 50-es években vittek a gyülekezetbe, ott is inkább a jelekről hallottam, és a jelekhez nem párosult, nem társult az a diadalmas reménység, hogy lám ezek a jelek most arra kellene, hogy késztessenek minket, hogy egyre inkább felemeljük a fejünket. Mert hogy lám egyre közelebb és közelebb van. Az én lelkemben belső szorongást váltottak ki. Milyen lesz a helyzet, lesz-e mit enni, lesz-e fedél a fejünk felett, üldözni fognak, mit tudom én, milyen hátrányos helyzetbe kerülünk, és ilyen jellegű megkülönböztetésben lesz részünk. És mindig arról olvasunk, hogy igen, hát a Bibliában előre megfogalmazott dolgok majd így és így teljesednek. De sokkal jellemzőbb a szorongás, mint a felszabadult öröm. Vajon nem az áll ennek a hátterében, hogy talán az Isten üdvözítő kegyelmével nem kerültünk olyan közeli kapcsolatba, mint kellett volna? Talán az értékrendünk még nem kristályosodott ki annyira a bizalom jegyében az Isten értékrendje mellett, mint lehetett volna. És mi az a bizalmi kapcsolat? Én emlékszem, most elővettünk egy csomó családi fotót, és elkezdtük digitalizálni, ugye ez most a modern dolog. Hát és ott van az én gyerekem, aki felszabadult örömmel, és az abszolút bizalom jegyében fogja a kezünket. És ott van közöttünk, mint akinek semmi gondja. Mert hogy a szüleitől függ, és a szülei pedig még az életük árán is nyilván megteremtik azt, amire szükség van. Ha bizalmi kapcsolatban vagyok az én Istenemmel, ha úgy beszélgetünk, hogy ember szokott szólni a barátjával, ha én az Istennel járok, és számomra elérhető és érintőleges közelségben van, és hogyha beszélünk arról, és nem csak a levegőbe, hogy az imádság a kölcsönösségen alapul, hogy én szólok, és az Isten válaszol, és a bűntől való szabadulásért könyörgök, akkor az Isten körülvesz a szabadulás örömével. Tehát, hogyha ez egy tartalmas és valóságos közösség, akkor vajon az az Isten, akitől én kenyeret kérek, követ ad? Ha halat kérek, kígyót ad? Hát mennyivel inkább átmondja a Biblia szent lelket azoknak, akik tőle kérik, és én olyan megszégyenítőnek érzem, hogy Krisztusnak ezt miért kellett annyira bizonygatni? Miért kellett olyan sokszor elmondani azt, hogy hát kérjetek és adatik, hát az Isten csupa jóval akar körülvenni, hát csak jó adomány származik tőle, az üdvözítő kegyelme minden embernek hozzáférhető, az Isten lényéből fakad az, hogy szeret és hogy ad. Hát nem akarja a kárunkat, nem akar nekünk rosszat. Ha ez a bizalmi viszony
létrejön, akkor ez nem társul biztonságérzettel, nem társul a jövő iránti reménységgel. Nem szükségszerű következménye ez ennek? Hogy én az Isten üdvözítő kegyelmét befogadtam, akkor az Isten vajon az üdvösségem szempontjából nem tesz meg mindent? Nem munkálkodik a javamra? Hát elmondja a Biblia azt is, hogy azok életében, akik az Isten előre tudta, hogy szeretni fogják, erről gondoskodott, hogy minden együtt munkálkodjon a jóra. Hát kicsoda vádolja az Isten választotta, itt Isten, aki megigazít. Aztán hozzáteszi, hogy nincsen már semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Hát ezeket az ígéreteket miért nem lehet komolyan venni? Hát egyszer komolyan vennénk, akkor, már bocsánat a szóért, de akkor nem lehetne a mosolyt lehervasztani az arcunkról. Mert állandóan ennek az örömnek a hatalma alatt élnénk. És annyira mellékes lenne, hogy mi történik velünk meg a környezetünkben, mert úgy értem, amelyek bennünket anyagilag vagy egyéb vonatkozásban érintenek, mert hát a szántóföldben elrejtett kincset megtaláltuk, amihez fogható érték nincs. És a ma dicső reménység, Jézus Krisztus visszatérése, itt van a küszöbön. Ez a világ elmúlik, mondja a Biblia, és ennek minden nyomorúsága elmúlik. És oda kerülünk, ahova vágyódunk. Te vágyódunk? Hát most, hogy így mondom, talán igen. De ismétlem, hogyha egy hétköznapi ember találkozik velünk, akkor miről beszélünk neki? Most 15 forint a tojás, vagy mit tudom én. Szóval, ami most éppen fontos, aki örül valaminek, az szétfeszíti az öröm. Ha valaki az Isten közelségében él, és tudja azt, és a jelekből is erre következhet, hogy Krisztus nem sokára visszatér, az a hétköznapi dolgokon túl nem tudja elhallgatni azt, hogy az ő szívét milyen reménység hatja át. Most is lesz, aztán holnaptól hétfőre viradóra csillaghullás. Majd látjuk a csillagokat, eszünkbe jut az 1833-as nagy előjel, Krisztus visszatérésének az egyik előjele. Mire gondolunk? Hullanak a csillagok, szép látvány. Azt mondja Jóel könyve is, hogy majd ezek a jelek felszaporodnak. És nem azért, mert ilyen és amolyan csillagkép közelébe kerülünk, és nem azért, mert a Mars most sokkal nagyobb, mint egyébként lenni szokott, már a látvány oldal is, tehát a gravitációs vonzása is sokkal nagyobb, és ezek majd így meg úgy meg amúgy hatnak, hanem azért, mert ezek Krisztus közeli visszatérésének a jelei. És mi várjuk a ma boldog reménységet, várjuk. Sőt, Péter azt mondja, hogy siettetni is lehetne. 1905 táján írt Ellen White már arról, hogy mi késleltetjük Krisztus visszatérését. Késleltetjük. Ennek több mint 100 éve, hogy ezt leírt. Tehát elég hosszú ez a késedelem. És mindez talán azért van, és abból fakad, hogy mert számunkra nem annyira boldog reménység ez. Mert félelemmel társul. Mert belső szorongás kíséri. Válvánom a boldog reménységet a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. Krisztus visszatérése dicsőségben azt hirdeti, hogy a megváltási terv célba ér. Célba ér a világ életében, de célba érhet a mi egyéni életünkben is. És mi várjuk a mi lelkünk megváltását. Várjuk azt, hogy a romlandóság romolhatatlanságba öltözzön, és hogy azonképpen mindenkor az Úrral legyünk, azzal a valakivel, aki a maga személyes szeretetével kötelezett el bennünket. Mert én nem akarok másról tudni, mondja Pál, csak Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről. És az, hogy az Isten üdvözítő kegyelme személyes gesztusként jelent meg az életemben, ez mindent megváltoztatott. És ebből fakad a boldog reménység is. És ebből fakad az életem alapvető és gyökeres megváltozása is. Mert én nem akarok önzően élni. Nem akarom elvilág értékrendjét viselni és képviselni. Az én szívemet megdobogtatja az, hogy Krisztus nem sokára visszatér. És hogy magához vesz. Amikor rossz hangulatban vagyok, előveszem a Nagy Küzdelem című könyvünkben található egyik fejezetet, az Isten népe megszabadul címűt. Hát az valami lélegzetelállító. Hogy a Krisztus visszatérésében is
mennyi szeretet, mennyi tapintat, mennyi jó akarat található. Gondolj csak el, mennyire jó egy olyan valakinek a jelenlétében lenni, aki szeret minket, nem? Hogy bújik egy gyerek az anyjához, apjához, mert hát milyen jó ott. Megsimogatják a fejecskéjét, megcirogatják, becézik. Hát Krisztus eddig soha nem tapasztalt örömet ad azoknak, akik majd így valóságosan is a közelébe kerülnek. Már most is. Ugye, mostanában gyakran gondolkodom azon is, még ezt hadd mondjam el, hogy amikor Krisztus azt mondja, az Isten országa ti bennetek van, ez azt jelenti, hogy abban a pillanatban, amikor én befogadtam őt, és az Isten és ember közössége megvalósult, ettől kedve én az örökké valóság része vagyok. Bennem bekövetkezett az a változás, ami magára az életet tesz alkalmassá. Közösségbe kerültem az Istennel, és elutasítom mindazt, ami az önzésből táplálkozik. És Isten éppen ezen az alapon élőnek tekint. Ha meghalok is, élek. Mert ez a változás végbe ment bennem. Én már most megismerhetem az Istent. Én már most vele közösségben járhatok. Én tudom, milyen az Istennel való közösség, és amikor majd az üdvösséget elnyerem, akkor semmi újdonságot nem jelent, csak annyit legfeljebb, hogy a tükör által homályosan látást a valóság váltja fel. Én úgy gondolom, hogy így kéne gondolkodnunk erről az ige szakaszról, hogy az üdvösség Isten és ember közösségre jutása, és már itt a földön valóság. És ennek nyomán szeretném, hogyha kinek-kinek az ábrázata ezt tükrözné, mint valóságos tapasztalatot. És nem hullámvölgyekben kalandoznánk, és jaj, milyen nyomorultak vagyunk, most ezért bennünket, meg azért, meg ilyen vagyok, meg olyan problémáim vannak. Boldog reménység, nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenése, ez áll a küszöbön, ez vár ránk, készüljünk rá lélekben. És ahogy a jeleket látjuk, emeljük fel a mi tekintetünket egyre magasabbra, egyre inkább az örömöt kifejezve, mert elközelgett a mi váltságunk. Amen. Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy nem hagytál magunkra, hogy nem engedted, hogy a bűn kényszerpályáján a megsemmisülés felé haladjunk előre. Köszönjük, hogy közbeléptél, és a te üdvözítő kegyelmeddel megkerestél és megszólítottál mindannyiunkat. Köszönjük ezt a felbecsülhetetlen gesztust, hogy bennünket, bűnösöket, lázadókat, elutasításra készséget tanúsítókat, te a te szereteteddel és jóságoddal ostromolsz. És köszönjük, Úrunk, azt az ígéretet is, hogy valakik befogadnak téged, akkor hatalmat kapnak arra, hogy életük megváltozhasson, hogy ezután megtagadják a hitetlenséget, hogy a hitetlen, bizalmatlan magatartást és hozzáállást az irántad táplált bizalom váltsa fel, és ebben a bizalomra épülő közösségben elfogadjuk a te értékrendedet, és hogy nem szabjuk magunkat a világhoz, hanem elváltozunk a mi elménk megújulása által. Urunk Istenünk, bocsáss meg, hogy ez a folyamat a mi életünkben olyan szakadozott, olyan esetleges, és hogy a mi életünket se tölti be teljes valójában az az öröm, ami az evangéliumból, a te szereteted megnyilvánulásaiból fakad. És bocsáss meg azért is, hogy sokszor nem gondolunk azzal, hogy nem sokára visszajössz, és hogyha netántan átfut a mi tudatunkon ez a bizonyos gondolat, akkor nem mindig öröm társul hozzá, és felszabadult boldog érzés és reménység. Urunk, tégy bennünket igazán adventistákká a szónak abban az értelmében, hogy taníts meg minket értékelni azokat a javakat, amelyekkel körülveszel, és segíts, Urunk Istenünk, hogy a veled való közösség legyen, ami legbensőbb és legféltettebb, és leginkább áhított igényünk, hogy ebben a helyreállított közösségben
megízleljünk valamit a menny értékeiből, a te személyes jelenléted varázsából, áldásából, hogy a szemlélhetnénk a te szépségedet, a te erkölcsi nagyságodat, és ez fogjul ejtene bennünket egyszer és mindenkorra, és ez határozná meg jelenünket és jövőnket. Még egyszer kérünk, Istenünk, plantáld szívünkbe azt a boldog reménységet, a te fiadnak, Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését. Az, hogy ez ne csak hitvállásunk, hanem egész életszemléletünk, és minden rezdülésünk és indítékunk tartalma lehessen. Amen.

Szeretettel köszöntök mindenkit, hogy rögtön rá is térnék a lényegre. A címben foglalt kifejezés, mint az bizonyára talán mindenki tudja, Karl Marx-tól származik, és hát ugye a vallásra vonatkozna önmagában. Ő úgy gondolta ezt, hogy

Azon, furcsa is lenne a részemről, viszont elég komolyan rátapintott a lényegre, amikor azt fogalmazta meg, hogy a vallás igenis használható kábítószerként. És egy kicsit erről a témáról szeretnék beszélni. A téma nekem is új, ezt így előre szeretném bocsátani. A Péter hivatkozott a Horváth Gábor egy korábbi előadóra, akivel közösen dolgozunk egy alkoholrehabilitációs programban, és mivel a szenvedélybeteg rehabilitációhoz én magam is a lelkészi szolgálat oldaláról közelítek, ezért van a függőségre is, meg a vallásra is hivatásszerűen némi rálátásom. És a lelkészi és a drogterápiás munka bizonyos sajátos felismerésekre vezetett el. Két ellentmondónak látszó felismerést szeretnék megosztani önökkel. Az egyik az, hogy gyakori tapasztalat, hogy a megtérő, hitre jutó szenvedélybetegek, adott esetben drogfüggők is, a hitük hatására képesek felhagyni a szenvedélyükkel, képesek letenni ezeket a megkötözöttségeket. Ugyanakkor egyszer ellentétes tapasztalat az, hogy a vallási alapon működő terápiák igen kevéssé hatékonyak. És engem e felé a téma felé, ami a mai előadásnak a témája, tehát az ilyen irányú gondolatok felé, az a töprengés indított el, hogy vajon miért van ez, hogyha úgy tűnik, hogy aki hitre jut, az utána képes lesz arra, hogy megszabaduljon ezektől a megkötözöttségektől és szenvedélyektől, miért van az, hogy ezek a terápiák mégsem működnek. De legalább két okot találtam rá hosszas gondolkodás után. Az egyik az, hogy valószínűleg Isten szuverén szabadító. Tehát ő maga dönti el azt, hogy kit, hogyan, mikor, milyen formában szólít meg, és nem engedi magát eszközként használni még a legszentebb célok érdekében sem. Vagyis úgy tűnik, hogy az a törvényszerűség, hogy ha megtérsz, nem fogsz drogozni, ez működik. Az a törvényszerűség viszont, hogy megtérítlek azért, hogy ne drogozz, ez nem működik. Nem tudom, érthető a különbség a kettő között így első hallásra. Miért nem működik? Azért, mert a hitre jutás, vagy az Istennel való közösségre jutás, az nem alkalmazható, legalábbis a gyakorlat ezt igazolja vissza, nem alkalmazható drogterápiás eszközként. Fordítva működik a dolog. De azért juss hitre, hogy ennek a segítségével aztán megszabadulhass az alkoholizmusból, a drogfüggésből, vagy bármi egyébből, úgy tűnik, hogy az Isten nem hagyja magát dróton rángatni, és eszközként használni még ilyen komoly dolgokban sem. Aztán a másik dolog, amire rájöttem, az, hogy a szenvedéllyel való felhagyás is kétféle lehet. Lehet egészséges, és lehet beteg. Még az is, ahogy megszabadulunk egy bizonyos függőségtől. Miért? Egyfelől lehet valós szabadulás, tehát valóságos szabadulás. A Névtelen Alkoholisták Önsegítő Közössége ezt úgy fogalmazza meg, hogy jogod van nem inni. Ennek megvan a különböző függőségekre, megvan a variációja ennek a kijelentésnek. A névtelen narkománok azt mondják, hogy jogod van nem drogozni, és így tovább. Ez egy olyan kijelentés, éppen most a tegnapi napon egy drogterápiáról jövök éppen, tehát gyakorlatilag ellógtam onnan, és még ma éjjel megyek is vissza. Egy kéthetes terápiás programban vagyunk, és ott alkoholistákkal éppen tegnap beszélgettünk erről, milyen érdekes kijelentés az, hogy jogod van nem inni. Ez egy olyan kijelentés, ami egészséges ember számára magától értetődő, nem? Tehát nem kell ezt külön indokolni. Jogod van inni, és jogod van nem inni, ahogy óhajtod, ahogy parancsolod. Az alkoholista számára ez viszont felszabadító igazság. Mert ő, hogyha egy bizonyos karriert már végigjárt ebben a szenvedélyben, akkor ő azzal szembesül, azzal találkozik, hogy ő nem teheti meg minden további nélkül bármikor azt, hogy leteszi a poharat. Inni kell. És az az igazság, hogy ő neki szabadsága van a választásra, ez felszabadító igazság lehet. Ez áttörheti a tehetetlenségnek a gátját akkor, hogyha valaki valóban megérti. Ezt nyilván nem elég ennyit elmondani egy alkoholistának, hanem ezt neki magának kell belülről fakadó felismerésként megélnie. Tehát ennyit arról, hogy létezik valós szabadulás, amikor az ember nemet mondhat a szenvedélyre, és valóban szabaddá válik tőle, viszont létezik egy másik fajta is. Fölhagyhatunk egy szenvedéllyel olyan módon is, hogy áttérünk egy másikra. És a szenvedélybetegségből való szabadulásnak, vagy idézőjelbe tett szabadulásnak az egyik igen gyakori módja ez. Például, aki drogos volt, utána valószínűleg, hogyha a drogot leteszi, lehet, hogy a nikotinfüggésben, a munkaholizmusban,
az extrém sportokban, tehát az adrenalin

a lémfüggésben, vagy esetleg éppen az italban találja meg azt a függőséget, amivel pótolja a kieső eszközt. Vagy aki alkoholista volt, igen gyakran olyan módon kezd el nem inni, hogy közben gyógyszereket szed, és a gyógyszerek segítik az alkoholtól tisztán maradni, de egy másik függés az, amit beépít az életébe. Keresztfüggések alakulnak ki, vagy egy ártalmatlannak tűnő dolog, tévéfüggés alakul ki, vagy kevésbé ártalmatlan játékszenvedély alakul ki nála. Dohányosok, akik leszoknak a dohányzásról, elég gyakran édességek függőségébe keverednek, erről tudok én magam is saját tapasztalatból beszámolni. Tehát a kémiai függőség nagyon gyakran az abbahagyás akkor egyfajta viselkedési függésre vált át, vagy egy másfajta kémiai függésre. Tehát a legkülönbözőbb szenvedélyekből való szabadulás nagyon könnyen átválthat egy olyan vallásos magatartásra akár, ami függőségnek nevezhető. Tehát a vallásról, mint függőségről szeretnék beszélni ezen a mai estén. Természetesen ahhoz, hogy valaki vallásfüggő legyen, ahhoz nem okvetlenül szükséges előzőleg szerfüggőnek lennie, tehát drogfüggőnek vagy alkoholfüggőnek. Valakinek lehet ez a primér, elsődleges szenvedélybetegsége és függősége is. Tudom, hogy talán furcsán hangzik, vagy meglepően, hogy a vallásról ilyen összefüggésben is lehet beszélni, pláne lelkész teológustól. De éppen azért, mivel ez a hivatásom, és éppen azért, mivel szenvedélybetegekkel foglalkozom, ezért tartom rendkívül izgalmasnak és nagyon fontosnak ezt a kérdést, mert azt gondolom, hogy a hit lényege a szabadság, és nem a függőség. Nagyon-nagyon fontosnak érzem azt a saját szolgálatom területén is, hogy, és a saját életemben, mint hívőnek, mint személyesen hívő embernek az életében is, hogy szét tudjam választani a függő magatartásformákat és az igazi hitet, ami szabadságra vezet el. Amiről Jézus Krisztus azt mondta, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. A vallásos függőség, a vallás, mint szenvedélybetegség nem fér bele ebbe a kategóriába. Az egy önbecsapás. Van egy tézis, amit illusztrálni szeretnék a mai alkalommal. A legtöbb hívő nem azért nem iszik vagy drogozik, mert szabad ezektől, hanem mert vallása erősebb függésben tartja, és ezért nincs szüksége pszichotróp, tehát tudatmódosító szerekre. Még egyszer mondom, sokan nem azért nem isznak, mert a vallás szabaddá teszi őket, hanem azért, mert a vallás olyan függőségként szolgál számukra, hogy nem szükséges számukra mást keresni. Hogyan működik tehát a vallás, mint szenvedélybetegség? Mondom, hogy új nekem a téma, ez többek között azzal is jár, hogy itt összegyűjtöttem a készülés során körülbelül ilyen 4 órányi anyagot. Tehát nagyon lelkes vagyok a témában, és ezért iszonyatosan sajnálok bármifajta információt kihagyni. Úgyhogy menet közben kell majd szelektálnom, azért igyekezni fogok beleférni a normális és egészséges időkeretben. Fölmerült az a kérdés, mármint a készülés során, hogy ugye az egészséges és a beteg hit az alcíme ennek az előadásnak, hogy magáról az egészséges hitről, a valódi hitről is szólni kellene. De hát a hitről, mint függőségről is annyi mondani való van, hogy teljesen az információ tömegnek a zavarában érzem magam. Ezért néhányszor azért ki fogok majd térni menet közben arra, hogy a kifejezetten beteg gondolkodás és magatartás formáknak mi az ellenpárja és mi az egészséges oldala. De nem fogok külön előadást vagy sorozatot érne meg, hogyha arról beszélnénk, hogy mi az egészséges hit. Tehát ahol valaki hiányolja esetleg ezt az ellenpontot az előadásnak a szövegéből, azt kérem, hogy olyan módon vegye tudomásul, amit elmondok, hogy mindannak az ellentéte, amiről ma beszélek, az az egészséges hit, az a valóságos hit. A vallásfüggésnek vannak bizonyos speciális jellegzetességei, ezzel kezdeném, ez még mindig a bevezetéshez tartozik, ami miatt nehezebb felismerni, nehezebb diagnosztizálni, mint más közvetlen módon feltűnő, kézzel fogható függőségeket. Az egyik az, hogy a munkaholizmushoz hasonlóan, amiről majd később lesz egy előadás, a vallásfüggőt igen gyakran elismerés veszi körül, ellentétben mondjuk egy alkoholistával. A vallásfüggőt könnyű az őszinte hívővel összekeverni, könnyű példaként állítani akár mások elé, mert adott esetben a vallásában igenis buzgó. Ugyanígy párhuzamosan a munkaholistát, tehát a munkaaddiktot, a munkafüggőt nagyon gyakran összekeverik a szorgalmas emberrel, holott a munkafüggő nem szorgalmas, hanem beteg. Nagyon fontos ezt a különbséget megtenni. Ugyanúgy, aki a vallást függőségként éli meg, az is beteg és segítségre szorul, nem pedig követendő példa a környezete számára.
Aztán, ami miatt még nehezebb felismerni, az azért van, mert nem jár közvetlen fizikai leromlással. A magatartás függőségeknek egy bizonyos jellegzetessége ez, hogy nem pusztul bele az ember közvetlen módon és megjósolhatóan, mint ahogy belepusztul a drogozásba vagy az alkoholizmusba. A játékszenvedély is, ha akarjuk ilyen, de azért a játékszenvedélynek, hogy általában pénzben játszik az ember, amikor szenvedélyesen játszik, akkor annak azért vannak nagyon komoly és kézzelfogható, és egy idő után a családi életre, a környezetre és a pszichére is komolyan kiható jellegzetességei. Tehát mivel nem jár életveszéllyel ez a függés, ezért a beteg sokszor nem szembesül azzal, hogy baj van. És a szembesülés elmaradása az a diagnózist, a diagnózis elfogadását, a gyógyítást is, vagy a gyógyulást is nehezíti. És egy harmadik különbség, a drogot a felépülésnél el kell hajítani. Tehát amikor a drogfüggő abba hagyja a szerhasználatot, akkor távol tartja magát a drogtól. Nem nyúl hozzá többet. Lehetőség szerint kimozdul abból a környezetből, ahol korábban élt. Magyarul nem tart kapcsolatot a dílerrel, meg azokkal a barátokkal, akikkel korábban együtt drogozott, elhajítja, és többé nem nyúl hozzá, ugye ideális esetben. Tehát ezt nevezzük felépülésnek, és nem azt, amikor valaki mondjuk lecsökkenti az adagot. A vallással más a helyzet, mert a hitnél, ha csak nem akarjuk az egyszerűbb sémát követni, majd a végén, ha lesz idő, erről még beszélek, hogy hát a pszichológiának az egyik javaslata az, hogy le kell számolni a vallással, mint olyannal, és akkor meggyógyul az ember a vallásfüggőségből. Tehát, hogy nem ezt a leegyszerűsített terápiát akarjuk követni, akkor a vallásfüggők esetében a hitnél el kell választani az egészséges hitet a mérgezőtől. Tehát nem olyan egyszerű a dolgunk, mint a drogokkal kapcsolatban, hanem azt mondjuk a drogok rosszak, el kell dobni és kész. Itt sokkal rafináltabb összefüggések vannak. És végezetül egy megjegyzés még mindig a bevezetéshez. Természetesen vannak a vallási eredetű neurózisoknak egészen szélsőséges formái, tehát patológikus formái, amit pszichiáterek kezelnek klinikákon. Ezek is megérnének egy külön előadást. Én ezekről most nem fogok beszélni. Tehát nem a legérdekesebb vagy a legszélsőségesebb esetekről, hogy hova vezethet a helytelenül felfogott hit, hanem olyan dolgokról fogok beszélni, amik hétköznapinak tűnnek, és mégis beteg magatartás formák. Mindezt azért teszem, hogy önöknek több aha élményük lehessen, és szükség esetén magukra ismerhessenek ezekben a tünetekben. Három dologról szeretnék szólni alapvetően. Az első az a beteg vallásosság tünetei. Pontosan ez nem a három közül az első, hanem a beteg vallásosság tüneteiről szeretnék beszélni, hogy mitől beteg egy hit. És ezen belül három dologról, arról, hogy a hit attól beteg, hogy illuzórikus hiedelmekkel van tele, tehát hamis hiedelmekkel. Másodszorban attól, hogy mérgező tanítások, tehát a pszichére károsan ható tévtanítások jellemzik az egészségtelen hitet, és harmadsorban szeretnék beszélni a tradíciók és tekintélyek szerepéről a hamis hitben, vagy a mérgező hitben. Tehát elsőként ugye a beteg vallásosság tüneteiről, és mielőtt a hiedelmekre térnék, még annyit megemlítenék, hogy betegnek is kétféleképpen lehet lenni, tehát vallásosan betegnek is kétféleképpen lehet lenni, akár csak más függőségekben szenvedők esetében is. Tehát elképzelhető, hogy a beteget azért nem lehet szembesíteni a betegségével, mert jól érzi magát a bőrében. Ez a szerfüggésre, a kémiai szerfüggéseknek jellemzően az első fázisára igaz, de a vallásfüggésnél akár az egész élet végéig jellemezheti a függőséget az, hogy bejön az anyag, ahogy szokták ezt mondani. Tehát valakinek pozitív énképet kölcsönöz az, hogy ő buzgó közösségi életet él mondjuk egy vallásos közösségben, de ennek az ő vallásos tevékenységének és gondolkodásának ugyanazok a funkciói, mint a kábítószer élvező esetében a kábítószernek. Illetve van egy másik fajta megélése is ennek a függőségnek, az, amikor valaki nem leli örömét egyáltalán ebben a függőségben, hanem szenved tőle, de ugyanakkor képtelen szabadulni. Ugye ez is megfeleltethető a szenvedélybetegségek bizonyos fázisainak. Tehát nagyon sokan szenvednek a vallásosságuk miatt, vagy amiatt a vallásos környezet miatt, ami körülveszi őket, vagy amiatt a vallásos neveltetés miatt, amikben részük volt, de nem tudnak átlépni, nem tudnak kilépni ennek a hatóköréből. Tehát ahogy ígértem, illuzórikus hiedelmek, mint első pont, azaz hamis közösségi eszmények a kereszténységről. Mire gondolok itt? Arra gondolok, hogy nagyon sok hívő közösségnek
tanításában létezik egy kép az úgynevezett ideális keresztényről. Nem is úgy mondom, hogy ideális, hanem a keresztényről, így nagybetűvel. Tehát aki egy hívő közösségbe tartozik, az gyakran találkozhat, gyakran hallhat ilyen mondatokat, hogy egy keresztény az hogy néz ki, hogy gondolkodik, hogy viselkedik, hogy beszél, hogy öltözködik, milyen a családi élete, milyen a táplálkozása, és így tovább. És milyen az érzelmi világa. Egy beszélgetés jut eszembe, amit egy baráti vagy terápiás beszélgetés, nem is tudom minek nevezzem, amit valakivel folytattam, egy olyan fiatal lányjal, aki a hit kérdései felé közeledett, és hát egy csomó kételjel küszködött. És egyik alkalommal nagyon depressziós állapotában találtam, és hát azt találtam mondani, hogy ő nem méltó arra, hogy egyáltalán ezt az utat járja, hogy a Jézusi utat egyáltalán keresni kezdje, mert hát benne olyan indulatok vannak, mint kifejezetten egy ilyen szelíd megjelenésű és magaviseletű valaki, tehát én magam is meglepődtem rajta, hogy olyan indulatok vannak benne, amik nem méltók egy keresztényhez. És mikor a kételjeimet fejeztem ki, hogy ez valóban így van, akkor hát könnyek között bevallotta, hogy tegnap például olyan düroham jött rá, hogy fölborogatta az asztalokat a lakásban, és föltette nekem ezt a kérdést, hogy hát most mondd meg, András, hogy keresztény ember borogat-e asztalokat. És ebből aztán egy jó beszélgetés lett, mert ez a kérdés ugyan váratlanul ért, de legalább közösen elgondolkodtunk rajta. Tényleg borogat a keresztény ember asztalokat? A tévhit, ugye az illúzió, a hiedelem, ami ehhez kapcsolódik, az, hogy keresztény ember nem borogat asztalokat. A valóság azonban más. A keresztény ember is borogat asztalt, csak nem beszél róla, mert azt hiszi, hogy a keresztény ember nem borogat asztalt. Én azt gondolom, hogy a különbség a hívő és a nem hívő között, vagy inkább nem is így fogalmazom, mert ez is ilyen kirekesztően hangzik, hanem hogy a hitelesen, becsületesen gondolkodó, és az önmagára igényes ember, és a felszínes ember között nem abban van, hogy az egyik fölborítja az asztal dühében, a másik pedig elfojtja a dühöt, és ezért nem, és ettől aztán jobb, mert elfojtotta magában. Hanem a különbség abban van, hogy miután mind a ketten felborították ezt az asztalt, ehhez a cselekedethez másképp viszonyulnak. Másképp dolgozzák fel. Ha felszínes vagyok, és nem akarok szembenézni azzal, hogy mit tettem, és amit tettem, az miről szól, akkor azt mondom, hogy igen, felborítottam, és okom van rá, mert felbőszítettek. Ez is egy kezelési módja. A másik véglet, ennek az ellenpontja az, amikor azt mondja, hogy igen, felborítottam, és Uram, irgalmaz nekem bűnösnek, légy irgalmas hozzám, könyörülj rajtam, mert ismét azzal szembesültem, hogy nem vagyok ura a saját indulataimnak és a cselekedeteimnek. Tehát egy őszinte szembenézés azzal, hogy tettem valamit, ami rossz, illetve egy önigazolás, ez a különbség igazából a kétfajta gondolkodásmód között. Tehát arról beszéltünk, hogy a keresztény közösségeknek vannak bizonyos normái, és ezek a normák meghatározzák a viselkedést. Ez a norma azonban frusztrációt vált ki sokakból. Tehát van egy norma, hogy milyen a keresztény, és hogyan viselkedik, és vagyok én, aki tudva tudom, hogy nem tudok ennek a normának megfelelni. Viszont szeretnék, mert szeretném, hogyha a közösség befogadna engem, és ezért a felszínen alkalmazkodni fogok ezekhez a normákhoz. És innentől kezdve két választásom van. Hogyha a felszínen alkalmazkodom, akkor vállalom a képmutatást, képmutatóvá leszek, és egy idő után olyan meggyőzően fogom mutatni a képet, hogy magam is elhiszem, és önbecsapásba keveredem. Ez az egyik út, amit járhatok. A másik út, amit járhatok, hogy felszínesen alkalmazkodom az elvárt normákhoz, képmutató leszek, és folyamatos lelkiismeretfurdalást fogok érezni a képmutatásom miatt, és örökké azt fogom érezni, hogy nem vagyok méltó. Most, hogyha ezt az utat választom, akkor előbb-utóbb egyedül maradok. Tudnillik, hogyha képmutató vagyok, és lelkifurdalásom van emiatt, akkor hatalmas energiáim mennek el arra, hogy a környezetem nem tudhatja meg, a testvéreim nem tudhatják meg, hogy ki vagyok valójában. Tehát titkolni fogom ezt, és úgy tudom titkolni, hogy nem engedem, hogy a lelkembe lássanak, nem engedem, hogy közel kerüljenek hozzám az emberek. A keresztény közösségünkben rengeteg egyedül lévő, elmagányosodott ember van, már csak azért is, egyébként különösen a lelkészek és a lelkészek gyerekei között, ezt így zárójelben megjegyzem. Akiknek, hogy hivatásuk, vagy feladatuk, vagy hozzájuk kapcsolódó elvárás az, hogy az érettség példájaként álljanak mások előtt. Tehát még inkább jelen van számukra ez a kísértés. És amikor egyedül maradtam, akkor kialakíthatok magamban egy ilyen védekező tévhitet, ami körülbelül úgy szól, hogy ha Istennel közösségben vagyok,
akkor nekem nincs is szükségem arra, hogy emberi támaszt találjak a problémáimban. Sőt, amikor szenvedek a magánytól, akkor külön lelkiismeret furdalást gyártok magamnak abból, hogy én szenvedek, hiszen hogyha keresztény vagyok, akkor Istennel közösségben vagyok, és az nekem teljesen ki kell, hogy töltse az életemet, és nem lenne szabad magányosságot és keserűséget éreznem. Ez a kör, ez az ábra, ez Lawrence Krebb keresztény pszichiáternek a Mélybenéző című könyvéből származik, amit most hát ugye kifogyott a kiadónál, és ígérgetik, hogy most már lassan megjelenik, úgyhogy nem lehet megvásárolni, mert nem tudtam hozni belőle. Az a lényege ennek az ábrának, ez a három koncentrikus kör az emberi vágyak különböző rétegeit szimbolizálja. Ezt most ellenpontnak mondom, vagy ellenpontnak jegyzem meg a magányosság kapcsán, tehát példaként. A legkülső körbe az úgynevezett köznapi vágyak tartoznak, nagyon röviden fogom csak elmondani, a köznapi vágyak azok, hogy de ennék egy sajtos hamburgert, például ez tipikusan ilyen, de ennél komolyabbak is lehetnek, például az, hogy várok az orvosi leleteimre, és azt mondom, hogy remélem jók a leleteim, és remélem negatívak, és nincs semmi bajom. Ez még mindig a hétköznapi közérzet kategóriájába tartozik. A középső körben az úgynevezett közösségi vágyak vannak, azok az emberi vágyak, azok a teljesen természetes vágyak, hogy szeretnék kapcsolódni valakihez. Ha egyedülálló vagyok, akkor szeretném, ha lenne élettársam. Hogy vágyom a szerelemre, hogy vágyom a barátságra, hogy vágyok emberi kapcsolatokra, közösséghez akarnék tartozni. Ezek is teljesen természetes emberi vágyak, és eddig azt hiszem nagyon egyértelmű, amiről szó van, de legbelül is van egy kör, amit Krebb központi vágyaknak nevez. Ezek a központi vágyak, központi vágynak inkább, nem is többes számban kellene írni. A központi vágy valami olyan belső hiányérzet, valami olyan ürességérzet az ember lelkének a legmélyén, amit csak az Istenhez való kapcsolódás, a transzcendenshez való kötődés tölthet be. Miért érdekes ez az ábra? Azért, mert amikor valaki azt állítja egy ilyen megkeresztelt tévhit kapcsán, hogyha keresztény vagyok és az Istennel békességem van, tehát itt a legbelső körben minden rendben van, akkor nekem nem szabad, hogy fájjon a magányosság. Valójában ezek között, a kategóriák között azonban nem nagyon van átjárás. Attól, hogy én az Istennel békességben vagyok, attól még aggódhatom amiatt, hogy vajon az egészségem rendben van-e. És attól még nagyon is fáj az, hogyha egyedül érzem magam a világban. Mert az Isten, amikor az embert megteremtette a bibliai leírás szerint, valószínűleg nem véletlenül került feljegyzésre, hogy az Isten így szólt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Belénk van oltva az a vágy, hogy társat szeretnénk és tartozni szeretnénk valakihez. Az más kérdés, hogy az Istennel békességem van, akkor jó eséllyel erőt is nyerek ahhoz, hogy elhordozzam a magányosságot, ami egyébként a sorsom, hogyha pekhes vagyok. De ez nem jelenti azt, hogy a magánynak nem szabad fájnia. Tehát ilyesmikre gondolok, amikor azt mondom, hogy tévhitek veszik körül az embert. Van egy vers, nem tudom pontosan ki írta, de azt hiszem, hogy Túlmezei Erzsébet fordította, ilyen keresztény körökbe kis képeslapokon, vagy könyvjelzőkön szokott terjedni. Próbáltam megszerezni, hogy felolvassák belőle, de nem sikerült így hirtelen ma délelőtt. De lehet, hogy van, aki ismeri. Arról szól, hogy mivel az Istennel közösségben vagyok, ezért nem érezhetem magam sohasem magányosnak. Az utolsó sora az, hogy Isten velem van, a magányt nem ismerem. Ezt elrettentő példának akartam idézni, mert rendkívüli módon kártékonynak tartom. Ugyanis az ilyen versek és az ehhez hasonló gondolatmenetek keltik a jogos és teljesen indokolt és természetes szenvedés és hiányérzet kapcsán a teljesen indokolatlan lelkifurdalást és bűntudatot. Mi a megoldás egy ilyen ördögi körben? Ugye azt mondtuk, hogy egyedül lét következik abból, hogyha valaki végigmegy ezeken a fázisokon. Most egy egészséges és működő közösség az azonosság és az összetartozás érzésén alapszik. Az azonosság érzése pedig attól alakul ki, hogy tudom, hogy mi van a másik embernek a lelkében, tudom, hogy mivel küzd, és én azonosulok az ő küzdelmeivel. Együtt érzek vele, magamra ismerek a másik emberben, és ezért közösséget tudok vele vállalni. Tehát olyan kultúrában, olyan közösségben, ahol nincs szokásban, nincs kultúrája annak, hogy a belső érzéseimről beszélek, hogy a küzdelmeimet, a kételjeimet megosztom, hogyha ez nincs meg,
akkor óhatatlanul is elszigetelődöm és egyedül maradok. De ahol a tagok beszélnek a küzdelmeikről, ott kiderül, hogy én nem bolond vagyok akkor, amikor magányosságot érzek, vagy amikor valami más kételjel vagy egyéb dolgokkal küzdök. Emlékszem arra, hogy fiatalabb, még fiatalabb koromban prédikátorként az egyik értekezleten egy általam nagyon tisztelt és nagyra becsült idős lelkész, akire mindig fölnéztem, valami hasonló dologról beszélt, és egyszer csak így mellékesen kifakadt, tehát így zárójelbe tett egy ilyen olyasfajta megjegyzést, amire a drámákban azt írják, hogy félre. És következőket mondta, hogy nem tudom, kedves munkatársak, csak nekem vannak néha ilyen őrült gondolataim, hogy egyáltalán van-e Isten. És ahelyett, hogy nekem megrendült volna a bizalmam ebben az emberben, valami hihetetlen megkönnyebbülés vett erőt rajtam, hogy nem hülye vagyok, hogy néha ilyen alapvető lelkész létem, ilyen alapvető kételyek vesznek körül, vagy ilyesmik jönnek elő. És hogy körülnéztem a munkatársak közül, és kb. 50%-ban bólogattak. Másik 50%-ban nyilván megbotránkozott. De azt láttam, hogy egyetlen ilyen megjegyzés már megadta azt az élményt, hogy a kételyeimmel, amire nem merek beszélni, mert azt hiszem, hogy nem normális dolgok, azt hiszem, hogy rendellenesek, ezek a kételyek, ezek másokban is megvannak, tehát ebből azt a következtetést vonom le, hogy a kételyeim azok részei a normális hívő lelki fejlődésnek és küzdelemnek. Nem bolond vagyok, csak egyszerűen még szent sem vagyok, és járom azt az utat, amit a sorstársaim vagy a hívő testvéreim is járnak. Na most, hogyha elindulunk ezen a logikai úton visszafelé, amit felvázoltunk, tehát, hogyha a közösség működik, és meghallgatja a tagjait, meghallgatják egymást, akkor az egyedüllét érzése is megszűnhet, és hogyha az egyedüllét érzése megszűnik, akkor megszűnik az a lelkiismeret furdalás is, amit a képmutatás miatt érzek. Akkor nem érzem többé azt a kényszerítő erőt, hogy meg kell játszanom magam, és szebbre kell festenem magam, mint amilyen valóban vagyok, akkor vállalhatom önmagamat. És hogy egy olyan közösség tagja vagyok, ahol erre mindenki felszabadul, hogy vállalja önmagát, akkor vissza lehet jutni ezen a logikai úton a legelső lépéshez, és ki lehet mondani azt is, hogy akkor vizsgáljuk csak felül ezeket a hiedelmeket. Hogy tényleg igaz az a magától értetődőnek tekintett megállapítás, hogy a keresztény ember nem borogat asztalt? Vagy pedig egy tévhitről van szó, egy olyan beidegződésről, amit mindenki magától értetődőnek tekint, pedig távolról sem az. Következő pont az, hogy hát erről lehetne egy teljes sorozatot is tartani akár, milyen mérgező tanítások, milyen megbetegítő tanítások lehetnek a vallásokban. Rengeteget lehetne mondani, én két példát hoztam, de lehet, hogy csak az egyiket fogom tudni elmondani. A mérgező tanoknak az a bajuk, hogy egy hamis tanítás, egy hamis elképzelés valamiről, az Isten elképzelést, az Isten képet is negatívan befolyásolja. Tehát egy hamis istenképből alig ha fakadhat egészséges vallásosság, egészséges hit. A vallásosság is eléggé leterhelt szó, inkább a hitet szeretem használni. Egy dr. Eberhard Schätzing elnevezésű nőgyógyász pszichoterapeutára hivatkozom, aki 1954-ben megalkotta az ekléziogén neurózis fogalmát. Az ekléziogén neurózis azt jelenti, hogy vallási eredetű pszichés megbetegedés. Ő nőgyógyászként elsősorban a szexualitás témájában vélte ezt meglátni. Ezért a szexualitás lenne az egyik téma, amit így példának hozok, de ez tényleg csak példa, tehát ezen kívül rengeteg mindent lehetne. A szexualitás azért jó példa, mert rengeteg dolgot lehet vele példázni, és nagyon látványosan lehet vele példázni, már csak azért is, mert a szexualitáshoz kapcsolódó gondolkodás azért vallásos körökben is jelentősen megváltozott az elmúlt fél évszázadban. Egy idézetet láthatunk, remélem jól lehet olvasni. Ez az idézet egy Jóna nevű ferences szerzetes morálteológia tankönyvéből származik, ami 1965-ig irányadó tankönyv volt papi szemináriumokon. Ez azért érdekes, mert azok a papok, akik Jóna atya könyvéből tanultak, azoknak egy része még szolgálatban van a mai napig is. Tehát azért olyan mélyen nem tűntek el ezek a nézetek. Illusztráció csak. A közvetlenül szándékolt nemi izgalom mindig nagyon bűnös, legyen még oly rövid ideig tartó és jelentéktelen is. Azt szerint milyen befolyást gyakorolnak a nemi élvezet felkeltésére a testrészeket a következőképpen osztjuk fel. Tisztességes, arc, kezek, lábak, úgynevezett kevésbé tisztességes, mell, hát, karok, combok és úgynevezett tisztességtelen testrészek, nemi szervek és a hozzáig nagyon közel fekvő részek. A hevesen vagy hosszabb időn át vagy ismételten adott és kapott csókok könnyen jelenthetnek halálos bűnt. A tisztességtelen vagy kevésbé tisztességes részekre adott csók halálos bűn. Épp így halálos bűn a nyelvvel adott csók. Miért érdekes ez az illusztráció? Azért, mert becsukom a szemem, és elképzelem a cölibátusban élő ferences szerzetest, amint az íróasztalánál, vagy a
nem tudom hol, éppen megalkotja a morálteológiának ezeket a szabályait, és kiötli ezt. Ugye van egy katolikus dogma, ami arról szól, hogy vannak halálos és bocsánatos bűnök. A halálos bűnökre is van bocsánat a gyónás által, de hogyha valaki halálos bűnben hal meg, akkor óhatatlanul el fog kárhozni. Most ehhez a tanításhoz, ha ezt komolyan akarom venni, akkor ehhez óhatatlanul járul az az igény, hogy akkor viszont definiálni kell pontosan az élet minden területére kiterjedően azt, hogy mi is az a halálos bűn. És leül az atya, és kitalálja azt, hogy a nyelves puszi az halálos bűn, meg még nem tudom mi minden halálos bűn, a nemi izgalom felkeltésére irányuló törekvés, hát az is azért legalábbis gyanús vagy veszélyes, tehát bánjunk vele óvatosan. Miközben az embernek az a kérdés merül fel, amikor egy ilyet olvas, hogy honnan veszi? Tehát, hogy most mi a forrás, vagy honnan meríti ezt? Biblia, vagy hagyomány, vagy ki mondta, hogy ennek így kell lennie? Csak valaki egyszer kitalálta, hogy ez így van. Az egyháznak a szexualitás, az egyházaknak általában a szexualitáshoz való viszonya történelmileg hát meglehetősen ellentmondásos. Az egyik ilyen ellentmondás, az egyik furcsaság az, hogy önkényes tilalmakkal bástyázzák körül a szexuális életet jellemzően. Gondolok itt arra, hogy mondjuk a házasságban a szexualitásra, vagy hát a testi kapcsolatra enyhítő körülménynek számít az, hogyha gyermeket nemzünk. Tehát körülbelül így fogták fel évszázadokig a testi kapcsolatot a házasságban, vagyis elültetnek az emberekben egy maréknyi, teljesen indokolatlan lelkiismeretfurdalást és bűntudatot. Aztán ilyenek a tabuk, erről is lehetne beszélni, arról, hogy a szerelmi élet szexuális oldaláról, annak a kitisztázása és a normális dialógus által való megbeszélése az általában elmaradt, sokszor már a keresztény neveltetés során is, tehát a családban. Már eleve a családban elmarad, mert olyan dolog ez, ami valami fajta szennyes, tisztességtelen testrészek, hát ezekről beszélni sem nagyon jó, és akkor ne is beszéljünk róla. És hát ide is kapcsolódnak bizonyos mérgező tévtanok vagy vélemények, amelyek terjednek. Például, hogy egy ilyet mondjak, ami bizonyos fundamentalista egyházi körökben még ma is gyakori. Ha egy lány odaadja magát egy férfinak, akkor ez a cselekedete helyrehozhatatlan módon meghatározza őt egész további életére. Olyan kegyesen hangzik, nem? Vagy olyan szigorúan és erkölcsösen hangzik egy ilyen mondat, de felmérhetetlen károkat tud okozni, amikor valaki már túl van ezen, hogy odaadta magát egy férfinak szegény, mert nem volt önfegyelme, vagy mert úgy látta jónak, vagy mit tudom én, hogy miért, de utána egész életére, a haláláig beleépíti ez a tanítás, a neurózist, beleépíti a bűntudatot valamivel kapcsolatban, amivel enyhén szóval nem kellene. Ez a bizonyos Schetzing, aki az ekléziogén neurózisnak a fogalmát megalkotta, többek között a következőt mondta erről. Az érzékeny és értékes nők többnyire azzal fizetnek ezért a gicses nevelésért, hogy maradandó előítélet alakul ki bennük a testi szerelemmel szemben, és úgynevezett frigidekként megtöltik a nőgyógyászok rendelőit a szakma egész kor tünettanát produkálva. És ez egész a vallásból jön. Talán még azt lehetne mondani, hogy valami jó szándékú igyekezetből, hogy megóvjam a maguknak parancsolni nem tudó házasokat és szerelmeseket a halálos bűntől. És ebből ez következik. És hát ide kapcsolódhatnak még ilyen tünetek, mint a bűntudatkeltés egyébként természetes folyamatok miatt. Mondjuk ez nagyon szélsőséges, de még ma is előfordulhat szélsőségesen vallásos családokban, hogy azt mondják a fiúgyereknek, hogy vigyázz, fiam, mert Isten a takaró alatt is lát. Ha éjszakai magömlésed vagy merevedésed van, akkor az Isten azt is látja. És olyan, ez valós példa, tehát ezt nem én találtam ki, ez létező példa. És elültetek egy neurózist, elültetek egy bűntudatot a gyermekben valami olyasmi miatt, amit nem képes befolyásolni. Tehát egy olyan természetes folyamat miatt, ami egyébként nem akaratilag alig, ha befolyásolható. És ugye jönnek azok a gondolatok, hogy biztosan azért érzek szexuális izgalmat, mondja a kamaszfiú, akit egyébként vallásosan nevelnek, mert nem elég erős a hitem. Biztosan azért vannak nemi vágyaim, mert nem imádkoztam elég intenzíven. Tehát nem kell azt hiszem ecsetelni, hogy mindez hová vezet. Milyen istenkép következik ezekből a tanításokból? Ugye ezzel kezdtem, hogy ez az istenképre való hatásuk miatt életveszélyesek ezek az elgondolások. Van egy pszichoterapeuta, aki kifejezetten vallásfüggőkkel foglalkozik, Tilman Mosernek hívják, aki írt egy könyvet az Istennek. Pontosabban egy levelet az Istennek, aztán ezt megjelentette könyvformájában. Ő a maga részéről leszámolt az Isten kérdéssel egy életre. Itt már nem a szexualitásról van szó, itt már másról, az ő saját neveltetéséről. Többek között ilyeneket ír.
De tudod-e, mi a legrosszabb mindabból, amit rólad meséltek nekem? Az az alattomosan súlykolt meggyőződés, hogy te mindent hallasz, mindent látsz, és titkos gondolatainkat is képes vagy megismerni. A gyermekvilágában ez aztán úgy fest, hogy az ember nyomorultnak érzi magát, mivel te leselkedsz, és gondolatolvasással vagy elfoglalva. Átmenetileg talán sikerül tiszta dolgokra gondolni, vagy ilyeneket tenni, olyasmit, ami megörvendeztet téged, vagy legalábbis jó indulatra hangol. Csak úgy vaktában eszembe jut néhány dolog, ami megszomorított téged, és persze mindig ez volt a legrosszabb, megszomorítani téged. Igen, folyton a te hogy léted miatti gond egész terhe nehezedett rám, te betegesen érzékeny személy, akit már az is depresszióval fenyegetett, ha nem mostan fogad. És ha akarjuk, akkor lehet rajta mosolyogni. De ha arra gondolunk, hogy milyen szülei lehettek, akik mondjuk az Isten kérdést, vagy az Isten képet nevelési segédletként használták, hogy úgy óhajtották rávenni a gyereket arra, hogy mosson fogat, és azt mondják, hogy meg fog szomorodni a jó Isten akkor, hogyha te nem mosol fogat. Ez borzalom. És mindeközben egy ártatlan dolog van mögötte, egy szülői jó szándék. A szülő tehetetlennek érzi magát, és segítségül hívja az Istent, és ilyen módon manipulálja a gyermekét. Aztán lesz belőle egy ilyen könyv, meg egy ilyen ember, aki kétségbe esik, és eldobja az Istent. Mi következik ebből, ha valaki így nevelkedik fel? Az következik belőle, hogy az Isten teljesíthetetlen elvárásokat támaszt, és az következik belőle, hogy ha nem akar kilépni ebből a körből, ha nem akarja otthagyni az egészet, akkor azt fogja mondani, hogy akkor elkezdek egy kilátástalan küzdelmet a vélt vagy valós bűneim ellen. Az a baj, hogy vélt bűnökkel is, vagy indokolatlan bűntudatokkal is körülbástyázzák ilyenkor a gyermeket, de hát vannak valóságos bűnök is, amikkel szembe kellene nézni, amiktől meg kéne szabadulni. És ezek így összekeverednek, az indokolt lelkifurdalás az indokolatlannal, és az ember elkezdi ezt a teljesen kilátástalan sziszifuszi küzdelmet, hogy legyőzze a természetét, a hajlamait. Valaki ahhoz hasonlította ezt, hogy ez olyan, mint amikor pingponglabdákat akarunk a víz alatt tartani. És tulajdonképpen egyet nem is olyan nehéz lenyomni, még kettőt sem. De 10-et, 20-at, 100-at, 50-et, hányat tudok egyszerre a víz alatt tartani? Valamelyik mindig fel fog jönni. Képtelenség mindent a saját önkontrollom befolyása alatt tartani. Ezt nem tudom megtenni. Ugyanis nem ez a megoldás. Nem ez a bibliai megoldás sem. Az Istennek sem ez a megoldása, hanem valami egészen más. Ez lenne a megoldás. Megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel. Ez volna az Isten megoldása, nem az, amit el akarnak hitetni vele kapcsolatban. Nem az a megoldás, hogy fegyelmezd magad jobban. Nem az a megoldás, hogy terjeszd ki a kontrollt az életed minden területére. Nem az, hogy egy állandó görcsben és rettegésben éld az életedet, hogy mikor követsz el valami rosszat, hogy az Isten lecsaphasson rád. Hanem az, hogy mindezt tedd az Isten kezébe. Mondta az Istennek azt, hogy tehetetlen vagy, és te tehetetlen vagyok, és te szabadíts meg. És belévetem a hitemet abba az egyetlen erőbe, aki meg tud szabadítani engem. Ez a hit általi megigazulásnak az alapja és a lényege, amiről természetesen órákat tudnék beszélni, meg külön előadásokat tartani, de most ezt nem tehetem meg az idő hiányában. Csak azért lassítok egy picit, hogy ezen azért gondolkodjunk el. Megigazulván hit által békességünk van Istennel. Aztán beszélhetnénk még arról, hogy mondjuk ugyanilyen tévtan vagy bűna az egyházak részéről a személyes szükségletek, a személyes vágyok elfolytásának a tana. Részben már érintettük egyébként az első pontban. Amikor azt mondják valakinek, hogy Isten előtt semmi vagy, ne felejtsd, ez sokszor gyerekeknek is. Önérzettel vagy öntudattal rendelkező gyerekeket sokszor ezzel szoktak nyírbálni. Azt mondják neki, hogy ne felejtsd, hogy Isten előtt semmi vagy. Igaz? Hát ahogy vesszük. Mert a bibliai nézet erről az igazságról az, hogy Isten előtt semmi vagy, és a szemében mégis végtelen értéket képviselsz. Ez így együtt igaz. A fele nem. A fele nem. Az én elnyomása identitásvesztéshez vezet. És sokszor a vallásos közösségek, vagy a diszfunkcionálisan vallásos nevelést alkalmazó családok, azok ösztönzik az ilyen magatartás formákat, mint az alkalmazkodás, a konfliktuskerülés, a kívánságok mellőzése, és az a fajta önzetlenség, amit most itt negatív értelemben használok, tehát az a fajta önzetlenség, hogy saját kívánságaimat megtagadva, vagy arról tudomást sem véve szolgáljak
másokért és másoknak. Csak az a probléma ezzel, majd beszélgetésben ki lehet talán majd térni rá, hogy miért van ez így, most nincs idő arra, hogy indokoljam. Az a probléma ezzel, hogy a végeredmény egy olyan személyiség lesz, akihez nem lehet közel kerülni. Aki ad, mindig szolgál, betegesen is akár, de ő maga nem enged közel magához senkit, nem lehet közel kerülni hozzá. Az a frusztráció, amit az énnek és a személyes kívánságoknak és vágyaknak az elfolytása jelent, az megoldásra tör. Ez egyébként minden függőséggel kapcsolatban alaptörvény. A frusztráció, tehát az akadályoztatás, az megoldásra tör. Ha elfolytok valamit, az valahol máshol az életem egy bizonyos területén kitörési pontot fog keresni magának. És ebben az esetben mi történhet? Két választás van. Vagy benne marad a vallásos körben az illető, ez a gyakoribb, és akkor lesz belőle mondjuk egy kényszeres segítő, egy compulsive helper. Olyas valaki, ami szintén ennek van egy kortünettana ennek a betegségnek. A kényszeres segítés azt jelenti, hogy valakinek az élete értelmét az adja meg, hogy másokon segít, valamilyen karitatív munkát végez, de nem azért, mert annyira önzetlen, és nem azért, mert túlcsordul a szeretettől, hanem azért, mert ha ezt nem tenné, akkor nem lenne képes a tükörbe nézni. Vagyis nem jószívű, hanem beteg. Ahogy a munkaholista nem szorgalmas, hanem beteg, a kényszeres segítő sem jószívű, hanem beteg és segítségre szorul. Vagy ha nem kényszeres segítő lesz belőle, akkor vallási fanatikus lesz. Az a fajta ember, akit gyülekezetben, vallási közösségekben járók valószínűleg jól ismernek, aki árgus szemekkel lesi a mások hibáit és vélt vagy valós bűneit, és valahányszor lecsaphat, akár csak gondolatban, csak saját magában valakire, akkor kipipálhatja, hogy na ebben a tekintetben azért mégiscsak jobb vagyok nála. Miért? Azért, mert kényszeresen szüksége van arra, hogy az én képe, a torz én képe, a sebesült én képe, amit a rossz vallási tanítások vagy a rossz neveltetés okozott, az valahogy helyreálljon. Vagy a másik választás az, hogy kilép ebből a körből, és mondjuk kémiai szerfüggést alakít ki. Mert a torz én kép attól még megmarad. Tehát a torz én képet vagy jóvá formálom azzal, hogy mondjuk kényszeres segítésbe menekülök, vagy pedig a torz én képen miatti fájdalmat valamilyen kémiai szerrel fogom csillapítani. Ez sem ritka dolog egyébként. És itt van az a felirat, amit az előbb akartam megmutatni, ez pedig a megoldás lenne. Ez egy olyan bibliai kifejezés, amit mindenki ismer, és a keresztények nem merik, jellemzően nem merik a szónak, vagy a kifejezésnek a valódi értelmét megérteni és elfogadni. Ugyanis ezt körül szoktuk magyarázni, ezt a mondatot. Azt szoktuk mondani, hogy igen ám, de ezt nem úgy kell érteni, hogy ugye, mert benne van az önszeretet gondolata, és ez olyan önző dolognak tűnik, és olyasminek tűnik, amivel hát hívőként legalábbis nem kéne szóba állni. Pedig nagyon makacs mondat. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. Érdekes módon a kémiai függőket, az alkoholistákat és a drogosokat tömörítő önsegítő közösségek, azok pontosan tudják azt, hogy képtelen az az ember a szeretetre, akinek az én képe nincs a helyén. Ha magamat nem szeretem, és itt nyilván nem az önistenítésről, meg ennek a beteges formáiról van szó, hanem az önelfogadásról, a helyes önértékelésről, a normális én képről. Hogyha ez nincs meg, akkor képtelen vagyok önzetlen szeretetet érezni és kommunikálni mások felé is. Azt szokták mondani, hogy a bűntudattal és depresszióval küszködő, kezdő józanodóknak, amikor bekerülnek ezekbe a közösségekbe, és figyeljük meg, el lehetne tanulni vallási közösségekben is ezt, hogy barátom, amíg te képtelen vagy arra, hogy magadat szeresd, addig majd mi szeretni fogunk magad helyett téged. Mert neked erre szükséged van. Tehát szeresd fel a barátodat, mint magadat. És a harmadik dolog, amiről szóltam, az a tradíciók és tekintélyek szerepe. András és Kratzer könyvéből való, a Megbetegítő hit című könyvéből való az idézet. Ezt a könyvet nem tudtam most elhozni, egyébként lehet könyveket vásárolni, mert ajánlani is fogok a végén néhányat. Ezt nem tudtam most hozni magammal, mert lekéstem a Calvin kiadót, de meg tudom mondani, hogy hol lehet megbeszerezni. Tehát vagy a Bocskai út 35-ben a Calvin kiadónak a könyvesboltjában, vagy itt a közelben a Rádai utcában, a Rádai könyvesház nevű könyvesboltban is nagy valószínűséggel kapható. Én nem láttam ott, de úgy tudom, hogy a Calvin kiadónak a könyvei ott kaphatók. Félig jó a könyv, tehát nem ajánlom fenntartás nélkül, de majd a végén rátérek, hogy miért nem. De ez például egy érdekes megjegyzés. A megbetegítő hit egyik legfeltűnőbb tünete, hogy nem tűri a nagykorú embereket. A
A vallásra való visszaélés évszázadokon át bevált eszköz volt ahhoz, hogy jobban tudjanak uralkodni az embereken. Illetve egy vallás akkor humánus, ha lemond a felettesén funkciójának betöltéséről, aminek révén bűntudattal és félelmekkel kötözi meg az embert. Amikor egy hit tradíción vagy tekintélyen alapul, legyen az bármilyen tekintély. Azért kell ebben hinni, mert ezt írja a Biblia, ez is tekintélyelv. Még akkor is, hogyha a Bibliát hiteles tekintélynek fogadjuk el. Vagy azért kell ebben hinni, mert ezt mondta a zsinat, ezt mondta a pápa, ezt mondta XY, akik nagy tekintéllyel rendelkeznek. Azért kell ebben hinni, mert különben megégetünk. Mindegy, hogy hogyan fogalmazom meg, ezek mind tekintélyelven alapuló hitek és meggyőződések. És nagyon gyorsan elmondom, hogy röviden ebből mi következik. Például az, hogy fel nem tehető kérdések sokra jelenik meg a hitéletben. Bizonyos dolgokat nem lehet megkérdőjelezni, bizonyos kérdéseket nem szabad feltenni, bizonyos kérdéseket nem lehet feszegetni, mert rombolja a tekintélyt, amin ennek az egésznek amin a hitrendszer egyébként felépül. Ez pedig olyan hívőt termel ki, aki infantilis lesz, tehát gyermeteg lesz, döntésképtelen lesz az életnek bizonyos helyzeteiben, illetve közösségi szinten pedig kitermeli a társadalmi fundamentalizmusnak a jelenségét, amely egyre inkább teret nyer a nyugati világban, és egyébként, most nem beszélünk az iszlám fundamentalizmusról, kifejezetten csak a keresztény gondolatkörben mozgok ezzel az előadással, de kereszténység körében is, főleg Amerikában, de most már Magyarországon is, egyre inkább teret nyer az az irányzat, amely ebből a tekintélyelvből táplálkozik, és többek közt azt eredményezi, hogy halál komolyan azt mondják emberek, hogy a Biblia ezt és ezt mondja dolgokról, vagy az egyház ezt és ezt tanítja dolgokról, és politikai célkitűzéssé válik az, hogy ezeket a tanításokat helyezzük át a szekuláris társadalomnak a gyakorlatába. Vagyis mindegy, hogy te egyet értesz-e azzal, amit én igazságnak tartok, de én ezt isteni igazságnak tartom, és ezért belekényszerítelek téged, ha akarod, ha nem. Nem hagyja meg a szabad választásnak a lehetőségét. Tehát azt mondja, hogy a Biblia kimondja azt, hogy aki embertől, annak vére ember által ontassék ki, tehát be kell vezetni a halálbüntetést a szekuláris társadalomban. Érthető. Meg talán látható az is, hogy nincs logikai összefüggés a két kijelentés között, mert nem feltétlenül kell vallási elveknek, sőt talán nem is kívánatos, hogy vallási elvek határozzák meg a világi társadalomnak a működését. Szívesen beszélnék még erről, de sietni kell. És aztán, ami még ebből következik, az egy egészen különleges dolog. Úgy nevezném meg, hogy indoktrináció a vallásos nevelésben és a misszióban. Megpróbálom röviden elmondani. A meggyőzés háromszöge azt jelképezi, tehát gyakorlatilag ebben a háromszögben, ebben a tartományban, ebben elhelyezhető a nyílt kommunikáció minden formája. Mondjuk egy szélsőséges kommunikáció, verekedés vagy a háború, az valahol itt van. Ugye? A tekintélyelvű nevelés, az valahol itt van lent, hogy az erőszak is megjelenik benne, meg az indoktrináció is. A vita, az értelmes vita, az eszmecsere, az lehetőség szerint minél távolabb van az aljától, és minél közelebb a tetejéhez. Mondjuk ebben a sávban helyezkedik el az erőszakmentes nevelés. Tehát úgy nagyjából az emberi viszonylatok úgy elhelyezhetők valahogy ezen az ábrán. Mi az indoktrináció? Az indoktrináció olyan típusú meggyőződés, átültetés, aminek nem értelmi alapja van. Tehát nem igazából nem meggyőzés, hanem manipulatív hatás által történő átörökítése bizonyos tanoknak és igazságoknak. Éppen az egyházi, vagy a vallásos nevelésre rendkívül jellemző. Azért kell ebben hinned, mert hinned kell benne, és a két kijelentés közé föl lehet építeni tetszőleges számú lépcsőfokot, ami azonban azt fogja eredményezni, hogy a logika körbe megy. Ez az indoktrináció. Ha valakit így nevelnek, akkor nem csak az a veszélye ennek, hogy esetleg téves vagy indokolatlan hitet és tanítást, tehát véleményeket fog kifejleszteni magában, vagy fog megörökölni, hanem az a veszélye is, hogy gyerekkorban megtanulja a sémák, a gondolkodási séma átvétele által a tisztességtelen és elvtelen gondolkodást és érvelést. Vagyis későbbiek során, felnőtt korban nem lesz képes arra, hogy elfogulatlan módon a logika szabályai szerint gondolkozzon és érveljen, mert az indoktrinációra, az indoktrinált tanoknak az átvételére szocializálódott.
Tehát akkor, amikor elvi döntéseket kell hoznom, akkor már nem tudom használni a logikus gondolkodásnak, a kritikai, az elfogulatlan kritikai gondolkodásnak az eszközét, mert elvették tőlem már gyerekkorban, nem tanítottak meg rá. Tehát ilyen indirekt bűn is van benne, amit a szülők elkövethetnek a gyermekeikkel szemben. Ugye az ilyen típusú felnőttek, az ilyen típusú hívők tesznek fel aztán olyan kezdetű kérdéseket a lelkészüknek, hogy szabad-e egy kereszténynek ezt vagy azt tenni? Szabad-e ékszert viselni? Szabad-e bort inni? Szabad-e hosszú hajat, rövid hajat, kopasz fejet, akármit viselni? Illik-e egy kereszténynek az, hogy rengeteg ilyen kérdést kapok? Tehát a személyes lelkigondozói munka során nagyon sokan jönnek hozzám a legkülönbözőbb olyan kérdésekkel, hogy szabad-e ezt vagy azt tenni? És soha nem tudtam válaszolni erre a kérdésre, és soha nem is akarok. Mert nem az én feladatom, hogy megmondjam bárkinek, hogy mit szabad és mit nem. Nem is vehetem a bátorságot, hogy beleártsam magam bárkinek a lelki ismeretébe. De aki ahhoz szokott, hogy igenis a környezete, a tekintélyek a környezetében igenis beleártják magukat az ő lelki ismeretébe, az alig tud élni enélkül, hogy meg ne mondják neki azt, hogy mi a frankó. Ez a veszélye az indoktrinációnak. Na most, amikor felnőtt lesz ebből a gyerekből, akit így neveltek, vagy abból a felnőttből, akinek a vallási tanokat ilyen módon adták át, és mondjuk missziós lelkülettől vezérelve másokat is meg akar győzni az igazságról, akkor találkozunk azokkal a típusú hívőkkel, akikkel gondolom az utcán már mindenki találkozott, aki elmondja azt, hogy ezt kell hinned azért, mert én mondom és csak. Amikor én sokszor megteszem azt már így az érdeklődésem miatt is, hogy megállok beszélgetni emberekkel, csak mindig kudarcba fullad, és egy idő után elgondolkodtam róla, hogy miért. Hát azért, mert más az elvárásunk. Ő neki az az elvárása, hogy én elfogadjam azt, amit ő mond, nekem meg az az elvárásom, hogy nyílt eszmecserét folytassunk kérdésekről. Tehát más az indíték, ami abban a közös szituációba hoz bennünket, és képtelenek vagyunk közös nevezőre jutni, mert hát nem is ugyanazt szeretnénk ebben a szituációban elérni. Jó, itt kihagyok egy részt. És bírják még néhány perc? Ma most telt le az egy óra, ugyanis azért kérdezem. A megoldások. A beteg hitből, bármilyen okból is beteg hitből, milyen módon lehet gyógyulni, hogyan lehet kiszállni ezekből az ördögi körökből? Az egyik megoldás, amit már említettem, ki kell lépni ebből a vallásos körből. El kell dobni a vallást úgy, ahogy van. Nincs rá szükség. És ha el tudom dobni a vallást, és mondjuk egy szakértő, pszichológus, vagy pszichiáter, vagy lelkigondozó segítségével el tudok jutni odáig, hogy a lelkiismeret furdalástól is megszabadulok emiatt, akkor megszabadulok a vallásfüggőségtől. Csak én személyesen úgy gondolom, hogy kár. Tehát ez a fürdővízzel a gyereket effektus lenne. Aztán vannak pszichológiai megoldások, ami középutas megoldás. Tehát azt mondja, hogy gyógyítsuk meg a beteg, az ekléziogén neurotikust, gyógyítsuk meg, de valahogy olyan formában gyógyítsuk meg, hogy azért ne kelljen eldobni az Isten hitet. És jön egy ilyen javaslat, na ezért nem szeretem ezt a könyvet, amit ajánlottam, mert például ezt javasolja. Léteznie kell valamiképpen annak a lehetőségnek is, hogy Istent másképp képzeljük el, anélkül, hogy megkérdőjeleznénk létét. Csak én érzem úgy, hogy van valami baj ezzel a mondattal? Mi a baj ezzel? Léteznie kell valamiképpen annak a lehetőségnek is, hogy mi Istent másképp képzeljük el, annélkül, hogy megkérdőjeleznénk létét. Vagyis azt mondja a pszichológus, hogy az Isten hit alapvetően hasznos, azt nem kéne eldobni, az egy jó dolog. Aki egészségesen hisz, az mentálisan kiegyensúlyozottabb, mint aki nem hisz egyáltalán. Ne kelljen eldobni. De mit javasol? Azt mondja, hogy képzeljük el az Istent úgy, képzeljünk el magunknak egy Istent, egy olyan Istent, aki nem betegít meg. Az én problémám ezzel csak az, hogy azt a kérdést nem veti fel senki, hogy akkor kicsoda is az Isten. Ha ugyanis nem létezik, akkor erre nincs szükség. Akkor még ha hasznos is egy nem létező Istenbe vetett hit, vagy egy elképzelt Istenbe vetett hit, akkor is beteg marad az a hit. Mert egy hamis információn alapszik. Ha viszont létezik, akkor a kérdés úgy merül fel, hogy kicsoda ő.
akkor azt a kérdést vessük fel, hogy ki az Isten, és abban reménykedjünk, hogy az Isten olyannak bizonyul, akibe vetett hit, és az akivel fenntartott bizalmi légkör és kapcsolat, az nem betegséget, hanem egészséget és szabadulást fog hozni. Én azt gondolom, hogy az Isten ilyen. Ahogy én megismertem, én nem félek attól, hogy az Istent minél jobban megismerjem, mert úgy gondolom, hogy nem fog megbetegíteni. Hogy mondjak egy példát erre, van egy probléma, amit kezelni kell. A páciensnek bűntudata van. Hogyan lehet kezelni a bűntudatot? Ha a pszichológiai oldalról közelítek, és semmi bajom a pszichológiával egyébként, tehát mélységesen tisztelem, csak egy jellemző megoldása mondjuk ebben a speciális helyzetben, egy ilyen pszichológiai modell az, hogy meg kell győzni a pacienst, rá kell vezetni arra a beteget, hogy a bűntudatának nincs alapja. Nem kell, hogy bűntudatot érezzen. És bizony, vannak esetek, amikor ez nagyon is helyén való, amikor ezt kell tenni. Nagyon szélsőséges, nagyon beteg helyzetekben is előfordulhat. Én is találkoztam olyan drogfüggő beteggel, aki amikor elmondta az életét, akkor a hajam szála égnek állt, és amikor egy csoportterápián elmondta a gyerekkorát, ami ott kezdett el kemény lenni, hogy a saját nevelőapja erőszakolta meg 8 éves korában, most nem akarok erről többet mondani, tehát ehhez méltó volt a folytatás is. És sokat próbált junkik, öreg heroinisták, akik ott ültek ebben a körben, ökölbe szorult a kezük, és azt mondták, hogy fel tudnák négyelni a papát azért, amit ezzel a lányjal tett. És aztán a lányból lett prostituált, meg lett drogos, meg lett nagyon sok minden, amiért bűntudata volt, és okkal érezhetett mindenféle, nem is tudom, minek érezhette magát. Tehát én az utolsó alávaló senkinek. És bizony ott abban a helyzetben az volt a feladat, hogy meg kellett érteni azt, hogy nem a te hibád. Rátettek egy pályára, amiről nem volt lehetőséged, nem a te döntésed volt, nem volt lehetőséged erről letérni. De önmagában általános értelemben ezt nem lehet azt mondani erre, hogy így kell kezelni minden bűntudat problémát. Mert a bűntudat lehet indokolt is. Létrejöhet valós bűnök miatt is. És ezért a hitnek a megoldása, az igazi, tehát a hiteles hitnek a megoldása, az nem az, hogy tegyük el a bűntudatot, vagy ássuk alá a bűntudatot. Hanem az, hogy mondjuk ki azt, amit a János Evangélium a 3. fejezetének a 16. verse kimond, hogy az Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Vagyis nem azt mondja, hogy nincs okod rá, hogy bűntudatod legyen, hanem azt mondja ki, hogy igen, bűnös vagy, de megváltott bűnös vagy. És ezzel az igazság mind a két oldalát eléje tártam. A pszichológia hatékony abban, ahogyan kezelni tudja a vallási eredetű neurózist. De a hiteles hitről nem tud sokat, és nem tud túl sok érdemit mondani. És befejezésül egy gondolat, ezt is lehetne még nagyon sokáig ragozni, és sokféle módon megközelíteni. Ha keresem azt a különbséget, ami a hiteles hitet, a valódit, a beteg és mérgező hittől megkülönbözteti, akkor egyetlen szóban tudom megragadni ezt a különbséget. Egyetlen érzésben vagy érzelemben, amit úgy neveznek, hogy hála. A hála az az egyetlen emberi érzés, amit nem igen lehet beteg módon érezni. Illetve lehet azt is, de itt most nyilván nem azt a fajta indokolatlan hálát, hanem a valódi hálát képzeljük el. Az az érdekes, hogy a névtelen alkoholisták erre is rájöttek. És például azt szokták mondani, hogy a hála az egyetlen érzés, amire nem lehet inni. Vagy a hála az egyetlen érzés, amire nem lehet drogozni. Mindenre lehet. Örömre, bánatra. Pozitív, negatív érzésekre. Fájdalmat csillapítani, örömteli dolgokat megünnepelni, mindent lehet itallal. A szabadulás felett érzett hála azonban nem vezet a pohárhoz. Ha ennyit jegyeznek meg az egész mai estéből, akkor megérte elmondani. Az a hit, az a gondolat, az Istenhez kapcsolódó gondolat, ami a hálán alapszik, a személyes hálán, az sohasem beteg hit. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit ma tanulunk, így hangzik: ismerd meg a te atyád Istenét, és szolgálj neki tökéletes szívvel és jókedvel. Ez Dávid mondta a fiának, Salamonnak. És tudjátok, hogy hogy vonatkozik ez rátok? Tudjátok, hogy a szüleitek hisznek Istenben. És azt mondja, hogy ismerjétek meg azt az Istent, akiben ők hisznek. És hogy lehet ezt tenni? Hogy faggassátok a szüleiteket, mondjátok, te milyennek ismered az Istent? Te hogyan győződtél meg róla, hogy Isten létezik? Mikor tapasztaltad, hogy Isten meghallgatta az imádságodat? Ezt jelenti ez, hogy ismerd meg a te atyád, vagy mondjam így, a te szüleitek Istenét, és kérdezgessétek őket, ők hogyan jutottak arra a meggyőződésre, hogy Isten létezik? Milyennek ismerték meg őt? Ez nagyon-nagyon sokat fog nektek mondani, ha sokszor kérdezitek ezt a szüleitektől. Én nagyon emlékszem a mi gyerekkorunkra. Az anyukám ugyan egyedül nevelt hármunkat, mi csak az anyukánk hitét ismerhettük meg, de neki tényleg erős és komoly hite volt, és péntek estét szerettük a legjobban az egész héten, mert volt egy ilyen nagy dupla családi ágy, és akkor mi gyerekek oda mentünk anyuka mellé az ágyba, és vártuk, hogy ő sohasem meséket mondott nekünk, hanem a saját életéből, édesanyja, testvére életéből tapasztalatokat, hogy a Jóisten őket hogyan hallgatta meg. Na, egyet közül nektek elmondok, amit ilyen röviden, egyszerűen lehet elmondani. Azt mesélte el egyszer nekünk, hogy ugye a háború az nagyon csúnya dolog, örülhettek, hogy ti nem láttatok. Hát ő a háború idején a

Balaton mellé a rokonaihoz menekült, akkor még két gyerekkel, és hát ott a háború után otthon sütötték a kenyeret kemencébe. Minden héten egyszer sütötte kenyeret, ami egész étre elég. És ott élt velük a bátyja is, ott dolgozott abban a faluban, és a bátyának volt egy katona barátja egy másik városban, 60-ban, aki nagyon sokat segítette őt, ami katona volt a háborúban, és amikor megsütötték a kenyeret, minden héten feladtak neki egy kerek kenyeret csomagban, hogy segítsék őket ezzel. És mesélte édesanyám, hogy egy reggel, mikor kisütötte a kenyeret, nem tudott kimenni a fejéből a gondolat, hogy most ne 60-ba küldje a kenyeret, mint mindig máskor, hanem Budapestre, a Bajor családnak. És nem is gondolt rájuk hetek óta. De akár mit csinált, mindig ez jött a fejébe, hogy most ne 60-ba küldje, hanem a Bajor családnak Budapestre. És akkoriban, tudjátok, nem volt ilyen, hogy telefonon beszélünk minden nap, eltelt egy-két hónap, mire Pesten összefutottak ezzel a családdal, és azt kérdezte ott tőlük az édesanyja, akiknek 5 gyerekük volt, mondd, mi jutott eszedbe, hogy csomagot küldtél nekünk. És tudjátok, Pesten éheztek az emberek legjobban háború után, és mondta, hogy aznap reggel azon gyötrődött az ágyban, hogyha reggel a gyerekek enni kérnek, semmit a világon nem tud adni nekik. Jegyre lehetett kapni kenyeret, azt ők már az összes jegyüket elhasználták, semmi lehetőségük nem volt, hogy valamit szerezzenek. És azt mondja, jött a postás, és egy kerek csomaggal. És ő gondolkozott azon, hogy hát kerek csomag, életében nem látott kerek csomagot. Mi lehet egy kerek csomag? És amikor kinyitotta, a kerek csomag egy nagy kenyér volt. És hálát adott az Istennek. Hát látjátok, a szüleitek sok ilyesmit fognak nektek is elmesélni, ha kérdezgetitek őket, és meg akarjátok ismerni szüleitek Istenét. Kedves gyülekezet, most nyissuk ki Bibliánkat, és olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét. Péter apostol első levele 5. fejezetéből a 8. verset, és a 9. vers első részét. Így olvasom az igét, Péter apostol első levele 5. fejezetéből a 8. verset, és a 9. vers első részét. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kit nyeljen el. Akinek álljatok ellene, erősek lévén a hitben. Azt hiszem, hogy ha ezt a hasonlatot komolyan vennénk, amit az ige használ, hogy a ti ellenségetek, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el, akkor tényleg szívünkre vennénk, hogy nekünk józannak kell, ébernek kell lenni, és vigyázni szüntelenül. De nekem az az érzésem, hogy mi hajlamosak vagyunk erről elfeledkezni. Pedig a mi atyánk, amit Jézus ugye mindennapi imádságnak szánt, mert benne van az, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, tehát minden ma, minden nap imádkozzuk ezeknek a gondolatoknak a szellemében. Tudjuk, hogy ez az imádság így ér véget, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. És úgy őszintén gondoljunk arra, hogy minden nap benne van, hogy így mondjam, ez az elem, ez a kérés az imádságunkban. Számolunk azzal, hogy a mi ellenségünk, mint ordító oroszlán szerte jár, és keresi, hogy kit nyeljen el. És ezért, mikor én reggel elindulok a napra, akkor nekem az imádságomban benne legyen ez a kérés, hogy ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert ugye mi sokan úgy megütköznek rajta, hogy hogy mondott Jézus ilyet, hogy ne vigy minket a kísértésbe, mintha ő vinne a kísértésbe. De gondoljunk arra, hogy az egész imádság úgy kezdődik, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Tehát az ember az Isten vezetése alá helyezi magát. Azt kéri, azzal indul az imádság. És ezzel azt kéri az ember, hogy Isten olyan utakon vezessen, ahol nem kerülünk közel harcba a kísértővel. De folytatódik az imádság, de szabadíts meg a gonosztól, de ha mégis nem kerülhetjük ki a támadását,
hogyha mégis ütközetre kerül sor, akkor pedig a Jóisten szabadítson meg a gonosztól. És nagyon fontos a 9. vers elején ez a kijelentés, hogy akinek álljatok ellene erősek lévén a hitben. Én ma különösen ezt a részletet szeretném az igéből a szívünkbe vésni, akinek álljatok ellent erősek lévén a hitben. És szeretném, ha ma délelőtt ezt tanulnánk, hogy hogy valósulhat meg ez, hogy álljatok ellent erősek lévén a hitben. Mert Istennek korlátlan hatalma van minket megszabadítani. Ugye az evangéliumok mutatják ezt a legszemléletesebben, hiszen azt olvassuk az evangéliumokban, hogy az emberek csodálkozva mondták Jézusról, kicsoda ez, hogy a tisztátalan lelkek is mind engednek néki, és hatalommal parancsol néki. Tehát afelől nem lehet kétségünk, hogy Isten abszolút hatalommal meg tud szabadítani a gonosztól, de azt is tudjuk, hogy tiszteletben tartja a mi választásunkat és akaratunkat, és nélkülünk nem teszi. Tehát az Istennek a tökéletes szabadítása akkor valósulhat meg, ha mi megtanuljuk, hogyan kell ellene állni úgy, hogy erősek vagyunk a hitben. Mert akkor jön az Isten szabadítása. Emlékezzünk Jakab apostol igéjére is, engedelmeskedjetek az Istennek, és álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. De a sorrend ez, hogy engedelmeskedjetek az Istennek, hogy álljatok ellene erősek lévén a hitben, és akkor jön az Istennek a hatalmas szabadítása, és ő kénytelen elfutni tőlünk. És én szeretném, hogyha ezt a tanítását az írásnak, hogy hogy kell ellenállni a gonosznak, erősen állva a hitben, szilárdan a hitben, ezt most Jézustól tanulnánk. Egy kicsit gondolkodjunk közösen Jézus megkísértésének a történetéről. Ne gondoljuk azt, hogy ez Isten tiszteletnek ebben az órájában ki fogjuk meríteni mindazt a tanítást, ami ebben van. Én sokszor gondolom, hogy az írásnak az egyik legmélyebb bizonyságtétele. És mindig szeretném még jobban, még mélyebben megérteni, mert szinte kimeríthetetlen a tanítása ennek a bibliai szakasznak. Máté evangélium a 4. fejezetét keressük meg, és Máté evangélium a 4. fejezetében így olvassuk az első verset. Tehát Máté evangélium a 4. fejezete első versét idézem. Akkor Jézus viteték a lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. Megkérdezem, mit jelent ez az akkor? Ugye, ha csak egy pillantást vetünk az előző fejezetre, közvetlen keresztsége után. És tudjuk, hogy Jézus keresztségekor mi történt. Azt olvassuk az írásban, hogy az ég megnyilatkozott, és égi hang hallatszott, miközben a Szentlélek galamb szimbólumában alászállt rá, és ez az égi hang ezt mondta, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Megkérdezem, óriási tapasztalat ez, hogy az ég megnyílik, és hang hallatszik, és az Isten áldása, az Isten szent lelke alászáll, és hallja, hogy ő az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. És ebből mindjárt jegyezzünk meg egy tanítást. Nehogy azt higgyük, hogy amikor nagyon jó lelki állapotban vagyunk, és amikor a leghatalmasabb tapasztalatot szerezzük Istennel, és mi úgy szeretnénk szinte hátradőlni a székben, hogy most biztonságban vagyunk, most boldogok vagyunk, akkor az ellenség ezt tiszteletben tartja, és egy darabig elkerül bennünket. Sokszor fordított a törvényszerűség, éppen a legnagyobb tapasztalatok után jön, mert ez kihívja a haragját, az ellenállását. Tehát a legcsodálatosabb tapasztalatok után a legjobb lelki állapotban is érvényes, hogy józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek szerte jár, mint ordító oroszlán. Szeretnék erre bibliai példát mondani. Megkérdezem, Illés életében nagy tapasztalat volt a Kármelhegyi eset? Hát tűz szállt alá az égből, Isten az imáját meghallgatta, utána megjött az eső 3,5 év után a könyörgő imájára. Léteznek ennél nagyobb tapasztalatok? És akkor az ördög most azt gondolta, hogy őt meg se közelítheti? Már másnap a Jézabel fenyegetése kapcsán megkísértette őt a csüggedéssel, és meg is tudta kísérteni. Mert kétségbeesve elmenekült a pusztába, ahelyett, hogy a kötelesség teljesítés helyén maradt volna.
Tehát az egyik első tanulság, amit megfigyelhetünk. Aztán azt olvassuk, hogy a Jézus a lélektől vitetett a pusztába. Vagyis ezt más szavakkal így mondhatjuk, nem azt jelenti, hogy a lélek természetfeletti módon elragadta, hanem azt jelenti, hogy a Szent Lélek késztette őt, hogy a pusztába vonuljon. És ott a szolgálatára böjtöléssel és könyörgéssel készüljön fel. Megkérdezem, volt valakinek valaha hatalmasabb szolgálata? És tudjuk, hogy Jézus ekkor kezdte meg ezután, innét a pusztából visszatérve, már a nyilvános szolgálatát folytatta. Jézus tudta, hogy az emberek vakságát, tudta az emberek sötétségét, tudta Sátán hatalmát az emberi lelkek felett, és tudta azt, hogy Sátán mire készül, amikor Jézus a gyűlölt ellensége emberként kiszolgáltatottan Sátán hatalmának látszólag könnyen, legyőzhetően megjelenik védtelenül itt a földön. El tudjuk képzelni azt a gyűlöletet, azt az elszántságot, ami Sátánban volt, hogy most itt a maga birodalmában, és amikor emberként jön, és emberi, megkísérthető emberi természetben, akkor micsoda elszántság és gyűlölet volt benne, hogy Jézus legyőzze. Ezen a háttéren megértjük, hogy a Szentlélek késztette őt, hogy böjtöléssel és könyörgéssel a pusztában, magányban, ahol senki és semmi nem zavarja, készüljön a szolgálatára. És szeretném mindjárt olvasni a második verset is, és mikor 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végre megéhezik. Mit lehet ebből kiolvasni, hogy a 40 nap alatt nem érezte az éhséget? Mi ugyan soha nem böjtöltünk, azt hiszem, nem 40 napig, de még több napig is kérdés, vagy legfeljebb csak olyan dánieli böjt szerint. Ugye valószínű, hogy még azt sem nagyon próbáltuk ki, amit az Eszter és az udvarhölgyei a kritikus helyzetben, hogy 3 nap semmit sem. De ha csak 1 napig böjtöltünk is, én remélem, hogy sokunknak a tapasztalata, hogyha az ember tudja, miért imádkozik, és lélekben komolyan hozzákészül, és elszántság van benne, hogy ezt az időt ő most mindent, amit étkezésre fordítana is, és minden lehetséges időt a magányban, Istennel való könyörgésben tölt, akkor az ember tulajdonképpen egyáltalán nem érzi az éhséget. Teljesen betölti az a könyörgés, az Isten felé vágyakozás, és azt tölti be, hogy a te kegyelmed jobb az életnél, amiért én most esedezem hozzád, az nekem mindennél fontosabb. És Jézus is így volt. Van egy nagyon szép kifejezés, Ellen White írja a Te igéd igazság című Biblia kommentárban, ott a hozzáfűzött megjegyzésben azt írja, hogy Jézus ezt a 40 napot bezárkózva Istennel töltötte a természet csendjében. Olyan megragadó az a kifejezés, bezárkózva Istennel a természet csendjében töltötte, és teljes szívét adta a könyörgésre, hogy Isten erősítse meg, és készítse fel arra az ember feletti küzdelemre, amely rávár. Jézus annak is tudatában volt, hogyha egyetlen egyszer áthágja az Isten szeretet törvényét a kísértések súlya alatt, akkor ő is elvész, és az emberiség megváltása is meghiúsul. Olyan hatalmas volt a tét, hogy Jézus lelkét teljesen betöltötte a könyörgés, és a 40 nap alatt nem érezte az éhséget. Itt csak egy pillanatra megemlítem, hogy a mi hajszolt életünk annyira ellene dolgozik annak, hogy mi úgy Istennel bezárkózva töltsünk időket is. És hogy úgy mondjam, böjtölésre fogjuk magunkat, még akkor is, amikor valami egészen rendkívüli dolog éppen nincsen, mert teljesen érezzük azt, hogy újabb és újabb nagy küzdelmek várnak ránk. És nekünk, hogy így mondjam, lélekben erősnek kell lenni, ellenállni tudni, szilárdan a hitben. Mindig eszembe jut egy főiskolásunk, egy nappal is főiskolás, akit egyszer csak úgy mellékesen kérdeztem tőle, hogy most mit fog csinálni a húsvéti szünetben. Azt mondta, a feleségem beleegyezésével 2 napra elmegyek egy testvérnek az üresen álló otthonába. Hozzájárultak. Azt mondja, mert szeretnék magányban Istennel lenni. Azt mondja, félek, hogy meg ne keményedjék a szívem.
Ezt én soha nem felejtem el ezt a megjegyzését. Félek, hogy meg ne keményedjék a szívem. És szeretném, ha most is úgy bennünk is vágyakozás kellene, én bennem folyamatosan erős vágyakozás van ilyesmire, hogy az ember Istennel bezárkózva töltsön egy időt, hogy az előtte álló újabb és újabb küzdelmekre, még ha most nem is látom is, de fel tudjak készülni, hogy ott aztán ellen tudjunk állni a gonosznak, szilárdan állva a hitben. De azért most képzeljük el azt is, hogyha valakire 40 nap után, amikor nem is érzi egyáltalán az éhséget, de most abba hagyja ezt a könyörgést, felszabadul ezzel a hatalmas lelki küzdelem alól, akkor micsoda erővel tör rá az éhségnek a hatalma. Hát azt hiszem, mindnyájan olvastunk arról, hogy embereket még kannibalizmusba is belevitte az, amikor a csontjaikat égeti az éhségnek a kínja. És valami döbbenetes, hogy Jézus ebben az állapotban, mert most kérem, realizáljuk, hogy nem úgy van, hogy az első kísértés után, mikor kiállt azt, hogy mondta, hogy a kövek változzanak kenyereké, már jöttek is az angyalok a mennyei eledellel. Nem, még a második kísértést, meg a harmadik kísértést is úgy állta ki, hogy közben az éhségnek a kínzása teljes erejével tombolt. Szóval gondoljuk csak végig, hogy Jézus micsoda küzdelmet állt ki életünk. Az írás azt mondja, hogy ő a második Ádám. Jézusnak az volt a hivatása, hogy ahol az első Ádám elbukott, hogy győzelmet szerezzen. És Ellen White hangsúlyozza, hogy ő mennyivel kedvezőtlenebb körülmények között vonult a pusztába, hogy megmérkőzzék a kísértővel. Hogy őt, így írja, az ember természet már 4000 éve gyengült, és Jézus ilyen állapotban vette magára az emberi természetet. Gyengült a erkölcsileg, és minden szempontból. És azt mondja, Jézus ezzel az örökséggel terhelten vállalta a küzdelmet Sátánnal a pusztában. És egy ilyen kínzó éhség nyomán. Ugye, amikor azt olvastuk az írásban, hogy azért ment a pusztába, hogy ott megkísértessék az ördögtől, Jézus nem azért ment, mert kereste ezt, hanem azt fejezi ki, hogy Isten tudta és Isten megengedte, hogy az első hatalmas mérkőzés közte is az ellenség között így zajlódjék le. Ez nem fizikai párbaj volt, de valami hihetetlen, számunkra felfoghatatlanul súlyos küzdelem, hogy egy ember, Isten fia, akinek volna hatalma és volna lehetősége, szabad lenne az isteni hatalmát használni, és kilépni ebből a helyzetből akármelyik percbe, ő tudatosan megüresíti magát, megalázza magát, isteni hatalmát nem használja, emberi szinten marad, de ugyanakkor az emberi természetében ott van az, hogy önmagának vágyna kezdett kedveskedni, és ott van az, hogy éppen a könyörgése után tört rá az ellenség, amikor kínozza kimondhatatlanul az éhségnek a hatalma. És egy ennyire kedvezőtlen szituációban ellenállni a gonosznak és erősnek lenni a hitben, hát ennek a példája Jézus Krisztus. És rengeteget tanulhatunk az ő megkísértésének a történetéből, és nézzük tovább, hogy is zajlott ez. Hozzá megy a kísértő, és azt mondja, ha Isten fia vagy, mondd, hogy a kövek változzanak kenyeressé. Feltételezhetjük, és ez egy teljesen logikus feltételezés, hogy Sátán nem nyíltan a saját lényében ment oda Jézushoz, hanem ahogy olvassuk az Új Szövetségben, a Korintusiakhoz írt levélben, hogy Sátán szereti átváltoztatni magát világosság angyalává. Csak erre gondolhatunk, hogy álcázta, hogy ő kicsoda, és világosság angyalaként jelent meg. De egy dologgal elárulta magát. Bizonyára úgy jelent meg, mint egy jótét mennyei angyal, aki most a Jézus hosszú bőtje után a menny áldását és a menny szavát hozza. De ez a kezdet, ha Isten fia vagy, nem tudta megtagadni a lényét. Ennyire ügyesen megjátszani nem tudta magát. Ugye, hogy mondja Madács az ember tragédiájában, nem adhatok más, csak mi a lényegem. Ez történt itt.
És valakinek visszacseng a fülébe, hogy az első embert hogy szólította meg? Csak ugyan, azt mondta az Isten. És itt én mindenkinek a figyelmét szeretném felhívni, hogy rendkívül fontos számunkra Jézus hegyi beszédében ez az ige. A ti beszédetek legyen igen, igen, vagy nem, nem, és ami azon kívül van, vagyis ami a kettőt keveri, az a gonosztól van. Az Isten igéjen bennünket megtanít egyenesen gondolkodni, igen nemben gondolkodni, és egyenesen beszélni, igen nemben gondolkodni, dönteni és cselekedni. És ha bármikor olyan beszédet hallunk, amely nem egyenes, amely nem nyilegyenesen igen vagy nem, hanem így kever, és azt mondja, csak ugyan, ha, és a végén te azt se tudod, hol vagy, mikor ezt meghallgatod, akkor biztos lehetsz, ha akármilyen köntösben jelenik meg, de az maga az ellenség. Mert amikor nem tudja megtagadni magát, és embereket is késztethet arra, hogy ember így beszéljen, csak ugyan, ha, és keveri az igent és a nemet. Az ilyenfajta érvelés, az ilyenfajta beszéd, még ha nem is mondjuk, hogy az ember egy gonosz vagy elvetemült, de az biztos lehetünk, hogy most nem a mennynek a befolyása alatt áll, hanem a másik léleknek a befolyása alatt áll. És az ilyen beszédnél legyünk rendkívül óvatosak. Rendkívül óvatosak van, mert Jézus azt mondta, ami nem egyenesen ellenőrizhető, követhető, igen-nem beszéd, ott ami azon kívül van, az a gonosztól van. És figyeljük meg, hogy Jézus mire kísérti? Mondd, hogy a kövek változzanak kenyereké. Ebben nézzük meg, kettős kísértés volt. Egyrészt az a kísértés volt benne, az önérzetnek a kísértése. Próbáljuk elképzelni, hogy Jézusnak milyen lehetett ezt hallgatni. Most hangzott az égi szózat. Jézus tudja, hogy kicsoda. Sátán is tudja, hogy kicsoda. És akkor arszátlan azt mondja, ha Isten fia vagy, bizonyíts nekem azzal, hogy a teremtő hatalmadat érvényesíted. A másik pedig, gondoljuk meg, hogy micsoda ingerlés ez, mikor marja, pusztítóan marja az éjség, és egyetlen akarati mozdulatába kerülne, hogy kenyeret vegyen magához. De Jézus milyen magatartást tanúsított? Erős volt a hitben. Ellenállt a gonosznak, és erős volt a hitben. Ő tudta azt, hogy az az Isten, akihez könyörgött, az az Isten, akit ő megtalált az imádságában, az nem fogja őt éhen halni, hagyni és elpusztulni. Az az Isten tudja, hogy itt megtámadta a gonosz, és tudja, hogy az Isten meg fogja tartani az életét, és ki fogja szabadítani ebből a helyzetből, és nem fog olyan eszközzel kitörni ebből a helyzetből, ami nem az Isten útja. Mert ő azzal az elszánással jött a világra, hogy megüresíti magát az isteni formától, megalázza magát. Ő az isteni hatalmát nem veszi igénybe azért, hogy kimenekítse magát a nehéz helyzetekből. Őrítő kísértés volt. És nézzük meg, a Jézusnak az első, amit tőle tanulhatunk, nem követi el azt a hibát, amit Éva és Ádám, nem áll szóba a kísértővel. Nehogy eltévedjünk, hogy amikor azt mondja, hogy meg van írva, akkor nehogy azt higgyük, hogy ezt Jézus a kísértőnek mondta. Hát Jézus nem volt olyan naív, hogy a kísértőnek érvényen az írással, hát mit érdekli Sátánt, hogy mi van megírva? Ő az ellen lázad és tiltakozik. Én nekem az az érzés, hogy sokszor hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ezt ő Sátánnak mondta, hogy meg van írva. De hogy Sátánnak mondta? Hát Sátánt ő nem akarja az igével győzködni, annál sokkal jobban ismeri. Saját magának mondta. Ez így volt erős a hitben. Így kapaszkodott meg a hitben. Saját magának mondta, meg van írva. És akinek a lelke tele van az Isten igéjével, annak a Szentlélek a kellő pillanatban eszébe juttatja pontosan azt az igét, ami odaillik. Azt a megvan írva igét, ami most a kísértéssel szemben megerősíti. És Jézus ezt az igét mondja. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik.
Testvérem, óriási erő van ebben az igében. Ez azt jelenti, bármilyen testi vágy, gyengeség, hatalom fölé tudsz emelkedni, ha élsz az Isten igéjével, ha az Isten igéjében megkapaszkodsz, ha azt mondod, hogy én az Isten igéje igazságától nem térek el egy jottányira sem, és én mindig innét ez az iránytűm, és innét indulok ki, hogy megvan írva, és az Isten igéje ezt mondja, akkor nincs az a szörnyű kísértés, amiben az ellenség téged le tud gyűrni. Bármilyen testi kívánság legyűrhető. Csak megemlítem, hogy egyszer valaki a Sola Scriptura főiskolán történt, hogy mikor a Jézus testé létele volt a téma, és ugye én elmondtam, hogy Jézus mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, akkor valaki jelentkezik, és azt mondja, hogy na hát azért mégsem. Azt mondja, hát tudtommal Jézus nem dohányzott. Azt mondja, én próbálom küzdeni ezzel, pokoli nehéz, őrült nehéz, és én is sok embertől hallottam. És azt mondja, hát azért Jézusnak ezzel mégse kellett megküzdeni. Akkor én csak ennyit kérdeztem tőle. Szerinted lehet-e a dohányzás utáni vágy annyira erős, vagy annál erősebb, mint valakire 40 nap után rátör az éhség is? Iszonyatosan kíván, és egy akarati mozdulatába kerülne, hogy kenyeret teremtsen, és az éhségét csillapítsa. Az ember szinte egy föltette a kezét, azt mondja, rendben van, értettem. Tehát nem szó szerint ugyanazokban, amiben mi emberek, de ugyanolyan típusú kísértésekben, és a lehető legkedvezőtlenebb körülmények között. És ezt, hogy az ember az Isten igéjével, ha él, mindent le tud győzni, az igében olyan hatalom rejlik, csak épp akkor az idéződjenek az emlékezetébe, és megkapaszkodjon benne. Egy kis gyakorlati példát mondok nektek. Ez a gyakorlati példát egy fiatal embertől hallottam, ugye hát a mi gyülekezeti ifjúságunknak óriási megpróbáltatása volt a katonaság, amikor ugye kötelező sorkatonaság volt, és hát az egyik nagy problémájuk az étkezés, a másik a szombat megünneplése, és hát ez a fiatal ember mondta nekem, hogy hát ugye nem kényeztették őket a koszttal a katonaságnál, és hát ugye persze disznózsírral főztek, és hát szóval olyan ételt találni, amit éppen meg lehet tenni, nem volt egyszerű. És mondta, hogy egyik nap egész nap kúsztak hidegben, mindenben, rettenetesen fizikailag elfáradtak, és este olyan vacsora volt, hogy azt nem lehetett megint megenni. Azt mondja, rettenetes, kimerülten és éhesen lefeküdt, és gondolta, na majd a reggeli. Lesz valami fekete kávé, vagy rántott leves, de rántott leves az már nem volt jó, de valami ilyen kávéfélébe reménykedett. Meg kenyérben, és azt mondja, erre föl reggelire volt vastag, disznózsíros, mákos tészta. Azt mondja, már bennállt a sorba, amikor megtudta, hogy ez a reggeli. És azt mondja, hihetetlen, hogy micsoda éhséget érzett, és azt mondja, abban a pillanatban eszébe jutott egy ige. De egy másodperc alatt ez az ige, hogy van nekem eledelem, amit ti nem tudtok, hogy annak akaratát cselekedjem, aki engem elküldött. Azt mondja, abban a pillanatban nehézség nélkül kiálltam a sorból, vidám voltam, és nem voltam éhes. Szóval értitek, erre mondom azt, hogy Jóisten képes arra, hogyha mi az igéje nem csak a Bibliában van, hanem már az emlékezetünkben van, és fölraktározódtak bennünk az igék, akkor neked pont azt az igét juttassa eszedbe, ami neked olyan erőt ad, hogy ellen tudsz állni a gonosznak, és nem csak kenyérrel él az ember. A legerősebb testi kívánság legyőzhető az Isten igéjébe való megkapaszkodással. Erre adott Jézus példát. És nézzük tovább. Így olvassuk a következő versben. Ekkor vitte őt az ördög a szent városba, és oda helyezte a templom tetejére. És mondta neki, ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert megvan írva, az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Ne felejtsük el, Jézus még mindig kínozza az éhség. És figyeljük meg, hogy mennyire kiszolgáltatott sátánnak testileg,
egyszerűen fogja vinni. Gondoltuk, hogy nem volt Jézusnak vágya, hogy a templom ormára menjen, de fizikailag fölé tudott kerekedni emberi mi voltában a sátán. Mint ahogy fölénk is fölénk tud kerekedni fizikailag, betegségbe tud taszítani, vagy olyan körülménybe tud vinni, amit a világért nem kívánnánk magunknak. Mert fizikailag fölénk tud kerekedni. De emlékezzünk a bibliai képre, sátán a sarkunkba belemarhat, de a fejünkre nem tud taposni, ha mi erősek vagyunk a hitben, és ellenállunk néki. Attól nem vagyunk védve, hogy a sarkunkba nem marjon bele, fizikailag hatalmat tud venni rajtunk, de a fejünkre nem tud taposni, ha szilárdan a hitben ellenállunk neki. Tehát képes volt arra, hogy Jézust fölvigye a templom ormára, és akkor nézzük meg ezt az eszméletlen cinizmusát. Azt, mintha azt mondta volna Jézusnak, na, azt már nem hiszem el, hogy a szó szoros értelmében Isten fia vagy, mert a teremtő hatalmadat nem bizonyítottad, nem mondtad a köveknek. Na, akkor lássuk, hogy egy másik értelemben Isten fia vagy-e, úgy, mint egy hívő ember, hiszel-e annyira az Istenben, hogy lemered vetni magadat innét a templom ormáról, és hiszel-e az Isten igéjének? Annyira hittél az előbb, azt mondtad, hogy az Isten igéjével él az ember. Hát akkor most éljél az Istennek azzal az igéjével, hogy ő angyalainak parancsolt felőled, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Látjuk ezt az ördögi logikát? Van ebben logika? Nincsen ez logika hiány. Azt mondja, hát te azt mondod, hogy az ember él az Isten igével. Tessék, éljél az Isten igével. Nem vagy Isten fia szó szerint, lássuk, mint hívő ember, Isten fia vagy-e. Hiszel-e az Istenben? És nézzük meg, hogy mi volt ebben az őrült kísértés. Jézusnak gondoljuk el, az éhségen kívül milyen szenvedés volt szinte a sátán leheletét érezni. Azért a sátánét, akiben nincs igazság, aki a megtestesült gonoszság, Jézus tiszta lényének milyen undorító, visszataszító, borzalmas lehetett sátán közelsége. És ott van fizikailag a markában. Mennyire kívánhatta volna egy huszárvágással kiszabadítani magát sátánnak ebből a megalázó fogságából. És mennyire ott van az önérzetnek a kísértése is megint, hogy ott gúnyolódik vele. És ebből kilépni. De Jézus nem tette. És milyen igét mond most? Megint mondom, nem sátánnak mondja. Jézus nem akarja sátánt az igével meggyőzni, hanem magának mondja, viszont megvan írva. Ezt így mondhatnánk, az is megvan írva. Ne kísérd az Urat, a te Istenedet. És mielőtt megint arra mutatnék rá, hogy ez pontosan az az ige volt, ugye benne van a Szentírásban, Jézus onnét vette, és megint példa arra, hogy egy hatalmas tárház az ige, hogy pont a kellő ige szólaljon meg bennünk a kellő pillanatban, de mielőtt erre mutatnék, hogy pont erre, ezzel az igére volt szükségre Jézusnak erősítésül, szeretnék arra rámutatni, hogy sátán szeret bibliai igékkel is megkeverni minket. A közelmúltban annyi ilyen szomorú vitát hallottam, hogy egyik ezzel a bibliai példával példálózik, a másik amazzal a bibliai példálózik. Az egyik ezt az igét igézi, a másik azt az igét. És hogyha te nem alkalmazod ugyanazt a módszert, amit Jézus mondott, az is megvan írva. Ezért kell a teljes írást ismerni. Nincs a teljes írás az elmédben, a szívedben. És azonnal tudod látni, hogy itt az ellenség forgatja a dolgokat, mert az is megvan írva. És neked egybe kell nézned a teljes írás tanúságtételét. Akkor sátán meg tud zavarni. Ezért mondja az ige azt, hogy Istennek beszéde lakozzék bennetek gazdagon. Mindenestől. És ezért mondta Jézus, hogy mondta, figyeljünk csak még egy szóra az előbbi igében, amit idézett, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely a szájából származik. Mert ha te minden igével élsz, és azokhoz neked a megértésnek az élménye kapcsolódik, és állandóan élő bibliatanulmányozásban vagy,
akkor az ellenség ezzel a módszerrel se tud megkeverni, hogy rájátszva te szíved kívánságaira lecsöveli a figyelmedet ennél vagy annál az igénél, és beállítja egy olyan összefüggésbe, hogy te csak ebből a nézőszögből, csak erre tapadva a tekintetedet nézed, és ne nézed, hogy hogy van az az ige a teljes írásnak az összefüggésében. Jézus nem tudta Sátán így sem megkeverni, mert ő Isten minden igéjével élt. Mert ő tudta azt mondani, de az is megvan írva, és ebben a szöveg összefüggésben ez a dolog teljesen más. És ugye Jézus azt is nagyon észrevette, hogy Sátán még valamit kihagyott, még abból az igéből is kihagyott. Mert kihagyta azt, hogy minden utadon. Ami azt jelenti, ami a te utad, amin az Isten vezet, ahogy az Isten rendelt, azon meg fog őrizni. És amikor Jézus azt mondta, ne kísérsd a te urat, a te Istenedet, akkor ez tulajdonképpen azt jelenti, ne tedd próbára az Istent, hogy a magad választotta úton is segítségül hívhatod, és a magad választotta úton is meg fog őrizni. Mert ha te a saját kívánságaidat követed, és elindulsz egy magad választotta úton, akkor ott ne, hiába teszed próbára az Istent, hogy ott is meg fog áldani, ott is meg fog szabadítani, meg fog menteni a következményektől, nem fogja tenni. Mert hogy szól az írás? 81. Zsoltár. Ha maguk választotta utat, azt mondja, hagytam őket, hogy járjanak az ő szívük szerénysége szerint. Ott hagytam őket, hogy járjanak az ő szívük keménysége szerint. És a másik helyen azt mondja, amit vet az ember, azt aratja is. Ha én a magam választotta úton indulok el, még ha igazolom is azt kiragadott bibliai igékkel, és nem nézem a teljes írást, ne próbáljam ott próbára tenni az Isten, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet, hogy ott meg fog menteni a gonosztól. Azt írja Ellen White, hogy az ellenség bűvölő hatalma alá kerülök, hogyha letérek az Isten útjáról. Ezért félelmetesek nekem ilyen igéket hallani, hogy hát el lehet menni egy darabig egy rossz úton, majd megállunk, hogyha már ott már véscsengő szól. Az ember nem számol a Sátán bűvölő hatalmával. Hát ott már sodrás van, az már nem olyan egyszerű dolog. Az írás azt mondja, egyetlen védelem van, ha nem lépsz a területére. Nem lépsz a területére. Mint ahogy Jézus nem lépett le arról az útról, amit Isten kijelölt neki. Isten nem hatalmazta fel őt semmiféle vakmerőségre, hogy ott tegye próbára az Isten hatalmát. Ő nem a vakmerőség kísértésének nem engedelmeskedett. Mert a vakmerőség az az Istennek a kísértése. Elindulni olyan úton, amelynek az elején az Isten igéjének a sorompója van. Arra nem szabad menni, mert a Sátán bűvölő hatalmának a hatása alá kerülsz. És így ellenállni a Sátánnak csak úgy lehet, ha az ember erős a hitben, és csak akkor van isteni védelem alatt. És nézzük tovább a történetet. A harmadik kísértésről ezt olvassuk. És ismét vitte ajta az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét. És mondta néki, mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. Ne felejtsük el, Jézus még mindig szenved, kegyetlenül szenved az éhségtől, testileg a lehető leggyengébb, és ezt is láthatjuk, egyrészt Sátán a nagy tapasztalatok után támad meg, mikor biztonságban érzed magad, és ami ezt kihívja a haragját, de másrészt a testi gyengeségedet is kihasználja. Betegségben, nehéz megpróbáló körülmények között támad meg, hogy elcsüggedj vagy lázadj az Isten ellen. És a testi gyengeségeket használja ki, hogy kísértsen. Másrészt pedig látjuk, hogy még mindig van fizikailag hatalma van Jézus felett, megteheti, hogy elviszi őt. Gondoljuk, hogy Jézusnak semmi vágya nem volt, de Sátán meg fizikailag hatalmába, fogságába tudta keríteni, hogy fölvigye őt egy magas hegyre. És ott megmutatta a világ minden országait és azok dicsőségét. Megüti a fülünket ez a kifejezés, hogy azok dicsőségét? És kérdezek tőletek valamit, Sátán a dicsőségükre terelte a figyelmet, és ezeket mutogatta Jézusnak. De megkérdezem, Jézus is azzal a szemmel látta, amivel Sátán mutogatta neki, meg amivel próbálta beállítani? Szerintem Jézus nem a dicsőségüket látta, a nyomorukat látta.
És látjátok, ilyen a kétféle szemüveg. És Sátán szemüveget akar ránk tenni, hogy elkápráztasson a világ dicsősége. Menj egy, és itt is, ennek is van logikai összefüggése az előző dologgal. Jézus nem tudta megkísérteni azzal, ugye, mert az ige úgy szólja, angyalainak parancsa, hogy megőrizzenek minden utadon, azon az úton, amely az Isten kijelölt útja, ugye? Itt nem tudta Jézust becsapni, mert Jézus nem vállalkozott a vakmerőségre, az Isten kísértésre, hogy levesse magát a templom ormáról. Tudta, hogy ez nem az Isten útja. Erre az Isten nem hatalmazta föl. Erre az Isten lelke nem készteti. De most egy érzékenyebb módon kísérti meg, hogy arról az útról letérjen, hogy a szenvedések útján váltsa meg az emberiséget. Hogy kikerülje a szenvedést. Ellen White olyan szemléletesen írja le a Jézus élete című könyvben, azt mondta Jézusnak, hát minek kell neked szenvedést viselni? Nézd, kössünk egy tisztességes alkut. Ugye Sátán tisztességes alkunak nevezi. Én félreállok. Én ezt nékem adatot is annak adom, akinek akarom. Persze ebbe is benne volt a hazugsága, mert az igaz volt, hogy a történelmet sikerült a maga hatalma alá vonni, hiszen Jézus is azt mondta, jön a világ fejedelme, ez tényszerűen sikerült neki hatalmat szerezni a történelem irányítása felett. A Római Birodalom idején Sátán volt a történelem ura, de az már nem volt igaz, hogy adatott neki, hogy az Isten valaha is a hatalma alá adta volna, hanem ez egy bitorolt hatalom volt. És azt mondta, ez volt az úgynevezett tisztességes alkú, nézd, én félreállok, én ugyan mindent megmozgathatok ellened, de én félreállok, nem akadályozom a munkádat. Gyógyítsd az embereket, áldjad őket, tanítsd őket, nem állok az utadba, csak egyszer tennek, hogy lenyúlva imádsz engem. Nem félelmetes? És nem ugyanezzel él Sátán. Megmutatja nekünk sokszor a világ dicsőségét. Megmutatja az evilági előnyüket. Azokat elénk állítja, és azt mondja, hát nézd meg, ez a tiéd lehet. Csak egyetlen egy kicsi kompromisszumot tegyél. Csak egyetlen egy pici kompromisszum. Csak egyszer tedd meg, csak egy pillanat az egész. És akkor tiéd mindez a dicsőség. És testvérem, ezek a tipikus sátáni megközelítések. Csak egy kicsi engedményt tegyél. Hát az annyira semmi. Hát az nem veszélyes. És akkor nézd meg az előnyüket, amit ezzel szerzel. És Jézust most sem lehetett megkísérteni. És nézzük meg, hogy ezúttal már Jézus nem csak annyit mond, hogy meg van írva, hanem azt mondja, távozz tőlem, Sátán. Most már nem csak ellenállni tud a kísértőnek, hanem parancsol a kísértőnek. Isteni hatalmával parancsol. És arra az hihetetlen cinizmusra és aljasságra, hogy Sátán a teremtőjét arra kéri, hogy őt a teremtményt leborulva imádja, csak egyszer tegye meg. És ennek fejébe ő félreáll az útból, és Jézus földi küldetésében semmiféle nehézséget nem támaszt. Erre Jézus úgy válaszol, hogy most már az isteni hatalommal parancsol neki, hogy megtudja, hogy Isten fia, távozz tőlem, Sátán, és azt mondja, megvan írva, csak az Urat, a te Istenedet imád, és néki szolgálj. És én úgy gondolom, hogy Jézus nem csak arra utalt, hogy az atyát, ő csak az atyát tiszteli, hanem azt, hogy ő maga Isten, és Sátánnak kéne őt imádni. És ilyen nincs, hogy megfordul a rend, és a Teremtő imádja a teremtményt. Távozz tőlem, Sátán. Megvan írva, nem azt mondja, hogy tedd, tudja, hogy Sátán örök lázadás, csak a tényre mutat rá. Minden teremtménynek az Urat, az ő Istenét kell imádni. És nem fordított a sorrend. És ez egy hihetetlen, csodálatos győzelem, és tudjuk, hogy mi a vége. Azt olvassuk, hogy elhagyta őt Sátán egy időre. És ebben is óriási tanulság van. Az egyrészt az, hogy ez a fényes, hatalmas győzelem, azt jelenti, hogy Sátán egy ideig nem tud. Ő hozzá közvetlenül nem tud hozzáférni. Látja, hogy Jézus bevehetetlen vár számára. De csak egy időre hagyta el,
De nem ugyanezzel próbálkozik, hogy Jézus szemtől szembe legyőz. Ezzel nem próbálkozik többet. Tudomásul vette, hogy Jézus egy bevehetetlen vár. Hanem mintha azt mondta volna, nem álltál rá az alkura? Jó, akkor a világ minden erejét fölvonultatom ellened. Szenvedés teljessé teszem az életedet, és támadlak, ahogy csak tudlak. De megkérdezem, nem ez a jobb? Nem ez a jobb, hogy az ember sarkát marja, de a fejére nem tud taposni? És minket nem enged Isten kitenni olyan emberi erőt meghaladó szenvedéseknek, mert az is megvan írva, hogy Isten nem hagy titeket feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetitek, és a megpróbáltatással együtt a kimenekedést is megadja. Testvérem, nehogy megijedjünk, a mi küzdelmünk nem lesz olyan súlyos, mint Jézusé, meg se közelíti. Azt mondja az ige, hogy Isten megindul a mi erőtelenségünkön. Azt mondja, hogy ő tudja, hogy mi pára vagyunk. Ő tudja, hogy a leheletek könnyen megepednek, amelyeket ő teremtett. És azt mondja, ezért ő korlátot állít Sátánnak. Nem hagy, nem enged. Itt szilárd korlát van az ellenségnek. Feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetjük, és a megpróbáltatással együtt a kimenekedést is megadja. Tehát nekünk nem kell félni, hogy a sátános arkunkat annyira marja, hogy halálra mar. Nem tudja megcsinálni. Az a lényeg, hogy a fejünkre ne taposhatjon, hogy a lelki világunk bevehetetlen vár legyen neki. És akkor támadhat akár, mivel csak ezek között a korlátok között teheti, amit az Isten állított. És az Isten megmutatja a kimenekedést. És legszebb a vége, hogy ekkor angyalok jöttek és szolgáltak Jézusnak. Hát megkérdezem, ő nem mentette ki magát a sátán támadásából, hogy vakmerően kitörjön ebből, és próbára tegye az Istent, és nem érvényesítette az isteni hatalmát. De utána a démonnak a közelsége helyett, a démonokkal való harc helyett mi jött az angyalok társasága, a mennynek a közelsége. És testvérém, ezt is megjegyezhetjük, ha mi kiállunk egy kísértést, és abban szilárdan megkapaszkodunk az Istenben, utána az angyalok társasága jön. Az Isten körül fog venni a vigasztaló szent lelkével, a szeretetével, a kegyelmével, a hatalmával, a békességével. Abba a légkörbe emel minket, ami az Isten jelenléte, ahol igazság, békesség, honol és szent lélek által öröm. Említettem ugye, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy ki fogjuk meríteni az összes tanulságát Jézus megkísértése történetének, ez csak egy kis ízelítő volt. De szeretném még egyszer lelkünkbe vésni az igét. Azt olvastuk, hogy a ti ellenségetek, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el, akinek álljatok ellene erősek lévén a hitben. És ezt kell megtanulnunk. Álljatok ellene erősek lévén a hitben. Jézus megkísértésének a története fölvonultatja előttünk, hányféle módszere, eszköze, csapdája van. De ha mi erősek vagyunk a hitben, és magunkat erősítjük azzal, hogy megvan írva, és azzal, hogy az is megvan írva, akkor végül az Isten fog, mi nem tehetjük meg, de az Isten fog jönni, és parancsol, hogy távozzon az ellenség, és egy időre hagyjon békét, és jönnek az angyalok, és szolgálnak nékünk. Az Isten nem hagy feletté megpróbáltatni, mint elviselhetjük. Én szívemből kívánom, hogy mindnyájan reménységet, erőt merítsünk Jézus megkísértésének a történetéből, és emeljük fel a fejünket, és ne féljünk a végidő összes megpróbáltatásától sem. Ha mi azokat a törvényszerűségeket követjük, amelyeket itt Jézus példája mutat, és ha mi mindig magunkat erősítjük ezzel, hogy megvan írva, és nem lépünk az ellenség területére, akkor csak a sarkunkat marhatja, de az se határtalanul, mert Isten gátat vet ennek. Nem hagy feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetjük, és tudja, hogy mikor küldje az angyalokat, hogy szolgáljanak nékünk. És mikor kényszeríti Sátánt, hogy most hagyj békét egy időre. És amikor az Isten felvirágoztatja az életünket, és felvirágoztatja az ő művét. És a Jóisten adja, hogy ezek az ígék mindannyiunk bátorítására és áldására szolgáljanak.

Szeretettel köszöntelek benneteket, és örülök, hogy ismét itt lehetek köztetek. És először is a gyerekek figyelmét kérném, ahogy máskor is. Mondok egy szót, és szeretném, hogyha gondolkoznátok róla, mi jut eszetekbe róla? Engedelmesség. Mi jut eszetekbe róla? Mit jelent? Könnyű vagy nehéz engedelmeskedni? Mondjad bátran. Nehéz. Nagyon bölcset mondtál, nehéz engedelmeskedni. Nektek sikerül-e engedelmeskedni? Van-e, amikor sikerül, vagy van-e, amikor nem? Ugye ezek a felnőtteknek is érdekes kérdések, nem csak nektek. Tudtok-e a Bibliából olyan példákat mondani arra, hogy valaki engedelmes volt? Gondolkozzatok bibliai történeteken, biztosan eszetekbe jut olyan személy, aki engedelmes volt. Én felírtam magamnak gyorsan így ide olyan 6-7-et. Mondjatok 1-2-t. Segíthetnek a felnőttek is. Például Sámuel, és ő ráadásul kisgyermekként volt engedelmes. Igen. József. Tudtok-e még? Bátran. Jób. Igen. Jézus, igen. Emlékezzetek, amikor Ábrahámnak szólt az Isten, hogy induljon el. Mondta, hogy de hát olyan messzire, olyan hosszú útra, nem mondta, igaz? De hát hagyjam itt a családomat? Nem mondott semmit, hanem amikor Isten azt mondta neki, hogy indulj el, akkor ő elindult, engedelmes volt. De emlékezhettek Mózes szüleire is, hogy a fáraó parancsa ellenére voltak engedelmesek. És megmaradt a kisbabájuk Mózes. Nem fogadtak szót a fáraónak, de szót fogadtak Istennek. És sok-sok más szemét még sorolhatnánk, ugye Dánielt is, aki még az oroszlánok vermébe is beledobva, azért, mert Istennek volt engedelmes, nem az embereknek. Tudtok-e olyat, aki nem volt engedelmes? Tudtok-e olyan személyeket? Egészen a Biblia első lapjain már is ott van. Kain. Bizony. Kain. Sámson. Bizony. Jónás. Aztán Jákobnak a testvére. Ézsa, ugye? Ő sem volt engedelmes. Mert eszünkbe juthat Sodoma a Gomora összes lakója. Igaz? Tehát nagyon sok olyan emberről beszámol a Biblia, akik nem voltak engedelmesek az Istennek. Mit gondoltok, gyerekek, vajon mi jobb az embernek, ha engedelmes, vagy hogyha nem? Látva ezeket a bibliai történeteket is, vajon mi a jobb? Melyik? Ha engedelmes, ugye az a jobb. Bizony, ez a jobb. Most egy nagyon-nagyon szép igét fogok felolvasni, most már a felnőtteknek is. Olyat, amit azt hiszem mindannyian ismerünk, sőt, fejből is biztosan tudunk, de amit mégsem tudunk kimeríteni, amin mégis sokat kell gondolkoznunk. Ez lesz ma az alapigénk, Zsidókhoz írt levél 5. fejezetében a 8. verset fogom olvasni. Tehát Zsidókhoz írt levél 5. fejezetében a 8. verset fogom olvasni. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. Ugye kiről is van szó? Elhangzott az ő neve is. Jézusról van szó. És bár Isten fia, azt mondja itt az ige, hogy megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. Nagyon rövid ige, mégis mennyi minden mondani valója van. Azt mondja nekünk, hogy ugye engedelmességet tanult Jézus, viszont azt is mondja, hogy hogyan tanulta az engedelmességet, nem úgy született, hogy ő engedelmes volt, tanulta, de azt is elmondja, hogy hogyan, mi által. Azt mondja itt az ige, hogy amiket szenvedett, azokból tanult engedelmességet.
Ha átgondoljuk, ha gondolkozunk Jézus életéről, átgondoljuk, hogy hogyan élt, akkor mire juthatunk, mi okozott szenvedést az ő számára, mi minden. Ugye kezdve a kisgyerekkorától bizony a testvérei nem vették jó néven, hogy ő jó volt. Nyilván, hogy azokkal szeretnek a gyerekek barátkozni, akik hasonlóan rosszaságokat követnek el, mert az könnyebb, mint hogy mindig jónak lenni. Igaz, ahogy el is hangzott, könnyebb nem engedelmeskedni, mint engedelmeskedni. Jézust bántották, gúnyolták azért, amilyen volt. Aztán szegények voltak, ami bizony nehezítette az életüket, hiszen nagyon sokat kellett küzdeni a megélhetésért. Az édesapja is reggeltől estig dolgozott ahhoz, hogy el tudja látni a családot. Aztán ugye a különös születési körülményei miatt is gúnyolták, hiszen először lett meg a kisbaba, utána lett a házasság. Hogy is volt ez? Az emberek nem értették, hogy ő Isten fia, ő hiába tudta, a család hiába tudta, ezért az emberek gúnyolták őt. Nem értették meg. De nézzük ennek az ige szakasznak az előző versét is, a 7. verset. Így olvasom a 7. verset a zsidókhoz írt levélből. Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Nagyon-nagyon jelentőségteljes ez az ige, és mit mond itt nekünk? Hogyan küzdött Jézus? Azt mondja, hogy könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Mi okozott tehát még szenvedést neki? Itt a halált említi az ige. Mi volt Jézus küldetése? Mit jelentett az ő életében a halál? Ugye a Szentírás kétféle halálról beszél. Vajon itt melyik halálról van szó? Kétféle halálról beszél a Szentírás, az első, amikor alszunk és várakozunk a feltámadásra. De a második halál a Biblia szerint az az örök életnek az elvesztése, az az Istentől való elszakadásnak az átélése, megélése. Jézus, amikor ide született erre a világra, mi volt a küldetése? Hogy mit szenvedjen el? Hogy minket megválthasson, hogy a második halálnak, a kárhozat halálának a szenvedését szenvedje el. Ez volt a küldetése. Ő egész életében tudta, hogy ezt kell elszenvednie. Vagyis, hogy az egész világ bűne rászakad. Mert mi akkor szabadulhatunk meg a második halál állapotától, az Istentől való teljes elszakadás állapotától, hogyha ő ezt átéli, helyettünk éli át. És Jézus halála ez a halál volt. És Jézus ettől a haláltól várta a szabadulást az Istentől, és ez egész életében egy hatalmas szenvedést jelentett számára, hiszen mindannyiunk bűnének a terhe ott volt a vállán, folyamatosan ott volt a vállán. Ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. Ő mindezekből az engedelmességre jutott. Ő a mennyben már eldöntötte, hogy engedelmes lesz. És itt a földön is mindenféle kísértés és ellenségeskedés ellenére engedelmes volt. És szeretném, hogyha a mai alkalommal megnéznénk egy emberi példát is. Nyissuk ki Jónás könyvét, és a 3. fejezet elejét fogjuk olvasni. Jónás könyve az én Bibliámban a 864. oldalon található, és a 3. fejezethez lapozzunk.
És így olvasom, kivonatosan. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz. Kelj fel, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és hirdesd néki azt a beszédet, amit én parancsolok néked. És felkelt Jónás, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Micsoda engedelmesség, nem? Ugye említette is Bea, hogy Jónás is engedelmes volt. Vagy az engedetleneknél említette? Igen, hát az ő életéről fogunk most gondolkodni, engedelmes volt, vagy engedetlen volt. Én most itt kivonatosan olvastam, de azt olvastam, ami le van írva a Bibliában, hogy felkelt Jónás, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Gondoljuk át, hogy vajon Istentől ez a felhívás számára, ez a feladat, ez a küldetés, vajon könnyű volt? Gondoljunk egy picit bele, hogy mi volt a feladata? Ugye azt olvassuk később, hogy Ninive hatalmas városa volt Istennek, 3 napi járó. Hát mekkora az a város, ahol 3 napig megyek, és még csak a közepéig jutottam. Nagyon nagy város volt, és ebben az emberek romlottak, bűnösök voltak. Most egy ilyen városba, ha nekünk azt mondaná a Jóisten, hogy menjünk be, és hirdessük az ő igéjét, akkor vajon mit várhatunk? Gondoljuk csak meg, hogy például Noé hasonló feladatot kapott. A világnak, annak a bűnös, romlott világnak hirdetnie kellett az Isten ítéletét, hogy eljön az özönvíz. Térjetek meg, változzatok meg. Mit kapott Noé cserébe? Megváltoztak az emberek? Nem. Nem változtak meg az emberek, hanem gúnyolták Noét. És mindennek elmondták, hogy hát miket mond Pál apostol, amikor ezt tette, hogy az Isten elküldte a világba, és ő hirdette az Isten igéjét, vajon mit kapott cserébe sokszor? Mi mindent sorol fel? Börtönbe tették, megkövezték, hajótörést szenvedett. Vajon könnyű feladat volt ez, amit Jónás kapott? Nagyon nehéz feladat volt. Nem csodálkozhatunk, akkor sem, hogyha valaki erre azt mondja, hogy hát én azt nem vállalom el, én nekem ez nem fog menni. De Jónásról most itt azt olvastuk, hogy ő felkelt, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Micsoda nagy dolog, nem? Én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas magaslat, hogy ő felkelt és elment az Isten szava szerint. De nézzük meg, most ezt fogjuk megvizsgálni, hogy vajon hogyan jutott el ilyen magaslatra. Mert tudnunk kell azt is, hogy vajon mi eljuthatunk-e. Nézzük meg, hogy ez az ember hogyan jutott el. Mi mindent élt át. Most az első fejezethez fogunk. Visszatérni. Tehát Jónás könyvének az első fejezetéhez, és így olvasom az első néhány verset. Lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az Amittai fiához, mondván, kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elémbe. És felkelt Jónás, hogy Tarzízba szaladna az Úr elől. Lement azért Jáfóba, és talált ott egy hajót, amely ment Tarzízba, és megadván a hajóbért, beszállt abba, hogy Tarzízba menne velük az Úr színe elől. Én próbáltam készíteni egy vaktérképet, nem tudom, mennyire látjátok. Igazából csak az arányait szeretném, hogyha látnátok, hogy mi hol van. Azt olvashatjuk Kettő királyok valamelyik könyvében, hogy Jónás Gát-Kéferből való volt. Itt látjátok a földközi tengert, ugye ez itt Egyiptom. Itt van Izrael földje, és Gát-Kéferből való volt Jónás. Az Isten Ninivébe küldte, ami elég messze volt oda, tehát nagyon messze volt, ugye ez Babilóniához,
tartozott. És Jónás pedig úgy gondolta, hogy ő Tarziszba megy. Jáfóba ment le, ott talált, gondolom, hogy Jáfónak a közelében lehetett akkor éppen, tehát ott talált egy hajót, ami Tarziszba ment, és felült a hajóra, hogy Tarziszba utazzon. Most csak ezt kell látnotok, hogy hol van Ninive, és hol van Tarzisz. És hol volt Jónás? Teljesen ellenkező irányba indult el. Ez itt a lényeg. Tehát Jónás így kezdte. Így kezdte. Ő Isten profétája volt. De amikor az Isten egy ilyen hatalmas, horderejű feladatot adott neki, akkor megijedt. Megijedt, és el akart menekülni ezelől a feladat elől. Így mondja nekünk az ige, hogy Isten elől akart elmenekülni. Vajon el tudott-e menekülni Isten elől? Vagy bárki el tud-e menekülni Isten elől? Ugye ez az, amit senki nem tud megtenni, mert Isten mindenütt ott van. És nézzük meg, hogy hogy volt most ott Jónás életében Isten. Mi mindent tett érte? Ha tovább olvassuk az igét, azt látjuk a 4. verstől, hogy az Úr nagy szelet bocsátott a tengerre, és nagy vihar lett a tengeren, és a hajó már-már töredezett. Megfélemlettek azért a hajósok, és kiáltottak, ki az ő istenéhez. És a hajóban lévő holmit a tengerbe hányták, hogy könnyítsenek magukon. És itt most jön egy döbbenetes rész. Mit csinált Jónás? Ezek az emberek nem hívő emberek voltak, ugye abból tudhatjuk, hogy ki az ő istenéhez imádkozott. Tudjuk, hogy abban a világban nagyon sokféle istent imádtak az emberek, és a Biblia azt mondja, hogy bálványisteneket imádtak, amitől óv bennünket és félt, mert egyedül az igaz Isten imádatának van értelme. Ezek az emberek mégis a saját isteneikhez imádkoztak. Könyörögtek, hogy szabaduljanak meg ettől a nagy vihartól. Jónás mit csinált? Jónás pedig lement a hajó aljába, és lefeküdt, és elaludt. Döbbenetes. Aztán hozzáment a kormányos mester, és mondta neki, mi lehet te nagy alvó? Kelj fel, kiálts a te istenedhez, hát ha gondol velünk az Isten, és nem veszünk el. Egymásnak pedig ezt mondták, gyertek, vessünk sorsot, hogy megtudhassuk, mi miatt van rajtunk-e veszedelem. És sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Mondták azért néki, kérünk, beszéld el nékünk, mi miatt van rajtunk-e veszedelem, mi a te foglalkozásod, és honnan jössz, melyik a te hazád, és miféle népből való vagy. És mondta nékik, Héber vagyok én, és az urat, az egek istenét félem én, aki a tengert és a szárazt teremtette. És megfélemlettek az emberek nagy félelemmel, és mondták néki, mit cselekedtél? Mert megtudták azok az emberek, hogy az Úr színe elől fut, mivel hogy elbeszélte nékik. Mondták azután néki, mit cselekedjünk veled, hogy a tenger megcsendesedjék ellenünk, mert a tenger háborgása növekedék. Mi mindent tudunk meg ebből a szakaszból? Jónás itt is bebizonyítja, hogy ő az Isten profétája. Ő bátran és őszintén megvallja, hogy ő az Isten népéhez tartozik, méghozzá annak az Istennek a népéhez, aki teremtette a Földet, a Teremtő Istenhez. És azt látjuk, hogy mindenki kétségbe van esve, és szeretne megoldást. És Jónás pedig aludt, és igazából, minthogyha nem is foglalkozna vele, hogy most itt vihar van, hogy ezek az emberek bajba jutottak, és ezek az emberek kérdezik meg tőle, hogy mit csináljanak. Hát valami megoldást kell találni, már mindent megtettünk, és mégis mindig háborog a tenger. És mit mond erre Jónás? Azt mondja, hogy jó, imádkozom Istenhez. Jó. Most már tényleg eljött az ideje annak, hogy megbánjam, hogy nem fogadtam szót, és most már bocsánatot fogok kérni Istentől. Ez következik? Döbbenetes. Nem ez következik. Ott van
ott van Jónás a halál torkában. Ott van a halál torkában, mert ő maga mondja ezt, hogy fogjatok meg, és vessetek engem a tengerbe, és megcsendesedik a tenger ellenetek. Mert tudom én, hogy miattam van ez a nagy vihar rajtatok. Ő teljesen tisztában volt vele, hogy mi miért történik. Ő jól tudta, és mégsem fordult az Istenhez. Nem könyörgött szabadulásért. Ő azt mondta, hogy dobjatok a tengerbe, és akkor majd minden megoldódik. Jónás nem félt az első haláltól. Egyszerűen olyan szinten elhomályosult az ő gondolkodása, hogy teljesen eltávolodott ebben az állapotában Istentől, és nem fordult hozzá, inkább a halált választotta, mint hogy Istenhez forduljon. És aztán tudjuk tovább a történetet, hogy valóban be kellett, hogy dobják őt a hajósok. Azt mondják, hogy kiáltottak azért az Úrhoz, és mondták, kérünk, Uram, kérünk, ne vesszünk el ez ember lelkéért, és ne háríts ránk ártatlan vért, mert te, Uram, úgy cselekedtél, amint akartad. Ők imádkoztak, most már ehhez az Istenhez, a Jónás Istenéhez, és bedobták Jónást a tengerbe. Mi történt még Jónással? Csodálatos, nem, hogy az Istennek a jelleme itt is mennyire megnyilvánul. Ő nem hagyta, hogy Jónás meghaljon. Ő nem hagyta, hogy az ő szolgája elveszten. Ő mindent megtett érte. Ő küldött egy halat, egy szett halat, bálnát, és az halnak megparancsolta, hogy nyelje le Jónást. És olyan csodálatos ez, nem, hogy az állatok engedelmeskednek az Istennek. És az is olyan csodálatos, hogy nem történik semmi véletlenül. Ami körülöttünk van, ott mindenütt ott van az Istennek a keze. Nézzük meg, hogy a vihar sem magától volt. Nézzük meg, hogy a cethal sem véletlenül kapta be Jónást. Mindennek oka van, és minden az Isten kezében van. Jónást a cethal elnyelte. És itt jön most a legszebb része ennek a könyvnek, a második fejezet első versétől a 11. versig, a 10. Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást, és lőni Jónás a halnak gyomrában 3 nap és 3 éjjel. Most csak egy pillanatra megállok, volt régebben egy tanulmányunk Jónás könyvével kapcsolatban, és ott is idézték, és ott le is volt írva, hogy ez nem mese, hogy a századunkban is megtörtént, hogy igenis, hogy találtak cethal gyomrában, tehát bálna gyomrában élő embereket. Tehát ez nem mese, ez igenis, hogy megtörténhet, ez nem egyedüli eset volt Jónással, hogy több napig ott volt és életben maradt egy állatnak a gyomrában. És így olvasom tovább. Könyörgött Jónás az Úrnak, az ő Istenének a halnak gyomrából, és mondta, nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és meghallgatott engem. A Szeul torkából sikoltottam, és meghallottad az én szómat. Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz, őrvényeid és habjaid mind átmentek rajtam. És én mondtam, elvettettem a te szemeid elől, vaj, ha láthatnám még szentséget templomát. Körülvettek engem a vizek lelkemig. Mély ár kerített be engem, hínár szövődött fejemre. A hegyek alapjáig süllyedtem alá, bezáródtak a föld závárjai felettem örökre. Mindazáltal kiemelted életemet a múlásból, ó Uram Istenem! Mikor elcsüggett bennem az én lelkem, megemlékeztem az Úrról, és bejutott az én könyörgésem te hozzád, a te szentséged templomába. Akik hiú bálványokra ügyelnek, elhagyják boldogságukat. De én hálaadó szóval áldozom néked, megadom, amit fogadtam. Az Úré a szabadítás.
Azt hiszem, hogy érdemes sokszor elolvasnunk ezt az imádságot, mert ez egy olyan embernek az imádsága, aki tényleg a halál torkában volt, aki nem csak látta, hogy most majd meg fogok halni, hanem megtapasztalta, hogy milyen az Istentől elszakadva lenni, hogy milyen az elvetett állapotban lenni. Ő ezekben az órákban, vagy ezekben a napokban, amíg ő ennek a halnak a gyomrában volt, bizony nagyon-nagyon sok mindent átgondolhatott. Ő átgondolhatta, hogy igen, milyen az Isten, milyen vagyok én, és mi a dolgom ezután. Az Istenhez kiáltott, és Isten megszabadította. Az Úré a szabadítás. Most még csatoljunk vissza egy kicsit az első vershez, hogy és lőna Jónás a halnak gyomrában 3 nap és 3 éjjel. Tudunk még valakit, aki erre hivatkozik? Igen. Ugye Jézus is a föld gyomrában volt 3 nap és 3 éjjel. És amikor jelet kértek Jézustól, akkor ő erre hivatkozott, hogy nem kaptok jelet, ha csak nem ezt a jelet. Hogy, mint ahogy Jónás 3 nap és 3 éjjel a hal gyomrába volt, én is a föld gyomrában leszek 3 nap és 3 éjjel. Jézus hogyan volt a föld gyomrában? Ugye a keresztény világ húsvétot ünnepel. A Biblia szerint tudjuk, hogy ez az Egyiptomból való szabadulásnak az ünnepe volt, egészen Jézus haláláig. És jelképesen, ahogy az egész Bibliát tanulmányozzuk, azt látjuk, hogy ez a bűntől való szabadulásnak a jelképe is, hiszen az egyiptomiak fogva tartották az izraelitákat rabszolgaként. Ahogy minket is a bűn minden embert fogva tart, és az ettől való szabadulásnak a jelképe is a húsvét. És Jézus feltámadása, ugye halála és feltámadása pontosan ezt mutatja be. Magára vette a bűneinket, ahogy az előbb is már erről beszéltem, elhordozta a kárhozat halálát, átérezte helyettünk az Istentől való teljes elszakítottságot, az elveszettség állapotát, és így volt ő a föld gyomrában. Ezzel a tudattal, hogy vajon Isten magához veszi-e vagy sem. Nem tudta még akkor Jézus. És Jónás ugyanígy volt a hal gyomrában. Nem tudta, hogy mi lesz vele, de az Istentől való elszakadás élményét ő is megízlelte. Jónás megszabadult. Mi lett ennek a következménye? Ugye ezzel kezdtük, hogy Jónás miután megszabadult, utána már nem azt mondta, hogy nem jövök, hanem azt mondta, hogy jövök. Felkelt és elment Ninivébe. Miután Jónás megszabadult, Isten újra ugyanazt a feladatot adta neki. Nem mondta azt, hogy na jó, ez nehéz lett neked, akkor most nem kérem tőled. Nem. Ugyanazt a feladatot adta neki. Mert látta Isten, hogy ezzel Jónásnak meg kell küzdenie ahhoz, hogy az ő jelleme változzon. És azt is látta, ami be is következett, hogy Ninive lakói meg fognak térni. És valóban, mikor Jónás elment és prédikált ebben a városban, még a király is zsákruhába öltözött. Még az állatokat is böjtölhetették. Ez a város egészen minden lakójával megtért. Megtért az Istenhez. Micsoda csodálatos gyümölcse volt ez Jónás engedelmességének. Micsoda tapasztalat volt ez. Ugye Jézus bizonságot tett erről Máté 12. fejezet 41. versében, amikor azt mondta a farizeusoknak, hogy Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak majd fel ezzel a nemzetséggel, és kárhoztatják ezt, mivel hogy ők megtértek a Jónás prédikálására. Örök életet nyertek Ninive lakói. Gondolkozzunk el azon egy kicsit, hogy vajon mi az, ami megmarad örökre, az örökké valóság számára. A Proféták és Királyok című könyvből a 340. oldalon van egy nagyon szép idézet,
Egyébként nagyon sok idézetet találtam, ami az engedelmességgel kapcsolatos, és körülbelül, ha lenne még egy plusz óránk, akkor ezt mind fel is tudnánk olvasni, de most csak egy-kettőt szeretnék kiemelni. Ezt a 340. oldalról olvasom. Csak az maradhat meg, ami beilleszkedik Isten tervébe, és az ő jellemét tükrözi. Egyedül Isten elvei állandóak, és maradandóak mindabból, amit világunk ismer. Az örökké valóság számára csak az maradhat meg, ami beilleszkedik Isten tervébe, és az ő jellemét tükrözi. Most nézzük meg, hogy mit jelent az, hogy Isten tervébe. Ugye azt is szoktuk mondani, hogy az Isten akarata szerint való. Az Istennek van egy terve. Ha attól eltérek, akkor az nem lesz jó, mert hiszen az Isten terve az tökéletes. Mert mit jelent az Isten jelleme? Hogy tökéletes, hogy szép, hogy egyenes, hogy igazságos, hogy szeretetteljes, hogy békességes, és sorolhatnánk még, hogy mi mindent jelent az, hogy az ő jelleme. És az ő terve, az egy tökéletes terv. Ha valami abba beilleszkedik, akkor az mehet tovább, az meg fog maradni. Ha nem, akkor nem fog megmaradni. És mindezek alapján érdemes átgondolnunk, hogy mi minden kell ahhoz, hogy Jónás is engedelmes lehetett, meg ahhoz is, hogy mi engedelmesek lehessünk. Így én összegyűjtöttem néhány gondolatot ezzel kapcsolatban, de szeretném, hogyha ti sorolnátok fel, ami eszetekbe jön.

0: ennek a jelleméből ezt, hogy jót akar. Igen. Bizodalom? Igen, tehát hogy bizodalmunk van-e az Istenben, ugye? Ettől is függ, hogy tudunk-e engedelmesek lenni. A hit. Hűség. Álhatatosság, ugye? Na, van-e még valakinek valami gondolata?
1: De meg nekünk egyenlőtt, mintha Jónás is meglátta azt, hogy amikor ő lázadt ellene, és teljesen ennek az irányba ment, és ő megfeladta volna az életét, akkor az Isten azt mondta, hogy te értékes vagy számomra.
0: Igen, tehát...
1: Ezt a kegyelmet átélni, ez segít ahhoz, hogy utána az ember ne akarjon más pályán mozogni, csak ezen.
0: Igen, tehát ez is a jelleméhez kapcsolódik, hogy kegyelmes az Isten. Tudunk-e még? Azért kérdezlek titeket, hát ha még többet is összeszedtek, amit én felírtam. Mert amiket felírtam, már mind elmondtátok. Én azt gondolom, igen, irgalmas. Igen, irgalmas is az Isten. Tehát, hogy én rosszat teszek, ugye Jónás is elképesztő, hogy ellenkező irányba indul el, elalszik a hajón, közömbös az egész dolog iránt, és Isten mégis hogy viszonyul hozzá, ugye kegyelmes, irgalmas hozzá. Még ugye az Isten tervéhez gondolhatnánk azt, hogy látom meg azt, hogy az Isten terve micsoda. Ugye elhangzott az alázat, ez szükséges ahhoz, hogy meglássam, illetve a szüntelen imádkozás, szakadatlan éberség, odafigyelés. És még egy gondolat jutott eszembe, hogy nyilván a 10 parancsolatnak a komolyan vétele. Tehát ahhoz, hogy engedelmeskedhessem, ahhoz komolyan kell vennem. Tehát mindez beletartozik abba, hogy engedelmesek lehessünk. És még egy, hogy önmagunkat vajon át tudjuk-e adni, és a mi önző természetünket le tudjuk-e tenni az Isten kezébe. Tehát mindez beletartozik abba, hogy tudunk-e majd engedelmesek lenni. Most nézzük tovább a történetet. Ugye Jónás, ahogy prédikált, Ninive lakói megtértek. De mi történt Jónással? Jónásnak volt egy csodálatos tapasztalata a halgyomrában. Az Isten szabadítását megtapasztalta. Szót fogadott, engedelmeskedett. De vajon mi történt ezután? Ugye azt olvassuk, nem fogom már időhiányában felolvasni, otthonra is maradjon olvasni való, hogy Jónás bánkódott, hogy Jónás haragudott, hogy halált kívánt. Vajon miért? Vajon miért? Mi hiányzott belőle ezek közül, amiket mi az előbb felsoroltunk? Vajon mi nem volt meg Jónásban, ami miatt ő most így reagált arra, hogy Ninive megtért? Igen, ez mind. Tehát önzetlenség, könyörület, beismerés. Igen, ez mind. Ugye, ne felejtsük el, amit a szombatiskolában is elhangzott, hogy az ellenség mindent megtesz azokért, az emberekért, akik a keresztény életet akarják élni. Tehát az ellenség minden úton megpróbálja befolyásolni azokat, akik az Istennek engedelmeskedni akarnak. El akarja csüggeszteni őket. Jónás esetében sikerült ez neki? Megint sikerült neki, igen. De vajon miért? Mert Isten ismerete megvolt Jónásban. Megtapasztalta a kegyelmét, az irgalmát. Akkor vajon miért? Én arra gondoltam, hogy annyi lehetett a probléma, talán, hogy ugye elmentő abba a városba, elmondta, hogy mi következik, mint proféta, és nem az következett. Hát akkor az ő szava nem volt igaz? Tehát itt a saját emberi természetében megnyilvánulhatott az, hogy hát a hírnevem. Hát most akkor én nem vagyok hiteles. Akkor talán engem most hamis profétának fognak tartani, mert én mondtam valamit, és nem következett el.

0: De biztosan, hogy az is nagyon-nagyon benne volt, hogy szem előtt tévesztette mások érdekeit. Hogy ő magával foglalkozott. Hogy talán, ugye ott van egy ige a Bibliában, hogy vajon szerethetjük-e Istent, hogyha nem szeretjük az atyánk fiait. Ugye azt mondja Isten, hogy azok nem szeretik őt. Tehát aki az ő atya fiát nem szereti, az az Isten sem szereti. Tehát még ezt meg kellett tanulni a Jónásnak, hogy az Isten szeretetéhez az embertársaink szeretete is hozzátartozik. Anélkül az Istent sem szeretjük, csak magunkat. Tehát ott mindig a saját természetünk nyilvánul meg. Az Isten szolgálatában, amikor mi engedelmesek akarunk lenni, akkor mindenképpen ezt kell szem előtt tartani, az önzetlenséget, hogy másokért éljek, hogy sohasem az énem nyilvánuljon meg. De mégis csodálatos ebben a történetben, hogy Isten ebből is ki tudta segíteni Jónást, hiszen Jónás írta le ezt a könyvet minden valószínűség szerint, és nem írhatta volna le, hogyha ő ezután újra nem tér az Istenhez egész szívvel. Isten nagyon egyszerű eszközt választott. Növesztett egy tököt, egy növényt Jónás feje fölé, hogy árnyékot adjon. Hiszen Jónás ott kint ült, és nézte a várost, hogy na mikor pusztul már el? De a város nem pusztult el. És Jónás ott duzzogott, mint egy kisgyerek, haragudott azért, hogy nem az lett, amit ő mondott. Isten növesztett egy árnyékot, hogy ne tűzze a nap, és nagyon örült neki Jónás, jól esett neki. De másnap egy férget küldött Isten, hogy a gyökerét rágja el, hogy pusztuljon el a növény. A növény el is pusztult, elszáradt, Jónást megint tűzte a nap. Na hát akkor már teljesen oda volt, és a halált kívánta. A halált kívánta. Ugye ez az az állapot, amikor eltávolodtunk Istentől, és nem tudunk belekapaszkodni, és nem tudunk bízni benne, amikor feladjuk. Jónás ebben az állapotban volt, de a Jóisten nagyon kegyelmesen, szelíden, kedvesen így mondta. Te szánod a tököt, ugye a 10. verstől olvasom a végén. Te szánod a tököt, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem neveltél, amely egy éjjel támadt, és más éjjel elveszett. És én ne szánjam Ninivét, a nagy várost, amelyben több van 12x10 000 embernél, akik nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között, és barom is sok van. Micsoda tanítás, nem? Jónás a tök miatt miért örült, hogy neki árnyékot adott? És bosszankodott, hogy elpusztult. És az Isten ezen keresztül meg tudta neki mutatni, hogy de hát Jónás, hát ebben a városban emberek vannak, akiket én teremtettem. És állatok vannak, akik szintén az én teremtményeim. Hát azt várod tőlem, hogy én ne szánjam ezeket? Amikor ők megtértek hozzám, hogy akkor ne kegyelmezzek nekik? És Jónás tanult ebből, és engedelmes lett. Most így az Isten tisztelet vége felé szeretném, ha egy picit így összegezve átgondolnánk mindezeket, hogy Jónás döntéseinek a következménye, és mi döntéseinknek a következménye is mik lehetnek. Nagyon fontos, hogy Jónás hallotta, hogy mit mond neki Isten. Ugye ő Isten profétája volt. Tehát amikor olvassuk így az Isten igéjéből ezeket a történeteket, soha nem szabad azt gondolnunk, hogy na hát mit csinált, na hát milyen ember volt, bezzeg, én biztos, hogy engedelmeskedtem volna. Nem. Jónás Isten profétája volt. Az ő életében is volt botladozás, de ő az Istennek szolgált. És ő hallotta az Isten hangját. Ő tudta, hogy az Isten mit mond neki. Az Isten azt mondta, menjél Ninivébe, Jónás pedig ugye Tarzisba utazott. Itt a kérdés, hogy el kell döntenem, hogy mit teszek. Az Istennek engedelmeskedem, vagy pedig, ugye volt szó az Isten tervéről, mi az ellentéte? A sátán terve, és mi vajon melyiknek engedünk? Ugye a saját terveink sem biztos, hogy beilleszkednek az isteni tervbe. Nekünk ezt folyamatosan ellenőriznünk kell imádságban, az Isten igéjének olvasásában, hogy vajon az, amit én elterveztem, jó dolgokat, mert hát nem rosszat tervezünk, vajon amiket elterveztünk, azok beilleszkednek-e az Isten tervébe? Mik lettek a döntéseknek a következménye? Amikor az ellenkező irányba indult, akkor vihar, hánykódás, a cet hagyomrában való szenvedés, csak rossz. Illetve nem csak rossz, mert az Isten a jót is rossz, tehát a rosszat is jóra tudja fordítani. És ezt még nem hangsúlyoztam, de van ott egy nagyon szép jelenet a hajón. Az első fejezetnek a 16. versét nem olvastam fel. Azok az emberek pedig nagy félelemmel félték az Urat, és áldozattal áldoztak az Úrnak, és fogadásokat fogadtak. Azok az emberek, akik ott voltak a hajón, megismerték az Istent. Jónás engedetlensége által ugyan, de megismerték az Istent. És az Isten mindezt a helyzetet jóra fordította, mert ezek az emberek hozzátértek. Neki tettek fogadásokat a saját isteneik helyett. Ők megtértek az Istenhez, mert látták, hogy micsoda Isten ez, hogy parancsol a viharnak, és tényleg az ő kezében vannak a természet elemei. Tehát a rossz döntésnek a következménye csupa rossz, de az Isten jóra is tud fordítani dolgokat, de ez is az ő kegyelme. A jó döntésnek, amikor már szót fogadott, a következménye viszont csupa jó. Megtért a város. Az egész város megtért, megmenekült, örök életre. Vajon hogy döntsünk? Tehát a saját életünkbe kell ezt átgondolni, hogy vajon amikor egy döntés előtt vagyunk, akkor melyik döntés lesz a jó? Melyik választás lesz a jó? Ugye azért hangsúlyoztam, hogy Jónás hallotta, amit az Isten mond, mert vajon mi halljuk-e? Én csak így a saját életemből, a küzdelmeimből csak egy kis részt szeretnék így megosztani veletek, hogy ugye húsvét van. Most már nem sok képeslapot kapok, egyrészt mert számítógépen gyorsabban jönnek az üzenetek, és inkább azon írnak a barátaim, de azért még kapok néhányat, és azért nem sok képeslapot kapok, mert én nem írok. Mert nem hagyok időt arra, hogy leüljek és írjak a barátaimnak. És ez engem nagyon sokszor nyomaszt. És most is olyan képeslapot kaptam, tehát egy olyan baráti családtól, akikkel 20 éve vagyunk kapcsolatban, és nagyon szégyellem magam, hogy évekig csendben voltam, és nem adtam hírt magamról, és ők mindig írtak és írtak, és ez ennek hátterében gondolkozom sokszor azon, hogy vajon az én terveim beilleszkednek az Isten terveibe? Hogy vajon én a kis dolgokban, idézőjelben kis dolgokban, hogy megírjak egy képeslapot. Miért nem vagyok hűséges? Hiszen azok a barátaim várják azt a hírt rólunk, hogy mi van velünk, hogy hogy vagyunk, hogy vajon nem keveredünk-e sokszor olyan hibába, hogy mi az Isten tervében gondoljuk, hogy munkálkodunk, de valahol meg lehet, hogy a saját terveinket visszük véghez. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy szüntelen imában, hogy szüntelen odafigyelésben vigyük elé az Isten elé, hogy tényleg ez a fontos. Sokszor az ember nagy dolgokban gondolkozik, de vajon a kicsit, ha elhanyagolom, akkor az Isten útján járok? Ezek számomra nagyon nagy kérdések. Ezzel kapcsolatban egy nagyon szép idézetet is találtam, szintén a Proféták és Királyok című könyvben, És ezzel szeretném zárni a mai alkalmat, hogy ezt megosztom veletek. A 487-488-as oldalnál jelzi ezt. Ahogy Isten elhívta Dánielt, hogy bizonyságot tegyen róla Babilonban, ugyanúgy hív el minket is, hogy tanúi legyünk ma a világban. Azt akarja, hogy mutassuk be az embereknek országa elveit, az élet legkisebb és legnagyobb dolgaiban egyaránt. Sokan valami nagy feladatra várnak, de napról napra elszalasztják azokat az alkalmakat, amikor megmutathatnák Isten iránti hűségüket. Nem végzik el teljes szívvel az élet kis feladatait. Mialatt valami nagy feladatra várnak, amelyel bebizonyíthatnák feltételezett nagy tehetségüket, és így kielégíthetnék becsvágyukat, elmúlik az életük. Az igazi keresztény életében nincsenek lényegtelen dolgok. A mindenható szemében minden feladat fontos. Az Úr pontosan felméri a szolgálat minden lehetőségét. A nem használt képességeket épp úgy számon kéri, mint a felhasználtakat. Számot kell adni arról is, amit meg kellett volna tennünk, de nem tettünk. Mert képességeinket nem használtuk Isten megdicsőítésére. A nemes jellem nem a véletlen műve. Nem tulajdonítható a gondviselő különös kegyelmének vagy áldásának. A nemes jellem önfegyelem eredménye. Akkor alakul ki, ha lényünkben a magasabb rendű uralja az alacsonyabb rendűt. Ha énünket Isten és embertársaink szolgálatára szenteljük. Ez az, amit mindannyiunknak meg kell tanulni, hogy életünket, énünket, Isten és embertársaink szolgálatára szenteljük. Ez az, amit Jónásnak is meg kellett tanulnia, és meg is tanulta. És ez az, amit Jézus is meg kellett, hogy tanuljon, hogy a szolgálat közben a szenvedések által engedelmes lehessen. Én azt kívánom, hogy mindannyian gondolkozzunk el erről, és naponta vizsgáljuk meg magunkat, hogy vajon az engedelmesség útján járunk-e. Amen. Mennyei Atyánk, Teremtőnk, köszönjük, hogy most is hozzád jöhetünk, és megköszönhetjük ezeket a történeteket az igéből, a te szavadból. Köszönjük, hogy ezek által is mind jobban és jobban megismerhetünk téged, a te csodálatos jellemedet, a hatalmas mélységes szeretetedet, az irgalmasságodat, amivel körülveszel bennünket. Ó, köszönjük, Urunk, hogy te folyton bíztatsz és bátorítasz bennünket, hogy bár elesünk, bár rossz döntéseket hozunk, aminek a rossz következményeit is el kell viselnünk és el kell szenvednünk, de köszönjük, hogy te mindezek ellenére szeretsz bennünket, és a te tervedbe akarsz minket beilleszteni, hogy a mi életünk oda illeszkedjen. Segíts, kérünk, hogy mi mindent megtegyünk ehhez, hogy meglássuk, mi a te terved. Segíts, hogy minden erőnkkel azon legyünk, hogy téged szolgáljunk. És segíts, kérünk, hogy valóban mások szolgálatára tudjunk lenni, és a mi énünket háttérbe tudjuk szorítani. Köszönjük neked, Urunk, mindazt, amivel eddig is körülvettél bennünket. És köszönjük azt, hogy bár szenvedések vannak az életünkben, de ennek értelme van, hogy ennek az az értelme, hogy mi engedelmesek lehessünk. És tudjuk, Urunk, hogy te csak azt engeded meg, ami szükséges, és ezáltal mi rád bízhatjuk magunkat egészen. Jézus nevében jöttünk most is hozzád. Te kegyelmed, irgalmad nekünk továbbra is, és te erősíts meg bennünket, hogy mások is a te lelkedet láthassák, amikor minket figyelnek, a mi életünket nézik. Amen. Amen. Amen.
1: Adventnet Rádió. radio.adventnet.hu

Gyermekekhez szeretnék szólni először. Kedves gyermekek, biztos sokat hallottatok már Jézus Krisztusról, hogy ő Isten fia volt, de itt megszületett ezen a földön, kis gyermekként, felnövekedett, itt élt közöttünk, emberek között 33 évig, 33 és fél évig. Ő soha nem tett rosszat, mindenkit szeretett, gyógyított, vigasztalt, bátorított mindenkit. Mégis keresztre feszítették, és meg kellett neki halni. De ő maga Jézus Krisztus mondta, hogy én ezért jöttem erre a világra, hogy én magamra vegyem a ti bűneiteket. Én elszenvedem helyettetek a kárhozatot azért, hogy ti élhessetek.